0: vagy ez a 20 ezer eurós per menedékkérőnkénti fizetés, vagy a harmadik opció, ugye a technikai operatív segítségnyújtás. Ami új elem, és egyébként mindenki ugye a kvótával jön, de ami valójában például Magyarországra, ha végrehajtaná a paktumot, jóval nagyobb terhet róna, ez a határeljárások új rendszerének a bevezetése. Ugye ezt úgy kell elképzelni, van egy 7 napos előszűrési időszak ugye a határon, ha beadja valaki a menekültügyi kérelmét, és ennek során eldől az, hogy valaki rendes eljárásba kerül, vagy ha kicsi az esélye annak, hogy nemzetközi védelemben részesüljön, ő egy 12 hetes határmenti eljárásba fog részt venni. Itt is van egy 30 ezer fős keret, amit a tagállamok közt szétosztottak, és ugye ebből egyébként ugye Magyarország kapta a második legnagyobb keretet, 7716 főt.
1: Ugye, tulajdonképpen a határellenőrzéseknek, a menekültügyi eljárásoknak és a befogadás feltételeinek mind teljesen ugyanolyannak kellene lenni. Ugye azt mondta, hogy 15-16, ugye akkor kezdődött az egész 11 évvel ezelőtt, tehát hogy lássuk, hogy mennyire bonyolult és mennyire nem volt egyszerű még ezt sem elfogadni, és még most sem működik. Ha most ez, majd a magyar ügyre még kitérünk, vagy a magyar szára részletesebben, ha ez most péntektől működne mindenhol, akkor valójában mire jelentene ez megoldást?
0: Ez egy nagyon jó kérdés, mert mi azt szoktuk mondani a kollégákkal, hogy miközben jogilag a paktum szigorít egyértelműen, gyakorlatilag rengeteg kiskapu marad a rendszerben. És ugye az van egy alapvető probléma, amire nem tud választ adni, vagy nem sikerült választ adnia, ez az, hogy mitől bírna rá kevesebb embert arra, hogy elinduljanak a világ különböző pontjairól, és elérve az unió határait, beadják a menedékkérelmüket. Tehát ez az, amire alapvetően a jelenlegi paktum sem tud megoldást biztosítani. Ami előrelépés, és mondjuk csökkenti az érkezés számokat, vagy csökkentheti, ez például a harmadik országokkal való együttműködésnek a fokozása, amire a paktum külön kitér, de azért ne felejtsük el, erre eddig is voltak az EU-nak eszközei és a tagállamoknak, és azért mérsékelt hatékonysággal működtek.
1: Ugye tegnap a belügyminiszter azt mondta, a Pósfai Gábor, hogy a Tisza kormánya jelenlegi formájában elutasítja az EU migrációs paktumát. A jelenlegit azért nyomtam meg, mert lehet, hogy ez fontos. Van-e arra esély, hogy majd lesz más formája is, ha 11 évbe telt ezt is kitárgyalni?
0: Egyszer biztosan lesz, de azért ne felejtsük el ezt a 11 év munkát. Tehát, hogy ugye voltak ilyen hangok, hogy majd egyszer csak lesz egy új paktum, és bizonyos rendelkezéseket felülvizsgálnak. Ne felejtsük, ez együttdöntési eljárásba született, tehát nem csak a tagállamokat kellett bevonni, ugye az Európai Parlamentnek is meg kellett szavazni. A komoly csaták voltak egyébként mindkét oldalról. Tehát ez a jogszabálycsomag, ez maradni fog velünk belátható ideig. Ugye az, hogy a konkrét végrehajtás során mennyi manőverezési ideje van a tagállamoknak, illetve a bizottság mennyi türelmi időt fog hagyni. Ugye ne felejtsük el, ugye ha most a bizottság követni az írott szavakat, akkor gyakorlatilag most végigjárhatna a tagállamokat, és előbb-utóbb mindegyikbe szinte kötszegeljárást indíthatna. Tehát itt van egy türelmi időszak.
1: Most még sehol sem működik, ugye kellene?
0: Gyakorlatilag nem. Tehát, hogy egy annyira komplex jogszabálycsomagról van szó, hogy egyébként maga a bizottság sem tudta tartani ugye a saját ütemtervét ennek kapcsán, hogy például mikor jelennek meg a felülvizsgálati jelentések. Tehát, hogy mindenki csúszásban van. Én megint csak azt szoktam nagyon mondani, hogy szerintem egy és két év közé tehető mostantól számít, hogy múlt péntekről az időszak, amikor azt mondhatjuk, a paktum nagyjából 90%-kal működni fog a tagállamokban, és azért az is, hogy miközben rendeletekről van szó, tehát úgy tűnik, hogy ez nagyon egyszerű, fogják a tagállamok, és átültetik ugye a nemzeti jogukba, plusz implementálják, azért, hogy az egyes megoldások hogyan fognak kinézni a gyakorlatban, hiszen nagyon sok ebből még nem létezett korábban, az egy kérdés.
1: Yeah. Azt is bejelentette a belügyminiszter, hogy nem készítettek végrehajtási, vagy nem nyújtottak be végrehajtási tervet, és egyébként nem is teszik ezt meg, nem áll szándékukban ilyet készíteni. Ez mi lett volna?
0: Ugye 24 május végén fogadták el ugye a paktumot, onnantól kezdve a bizottság vizsgálta a tagállamokat, ugye, hogy egyrészt leadták a végrehajtási tervet, hogy hogyan fogják ebbe a két éves időtartamba először ugye a nemzeti jogba átültetni ezt, utána hogyan kezdik el ugye konkrétan a fizikai infrastruktúrát kialakítani. Például a határmenti eljárás kapcsán, hol jelölik ki azokat a központokat, ahol ezeket lefolytatják, és hogyan építik ki. Ugye ezek azok, amiknek ugye Magyarország az első lépését se tette ki, ugye a sajtóinformációban az jelent meg, hogy egyetlen elem, a paktum egyetlen elemében történt minimális előrelépés, ez a Eurodac rendszernek, ami a menedékkérők biometrikus adatait fogja tartalmazni, azért, hogy ne tudják egyszerre 5 helyen beadni a menekültügyi kérelmüket, vagy ezt ellenőrizzék, ennek a technikai háttere az nagyjából megvan.
1: Most, ami miatt mi a napi 1 millió eurós büntetést kapjuk, hogyha azt megtennénk, akkor tulajdonképpen a paktumba előrelépnénk, mert az úgy van, hogy most van a Most úgy van a menekültügyi eljárás Magyarországon, sehogy sincs. Tehát átjön
0: ez
1: valaki.
0: Ez nem igaz teljesen, de az igen. Jó.
1: Megint egyszerűsítek, igen. De hát ön a szakértő majd kibontja. Tehát, hogy visszatoloncolják, és ezért van az, hogy napi 1 millió eurós bírságot fizetünk, mert nem tartjuk be ezt az uniós jogszabályt.
0: Igen és nem. Ha megnézzük a korábbi menekültügyi jogszabályokat és kereteket, ugye ezek... Megint, én is egyszerűsítek, tehát mondjuk 80%-ba abból a keretből indultak ki, amit a paktum elfogadott. Ezt ugye azért fontos aláhúzni, mert hogy ha maradunk az 1 millió eurós büntetésnél, tehát ugye ha Magyarország végrehajtaná az Európai Bíróság által kért bizottság és bíróság ítéletben kérteket, az részben megfelelne a paktumnak, tehát ezzel akkor az 1 millió eurós bírságot megusszuk, és nagyon sok elem az működik. De ez nem elég, tehát a paktum az tartalmaz olyan
1: az
0: új
1: más,
0: elemeket, amikkel ezt ki kell egészíteni.
1: De akkor csak egy zárójel, tehát mi kell ahhoz, hogy ne fizessünk napi 1 millió eurót, ami most már tényleg nagyon-nagyon nagy összeg.
0: Így van, ugye két markáns elem van, amit ki tudunk emelni. Az egyik a menekültügyi rendszerhez való hozzáférés, amit a bizottság kritizált és a bíróság ugye meg is ítélt. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy ha megfelelünk az EU-s jognak, és az előzőnek is, a paktumnak is, és ugye megszűnik ugye Magyarországon ugye a migrációs válsághelyzet, tehát visszatér egyébként a korábbi magyar gyakorlat, ugye a 2018-as gyakorlat. Ez azt jelenti, hogy bárki, aki eléri Magyarország külső határait, és azt mondja, hogy ő szeretné beadni a menekültügyi kérelmét, akkor neki lehetővé kell ezt tenni. Hiába van kerítés, ugye ezen befogadó állomásokat, központokat kell nyitni, ahol ezek az emberek azt tudják mondani, hogy én szeretném beadni a menekültügyi kérelmemet. És ezt be kell tudni az országnak fogadni. Ez az egyik fontos dolog. A másik fontos dolog, ez a kisebbik része a büntetésnek, ugye, hogy a bíróság szerint illegális az a gyakorlat, hogy Magyarország arra hivatkozva, hogy Szerbia egy biztonságos harmadik ország, automatikusan visszaküldi az embereket. Ugye nagyon fontos, hogy ha valaki megjelenik a területünk, beadja a menekült ügyi kérelmét, vagy csak itt van, ő magyar joghatóság alá kerül. Ugye az, hogy visszaküldi valaki Szerbiába, ez nem elég, kell egy nagyon leegyszerűsítve egy hivatalos visszafogadás, ahol a szerbek azt mondják, aláírjuk a papírt, XY-t átvettük. Ugye ez az, ami nem történik meg most a déli határon. És egyébként ugye általában az EU-s visszatoloncolási rendszerek, még ugye ez a gyengéje, tehát hogy hiába szeretne az EU visszavinni valakit a származási országba vagy harmadik országba, ha ők azt mondják, hogy nem fogadjuk itt.
1: Na, azt is mondta belügyminiszter, hogy a kvóta szerinti elosztást ugye ez kiválthatja a pénzügyi igen. megváltás intézménye, ez elfogadhatatlan, és a Tisza kormány álláspontja szerint kizárólag a rendelkezésre álló eszközök közül kizárólag a technikai segítségnyújtás az, ami összeegyeztethető. Az nem kerül-e pénzbe, és akkor mivel különbözik a kettő egymástól, és mi a technikai segítségnyújtás?
0: Nyilván ez is pénzbe kerül, tehát hogyha mondjuk rendőri személyzetet, vagy nem tudom, mit küldünk mondjuk Olaszországnak, egyik frontország, nyilván ez is pénzbe kerül. A nagyobb nehézség itt szerintem az inkább, hogy ugye Magyarország hiába ajánl fel bizonyos képességeket, ha a frontország azt mondja, hogy köszöni szépen, neki nem erre van szüksége, mást ajánljon fel Magyarország, és akkor itt ugye most lesz egy alkú folyamat, amiben vagy születik megegyezés, vagy nem, és akkor a frontország azt mondja, hogy jó, nem sikerült, akkor vegyétek át a menedékkérőket, vagy fizessetek.
1: Tudom, hogy nagyon nehéz lesz röviden válaszolni, de ön szerint, hogyha Magyarország elfogadná bevezetni, megcsinálni ezt a migrációs paktumot, ami nyilván befektetés, hiszen egy csomó minden kell, munkaerő kell, igen. és a többi, akkor itt több menekült lenne. Mi persze. történne?
0: Persze, tehát nézzük, a nyugat-balkáni útvonal az létezik. Tehát, hogy a magyar társadalom most nem érzékeli a migrációs nyomást, mert ugye le van zárva jogilag is, fizikailag is nagy részt a déli határ. Ez nyilván nem azt jelenti, hogy senki nem jut át rajta, de jól láthatóan az elmúlt években kialakult két elkerülő útvonal, az egyik ugye Bosznia-Hercegovinán át Horvátországba vezet, és aztán onnan Nyugat-Európába, a másik pedig a bolgár-román viszonylat, aminek egy része egyébként ugye a keleti határunkon megjelenik. Tehát ezen az elmúlt években változó nagyságrendben pár százezertől néhány tízezer emberig mozogtak. Ha Magyarország bevezeti az új rendszert, ugye Bosznia fele nagyon nehéz a terep, veszélyes a terep, a Dészláv háborúból még maradtak égőző aknák, a horvátok nagyon keményen őrzik a határt, és az infrastruktúra sokkal rosszabb, mint Magyarországon. Tehát a Szerbia felől a legegyszerűbb útvonal az Magyarországon keresztül vezet. Tehát a többsége az embereknek, akik most elmennek két oldalra, azok a magyar déli határon fognak próbálkozni.
1: Jó, most egyelőre ugye a magyar kormány azt mondta, hogy ezt nem fogja elfogadni, ebben a formában biztos sem. Akkor mi van? Büntetést kapunk, kötelezettségszegési eljárás indul, uniós pénzeket vonnak meg, mi lesz a szankció?
0: Idővel valószínűleg ez fog történni.
1: Így ebben a sorrendben.
0: Így van.
1: Köszönöm szépen, hogy itt volt.
0: Én is köszönöm.

0: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Schiller Andrással folytatjuk. Jó reggelt!
2: Jó reggelt kívánok!
1: Ez a Vitnyédi eset, amit hát most ismerünk meg igazából, miközben ott volt a szemünk előtt.
2: Igen.
1: Ez mennyire egyedi, mennyire kirívó, mennyire példátlan az elmúlt 11-12 évből?
2: Kanyarodjunk.
1: Akkor leírjuk magát a Vitnyédi esetet is még.
2: A kezdetekhez, ugye Magyarország 1989-ben csatlakozott a menekültek jogállását szabályozó Genfi egyezményhez. Az első befogadó központok, a Bicskei és a Békés Csabai, azok akkor is nyitottak meg. És lényegében az azóta eltelt időszakban Magyarországon, amit most úgymond migráns tábornak neveznek, ez nem egy szakmai elnevezés, politikailag jól hangzik, de szakmailag nem korrekt, ezek azok úgynevezett befogadó központok. Azok, akik idegenrendészeti eljárás alatt állnak, vagy pedig azok, akik az országban menekültként, menedékkérőként lépnek be, azoknak az eljárását, tehát amíg zajlik az eljárásuk, ők ezekben az intézményekben, idegenrendészeti intézményekben tartózkodnak. És nyilvánvalóan szükség szerint nyitottak meg, illetve zártak be ilyen létesítményeket. Ugye volt a délszláv válság a 90-es években, akkor a magyarországi menekültügyi intézmény teljesen felfutott, és lényegében nemzetközi színvonalú lett. És jött az Orbán kormány, akik ebben egy politikai témát láttak, és átpolitizálták ezt az egész szakmai témát. Ugye a 15-ös válságban még számtalan új létesítményt kellett megnyitni, azért, mert akkor volt egy nagyon nagy fluktuáció, illetve átáramlás Magyarországon, de nem maradtak itt ezek az emberek, tehát akik nagyrészt akkor szírek voltak, hanem csak átmentek az országon, tehát igazániból csak ilyen átmeneti elszállásolásra volt szükség ezekben az intézményekben, és utána ugye jött az a fordulat a politikában, hogy azt mondták, hogy Magyarország ezt sem akarja, tehát nem szeretne befogadni menekülteket.
1: Rajtunk át sem menjen senki.
2: Így van. Ez nem azt jelenti, hogy ez nem így történt, csak hogy lekerüljön a napirendről, és azt lehessen mutatni, hogy Magyarországon nincs migráció, vagy Magyarországon keresztül sem. És elkezdték bezárni ezeket a létesítményeket, ilyen volt például a Bicskei, ugye pont az említett még 90-ben nyitott, 16-ban bezárt, és akkor nyitottak meg a tranzitszálók, a tranzitállomások, a Tompán, illetve Röszkén.
1: Ott volt rengeteg emberi jogi ellenvetés azzal kapcsolatban, ahogy azok működnek, ahogy ott bánnak az emberekkel, amilyen lassú az elbírálás.
2: Folyamatosan szigorították a jogszabályokat ezzel kapcsolatosan. Ugye kétféle befogadó központ létezik, az úgynevezett zárt befogadó központ, ez azt jelenti, hogy börtönszerű létesítmények lényegében. Ilyen jelenleg Magyarországon csak Nyírbátorban van, tehát ez még egy most is létező idegenrendészeti létesítmény. Korábban volt több is, és volt egy hibrid Kiskunhalason, ahol volt zárt is, meg nyitott is. Ugye a zárt az, ahonnan nem mehetnek ki, addig, amíg zajlik az idegenrendészeti eljárás, a nyitott az, ahonnan ki be lehet közlekedni, és általában, hogyha valakinek el volt bírálva, akár a tranzitzónákban tartózkodott addig, és el lett bírálva pozitívan a menedékkérelem, akkor átkerült egy ilyen nyitott befogadó központba. Onnan aztán mehetett Isten hírével akármerre, amerre akart. És lényegében, ahogy én most olvastam egyébként a kormányban lévő Vitnyéddel kapcsolatos gondolatok, én azt gondolom, hogy egy Kiskunhalashoz hasonló hibrid rendszerben gondolkoztak ott, tehát hogy ez részben zárt, részben nyitott lett volna. Ilyen korábban csak Kiskunhalason volt, hogy a kettő egyszerre volt, mert általában vagy egy nyitott, vagy egy zárt létesítmény van. Ugye most per pillanat az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság kezelésében 3 migráns tábor van, most is idézőjelbe téve, tehát befogadó központ. Vámosszombati, ami most már egy ideje üresen áll, ez egy, lényegében egy tartalék létesítmény, de ugyanúgy egy őrzött létesítményről van szó, Balassagyarmat. Ugye Balassagyarmat volt az, amit talán még itt is beszéltünk erről, amikor Afganisztánból kihozták a magyarok, azokat az afgánokat, akik annak idején segítettek. Igen. A magyaroknak 2021-ben, ugye akkor 170-et abban a létesítményben szállásoltak el. Balassagyarmat jelenleg is működik, és működik Nyírbátor. Tehát ez a 3 létesítmény van most hivatalosan ebben a rendszerben, és gondolom, hogy Vitnyéd lett volna az, amit megpróbáltak volna még beemelni ebbe a rendszerbe.
1: Az, hogy teljesítenek egy ilyen tábort, az azt bizonyítja-e, amit most a magyar kormány próbál ráolvasni az előző kormányzatra, miszerint is mégiscsak teljesíteni akarták az Európai Unió követelményeit, és be akartak fogadni Magyarországra migránsokat? Vagy egyszerűen csak az élet követeli ki, hogy korszerűbb táborok legyenek?
2: Hát korszerűt azért erősen idézőjelbe raknám. Tehát azért a magyar állam onnantól kezdve, hogy megcsinálták zöldmezős beruházásként a tranzitzónákat, és felhúztak oda a sivatag közepére egy konténertábort, én ezt nem nevezném túlságosan modernnek, meg humánusnak.
1: Vitnyét se lett volna jobb abból, amit tudunk róla?
2: Hát én, ahogy ezt olvastam, ugye ott volt meglévő épület, amit fel akartak újítani, és fel akartak mellé húzni konténertábort. Én azt gondolom, hogy ez egyébként ugyanúgy lett volna, mint a tranzitzónák esetében is, hogy valószínűleg a konténertábor lett volna egy zárt létesítmény, és akkor mondjuk a meglévő létesítmény felújítva lett volna egy nyitott tábor. Olyan szempontból egyszerűbb, hogy egy helyen zajlik az egész idegenrendészeti eljárás, addig, amíg nincs elbírálva, addig a zárt részben vannak, hogyha pedig el van bírálva, akkor kikerülnek a nyitottra. A dolognak az érdekessége, hogy ez is viszonylag közel van az osztrák határhoz, és egyébként Vámosszabadítól 60 kilométerre van, ami egy létező intézmény, szóval ennek a logikáját nem egészen értettem. Ez azért még hozzátartozik, hogy Vitnyéd akkor már használva volt menekültügyi létesítményként az ukrán válság kapcsán. Ugye azáltal, hogy az Orbán kormány leépítette a befogadó kapacitását az országnak, és pár száz főre redukálta, ezért ennek az lett a következménye, hogy amikor viszont jött az ukrán menekült hullám, akkor ez teljesen felkészületlenül érte az országot. És ezért lett az, hogy jobb híján, miután hivatalos idegenrendészeti befogadó állomások nem voltak, ezért szerződéseket kötöttek panziókkal, vagy kijelöltek kollégiumokat, meg egyéb létesítményeket, és a Vitnyíri egy ilyen volt, egy korábban, vagy akkor már üresen álló létesítmény, ahová lényegében kárpátaljai családokat költöztettek be, úgy 2022 után. Tehát ez addigra már nem az idegenrendészeti főigazgatóság keretében, de tulajdonképpen már egy menekültügyi létesítmény volt bizonyos szempontból.
1: Őket végül onnan elküldték, vagy maguktól mentek el a kárpátaljai magyarok? Mert ugye erről is mindenfélét lehet
2: hallani. 2024 júliusában hozott, szigorította az addigi kormányi rendeletet a kormány, az Orbán kormány azzal, hogy a kárpátaljaiak nem jogosultak a továbbiakban ellátásra. Ez nem csak a kárpátaljaiakat érintette, hogy ezt úgy fogalmazták meg ezt a jogszabályt, hogy csak az effektíve háborús műveletekkel érintett területeket fogadják el olyannak, hogy akik onnan jönnek, azok kaphatnak Magyarországon ellátást. Én azt gondolom, hogy egyébként, hogy ez a kárpátaljaiakra volt célozva, mert ők voltak létszámban a legtöbben, és akkor 2024. augusztus 20-ával körülbelül 2000 érintettnek kellett, egyik napról a másikra elhagyott.
1: Velük miért? Egy kicsit az emberi szárról is beszéljünk. Igen. Tehát velük mi történt? Hova kerültek? Merre mentek?
2: Hát én csak abból tudok kiindulni, hogy ez a mi létesítményeinket is érintette, tehát a győri szálonkon voltak nálunk olyanok, akik kárpátaljai illetésűek voltak. Nálunk a többség is, ahogy én hallottam, hogy ez tulajdonképpen egy általános tendencia volt, megpróbáltak tovább menni Nyugat-Európába, és ott menedékjogot kérni. Voltak néhányan olyanok, akik jobb ilyen visszamentek Ukrajnába, mások megpróbáltak rokonoknál, ismerősöknél szállást keresni.
1: A kárpátaljai magyarjainkat gyakorlatilag elküldtük?
2: Igen. Igen.
1: Ezt most akkor rakjuk a helyére, mindenki a maga fejében.
2: Igen, hát mi akkor ezzel ellen tiltakoztunk, meg nem is igazán, hogy értettük, hogy ez miért pont a magyar ajkú lakosságot érinti ennyire szigorúan.
1: Hát ha valakik mellett kiállunk, hát nyilván ők, nem?
2: Igen, igen.
1: Értem. Na, kanyarodjuk vissza a politikai szárra.
2: Igen.
1: Hogy itt igazából mi volt a szándék, azt lehet látni? Ugye van egy politikai olvasata, Magyar Péter azzal vádolja az Orbán kormányt, hogy hazudtak, és még le akarták hajtani a migrációval kapcsolatos uniós rendeleteket. Erre mondja most Ujjás Gergely, be akartuk csapni az uniót, és úgy tettünk, mintha. Orbán Viktor meg azt mondja, hogy mindent betartunk, amit ígértünk, és mindent betartottunk mindig is.
2: Jó, azért válasszuk szét a politikai kommunikációt, és az, ami a szakmában történt. Tehát azért teljesen függetlenül attól, hogy volt egy kifelé kommunikációja ennek, azért a belügyminisztériumnak, vagy az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóságnak azért volt egy szakmai tevékenysége, még akkor is, hogyha ezt időközönként felülről irányították, vagy belenyúltak felülről, mint például, hogy politikai menedékjogot adtak a lengyel ex-miniszternek. Tehát azért voltak ilyen sajátosságai, vagy a magyar menekültügyi rendszernek, de ettől függetlenül én azt gondolom, hogy főleg 2022 után látni kellett a magyar kormánynak is, hogy bármikor történhetnek olyan dolgok ebben az országban, hogy egyik pillanatról a másikra egy nagyobb migrációs nyomás jelentkezik, például az ukrán válság kapcsán. Tehát, hogy valamennyi készenléti kapacitást, vagy legalább legyen egy koncepció arra, hogy mi történik, hogyha hirtelennyiben ott áll a határainkon akár több ezer menekült, és miután ugye Ukrajna esetében ráadásul szomszédos országról volt szó, még csak azt sem lehetett kommunikálni, mint korábban, hogy hát a legközelebbi biztonságos országig ismerik csak el, és akkor, mert Ukrajna szomszédos ország, és tényleg nem lehet tudni azt sem, hogy mi történik keleten, vagy akár ez a háború is, hogy hogyan alakul.
1: Ugye hát Kárpátalját is értem, mert támadást, tehát nyugodtan hivatkozhattak volna az ottani...
2: Igen, elvégben egyébként ez a kormányrendelet
1: támadás alatt álló terület.
2: Úgy szól, hogy ezt rendszeresen felülvizsgálják, hogy mik a háborúval érintett területek, de Ukrajna azóta sem került be.
1: Azt ki tudjuk mondani, hogy ez egy menekült tábornak készült?
2: Igen.
1: Miért tagadja le utólag is?
2: Hát mert nyilvánvalóan politikailag kellemetlen, mert ők valamit ígértek, valamit kommunikáltak kifelé, és most dőlnek ki a csontvázak, hogy tulajdonképpen ennek a nagy része ez egy kamu kommunikáció volt kifelé.
1: Az, hogy ez egy Potyomkin falu, tehát hogy úgy teszünk, mintha egy menekültábor lenne, megmutassuk az Európai Uniónak, ez mennyire hiteles állítás Gulyás Gergelytől?
2: Azért, hogyha több milliárd forintot akarunk költeni valamire, ami egy ilyen úgymond Potyomkin falu, azt én egy kicsit komolytalan dolognak tartom. Nyilvánvalóan oda terveztek egy létesítményt, ez teljesen egyértelmű. Tehát az előkészületekből, ahogy az egésznek a kivitelezési koncepciója nagyon hasonlított arra, mint amikor a tranzitzónákat kezdték kiépíteni.
1: Azt mondja a vitnyéri polgármester, hogy neki végig azt mondták, sőt, senki nem mondta, hogy ez egy menekültábor lenne. Nem is tudott az egészről.
2: Ezt
1: kell tudnia, tehát a szabályok szerint őt arról tájékoztatni kell, hogy menekültábor épül a településén?
2: Nem tudom, hogy van-e erre vonatkozóan bármilyen szabályozás, hogyha a kormány valahogy dönt, de hát ez az előző rendszerben is így volt, hogy a kétharmados többséggel, hogyha valaki mégiscsak megpróbált volna keresztbe tenni, akkor hoztak egy olyan jogszabályt, hogy ne lehessen keresztbe tenni. Tehát ez igazániból döntés kérdése volt.
1: Sievert András megrésenei, köszönöm szépen.
2: Nagyon szívesen.
0: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Editor. Mitől volt hangos a sajtó? Miről beszélnek az emberek? Mi foglalkoztatja az újságírókat? Editor. A Spirit FM szerkesztőinek kibeszélő műsora. Szerdán este 8 órakor. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

0: most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
2: Nem indul újra szeptemberben a Magyar Kétfarkú Kutyapárt társelnöki posztjáért Kovács Gergely. A politikus a Magyar Hangnak azt mondta, a párt többsége folytatná a munkát, és ő is úgy látja, szükség van olyan pártra, amely viccesen is meg tud fogalmazni kritikát, de a polgármesterség mellett nem maradt ideje a pártra. Vendégünk Kovács Gergely.
3: Aki még a párt társelnöke és a 12. kerület polgármestere, jó estét!
4: Sziasztok!
3: Miért nem mondott le 13-án? Vagy 14-én, vagy most? Ugye azt mondja, hogy szeptemberben nem indul újra.
4: Hát én azért abban szeretnék segíteni, hogy ezt a pár hónapot valahogy lemenedzseljük, ugye meg kell oldanunk ezt a, vagy hát amennyire meg lehet oldani ezt a nagy tartozást, ami van a párt nyakán, úgyhogy igen, szeretnék segíteni, és igazából szeptemberben amúgy is lejárna a mandátumunk a elnökségnek, és akkor van társelnökválasztás, vagy elnökválasztás, és akkor én gondoltam, hogy addig azért igyekszem segíteni, amivel tudok.
3: Meg csak azért kérdeztem, mert Nagy Dávid is lemondott a pártigazgatásáról, de akkor tehát szeretné ezt rendbe rakni. Egyébként még messze van a szeptember, lehet, hogy addig meggondolja magát, nem?
4: Hát gondolkodok sok mindenen, szeretnék egyébként most az MSZP-nek kell indulni az elnöki posztjáért.
3: Ott is társelnökség volt, akkor ismerős lesz. Mert sem, a végén már
4: az... Az most egy, ha jól tudom, nekik nincs tartozásuk, tehát az működhet tovább a párt, és akkor én most az MSZP-ben látom a reményt és a jövőt, úgyhogy én most arra nyitnék, és akkor valószínűleg ott fogok indulni.
3: A kutyapártban már nem látja? Reménytelen a helyzet?
4: Hát ugye az a helyzet, ugye vissza kell fizetnünk ezt a 686 millió forintot, 150-et visszatudtunk, az annyit be adományban, amit amúgy köszönünk, meg tök sok, azt visszafizettük, azt nem látom, hogy visszatudnánk a teljes összeget, ugye aminek talán lenne értelme, legalábbis nekünk biztos, de talán az országnak is, hogy ez a törvény, ami alapján nekünk ezt vissza kell fizetni, az hát legalábbis azt mondhatom, hogy nem a célját érte el, mert a fideszes kamu pártokat végül is egyszer sem sikerült megbüntetni, ha jól tudom, 8 éve megy az eljárás azok el, akik 8 éve nem értek el 1%-ot, és fideszes kamu pártnak hisszük őket legalábbis, mi meg hát nyilván nem az vagyunk, mert létezünk hát igazából 20 éve, de hivatalosan meg 10 éve, és akkor végül is nekünk kell visszafizetni, úgyhogy...
3: De most megtámadták az erről szóló határozatot, ez időhúzás, vagy van remény arra, hogy megnyílik, hogy látják?
4: Hát azzal nem vitatkozunk, hogy alapvetően azt mondja a törvény, hogy aki nem érje az 1%-ot, annak ezt vissza kell fizetni. Viszont eljárási hibák valóban voltak. Például nem értesítettek minket az eljárás elindításáról, amit kellene. Előtte egyébként az egy külön dolog, de az is sikerült, hogy az ügyfélkapunkra küldjék ki a levelet a államkincstár, hanem postán küldték ki. Akkor nyilván itt élünk a jogi lehetőségekkel. De hogy mondjam, a vége ennek ellenére az lesz, hogy azért véletlenül a pártnak van ez a tartozás.
3: Azt is mondta Magyar Hangnak, hogy kereste Magyar Pétert ebben az ügyben. Valamikor egyeztetne vele, kapott választ, vagy hogy kereste, vagy beszélt vele?
4: Hát írtam neki SMS-t, és akkor felhívott, ez nagyon menő, hogy felhív 20 perc után a miniszterelnök úr, ez hát nyilván kéne azért beszélnünk, én nem gondolom, hogy el lehetne engedni egy ilyen tartozást, tehát ez egy félmilliárdos összeg, azt nem lehet csak úgy elengedni. Viszont arról lehet érdemes beszélni, hogy ez a törvény megfelelő-e.
3: És de akkor mit mondott, amikor felhívta, vagy visszahívta?
4: Hát ennyi, akkor azt mondta, hogy most éppen kormányát alakít, és beszéljünk utána. Úgyhogy majd akkor most valamikor megkeresem. De nem is biztos, hogy vele lehet az államkincstárral kell. De mindesetre én azt gondolom, hogy alapvetően a törvény módosítása egy olyan megoldás lehetne, ami mondjuk ránk is vonatkozhatna, mert egy folyamatban levőről van szó, illetőleg logika is van benne. Én azt nem hinném, hogy önmagában el lehetne engedni egy ilyen tartozást.
3: No, meglátjuk majd, és akkor majd nyilván beszélünk erről, vagy beszámolunk róla, hogyha lesz ennek bármiféle folyamánya vissza a társelnökséghez. Én nem véletlen ironizáltam azzal, hogy meggondolja magát, mert volt már arra példa két esetben. Ugye 24-ben bejelentette, hogy nem indul a polgármesterségért, aztán mégis. Aztán bejelentették Dömös Zsuzsannával, hogy lemondanak a társelnökségről, aztán eltelt egy vagy két nap, és aztán azt mondják, hogy meggondolták magukat, és mégis maradnak. Most ez a döntése végleges?
4: Hát az az igazság, és emiatt, amit kérdezett, hogy a választás után, vagy környékére kellett mondanom, én azt gondolom, hogy ezt valószínűleg korábban kellett volna megtennem, mert amikor én polgármester lettem, sokáig azt hittem, hogy mindig lesz majd valamikor időm arra, hogy a pártot tudjak foglalkozni, de gyakorlatilag az történt, hogy így tényleg ez egy ilyen 0-24-es meló, meg hétvégén is, mert szombaton nem tudom, esküvőket kell tartanom, meg vannak önkori rendezvények, szóval tényleg nincs időm a pártra, és annak nincs sok értelme, hogy valaki úgy legyen a vezetője szervezetnek, hogy nincs erre semmi ideje.
3: Tehát végleges a döntés?
4: Én azt gondolom, hogy igen.
3: Ja, nem volt olyan határozott, ezért kérdeztem vissza.
4: Ennyiben...
3: Kapacitálják, hogy maradjon a pártból?
4: Vagy? Hát biztos van, aki örülne, meg hát mégis én kezdtem ugye még régen, vagy legalábbis azok közt voltam, akik kezdtük, sőt, igazából én kezdtem még annó 2005-ben vagy 2006-ban. De az nem fog változni, hogy nem lesz rá időm a következő években, és akkor szerintem ez így felesleges.
3: Döme Zsuzsa indul el a társelnökségért szeptemberben?
4: Szerintem neki se fér teljesen bele, de szerintem a részéről nincs ilyen határozott döntés, ő ezt még majd meglátja, hogy hogyan legyen. Nyilván egyébként az a kérdés, hogy mit akar a szervezet csinálni. Azt látom, hogy vannak sokan, akik szeretnék valamilyen formába folytatni, ez lehet... akár úgy, hogy miután a MSZP-nek az elnöke leszek, ők is belépnek az MSZP-be, de lehet akár civil szervezet, vagy egyébként lehet másik pártot csinálni, hogyha úgy alakul, meg egyébként még akár a párt is megmaradhat, hogyha úgy hozza az élet.
3: Egyébként az MSZP-nek van elnöke, Komjáti Imre.
4: Komolyan?
3: Na, azt mondja, hogy ugye látni kéne, hogy mit akar a párt. Azon nem gondolkodott el, hogy kilép a pártból? Tehát marad kutyapártos, csak...
4: De most, hogy mondtad, hogy van az MSZP-nek elnöke, akkor viszont lehet, hogy én maradok a kutyapártnál végül is.
3: Mondom én, hogy még szeptemberig sok minden történhet.
4: Jó, én te nem tudtam, hogy van elnökük.
3: De na, még itt a végén van egy pár percünk, szóval van-e értelme, és akkor megpróbáljuk komolyra fordítani a szót, van-e értelme, vagy van-e létjogosultsága a kutyapártnak, és ha igen, akkor micsoda?
4: Hát ha ezt az MSZP elnökeként kell erről véleményt formálnom, akkor nem biztos. Annak, amit csináltunk 20 év át, én azt mondom, hogy van. Tényleg sok ezer embernek tudtunk arra lehetőséget adni, hogyha valamit önkénteskedne, akár szociális területen, vagy virágot ültetne, vagy utcabútorokat festene, vagy nem tudom, akkor tudod hozzánk jönni. A legtöbb pártnál azért igazából választás környékén lehet önkénteskedni, máskor azért viszont nehéz mit csinálni. Van egy csomó önkormányzati képviselőnk, több tucat ugye az országban, nekik egyébként én szeretnék továbbra is segíteni, vagy hát eddig nem segítettem, úgyhogy mostantól majd szeretnék segíteni. Ezt szerintem attól, mert az MSZP elnöke vagyok, megtehetem végül is, el tudják fogadni ezt a segítséget. Úgyhogy szerintem van, meg amit a bevezetőben is volt, én azért abban nagy változást nem látok, hogy arról szól a magyar politika továbbra is, hogy egymást szidják a pártok, és továbbra is ugye abból akarnak népszerűséget kovácsolni, hogy valaki ellen utálatot gerjesztenek, ez sajnos ugye előfordul az új kormánnyal is. Szóval szerintem ilyen szereplőre azért bőven van szükség, aki mondjuk nem az a célja, hogy egy nap még 5 ember infarktus kapjon a politika miatt, hanem hogy esetleg tényleg úgy legyen kritika megfogalmazva, hogy az valami befogadható formában.
3: No, kerületi ügyek, patthelyzet van a kerületben, és azt mondta ebben az interjúban a Magyar Hangnak, hogy áll egy előrehozott választás elébe. Ez kérdésre mondta ezt, de azért csak azt mondta, hogy áll elébe. Szóval a polgármesterségről való lemondás is megfordult a fejében, hogy legyen ott előrehozott választás?
4: Ja, nem, ezt a szerintem az újságíró, hogy is arra értettem, ugye felmerül időnként, hogy a Tisza esetleg a valamennyi önkormányzatot feloszlatná, és hogy országosan lennének időközi választások. Arra azt nem látom, hogy nálunk külön lenne ilyesmi.
3: Ezt táfolja egyébként a Tisza, mert azt is mondta, hogy fura és példátlan lenne, hogyha ez az új kormány meglépné. Miért?
4: Ez így van, szerintem is fura és példátlan lenne.
3: Hát ön mondta.
4: De hogy hallani azért ilyeneket, hogy ezen gondolkodnak. Ugye
3: miért lenne fura? Ugye most van kétharmados felhatalmazása a Tiszának, rendszerváltást ígértek, rájuk szavazott több mint 3 millió ember, és most a fővárost kivéve az önkormányzatokban, vagy a polgármesterek között nincsen Tiszás. Tehát hogy lehet úgy rendszerváltást csinálni, hogy a helyben nincsen képviselet?
4: Hát igazából ezt eddig senki nem csinálta meg, tehát attól, mert valaki megnyert egy országgyűlési választást, akkor nem osztotta fel az önkorikat, és nem írt ki mindenhol választást. Ugye ami kicsit fura, az a főváros, ahol eddig mondjuk érthető volt, hogy a Tisza miért nem akart annak ellenére, hogy megnyerték a fővárosi választást, bemenni a, mindegy is, hogy főpolgármester helyettes, de hogy bemenni a politikai vezetésébe a fővárosnak. Ugye ebből fakad ez az elmúlt másfél éves elég furcsa működés, nyilván egy közgyűlésre járó képviselő nem tud érdemben, tehát ha nincs ott a hivatal neki, akkor nem tud irányítani a fővárost. És ugye igazából nem látni most sem, hogy ők erre törekednének, vagy hogy mondjuk főpolgármester helyettes, vagy bármi szereplőt jelölnének, aminek az a vége egyébként, hogy a, nem tudom, tudják-e a nézők, hogyha az ember akar valamit a fővárostól, és nyilván, ha valamelyik cégtől akarunk, akkor meg tudjuk keresni, mint kerület a BP közutat, meg a BKK-t, meg stb. De hogyha mondjuk én mondjuk kulturális területen szeretnék valamit a fővárosra együttműködni, akkor én nem tudok kinek írni, mint kerületi polgármester. Tehát a hivatal van, a főosztályok léteznek, de hát ugye nem ők a döntéshozók, hanem politikai szereplők szoktak ott lenni. Szóval ezt azért valahogy mindenképp meg kéne oldani a Tiszának, vagy úgy, hogy delegál valakiket a politikai vezetésbe, vagy úgy, hogy azt mondja, hogy új választást csinál, szóval erre ezért szerintem ilyen szempontból a Tiszának, vagy úgy, hogy delegál valakiket a politikai vezetésbe,

0: fürdesz a diákok sikerében, de ők nem azért sikeres MCC-sek, mert a rendszer része voltál, hanem annak ellenére. Ezt Novák Tamás, az MCC Press vezetője írta ki a Facebook oldalára, és van egyéb baj is az MCC-nél, például az, hogy az MCC Festet nem tudják megrendezni a megváltozott körülményekre való hivatkozással, úgyhogy a volt kormányzati holdudvar, vagy ha úgy tetszik, elitképző tájékán úgy látszik, hogy a baj az nagyobb, mint ami ennek így elsőre látszik. Orbán Viktor az Indexnek adott interjút, ezzel is fogunk majd foglalkozni. Ott mondott olyan adatokat is, amik nem állják ki a valóság próbáját. Azt mondja, hogy a fiatalokon bukták el a választást. Majd mondok számokat pontosan arról, hogy melyik korcsoportban mekkora volt a Fidesz támogatottsága, és nem a fiatalokon bukták el a választást. Aztán az uniós pénzek sürgősségi szavazásáról, vagy sürgősséggel történő megtárgyalását, azt nem szavazta meg a Fidesz és a KDNP. Erre természetesen Magyar Péter éles hangon reagált. Ezek lesznek tehát a témáink néhány perc múlva.
1: Balázs, köszönjük önöknek, és köszönöm a figyelmet kollégáim nevében, és holnap este is lesz egyenes beszéd. Várjuk majd önöket, viszontlátásra.
2: Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 6:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az önműsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

Az interneten, bárhol a világon, spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9-en. A nagyváros forgatagában, autóban, gyalogosan, vagy otthon egy rádiókészüléken. Spirit FM.

0: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Sokat gondolkoztam rajta, hogy hogyan kapcsoljam össze a most zajló labdarúgó világbajnokságot a magyar futballra. Hát nem egyszerű feladat, de aztán rájöttem, hogy talán úgy, hogy a pénz nem minden, ezt tegnap láthattuk, amikor a spanyolok nem bírtak a zöldfoki szigetek csapatával. Jandó Zoltán, a G7 újságírója, szervusz.
2: Szervusz.
1: De hát azért mégiscsak a magyar futballról és a pénzről fogunk beszélgetni. És hát itt az elmúlt 15 évben mégiscsak az látszott, hogy a pénz minden. Tehát igazából erről szólt a magyar foci, mennyit tudunk belerakni, és mennyit tudunk kivenni.
2: Igen, tulajdonképpen erről szólt, ugye túl sokat is tettek bele, ugye erről viszonylag sok elemzést írtunk már korábban, és a fő probléma az volt, hogy annyira elöntötte a pénz a magyar labdarúgás, hogy tulajdonképpen minden ösztönzőt kiöltek a rendszerből. Annak minden szintjén, a játékosoktól kezdve a klubokig, már 10 évvel ezelőtt panaszkodott nekem klubtulajdonos, hogy nem tudja motiválni a játékosokat, mert hogyha valamilyen eredmény elvárást tesz eléjük, akkor egyszerűen átmennek egy másik csapatban, ott is megkapják a fizetésüket. Nyilván ez azóta tovább romlott ez a helyzet, és ugye a klubokra is ugyanez a jellemző. Például az utánpótlás nevelés is ugye ott akadt el, hogy nem tudnak feljebb lépni egy pont után az utánpótlás játékosok, mert hogy a klubok már nincsenek rákényszerítve arra, hogy feltétlenül utánpótlás neveléssel foglalkoznak, hiszen kész játékosokat is tudnak vásárolni.
1: Most viszont az MLS ugye azt mondta, hogy kell 5 fiatal a csapatban, rögtön a Fradi fel is háborodott.
2: Így van, tehát ez mutatja talán a legjobban a magyar labdarúgás helyzetét, hogy a Ferencváros részéről, ami ugye a legnépszerűbb magyar csapat, azon ment a hőzöngés egy éven keresztül, hogy magyar futballistákat kell játszatni, miközben ugye az egész kiindulási pontja az volt az MLS részéről mindenképp, de ugye a kormány is ezt hangoztatta, hogy ugye egy saját olyan utánpótlás nevelést építsünk ki, aminek aztán utána jótékony hatás lesz a magyar labdarúgásra, mint klubszinten, mint válogatott.
1: Egyébként fura módon pont a Fradi bizonyította azt, meg az MTK bizonyítja hosszú évek óta, hogy az utánpótlás nevelésnek mégiscsak van értéke, ugye az MTK kicsiben ebből él. A Fradinál meg hirtelen előkerültek olyan fiatalok, akik közben válogatottak is tudtak lenni.
2: Igen, ugye az MTK az nagyon régóta, az már a 2010 előtti időszakban is építette erre. Nem működik úgy, ahogy ezt szerintem az MLS-ben elképzelték 2011-ben, amikor megfogalmazták azt a bizonyos stratégiát, ami igazából
1: mennyi
2: erre
1: pénz
2: futatta volna ki.
1: Mennyi pénz az, ami a magyar futballban
2: hát,
1: megjelent az elmúlt 15
2: év? Hát ez biztos, hogy 1000 milliárdos nagyságrend, hogyha mindent összeveszünk, stadion építéstől kezdve TAON át a különböző állami támogatásokig, szponzorációnak vagy közvetítési jogdíjvásárlásnak álcázott állami támogatáson keresztül. Ugye, amit mi most részletesen vizsgáltunk, az az, hogy hogyan változott az NB1-nek a bevétele, és ott ugye a 8-szorosára, 9-szeresére növekedett a teljes ligának a büdzséje, úgyhogy közben szűkült a liga, hiszen 2010-ben még 16 csapatos volt, most meg 12. Tehát, hogyha azt nézzük, hogy az egy csapatra jutó bevétel mennyi, akkor ott 12-szeres növekedés volt. Ugye a teljes liga tavaly már közel 70 milliárd forintból gazdálkodhatott.
1: Közben arra panaszkodnak a magyar klubvezetők, hogy nem tudnak magyar játékost igazolni, mert drágábbak a magyar focisták, mint a külföldi légiósok sok esetben, és hát nem jobb minőségűek.
2: Hát igen, ugye ez a piac teljes eltorzultságát mutatja. Volt egy ilyen szituáció, amikor ugye Kubatov Gábor azt nyilatkozta, hogy Dibusz Dénes azért nem ment el Franciaországba, mert osztott szorzott és arra jutott, hogy nem feltétlenül keresne ott jobban figyelembe véve az adózási feltételeket, illetve a fizetéseket is, és akkor mi megnéztük, és valóban úgy nézett ki, hogy a Ferencváros akkor nagyjából úgy fizette a focistáit, mint egy francia középcsapat, ami azért nagyon sokat elárul, hiszen ugye egy Big Five ligáról beszélünk, tehát ugye a legnagyobb európai ligák egyikéről, ezzel volt versenyben, vagy ezeknek a csapataival volt versenyben a Ferencváros. Akkor is ugye azóta ez nem változott, hiszen a büdzséje ezeknek a csapatoknak nem tudom.
1: Mennyi a piaci bevétele átlagosan egy magyar NB1-es
2: csapatnak? Hát ez attól függ, hogy mit tekintünk piacinak, de valójában jó eséllyel tisztán piacinak csak a jegyárbevételt lehet tekinteni, ami liga szinten nagyjából olyan 3% körül van.
1: 3%?
2: 3%, igen. Ehhez valószínűleg hozzá lehet ugye adni még azt a szponzorációnak egy részét, de hát ugye a szponzorok azok nagyon sok esetben nem feltétlenül üzleti szempontból mennek ezekhez a csapatokhoz.
1: Vagy egy másik üzleti szempontból, jól jön ez még nekem egy következő
2: tárgyalás. Így van, tárgyalása. Tehát biztos, hogy megjelent egyfajta lobby érdek, illetve hát ugye nagyon-nagyon sok a neres szponzor, tehát az olyan, aki rendkívül jól élt abból, hogy közbeszerzéseken viszonylag gyorsan meggazdagodott, és tulajdonképpen ebből tett vissza a labdarúgásba, ez egy nagyon jól látható folyamat volt az elmúlt 15 évben, és akkor ugye ami az elmúlt időszakban kicsit növekedni tudott, az ugye a játékos értékesítésből származó bevétel, de ugye ennek van egy ellenoldala, ugye a játékos eladásból származó bevételt csökkentik a játékos vásárlások, és ez egészen két évvel ezelőttig negatív volt ennek a különbözete Magyarországon, tehát a magyar klubok az NBA-be többet költöttek játékosra, mint amennyiért eladtak játékosokat. Ez egyébként teljesen nonsens volt, ebben a régióban egyetlen országban sem láthattunk ilyet. Egyszerűen azért, mert a kis országokban, ahol kicsi a piac, ott a csapatoknak az egyetlen esélye, hogy tényleges jelentős bevételre tegyenek szert, az a játékos piac, és ezzel nem tudtak élni nagyon sokáig a magyar csapatok. Ez az elmúlt két évben megváltozott, de még mindig nem olyan erősen magas a szaldó, mint amit nem tudom, akár a horvátoknál láthatunk, de lehetne több más példát mondani. És akkor van még az, amit a nemzetközi ligákból lehet beszerezni, azt végül is kvázi piacnak lehet nevezni.
1: Hát ott a Fradi az egyetlen, amelyik valódi bevétel.
2: Igen, ugye van még egy-két csapat, ami kisebbeket, a Ferencváros az elmúlt években már valóban milliárdos nagyságrendben kapott onnan bevételt. Ugye ezzel az a probléma, hogy ha egyszer rosszul sikerül egy szezon, akkor ez viszont kiesik.
1: Azon töprengek, hogy 3%-os piaci bevétel, árbevétel mellett hogy lehet több mint 5 millió forintos nettó átlagbér az NBA-ben?
2: Hát úgy, hogy nem piaci alapon működik.
1: Tehát ezt gyakorlatilag mi mindannyian fizetjük?
2: Tulajdonképpen igen, egyrészt ugye vannak állami támogatók, tehát konkrétan vannak állami támogatások, tehát hogy az NBA-ben most a bevételeknek a nagyjából a 30%-a az teljesen egyértelmű támogatás volt. Ugye a szponzori bevételek is nagyjából 20% körül mozognak, azoknak is egy jelentős része nagyon nehéz lenne ráhúzni, hogy tényleges szponzoráció lenne, és hasonló nagyságrendű egyébként a közvetítési díjakból származó bevétel is, illetve hát ugye a különböző kereskedelmi jogokból, és ugye a közvetítési jogokat eddig az MTV-vel vásárolta meg 9,8 milliárd forintért idényenként, ami hát így nagyon masszívan túlárazott, ugye az MLS pont most próbálja meg újra értékesíteni, és az most látszik, hogy ennél biztos, hogy sokkal kevesebb fog befolyni a jövőben.
1: NB1, NB2, mind a kettőben változások lesznek nyilvánvalóan. Az NB2 kapcsán most jött ki a hír a hétvégén, hogy nagyjából olyan 150 millióval kapnak kevesebb támogatást a csapatok, ez a fele az eddigi támogatásnak az MLS-től. Azért az egy NB2-es csapat költségvetésén meglátszik, és hát az NB1-ben meg lehet, hogy eltűnnek azok a támogatók, amelyek ideig készséggel támogattak, mert hogy a NER-től reméltek valamit.
2: Így van, tehát ez egy nagyon, nagyon erős érvágás lesz szerintem az NB1-nek is és az NB2-nek is. Ez egyébként az a MLS-től kapott bevételcsökkenés, ez valószínűleg jó esélye pont a közvetítési jogokra vezethető vissza, hiszen ugye az MLS úgy adott pénzt a csapatoknak, hogy bizonyos jogokat elvont liga szinten, ugye ez a közvetítési jog, bizonyos szponzorációk, a Szerencsejáték ZRT-től kapott bevételket, és aztán ezeket osztotta szét eredmény arányosan. A legnagyobb összeget ebből az NB1-es csapatok kapták, kicsit kevesebbet ugye az NB2-esek, de ez ugye jól jelzi azt is, hogy az NB1-ben mekkora visszaesésre lehet számítani ezekből a bevételekből, márpedig ott voltak olyan csapatok, amelyeknek a fő bevételi forrása épp ez volt.
1: Jandó Zoltán, köszönöm szépen.
2: Én is köszönöm.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Editor. Mitől volt hangos a sajtó? Miről beszélnek az emberek? Mi foglalkoztatja az újságírókat? Editor. A Spirit FM szerkesztőinek kibeszélő műsora. Szerdán este 8 órakor. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az önműsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

kezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Editor. Mitől volt hangos a sajtó? Miről beszélnek az emberek? Mi foglalkoztatja az újságírókat? Editor. A Spirit FM szerkesztőinek kibeszélő műsora. Szerdán este 8 órakor. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM.

0: Műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van, körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jegerszuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Pénteken újra hetek. Horrorra akadva. Rémület és okkultizmus dózis a fiataloknak. Új hullám. Mit hoz a menekültügyi paktum? Szegény gazdagok. Csúcsra járatott globális adóelkerülés.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A Budapest Spirit FM.

0: idézzük fel. Most 2025. május 27-ig utazunk vissza az időben. Ezen a napon ment át a parlamenti bizottságon az úgynevezett ellehetetlenítési törvény szigorított változata, amely jelentős politikai és közéleti vitákat váltott ki. És ezen a napon a Spirit FM Magenta podcastban Mészégető Marcsi és Manc László a zöld városokról beszélgetett Megmenemi Márkkal és Bardóczi Sándorral.
1: Üdvözlünk benneteket, kedves hallgatók! Ez itt a Magenta Podcast, és hát a mai adásban kicsit a kertet, a Budapestet, a zöld területeket, zöld felületeket járjuk körbe, ugyanis ugye egyre több a térkő, egyre több a kő a városokban, a nagyvárosokban, a fű és a zöld meg egyre kevesebb, mégis egyre többen vágyunk valahogy a természetbe. Aztán persze vannak applikációk, vannak YouTube csatornák, közösségi kertek épülnek, de vajon kicsibe elég elkezdeni? Mi újság Budapesten, mi újság a városokban? Erről lesz szó a mai adásban. Itt van a két vendégünk a stúdióban már, Bardóczi Sándor, Budapest főtájépítésze, és Megmenemi Márk, szerkesztő műsorvezető, a Kert TV vezetője. Sziasztok, köszönjük, hogy elfogadtátok a meghívásunkat.
2: Sziasztok.
3: Szervusztok.
1: Az első élményetek nektek mi az, ami a kerthez köthető, amikor úgy éreztétek, hogy több lesz ez az életetekben, mint úgy lenni benne és jól érezni magatokat benne, hanem minthogyha ezzel kellene foglalkozni. Van-e ilyen első élmény, amit vissza tudtok idézni?
2: Hú, hát én egy alföldi paraszt családból származom, ahol apai nagymama, neki hát volt egy 2000 négyzetméteres fóliasátra, és hát több hektárnyi ilyen kertészete, úgyhogy én gyakorlatilag úgy nőttem föl a kertben, a nyaraimat nála töltöttem, úgyhogy valószínűleg nem is volt kérdés, hogy valami ilyen szakma irányába megy.
4: Nekem ez egy ilyen két pontra köthető. Az egyik az biztos, hogy a gyerekkorom, amit Angliában töltöttem, és nagyon sok természetfilmet néztem, nagyon sok David Attenborough természetfilmet néztem, gyönyörű kertekkel voltam körülvéve, de ez így akkor még nem feltétlenül tudatosult bennem, tehát hogy ez nekem egyértelműen akkor jött a felszínre, amikor a Pilisben megvettük a házunkat ott nagy kerttel, és akkor én is így olyan kertet szerettem volna magam körül látni, mint amiket Angliában láttam. És aztán én már akkor a médiában dolgoztam, és akkor jött ez az ötlet, hogy hát mi lenne, hogyha a kettőt ötvöznénk, és akkor lenne egy kertészetről szóló tévéműsor, úgyhogy igen, tehát nekem ez ilyen, én még a dátumot is meg tudom mondani, hogy 2002 körülre datálható.
1: Milyen jó az, amikor valaki tulajdonképpen mondjuk akár üzletet is csinál abból, hogy megvan a Pilis, és akkor elkezdjük csinálni, és közben tudósítunk is.
4: Igen, én média parasztnak szoktam magam foglalni, tehát hogy végül is igen, tehát média kontentet állítok elő a földemből.
1: Miért van ez szerintetek, hogy mintha mostanában még inkább az látszódna, hogy valahogy vágyunk a természetbe, valahogy vágyjuk azt, hogy növények vegyenek minket körül? Mit gondoltok?
4: Mennyi időnk van?
1: Csak nyugodtan.
4: Sándor?
2: Hát én nem érzékelem azt, hogy ebben olyan borzasztóan nagy változás lenne az igény tekintetében. Inkább azt érzékelem, hogy minél városi egy ember, annál inkább vágyik valami kontrasztra. És valójában az a iszonyatos agglomerálódás, amiben az történik, hogy Budapest kezd kiürülni, és közben meg benépesíti az agglomerációnak a településeit. Az is ebből a vágyból fakad valahogy, hogy a nagyon városi ember azt szeretne valami zöldet látni maga mellett. Az más kérdés, hogy sokan kiköltöznek zöldbe, és akkor az első dolgok, hogy kiírtsák maguk körül a zöld növényzetet, és parkolónak, meg úszómedencének transferálják el, vagy műfüves kertet létesítenek, mert az gondozásmentes. De azért van az emberben egy ilyen ateisztikus vágy, hogy vissza a természetbe, és hát ennek van egy iszonyú gyógyító hatása is. Úgyhogy valójában az, hogy a városi ember vágyik a zöldre, az a nagyvárosiasodással egykorú. Már amikor a Budapest elkezdett nagyvárossá válni József Nádor korában, akkor már voltak ilyen viták, például József Nádor és Széchenyi között, hogy való-e zöld felület a városba. És annak ellenére József Nádort ugye a legmagyarabb Habsburgnak véljük, és neki köszönhetjük a Margit szigetet, meg a Városligetet is, többek között, meg a Fűvészkertet. Annak ellenére neki az volt az álláspontja, hogy a városban nem való növény. Mégpedig azért, mert hogy annyira szerette a növényeket, ő ugye a Boboli kertben született Firenzében,

0: és innen a kötődése, annyira szerette a növényeket, hogy nem akarta kitenni ilyen stressznek, amit a város jelent. Ugyanakkor az akkori város környékén, mert hogy se a Margit-sziget, se a Városliget, az még nem volt a város része, ott pedig elkezdett ilyen nagyon nagy parkokat csinálni, hogy a városnak legyenek kiránduló helyei.
1: Én szerintem ez nem korlátozható csak a városi emberre, szerintem alapvetően a modern civilizáció. Én azt gondolom, hogy igenis van egy ilyen visszavágyódás a természetben, ami ez a reakció, ellenreakció következménye, hogy nagyon technicizálódik az életünk, nagyon elidegenedünk egymástól, a természettől, stb. És ennek az ellenreakciójaként szerintem az emberek mégis csak érzik az belül, hogy ez nem egészséges az az állapot, amiben vagyunk, és keresik a visszatérést a természethez. Én ezt konkrétan hétvégente látom, van egy nagy parkoló, én Piliszántón élek, és ott van egy nagy parkoló, és a Covid előtt mondjuk egy-két autó állt ott hétvégente, egy-két túrázon ment ki, és a Covid óta minden hétvégén teljesen csontra tele van a parkoló, tehát az emberek mennek ki. Tehát szerintem ez egy természetes reakció mindarra, ami van, és én bízom is benne, hogy ez egyre erősebb is lesz, hogy az emberek ráeszmélnek arra, hogy eleve nincs az, hogy vagyunk mi, meg van a természet, mi ugyanúgy egyek vagyunk a természettel, és ez a sok frusztráció, meg egyensúlyunkból való kibillenés, ez nagy százalékban annak tudható be, hogy elszakítottuk magunkat ettől a forrástól.
0: Egyébként abban tényleg van valami, hogy a Covid után valami, meg a Covid közben valami megváltozott. Ugye amikor a legdurvább ilyen lezárások voltak, akkor mi készítettünk egy ilyen Google Maps alapú tematikus térképet, ahol az összes fővárosi zöld felületet olyan értelemben feldolgoztuk, hogy az le van-e zárva, használható-e, mi található ott, stb. Tehát ilyen alapadatokat raktunk rá, és ezt a térképet egy nap alatt 50 ezeren töltötték le, és olyan zöld felületeket kezdtek el használni a városban, amit addig észre se vettek az emberek, tehát hogy ebben volt egy ilyen áttörés a Covid miatt, csak ez egy picit laposodott azóta, amióta szabadabbak vagyunk.
2: És vajon ebben a használatban, mert ugye az emberek többet használják, többet mennek ki az erdőbe, vagy akár a különböző ligetekbe, abban benne van-e már az a tudat, hogy a természet nem csak szép, hanem hasznos is, és keresik azokat a megoldásokat, amik mondjuk, nem tudom, mondjuk egy belvárosi parkban, vagy nem tudom, kis közösségi kertben nézik, hogy van-e komposzt. Tehát, hogy nézik-e a természetnek ezeket a hasznosságait?
1: Én ugye viszonylag sok visszajelzést kapok a követőimtől, ugye a kommentekből, én azt látom, hogy egyértelműen van egy ilyen tendencia, még mindig nem olyan szinten általános, mint ahogy lennie kellene, de nagyon-nagyon drasztikusan változott ez az utóbbi években. Abban is látom, hogy már még azért még ebben is bőven van mit fejlődnünk, hogy mondjuk mennyi szemét van a természetben. Ugye 20x éve költöztünk a Pilisben, nagyon-nagyon-nagyon tele volt szemét, nagyon szemetes, ott nem is értették. Tehát én akkor az akkori polgármesternek, mikor földobtam, hogy itt van egy gyönyörű patak, mert nem kellene ezt kitisztítani, mert 40 éve hordják bele a szemetet, nem is értette igazából, hogy mit akarok. Most már teljesen egyértelmű az új polgármesternél, hogy hát ezeket a szedd magad akciókat csinálni kell, és sokkal-sokkal kevesebb is a szemét. Tehát szerintem van egy fejlődés, csak mivel, hogy nagyon-nagyon hosszú út áll még előttünk, ugye hajlamosak vagyunk mindig előrefele nézni, és kevésbé érzékelni, hogy honnan jöttünk, de szerintem egyértelműen van.
2: Én azért is kérdeztem ezt, mert rendszeresen járok ki az erdőbe bodzát szedni, a bodza idényben, általában a virágot, és aztán pár éve rászoktam a bogyóra is, ugye a nyár végén, ősszelején, és azt figyeltem meg, hogy ahogy teltek az évek, hogy a virágszedők azok egyre többen lettek, és mondjuk a bogyószedők még annyira nincsenek sokan, de hogy biztos ők is egyre többen lesznek, ergo azt gondolom, hogy egyre többen jönnek rá arra, hogy a természetben van egy csomó olyan konkrét érték, amiket ők maguk felé vissza tudnak fordítani. Ez nagyon érdekes dolog szerintem.
1: Hát igen, viszont megvan az a veszélye is, hogy ugye elindul ez a folyamat, ami nagyon jó, és egyre több ember megy ki a természetbe, de ugye ez egy nagy terhelés is a természetnek. Tehát azt is látjuk például, hogy egyre több túrázó van kint, hogy azért az kárt is tesz a természetbe. Azért vannak olyan túrázók, akik nem figyelnek, ott hagyják a szemetüket, tehát hogy azért a természet terhelődik, mint ahogy az itt így fölismerült Sándor részéről is, hogy ugye a növények valók-e a városba, tehát az is mi, hogy mi elárasztjuk a természetet, tehát szerintem ez még egy újabb kihívás lesz, hogy akkor oké, tök jó, hogy ennyire szeretjük a természetet, csak ne szeressük agyon.
0: Igen, hát ezt azzal is át tudom támasztani, hogy, és ez szintén egy ilyen Covid tünet, hogy Ebben a városban jelenleg most 1,7 millió ember él, és az a helyzet, hogy mellettük él 700 ezer kutya. És ez a COVID alatt megkétszereződött majdnem a kutyáknak a létszáma Budapesten, és azt vettük észre mi magunk is, hogy a közparkjainak a legfontosabb használói csoportjává léptek elő a kutyások. Na most a kutya meg a park az olyan értelemben azért veszélyes egymásra, hogy egy iszonyú nagy terhelést jelent a kutyás használat, a park használatra, és ezt le kell követni a fenntartásban. Nagyon nagy igényűek ezek a kutyatartók, és ezt egyszerűen nem tudjuk lekövetni. Valójában az történik, hogy most kezdünk el azon gondolkodni, hogy hogyan lehet úgy szekcionálni ezeket a használatokat, hogy azért maradjanak olyan parkfelületek, amik nincsenek ilyen intenzív kutyás érintettsége, és párhuzamosan kijelölni olyan területeket, ahol mondjuk ez a integrált használat az elfogadott, de ehhez egy nagyon komoly fenntartást is mellé kellene rendelnünk, amire meg viszont iszonyú kevés forrásunk van. Úgyhogy ez a terhelés meg terhelhetőség, ez nálunk napi szinten kérdés minden tekintetben, nem csak kutyás tekintetben, hanem mondjuk a természetvédelmi területünkön, akár a lovaglás, vagy bármi egyéb olyan terület használat, de mondjuk a közparkjainkban is ezek a nagy rendezvény történetek, hogy mit okoznak, vagy akár a tüntetések, tehát mi azért néha imádkozunk, meg fogjuk a fejünket, hogyha mondjuk egy Andrássy út menti egyébként 100 000 négyzetméter vagy 100 000 forint per négyzetméteres előnevelt évelő ágy mellett zajlik egy több százezres tüntetés, akkor azért így remeg a szánk széle, hogy mi fog történni. Tehát ezek nagy kihívások a zöld felület fenntartásban.
1: Tina, kertben is azt szoktam javasolni, ez egy visszatérő kérdés, hogy hát a kutya ezt csinálja, azt csinálja, én is ezt szoktam javasolni, hogy hát ha a kutya olyan, hogy kárt tesz a kertben, akkor ki kell jelölni egy kutyás részt és egy nem kutyás részt, de igen, hát ez nyilván nagyon nehéz egy nagy parknál ezt kialakítani.
3: Hát meg gondolom, hogy ugye a felelős állattartók szerepe is egészen fontos lenne, hogy a camping plédet kutya kakiba se szeretek belerakni, tehát hogy mennyire szedik össze, az igen. Egy dolog, hogy kirohangálja, gondolom ugyanúgy, mint a lovak, csak hogy mit hagynak ott maguk után, aminek nem ott lenne a helye.
0: Igen, hát nálunk most már van a közparkjainkban 7 olyan közparki részlet, amit egy úgynevezett integrált parkként saját házi rendel, tehát ott ki van jelölve olyan terület, ahol póráz nélkül is lehet sétáltatni kutyát, és ezeket mindegyiket úgy alakítottuk ki, hogy ott a helybéli kutyás szervezetekkel, egyesületekkel ültünk le, alkottunk meg közösen rá szabályokat, nyilván mindegyikben van olyan, hogy visszahívható legyen, összeszedjék, tehát és ezeket az a jó, hogy ezek a civil szervezetek kvázi így föllépnek a tulajdonos mellett, mint a rendőrei, ott a helyi kutyás közösséget egy kicsit kordában tartják, vagy megpróbálják e szerint, a szabályok szerint gardírozni, ez szerintem egy marha jó folyamat, csak tényleg vannak olyan területei a városnak, főleg a belváros, ahol borzasztóan sok a kutyás, és nagyon kevés a zöld felület, és ez egy ilyen feloldhatatlan ellentétet jelent sokszor.
3: Igen. Amikor már többször szerepelt így a beszélgetésben a zöld felület, zöld terület, ugye sokak számára ez a kettő egy, de mégsem egy, és valaki azt mondja, hogy az egyik csak szép, de semmi haszna nincs, hogy egy kicsit ha tisztába tudnánk rakni, hogy a zöld felület és a zöld terület közötti különbség az mit jelent Budapest szempontjából.
0: Hát ugye a zöld terület az egy jogi fogalom, építésügyi szabályokban van benne, és úgy lehet lefordítani, hogy közpark meg közkert magyarra. A zöld felület az pedig mindaz a zöld növénnyel borított felszínt jelenti, ami a városban van. És hogyha én most azt mondom nektek, hogy Budapest területének a 65%-a zöld felülettel borított, akkor ezt nem fogjátok elhinni nekem.
3: Legalábbis kételkedünk egy picit.
0: Csak valójában az történik, hogy a belső városmagban borzasztóan kevés ez, ahogy megyünk kifelé az átmeneti zónában, vagy a külső kerületekben pedig mérhetetlenül nagyját tud válni. Tehát vannak olyan kerületek, például a 3. kerület, vagy a 11. kerület, ahol, vagy a 17., ahol borzasztóan nagy a zöld felületi arány, erdők vannak, nagy rétek, mezők, legelők találhatóak, és ezek mind a zöld felület részei, vagy tehát itt van például a Rákos rendező, ami gyakorlatilag az elmúlt 30 év legnagyobb zöld felület fejlesztésének tekinthető, mert ott fölhagyták a vasúti ilyen rendezőpályaudvar funkciót, és spontán beerdősült a terület. Tehát hogy azt kell mondjam, hogy a városban ott nőtt legjobban a zöld felületi intenzitás az elmúlt 30 évben.
3: Természet visszavett, ami az övé.
1: Igen, hát a kertekben meg így ugye a hasznosulás, én például most már az utóbbi években mindenkinek azt javaslom, hogy amennyire csak lehet hagyjon föl a gyeppelt, tehát a gyeppelt próbáljuk meg minél inkább, ha nem is teljesen elfelejteni, de mondjuk nagyon minimálisra visszaszorítani, tehát hogy azért eddig ugye az volt a tendencia, hogy mindenki kb. Akkor a gyeppet tartott, mint hogyha nem tudom, saját foci válogatottja lenne, és bárki, aki kertészkedik, tudja, hogy a legtöbb erőforrás, tehát nyilván ez a városban is így van, az a szép gyep fenntartás, és egy teljesen abszurd elgondolás valami, ami az esős Angliában, ami lassan már Angliában sem fogja megállni a helyét, ezt erőltetjük, miközben igazából igen, azon túl nem tölt be funkciót, hogy hát jó, úgy, ha rendben van tartva, akkor úgy, ahogy szép, meg jó, talán mezitláb lehet rajta járkálni. Még mondjuk egy gyönyörű évelős kert, ugye az rengeteg funkciót tölt be. A permakultúra azt mondja, hogy akkor stabil, akkor jó egy rendszer, hogyha minél több funkciót tölt be, és ugye ilyen módon kell gondolkodni, de egy fa az számtalan funkciót betölt, tehát az árnyékot ad, élelmet biztosít, búvóhelyet, lelátat, sorolhatnám, a gyep az tényleg csak önmagáért van, tehát hogy a kertekben is igen, ezt a funkciót erősíteni, hogy nézzük meg, hogy túl azon, hogy nekünk mondjuk ezt politikai szempontokat okoz, milyen funkciója van. Hát a műfűr, az úgynevezett gondozásmentes műfű, azt ne is, arról ne is beszéljünk, mert az...
3: Mezitlábban nyáron javaslom mindenkinek, igen, egy lazasétát rajta.
0: Tehát erre már kitalálták azt, hogy öntözni kell a műfűvet, nyáron, és akkor, és akkor nem lesz 50 fok.
1: Igen. Hát én utólagosan is nagyon szeretném megköszönni azt, hogy az Andrássy út mentén Sándornak köszönhetően el lett tüntetve, volt egy sáv, ahol igen, műfű volt leterítve, tehát ez a teljes abszurdum, igen.
2: Vannak különböző trendek, olyan trendek, amik elsőre nagyon szupernek tűnnek, mondjuk ha visszanézünk csak az elmúlt pár évre, akkor az egyik ilyen nagyon intenzív trend az, hogy mélegelőket próbáltak a városokban létrehozni, és akár saját maguk is az emberek úgy döntöttek, hogy tudom, a házuk előtti részt ezt felszórják valamilyen virágmaggal, és aztán az majd milyen jó lesz a méheknek. Mit szóltok ezekhez a trendekhez? Nem feltétlen csak a mélegelőhöz, hanem bármi olyan trend, amivel mostanában szembe találkoztatok, hogy valóban annyira jó, valóban annyira hasznos, vagy azért ezeket a trendeket is úgy kell kezelni, hogy azért az ember valóban értsen ahhoz, amit csinál?
0: Hát mindenképpen jobb, mint a nyírgyep, ez a történet, és ugye mi is próbálunk ebben erősíteni. Ugye a főváros elkezdte ezt a Vadvirágos Budapest programot, ami annak idején még 25 hektárnyi területtel indult. Ezek jellemzően olyan területei a városnak, amit nem használunk intenzíven. Tehát ezek ilyen útmenti, vagy mondjuk ilyen osztott pályás útnak a közepén lévő zöld felületek, ahol pont a forgalom miatt nem használja senki, mert baleset veszélyes, tehát még kutyasétáltatásra se használják. Vannak ilyen rézsűs területek, amik szintén azért, mert nagyon meredek rézsük, ezért nem alkalmasak nagyon emberi használatra, és vannak olyan területek, amik meglehetősen természetközeli állapotban vannak, és tulajdonképpen ilyen természetvédelem várományos területek, ott a kaszálás az pont az élőhely szerepet csökkenteni, és éppen ezért csökkentjük a kaszálásoknak a számát ezeken a területeken, pont az élőhely szerep miatt. És ez most már ott tart, hogy az idén 50 hektára növekedik, ami azt, még mindig csak azt jelenti, hogy az általunk kaszált területeknek a 8,8%-át érinti. Tehát ugye azt szokták mondani a területi tervezők, hogyha valami ilyen területhasználatváltozás 15%-ban megváltozik, akkor lehet egyáltalán érzékelni. Tehát ez még mindig nem éri el annak ellenére borzasztóan magasan van a téma, mert politikai influencerek is ökológusoknak képzelik magukat, és megnyilvánulnak a témában. Pro és kontra, de ez nekünk jó, mert egyébként a kutyát se érdekelni ez a téma, most meg mindenkit nagyon érdekel, nagyon sokan rá is kapcsolódnak, akár ilyen magánkert tulajdonosok is, tehát hogy ennek a mozgalom, tehát ennek a fővárosi trendnek a hullámára fölnőtt egy pár olyan hatalmas Facebook csoport, ahol egymással osztják meg magánemberek, hogy hogyan lehet ezt jól csinálni. És tulajdonképpen ez az új évelő korszak, ami Angliában 20 éve van már, az beköszöntött végre ide Magyarországra is, és ezt a tujaműfű kombinációt kicsit fölváltja egy szofisztikáltabb kertkultúra, ennek én borzasztóan örülök. Nyilván ennek vannak olyan hátulütői is, hogy mondjuk ilyen vadvirágmagokból ma jellemzően olyan keverékeket lehet kapni, amik mondjuk egy nyugat-európai területre jók, tehát egy sokkal esősebb, más atlanti klímára való történetek, és lehetnek benne olyan magok, amik adott esetben mondjuk a természetbe kiszabadulva akár természetvédelmi problémát is okozhatnak. Ugye nálunk például lágyszárúakban korábban előfordult az, hogy behoztuk dísznövényként a kanadai aranyvesszőt, ami csodálatosan sárgán virágzik, ma meg a félvértes tele van vele, és kiszorította a természetes növénytakarót, tehát hogy itt van egy ökológiai kockázat, és ezért a magvetéssel én nagyon óvatosan bánnék.

Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Bezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Editor. Mitől volt hangos a sajtó? Miről beszélnek az emberek? Mi foglalkoztatja az újságírókat? Editor. A Spirit FM szerkesztőinek kibeszélő műsora. Szerdán este 8 órakor. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Multidéző a Spirit FM-en. A műsor, amiben visszalépünk az időben.
1: 2025. május 27-én járunk a Multidéző adásában, amikor Donald Trump amerikai elnök új szankciókat helyezett kilátásba Oroszországgal szemben, és ismertette az Aranykupola nevű rakétavédelmi tervét, amely hatékonyabb amerikai rakétavédelmet céloz meg. És ezen a napon a Kultúrában Rónai Egon Ludwig Orsolyával, a Libri Marketing és Kommunikációs igazgatójával beszélgetett a könyves bestseller díjakról.
2: A Kultúrát hallják, jó napot kívánok, a kulturális műsorban pedig Ludwig Orsolyával indítunk, a Libri kommunikációs igazgatójával. Jó napot kívánok, szervusz Orsolya.
3: Szervusz, szép napot.
2: Abban maradtunk, hogy beszélünk mindenféle díjakról, szebbekről, jobbakról, nagyobbakról egymás után. Már csak azért is, mert ezek a díjak, ezek ha visszük, ha nem, és ha komolyan vesszük, ha nem, igenis informálják az olvasókat, és ráhívják a figyelmet arra, hogy megjelent egy könyv, és miért érdemes azt a könyvet megvásárolni a boltokban vagy online. Úgyhogy ezért is érdemes a díjakról beszélni. Te mit tartasz a legfontosabb díjnak a világkönyves piacán?
3: Hát most, ha nagyon, nagyon rossz csont akarnék lenni, akkor azt mondanám, hogy természetesen a Libri irodalmi díjakat.
2: Jó, hát oké, igen.
3: De hát mondjuk ez a mi világunkban, vagy az én világomban az egyik legfontosabb díj, ez egészen biztos, hiszen itt az olvasóink véleményét hangosítjuk ki, és mutatjuk meg, hogy mik voltak a legkedveltebb könyvek egy bizonyos időszakban. De szerintem, ahogy mondtad, borzasztóan fontosak ezek az elismerések. Egyrészt, mert mindenkinek fontos az elismerés, én azt gondolom. Tehát minden, bármivel is foglalkozik az ember, az, hogy kapjon visszajelzést, legyen ez szakmai, legyen ez közönség visszajelzés, ez mindenképpen rendkívül fontos. Anélkül egy kicsit olyan légüres térben mozog az ember. És hát igen, az irodalmi díjak is olyanok, hogy sokféle van belőle, vannak szakmai díjak, vannak eladási adatokon alapuló díjak, van ez hibridben is, ahol ezt ötvözik, tehát nagyon sokfélék, de érdemes ezekre figyelni, mert a szakma elismerése is egy nagyon érdekes és értékes visszajelzés, ahol mondjuk a magas irodalmat díjazzák, vagy esetleg a tényirodalmat díjazzák, és olyasmire is felhívják a figyelmünket, ami esetleg nem került elénk. De hát a bestseller díjak is ugyanilyen fontosak szerintem, mert ahogy azt a tapasztalat mutatja, persze vannak inkább mondjuk úgy, hogy ponyvaregények is, amik nagyon közkedveltek lesznek, de valahogy mégis azért, hogyha ha megnézzük a világ ilyen tipikus bestseller díjait, azért az olvasók többsége nem téved. Tehát kifejezetten értékes irodalmat választ bármilyen stílusban, zsánerben is az olvasó közönség.
2: Nyilván a legmenőbb az, amikor viszik mint a cukrot, és közben a szakmai elismerés is ott van mellette.
3: Ez egyértelmű, viszont hadd emeljek ki akkor két olyan könyvet, illetve szerzőt, akik tavaly, amikor a Libri irodalmi díjakat megújítottuk, akkor mivel hogy ez egy új stílus lett, vissza tudtunk nézni egészen az informatikai rendszereink kezdetéig, tehát az elmúlt 16 évnek a sláger könyveit meg tudtuk nézni, hogy mi volt az gyermekirodalomban és felnőtt irodalomban is, és hát szerintem magáért beszél, hogy például a gyermekirodalomban Berg Juditnak a Ruminie volt a legkedveltebb, legnagyobb példányszámban eladott könyv, ahol a szakmai elismerés is megvan ugye Judit sorozatához, egy fantasztikus történet, ami a Rumini kisegér köré épül, hát nem tévednek az olvasók. Felnőtt irodalomban pedig Orvos Tóth Noéminek az Örökölt sors című könyve volt az elmúlt 16 évnek a legnagyobb példányszámban eladott kötete. Szintén azt kell mondanom, hogy megint csak nem tévedtek az olvasók, és hozzá kell tennem azt is, hogy Noémi ezen írása, ami ugye nem a legfrissebb írása, de hát a legsikeresebb, tavaly évben körülbelül 20 nyelven jelent meg a világon mindenfelé, ami hát megint csak egy elképesztő elismerés, és azt bizonyítja, hogy az olvasók ismét nem tévedtek.
2: És hát az is hozzátartozik, hogy mindketten, akiket említesz, Orvostott Noémi mi is, meg Berg Judit is, közéleti sztárok lettek ezek által, a sikerek által. Tehát, hogy ezek a könyvek nem csak önmagukban állnak, hanem az ő szerzőjük szava, fontos szó lett a közéleti nyilvánosságban. Úgyhogy minden szempontból felértékelődik az, hogy milyen példányszámban hogyan fogynak a könyvek.
3: Igen, igen, és Judit például, Berg Judit, ugye a Habi díjnak is az egyik ilyen vezetője, gyermekirodalmi díjnak a projektvezetője, tehát tényleg szakmai és közönségfronton is abszolút az élvonalban van. No. De van nagyon sok ilyen díjak van, nézzük meg azért egy pár díjat, én szívesen bemutatnék, hogyha azt látja a kedves olvasó a könyvesboltban, hogy valamilyen plecsni rá van téve egy könyvre, amin az áll, hogy New York Times bestseller, vagy az áll, hogy Sunday Times bestseller, akkor ez valójában mit is takar. Hát a New York Times az ugye egyértelműen a New York-i New York Times-nak, a napilapnak az eladási listája, rengeteg ilyen könyvet láthatunk a könyvesboltban, ahol az előny New York Times bestseller. Ez egy kicsit vitatott díj olyan szempontból, hogy ugye mi alapján ítélik meg, illetve hogy a listájuk mennyire széles, de azért az biztos, hogy ami rákerül, az közkedvelt New Yorkban, illetve hát Amerikában, úgyhogy érdemes figyelni rá. A Sunday Times az Egyesült Királyságban, Angliában a legrégebbi és legjelentősebb könyves lista. Ez is egy hetente frissülő értékesítési adatokon alapuló lista, érdemes erre is figyelni.
2: De mondjuk, vannak, amiket mondasz, igen? Most, azok közel 100 éves történetek. Tehát a New York Times bestseller lista az a múlt század 30-as évei óta rendre újra és újra megjelenik, és hát igen, vissza lehet követni, hogy hogy múltak el például dicsőségek, ahogy múlnak
3: hát a dicsőség
2: az évtizedek.
3: Az el tud múlni valóban, de azért az biztos, hogy ami egyszer fölkerül a New York Times listájára, annak azért oka van. Tehát van olyan, igen, aki nem állja ki az idő próbáját, és esetleg nem valóban korszakokon átívelő regény, de hát bizonyos időszakokban azért vannak slágerek, vannak sláger témák, és ebben is lehet azért nagyot alkotni.
2: Az, hogy milyen műfajban szerepel, hogy mennyire egy adott műfaj legnagyobbja egy könyv, az benneteket, amikor azon gondolkoztok, hogy mit érdemes behozni, mit érdemes lefordítatni, megjelentetni, mennyire befolyásol. Tehát egy amerikai sci-fi, vagy egy amerikai hagyományos családregény, az mennyire működik, vagy másképp működik-e nálunk, mint ott?
3: Hát ez ugye a kiadók feladata, mi már értékesítjük a könyveket, és a kiadóknál azért tapasztalt szerkesztők, illetve kiadási tervet készítő főszerkesztők ülnek, és valóban van arra példa, hogy ami mondjuk Amerikában nagy siker, az Európában vagy Magyarországon nem üti meg az inger küszöböt, vagy nem úgy reagálnak rá, de ez abból adódik, hogy a társadalmunk működése azért egy picit más. Más az érdeklődésünk. Nagyon gyakori az, hogy bizonyos sztárokról született életrajzok óriásit mennek Amerikában, hát ha nálunk nem akkora sztárok, akkor kevésbé, illetve hát Magyarországon az életrajzok nem akkora népszerűségnek örvendnek, mint mondjuk az USA-ban. Tehát vannak ilyenek, de hát ennek a szerkesztők azért tudói, és elég jó, én azt gondolom, elég jó arányjal éreznek rá arra, hogy mi lehet érdekes a magyar olvasóknak.
2: No most akkor, hogyha a legfrissebbeket nézzük, vagy egyáltalán, hogy mik vannak a Libri boltjaiban, te mit emelnél ki ezek közül?
3: Hát vannak olyan izgalmas díjazott könyvek, amik még csak most fognak érkezni. Például a Sunday Times bestseller listáján tavaly szerepelt egy könyv, Soraya Semali, Jól áll neki a harag, a nők dühének hatalma. Ami, igen, de ez helyén kezelendő szerintem, ez egy nagyon izgalmas, hát self-help, tehát ilyen önsegítő könyv kategóriában lett listázva, viszont szerintem egy nagyon fontos kérdést érint, és ez Magyarországon is szerintem még tabunak számít, hogy a nők haragja az valahogy külön pecsétet kap. Tehát ha egy nő mérges, akkor az nagyon könnyű hisztizésnek pecsételni, és azért ez nem fair, tehát mindenki lehet mérges, mindenkinek lehet oka arra, hogy haragos legyen, és hát a nőknek van is oka, tehát nagyon sok szempontból éri még mindig diszkrimináció sokszor akár munkahelyen, akár más körülmények között a hölgyeket, és ha még ezért mérgesek se lehetnek, akkor azért az nem fair.
2: Jó, de ha csak mérgesek lehetnek, az is kevés.
3: Igen. Kevés, de legalább ennyit szabadjon.
2: Orsi, ez a könyv, ez egy társadalmi méregről, haragról szól, vagy egy személyes haragról? Tehát, hogy melyik van a fókuszában?
3: Én azt gondolom, hogy alapvetően általánosít egy picit, de mindenki megtalálhatja benne a saját életében is azt, amikor mondjuk tényleg joggal felháborodott valamin, de ezt nem vették esetleg komolyan. És ez sajnos igen, ez egy társadalmi jelenség, tehát érdemes vele foglalkozni, és ha már egyszer beszélünk róla, akkor vagy egyáltalán elismerjük, hogy ez a jelenség létezik, az már egy óriási lépés a megoldás felé szerintem. Ez hamarosan, ha jól látom, 2 héten belül fog megjelenni, úgyhogy érdemes lesz majd odafigyelni.
2: Jól áll neki a harag, ez a címe, hogyha így keresik, megtalálják. Soraya Shemali a szerző tehát.
3: Igen. Aztán jön egy másik nagyon izgalmas könyv, az jövő héten fog megjelenni. A Prix de la Brère francia díjat kapta, Paul Lynch Booker díjat is kapott ez a könyv. A Proféták éneke című könyv, ami Írországban egy fiktív történet, Írországban játszódik, ahol egy 4 gyermekes anya, Elistek tehetetlenül nézi, amint sötét, kiszámíthatatlan erők játékszerévé válik ő maga és családja is, és lassan széthullik az a világ, amit ő ismert, és hát itt jönnek azok a kérdések, hogy meddig hajlandó elmenni, hogy megmentse a családját, meddig képes kitartani, mennyi ereje van. Ez egy nagyon szívszorító, egy picit disztópikus történet is, viszont nagyon szépen megírva. Úgyhogy ezt ajánlom mindenkinek a figyelmébe. Nem véletlenül kapta meg. A Prix de la Brère, ugye erről nem beszéltem, ez egy francia díj, ami a könyvtárosok és a könyvértékesítő könyvesboltosoknak egy ilyen független díja, és hát ezt nyerte el 25-ben Paul Lynch.
2: Van még ötleted, vagy mondjunk olyanokat, amik tavaly irodalmi díjat nyertek a Librinél, mert hogy ugye ott Náraitól Viski Andrásig a Kitelepítés című regény például egy igazi remek mű, sok minden van.
3: Igen, hát most kiemelhetnék még néhány óriási sikert, de akkor ezeket említés szinten, és aztán meséljünk a magyarokról is. New York Times bestseller listáján hetekig, de szinte mondhatnám hónapokig szerepel James Clearnek Atomi szokások című kötete, ami arról szól, hogy apró változtatásokkal tudunk alakítani életünkön, és mi magunk is jobbá válhatunk. Igazából arról szól, naponta apró lépésekkel, 1%-os fejlődésekkel, hosszú távon óriási dolgokat érhetünk el. Ez már több mint 20 millió példányban elkelt ez a könyv, nyilván nem véletlenül.
2: Ez is egy ilyen önsegítő darab, ugye?
3: Igen, de én azt gondolom, hogy nagyon praktikus is. Tehát nem egy ilyen elvont, és egy picit hát nehéz lenne megfogni, ezt nagyon könnyű megfogni, ez tényleg praktikus tanácsokat ad, hogy apró lépésekkel, ezáltal sok sikerélménnyel hogyan tehetünk azért, hogy elérjük azt a vágyott ént, vagy vágyott sorsot, amit kitűztünk magunk elé.
2: Úgy legyen.
3: Még ajánlanék egy nemzetközi díjazott könyvet, mert szerintem borzasztóan izgalmas, bár ezt is tárolták is, tehát én remélem, hogy a kedves hallgatók is ismerik már. British Book Award-ot kapott a tavalyi évben a Sárga című könyv, Kuangnak a regénye, amiben két barátnő, mindketten írók, és az ő történetüket meséli el. Az egyik őjük nagyon sikeres lesz, a másik éppen hogy csak megéri a kiadatást első könyvével. kicsit el is távolodnak egymástól, majd egy véletlen folytán, amikor újra találkoznak, a sikertelenebb hölgy végignézi, ahogy a barátnője egy balesetben meghal. És megtalálja nála a rejtett következő könyvének kéziratát, és hát hirtelen úgy dönt, hogy akkor ezt ő a nevére veszi, és miért is ne lehetne ő a sikeres. És hát sikeres is lesz a könyv, amit aztán picit átdolgoz és a saját neve alatt kiad, és innen indulnak a nehézségek, hogy ezt ő hogy éli meg, milyen lelki folyamatok zajlanak le benne, ahogy megéri a siker, de pontosan tudja, hogy ez nem az övé. Egy nagyon mély történet megint csak, ajánlom elolvasásra, ez a mostani kortárs irodalomnak szerintem az egyik legnagyobb alkotása.
2: A Sárga, ez a címe, és Kuanga szerzője. Jó, ezt jó, hogy mondtad, mert erről még nem beszéltünk, és ezt valóban én sem olvastam, de nagyon sokan dicsérték. Úgyhogy hajrá!
3: Hát akkor ajánlom, hogy vedd fel a listádra. Nyilván az olvasandók listája nálad sem lehet rövid.
2: De nem, sajnos az borzasztó, az például az éjjeli szekrényen ott tornyosul mellettem. De hát ezzel igen, sokan vagyunk mert... így.
3: Igen, mert ez, el kell mondanom azt a viccet, hogy a könyvek vásárlása meg az olvasása az két külön hobbi. És ez így igaz. És ráadásul olyan szép könyvek születnek manapság, hogy tényleg. Na ez mindegy. Ajánljunk ténylegesen olyat is, ami tavaly a Libri Irodalmi Díjakon kapott kitüntetést. Nekem egy óriási boldogság az, hogy tavaly megalapíthattuk a Gyermekirodalmi Életműdíjat, ilyen nem volt korábban Magyarországon, és hát a gyermekirodalom szerintem elképesztően fontos, az ottani szerzők tesznek a legtöbbet azért, hogy a gyerekek olvasóvá váljanak, és hát tavaly Marék Veronikát tüntethettük ki, ugye Boribon, Kipkop és Tiptop, Kockás fülű nyúl, ilyen karakterek kötődnek az ő nevéhez. Nem fogom elmondani, hogy idén kikapja majd ezt az életműdíjat.
2: Tudod már?
3: Erre vissza. Hát én tudom, de nem fogom elmondani. És nagyon boldog vagyok ettől a döntéstől is. De Marék Veronikának minden történetét ajánlom mindenki figyelmébe, még felnőtteknek is. És hadd emeljem ki tőle a Laci és az oroszlánt, illetve a Csúnya kislányt, ami azt gondolom, hogy... Na, ezek tényleg örökérvényű könyvek, 70-es években születtek, és mert én is még gyerekként ezeket láttam, és most az unokámnak is nagyon szívesen mutatom. Fantasztikus egyszerűséggel és tökéletességgel oldja a szorongást komoly témákban. Ugye a Laci és az oroszlánban a félelem témáját dolgozza fel, a Csúnya kislányban pedig a csúfolás témáját. És hát ugye nem kell mondanom, hogy ez sajnos most tényleg kapott egy aktualitást is, hogy ezzel a bántással mennyire kell foglalkozni. Én azt gondolom, hogy mindenkinek elő kell ezt a témát venni otthon, és ebben is tud segíteni, még felnőtteknek is. Egy ilyen gyerekkönyv, amit Marék Veronika megalkotott, fantasztikus mind a kettő. Rövid olvasmányok, nagyon egyszerű, rövid szövegekkel, és mégis fantasztikus, hatékonyan oldják a szorongást, ajánlom mindenki figyelmébe. De ugyanígy ajánlhatom Nárai Tamásnak valóban a könyveit, ugye tavaly a Barbara lett a szépirodalmi kategóriában a legkedveltebb könyv, de Tamásnak igazából minden egyes könyve szerintem önmagáért beszél, végtelenül szórakoztató is, de egyben mély is. Ugye a legújabb kötet, ami évvégén volt tavaly sikerlistákon, az apám mondta, az ugye az édesapjával kapcsolatos viszonyát dolgozza fel, korábban megírta az Anyám mondta című könyvet is, az pedig egyértelmű az édesanyjával kapcsolatos. Tamás nagyon, nagyon természetesen ír, könnyű olvasni, ajánlom mindenki figyelmébe.
2: És hát igen, termékeny szerző, úgyhogy ha egyszer rákapnak, akkor van választék, mert a Zara sorozat is ott van például. Meg az utolsó igen. Reggel. Párizsban. Tehát, hogy igen, ő az elmúlt éveket írással és festéssel töltötte, felcserélte a korábbi pályáját ezekre. Orsi, köszönöm.
3: Én azt gondolom, hogy hál' Istennek.
2: Igen, bár abban is sikeres volt, úgyhogy vannak ilyen figurák, akik amihez nyúlnak, aranyjá válik a kezük alatt.
3: Igen, szépek voltak a ruhák, de ez nem mindenkinek állt jól, az olvasás viszont mindenkinek jól áll.
2: Szellemes válasz, köszönöm, itt ér véget a beszélgetés, mert ennél jobbat úgysem tudok mondani. Orsi, köszönöm én is. És hát olvassanak sokat, olvassanak jókat, és figyeljenek ránk, mert újra és újra ajánlunk a Libri kiadványai, vagy hát boltjainak kínálatából kiváló könyveket.
1: Köszönöm a figyelmüket, a Múltidézőt hallották. Találkozunk legközelebb. Hidd

0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Bezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van, körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Kiadták a riasztásokat a felhőszakadások miatt az észak-kelet-délnyugat sávban. Az uniós forrásokhoz szükséges törvényeket tárgyalta a parlament. Egy napra kinyit a csaknem 10 éve bezárt iparművészeti múzeum. Jó reggelt kívánok, Szejfrida, tárgyalta a parlament. Egy napra kinyit a csaknem 10

0: és tengeri eredetű termék is kedvezményes piacra jutást kap. A szabályozás ugyanakkor védelmi mechanizmusokat is tartalmaz, arra az esetre, ha az amerikai vámintézkedések hátrányosan érintenék az uniós gazdaságot. Idehaza az uniós források hozzáféréséhez szükséges törvények módosításáról vitáztak a képviselők tegnap a parlamentben. A javaslatcsomag alapján egyebek mellett szigorítják a vagyonnyilatkozatra vonatkozó szabályokat és bővítik az integritás hatóság hatáskörét. Kezdeményezte az integritás hatóság elnökének leváltását az állami számvevőszék elnöke. Vindés László azután adta be a keresetet, hogy a központi nyomozó főügyészség vádat emelt Bíró Ferenc ellen, egyebek mellett hivatali visszaélés és közokirat hamisítás miatt. A fővárosi törvényszéknek 30 napon belül kell döntenie a keresetről. Felfüggeszti az idei tanévre vonatkozó pedagógus teljesítményértékelés feltöltési kötelezettségét, és szakmai egyeztetés kezdeményez egy új rendszer kialakításáról a kormány, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit szerint az értékelési rendszer helyett egy átfogó valós igényeken és szakmai tapasztalatokon alapuló struktúrát kell létrehozni. Kárpátaljai gyerekek táboroztatásával kezdődik a Katolikus Karitász nyár végéig tartó országos programja. A kezdeményezésben összesen 4000 hátrányos helyzetű fiatal vesz részt. Az ottalvósokon kívül vándor- és napközis táborokban, illetve fejlesztést nyújtó élménynapokon is várják a résztvevőket 40 magyarországi helyszínen. A 2017 óta zárva tartó Iparművészeti Múzeum épületében tartják a Múzeumok Éjszakája idei megnyitóját. Az alkalomból szombaton a látogatók bejárhatják az épületet. A szecessziós műemlék állapota jelentősen romlott az elmúlt években, ezért a kormány megkezdi az egyeztetéseket a rekonstrukció mielőbbi elindításáról. Fokozatosan melegszik az idő, de ma még keleten, valamint a déli és a nyugati határ mentén előfordulhatnak futózáporok, zivatarok. Többfelé megélénkül a szél. Délután 25-30, késő este 16-25 fok valószínű. A hétvégén már beköszönt a kánikula, néhol akár 35-37 fok is lehet.
1: A Spirit FM híreit hallották. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
2: A fővárosban az M2-es metró helyett a hétvégén az Őrsvezér tere és a Deák Ferenc tér között pótlóbusz közlekedik filmforgatás miatt. A 9-es autóbusz és a 72-es trolibusz Astoria irányú Deák Ferenc tér megállóját idéglenesen áthelyezik a Gerlóci utca elé. A Kálvin tér irányú Astoria megállóját pedig áthelyezik a közútra a 914-es éjszakai járat megállójába. Lezárják az 5. kerületben a Vekerle Sándor utcát, az Apácai Csere János utca előtt ma 7 és 17 óra között daruzás miatt. A 14. kerületben lezárták az Abonyi utcát, a Dózsa György útnál, mert csatornát javítanak. A Közraktár utcában befelé a Csarnok tér előtt lezárták a balra a szervízútra kanyarodó sávot közműfelújítás miatt. Lezárták a 10. kerületben a Sörgyár utcát, a Bodza utca és a Kada utca között, mert gázvezetéket javítanak. Lezárták a félútpályát a 12. kerületben a Diósárokban, a Szent János kórház közelében, mert vízvezetéket javítanak. Szűcs Magdolna, BKK Info.
1: Közlekedési híreinket hallották.

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

Spirit FM 92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

műsor ajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Bezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok.

0: FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Start a Spirit FM-en. A műsorvezető Rónai Egon.
1: Jó reggelt, június 17-e van, szerda, és Egri Gábor az első vendégünk, aki a benzinkutasokat képviseli. Jó reggelt kívánok,
2: jó reggelt, kívánok.
1: Benzinkutak szövetségének szakértője.
2: Jó reggelt.
1: Ha itt az árfolyamról váltottunk pár szót kollégámmal a híradó végén, akkor kezdjük mi is azzal. Az, hogy 350 alá ment a forint euró árfolyam, az nyilván nyomja lefelé a benzin és a gázolaj árát is. Ez most hol van?
2: Igen, tehát ugye a dollár az 302 körül van, tegnap ahogy néztem. A nemzetközi jegyzések azok valóban beszakadtak kőolajban is, tehát 78-79 dolláron mozognak.
1: Az már majdnem normális.
2: Hát 69 volt a háború előtt, de minden esetre a 120-tól nagyon messze vagyunk már lefelé, mint amikor a háborúnak a csúcspontján voltunk az iráni-amerikai háború során. Viszont a termékjegyzések nem ilyen mértékben csökkennek, mint ahogy az olajjegyzések, és egy nagyon érdekes szituáció van a nemzetközi piacon, mert viszont alapvetően soha nem voltak ilyen alacsonyak a terméktartalékok, tehát akár kőolajból, akár gázolajból, és ennek ellenére azért a jegyzések csökkennek, tehát én azt gondolom, hogy van benne egy kis piaci manipuláció. A forint nagyon sokat tesz azért, hogy valóban a védett ár alá tudjunk menni, és én nagyon örülnék annak, hogyha most már egyetlen miniszterelnök se foglalkozna ilyen kiemelten a üzemanyaga áraival, mert ez egy piaci termék, még a piac meghatározza az árakat, nem kell hozzá a politikai befolyón. A kis benzinkutak vonatkozásában ez a 3 hónap kivéreztetés az olyan 16-19 milliárd forintot vitt el. Nagyon sokan az egzisztenciájuk szélére kerültek. Jelenleg is egyeztetünk a kormánnyal, hogy az elmúlt időszaknak valamilyen kompenzációját lássuk.
1: De arról is egyeztetnek, hogy mikor vezetik ki a védett árat?
2: Nem jelenleg, én úgy gondolom, hogy különböző anyagokat készítettünk már az új államtitkárságnak, illetve az új minisztériumnak. Ezeknek az elemzése folyik, és én úgy gondolom, hogy jövő héten, vagy várható jövő héten kormánydöntés született erről is.
1: Ugye azt hozzá most mennyi az átlagára a benzinnek?
2: Hát azt tudom mondani, hogy most már egyes kutakon tényleg védett ár alatt van a mai naptól, és ugyanakkor van július 1-től egy közel 30 forintos jövedéki adó. Emelés. Tehát, hogy fognak alakulni az árak. Ugye mindig elfelejtjük azt, hogy a magyar kormány keresi a legtöbbet az üzemanyagokon, az értéknek az 50% az a költségvetésbe megy be. Tehát ez azt jelenti, hogy a legnagyobb meghatározója lehet az áraknak a magyar költségvetés, a magyar állam és a pénzügypolitika.
1: Mondjuk az egy vicces helyzet, amikor jövedéki adó emelkedéssel együtt megmaradnak mondjuk a védett árak, és akkor úgy védi az árat, hogy közben többet inkasszál.
2: Hát én tulajdonképpen azt mondom, hogy 22-ben is a nagyon szerencsés helyzetben voltunk olyan szempontból, hogy egyrészt a MOL-nak ellátási problémái voltak, és ezért a védett árat a politikának ki kellett vezetnie.
1: Hát azért ezt a legtöbben nem szerencsés helyzetek
2: hát
1: élték
2: igen,
1: meg.
2: Igen, de utána ugye az árak stabilizálódtak, és lefelé görbültek. Most is azt láttam, hogy a politika egyszerűen képtelen volt megoldani ezt a kérdést, és hajlandóság nem volt, annyira beivódott ez a politikai marketing az üzemanyagárakba, és most is a nemzetközi helyzet fogja ezt a szekciót kihozni, úgymond a nagyon nehéz gazdasági helyzetében.
1: Tudja, itt mindig vannak szociális szempontok, egyéb gazdasági szempontok, De hát nyilván a benzinkutakat üzemeltetők meg egészen másképp nézik, ők a saját vállalkozásukat tekintik. Mi okozza ezt az óriási veszteséget számukra?
2: Alapvetően az, hogy a fedezetek nem adnak lehetőséget arra, hogy a költségeinket kifizessük. Ez mind 22-ben így volt, mind most ebben a védett áras helyzetben is.
1: Tehát nincs elég tartalék ezekben a cégekben
2: ehhez? Hát tulajdonképpen ugye most az MSZKZ készletek kitárolásánál volt egy 35 forintos, 35-40 forintos fedezet beállítva, de abból a fuvarköltség, a kiskereskedelmi adó lejött még, tehát nem maradt fedezet tulajdonképpen a munkaerő, a villany, a gázszámla, a rezsiköltségek kifizetésére, és ezért is kértünk a kormánytól kompenzációt, főleg a KKV-k részére.
1: Szerintem a legtöbb nézőnknek ez nem egészen világos, hogy ez úgy van, hogy a különbséget, ami a védett ár meg a valódi ár között van, az benyelik a benzinkutak. Hát, vagy legalábbis egy részét ők szenvedik
2: el. Az igazság, hogy sajnos azt kell mondani, hogy nem nyelünk be semmit, tehát árbevétel arányosan 1-3% között hát, van ennek a szektornak a nyeressége.
1: Az nem
2: tehát
1: sok.
2: Árbevétel arányosan, tehát nagyon sok gazdasági szereplő le se hajol egy 1%-os árbevétel arányos nyerességért. Mi ezt azért folyamatosan csináljuk, családi vállalkozásokról van szó, és hát az az egészben a tragédia, hogy a politika ennyire mélyen politikai marketingre használja üzemanyagárakat, és nagyon sokszor elmondtuk, ismételten elmondtuk, hogy célzottan támogatásokkal lehetne a szociálisan rászorultakat, a munkába járókat, csak az igazság, hogy ez egy munkás dolog, tehát azt meg kell komponálni, azt meg kell szerkeszteni, és nem lehet ilyen általánosan a fűnyíró elve alapján valami árat kitalálni, és akkor azon menjünk.
1: Nem akartam közbeszólni, de menet közben rájöttem, hogy félreértette, amit mondtam, hogy nem arra gondoltam, hogy a nyereségként nyelik be, hanem hogy hát itt a költségek jelentkeznek.
2: Óriási, és így van.
1: Tehát önöket terhelték ebben.
2: Ezt többszörösét, tehát az áréseknek, amik most jelen voltak, azoknak a többszörösét költségként muszáj volt elviselnünk, és hát csak azért tudnak ezek a vállalkozások fennmaradni, mert ezekben a KKV-szektorban ezeknek a vállalkozásoknak vannak más vállalkozásaik is, átcsoportosítanak, de fenntarthatatlan a rendszer, tehát nagyon sok kollégával beszélünk, és 3 hónap óta, tehát nagyon-nagyon komoly gondjaink vannak.
1: Az mitől volt, hogy egy csomó kiskúton volt hiány üzemanyagból, leginkább gázolajból?
2: Hát ugye egyrészt elfogy a cashflow a kutakon, tehát nem tudnak vásárolni, nem tudják a számlájukat fizetni. Másik oldalon volt ugye az ellátási probléma, tehát azért azt helyre kell tenni, hogy Magyarországon jelenleg a MOL-nak van egy 2 hetes leállása, van egy orosz-ukrán háború, amivel Oroszország a katona és a gazdasági összeomlás szélén van. Ukrajna kilőtte az orosz kőolaj és finomító kapacitásoknak most már közel a 28%-át dróntámadásokkal. Tehát azért van egy nagyon bizonytalan ellátási oldal, alapvetően gázolajból, tehát nagyon nehéz a piaci helyzet, nagyon feszes az ellátás, és az elmúlt időszakban voltak olyan kutak, akik kénytelenek voltak korlátozni, mert elfogyott a készpénztartalékuk, elfogytak a tartalékaik, a szállítók nem szállítottak nekik, tehát volt sok kút, aki korlátozott, főleg a magánszektorban.
1: Betáraztak a mezőgazdasági vállalkozások gázolajból?
2: Tavasszal igen, tehát ez azt lehet mondani, hogy tavasszal sokan betáraztak, most is azért figyelhető egyfajta tárazás, egyfajta bizonytalanság van a piacon, tehát én ma nem tudom azt mondani, hogy 100%-os az ellátás biztonság Magyarországon.
1: Ez mi múlik ma?
2: Hát alapvetően...
1: Mert ugye sorolt egy csomó szempontot, de más oldalról meg ezt nem halljuk, hogy gond van.
2: Hát igen, mert tehát mi a szakmát próbáljuk megképviselni, és próbáljuk objektívan elmondani a tényeket. Mások különböző perspektívával közelítik meg ezt a kérdést rózsaszín szemüveggel.
1: Egri Gábor, a Független Benzinkutak Szövetségének elnöke, köszönöm.
2: Köszönöm szépen a lehetőséget.

0: Barassi Zsolt közgazdásszal folytatjuk a Hold alapkezelő portfólió kezelőjét. Jó reggelt kívánok!
1: Üdvözlök mindenkit!
0: Mindenki nagyon örül, 350 alatt az euró, 302 a dollár árfolyam, erős a forint, legalábbis szalagcímek szintjén mindenki nagyon örül. Másfelől meg úgy tűnik, hogy nem feltétlenül, rengeteg gazdálkodó szervezet kifejezetten komoly bajról számol be. Mi itt az igazi kép?
1: Hát ugye ez olyan, mint amikor a lakásár fölmegy, akkor örül az eladó, bosszankodik a vevő, tehát hogy mindig két oldala van a piacnak, és itt igen, az, aki abból él, hogy exportál magyarul, devizában értékesít, és a költségei forintban vannak, annak rossz, hogyha a forint erősödik, amiben ugye a költségei vannak, és a deviza gyengül, amiben pedig a bevétele van. Tehát ők azok, akik bosszankodnak, és ugye, de mivel a magyar gazdaságnak fontos szereplője az exportszektor, ezért ez egy olyan dolog, amire oda kell figyelni, amikor ők aggódnak, akkor valószínűleg mindenkinek aggódnia kell egy kicsit. És igazából a probléma az van ezzel a gyors erősödéssel volt. Tehát 350-en azért volt sokat az euróforint az elmúlt években.
0: 6 évvel ezelőtt, meg 5.
1: Igen, tehát az a baj...
0: Elszoktunk ettől az árfolyamtól.
1: Elszoktunk, meg az a baj nyilván, hogy akkor sokan nem fedeznek, hiszen hozzá voltak szoktak. Tehát ugye fedezni ezt lehet, tehát azt lehet csinálni, hogy az ember előre eladja a devizáját, évekre, egy-két évre előre, és akkor nem érinti ez ennyire károsan. Csak az a baj, hogy hozzá lettek szoktatva az exportszektor is, hogy a forint folyamatosan gyengül, sőt, még akik a tőzsdén ügykedünk, mi is hozzá voltunk szoktatva, hogy folyamatosan gyengül a forint, és aztán ebben ugye egy éles váltás lett, hát nagyjából már egy-másfél éve, amikor ugye egyre valószínűbbé vált, hogy itt rendszerváltás lesz, vagy nem tudom, aminek azt következtében aztán részben ezért elindult egy folyamatos forint erősödés, ami április 12 után aztán pedig extra sebességbe kapcsolt, és ez a sebesség, meg dinamika, tehát ez az, amihez nehéz alkalmazkodnia például az export szektor.
0: Két évvel ezelőtt még arról beszéltünk, amikor 420 felé járt az euró árfolyam, hogy hát ezt 450-re is taksálják nagyon sokan. Most úgy hírlik, hogy arra tesznek befektetők, hogy lehet ez 330 is. Ez óriási változás, egyharmados erősödés.
1: Hát igen, de hát ilyen óriási változás történt az országban. Tehát az, hogy nyugati integráció vagy dezintegráció felé visz egy kormány egy országot, az óriási különbség. És ezért nem értem, én ezt már kétszer is elmondtam, hogy az MNB azt csinálja, igazából ez minden nagy szervezetre elmondható, hogy biztonságosan játszik. Mi azt csináljuk, mint az összes többi jegybank? Az összes többi jegybank az a kamatemelésen gondolkozik. És az MNB-nek pedig egy óriási kamatot kellett volna csökkentenie, mert a forint erősödése mögött részben az van, hogy még mindig óriási a kamat itt. Most már Lengyelországhoz képest nem, de az alapkamat még mindig jóval magasabb, mindig 250 bázisponttal magasabb. Tehát ezen óriásit lehet csökkenteni, mert ez a 250 bázisponttal magasabb kamat, ez azért volt, mert a Fidesz az egy ilyen óriási kockázati felárat jelentett Magyarország számára, most már nem kéne fizetnünk. De az MNB ezt nem hajlandó meglépni azt, hogy ez egy ilyen...
0: Hát mert ő meg az inflációval van elfoglalva.
1: Igen, csak ugye az inflációval 100 bázisponttal alacsonyabb kamat mellett is el lehet foglalva. Tehát, hogy ugye, ha az MNB azt csinálja, mint az összes többi ország jegybankja, Amerika, LKB, lengyelek, stb., az infláció miatt aggódnak. Észre kell venni Magyarországon, és ugye Magyarországon is általában mindig azok a gazdasági folyamatok zajlanak, mint az összes többi országban. Kivéve most, mert itt volt egy óriási változás. Tehát itt volt egy az, amitől 350-ig erősödött a forint. Tehát nem én mondom, hogy itt óriási változás, hanem a piac mondja, hogy itt óriási változás történt, és erre szerintem kellett volna lépni az MNB-nek, csak ugye, ha azt csinálom, mint a többi egybank, akkor nem tudok hibázni, vagy legalább akkor van kire mutogatnom, hogy hiszen én csak azt csináltam.
0: Mert hogy az MNB most erősíti voltak éppen az árfolyamot is, miközben az inflációra figyel.
1: Azzal erősíti, hogy ilyen magasan tartja az alapkamat. Érdemes forintot venni, forintot tartani, hiszen kapom ezt a magas kamatot. És nagyon vicces, mert nekem most már meggyőződésem, hogy ezzel szemben az MNB azt tudja csinálni, és csinálja is, hogy devizát vásárol. Tehát növeli folyamatosan a devizatartalékát, ami, hogyha ugye euró-dollárt vásárol, az azt jelenti, hogy forintot ad el, és amiből eladunk egyre többet, annak csökkentjük az árát. Tehát, hogyha ha nem ezt csinálná az MNB, akkor lehet, hogy már 3.40-en járna az euróforint, de szerintem van egy ilyen, és ez nem, tehát ez csinálja a svájci jegybank, csinálja a cseh jegybank. A svájci jegybanknak azért olyan óriási az deviza tartaléka, mert neki folyamatosan el kell adniuk svájci frankot, hogy ne erősödjön túlságosan. És most a magyar forint is ebbe a cipőbe lépett, amit el lehetne kerülni egy egyszerű nagyobb kamatvágással, de az meg túlzáros.
0: Hát elméletileg jövő héten van egy kamatdöntés.
1: De ott megint az
0: várható?
1: Várható, akkor ugye most a Hormuzi szorosban jött egy nagy megoldás, idézőjelben megoldás, aminek az az eredmény, hogy esik az olajár, és ez hirtelen kiveszi az infláció alól is a szelet, tehát sőt megfordul. És így ezzel együtt már várható, csak hát nem az a 25 bázispont kéne, ami várható, hanem a 75 bázispont van beárazva. Tehát azt, hogy a következő egy év során az MNB 75 bázispontot fog vágni.
0: Nagyon. Az 0,75-öt jelent 0%-ban.
1: Tehát 1%-ot se. És szerintem ennél jóval drasztikusabb lépésekre lenne szükség, de valószínűleg az lesz, hogy következő kamadöntő ülésen valószínűleg vágnak majd, de csak egy kicsit.
0: Az meg olyan nagyon sokat nem jelent az árfolyam szempontjából. A német autógyárak mennyire vannak most nehéz helyzetben itt Magyarországon? Ugye a német autógyárak jelenléte az nagyon fontos a magyar gazdaságnak. Hát ugye ők is exportálnak innen.
1: Ők is exportálnak. Ugye ők is az, hogy az előző kormánynak volt egy ilyen explicit célja, hogy a forintot folyamatosan gyengíti, annak az volt az oka, hogy pont az ilyen összeszerelő dolgok, ahol alacsony a hozzáadott érték, és ahol a munkabér sokat számít, ugye a munkabért euróban ezzel lehet alacsonyan tartani. Tehát hiába emelkedik a magyar munkabér, nagyon emelkedett az elmúlt években, hogyha folyamatosan gyengül mellé a forint, akkor euróban ez nem emelkedik. És igen, tehát ezt most például a német autógyártók is észreveszik, csak ők azok, akik a legkevésbé miatt a legkevésbé kell aggódni. Tehát ő náluk azért a teljes láncban nagy a hozzáadott érték, azokat a gyárakat nagyon nehéz elköltöztetni egyszer csak. Tehát, és harmadik pedig ők azok, akik képesek arra, hogy fedezzenek. Tehát, hogy ők meg tudják azt oldani, hogy ezt a gyors, meg rövid távú forint erősödést ezt kibekeljék. Tehát nem miattuk aggódnék. Én azok miatt a kis export cégek miatt aggódnék, a magyar KKV szektor miatt, ahol ez tényleg ez ilyen élethalál harc, hogy 3,50 vagy 3,80 a forint, és most 3,50 a forint.
0: Azt mondják, hogy most itt van egy lélektani határval a 348 körül. Nem, érdekes módon nem 350-nél.
1: Ezt gondolom ilyen technikai elemzés alapon. Tehát az, hogy a tőzsdén hogyan kereskedünk, két nagy iskola van. Az egyik a fundamentális kereskedés, az, hogy valaminek megmérem az értékét egy vállalatnak, mennyi profitot termel, és akkor ezért mennyit vagyok hajlandó. A másik pedig technikai kereskedés, ami viszont semmi más nem csinál, csak az árfolyamát figyeli annak a részvénynek, búzának, teljesen mindegy, hogy minek, és abból próbál leszűrni következtetést, hogy amikor a múltban valami ilyen alakzatot láttam a csárton, akkor ez is ez történt, és ezt próbálja integrálni. Ez egy ilyen kicsit inkább a misztikum kategória, az ilyen erős támaszszint, vagy az erős ellenállás. Van, aztán majd nem lesz.
0: Tehát, sokan mondják, akkor előbb-utóbb lesz, mert akkor elhisszük.
1: Egy darabig, igen, de aztán, hogyha a fundamentumok tovább erősödnek, tehát teszem azt, hogyha váratlanul az MNB nem csökkentene kamatot, vagy nem csökkentene elég gyorsan kamatot, akkor ez tovább erősödne, és akkor egyszer csak mégsem volt támasz, mert a fundamentumok ezt fölül tudják írni.
0: A nyaralni indulókon kívül kinek jó ez az erős árfolyam?
1: Az importőröknek. Tehát az, aki egy iPhone szeretne venni, annak is. Ez az iPhone az dollárban van árazva, és hogyha kevesebb forintot kell adni egy dollárért, akkor forintban annak lefog.
0: Az a tapasztalat, hogy ezt mi megkapjuk, ezt az árfolyam erősödést?
1: Verseny van. Tehát hogyha, és pont ez volt a baj az előző kormánnyal, hogy ezt verte szét, ezt a versenyt, meg a láthatatlan kezet. Tehát amikor egy Aldit meg egy Lidl-t azért cseszekedtek, hogy mennyit keresnek, és ezért aztán árréstopp van, akkor tudni kellett, hogy az Aldi, meg a Lidl, meg az összes többi kereskedelmi lánc, az 2-3%-os árréssel dolgozik. Tehát ha van 100 milliárd forint árbevétele, akkor ő 2 milliárd forint profitot keres. És az úgy, hogy el van osztva az összes termékre. Van, amiken jelenképp mesterséges, van, amiken megkeres. És ez a verseny, ez öldöklő. Tehát az Aldi, meg a Lidl, meg a Tesco, meg a satöbbi, ezek azt akarják, hogy hozzámenjenek az emberek. És ezt hogy tudja csinálni? Általában úgy jár, hogy nem drága. Aha. Tehát, hogyha ha ez a verseny megszűnik, és amikor egy kormány nagyon beavatkozik a gazdaságba, akkor meg tud szűnni. Ha ez a verseny megszűnik, akkor aggódni kell amiatt, hogy megkapjuk-e. Onnantól kezdve, hogy újra működik itt a piac, a láthatatlan kéz a gazdaság, onnantól kezdve nem kell emiatt aggódni, akkor ez megoldja. Tehát ezek ilyen misztikumok, hogy a Tesco, meg az Aldi, meg a Lidl, azok majd összeesküsznek a magyar ember ellen. Tehát nem ez történik, meg kell nézni a világ összes országában, a Tesco, meg Aldi, meg Lidl, mindenhol ez a 2-3%-os marginjuk van. Tehát nem lehet azt mondani, hogy majd itt a magyarokkal kicsesznek. A magyarokkal egyetlen egy esetben csesznek ki, hogyha a magyar kormány kicseszik ezekkel a vállalatokkal, mert akkor valahogy, mint ahogy a benzinkutas is, amikor évekig veszteséggel kell árulni a benzint, akkor utána évekig meg extra gyereséggel fogja árulni, hogy valahogy egyensúlyba jöjjön. És hogyha innentől kezdve, hogy működik a verseny, akkor onnantól kezdve azt fogja rászorítani ezeket a cégeket, hogy csak 2-3%-os árésük legyen.
0: Köszönjük ezt a reggeli lendületes előadást. Balázs Zsolt, köszönöm szépen.
1: Köszönöm szépen.

0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Generátor. Terítéken a fizika és a tudomány. A Spirit FM energetika körülforgó műsorában Somodi Solymos Eszter várja vendégeivel a hallgatókat. Pénteken délután 2 órától. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Lifestyle Hotel Mátra a pihenés magasabb szintje. Egyedülálló wellness élmények várnak. Kriokabin, oxigénterápia, holtengeri lebegés és panorámás kültéri medence. A kiváló gasztronómiáról Krausz Gábor gondoskodik. Találj vissza önmagadhoz a Lifestyle Hotel Mátrában. Távol mindentől, közel hozzád.
2: Építés, játék, kaland és feledhetetlen élmények idén júliustól a Legosztó táborban. Építs velünk élményeket! Csöppenj bele a végtelen kreativitás tengerébe a Legosztor táborban. Élet nagyságú Lego szobrokkal és számtalan programmal várunk. Csap le a kedvezményes árakra június 22-éig. Jelentkezés tábor.bravostore.hu.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
3: Kiadták a riasztásokat a felhőszakadások miatt az észak-kelet-délnyugat sávban. Az uniós forrásokhoz szükséges törvényeket tárgyalta a parlament. Egy napra kinyit a csaknem 10 éve bezárt iparművészeti múzeum. Jó reggelt kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Elsőfokú riasztás érvényes a Sátoraljaújhely Szolnok Pécs sávban a várható zivatarok miatt. A csapadékzóna kora délelőtti kelet felé elhagyja az országot. További részletek a várható időjárásról a hírek végén. Az Európai Parlament jóváhagyta az Európai Unió és az Egyesült Államok közötti vámmegállapodás végrehajtását szolgáló rendeleteket. A döntés értelmében megszűnnek az amerikai ipari termékekre kivetett uniós vámok, emellett több mezőgazdasági és tengeri eredetű termék is kedvezményes piacra jutást kap. A szabályozás ugyanakkor védelmi mechanizmusokat is tartalmaz, tengeri eredetű termék is kedvezményes piacra jutást kap.

0: Bíró Ferenc ellen, egyebek mellett hivatali visszaélés és közokirat hamisítás miatt. A fővárosi törvényszéknek 30 napon belül kell döntenie a keresetről. Felfüggeszti az idei tanévre vonatkozó pedagógus teljesítményértékelés feltöltési kötelezettségét, és szakmai egyeztetés kezdeményez egy új rendszer kialakításáról a kormány, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit szerint az értékelési rendszer helyett egy átfogó valós igényeken és szakmai tapasztalatokon alapuló struktúrát kell létrehozni. Kárpátaljai gyerekek táboroztatásával kezdődik a Katolikus Karitász nyár végéig tartó országos programja. A kezdeményezésben összesen 4000 hátrányos helyzetű fiatal vesz részt. Az ottalvósokon kívül vándor- és napközis táborokban, illetve fejlesztés nyújtó élménynapokon is várják a résztvevőket 40 magyarországi helyszínen. A 2017 óta zárva tartó Iparművészeti Múzeum épületében tartják a Múzeumok Éjszakája idei megnyitóját. Az alkalomból szombaton a látogatók bejárhatják az épületet. A szecessziós műemlék állapota jelentősen romlott az elmúlt években, ezért a kormány megkezdi az egyeztetéseket a rekonstrukció mielőbbi elindításáról. Fokozatosan melegszik az idő, de ma még keleten, valamint a déli és a nyugati határ mentén előfordulhatnak futózáporok, zivatarok. Délután 25-30, késő este 16-25 fok valószínű. A hétvégén már beköszönt a kánikula, néhol akár 35-37 fok is lehet.
1: A Spirit FM híreit hallották. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
2: A fővárosban telítettek a sávok az M1-es autópálya közös bevezető szakaszán a Gazdagréti felhajtótól és tovább a Budaörsi úton. A 10-es főúton az Ürömi úti körforgalomnál, valamint a 11-es főúton a Pünkösfürdő utca előtt. Erős a forgalom a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál, az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utcánál, és az M5-ös autópályán a határúthoz közeledve. Lezárják az 5. kerületben a Vekerle Sándor utcát, az Apácai Csere János utca előtt ma 7 és 17 óra között daruzás miatt. Ma 7 órától lezárják a 7. kerületben a Csengeri utcát, a Veselényi utcánál toronydarú építése miatt, ezért a Dob utca felől Zsák utca lesz. A 14. kerületben az Abonyi utcát lezárták a Dózsa-György útnál, mert csatornát javítanak. Mától a 15. kerületben a Kinizsi utcában a Duhonics utca közelében útszűkületen kell áthajtani, mert csatornát építenek. Hétköznapokon 18.30-tól másnap hajnali 5 óráig, illetve a hétvégékre lezárják a pesti alsórakpartot. Az Erzsébet híd és a Margit híd között már átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Szűcs Magdolna, BKK Info.
1: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: 10:00. A gyerekek már a kalandbirodalomban. 10:01. Anya egy pihentető masszázson. 10:02. Én egy tökéletes kávéval a teraszon. És ez még csak a délelőtt. Le Primor Hotel & Spa, ahol mindenki megtalálja a saját pillanatát. A mi időnk, a mi választásunk. Információ és szobafoglalás leprimore.hu.
4: Itt vannak az alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világ márka kínálatából. Spórolj te is az alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. június 22-éig érvényes.
5: Építés, játék, kaland és feledhetetlen élmények idén júliustól a Legosztott táborban. Építs velünk élményeket! Csöppenj bele a végtelen kreativitás tengerébe a Legosztott táborban. Élet nagyságú legószobrokkal és számtalan programmal várunk. Csap le a kedvezményes árakra június 22-éig. Jelentkezés tábor.bravostore.hu.
1: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
6: Mi a Richter Gedeonnál a bizalomra építünk, ezért magyar központú nemzetközi nagyvállalatként a hazai piacon, hazai médiában hirdetünk. Ezzel hiteles és megbízható környezetben jelenhet meg a márkánk.
7: Beke Zsuzsa is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak.

0: A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Start a Spirit FM-en. A műsorvezető Rónai Egon.
1: Június 17-e van, szerda reggel. Jó reggelt kívánok a tévénézőknek és a Spirit FM hallgatóinak is. Horn Gáborral folytatjuk a műsort, a Republikon Alapítvány kuratóriumi elnökével. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt!
1: És hát én itt egy feltevést az előbb megfogalmoztam a híradó végén, hogy van, aki azt mondja, hogy ez egy szappanopera, amit látunk most a parlamentben. Én azt mondom, hogy valójában ez a politika. Te hogy gondolod?
2: Igen, én is azt gondolom, hogy nem szappanopera ez, és nem is sorozatműsor. Érdekes a politika, újból érdekessé vált. Én 16 évig ültem a parlament padsoraiban. Ott is voltak nagyon érdekes pillanatok, de nem volt folyamatosan izgalmas a dolog. Tehát voltak olyan fél órák, órák, amikor az ember úgy érezte, hogy itt történik valami. Most az ember úgy érzi, hogy folyamatosan a politika színterévé vált újra a parlament. Ugye Orbán nagyon tudatosan építette le ezt az egészet. Ugye nem járt be, 6 éven keresztül lényegében a rendeleti kormányzás következtében meg is szűnt a parlament működése. Talán 3 olyan alkalmat tudunk a 16 év alatt, ami emlékezetes, ugye amit az ellenzékemnek sikerült emlékezetesíteni. Most meg folyamatosan, elnézést a személyes élményért, de a feleségem éjfélkor, amikor bemegyek a hálószobába, akkor nézi a Magyar Péter felszólalását, mert pedig nem érdekli őszintén a politika, már csak miattam sem, engem sosem néz, mondhatom felháborodva, de hogy egyszerűen a magyar társadalomnak a politikának kevésbé elkötött része is úgy érzi, hogy köze van ehhez a dologhoz. Magyar és a Tisza azt az élményt adja meg, mintha rólunk szólna, sőt, mintha beleszólási lehetőség is lenne, mintha az az érzet ebben a folyamatosan látható politikai műsorban, mert ez egy műsor. Magyar elképesztő jó érzékkel csinálja ezt. Hát én nagyon sok pillanatot átéltem már a parlamentben, meg sok közvetítést néztem, de az, ami tegnap történt, ahogy felolvasta a halálraítélteket, az hátborzongató volt. És olvasták már fel a parlamentbe ezt, tehát félretés nessék, én is hallottam már, de ebben a környezetben, ahogy Orbán Balázst megszégyenítve, szerintem teljes joggal, ahogy a Fideszt helyre téve az egész álságos hazug világokkal, ahogy odahozva ennek a tegnapi napnak az emelkedettségét egy pillanat alatt, azért az egészen elképesztő volt, ahogy fölálltak ezek a fideszes képviselők, mert nem tudtak mit csinálni ugye a nevek felolvasásakor. Ezek mind olyan elemek, amik átkeretezik a politikát. Szerintem jó úton jár Magyar, nem tudom, meddig lehet ezt bírni, nem tudom, mikor unja meg a közönség, csomó minden kérdés van. Szerintem egy idő után egy miniszterelnök nem ülhet állandóan a parlamentben, mert ugye nagyon-nagyon sok dolga van ugye egyébként, de ez itt és most szerintem hitelesíti mindazt, amit a magyarok ígértek és csinálnak.
1: Itt van az Európai Uniós ügyünk, ami ugye csak az első szinten szól arról, hogy pénz. A alapszint az, hogy vissza kell szerezni Magyarország jogállami működését. És hát ezt követelte meg az Európai Unió, és ezzel kapcsolatosan születtek most újabb törvények. Ugye ez egy nagyon komoly törvénycsomag volt.
2: Igen, én azt mindig fontosnak tartom elmondani, most is elmondom neked, hogy azért az a bűn, amit Orbánék ezügyben elkövettek, az Orbán rendszer, hogy nem jöttek ezek a pénzek, hogy 2023 óta, amikor a leginkább kellett volna, akkor nem jutottunk hozzá ezekhez a forrásokhoz, ennek egy része egyébként a helyreállításhoz kapcsolódó pénz. Tehát azért lett volna, hogy ne legyen rossz az a 23, az a 24, az a 25. Ez megbocsáthatatlan bűn. Tehát nem arról van szó, hogy itt most utólag jó, most megkaptuk, mit ízéltek című történet, hanem elkövettek ténylegesen a hazánk ellen, az övé meg a miénk, tehát nem csak az övék, a közös hazánk ellen olyan bűnöket, amiket nem tud rendbehozni az, hogy most viszont megkapjuk. Ez a dolog egyik fele. A másik, hogy én tényleg azt gondolom, hogy visszamegyünk most az Európai Unióba. Az történik, hogy Orbánék lényegében tartalmilag kivezettek minket, ellenségnek tekintették az Európai Uniót, a szövetségeseinket kell úgy viselkedtek. Maga Orbán mondja, hogy én vagyok a külők között a bot, ugye ő idézi, hogy mi a feladata.
1: De akkor ő büszke volt erre.
2: abszolút, és ugye elindul keleti irányba, az orosz agresszor irányába minden szempontból. Egy európai ellenes politika helyett most visszamegyünk abba a közösségbe, amit közösen vállaltunk. Tehát az, talán ugye két olyan sikeres, három sikeres népszavazás volt a elmúlt 31 néhány évben, az egyik ugye a négy igenes népszavazás még a rendszerváltáskor, a másik a NATO és az Európai Uniós csatlakozás. Ezek olyan elemei a történetünknek, ahol közösen mondtuk azt, hogy mi ennek a közösségnek a tagjai vagyunk. Most az az érzetem ezzel a törvénycsomaggal, hogy visszaléptünk ebbe a közösségbe. Én ezt sokkal nagyobb jelentőségűen gondolom, mint az, hogy jól most akkor hozzájuttok 6000 milliárdhoz, ami egyébként elképesztően sok pénz hozzátesz.
1: Azt mondja Michael McGrath, aki a demokráciáért, igazságügyért és jogállamiságért felelős Európai Uniós biztos, és pont most üléseztek kedden Luxemburgban az ezzel foglalkozó szakemberek az Európai Unióban, hogy jó az irány, de azért még várni kell arra, hogy meglássuk, hogy milyen lesz ez az új Magyarország. Ez némi bizonytalanságot is mutat, hogy végig megye, végig tud-e menni a magyar kormány ezen az úton.
2: Igen, egyrészt korán sem olyan könnyű ez, mint gondolnánk, hiszen azért az a, csak hogy egy példát mondjak, a végtelen történet lenne, de nem hagyod majd, hogy ez az egész menekültügy, ahogy nem tudunk mit kezdeni, ahogy továbbra is migránsozunk, szerintem teljesen elfogadhatatlanul. Ez most a magyar Péter kormányára is igaz.
1: Ez az elmúlt 10 év hagyománya.
2: Fölépült valami, beépült a lelkünkbe valami, amivel az új politikai elit nem tud, vagy nem akar, nem tudom szakítani. Tehát viszi tovább ezt a fajta idegen gyűlölő projektet, hogy azon vitatkozunk, hogy miért nem fogadunk be. Miközben egyrészt itt vannak, véletésnesség, hát ugye aki Budapesten él, az pontosan tudja, hogy mi a helyzet, de vidéki nagyvárosokban is ugyanezt lehet látni. Másrészt szükségünk van rájuk, harmadrészt van az Európai Uniónak egy közös problémája, amit együtt kell megoldanunk. Egyáltalán nem azt mondja az Unió, hogy be kell fogadni neked menekültet, én nem szeretem ezt a migrációt, hanem azt mondja, hogy segíts megoldani ezt a közös problémát. Megoldhatod pénzzel is, megoldhatod azzal, hogy technikai segítséget adsz azoknak, akik tudják, meg akarják ezt oldani, vagy meg kell nekik. Ugye Olaszország nem tud mit kezdeni azzal, hogy nem tudja körbekeríteni a csizmát, hogy ne haragudjatok, mindenki van egy kulcsa, aki fürödni akar a tengerbe, mert ugye kerítések vannak. Magyarországon is továbbra is átmennek menekültek évente 10000-ével. Meg kell kérdezni mondjuk az osztrák belügyminisztert erről. Tehát az sem igaz az az állítás, hogy nem mennek keresztül az országon.
1: Nem akarnak itt maradni,
2: mert nem vagyunk célállomás többek között egyébként az idegen gyűlölet okán. Tehát azt gondolom, hogy van még mit helyre tenni, ezt is helyre kell tennünk, meg kell felelnünk az elvárásnak.
1: Szerintem Magyar Péter ebben nem árul zsákba macskát, tehát egyrészt elmondja, igen, még a migráns szót használva, hogy Magyarország nem fog befogadni senkit, másfelől pedig arról beszél, hogy megtalálja a megoldását annak, hogy emiatt ne legyen büntetés alatt Magyarország. A lengyel példát szokta hozni, ugye a lengyelek hozzájárulnak a költségekhez, de nem fogadnak be.
2: És a lengyelek azért befogadtak millió számra ukránokat, tehát az ő helyzetük azért egy kicsit más, mert oda tényleg a ukrán menekültek elképesztő száma lehet megfigyelhető, amelyek egyébként haszonélvezője lett Lengyelország, félértés ne essék.
1: Munkaerő érkezett és szakember.
2: Igen, igen. Azért mondom, hogy ilyen értelemben azt gondolom, hogy magyarnak ideje lenne elmondani, na de hogy hogyan. Tehát mert hogy szükségünk van arra, hogy tudjuk, Torockai kérdezte meg ezt tőle, ritkán szoktam egyetérteni a szélsőjobbos Torockaival, de ebben igen, hogy lassan itt az ideje, hogy választ kapjunk arra, hogy na de hogyan is, mert ez is a közös dolgunk. Tehát van még hova lépni, de azért ez egy másik ország. Tehát abban az értelemben mégiscsak visszatértünk a közös gyökereinkhez, visszatértünk a 90-es rendszerváltáshoz, azt gondolom, hogy valami olyan irányba megy ez az ország, ami egy polgári, demokratikus Magyarországot jelenthet, végtelenül hosszú idő, mire elérünk, mert ebből volt egy 16 éves luk az életünk történetében, ahol az ellenkező irányba mentünk.
1: Többször elhangzik az uniós biztostól, és ez mutatja azt, hogy ez mennyire szúrta a szemét az Európai Unió szakembereinek, a Szuverenitásvédelmi Hivatal hétfői megszüntetése, hogy az alaptörvény módosítás kapcsán ezt is bevitték a parlament elé, és meg is szavazta a parlament. Ez Magyarországon számos jogvédőnek és civilnek, és éppen gondolkozó embernek talán szúrta a szemét, hogy hát ennek mi dolga van itt. De az Európai Uniónak mi baja volt ezzel?
2: Hát azért az Európai Unió is szerintem nem kell annyira lebecsülnünk, hogy ne tudna, hogy mi folyt Magyarországon. A Szuverenitás Védelmi Hivatal a magyar demokrácia súlyos megsértése készült. A magyar társadalom civil részének, újságíróknak, szakmai szervezetének a vegzálására, a félelemkeltésre készült, ezt a munkát végezte, effektíve ez történt. A fortélyos félelem eszközrendszere volt a szuverenitás védelmi hivatal, azért mondhatom büszkén, mert nem egy leíratukban magunk is a Republikon intézeti szerepel, ami engem kevésbé izgatott, de a kollégáimat, a fiatal kollégáim nem így voltak ezzel. Tehát azt kell mondanom, hogy bizonyos értelemben működött ez a félelemkeltő operátus. Én ismerek olyan civil szervezeteket, akik azért nem indultak el pályázatokon, mert nem akarták azt, hogy ők is belekerüljenek a nagy könyvbe. Tehát nem olyan egyszerű ez.
1: Ugye ezek külföldről finanszírozott pályázatok, igen, tehát amelyek a bűnt jelentették. Igen,
2: Európai Unió tagjaként, ha valaki elindul egy pályázaton, akkor fölkerülhet Lánci Tamás listájára, ami egy döbbenetes helyzet, azt kell mondanom. És ennek a megszüntetése az nem hogy elvárás, hanem a lehető leghamarabb megtörténő lépés. Én egyébként ugyanilyen gyorsaságot vártam volna el a média ügyben, a közmédia ügyében. Itt láthatóan egy nálam türelmesebb folyamat zajlik, de legalább most már látjuk, hogy hogyan fog meg.
1: Hát az egy bonyolult folyamat.
2: Bonyolult, de...
1: Itt azért azt kimondani, hogy ebből elég az egyszerűbb, és megszüntetni, azt nem lehet megszüntetni.
2: Igen, az én furcsa liberális szemléletemből akár be is lehetett volna zárni, tehát én nem tartottam volna egy tragédiának, mondjuk néhány hétig titeket nézünk híradóként, vagy az RTL klub híradóként, vagy akár a TV2-jét, mert azt mondjuk, hogy a királyi televíziónak az a fajta működése, ami volt, az elfogadhatatlan.
1: Hát az javarészt így is történik.
2: De mindegy, nem érdekes, csak azért mondom, hogy itt is történt lépés, itt is reményeim szerint lesz egy valódi közmédia nem sokára Magyarországon, tehát azt kell mondanom, hogy türelmesnek kell lennünk, mert iszonyatosan nehéz ez a feladat, közben persze végtelenül türelmetlenek vagyunk, mert mindenki a saját területén szeretné, ha lenne gyorsan változás.
1: Visszakanyarodva az első felvetéshez, igen, a pénzről beszél mindenki itt a tegnapi törvénycsomag kapcsán, de például az Európai Unió a 7. cikkely szerinti eljárásról, amely kapcsolatban ugyanez a szakember megfogalmazta, hogy hát azzal még várnunk kell, lássuk, hogy ez a tegnap elfogadott törvény, ez mire lesz jó.
2: Igen, tényleg azt kell mondanom, hogy a puding próbálja az evést, nem tudjuk, hogy hogyan fog ez működni. És én az Európai Unió részéről igenis fontosnak és pontosnak tartom azt, hogy nem adják bianco oda a csekket, miközben érdekeltek abba, hogy a Magyarország újból Európa részeként legyen, hogy ne mi legyünk az a minta, hogy hogyan lehet szétverni az Európai Uniót. Tehát van egyfajta komoly érdekeltség az Unió részéről Magyarország visszanyerésére, visszaszivárgására, de ez egy olyan folyamat, ami azt gondolom, hogy a lépéseiben abba az irányba megyünk, de hát tényleg meg kell nézni, hogy valójában mi történik. Azért itt a szakmapolitikai viták elmaradása, az szerintem egy komoly kérdés. Tehát az, hogy van-e idő, van-e elég lehetőség arra, hogy társadalmi vita előzőn meg mondjuk egy ilyen típusú törvénybenyújtását. Tudom, hogy minden nagyon sürgős.
1: Hát de előbb sürgetted a közmédia beszántását. Hát ott is egy társadalmi vitának kell eljönnie.
2: De szerintem egy civil szervezet éjjel kettőkor is ráír arra, mert ez a dolga, hogy megvitasson egy szakmai szervezet egy nagyon fontos törvényt. Tehát én azt gondolnám, hogy jó lenne, ha visszatérnénk például abba az irányba, hogy egy kormányügybe egy fontos törvény előtte, ha kell, akkor éjjel, ha kell, akkor hajnalba lefolytatódik, azok a viták, ahol a érintett szakma hozzá tudja tenni a magáét, és ezután dönt a parlament. Tudom, hogy ez nehéz, de szerintem legalább menjünk ebbe az irányba.
1: Van most egy Európai Uniós nyomás a magyar kormányon?
2: Én nem látom ezt a nyomást, inkább az örömöt látom. Tehát én nem érzékel, türelmet látok az Európai Unió részéről. Amit nagyon akartak, hogy Ukrajnával elkezdődhetjenek a tárgyalások, ezt megnyitotta Magyarország. Amit nagyon akartunk mi, hogy a 6000 milliárd euróhoz hozzáférjünk, ez megtörtént. Tehát azt gondolom, hogy a közös érdekek mentén megy ez a dolog. Nem lesz ez konfliktusmentes, lesznek komoly konfliktusok, de ez így van rendjén, a többi országnak is van az Unióval konfliktus.
1: Horn Gábor, köszönöm.
2: Én is köszönöm a lehetőséget.

0: Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének ügyvivőjével folytatjuk. Nagy Erzsébet a vendégünk. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok!
0: Teljesítményértékelés. Hát ez vívmányként került be a magyar közoktatás világába, aztán átok lett belőle.
1: Igen, bár hát igazából ezt a fajtáját szerintem olyan nagyon nem várták a pedagógusok, tehát hogy egy ilyen felülről elrendelt differenciálási rendszer jöjjön be. Ami igazából normális lenne és szükségszerű, az az, hogyha helyben döntenének a kollégák arról, hogy milyen szempontok szerint történhetne bármiféle differenciálás, és amit főleg a kollégák vártak, az az, hogy a sok ki nem fizetett túlmunka valamilyen formában azért mégiscsak honorálásra kerüljön. Igazából ezek maradtak el, tehát egy olyan rendszer esett a nyakukba, ami többletmunkával járt, rengeteg adminisztrációval, nagyon komoly megalázással rangsorolták a pedagógusokat ugye az intézményen belül, és kaptak mindenféle pontszámokat, amelyek azért nem igazán korreláltak a teljesítménnyel, vagy legalábbis a mi felmérésünk szerint ez történt, vagy éppen ugyanolyan pontszámok alapján egészen más.
0: Mire lehet pontszámokat kapni?
1: Ó, hát nagyon sokféle dolog volt, ezt az oktatási hivatal összeállította én különböző szempontok alapján, de hát abban olyan szubjektív dolgok voltak, ami például mondjuk a szülői megítélésen alapult, és hát olyan kérdőívek is kimentek egyébként szülőkhöz, mint a helyettesítő tanárokról kellett véleményt mondani, csak hogy mondjak egy extrém példát, tehát amikor a szülő nem is igazán ismerhette a pedagógus munkáját. És hát egyébként pedig az volt inkább a probléma, hogy miről nem kellett véleményt írni vagy mondani. Tehát például, hogyha a pedagógiai programban az iskola arculatát meghatározó programok voltak, akkor abban, hogyha a pedagógus jobban részt vett, akkor azért vagy kapott valamelyik rovatban pontszámokat, vagy nem, mert mondjuk éppen nem fért bele, vagy a pedagógusnak volt valamiféle kitüntetése, és akkor utána így kellett ezzel így házalni, hogy de bocsánat, nekem ilyen meg olyan elismerésem van, ugyan adjatok már nekem ezért valamiféle pontokat, és akkor megkapta a válaszként azt, hogy ja, de ez nem tegnap történt, vagy nem az elmúlt évben, vagy ebben a tanévben. Szóval ilyen nagyon esetleges dolgok voltak ezek.
0: Ez egy ilyen jó magaviselet pontozásnak tűnik.
1: Igen, és sokan úgy is érzékelték, hogy ez inkább ilyen pofa pénz, igen.
0: Az igazgatóknak ebbe mennyi beleszólásuk volt, és most hogy szeretnék legyen?
1: Az igazgatóknak először úgy nézett ki, hogy nagy beleszólása lesz, sőt, ők határozzák meg az összeget, aztán pedig módosították a rendeletet, és ez a tankerületi igazgatókhoz került, akik azért elég távol vannak az eseményektől, és hát egyébként pedig az volt a kívánalom, szerintem legalábbis a többségében, akik hozzánk visszajeleztek információkat, az volt az igény, hogy ezek helyben dőljenek el, tehát helyi szempontsorok alapján alakuljon ki az, hogy ha adnak valamiféle plusz pénzt, és jó lenne, ha ez egy külön keret lenne, és nem az alapbérbe épülő, mondjuk örökre beépülő ugye, összeg, hogy erről azért ott az adott intézményben tudjanak dönteni, és ez legyen átlátható, legyen ellenőrizhető. Tehát ha van valamiféle szempont, akkor tényleg megnézhessék már a kollégák azt, hogy valóban azért kapta az illető, valóban olyan módon történt a felosztás. Igazából talán ez lenne a megoldás, de egyébként pedig hát azért itt a fő igény a bértábla. Tehát, hogy jöjjön vissza a mindenki számára garantált, és hát egy ilyen előrelátható, valóban életpályát tükröző bértábla egy előmenetel.
0: Ön találkozott már is egyeztetett a miniszterasszonnyal. Ott jutottak valamire? Egy állandó felmerülő kérdés, hogy hol vannak a jutalompénzek. Ahogy azok valahogy...
1: Mármint a jubileumi jutalom,
0: ugye? Jutalom, igen. Az azok elmaradt. Valahogy úgy elmaradtak.
1: Hát nem is csak, hogy elmaradtak, itt egy súlyosabb dolog történt. Tehát mikor bejött a státusztörvény, megváltoztak a jubileumi jutalomra jogosultság szabályai, tehát azok, akik korábban a közalkalmazotti törvény alapján nem voltak jogosultak jubileumi jutalomra, mert mondjuk egyházi vagy magánintézményben dolgoztak, azoknak utána, miután hozzászámítottak ezek az évek is, ugye a beszámítási időszakban, akkor azt a választ kapták, hogy ja, igen, most már neked viszont több éved van, és az esedékesség ideje letelt, tehát már azért nem kapod meg a jubileumi jutalmat.
0: Sikerült átlépni
1: nagyon
0: azt
1: méltánytalan.
0: Az
1: évet. Igen, ügyes. Igen. Nagyon méltánytalan dolog. Ezt egyébként Maruzsa Zoltánék is elismerték, csak azt mondták, hogy nem tudnak erre gombot varni, adjunk mi javaslatokat. Na most mi 5 javaslatot tettünk le az asztalra, szerintem elég jó javaslatok voltak ezek, konkrétan ilyen kodifikált formában is, de mindig valamiért nem tetszett, és hát így csúszott-úszott el ez a történet. Most pedig már nagyon sürgető lenne, mert hogy ezeknek a ki nem fizetett pénzeknek van elévülési ideje, 3 év. Tehát most azért már lépni kellene ebben az ügyben, főképpen, hogy most már tudomásom szerint jogerőre is emelkedett az az ítélet, amit ebben a tárgyban hozott a bíróság, és amelyik kimondja, hogy a mostani jelenlegi szabályok szerint is bizony ki kell fizetni ezt az összeget, nem igaz az, hogy az esedékesség ideje letelt.
0: Ami jár, az jár, tehát ez nem kérdés, nem ezért kérdem, hanem hogy képben legyünk, ezek nagy összegek, tehát nem. Fizetéshez mért összegek, vagy csak szórakoznak a pedagógusokkal?
1: Hát úgy nagy összeg egy személynek, tehát a 25 éves az 2 havi bér, 30 éves az 3 havi, így van, és a 40 éves az 5 havi bér, de össz, hát hogy mondjam, kormányzati szinten ez nem egy óriási pénz.
0: Akkor mi? Értette ennek a magyarázatát?
1: Hát, igazából ennek nincs magyarázata véleményem szerint. Tehát ez a központi költségvetést egyáltalán nem rengeti meg, ez bőven 2 milliárd forint alatt van a számításaink szerint, és hát olyan nagyjából egy olyan 2000 embert érint.
0: Most a miniszterrel erről beszélt?
1: Beszéltünk, igen, többször is én írtam is ez ügyben, és kértem azt, hogy keressék már meg ennek a csekéke összegnek a forrását, és egy kicsit nagyobb összegnek a forrását is, ami egyébként szintén központi költségvetésileg nem nagy szám, 3000 mindössze, ez pedig a szintén nagyon régóta elmaradt nevelést és oktatást közvetlenül segítő, illetve egyéb munkakörben dolgozók béremelése. Ők még mindig garantált bérminimum körül keresnek.
0: Hát csoda, hogy ott vannak, le a kalappal előttük, hogy ennyiért ott
1: hát
0: vannak.
1: Igen. És nélkülük tényleg nem működik az oktatás.
0: Itt új alaptantervről, újra gondolt szakszervezeti működésről, ami konkrétan önöket érintheti, beszél a miniszter. Melyikkel kapcsolatban mire tudtak jutni egy megbeszélés során?
1: Igazából először is azokat a célokat szeretnénk elérni, amelyek nem igényelnek nagy beavatkozást. Mert például a nemzeti alaptanterv tipikusan olyan, amit nem szabad azonnal megváltoztatni, az egy szélesebb szakmai társadalmi egyeztetést igényel. Mi most elsősorban azokkal kerestük a miniszterasszonyt, amit viszont azonnal meg lehet változtatni, és én úgy látom, hogy ebben az irányban azért haladnak. Ilyen például egyébként a továbbképzési rendszernek az átalakítása. De a nemzeti alaptantervnél nagyon-nagyon fontos, hogy minél több szereplőt hallgassanak meg, és úgy alakuljon az aztán, hogy ez tényleg utána olyan legyen, hogy sokáig ne kelljen hozzányúlni. Mert az a legnagyobb baj, hogyha ez örökké változik. Tehát itt azért egy kis időre van nyilvánvalóan szükség, és hát van még egy-két olyan dolog, ami időt igényel, van olyan, ami viszont azonnali beavatkozást. Mondjak még egy időt igénylőt, ami azért fontos. Mi azt egyébként már kezdeményeztük, én Magyar Péternek is írtam levelet, még tőle nem kaptam választ, ami furcsa, mert egyébként Lannert Juditék szinte azonnal válaszolnak a felvetéseinkre, tehát mit tudom én, előző este elküldök egy tervezetet, másnap már jön a telefon, hogy mikor egyeztetünk, na most ez azért jó lenne, hogyha a Magyar Péterék szintjéről is valahogy működne, mert kezdeményeznénk azt, hogy legyen egy foglalkoztatási és munkaügyi minisztérium annak érdekében, hogy azokat a jogállási törvény problémákat végre rendezni lehessen, amit a Fidesz nagyon-nagyon elrontott. Konkrétan arról van szó, hogy kiszervezte gyakorlatilag a jogállási törvényeket ágazatokba. Ugye mindenki mondja, hogy a státusztörvényt vissza kéne vonni, tényleg egy elhibázott törvény. Igen, ám, de hát akkor rendet kéne tenni a jogállási törvényekben, ugye? Tehát, hogy megint háttértörvény legyen a
0: minisztériumot akarnak?
1: Igen, ez egy elmaradt minisztérium, igen, ami nagyon-nagyon fontos lenne, és ez ügyben egyébként elég komoly jogi szakemberek is felálltak emellé az elképzelés mellé, tehát volna egy tím, akik hajlandóak lennének ezzel komolyabban foglalkozni, és akik a kodifikálásra is képesek, be kéne ezt a tímet fogadni, és át kéne ezt gondolni. Az egészségügyben is probléma egyébként, hogy olyan törvény jött létre, ami abszolút idegen az egészségügy működésétől. Jó lenne, hogyha elválna egymástól a piaci szféra ismét a közfeladatellátástól, közfeladatellátás oktatásban fontos lenne, ugye a kiszámítható és tényleg előre számítható bértábla.
0: Megint eljutottunk az életpályamodellhez.
1: Hát igen, de azt én nem szeretem annak hívni, mert ahányszor bejött ez a szó, mindig valami rossz történt, de igazából egy előmeneteli rendszerre volna szükség, tehát valamiféle olyan biztonságra, amit azért adnak cserébe, mert hogy nem igazán piaci bérezés alapján történik kinek-kinek ugye a úgymond a teljesítményének a megítélése.
0: Na meglátjuk, lesz ebből egy új minisztérium. Válaszol a Magyar Péter. Nagy Erzsébet, PDS, köszönöm szépen.
1: Én is nagyon köszönöm.

Amikor ráléptem arra a hídra, én még tökre nem vettem észre, hogy simán lettem beleírva a sziget történelmébe. Itt a legszebb az árt.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Start a Spirit FM-en. A műsorvezető Rónai Egon.
1: Donald Trump és a béke, erről fogunk beszélgetni. Azzal fogadtam Csutak Zsoltot, a nemzetközi kapcsolatok szakértőjét, Amerika kutatót, jó reggelt kívánok, hogy ez egy rövid beszélgetés lesz. Bár egyébként meg nem, mert ugye az ő énképe az azt sugallja állandóan a világnak, hogy ő maga a béketeremtő. Orbán Viktortól is hallottuk ezt rengeteget. Na de a legjobban azt a békét tudja megteremteni, ami háborút ő indított.
2: Pontosan már vagy tucatnyi alkalommal hallottuk, hogy béke lesz a közel-keleti vagy iráni háborúban, ami nem is háború, hanem az oroszoktól vett eufémizmussal egy katonai művelet, mivel a kongresszus nem hatalmazta fel, hogy kvázi háborút indítson az elnök, és letelt az a 60 nap is, amíg úgymond szabadon használhatja a fegyveres erőket. Nagy a belső társadalmi nyomás, illetve a párt is szeretné már a republikánus párt elérni, hogy Trump befejezze ezt az erőszakspirálba torkoló háborút, ami egyáltalán nem tett jót a megítélésének és a népszerűségének, ami mondhatni mélypontra süllyedt, 35% körüli az elfogadottsága, ami abszolút negatív rekord, nem beszélve arról, hogy tényleg, ahogy ön is mondta, hát korábban ugye 8 békét mond Trump, hogy amennyit hozott a világnak, vagy annyi háborús konfliktust fejezett be, vagy kényszerített ki, ami valójában inkább 4, de az is szép teljesítmény. Viszont a két legnagyobb vállalása, mármint az ukrajnai háború és az iráni háború, amit tulajdonképpen ők kezdeményeztek Izrael nyomására, hát az úgy tűnik, hogy az még mindig lóg a levegőben. Amennyiben igazak a hírek és a beszámolók, akkor pénteken erre pont kerül Genfben, de erre én abszolút nem vennék mérget.
1: Trump születésnapja nagyon szereti ezeket a szimbólumokat, ünnepelje meg a világ egy békekötésre. Jó, legyen így. Viszont vajon ez egy olyan béke lesz-e, amivel ő dicsekedhet? És kérdezem azért, mert ahhoz, hogy egy jó békét kössön egy háború indítása után, az győzni kellene. De hát itt mi a győzelem?
2: Itt abszolút semmiféle győzelem nincs. Sokak szerint is, én is egyetértek azokkal a véleményekkel, hogy ez egy óriási blamázs és bluff, illetve kudarc Trump számára, kevésbé Izrael számára. Az tény, hogy a balisztikus rakéta fenyegetést azért olyan jó 90%-kal visszavetették, viszont az atomfenyegetés az még továbbra is fennáll Irán részéről, mert az a 440 kiló dúsított uránium tömeg még mindig valahol egy iráni hegy gyomrában rejtőzködik, felhasználásra várva, amennyiben benne foglaltatik majd ebbe a megállapodásba, hogy azt átadja Irán, de szerintem az nem lesz a része. Mondhatni, visszatérnek ahhoz az alapokhoz, $200 milliárd elköltése 13 amerikai élet árán, meg 50 amerikai repülőgép elvesztése árán, amit 2015-ben az Obama kormányzat kötött Iránnal, csak ők a tárgyalóasztal mellett, és kvázi, hogy fizetnek a békért, vagy azért, amit Irán amúgy nem tartott be. Tehát, hogy visszaálljon az a status quo, ami a háború előtt volt. Amúgy J.D. Vance alelnök még decemberben azt nyilatkozta, hogy egy ilyen konfliktusban semmiféleképpen nem kellene az Egyesült Államoknak beavatkoznia, hát 3 hónappal később csak megtörtént. Tehát sokak szerint, és ebben van némi igazság, ez tényleg Benjamin Netanyahu, izraeli miniszterelnöknek a nagyon szívélyes barátsága, tehát kvázi belerángatta a kis 10 milliós Izrael a 340 milliós szuperhatalmat, az Egyesült Államokat ebbe a konfliktusba.
1: És most is Izrael az, amelyik...
2: Mert most is Izrael az, aki szintén a harmadik kvázi nevető fél, aki nem hajlandó belemenni ebbe az iráni-amerikai dílbe.
1: Hát közben az ő szempontja is érthetők, mert ez az atomfenyegetés, ez őket érinti elsősorban.
2: Elsősorban így van. Az egy másik kérdés, hogy képes lenne tényleg célba juttató eszközöket, meg reális atombombát létrehozni az iráni iszlamista diktatúrának. Lehet, hogy erről letettek, bár nem vagyok meggyőződve, az biztos, hogy az izraeli pedig nemzetbiztonsági kérdés, az felülírja a béke megállapodásokat. Nem beszélve arról, hogy az iráni proxik délani vonalon, a Hezbollahhoz még mindig aktív, és ameddig ezeket nem tudják kiiktatni, már pedig újra termelődik ez akárcsak a Hamas, a Hezbollah is, tehát ez egy véget nem érő konfliktusnak néz ki, amiben az Egyesült Államok most kőkeményen beleszállt.
1: Arra is emlékezhetünk, hogy azt mondta Donald Trump, hogy ha ő lett volna az elnök, amikor kitör a háború, ki sem tört volna Ukrajna és Oroszország között a háború, az oroszok meg sem támadták volna Ukrajnát. Most ehhez képest ismét neki rugaszkodna a béketeremtéshez.
2: A Trump is szuperlatív úgy volt, tehát az óriás mondásokat most már nem felezni, harmadolni kell Trump esetében, de ez kvázi az amerikai közvélemény is elfogadja, bár egyre nehezebben. Tehát, hogy oda kell figyelni, mit mond az amerikai elnök, de nem szabad komolyan venni, ezt most már mindenki belátja. Az biztos, hogy olyan hatalmi tényezők, mint Putyin elnök, vagy akár Zelenszky, vagy az európai szövetségesek, hát egyre kevésbé hallgatnak Trumpra. Ezért nem tud rájuk olyan hatással lenni, hogy béke legyen mondjuk Ukrajnában.
1: Gazdasági megoldásokkal próbálkozott korábban, hol azzal, hogy odaengedi azokhoz a ritka földfém forrásokhoz, amelyeket Ukrajna elzárna, hol azzal, hogy szankciókat oldana fel, hogyha az oroszok belemennének, egyik sem működött. Most milyen érvei lehetnek?
2: Abszolút egyik sem működik. Hát nagyon kevés kártyája van a Trumpnak Putyinnal szemben, főleg hogy mögötte áll egy kínai szövetséges, Észak-Koreáról nem beszéljünk, de ezekkel a hatalmi tényezőkkel szemben Washingtonnak most már, hogyha nem akar egy nyílt konfrontációt, ami kvázi világháborút eredményezne, nem túl sok kártyája, adója maradt, hogy kijátsza. Tehát ezek a gazdasági kényszerítő intézkedések, ezek nem hozták meg az eredményt. Annál inkább a ukrajnai mélységi csapások, amik állítólag olyan 40%-kal visszavetették az orosz energetikai infrastruktúrának a termelési szintet.
1: Lehet-e tárgyalási alap?
2: Az már komoly tárgyalási alap.
1: Ukránokat felszerszámozzuk mindenféle olyan eszközzel, amivel baj tudnak okozni, ha nem köttök békét.
2: Hát erről szól az utóbbi 4 év, de azért az orosz medvét nagyon nehéz térdre kényszeríteni, az biztos, mert óriási energia, népességbeli különbség van, tehát tartalékokkal rendelkezik, de az biztos, hogy már nekik is kezd fájni, és a lakosságnak, amint eléri ezt a fájdalom küszöböt, ami azért náluk jóval magasabb, mint a Nyugat-Európában vagy az Egyesült Államokban, akkor Putyin hatalma úgymond megremeghet, de ennek azért én még legalábbis nem vagyok Oroszország szakértő, de nem látom nagyon a jelét.
1: Viszont Trump meg most úgy viselkedett a leggazdagabb országok találkozóján, ahogy azt korábban várták tőle, és nem tette meg. Például nem ment haza fél időben. Viszont mondott olyat is, amit vártak a tárgyaló felek, például az, hogy hozzájárulna Oroszország újabb és újabb szankcionálásához.
2: Ez is azt mondhatja, hogy most már ő is kezd beállni abba az európai fősodorba, ami ugye a hajlandó koalíciója szorgalmaz, hogy szankciókkal nyílt konfrontáció elkerülésének az egyetlen módja, próbálják még jobban gyengíteni az orosz gazdaságot, amennyire csak lehet. Csak hát ez majdnem nem a végtelenbe húzó történet lesz, hogy majd egyszer valamikor annyira kivéreztetik pénzügyileg, gazdaságilag Oroszországot, hogy abba hagyja. Hát ennek nincs túl sok jele.
1: Tényleg, mi lett a béke tanácsa, amit Trump létrehozott, amiben Orbán Viktor első között csatlakozott?
2: Nagyon jó kérdés, szépen a fű alatt elhalt, az a 40 milliárd dollárnyi felajánlásnak még nyoma sincs, azt hiszem még az amerikaiak sem fizették be a közös kasszába. Működik egy titkárság, pár millió dolláros költségvetéssel, akik próbálják, ugye Tony Blair is talán részt vállal benne, próbálják Gázát a Kelet-Mediterránium Rivierára változtatni, ennek azért még nyoma sincs, azt hiszem még a rendfenntartó erők sem álltak fel igazán, ami Gázában egy nemzetközi békefenntartó vagy rendőri egység, tehát az úgy tűnik, hogy ez
1: hát elhalt. És az izraeli katonák is ott vannak, igen, még Gázában.
2: Igen, és ez pontosan többnyire tett meg a Hamas újra előbb újt a romok alól, tehát ez csak idő kérdése, amíg ezek az úgynevezett iráni proxik újra megerősödnek, és újra nekiesnek Izraelnek. Tehát visszamegyünk a startvonalra, ahogy ezt lehet állítani, kvázi, mint az afganisztáni.
1: Ezek nem sikeres akciók. Mennyire fogja ezt megbüntetni az amerikai társadalom? Ugye félidős választások közelednek, a sietségeknek is ez az oka.
2: Én azt mondanám, hogy elég csúnya eredmény lesz a republikánus számára, de lehet, hogy meglepetés még egy 50-50%-ra kihozzák, de szerintem el fogják bukni a kongresszusi párfős többségüket a republikánusok, és akkor elég szomorú két év vár Trump elnökre, mint a béna kacsa elnök, ahogy mondani szokták, még akár egy újabb alkotmányossági eljárás, vagy impeachment is várhat rá, csak azért bosszúból, hogy érezze a törődést, talán a negyedik vagy az ötödik lesz ellene. Tehát, hogyha már pedig az előjelek azt mutatják, hogy New York, meg Florida, Miami főpolgármesteri széke, sőt, még Virginiában is elbukták a republikánusok az időközi választásokat, akkor ezek a jelek, meg a mutatók, meg a társadalmi elégedetlenség. Tehát azok a Trumpi ígéretek, amiket tett, hogy elhozza az amerikai aranykorszakot, ugye a Golden Era of United States, stb. Az infláció nem csökkent, hanem nőtt, a munkanélküliség nem csökkent, hanem nőtt, az államadósság nem csökkent, hanem nő, csak tavaly 2000 milliárd dollárral, tehát ezek mind olyan dolgok, tehát szerte foszlott a Trump varázs, kipukkadt a lufi, mondhatjuk.
1: Csutak Zsolt, köszönöm szépen.
2: Köszönöm szépen.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Kiadták a riasztásokat a felhőszakadások miatt az észak-kelet-délnyugat sávban. Aláírta a részvényesi megállapodást a MOL és a Szerb Olajtársaság. Ma kezdődik Győrben a Magyar Táncfesztivál. Jó reggelt kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Elsőfokú riasztás érvényes a Kisvárda-Mezőtúr-Bajasávban a várható zivatarok miatt. A csapadékzóna kora délelőtti kelet felé elhagyja az országot. További részletek a várható időjárásról a hírek végén. Hamarosan a védett árnál kevesebbe kerülhet az üzemanyag a magyar kutakon, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter szerint a kőolaj világpiaci árának csökkenése és a forint erősödése miatt már a héten olcsóbb lehet a védett árnál a benzin és a gázolaj. Jelenleg a 95-ös benzin literje 595, a gázolajé 615 forint lehet. Aláírták a szerbiai kőolajipari vállalat irányításáról szóló részvényesi megállapodást a szerb kormány és a MOL képviselői. A dokumentum lehetővé teszi, hogy amennyiben a MOL csoport sikeresen megvásárolja a szerb állami olajcég többségi tulajdonát az orosz Gazpromneftől, a pancsovai kőolajfinomító is tovább működhet. Az ügyletre az ukrajnai háború miatt az orosz cégekre vonatkozó amerikai szankciók feloldása miatt kerül sor. Egységesíti az ügyfélkiszolgálási rendszereit az MVM, hogy egyszerűbbé tegye az ügyintézést a lakossági és a versenypiaci villamosenergia felhasználók számára. Az átállás miatt átmeneti ügyintézési korlátozásokra kell számítani, ezért a társaság azt javasolja, hogy mára. Az átállás miatt átmeneti ügyintézési korlátozásokra.

0: épült ki. Esetenként 30-50 ezer dollárt is fizethetett egy olyan kanadai, akinek semmilyen valós kötődése nem volt hazánkkal. Hozzátette, hogy a honosításokat felülvizsgálják, a vitatott állampolgárságok visszavonásának lehetőségét megvizsgálják. Nagy színpadi bemutatókkal, kortárs és néptánc előadásokkal, táncszínházi, valamint szabadtéri produkciókkal, illetve koncertekkel is várják a látogatókat a ma kezdődő 21. Magyar Táncfesztiválon Győrben. A többi között láthatja a közönség a Magyar Nemzeti Tánc Együttes, a Székesfehérvári Balettszínház és a Bobán Markovics zenekar, valamint a Győri Balett Társulatának produkcióját. Fokozatosan melegszik az idő, de ma még keleten, valamint a déli és a nyugati határ mentén előfordulhatnak futózáporok, zivatarok. Többfelé megélénkül a szél. Délután 25-30, késő este 16-25 fok valószínű. A hétvégén már beköszönt a kánikula, néhol akár 35-37 fok is lehet.
1: A Spirit FM híreit hallották. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
2: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Hűvösvölgyi úton, befelé a Bölöni-György utca előtt, illetve a 18. kerületben a Csévéző utcában, befelé a Gyömrői útnál. Torlódásra kell készülni. Akadozik az előrejutása a budai alsórakparton a Rákóczi hídtól északra és a Margit hídtól délre, a Műegyetem rakparton a Szabadság híd felé, valamint a pesti alsórakparton a Margit hídtól a Lánc hídig. Lassú a haladása a Hungária körúton a Kerepesi út és a Tököli út közelében, a Kerepesi úton és a Fogarasi úton a közös csomópontnál, az Üllői úton befelé az Ecseri útnál és a Rákóczi úton befelé a Barostértől. Az M2-es metró helyett hétvégén az Őrs vezértere és a Deák Ferenc tér között pótlóbusz közlekedik filmforgatás miatt. Lezárták az 5. kerületben a Vekerle Sándor utcát az Apácai Csere János utca előtt daruzás miatt 17 óráig. A 15-ös autóbusz terelve közlekedik a Kálvin tér felé. Nem érinti a József Nádor tér, Vörös Marti tér megállót. Szűcs Magdolna, BKK Info.
1: Közlekedési híreinket hallották.

az interneten bárhol a világon. spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9-en. A nagyváros forgatagában. Autóban, gyalogosan, vagy otthon egy rádió készüléken. Spirit FM.

0: A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Támogatott tartalom következik. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Ez a Start Plus a Spirit FM-en. A műsorvezető Rónai Egon.
1: Fábián László olimpiai bajnok, öttusázó, a Magyar Olimpiai Bizottság főtitkára a vendégünk. Mindig öröm és megtiszteltetés ilyen társaságban.
2: Köszönöm,
1: jó reggelt. Itt járt a Nobel-nöke. És hát egyrészt egy öttusa világkupát nézett meg, ami az öttusázók számára nyilván egy öröm, meg az öttusa sport számára is fontos lehet, hogy minél több sikeres öttusa eseményt lásson, mert hát ott mindig kétely van, hogy maradhat az öttusa az olimpiai műsoron. Másrészt pedig a mi ambícióink szempontjából sem lényegtelen, hogy itt volt Budapesten egy sporteseményen. Ugye 2036-ra vágyik az, aki az olimpiai mozgalomot támogatja és szeretne Budapestre egy olimpiát. Milyen volt ez a látogatás?
2: Valóban, mondjuk az elsődleges látogatás elsődleges célja az Európai Olimpiai Bizottság közgyűlése volt, és egy nagyon jó apropó volt az általad említett két egyéb témának is az átbeszélése, illetve a öttusa verseny megnézése. Én úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon jól sikerült, mind az Európai Olimpiai Mozgalom számára fontos volt, hogy az egyébként az első alkalom, hogy Olimpiai Bizottság, Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnök jelen volt a közgyűlésen, elmondhatta és el is mondta az elképzeléseit hosszú távon a sporttal, a sportolókkal, a biztonsággal kapcsolatosan. Nagyon izgalmas volt, örömmel hallgattuk. Valóban nagyon jó volt, hogy megnézhette az öttusa világkupát. Hát én úgy gondolom, hogy magunkat dicsérve, amit nem nagyon kell, mert szerintem ezt a világ is tudja, ilyen minőségű, és nem csak öttusa versenyt, sportesemény szervezésben Magyarország az élen jár.
1: Ráadásul láthatod, hogy van közönség, van szurkolás, tehát nem egy halott sportág, amit néhány ország tart csak fenn.
2: Hát gyakorlatilag 2000 ember jelen volt a lelátókon, és ezt úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon jó volt látni, és tényleg az a színvonal, amit ebben a tekintetben tudunk, és hozunk is minden világeseményen, vagy akármilyen nemzetközi eseményen, és valóban általunk egy kicsit óvatosabban fogalmazott a Párizs utáni első európai olimpia megszervezésének álmát is tudtuk óvatosan neki közvetíteni, mert ugye hivatalból erre nem nagyon van lehetőség, de elmondtuk, hogy nézze meg az elnök azt, hogy mennyi mindent csinálunk, például egy öttusát is milyen jól, akár egy nagyobb eseményt is meg tudna Budapest, Magyarország vagy a régió szervezni.
1: Erről óvatosan kell beszélni, hogy 2036?
2: A Nemzetközi Olimpiai Bizottság szabálya szerint igen. Tehát az IOC tagok felé nem lehet direkt kommunikációt követni személyesen. Sőt, azok az IOC tagok, akik nincsenek érintve ebben a folyamatban, ami a kiválasztást jelenti, az olimpiai helyszínek kiválasztást jelenti, ott meg még az elektronikus eszközökön keresztül sem. Tehát itt nem mondhattuk ki ezen a közülésen, hogy tessék megnézni, Magyarország, már most alkalmasak vagyunk, hogy megszervezzük.
1: Egyébként pedig ebben hinnél, hogy alkalmasak vagyunk? Nem akarom megnyitni ezt a vitát, hogy kell-e Magyarországnak olimpia vagy sem, hogy szabad-e Budapesten megrendezni vagy sem, de a véleményedre persze meg kíváncsi vagyok.
2: Én szerintem egyetlen nagyon-nagyon fontos dolog van, persze a technikai részek is izgalmasak, van-e konszenzus, van-e a társadalomban olyan együtt gondolkodás vagy együtt hatás, ami azt mondja ki, hogy igenis meg tudnánk csinálni, és ebben persze abban a pillanatban előjönnek a pénzügyi részek, a logisztikai részek, sok-sok olyan terület a szervezés, amiben szerintem azért már szakmai fix dolgokat tudunk letenni az asztalra, de az elsődleges és legfontosabb az, hogy a magyar társadalom azt el tudja hinni, hogy erre képesek vagyunk, és el tudja fogadni, hogy ezt meg tudnánk csinálni.
1: Meg tudnánk?
2: Én úgy gondolom, igen. Én úgy gondolom, igen, alkalmasak vagyunk rám technikailag mindenféleképpen.
1: Nem állom meg, hogy az öttusáról ne kérdezzelek, ugye ott van egy nagyon komoly változás, az OCR, az akadálypálya, az most fog bemutatkozni majd a következő olimpián a lovaglás helyett. Mennyire ütötte meg ez a sportágat?
2: Értelemszerűen a véncsatalovak szó szerint is, nem vették ezt nagyon jó néven, mert hogy hát azért mégis az állat, az élőlénnyel való együttműködés az egy nagyon-nagyon szép dolog, és szerintem a lelke volt az öttusának. De hogyha őszintén akarunk lenni a világban, a lehetőség arra, hogy minél többen, minél könnyebben elérjék a lehetőségét az edzésnek, az a lovaglás szempontjából teljesen beszűkült. Tehát az öttusában erre szinte alig volt lehetőség egy-két országban. Borzasztó egyszerű, egy-egy ló, amivel a olimpián a lovasok mennek, tehát a lovassportban, azok 1 millió euró, 1 millió dollárnál kezdődnek. Na most ilyen lovakat az ötösában el se lehet képzelni, még a százezeseket se nagyon, de a tízezeseket talán, de ez nem elérhető. Tehát ebből kifőleg azt kell mondjam, hogy bár szívem szakad meg,
1: jogos döntés,
2: de logikus döntés.
1: És jó döntés maga az akadálypálya?
2: Én úgy gondolom, igen, egy olyan technikai elemet hozott be a sportágban, ami a fiatalok számára látványos. Ebből kifőleg egy kicsit ösztönzi őket arra, hogy vagy próbáljuk ki ezt a szép sportágat, ami ráadásul egy összetett sportág, tehát nem csak mondjuk az egyik számával kell foglalkozni mind az öttel. Nagyon bízunk benne, hogy meggyőzi a fiatalokat, és hát ami a legfontosabb, megnőzi a nézőket, a tévénézőket, mert sajnos, nem sajnos, de a mai világ arról szól, hogy milyen a nézettsége egyes sportágnak.
1: Most még kérdéses, hogy lesz a következő olimpiánöttöse?
2: Hát ennek volt egy nagy jelentős része az állomás az, hogy a Kirsty Coventry, az IOC elnöke meg tudta nézni, hogy milyen is egy öttusa most profi módon. Meg itt volt 15-20 IOC tag, aki szintén kim volt, összesen 100 közgyűlési részvevő 30 országból ment ki a versenyre. Fontos, hogy meggyőzzük a döntéshozókat arról, hogy helye van az olimpiai program az öttusának. Bizakodóak vagyunk.
1: Visszakanyarodva az alapkérdésre, hogy itt járt a Nobel-nöke, ez sportdiplomáciai szempontból mennyire különleges, mennyire nagy dolog, hogy ide tudtátok hozni?
2: Én úgy gondolom, hogy hát a mindenek vezetője ugye az olimpiai mozgalomban, véleményformáló, abszolút követendő, amit az mindenkori IOC elnöke mond, és ebben Kirsty Coventry nagyon egyértelmű kifejezések és egyértelmű elképzelései vannak. Első nőként ugye az olimpiai mozgalom élén, ez is hozza az új elképzeléseit, én úgy gondolom, hogy ez izgalmas, és az, hogy Budapesten több alkalommal és több kérdésben is megnyilvánult, és elmondta az ő is, illetve a Nemzetközi Olimpiai Bizottság állásfoglalását, ez egy nagyon-nagyon...
1: Ott hallottál fontos. Valami egészen újat?
2: Természetesen, tehát az ő elképzelés, mondjuk a sok sportág elképzelés, mondjuk az atlétikával szemben nem szeretné, hogyha a sportolókat díjaznánk az olimpiai eredmények elérésére. Tehát, hogy ne az legyen, hogy az olimpia aranyérme az íjászatban, öttusázban az nemzetközi szövetségek által ennyit és ennyit érne, hanem maradjunk meg valóban azon a amatőr útvonalon, amit az olimpiai...
1: A nemzeti díjazásokkal szemben is megfogalmazta a véleményét?
2: Nemzeti díjazások kapcsolatosan nem. Tehát ő úgy gondolja, hogy maguk a nemzetközi szövetségek maradjanak ebből ki, ebből a folyamatból.
1: Fábián László, köszönöm, hogy itt voltál.
2: Köszönöm a meghívást.

0: egy diák, aki valamit kitalált, és nyilván nem véletlenül pont azt, és pont a saját korosztályának legnagyobb problémáira keresett megoldást, és a Magyar Innovációs Szövetség társelnöke, hogyha ismerkedjünk meg Hajsz Natali Júliával, és ismerkedjünk meg dr. Bétner Zoltánnal. Jó reggelt!
1: Jó reggelt kívánok!
0: Parti drogok. Ha ezt halljuk, nyilván nem csak a legfiatalabbakat, a szórakozóhelyek legfiatalabbjait érinti, de hát azért leginkább az ön korosztályát. Ez hozta azt, hogy ezzel kezdjen el foglalkozni?
2: Először is köszönöm szépen a lehetőséget, hogy itt lehetek. Igen, sajnos az elmúlt években azt lehet tapasztalni, hogy már nem csak a szórakozó helyeken ütötte fel a fejét ez a veszély, a randi drogok, hanem már koncerteken, sportrendezvényeken, és arról is lehet hallani, hogy már politikai megbeszéléseken vagy üzleti megbeszéléseken drogoznak be embereket. És véleményem szerint ez elfogadhatatlan, hogy még mindig van ez a probléma, és sajnos nagyon nehéz ezt kiküszöbölni, mind a rendőrség oldaláról, mind a szórakozó helyek oldaláról.
0: Mit talált ki ennek a ellenszeréül?
2: Én egy kémiai zsebszenzoron dolgoztam, ami közvetlenül egy csepp italból meg tudja mutatni, hogy tartalmazza-e a legelterjedtebb randi drogot, a ginának az előanyagát, a prekurzorát, a GBL-t.
0: Hogy jön ez? Nem. Jó, az alap gondolatot, rögtön átadom a szót, az alap gondolatot értem, de hogy kerül egy diák ilyen mélységben a közelébe a megoldásnak? Mesélj el ezt a történetet.
2: Először is igazából engem nagyon érdekelt ez a téma, tehát hogy tényleg azt hallottam, hogy ez egy óriási probléma.
0: De a kémia is ennyire?
2: Persze a kémiai része is érdekelt, mert alapvetően én nagyon szeretem mind a kémiát, mind a biológiát, tehát hogy ezek a tantárgyak állnak hozzám közel, és ezért még jobban megtetszett ez a téma, hogy olyan dologgal foglalkozhatok, ami egyrészt alapvetően is szórakoztat, másrészt tényleg ez egy akkora problémát jelent a mostani társadalmunkban, hogy nem mehetünk el mellette csukott szemmel, tehát hogy nem hagyhatjuk, hogy ez továbbra is így nézzen ki. Mert az én célom az volt, hogy megvédjem azokat az embereket, akik nem akarnak droghatása alá kerülni. Tehát természetesen, hogyha valaki úgy dönt, hogy valami hatása alá akar kerülni, az ő döntése, attól függetlenül, hogyha én ezt nem tartom helyesnek. De én azokat az embereket szeretném megvédeni, akik ebben nem szeretnének.
0: Teljesen világos. Hogy találnak ilyen fiatalokat? Na akkor most következik ön. Tehát min múlik az, hogy kit támogatnak és kit nem? Min múlik az, hogy találnak egy ilyen kincset?
1: Hát szeretettel köszöntöm én is önt és a kedves nézőket, és azzal szeretném kezdeni, hogy Magyar Innovációs Szövetség 35 éve keresi ezeket a csodálatos fiatalokat, és az elmúlt 35 évben sok ezer nagyon tehetséges és a tudományra és az innovációra egyszerre nyitott fiatal találtunk. Azért 35 évvel ezelőtt ez nem volt olyan magától értetődő. Ma már mindenki úgy emlékszik erre, hogy ez természetes, az innovációval kell foglalkozni. Az a bizonyos verseny, ahol a NATI-t találtuk, az az Országos Tudományos és Innovációs Olimpia. Ennek az a lényege, hogy 14 és 20 év közötti középiskolásokat keresünk, akik nem egy tanulmányi versenyre jelentkeznek, tehát nem a 11-es törikönyvet kell megtanulni, hanem le kell írnia egy-két oldalban, hogy milyen problémát talált, ez tudományosan megvizsgálta, hogy foglalkozott ezzel valaki, van-e javaslata a megoldása, és képes-e valami prototípus szerűséget létrehozni ennek következtében. És hogyha kiválasztjuk őket, és idén 700 fölötti nagyon tehetséges magyar fiatal jelentkezett erre a versenyre, 220 iskolából egyébként, akkor elkezdünk velük közösen foglalkozni, és egy projektfejlesztési szakasz kezdődik 4 hónapon keresztül, amikor egy üzleti szakember és egy tudományos szakember támogatja a Magyar Innovációs Szövetség pro bono csapatából ezeket a fiatalokat.
0: De azért az nem egy természetes folyamat, hogy egy 10 éves fiatal olyan mélységig megy bele egy adott tárgykörbe, vagy egy adott problémába, hogy az már innovációs szinten is értelmezhető legyen. Tehát ők valamilyen módon azért kiválnak a többiek közül. Ezt mindjárt Natalinak is felteszem ezt a kérdést, hogy fel is teszem, hogy mennyire különleges a saját suliában az, amit képvisel, vagy amin dolgozik.
2: Alapvetően ez a verseny tényleg ez a verseny, az OTIO, az más, mint a többi. Tehát ez egy különleges verseny, mert...
0: Különlegeseknek?
2: Hát most ezt így elég furcsa lenne azt mondani, hogy de különlegesek vagyunk. Tehát, hogy én is úgy érzem magam, mint egy bármilyen másik diák. Nyilván engem nagyon megfogott egy téma, és annak utána jártam, mert úgy éreztem, hogy fontos. De az is hozzásegített ehhez az egészhez, hogy ez a verseny annyira látszik, hogy támogatja a diákokat, hogy megadja nekik azt a szellemi tőkét, amire szükség van ahhoz, hogy szenvedéllyel dolgozhassunk egy projekten. Tehát, hogy ha azt érzi az ember, hogy van egy közeg, aki ezt értékeli, ahol kiteljesedhet ez a vágy, hogy kutassunk, akkor nyilván ez is úgy hozzásegít, hogy igen, én ezt szeretném
0: csinálni. Hát elnök úr, ennél jobb mondatokat nem hallhatna.
1: Nem, egy dolgot hozzátett, azért mégis jó. A bátorság nagyon fontos. Tehát szerintem ez a verseny abban különbözik a többitől, hogy itt kritizáljuk időnként a munkát. Tehát nem csak egy támogató,
0: azt is ki kell bírni.
1: Ez egy fejlesztő közeg. Meg kell tanulniuk közben elmondani 3 percben röviden, viccelni kell tudniuk, elmondani, hogy mit hoznak létre. Meg kell győzni a környezetüket, amikor a zsűrivel találkoznak, hogy az, amivel foglalkoznak, az fantasztikus lehet. Egyébként az innováció az a folyamat, ami sok-sok pici buktatóból áll, de végül, hogyha valaki elég türelmesen végig az úton, akkor eljut eredményig. Tehát és azért nagyszerű ez a verseny, mert Magyarországon nincs még egy olyan verseny, ahol a tudomány és az innováció ilyen kéz a kézben járna. És ez középiskolás korosztály. Tudja, mi nagyon izgalmas a középiskolásoknál, hogy sokkal bátrabbak, mint a következő korosztály, az azt követő. Tehát az ötleteik egészen döbbenetes ötleteket hoznak. És amikor nekünk ki kell választani azt a 60-at, aki bejut az országos döntőbe, és a legjobbakat kiválasztani, ők mennek tovább a nemzetközi megmérettetésre, akkor mindig tátott szájjal ezen az a húha érzéssel megyünk végig a diákok között, hogy miért elképesztő dolgokhoz
0: nyúlnak hozzá. Micsoda tehetségek, igaz?
1: És micsoda tehetségek. Mm. És nem biztos, hogy a legjobbak, legjobb tanulók. Ez is nagyon érdekes, hogy vannak szuper, nagyon okos gyerekek közöttük, és vannak nagyon bátor középiskolások, akik lehet, hogy nem ötös mindenből, de képes arra, hogy valamit fejleszten.
0: Egy valamiben kiemel.
1: Igen.
0: Hát egyébként ez igen gyakori, azt gondolom, a nagy tudósoknál is. Nemzetközi megméretés, most ez jön?
1: Igen. Natinak van rutinja ebben egyébként.
0: Na, akkor arról meséljen azért.
2: El szeretném mondani azt is, hogy az Országos Tudományos és Innovációs Olimpia nem csak azt a támogató közeget adja meg a diákoknak, hogy fejleszték a projektüket, hanem annyi lehetőséget is kapunk. Egyrészt maga a verseny is egy lehetőség, hogy megtanuljuk megvédeni a projektjeinket és tudományosan alátámasztani, de a nemzetközi versenyekre is kapunk lehetőséget, hogy ott is megmutathassuk magunkat, ami természetesen megint egy teljesen más dolog, hiszen ott többféle nemzetet megismerhetünk, mindenféle kultúrát, ami mind a személyiségünk fejlődéséhez vezet. Lehetőséget kaptam az Országos Tudományos és Innovációs Olimpiától, hogy Tajvanon, illetve Tunéziába vihessem az előző projektemet, ami egy SEP-TOPOSZ projekt volt. És fantasztikus.
0: Nem az első projektje ez, amiről be...
2: Nem.
0: Hát ez kész. Nem. Az mit tud a SEP-TOPOSZ?
2: Az egy...
0: Magától gyógyít.
2: Hát tulajdonképpen igen, lefotózzuk a sérülést, egy applikáció megnézi, hogy milyen mélységű, milyen alakú a SEP-típus, és bevisszük, hogy milyen típusú sérülésről van szó, és ezek alapján összeállít egy kollagén alapú, részben felszívódó SEP-tapaszt, ami hatóanyagot tartalmaz, annak megfelelően, hogy milyen SEP-típusról van
0: szó. Sok ilyenjük van?
1: Igen.
0: Hozza őket.
1: Igen. Igen.
0: Mindent sok. Egyenként hozza őket.
1: Igen.
0: Fantasztikus.
2: Igen, és a nemzetközi versenyekhez visszatérve fantasztikus élmény. Tehát, hogy ezek a lehetőségek egyszerűen örökké kísérnek az életünk folyamán.
0: Ezt a lelkesedését, ezt ne veszíts el. Lehet, hogy nem lesz még 150 új ötlete, csak 5 vagy 15, de ez a lelkesedés, ez maradjon meg. Hát jó munkája van, ha ilyen fiatalokkal dolgozik.
1: Egyetértek önnelet, teljes egészében, és hadd mondjam azt el, hogy nagyon örülünk annak, hogy egyre több középiskola és középiskolai tanár csatlakozik ehhez a mozgalomhoz. És a Magyar Innovációs Szövetség nagyon örül annak, hogy ilyen dinamikusan növekszik a gyerekek száma. Tehát most tavaly 450-en, idén 730-an, azt reméljük, hogy a következőben elérjük azt, hogy minden évben Magyarországon legyen 1000 ilyen nagyon tehetséges fiatal.
0: Így legyen. Hajsz Natali Júlia és dr. Pinkner Zoltán, köszönöm szépen. Gratulálok.
2: Köszönjük szépen.
1: Köszönöm szépen a lehetőséget.
3: Támogatott tartalmat hallottak.

0: A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Támogatott tartalom következik. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Ez a Start Plus a Spirit FM-en. A műsorvezető Rónai Egon.
1: Kurilla Viktorral folytatjuk, aki a Magyar Kajakkenu Szövetség sajtófőnöke és Fetter Balázsral a MOL csoport szponzorációs vezetőjével. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt!
1: És megint a sport kerül előtérbe, ugye volt már itt olimpia, meg volt szellemi olimpia, egy innovációs, most egy valódi meg kell fogni és csinálni kell típusú versenyről fogunk beszélni. Balaton átevezés. Az átúszásról rengeteget hallunk, az egy nagy tradíciójú dolog, az átevezés is?
2: Igen, most már mondhatom azt, hogy van tradíciója, ugye június 27-én már a 9. lesz, és MOL Balaton átevezésre hallgat egészen pontosan. Szerintem ami 8 eseményt megért már, és a 9-hez közeledik, igen. Az már jó. 10 nap van még hátra a rajtig, Zamárdiban, a Zamárdi Szabastrandon gyűlünk össze, ahogyan azt már 5 éve minden évben tesszük, és egy csodálatos, ahogy a képeken is látszik, egy csodálatos 8 kilométeres táv vár. Sárkányhajósokra, szapos sokra, kajakosokra, bármilyen kézzel hajtott vízi járművel el lehet indulni, és...
1: Minden jó, csak lapát legyen a vége.
2: Igen, igen.
1: Gyakorlatilag. Igen. Szerintem ez talán egy fokkal könnyebb kihívás, mint az átúszás. Attól függ persze, hogy milyen idő van.
3: Hát attól. Alacsonyabb az inger küszöb olyan szempontból, hogy az embernek, vagy belépési küszöb olyan szempontból, hogy azt gondolod, hogy simán átevezel, de azért ez 4 kilométer a parttól. Tihanyig ott van egy fordító, és 4 vissza. Például, ha jövő hétvégén egy picit fog fújni a szél, akkor már azért nem annyira.
1: És az mindig szemből fúj, ez egy örök tapasztalat.
3: Igen, meg billex, tehát hogy nem az igazi. Kajakkal, sárkányhajóval, kenúval szerintem viszonylag normálisan teljesíthető. De hát a szuper az lenne, hogyha az emberek ugye nem csak erre az egy versenyre jönnének el, hanem rendszeresen csinálnák
1: ezt. Na ezt akartam kérdezni, hogy mennyire lett ez társadalmi méretű, az, hogy valamiféle evezős eszközzel közlekedünk a vízen?
2: Én azt gondolom, hogy már az is jelzi ennek az eseménynek a népszerűségét, hogy két helyszínen rendeztük eddig. Ugye amikor 2018-ban elindultunk, akkor Fonyódon tartottuk az elsőt, akkor még azt hiszem, hogy maximum 1000 ember volt rajta, és 2021-re jutottunk el oda, hogy kinőttük a Fonyódi strandot, és akkor költöztünk át Zamárdiba. Azóta minden évben a 4000 fölötti számot érjük el. 4500 körül volt
1: azért
2: eddig a rekordunk.
1: Látványban is szép.
2: Igen, igen, és most is 3700-nál tartunk már most, és van még hátra a nevezés, az online nevezésből egy hét. Ilyenkor szoktak igazán megindulni a nevezések, mert az emberek is ilyenkor látják már, hogy kb. Milyen időjárás lesz biztosan. Hozzáteszem, mi is folyamatosan figyeljük a Hungaromet adatait, kapunk rendszeres tájékoztatást, és 2 nappal az átnevezés előtt majd egy hivatalos állásfoglalásunk is lesz az időjárásról.
1: Mennyire versenyez, és mennyire játék csak azért, hogy mi is megtegyük, hogy mi is átevezzünk.
3: Hát szerintem is. Tehát nyilván az előbb pont a kivetítőn Szabó Gabit lehetett látni.
1: Erőt ott eszem. Hát,
3: relatíve
1: ott áll
3: sokat
1: egy profi,
3: hát most... igen. És tolják is keményen, tehát akiknek van valamilyen vízisport múltjuk, ők ott látom helyszínen.
1: Hogy a vérünkben van, hogy megindítjuk
3: így.
1: A hajót.
3: A magamfajta idősebb emberek, ők pedig megpróbálják így simán megoldani.
1: Indulsz te is?
3: Abszolút. Tavaly kipróbáltuk, tavaly már kiemelt támogatók voltunk az eseményen, és annyira beleszerettünk, ráadásul ugye nem csak versenysport, utánpótlássport, hanem azt gondoljuk, hogy a szabadidősportot is érdemes megtámogatni egy picit, ha már tehetjük, hogy óriási élmény. Tehát ha még nem voltál, akkor...
1: Nem voltam.
3: Hát akkor?
1: Na, akkor már ha itt tartunk, hogyha valaki a strandon el szokott szapozgatni, hát ugye. Azért az egy eléggé általános dolog. Neki kell ehhez előtte egy kis edzés?
2: Hát
1: ne gondolja azt, hogy az elég lesz?
2: Egy kicsi nem árt, de hogyha valaki rendszeresen a strandon szapozgat, akkor olyan nagy meglepetés nem fogja érni. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy abszolút teljesíthető táv. Egyébként pont a szaposok azok, akik már évek óta túlsúlyban vannak a kajakosokkal, tehát legtöbb nevezőnk az vagy kajakos, vagy szapos, egyszerűbb eszköz, és egyébként is nagyon népszerű, tehát most már világszinten is, versenysportban is tapasztaljuk szapvilágbajnokságokon, hogy egyre több az induló, és lassan már ott tartunk, hogy a szap az olimpiai sportág is lehet akár előbb-utóbb. Úgyhogy
1: mindenki mentő mellény. Kötelező
2: így
1: elem?
2: Van, így van, az egy kötelező elem.
1: És ha valaki bajba kerül, ennek ellenére kísérőhajó segít neki?
3: Az a nagy élmény benne, többek közt, hogy vannak zenés hajók, tehát hangfallal jövők, tényleg kimondta ilyen buli hangulat.
1: Adja a tempót.
3: Így van. Igen. Hát a sárkányhajó meg pláne, a dobos, de hogy végig a futam mellett állandóan vízi rendőrök vannak, illetve a mentőszolgált motorcsónakat. Tehát nincs az az érzésed, hogy ha baj van, mi lesz velem, karnyújtásra mindig van valamilyen megoldása.
2: Nem is volt.
1: Most már te is beleszerettél, mondod is, és indulsz, de hát ez hamarabb kezdődött. Miért csatlakoztatok ehhez a kezdeményezéshez?
3: Hát ugye nekünk nem csak versenysportban, tehát a Kajakenu Szövetséggel évtizedes kapcsolatunk van. És amellett, hogy versenysportolókat, meg utánpótlás sportolókat támogatunk mi is, meg az Új Európa Alapítvány is, amellett azt gondoljuk, hogy a sportnak a megszerettetése, vagy közelebb hozás az emberekhez, ez egy jó ügy. És ez egy olyan esemény, ahol, hogy én például egyszer voltam eddig ezen, de idén nem is volt kérdés, hogy megyünk-e. Tehát nagyon könnyen megszereted ezt az egészet.
1: Ha megyünk, az azt jelenti, hogy viszed a családot?
3: Nem, a család is ott lesz, de nem, hát baráttal megyek, kettesben, így.
1: Aha. Ez egyébként ez egy családi foglalatosság is lehet.
2: Abszolút, abszolút, mert hogy nem csak a vízen adott az élmény, hanem a parton is rengeteg kísérő program van, rengetegen érkeznek, most is a MOL mellett itt lesz velünk a Vöröskereszt, vért lehet adni, ingyenes ajánljegyszűrésre van lehetőség, a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat és a Sportoló Nemzet Program is sok kis extrával készül, és hát nyilván étel-ital, ez is ahogyan azt a Balatonon illik, az rendelkezésre áll.
1: Utolsónak lenni ér? Nagy ér. Tapsot kap, aki utoljára jön?
3: Mindenki kap érmet, tehát sikerélmény az megvan. Meg maga a táv teljesítés. Tehát a 8 kilométer szerintem egyébként vízen az már egy kerek szám.
1: Jövő hétvége, hol kell jelentkezni? Előre kell jelentkezni, vagy elég oda menni?
2: Balatonátevezés.hu-n június 24-ig lehet online jelentkezni, de aki csak azon a napon dönti el, vagy előtte való este, az átevezés napján 27-én délig a helyszínen is tud majd nevezni.
1: Hajrá, legyenek sokan, és legyen jó időtök.
2: Köszönjük,
1: gondolom,
2: szépen.
1: Vizeleztek. Köszönöm szépen. Köszönöm a figyelmüket, holnap reggel ismét várom önöket, viszontlátásra.
0: Támogatott tartalmat hallottak.

0: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A Csepel Plázában rólad szól a nyár. Már 5000 forintos vásárlással megnyerheted a 2,5 millió forint értékű Itaka álomutazást oda, ahová csak szeretnéd. Vagy egy Samsonite bőröncettet. Sőt, ha a helyszínen regisztrálsz, a szerencsekereket is megpörgetheted azonnali ajándékokért. Te vagy a nyár, és mi vagyunk a nyeremény. Részletek csepelplaza.hu.
2: Építés, játék, kaland és feledhetetlen élmények idén júliustól a legosztott táborban. Építs velünk élményeket, csöppenj bele a végtelen kreativitás tengerébe a Lego Store táborban. Élet nagyságú Lego szobrokkal és számtalan programmal várunk. Csap le a kedvezményes árakra június 22-ig. Jelentkezés tábor.bravostore.hu.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
3: Kiadták a riasztásokat a felhőszakadások miatt az észak-kelet-délnyugat sávban. Az uniós forrásokhoz szükséges törvényeket tárgyalta a parlament. Egy napra kinyit a csaknem 10 éve bezárt iparművészeti múzeum. Jó reggelt kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Elsőfokú riasztás érvényes a Kisvárda mezőtúr bajasávban a várható zivatarok miatt. A csapadékzóna kora délelőtti kelet felé elhagyja az országot. További részletek a várható időjárásról a hírek végén. Az Európai Parlament jóváhagyta az Európai Unió és az Egyesült Államok közötti vámmegállapodás végrehajtását szolgáló rendeleteket. A döntés értelmében megszűnnek az amerikai ipari termékekre kivetett uniós vámok, emellett több mezőgazdasági és tengeri eredetű termék is kedvezményes piacra jutást kap. A szabályozás ugyanakkor védelmi mechanizmusokat is tartalmaz, arra az esetre, ha az amerikai vámintézkedések hátrányosan érintenék az uniós gazdaságot. Idehaza az uniós források hozzáféréséhez szükséges törvények módosításáról vitáztak a képviselők tegnap a parlamentben. A javaslatcsomag alapján egyebek mellett szigorítják a vagyonnyilatkozatra vonatkozó szabályokat és bővítik az integritás hatóság hatáskörét. Kezdeményezte az integritás hatóság elnökének leváltását az állami számvevőszék elnöke. Vindés László azután adta be a keresetet, hogy a központi nyomozó főügyészség vádat emelt Bíró Ferenc ellen, egyebek mellett hivatali visszaélés és közokirat hamisítás miatt. A fővárosi törvényszéknek 30 napon belül kell döntenie a keresetről. Felfüggeszti az idei tanévre vonatkozó pedagógus teljesítményértékelés feltöltési kötelezettségét, és szakmai egyeztetést kezdeményez egy új rendszer kialakításáról a kormány, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit szerint az értékelési rendszer helyett egy átfogó valós igényeken és szakmai tapasztalatokon alapuló struktúrát kell létrehozni. Kárpátaljai gyerekek táboroztatásával kezdődik a Katolikus Karitász nyár végéig tartó országos programja. A kezdeményezésben összesen 4000 hátrányos helyzetű fiatal vesz részt. Az ottalvósokon kívül vándor- és napközis táborokban.

0: Az idő, de ma még keleten, valamint a déli és a nyugati határ mentén előfordulhatnak futózáporok, zivatarok. Többfelé megélénkül a szél. Délután 25-30, késő este 16-25 fok valószínű. A hétvégén már beköszönt a kánikula, néhol akár 35-37 fok is lehet.
1: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
2: A Kultúrát hallják, a Spirit FM kulturális műsorát. Tudják talán, hogy minden hétköznap ugyanebben az időben megtalálnak minket. Cserdi Zsolt szerkeszti a mai adást, Rónai Egon vagyok. Jó napot kívánok mindannyiuknak. Egy hét múlva ilyenkor már a kortárs tánc egyik találkozóhelye lesz Budapest. A Nemzeti Táncszínházban rendezik a 26. Budapest Táncfesztivált. A Nemzeti Táncszínház igazgatója pedig Ertl Péter, aki itt van a vonalban. Szervusz Péter, örülök neked.
3: Szervusz, köszöntelek, és köszöntöm a hallgatókat is.
2: Mondom én, hogy a nemzetközi találkozó hely lesz meg, hogy kortárs tánc, csak kortárs?
3: Elsődlegesen, leginkább igen, hiszen minden ma történik, kortárs tánc körül forog a világunk.
2: Az, hogy minden ma történik, az mondjuk a klasszikusok esetében is lehetne igaz. Ugye itt megint megnyílik az a vita, hogy mi a kortárs és mi nem a kortárs. Persze, ami most van, az mind kortárs, igaz?
3: Így van, és ebben nem is kell nagyon belemenni, hiszen ha kiemelem mondjuk a London City Palettet, aki négy fantasztikus koreográfus alkotását hozza el nekünk, Balanchine, Macmillan, Jerome Robbins, tehát akkor tényleg nem mondhatjuk, hogy csak kortárs tánc jelenik meg a színpadokon, de felajánljuk a nézőknek, hogy jöjjenek el hozzánk a Pepita Egyesülettel egy kis swing táncot tanulni, tehát azért tényleg azt lehet mondani, hogy a táncszínház is jellemzően minden stílus megjelenik.
2: Minden, amit tetszik parancsolni. Jön a Győri Balett, jön a Gradient kortárs balett Debrecenből, jön Fodor Zoltán társulata, a Frenák társulat, a Nagyvárad tánc együttes, ami egy másik világ, fiatal koreográfusok. Hogy válogattatok?
3: Hát alapjában az a szerkesztési elvünk, hogy külföldi nagy sztárokat meghívni, és magyarországi budapesti bemutatókat, vagy tánc premiereket, illetve fontos számunkra, hogy a fiataloknak is, a fiatal alkotóknak, vagy alkotásban fiataloknak is lehetőséget adjunk.
2: Ha valaki végigüli, nyilván kevesen lesznek, akik erre képesek, idő meg minden szempontjából, de mégis, ha valaki ezt végigüli, mennyire kap képet arról, hogy hol tart ma a világban, vagy éppen akár nálunk a táncműfaja?
3: Én azt gondolom, hogy egy nagyon-nagyon színes palettát állítottunk föl, és tényleg a határon túliakat, ahogy említetted, a nagyváradiak képviselik, akik egy Füstmilán novellát, drámát dolgoztak színpadra Györfi Csaba rendezésében. A Gradient kortárs balett, akik Domoszlai Edit újra szervezte a társulatot Debrecenbe, és két spanyol alkotóval alkotott egy Double Bill előadást. És ahogy említetted az Almát, az Inverzen Fodor Zoltán társulat előadását, ők ifjúsági, Berg Judit ifjúsági regényét dolgozták színpadra, szintén Alma címmel, és itt egy nagyon izgalmas problémát fognak a sakkszabályai szerint tud a négy főszereplő kiszabadulni a rejtélyből. Tehát rengeteg táncszínpadra alkotó, táncszínpadon megjelenő, irodalmi művek alapján inspirálódott produkciókat láthatunk.
2: Azt jól érzékelem az elmúlt időszak bemutatói alapján, hogy minthogyha elindult volna egyfajta közeledés a drámai tartalom, tehát az értelmezhető színházi tartalom és a kortárs tánc között?
3: A Nemzeti Táncszínházban körülbelül 300-350 előadás van egy évadban, és itt hozzánk a tánc szakmának egy nagy-nagy szelete, mondhatni, az egyik legfontosabb szelete tartozik. Ez körülbelül 50 társulat, és ez 50 féle alkotói közösség, alkotók hozzá kapcsolódó koreográfusi koncepciók. Ez egy nagyon-nagyon színes, nagyon gazdag repertoár, ami a táncszínházban úgy egyáltalán a színházi évad folyamán is megjelenik, de hát persze most különlegesen a Budapest Táncfesztivál alatt.
2: Van olyan előadás, amire különösen büszke vagy, hogy ide tudtátok hozni? Ez nehéz. Na jó, tudom, ez nehéz.
3: Ez mindig nehéz.
2: Ez mindig nehéz.
3: Talán amit nagyon örülök, hogy megint megvalósul, az az április 29-i Tánc Világnapi Díjátadó Gála,

0: ez a Magyar Táncviszek Szövetségének az éves legnagyobb ünnepe, ahol átadjuk a díjainkat, és magukat a szakmabelieket, a szakma ismeri el, a évad legjobb táncművésze több kategóriában, évad alkotói díja, magukat a tánc szakembereket díjazzuk. Tehát ez egy olyan kiemelt ünnepe a Táncszínháznak is, meg a Magyar Táncszínházak Szövetségének is, amit mi nyilván mindig kiemelünk.
1: Ha pedig a programra részleteiben kíváncsiak, akkor a táncfesztivál.hu webcímet ajánlom figyelmükbe, ott megtalálnak mindent. Ertl Pétert pedig reggeltől estig a Nemzeti Táncszínházban, nyilván főleg aztán most, hogy jön a fesztivál. Április 26-tól tart május 10-ig, úgyhogy valóban egy hét múlva ott már a táncosoké a terep reggeltől estig valóban. Köszönöm szépen, Péter!
0: Én is mindenkit szeretettel várunk.

0: óra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
1: Valójában a következő történet az nem most kezdődik, hanem vagy 35 évvel ezelőtt, és hogy mégis most ér célba, ez különlegessége egy zenei alkotásnak. Egyébként is mindig különleges, hogyha egy egész albumnyi anyagot mutat be egy zenekar, főleg ha azt ennyi idővel később teszi. Grillus Dániel a vonalban, szeretettel köszöntöm a Kossuth Díjas művészt, és örülök, hogy itt vagy, Dani, szervusz!
2: Köszönöm a lehetőséget, hogy beszélgetünk, és azonnal mindig... Ez a kupak tanács, azben, hogy az a címe, kicsit furcsa címe van, válaszunk tolmácsot, aki a természethez minket valahogy összeköt, és a párbeszédünket megkönnyíti. Ez a kupak tanács, az Vörös Sándor vers, ezt vettük föl valóban a 80-as évek végén, írtuk ezeket a nótákat, akkor ugye nagyon frekventált volt ez a Duna elterelése és vízi erőmű.
1: A Duna gét, hogy hogyne, persze.
2: Nem. És akkor vettük ezt, hogy nem azért nem jelent meg, mert nem lett az aktuális akkor, hanem azért, mert akkor változott az ország, változtak a kiadó viszonyok, aztán változott az együttes összetétele is, és aztán valahogy úgy egyre beljebb került az emlékeink közé, és hogy hát persze voltunk egy, és most elővettük, és nagyon megörültünk neki. Egyrészt a természetvédelem, mint olyan, ahogy mondani szokták, nagyon is egyre fontosabb. És egyre érdekesebb az, hogy vajon, ahogy Mezei András írja abban a dalban, amit elénkelünk, hogy lesz-e bárka. Tehát hogy érjük tovább a dolgokat. De szó van itt a természetről, az erdőről, a vizekről, van benne klasszikus is, József Attilától az Indiában, hol éjjel a vadak, van olyan, hogy beteg a tenger. Nem mondom el mindent, és persze fogunk más is játszani, de a földnapja az ugye ebben a hétben van, és 26-án a MOM-ban ennek az alkalmában van egy egész nap. Na hát ezen a kaláka közreműködő lesz, nem csak úgy, hogy eljátszunk néhány dalt, hanem úgy, hogy bemutatjuk ezt a lemezt is. Valamennyien ott leszünk, akik játszunk a lemezen, tehát Radványi Balázs, Bece Gábor, Huzella Péter, Grillus Vilmos, meg jó magam Grillus Dániel, sőt, Péternek még a kicsi lánya, akkor még kicsi gyerek voltam, amikor fölénekelt egy dalt a lemezbe, Huzella Júlia, most már ugye ismert színész.
1: És a Júli is elénekli a dalt, amit kicsi lányként énekelt?
2: Elénekli azt a dalt, amit kicsi lányként énekelt, most kicsit nagy lányként.
1: Hát igen. Mondjuk az, hogy Huzella Péter visszatér hozzátok, az önmagában jó.
2: Igen, mert mindig jó Péterrel, amikor ilyen rubiolmi koncertek vannak, akár a 55 éves, mert most már a 57-ben vagyunk, de a Marcivai téren is többször vendég, és akkor a vokális hangzásunk is egy kicsit bővebb, szóval.
1: Mondod, hogy meghallgattátok ezt a 35 évvel ezelőtti anyagot, egyáltalán nem játszottátok azóta, hogy a stúdióban felvettétek?
2: Hát, egy-két nótát. Ezt az Indiában, Zolira vannak, az a József Attila estünkön is szerepel. Nemrég volt itt a költészet napján a Marcibányi téren. Vagy például az a kupak tanács, ami Vörös Sándor vers, de a többi gyakorlatilag, vagy például a Guillén-től az eladó, de azt lehet, hogy eljátszottuk, de nem nagyon játszottuk ezeket. Nem tudom, valahogy úgy vártunk rá, hogy na majd akkor bemutatjuk, és aztán nem mutattuk be, de azért nem csak itt fogjuk ezeket játszani, szóval mostantól kezdve egy-két dalt mindig eljátszunk majd a gyerekkoncerteken. Ha valaki érdeklődik utána, hogy mikor is játszunk, hát van az a kalákok.hu című oldal, az interneten, és ott meg lehet látni, hogy hol vannak kalákok koncertek, hol gyerekeknek, hol felnőtteknek, vagy éppen a kalákok
1: fesztiválon. Hát ugye, ott a kalákok fesztiválon ott mindenki mindent megtalál. Mondd, sok ilyen elfeledett dalotok van, amit nem hogy mi felejtettünk el, amit nekünk alig mutattatok meg, vagy szinte egyáltalán?
2: Nem tudom.
1: Hát ez mondom, az.
2: Hogy nem tudom. Biztos, hogy ha keresgettünk, vannak, akik ilyen megrögzött kaláka vagy gyűjtők, és olyan magnum felvételekkel is rendelkeznek, hogy na hát ezt nem, de volt például egy ilyen a Kapolcsi napokon, volt egy, ott mindig van egy kívánságkoncert a fesztivál végén, és akkor be lehet dobni egy ládába, hát mindig 100 forint van a nóták száma, és nézzük, hogy De ezt többen is kérték, hát ez vajon mi lehet? És aztán egy Szabó Lőrinc vers volt tengeren, és azóta visszakerült a repertoárba. Jó, 10 évig nem játszottuk, de most nagy örömmel. Úgyhogy vannak ilyenek, amit mi elfelejtünk, de a közönség azért időnként számon kéri rajtunk.
1: Na egyszer ezt össze kéne szedni, tehát nem tudom, vagy 50 lemezetek van. És hát az 50 lemez összes dala is hát végigjátszhatatlan nyilván.
2: Persze. Persze, meg van olyan, ami inkább felvételre készült, és ilyen házi hallgatásra, és nem is feltétlenül koncertnóta. De azért most igyekszünk egy párat azért eljátszani.
1: Na hát ez a kupak tanács, ez olyan, mint egy ősbemutató akkor most valójában.
2: A szószoros értelmében, szóval egy antik új lemez, mondhatjuk így. Talán még a Guinness rekordok könyvébe is bekerülhetnénk ezzel, hogyha tudnám, hogy kell egy régi lemez.
1: Hát figyelj, egy dolog biztos, recsegni nem fog, mert nincs agyonjátszva.
2: Nem, de meg fog jelenni egyébként ilyen, most már nem vinilnek hívják, nem bakeritnek, ilyen vinil lemezen is, ezt még analóg rögzítettük annak idején, és CD-n is természetesen, sőt, majd lesz egy könyv is belőle, ahol ilyen a gyerekeknek foglalkoztató, meg a természetvédelemmel kapcsolatban mese, szép rajzok, hát az majd valamikor nyáron
1: talán. De ti ennek akkor tényleg megörültetek? Tehát ha most így nekiveselkedtek, ez olyan, mint egy felfedezés.
2: De hát ez egyre aktuálisabb. Hát 35 évvel ezelőtt még csak, igen, tehát most.
1: Ez így van.
2: Hát szinte nincsen olyan rádióban olyan hír, vagy nap, hogy ne hangozzon el valami a klímakatasztrófáról, vagy a valamelyik áramlat megszűnéséről, vagy az olvadásról, vagy a fölmelegedésről, vagy bármi hasonlóról.
1: Úgyhogy a földnapi alkalmából eljátsza a Kaláka Együttes a Kupak Tanás című ezzel foglalkozó albumát, gyakorlatilag a kiadatlan lemez ősbemutatójaként a Momkult szabadtéri színpadán. Délelőtt 11, ugye?
2: Igen, 11-kor.
1: És április 26-án. Hát Kaláka rajongók, fiatalok és idősebbek, nosza, jó szórakozást nektek. Neked pedig, Lani, köszönöm szépen. Grillus Dániel beszélt nekünk erről a legújabb, legrégebbi lemezéről a Kaláka Együttesnek. Köszönöm szépen.
2: Köszönöm a kérdést, viszont hallásra mindenkinek.

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

0: a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
1: A március 15-i nemzeti ünnep alkalmából kiosztották a Kossuth díjakat is. Az egyik díjazott Gáspár Tibor, aki azt gondolom, hogy méltán és nagy szeretettel kaphatta és adhatták neki ezt a díjat, mert hogy ha valaki, valakinél vita nem lehet, az éppen ő, és itt van a vonalban, úgyhogy úgy kezdem, hogy gratulálok.
2: Nagyon-nagyon szépen köszönöm.
1: Örülök neki. Figyelted ezeket a furcsa hangokat és csúnya vitákat, amik a díj körül kialakultak?
2: Nézd, ugye évek óta viták vannak, speciál most nem tudtam, mert nem volt rá időm, és egyébként sem vagyok semmilyen se Facebookra, se semminek tagja.
1: Az mázni hát, manapság.
2: Igazából, igen. Nem vagyok, és ezért úgy nem tudom, csak amit kollégák mondanak, a család mond, a gyerekeim mondanak, úgy körülbelül ezeket hallom.
1: Na de az viszont hozzátartozik ehhez, hogy a te díjadról olyan módon egy szó nem esett, hogy hát de miért, vagy hogy hogyan, vagy azt hiszem, hogy van egy közmegállapodás, hogy Gáspár Tibor Kossuth díj rendben van.
2: Hát nagyon örülök, és nagyon boldog vagyok tőle, hogy igazából nem kifogásolják, úgy, mint másoknál esetleg.
1: Hát igen, de ott a politika jön, te pedig nem politizálsz, és akkor itt el is jutottunk oda, hogy a művészethez kell-e. De ebben most nem menjünk bele. Annak viszont nagyon örülök, hogy nem tornatanár lettél, ahogy tervezted Hajdanában, hanem színművész. Kossuth díjas tornatanár ugyanis nincs.
2: Hát nincs. De most ezzel nem tudok mit kezdeni, mert igazából ha tornatanár lettem volna, akkor hogy mondjam, föl sem merül semmi. Akkor azt ilyen kézilabda edző, vagy játékos lehettem volna, még hogy kimagasodjak egy kicsit. Talán ez.
1: Te a testvéred után mentél, Sándor után?
2: Mindenhova egy évvel később.
1: Milyen érdekes. Nem érezted úgy, hogy őt másolod?
2: Nem merült föl bennem ez, mert én abszolút játékos voltam, élveztem, hülyéskedtünk, diákszínjátszók voltunk, nagyon önazonosak voltunk, tehát külön-külön. Tehát nem, az tetszett nekem, hogy én megy elől, és nekem is ott voltak lehetőségek, és próbáltam azokkal élni. Engem is fölvettek, ugyanúgy abban a laktanyában voltam katona, ahol ő. Tehát még ez is. A Kossuth díj az egy kicsit váratott magára, ahhoz képest, hogy a Sanyi megkapta.
1: Hát egy évvel később kellett volna azt is megkapnod, nyilván, persze. Mondjuk azt hiszem, ti vagytok az egyetlen testvérpár a magyar színjátszásban, akik közül mindketten Kossuth díjas, aki most így hirtelen igen. Nem tudok ilyet.
2: Élők mi vagyunk, hogy a Sinkovics és a Sinkó testvérpár, ők voltak Kossuth díjasok.
1: Az, hogy...
2: De már nem élnek.
1: Az, hogy téged felfedezett a film, az elég későn jött a te pályádon. És mert hogy későn jött a pályádon, rengeteg színdarabban, rengeteg helyen megmutattad magad korábban. Nagy szerepekben, mert hogy nem vitt el a film, nem vitt el a fókuszt. Ez így jól alakult, utólag belegondolva?
2: Én azt gondolom, hogy igen. Talán nem voltam elég érett rá még. Tehát most, hogy azért már a filmben egy kicsit megszülöttem, sok mindent csináltam, kicsit nagyot, főszerepet, óriás szerepet filmen is, hát én azért most már tudom, hogy általában miért választják ki az embert ilyen szerepekre. És talán nem voltam még elég érett rá. Nagy szerencsém volt, amikor 45 éves koromban Janis Attila kiválasztott a Másnap című filmre, és ugye persze azzal tudni kell élni, és hogy aztán elinduljon egy filmes karrier. Tehát szerencsém is volt, és én nekem nem hiányzott az, hogy én fiatal koromban annyit forgatgassak. Valahogy nem, meg vidéken is voltam. Nem merült föl bennem ilyesmi.
1: Most Miskolcon játszol.
2: Igen.
1: És most, a most az hát nem jelen időt jelent csupán, hanem most már azért elég régóta. Mit találtál meg Miskolcon?
2: Az a legszebb az egészben, hogy én 1980-ban itt kezdtem a pályát. Csiszár Imre, Major, Szőke István, egy nagyszerű színházi műhely alakult itt akkor, az meghatározta az egész életemet, ez a 8 év, amit itt töltöttem, majd később 2 év a Nemzeti Színházban Csiszárral. Utána ugye ott a politika belejött ott és a Nemzeti Színházból menni kellett, és én Békés Csabára kerültem, és utána szinte az országot körbe játszottam.
1: Hát volt Zalaegerszeg, Nyíregyháza, de most már elég régóta Miskolcon vagy.
2: Igen, és akkor most mondom, hogy végül is a kör így elkapta a farkát a kígyó, és újra beleharapott Miskolcon, és már itt vagyok 14. éve. Itt egy csodálatos társulat van, amit egy ötfős grémium, rendező grémium vezet, külön-külön mindegyik nagyszerű rendező, és együtt még ráadásul meg is, el is tudják egymást viselni, gondolom azért csak veszekednek, kiabálnak egymással, amikor az dolguk, amikor az kell, mi ebből semmit nem érzünk, és itt egy csodálatos lenni, annyira jól érzem magam, sok társulatban voltam. Tudom, hogy milyen egy társulati lét, amikor valaki elégedetlen, valakivel nem úgy történnek a dolgok, ahogy azt ő képzeli, vagy szeretné, azok bizony-bizony a társulat rovására, egy az társulati lét rovására. Itt ilyesmiről szó sincs, mindenki tudja a helyét, mindenki megkapja a lehetőséget. Elég nagy a fluktuáció abból a szempontból, hogy sok fiatalt hoznak mindig, és aki bírja ezt a tempót, akarja, akkor az tud maradni. Tehát így nagyon szépen erősödik a társulat. Fölött már egy generáció Miskolcon, fiatalokból, és csodálva nézem őket, hogy végig tudnak vinni maguktól előadást. Úgy, hogy például én nem vagyok köztük, vagy szőrösebb tökű színész kollégák. Elnézést.
1: Szerintem ilyet hallottak már a hallgatók. Pesten most, ha jól sejtem, akkor a Magyar Színházban lehet veled találkozni Claudiusként a Hamletben.
2: Úgy van.
1: Györgyi Annával, meg Haumann Mátéval. Egy-egy ilyen kiruccanás, az egy másik levegő egy színésznek?
2: Mindenképpen, mert nem hazai pályán vagyok. Jó, a Györgyi Annával, Nusimmal ugye dolgoztam itt Miskolcon, sőt, ezt a hét szerepet ő is, a Gertrudot, én meg a Claudiust itt csináltuk. Tehát ez egy tök véletlen, hogy ott újra alakultunk. De a Haumann Mátéval való, meg a Vici Állottóval, ezek nagyszerű találkozások voltak. Egymásra csodálkozás volt. Természetesen én egy másik munka módszerrel, másfajta, talán még mondhatom világnézettel kerültem oda, Eperjes Károly hívott, akivel én együtt végeztem a színművészeti főiskolán, kollégiumi szobatársak is voltunk. Tehát ott én szabadon, jól értsd, meg jól értse a hallgató, garázdálkodtam azzal a kötelességemmel, ami a színésznek dolga. Az, hogy a szerepén keresztül meséljen az emberekről, az embereknek, a szűkebb és tágabb környezetéről, társadalmi viszonyokról, ha arról van szó. És én ezt megtettem. De úgy vettem észre, hogy nagyon tetszett nekik, és hát nagyon-nagyon nagy szeretettel gondolok rájuk mindig, amikor ott vagyok meg, különösen.
1: Még egy másik előadást meg akarnék említeni, mert hogy az is kuriózum, együtt vagytok színpadon az Ikrek című darabban, a testvéreddel, Sándorral. Igen. És én nem tudtam, én ennek kapcsán szembesültem azzal, hogy ti soha nem játszottatok együtt egy színpadon egy darabot?
2: Főiskolás korunkban fordult ez elő. Színházban, igen, főiskolán, a Víg Színházban.
1: Mondhatnám, hogy mintha ma lenne, de hát azért ennyire ne legyünk nagy vonalúak. Szóval, hogy ez így valahogy elkerült benneteket.
2: Igen, de ez egy felolvasó színház, egy nagy ötlet, az írói lelemény maga is, egy ikerpára az anyamében lebegve beszélgetnek, és átbeszélik a leendő életüket és sorsukat. Nagyon vicces helyenként, nagyon megrázó, és helyenként költő, ilyen gyönyörű, és hát nagyon élvezzük, és most Miskolcon lesz május 4-én legközelebb.
1: Mert egyébként a társas körben Óbudán lehetett ezzel találkozni korábban.
2: Ott
1: nekem is onnan van meg. Hát Tibor, gratulálok, sok szép megvan, és nagy szerepet, boldog. És nagyon örülök, hogy beszéltünk.
2: Nagyon szépen köszönöm az érdeklődést. Ölellek.
1: Éljen a Kossuth Díjas Gáspár Tibor.
2: Köszönöm.
1: Szia,
2: szépen.
1: Tibor.
2: Viszallás, szervusz.
1: Ez volt már a Kultúra. Örülök, hogy itt voltak velünk. Holnap jövünk megint. Remélem, akkor is számíthatunk a figyelmükre. Cserdi Zsolt szerkesztette a mai adást. Rónai Egon vagyok. Viszont hallásra.
0: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik.

0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Editor. Mitől volt hangos a sajtó? Miről beszélnek az emberek? Mi foglalkoztatja az újságírókat? Editor. A Spirit FM szerkesztőinek kibeszélő műsora. Szerdán este 8 órakor. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként délután 3:30-kor a Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: 10:00. A gyerekek már a kalandbirodalomban. 10:01. Anya egy pihentető masszázson. 10:02. Én egy tökéletes kávéval a teraszon. És ez még csak a délelőtt. Le Primor Hotel & Spa, ahol mindenki megtalálja a saját pillanatát. A mi időnk, a mi választásunk. Információ és szobafoglalás leprimore.hu.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
2: Meleg kora nyári idő lesz több-kevesebb napsütéssel. Több intézménynél is elrendelte a belső vizsgálatot a kormány az ukrán pénzszállító ügyében. Hétvégén lesz a nyári Bringás Irodalmi Fesztivál Szegeden. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Áprilisban a teljes munkaidős alkalmazottak bruttó átlagkeresete 72.200, a nettó átlagkereset 541.200 forint volt. A bruttó átlagkereset 9, a nettó átlagkereset több mint 11, a reálkereset pedig csak nem 9%-kal múlta felül az egy évvel korábbit, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A nettó átlagkereset emelkedése a többi között a családi kedvezmény, illetve az anyákat érintő kedvezmények bővülésének köszönhetően haladta meg a bruttó átlagkereset növekedését. Azonnali belső vizsgálatot rendelt el a kormány az aranykonvoj ügyben, a Nemzeti Adó és Vámhivatalnál, a terrorelhárítási központnál és az érintett szolgálatoknál. Ezt a miniszterelnök közölte közösségi oldalán. Magyar Péter egyúttal felszólította a legfőbb ügyészt, hogy haladéktalanul szólaljon meg az ügyben. A két hónapos amerikai blokád feloldása után áthaladt az első két iráni állami olajtanker a Hormuzi szoroson, és hamarosan a harmadik is átjut az övezeten, jelezte a tankerfigyelő internetes oldal. A három szállítóhajó összesen csak nem 4 millió hordónyi nyers olajat visz, ezzel két hónap után tud ismét kőolajat exportálni. A zónát azután nyitották meg, hogy Irán és az Egyesült Államok megállapodott a fegyveres konfliktus befejezéséről. Ismét feltételezett kábítószercsempész hajóra mért csapást az amerikai hadsereg a Csendes-óceán keleti térségében. A támadásban egy ember meghalt. Az AFP francia hírügynökség összesítése szerint már több mint 200-an vesztették életüket az ilyen jellegű támadásokban. Az Egyesült Államok őszóta légi támadási kampányt folytat a Csendes-óceánon és a Karib-tengeren olyan hajók ellen, amelyekről azt feltételezik, hogy drogot szállítanak Amerikába. Egyértelmű bizonyítékot azonban eddig nem mutattak be. Két nap múlva kezdődik, és vasárnapig várja a kerékpározást és olvasást kedvelőket a Tricikli Fesztivál Szegeden. A határokon átívelő kulturális programot hagyományosan három városban rendezik meg. Május végén Magyar Kanizsa nyitotta a sort, és július végén Sepsiszentgyörgy zárja. A hétvégi szegedi programokat 9 helyszínen, a belvárostól a Tiszapartig rendezik meg. Lesz bábszínház, könyvbemutató, kiállítás, irodalmi beszélgetés, koncert, kerámia és grafikai workshop. A Tricikli Fesztivál kerékpár túrájának útvonalán idén a 100 éve született Janikovszki Évára emlékeznek. Fokozatosan melegszik az idő, de ma még keleten, valamint a déli és nyugati határ mentén

0: intézkedések. Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Itt a Gazdasági Magazin, a több-kevesebb című műsor, Rónai Egon vagyok, jó napot kívánok, Szakál Erzsi szerkeszti a mai adást, és az euró árfolyamról fogunk beszélni, az ember csak álmélkodik, kapkodja a fejét, és hát mondhatnám, hogy nem hisz a szemének, de lassan megszokjuk azért. Most már 351 néhányal kezdődik elég régóta a forint euró árfolyam, és most ezen is sikerül a jelek szerint még egy kicsikét javítani, mert hogy 350 alá csúszott a mai napon az euró árfolyama, ami egyrészt mondják, hogy egy nagyon fontos határátlépés, másrészt pedig hát ilyet évek óta nem láttunk. Úgyhogy szakértőhöz fordulunk magyarázatért, meg értelmezésért. Németh Dávid a vonalban, a KNH vezető elemzője. Szervusz, Dávid!
2: Szervusz, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
1: Az, hogy 350 alá becsúszik az euró árfolyam, az nem csak a forint és a magyar gazdaság helyzetéről szól, sőt, talán a legkevésbé arról most, ugye?
2: Hát abszolút, ugye nem a jelenlegi helyzetéről, sokkal inkább egy bizalom az, ami megjelenik a forint árfolyamában, hiszen néhány hónap leforgás alatt nem változik ekkorát a gazdaságnak a szerkezete, sem a költségvetésnek a helyzete, a folyófizetési mérlege. Ugye ezek, amik leginkább befolyásolni szokták az árfolyamnak az alakulását. Viszont van egy nagyon erőteljes bizalom a forint irányába, illetve a magyar gazdaság politika változásával kapcsolatban, aminek az egyik fő eleme az az eurónak a célja, azaz, hogy a magyar kormány be szeretné vezetni az eurót, és viszonylag rövid időn belül, akár már 2030 környékén euróval terveznek fizetni. Szóval ez a fajta bizalom, ami abból is következik, hogyha az eurót bevezeti egy ország, ahhoz meg kell felelni Maastrichti kritériumoknak. Ennek az egyik eleme, hogy alacsony inflációt kell kialakítani, ugye ez 2% körüli szintet jelent. A másik pedig, hogy a költségvetési hiányt azt le kell faragni, és 3% alatt kell tartani, ehhez pedig egy csökkenő adósságpálya is társul. És ezek a kritériumok, ezek önmagában már erősítik a forintot, hiszen hogyha ezek teljesül, akkor a hitelminősítők is felfelé minősítik az ország adósságbesorolását, amikor még inkább külföldi befektetők veszik a magyar állampapírokat a portfólióba, tehát ezek ilyen egymást erősítő és gerjesztő folyamatok, amik most kiépülnek, de mondom, ez még alapvetően bizalomra támaszkodik, és nem arra, hogy már meg is változott a gazdaságpolitika.
1: Azért ennek ellenére azt leszögezhetjük, hogy ahhoz képest, ami volt pár évvel ezelőtt, hogy nagyon sokan 450 forintos eurót jósoltak, és hát 435-ig fel is kúszott napon belül, és 425 volt egyik napról a másikra is. Szóval, hogy ahhoz képest a negyedével erősebb a magyar fizetőeszköz az euróhoz képest, ami azért egy gazdasági folyamatot is leír, meg hát nagyon sok vállalkozás számára maga a folyamat.
2: Hát inkább igen, ennek van egy komoly hatása, hiszen a magyar exportőrök elsősorban ugye arra rendezkedtek be, hogy a forint az folyamatosan gyengülni fog, hiszen 15-20 éven keresztül ezt tapasztalták, hogy a forint az egy gyengülő pályán van. És akár egy magasabb béremelésnél azzal kalkuláltak, mondjuk, hogy emelték forintban a béreket 7-8%-kal, de nagy valószínűség szerint 1-2%-kal vagy akár 3%-kal gyengül a forint, és akkor így neki euróban kifejezve végül is a bér emelése az már csak 5-4% körüli volt, ami így könnyebben kigazdálkodható. Most viszont egy nagyon sokszerű hatás következett be, hiszen hát durván egy másfél év leforgása alatt, hogyha nem is ezt a 4-25-ös tetőket nézzük, de 2025 év elején még 410-415 környékén járt az árfolyam, és onnan 350-ig erősödött be, ami egy nagyon gyors korrekció, amire nehéz hirtelen reagálnia az exportőröknek. De nem csak az exportőröknek, hanem egyébként azoknak is, akik importőrök, azaz külföldről hoznak be termékeket, ők se ezzel az árfolyammal kalkuláltak, és nem sokára pedig a hazai piacra termelő magyar cégeknek is ez nehézséget jelent, hiszen minél hosszabban ilyen erős árfolyam mellett tudják behozni az importőrök a külföldi termékeket, annál nagyobb versenyt generálnak a hazai termelők számára, és így a hazai termelők pedig elveszíthetik a piaci versenyképességüket. Úgyhogy ezeknek tényleg nagyon komoly gazdasági hatásai is vannak.

0: amire majd a gazdasági szereplőknek is reagálnia kell.
1: Hát mondogatjuk, hogy 5 éve nem volt ilyen erős a forint, most éppen azt nézem, hogy hát az elmúlt 10 évet, hogyha visszatekintve megnézzük, akkor 2016 novemberében volt 303 forintos nyitóár, és akkor ahhoz képest emelkedett fel 2020-ra, még a Covid előtti időszakban 335-re. Most, hogyha 350-et tekintjük a mai alapnak, már pedig úgy tűnik, hogy ezt tekinthetjük, akkor itt van-e egy erős támasz, hogy azt mondani szoktátok, ami megnehezíti azt, hogy ez tovább gyengüljön?
0: Ilyenkor mindig ilyen technikai szinteket próbál keresni a piac, ami esetleg megállíthatja időszakosan akár a forint erősödését. A 350-en sokkal inkább egy ilyen lélektani határ, mert hogy szép kerek szám. Valójában inkább 346-48 környékén vannak olyan technikai szintek, amik még 2021-2021 magasságában a forintot stabilabban tudták fogni, úgyhogy én inkább ezeket a szinteket határoznám meg, mint ami komoly támaszt jelentett a forint erősödésében, és utána meg 340 környékén, hát az még egyértelműen ugye ott 2020-ban volt a Covid kirobbanása előtt, amikor elsőként a gyengülés irányában ez meg tudta fogni a forint árfolyamát. Úgyhogy ezek a szintek, amik vannak, és alapvetően azért, ami aggasztó, hogy azért a külföldi befektetési házaknak az ajánlásai, azok még 3.30-3.25-ös szinteket is említenek a forint esetében. Hogyha ez a fajta erősödés tovább tart a következő hetekben, hónapokban, ez tényleg nagyon komoly kihívás elé áríthatja rövid távon így a magyar gazdaságnak a szereplőit.
1: Ez egy fura helyzet szerintem, lassan megértjük, de azért nem árt emlegetni, hogy az, hogy erős a forint, az egyfelől persze nagyon jó. Másfelől, hogyha megvannak a gazdasági alapjai, és erre rendezkedik be a gazdaság egy ilyen erős forintra, akkor lesz ez hosszú távon bármilyen módon is kifizetődő, megtérülő gazdasági értelemben. Persze, ha valaki nyaralni megy, neki ez most egy öröm, mert ilyen jó áron az életben soha nem tudott nyaralni, az elmúlt éveket tekintve legalábbis biztosan nem. De igen, ahogy mondtad, a gazdálkodó szervezeteknek azért itt vannak kihívások, és ők a Nemzeti Banktól várhatnak valamiféle közbelépést. Aktuális-e, várható-e, és kell-e a Nemzeti Banknak közbelépnie?
0: Igen, ez egy ilyen furcsa helyzet, hogy egyébként mint magyar emberként, ha most külföldre utazik valaki, akkor hirtelen sokkal gazdagabbnak érezheti magát, mint 1-1.5 évvel ezelőtt, pont azért, mert a magyar forint az 20-25%-kal többet ér, és hát nyilván külföldön nem mentek ennyivel föl az árak, úgyhogy ezáltal egy, hát úgy jó eső most akár külföldre elmenni nyaralni, vagy sok esetben még amikor 400-410 forint volt az árfolyam, akkor is hasonlítgatták össze az árakat, hogy milyen Ausztriában egy bevásárlás, most egy 350-es árfolyammal pláne kijönnek olyan számok, hogy olcsóban lehet mondjuk Ausztriában a szupermarketekben bevásárolni élelmiszert, mint mondjuk Magyarországon. Na mindegy, de ez az a része, hogy a magyar ember egy picit így gazdagabbnak érezheti ezáltal magát, a külföldre megy, de valóban a Magyar Nemzeti Bank számára ez egy érdekes kérdés, hogy ez az a pont, ahol már be kell avatkozni, vagy még nem kell, mert a másik oldalról ugye a Magyar Nemzeti Banknak a fő célja az, hogy az inflációt azt leszorítsa. És az elmúlt években, ezért pont itt a 2020-tól mögött vagy elhagyott 5 éves időintervallumban Magyarország folyamatosan egy magas inflációs környezetben élt. És az inflációs várakozások, tehát a lakosság még mindig azt gondolja, úgy érzékeli, hogy Magyarországon 6-7-8%-os inflációs dinamika van. És a Magyar Nemzeti Banknak az egyik célja, hogy ezeket a várakozásokat, ezeket az érzéseket letörje, lehorgonyozza és elhitesse, hogy nem, Magyarországon nincs 6-7-8%-os infláció, hanem valójában 2-3%-os az inflációnak a szintje. Semmiatt neki még mindig az árfolyam az egy nagyon fontos csatorna, amin keresztül az inflációra hatni tud, bár próbálja majd, meg azt gondolom, hogy a jövőben a kamatcsatornának a hatását is próbálja visszaszerezni saját eszköztárába. Ugye ez azért nem működött annyira az elmúlt években, mert rengeteg támogatott hitel volt, ami sokkal lejjebb volt, mint a piaci kamatozású hitel. Ezáltal hiába változtatta a jegybank az alapkamat szintjét, nem tudott igazából a hiteldinamikára semmilyen befolyást gyakorolni. De ugye az árfolyam az egy fontos eleme, És hát itt ez a kérdés, hogy ő mikor érzékeli úgy, hogy ez már inkább káros a magyar gazdaság számára, mikor jönnek azok az elemek, hogy a magyar exportőrök azok ténylegesen veszítenek a nemzetközi piacon, mert nem elég versenyképesek, mikor látja azt, hogy az import megfojtja a hazai termelőket, úgyhogy ő biztos, hogy ezeket az információkat próbálja begyűjteni, és én alapvetően azt gondolom, hogy csökkenteni is fog az alapkamat szintjén, hiszen ő se gondolom, hogy azt szeretné, hogy folyamatosan ilyen ütemben erősödjön a forint, hiszen azt is kommunikálja, hogy egy stabil árfolyamot szeretne, és most úgy tűnik, hogy nem kell ekkora kamat prémiumot szolgáltatni a piac számára, hogy a forintot stabilizálja. Tehát én azt gondolom, hogy elindul egy kamatcsökkentés, és már jövő héten a Magyar Nemzeti Bank 25 bázisponttal mérsékli az alapkamatnak a mértékét.
1: Közben a kormánynak is lehetőséget kínál egyrészt az olajár csökkenése, másrészt az erős forint, hogy lépjen és a tankolásnál a védett árakat kivezethesse adott esetben. Ugye most 641 forint a literenkénti 95-ös benzinár, de hát nyilván itt a következő napokban a gyengülő forint és a békekötés nyomán, vagy erősödő forint és a békekötés nyomán eső olajárak arra késztethetik a kormányt, hogy ezt az 595 forintos literenkénti védett árat kivezesse.
0: Igen, ez elképzelhető. Ugye itt már folyamatosan látszódik, hogy az a különbség, ami a piaci ár és a védett ár között van, az szűkült az elmúlt hetekben. Most már ilyen 30-40 forint között van ez a különbség, néha 20-25 forintra is le tud csökkenni. Ugye itt van egyrészt a gázolajnak, a dízelnek is egy védett ára, az 615, a benzinnek meg 595 forint. Úgyhogy amennyiben tényleg tartós lesz ez a véke, és jön még további olajáresés, akkor hamar eljuthat oda a piac, hogy a piaci ár és a rögzített ár az megegyezik, vagy akár még a piaci ár be is tud menni a rögzített ár alá, és hát nyilván akkor azt gondolom, hogy a kormányzat is el fogja majd törölni a védett áras termékeket, de alapvetően ugye ez egy politikai döntés, ez nem csak gazdasági döntés, hát meglátjuk, hogy ők mikor látják indokoltnak, hogy meglépjék ezt a fajta eltörlést, mennyire látják stabilnak ezt a békét. Egyáltalán a piac, ez valóban az olajárazásban tud-e lefelé mozdulni, mert azért még mindig lehet olyan elemzéseket látni, hogy rengeteg olajkínálat esett ki a piacról, és nem fog tudni lemenni az olajára 80 dollár alá, hanem a következő időszakban beragad, itt a 85-95 dolláros tartományba. Akkor viszont a piaci ára az még a következő hónapokban is fölötte marad a hatóságilag védett árnak.
1: Sok mindenről beszéltünk, köszönöm szépen. Németh Dávidot hallották, a kedves hallgatók, a K&H vezető elemzőjét. Köszönöm.
0: Köszönöm szépen, és további szép napot.

0: Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: A gazdasági magazint Raskó Györggyel folytatjuk, agrárközgazdász, korábbi államtitkár, és hát ráadásul maga is gazdálkodó ember, úgyhogy rögtön azzal kezdem, hogy enyhült-e egy kicsikét az asszály, amit az elmúlt hetekben, hónapokban annyira sokan érzékeltünk és kárhoztattunk. Tehát jobb-e a helyzet itt a csapadékok után?
2: Hát az asszály egyértelműen enyhült, tehát azért most volt eső az ország nagyon sok részén, és hát nem is az asszály az idei gond a mezőgazdaságban, hanem nagyon alacsonyak a felvásárlási árak, és hát a forint erősödése miatt a gazdák gyakorlatilag, akik exportálnak, és hát azért a magyar mezőgazdaság évi 13 milliárd euró értékben exportál, de ebből származó bevétel kiesésük most már 600 milliárd forint.
1: Gyakorlatilag elviszi a hasznot ez az erősödés.
2: Összes hasznot elviszi, igen. Ez mondjuk a lakosságnak jó, mert gyakorlatilag defláció van az élelmiszerárakat illetően, de azért azt látni kell, hogy a mezőgazdaság ilyen gyors forint erősödésre akkor se tud reagálni megfelelően, hogyha világsztár menedzserek vannak. Egyszerűen a mezőgazdaság természete az, hogy lassan érnek be a dolgok, időjárás, meg egyáltalán a biológiai természetből adódóan. Ezért ilyen rövid idő alatt arra az árfolyam erősödésre reagálni pozitívan, vagy eredménnyel biztos, hogy nem lehet, ami most egy év alatt történt.
1: Egy másik témát hadd hozzak ide, a vendégmunkás topot. Azt mondta, írta Bóna Szabolcs agrárminiszter, hogy egyeztetett a munkavállalók érdekeit képviselő szervezetekkel, egyeztetett az ágazati vezetőkkel, és ilyen módon azt vállalja most a kormány, hogy felülvizsgálja a harmadik országbeli munkások Magyarországon történő foglalkoztatásának szabályait. Pont az agráriumra hivatkozva. Ön hogy látja a helyzetet ez ügyben?
2: Én úgy látom, hogy nagyon súlyos munkaerőhiány van a mezőgazdaságban, és nem csak egyszerű betanított munkásokból vagy napszámosokból, hanem szakemberekből is. Tehát szakmunkások, mérnökök szintén elképesztő nagyságrendben hiányoznak a magyar mezőgazdaságból, tehát ez egy valódi probléma. És hát néhány ágazat külföldi vendégmunkások nélkül nem is tudna megfelelően működni. Kertészetre gondolok, hajtatott zöldségtermesztés üvegházakban szinte kizárólag külföldi vendégmunkásokkal történik, és hasonlóan a tejtermelésben is, a tenyészetekben a állatok ápolása, a fejés szintén jellemzően indiai vendégmunkások segítségével történik.
1: Mennyit segít a helyzeten az, hogy szezonális vendégmunkás engedélyt változatlanul lehet kérni és kapni?
2: Az nyilvánvaló, hogy segítség. A helyzet az, hogy ezentúl ugye magának a cégnek közvetlenül kell a munkavállalással kapcsolatos adminisztrációs eljárást lefolytatni.
1: Ezt ideig ugye a munkaerőkölcsönzők intézték javarészt, akiket most
2: igen,
1: kizártak ebből a folyamatból.
2: Ezt ugye meg kell tanulni, tehát nem egyszerű dolog ez sem. Nyilvánvaló, hogy majd alkalmazkoznak hozzá a termelők, de a lényeg az, és ez ment át a médiában, médián keresztül is, hogy a vendégmunkások nélkül a magyar mezőgazdaság számos területén komoly teljesítménydeficit várható, tehát ezt hideg fejjel és hát politikai felhangok nélkül azért mindenképp kezelnie szükséges az ágazat irányítóinak.
1: Voltak olyan vélemények, hogyha rendesen megfizetnék a dolgozókat, akkor lennének magyar munkások is, magyar munkás kéz is. Ezt elmondta egyébként Magyar Péter is adott esetben. Mit gondol erről?
2: Ez biztos, hogy nem így van, tehát ez nem hiszem, hogy helytálló kijelentés volt részéről. Éppen a Mastercard esetében talán igen, de általánosítani ezen a területen nem lehet. Kereslet kínálat alakítja a munkaerőpiacon is a béreket, de vannak olyan munkakörök, amit egyszerűen magyar munkavállalók nem hajlandók elvállalni, ilyen például sertéstelepen való munka, vagy éppen egy tehenészetben, és hát legyünk őszinték, a szántóföldi zöldségtermelés is eszméletlen, megerőltető, kemény munka. Ki kell mondani őszintén, és aztán az okaival érdemes lenne foglalkozni, ezt a munkát egyre kevesebben vállalják Magyarországon, és hát ha már sokszor utaltam rá, Lengyelországban 400 ezer vendégmunkás dolgozik a mezőgazdaságban, ehhez viszonyítva Magyarországon körülbelül 12 ezer, és hát azért ekkora nagy ságrendi különbség a két ország mezőgazdasága között nincsen, és hát ha Lengyelországban, ami szintén egy migrációval nagyon óvatosan és szigorúan bánó ország, mégis meg tudta oldani azt, hogy a szabályozottan érkező vendégmunkás elhelyezkedése a lehető leggyorsabb és könnyebb legyen, mert ez a lengyel mezőgazdaság és élelmiszergazdaság érdeke, ugyanez nálunk is, tehát a megoldás nem a tiltás, hanem az a szabályozás, ami a legálisan történő foglalkoztatást lehetővé teszi, hiszen egyértelmű, hogy ez a munkaerő jelen pillanatban néhány mezőgazdasági ágazatból hiányzik, és nem az ár és nem a bér miatt hiányzik, hanem egyszerűen azért, mert évente mezőgazdaságból 30-40 ezer ember úgy távozik, hogy itt most beleértem a napszámos munkásokat is. Lehet azt mondani, hogy itt van egy komoly tartalék a hazai cigányság, de bizony úgy látszik, hogy ők is inkább az építőiparban szeretnek dolgozni. Mezőgazdasági munkát nagyon nehéz velük alkalmi munkát leszámítva végeztetni. Ezek olyan problémák, amivel őszintén szembe kell nézni, és érdemes róla populista demagóg megnyilvánulásoktól mentesen hideg fejjel tárgyalni azokkal a érdekvédelmi szervezetekkel, akik azért ezt a munkaerőpiacot az adott ágazatban a legjobban ismerik.
1: Draskó György, köszönöm, hogy elmondtam.
2: Szívesen, viszont hallásra.
0: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik. Műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
3: A fővárosban lassú a haladása a Kiskörúton az Asztória közelében, az Andrássy úton befelé az Erzsébet térnél, valamint a Rákóczi úton befelé a Blahalújza tér előtt. Lezárták az 5. kerületben a Bekerle Sándor utcát az Apácai Csere János utca előtt daruzás miatt 17 óráig. A 15-ös autóbusz terelve közlekedik a Kálvin tér felé. Nem érinti a József Nádor tér Vörösmarty tér megállót. Hétvégén az M2-es metró helyett az Őrsvezér tere és a Deák Ferenc tér között pótlóbusz közlekedik filmforgatás miatt. A 9-es autóbusz és a 72-es trollibusz Asztória irányú Deák Ferenc tér megállóját áthelyezik a Gerlóci utca elé. A Kálvin tér irányú Asztória megállóját pedig áthelyezik a közútra a 914-es éjszakai járat megállójába. Lezárták a 7. kerületben a Csengeri utcát a Veselényi utcánál toronydarú építése miatt, ezért a Dob utca felől Zsák utca lett. A 13. kerületben a Dráva utcában a Kárpát utcánál sávelhúzással irányonként egy sávjárható közműjavítás miatt. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották.

0: most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: A nyaralás már szóba került a forint árfolyama kapcsán, ugye 350 forint most egy euró, de arról is érdemes beszélnünk, hogy milyen kockázatot vállalunk, és mit nem érdemes vállalnunk egy nyaralás kezdetén. Besnyő Márton, a Netrix csoport Ausztriáért és Magyarországért felelős regionális igazgatója. Jó napot kívánok!
2: Jó napot, köszöntöm a hallgatókat!
1: Ilyenkor azért gondolom több az utasbiztosítás, mint mondjuk egy csendesebb februári hónapban, de vajon teljes körűen biztosítjuk-e magunkat, és tudjuk-e, hogy miért érdemes kötni?
2: Így van, ahogy ön is említette, valószínűleg az euró kedvező árfolyamának is köszönhetően azt látjuk, hogy egyre inkább növekszik a magyarok külföldre történő utazási kedve. A tavalyi évhez képest nagyjából egy 24%-os bővülést látunk a saját oldalunkon. Ez azt jelenti, hogy a Netrisk oldalán nagyjából ebben a három nyári hónapban 2,8 millió, vagy akár 3 millió vendég éjszakát is fogunk biztosítani. A magyar utazók egyébként egyre tudatosabbakká váltak az elmúlt években. Ma már 10-ből 9 utazó nem mulasztja el megvásárolni az utasbiztosítását, és ami szintén egy nagyon pozitív, kedvező tendencia szakmai szemmel nézve, egyáltalán nem a legolcsóbb, legkisebb szolgáltatás tartalommal rendelkező utasbiztosítást választja a többség, hanem a kiváló minőségű, teljes körű biztosítást, ami kiterjed akár az utazási eszköznek a biztosítására, tehát hogyha autóval megyünk és lerobban, akkor fontos, hogy az autónkat utána később vissza tudják hozni. Kiterjed természetesen az egészségi károkra, tehát hogyha megbetegszünk, kórházba kerülünk, akkor ezeknek a térítésére, vagy akár a felelősségbiztosításra, tehát például, hogyha valamit összetörünk, vagy a velünk utazó összetörik a szállodában, vagy valamilyen kárt okozunk a vendéglátó egységben, akkor ezeket szintén téríti a biztosító.
1: Önök azt is látják, hogy hova utazunk a leginkább, mert hát a biztosítások számából a célirány is nagyon egyértelmű lesz. Mik a legnépszerűbb úti céljaink?
2: Ugye még eddig akár valószínűleg a síelés miatt Ausztria volt a legnépszerűbb, látszik, hogy szépen csúszik vissza a tavalyi évek trendjének megfelelően a harmadik helyére. Idén is a foglalások alapján a legnépszerűbb úti cél destináció Horvátország lesz a magyarok számára, de továbbra is népszerű marad Görögország, Szlovénia, illetve Olaszország is.
1: Mik a leggyakoribb biztosítási események? Hogy látja ezt?
2: Hál' Istennek egészségi kártérítésekkel ritkábban találkozunk, de talán az a legfontosabb, hogy ezzel rendelkezzünk. Ezeknek a kifizetési összeg egyébként átlagosan 300 ezer forint, de akár több millió forintos károkkal is találkozhatunk, ezért sem érdemes az utasbiztosításon spórolnunk. Szintén gyakoriak a járatkésések a nyári időszakban, hogyha valaki repülővel utazik, előfordulnak az autótípusú meghibásodások, és amint említettem, a felelősségi károkra is érdemes odafigyelni, de ez egy prémium utasbiztosításban már benne van. A jó ír az, hogyha ezt online összehasonlítjuk, akkor elég mindössze néhány kérdésre válaszolnunk, megmondani, hogy milyen aktivitást szeretnénk tenni az utazás során, mettől meddig utazunk, és hány fővel utazunk, ezek a legfontosabb árbefolyásoló tényezők.
1: Igen, ez az aktivitás dolog, ez izgalmas, mert hogy megkérdezi tőlem, hogy miket fogok én csinálni a nyaralás alatt, de van olyan, amit esetleg nem látok előre. Ott van, de hát nem fogok én elmenni ejtőernyőzni, hát micsoda bolondság. Aztán ott a hirtelen jött hangulat ezt mégiscsak hozza. Ilyenkor már nincs teendő, ugye? Ez az, ami.
2: Van teendő, ugye nagyon fontos, hogy az utasbiztosítást mindig azelőtt kell megkötnünk, mielőtt elhagyjuk Magyarországot, és ha véletlenül például egy járatkésés miatt talán később érkeznénk vissza, akkor azonnal kontaktálni kell a biztosítóval, és kérni a meglévő utasbiztosításunknak a meghosszabbítását, és ugyanez igaz a ön által említett extrém sportokra, tehát hogyha valaki a nyaralás hevében úgy dönt, hogy a tengerparti nyaralást egy picit szeretné adrenalinnal dúsítani, és például egy ejtőernyős vagy egy bungee jumping ugrást beiktatni, akkor szintén érdemes az utasbiztosítómat felhívni, vagy az alkuszomat, és kérni ennek a fedezetnek a beépítését a utasbiztosításba, természetesen még azelőtt, hogy ezen az aktivitáson részt vettem volna. Ugyanilyen aktív sportnak számít, és talán egy picit többen neveznek be rá, például, hogyha főleg tavasszal vagy ősszel, amikor ennek szezonja van, elmegyünk raftingolni, erre szintén külön biztosítást kell kötni, de alapvetően egy városnézésre, egy tengerparti pihenésre, vagy akár egy magasabb 4-5 csillagos resortban eltöltött egy hétre nem feltétlenül kell ezeket a fedezeteket megvásárolni.
1: Bersnyi Márton, köszönöm szépen. A Netflix csoport ügyvezető igazgatóját hallották. Örülök, hogy itt volt. Köszönöm.
2: Köszönöm.
1: Hát és jó utazást, hogyha utazni készülnek. Erős a forint, jók a kilátások a nyaralásra, úgyhogy ha valakinek van kedve, ideje és pénze, akkor csapjon bele, mi meg holnap jövünk ugyanígy a Gazdasági Magazinnal. Tartsanak velünk akkor is. Viszont hallásra.
0: Műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

se ju ez a féri. Az ördög a lelkedet kéri, hogy nekiás majd te is éri, éri. Szól ez a beat, hogy méri, méri. Újból kell, nem a régi. Szeretni kell, nem félni. A szeretet a bűn megítéli. A szeretet a bűn megítéli.

0: Műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van, körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: 10:00. A gyerekek már a kalandbirodalomban. 10:01. Anya egy pihentető masszázson. 10:02. Én egy tökéletes kávéval a teraszon. És ez még csak a délelőtt. Le Primor Hotel & Spa, ahol mindenki megtalálja a saját pillanatát. A mi időnk, a mi választásunk. Információ és szobafoglalás leprimore.hu.
2: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világ márka kínálatából. Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. június 22-ig érvényes.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
3: Meleg kora nyári idő lesz több-kevesebb napsütéssel. Mintegy 9%-os reálbéremelkedést közölt a statisztikai hivatal. Belső vizsgálatokat rendelt el a kormány az ukrán pénzszállító ügyében. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Áprilisban a teljes munkaidős alkalmazottak bruttó átlagkeresete 772.200, a nettó átlagkereset 541.200 forint volt. A bruttó átlagkereset 9, a nettó átlagkereset több mint 11, a reálkereset pedig csaknem 9%-kal múlta felül az egy évvel korábbit, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A nettó átlagkereset emelkedése a többi között a családi kedvezmény, illetve az anyákat érintő kedvezmények bővülésének köszönhetően haladta meg a bruttó átlagkereset növekedését. Azonnali belső vizsgálatot rendelt el a kormány az aranykonvoj ügyben, a Nemzeti Adó és Vámhivatalnál, a terrorelhárítási központnál és az érintett szolgálatoknál. Ezt a miniszterelnök közölte közösségi oldalán. Magyar Péter egyúttal felszólította a legfőbb ügyészt, hogy haladéktalanul szólaljon meg az ügyben. Az Európai Uniós források hozzáféréséhez szükséges törvények módosításáról vitáztak a képviselők tegnap a parlamentben. A javaslatcsomag alapján egyebek mellett szigorítják a vagyonnyilatkozatra vonatkozó szabályokat, és bővítik az integritás hatóság hatáskörét. A sürgős tárgyalásba vett törvényjavaslat vitáján Görög Márta igazságügyi miniszter azt mondta, a tervezettel a kormány azt üzeni, hogy Magyarország komolyan veszi az uniós tagságból fakadó jogait és kötelezettségeit. A két hónapos amerikai blokkád feloldása után áthaladta az első két iráni állami olajtanker a Hormuzi szoroson, de hamarosan a harmadik is átjut az övezeten, jelezte a tankerfigyelő internetes oldal. A három szállító hajó összesen csaknem 4 millió hordónyi nyersolajat visz, ezzel Teherán két hónap után ismét tud kőolajat exportálni. A zónát azután nyitották meg, hogy Irán és az Egyesült Államok megállapodott a fegyveres konfliktus befejezéséről. Ismét egy feltételezett kábítószercsempész hajóra mért csapást az amerikai hadsereg a Csendes-óceán keleti térségében. A támadásban egy ember meghalt. Az AFP francia hírügynökség összesítése szerint már több mint 200-an vesztették életüket az ilyen jellegű támadásokban. Az Egyesült Államok őszóta légitámadási kampányt folytat a Csendes-óceánon és a Karib-tengeren olyan hajók ellen, amelyekről azt feltételezik, hogy drogot szállítanak Amerikába. Egyértelműen egyértelmű bizonyítékot azonban eddig nem mutattak be. Fokozatosan melegszik az idő, de ma még keleten, valamint a déli és nyugati határ mentén előfordulhatnak futózáporok, zivatarok. Többfelé megélénkül a szél. Délután 25-30, késő este 16-25 fok valószínű. A hétvégén már beköszönt a kánikula, néhol akár 35 foknál is melegebb lehet.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Szlazsászki Ferenccel.
4: Jó napot kívánok, ismét szeretettel köszöntöm a

0: tengo por ti, Luca. En este momento que se siente, este ya es el peor país en ser en Tacuá, yo cuido que va a ser más corto, se tuvo un proyecto de la ciudad perfecta en esta guía, si no hay un mejor tosto, hogy megemlékeznek róla.
1: Igen, mert a június 16-a van.
0: Igen. És hát én az Orbánra azért is nagyon haragszok, mert hogy az oroszok fogadtattál, és hogy annyira lenézte az ukránokat, orosz mint is ugyanabban a helyzetben voltunk, emlékszek rá, hogy 10 gyerek voltam, és ugyanúgy lőtték a mi hazánkat is, szét volt röveik minden, nem volt ennivaló, éheztünk. Úgyhogy bózalmas állapotok voltak anyámmal, mentünk kenyére, és akkor a két bátyámat akkor láttam utoljára, megsimogatták a fejemet, és mondták, hogy nekem majd biztos jobb lesz. És én ezért is nagyon haragszok az Orbánra, meg azért is, amit művelt ezekkel az időszekkel, mint én is vagyok, hogy ilyeneket beleírt a közlönybe, hogy a nyugdíj nem jár csak adható. Csak azt nem tudom, hogy a nyugdíjasokat képviseli, ezek mit szóltak akkor hozzá? Miért nem intézkedtek, és miért nem szólnak erről valamit? Mert engem azért megnyugtatna, hogyha ezt átváltoztatnánk, és ez igenis idegesítő, zavaró, mert bármikor születhet egy olyan agy, hogy én úgy mondják, hogy ezt úgy se csinálják meg, de én ebben nem hiszek. Én ilyen dolgokban nem hiszek, mert tudom, az biztosan, ami a közlönyben megjelenik, az nem véletlenül van ott. És ilyet csinálni ezekkel az idős emberekkel köszönöm. Jó magam is, hogy inflációs nyugdíjat adtak 16 éven keresztül, és ezért még nekem tapson is kéne. És akkor akik a paraván mögött hallgatták az Orbán beszédét. Hát ezek mind érte, tudták a lopásokat, tehát az a Szumpiszvánit. Elmondta ott a közgyűlésen, a tisztújításon, hogy az Orbánnak az asztaláig ért. Hát persze, akik a hírtévében vannak, azok mind az összes, kidetes, mind részesültek a lopásból, mind jól jöttek. Hát olyanokat csináltak, hogy amit kiszúrtak magunknak vállalkozásokat, ha nekik nem adták el, akkor tönkretették. Hát ilyeneket csinálnak, és akkor még valamelyik is büszke magáról. Magára. Hát ez borzasztó. Hát ez is akkor azt mondja, hogy ő nem változik semmi. Hát szégyelje magát, szégyelje. Hogy 16 éven keresztül szívta a vérünket, és még továbbra is. Hála Istennek, hogy a magyar csinált egy olyan törvényt, hogy nem jöhet vissza. Mert úgy viselkedett ott a tisztújításon, mint egy dacos gyerek. Hát borzasztó. És így viselkedni, hogy a magyarnak nem kívánt semmit, nem, egyszerűen nem szólt hozzá, vagy nem érdekelte őt. Hát kinek képzeli magát? Kicsoda ő, hogy ő mindenki keresztül átkázol. Hát ez gondolmas ez az ember. És ez nagyon veszélyes, még most is, ha bár most már nem tud bejutni, de még mindig ott van az üzében. De neki már régen a börtönbe kéne ülni. A sok, akik segítettek, mert vétkes az is, aki tud róla, és nem tesz semmit.
1: A helyzet az, hogy ez csak, már sokszor elmondtam, hogy csak jogállami keretek között lehet az elszámoltatást is végigvinni, tehát ez, hogy már börtönbe kéne ülnie bárkinek, és ez, hát ez nem így működik. Ha valaki feljelentést tesz, és a rendőrség úgy látja, hogy van, miután nyomozódni és eljut rádemeléség, és elítélik, akkor igen, de mondom, ez
0: de
1: hosszú idő.
0: De hány feljelentés volt, és nem tettek semmit se.
1: Igen, mert a vádhatóságot egy fideszes kinevezett, vezette, Polt Péter, és azt mondják, hogy érdekes módon számos a kormányhoz, az előző kormányhoz kapcsolódó ügy, az valahogy elhalt, nem jutottak egyről a kettőre. Na de most majd változás lesz, a Tisza leváltja a mostani legfőbb ügyészt is a tervek szerint, és elkezdhetnek dolgozni normálisan.
0: Hát most nézze meg, ebben a Magyarországban némi okos, jó kiállású ember van, és miért kell nekünk egy ilyen vén trotlit elviselni, aki ugyanúgy tudott mindenről. Hát az Orbán oda...
1: Most kiről beszél, a köztársasági elnökről?
0: Arról.

0: róla. Hát ez egy olyan súnyi alak, hogy az valami iszonyat.
1: Hát ő biztos nem így értékeli saját magát. Ő azt mondja, hogy ő jól végezte a feladatát.
0: Persze, persze. És én amit mondtam a múltkor is, hogy én igazán el tudnám magát is képzelni közszázasági.
1: Igen, ember. De akkor ki lenne itt a fórumban? Hát a Sándor Palotából nem lehetne kihogatni.
0: Lehetne így büszkék, hogy egy ilyen ember áll az életben.
1: Nagyon kedves. Igen.
0: Én az ilyen embereket magra tudom értékelni, és nagyon hálás vagyok magának, mióta itt van a fórumban. Az ott a színesé teszi ezt a fórumot, és én úgy szeretem hallgatni.
1: Igen, kell egy kis humor, mert egyébként mi értelme élni.
0: Hát igen, nekünk ez volt a kikapcsolódás az idős embereknek, és nagyon hálásak vagyunk.
1: Szuper, köszönjük, hogy minket néznek. Marika, köszönöm, hogy hívott a nyugdíjat, szerintem továbbra sem kell aggódni. Igaz, hogy nem jár, csak adható, de ezt senki nem meri megkockáztatni, hogy ne adja. Úgyhogy én sem értem, hogy miért van így az a törvényben, de az biztos, hogy nincs kormány, amely megkockáztatná, hogy akár csak egy napot is késsen a fizetéssel. További szép napot, kezdi csokolom Sándorral, folytatjuk, üdvözlöm.
2: Jó napot kívánok, szerkesztő úr, üdvözlöm az ATV valamennyi nézőjét. Hát Orbán Viktornak csak én annyit üzennék diszkréten, hogy álljon a tükör elé, és gondolkodjon el. 16 évi kormányom volt, kétharmaddal azt csinálhattak, amit akartak. Az EU rengeteg pénzt küldött Magyarországnak.
1: Ezt nem vitatja Orbán Viktor, csak azt mondja, hogy 16 fantasztikus évünk volt. Ezt mondja ő.
2: Hát persze, mert 16 évig büntetlenül tudtak lopni, mert Paul Péter volt a főügyész. Ez az igazság. Ausztriát már rég utolérhettük volna, és nem, hogy utolértük Ausztriát, amennyi támogatást kaptunk az EU-tól, még Bulgária is megelőzött minket. Nem tudom, Orbán Viktor minek veri a nyálát. Nem tudok persze beszélni. Ő tette tönkre az országot.
1: Tehát ő azt állítja, hogy azért fantasztikus ez a 16 év, mert nőttek a bérek, sokan adókedvezményt kaptak, a többségnek jobb lett az élete 16 év alatt, mint ahonnan indultak. Igen. Ezt nem osztja?
2: Nem osztom, mert 2010-ben, amikor átvette a hatalmat, én így mondom, nem a kormányzást, 21 ezer milliárd forint volt az államadóság, most meg 67 ezer milliárd forint. Megtriplázta az államadóságot. És ezeknek a jóléti intézkedéseknek a gazdasági alapja nem volt meg. Különböző orosz-kínai gigahitelekből finanszírozták a jóléti intézkedéseket, mert a magyar gazdaság ezt képtelen volt kitermelni.
1: De ön szerint ezt az összefüggést megérzi bárki a saját pénztárcáján? Mert amiket mond, az valóban így van. Brutális az államadósság, ám bár GDP arányosan még az elviselhető kategóriában van. Szóval ez egy szám valahol nagyon távol tőlünk, hogy nem 21 ezer milliárd, hanem 67 ezer milliárd. Ugyanakkor az, hogy adókedvezményt kapott nagyon sok ember Magyarországon, különféle társadalmi rétegek, az kézzel fogható, tehát ők konkrétan érzik azt a zsebükön.
2: Szerkesztő úr, minden adósságot meg kell fizetni. Ha nem mi, akkor az
1: egyszer unokáim. Majd valaki, igen, a jövőben.
2: Nincs izé, de így nem lehet gondolkodni, hogy utánam a vízözön, hogy ma legyen akár mi, aztán, hogy hónap mi lesz, azzal nem törődök. Egy felelős politikus így nem gondolkodhat. Annak a jövőre is kell gondolni.
1: Ön szerint ki volt az utolsó magyar miniszterelnök, aki a jövőre is gondolt? Ilyen értelemben, mint amiről most beszélgetünk, tehát hogy gazdaságilag olyan döntéseket hozott, amelyek hosszabb távon is vállalhatók voltak, lettek volna.
2: Hát a Vengyesi Péter is adott egy jó pár kedvezményt a lakosságnak, de hát ennyire nem volt elszaladva az államadósság.
1: Hát azzal indult minden, azt mondják, hogy megígérte az 50%-os béremelést a közszférában, meg is adta, és ott kezdett elszállni a magyar költségvetés. Tehát akkor a példa nem teljesen jó. Illetve picit hasonlít arra, amit felról Orbán Viktornak, hogy adott, de a fedezet nem volt meg, de, és hosszú távon pedig károsabb.
2: Egy dolgot ne felejtsünk el. Magyarsi Péter egy kitűnő üzletember volt. Úgy került a politikába, hogy üzletember volt. Orbán Viktor már mindig politikus volt, és most nem tudom, 60 pusztának mennyi az értéke. 35 milliárdról hallottam utoljára. Legyen szíves, helyesbítsen ki, hogyha rosszul tudom.
1: Nem tudom, azt hallottam, hogy sokkal kevesebbet adnának érte, ha el akarná adni a tulajdonosa, mint amennyi pénzbe került. Tehát, hogy ilyen értelemben nem egy jó befektetés.
2: Én értem, szerkesztő úr, de most már romlott az ága, nincsen karbantartás, elmentek onnan a munkások, derékig él a gaz. A zebrák is szegények elhunytak.
1: Hát nem az összes szerencsére, de egy pár sajnos igen.
2: Szóval akárhogy is nézzük, meg lett triplázva az államadósság, és ezt a 16 évet ki kellett volna használni Orbán Viktornak, és akkor ő egy nemzeti hős lett volna. Utoljátjuk volna Ausztriát. De eljött, mit csinált? Eltékozódta az EU-s támogatásokat. Ezt lehet mondani. Ez tény is való.
1: Szerintem az volt a fejében, hogy ezt a nemzeti tőkés osztályt meg kell teremteni, kerül, amibe kerül. Az, hogyha jól van mozgatva, csúnya kifejezéssel élve, akkor egy olyan hálózat alakul ki, ami mindig szállítja a választási győzelmeket, aztán előbb-utóbb majd a lentebbi, az alsóbb rétegek is elkezdhetnek egy picit följebb lépni. Csak a 2022-es osztogatást azt benézték. Tehát ott olyan inflációt sikerült gerjeszteni, amiből a mai napig nem kászálódtunk ki, hogy igazán soha nem is fogunk.
2: Nézze, szerkesztő, nekem az a véleményem, hogy nem a ország érdekét nézte, hanem a saját hatalmi vágyát tartotta elsődleges szempontnak.
1: Ez igen, nagyon így tűnik, csak az lett volna a következő, illetve mindig is kellett adni valamit, hogy azért jöjjenek a választási győzelmek különféle társadalmi rétegeknek, de én is úgy látom, igen, hogy az első a hatalomban maradás volt, az első számú cél.
2: Mindenáron.
1: Csak voltak ciklusok, amelyekben azért tudtak növekedést produkálni különféle rétegek számára. A végén nem jött össze, de nagyon.
2: Még a második, harmadik pontot szeretnék nagyon röviden hozzászólni. Hát Mészáros Lőrinc, nem csodálom, hogy ennyi pénzt kaszált, mert a közbeszerzéseken többnyire versenytársak nélkül indul el, és hatalmas felárazások vannak.
1: Igen, így nem nehéz, ahogy szokták mondani.
2: Manipulálnak, hogy szépen mondjam.
1: Sándor, a harmadik témát a szünet után tudnánk megbeszélni, hogyha van ideje, kedve. Kérném, egyeztesse a kollégámmal, most egy reklámszünet következik, úgyhogy mindenkitől türelmet kérnék, de hamarosan visszatérünk. Látok egy

0: Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Generátor. Terítéken a fizika és a tudomány. A Spirit FM energetika körül forgó műsorában Somodi Solymos Eszter várja vendégeivel a hallgatókat. Pénteken délután 2 órától. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: A fővárosban járműhiba miatt nem közlekedik a 2B villamos Pesterzsébet Pacsirta telep és a Gubacsi út határút között. A 3-as villamos a Gubacsi út határút és a Nagykőrösi út határút, az 52-es villamos pedig a teljes vonalon nem jár. Pótlóbusz közlekedik Pesterzsébet Pacsirta telep és a határút közötti szakaszon a Gubacsi út határút érintésével. A 129-es autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Szerb-Antal utca és a Kelemen László utca közötti megállókat szabálytalan parkolás miatt. Az M2-es metró helyett hétvégén az Őrsvezér tere és a Deák Ferenc tér között pótlóbusz közlekedik filmforgatás miatt. Hétköznapokon 18:30-tól másnap hajnali 5 óráig, illetve a hétvégékre lezárják a pesti alsórakpartot. Az Erzsébet híd és a Margit híd között már átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Lezárták a 10. kerületben a Sörgyár utcát, a Bodza utca és a Kada utca között, mert gázvezetéket javítanak. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Szlazsászki Ferenccel.
2: Köszönöm szépen a türelmet, Sándorral folytatjuk, parancsoljon.
3: A harmadik ponthoz csak annyit szeretnék hozzászólni, hogy a Lánci Tamás volt ott a főnök, hogy ilyen egyszerűen fejezem ki magam. Az a szuverenitásvédelmi hivatal, én szerintem egy kisebb CIA lett volna, hogyha működhetne. Az ellenzéki újságírók, politikusokról gyűjtöttek volna adatokat. Én szerintem ezt a hivatalt azért hozták létre. Nekem legalábbis ez a meglátásom. Adatgyűjtés szempontjából hozták létre.
2: Egy civileket és független újságírókat, szerkesztőségeket fenyegető szervezetként apostrofálják sokan.
3: Hát nem kell messze venni. Volt egy olyan Pegazus ügy is, ahol lehallgatták a független politikusokat, újságírókat. Szóval az Orbán kormány a szuverenitásról ne nagyon beszéljen, mert hát mondtam az előbb is, eladósította az országot a kínaiaknak, meg az oroszoknak.
2: Igen, ez egy politikai termék volt sok más mellett, a szuverenitás, hiszen a szuverenitásunk ott is sérülhet, hogyha egy Putyin-szerű figura, a magyar miniszterelnök barátja, akiért mindent megtesz, mindenben segíti, mármint a magyar, aki ebben a történetben az egér, miközben Putyin az oroszlán. Szóval itt már önmagában szerintem sérül egy ország szuverenitása, ha ilyen szintű a kapcsolat két állami vezető között. vagy ha a külügyminiszter folyamatosan tájékoztatja a szövetségi rendszerünkkel igen-igen ellenséges és barátságtalan állam külügyminiszterét, hogy mi folyik, mi zajlik a mi szövetségi rendszerünkön belül. Hát ha itt nem sérül egy ország szuverenitása, akkor nem tudom hol.
3: Hát igen, Szijjártó Péter, ha jól tudom, 14-szer volt Moszkvában személyesen, és hogy hányszor telefonált Lavrovval, azt talán még ő maga se tudja.
2: Folyamatos volt, és nagyszerű volt ez a kapcsolat. Még azt jó lenne egyszer megtudni, hogy egyébként min alapult ez az egész, és milyen érdekeket szolgált.
3: Szóval nekem az a véleményem, így összességében, hogy a jogi eljárásokat ideje volna egy kicsit felgyorsítani.
2: Úgy érzi, hogy lassan haladnak?
3: Hát szinte helybe topognak. Hivatali hatalommal való visszaélés az szinte a Fidesz vezérkarára fennáll. Kövér László is nagyon megbüntette az ellenzéki politikusokat, és szerintem ez nem volt joga. Visszaít azzal, hogy ő a országgyűlés elnöke.
2: Lehet, hogy így volt, de ez nem tartozik abba a sorba, amiről eddig beszéltünk, illetve a közpénzek, hogy úgy mondjam, elszivárgásának a témaköréhez sem tartozik. Ettől persze még irritálhat sokakat kétségtelenül.
3: Hát a jogi folyamatokat fel kell gyorsítani. Nekem ez a véleménye. És köszönöm szépen, hogy ennyi időt kaptam.
2: Köszönöm szépen, Sándor. További szép napot, viszontlátásra. Istvánnal folytatjuk, üdvözlöm. Halló, halló. István egy picit nehezen veszi fel a fonalat. Sőt. Itt van István?
4: Igen, itt vagyok, Ferenc, itt vagyok.
2: Parancsoljon, ön van adásban.
4: Üdvözlöm az ATV nézőt is, Ferencet is. Hát Ferenc, én a Orbán Viktorral kapcsolatosan csak annyit szeretnék elmondani. Ő 16 évig hegedült. Elhúzottam ágával meg a zenéért a apukájának, anyukájának. Tudja, mit mondok? A primásban általában, mikor a lakodalomnak vége van, a hónalá vágja a hegedűt, meg a vonódot elmegyen. Na hát őnek is ezt kéne csinálni Orbánnak, mert őre már itt Magyarországon nem kíváncsi senki.
2: Hát pillanatnyilag kevesen, de ez változhat. Tehát éppen fordulhat úgy a politikai széljárás, hogy elkezd erősödni a Fidesz és gyengülni a Tisza. Mondjuk erre nem fogadnék nagy pénzben, de nem zárható ki. És ezért Orbán Viktor ott van, készenlétben, várja a fordulatot.
4: Ja. Még csak kutya a csontot, mi? Na, csak úgy volt itt Gyurcsány is, ugye? Ő is készenlétben volt mindig, hogy mindig kormányoznak majd mindig. Hát egy ember érje már ezt a részte, hogy neki lejárt. Még csúfosabban végezte, mint Orbán. Vagy végre Gyurcsány.
2: Szerintem...
4: Nem ilyen szégyen elment el Gyurcsány, mint ő.
2: De Orbán Viktor nem ment el, ő csak a parlamentből szállt ki, továbbra is a Fidesz elnöke, és valamire készül. Hogy mire, azt ő tudja, de nem távozott ő a politikából. Na.
4: Akkor ott van szegény Gulyás Gergely, sajnálom.
2: Miért?
4: A nyilatkozatába, vagy a nyilatkozatába beírja, hogy 10 milliót felvett Babaváros. Hát kisülne a popám, Ferenc. 8 évig volt miniszter. És akkor egy gyermekre csak úgy lehet vállalni egy miniszternek, hogy 10 milliót felvett.
2: Ami jár, az jár. Egy miniszter is kaphat kedvezményes kölcsönt.
4: Tehát én az ő helyében nem igen mondtam volna ilyet, meg nem tettem volna bele.
2: Gulyás Gergely azon...
4: Meg ez az állandó vita, a keresztény demokrata. A Zsuzsa asszony is, ugye az egyetemi, katolikus egyetemi ideje. Annyira imádkozik. Hát akkor miért nem imádkoztak akkor érte, hogy ne buktjanak meg? Hát saját magukat buktatták meg Orbán Viktorék.
2: Szóval Gulyás Gergely azon... viszonylag kevés volt kormánypárti politikus egyike, akihez nem kötődnek ilyen közpénz átalakítási történetek, közpénzből magánpénz jellegű sztorik.
4: Ferenc, tudja, amit mondok, én sok mindenki fog még itt derülni. Aki legtisztességesebben viselkedett, azt mondják, hogy na, az nem igen. Belenyújtott mindegyik a zsíros bödönbe. Nekem ne mondja senki. Amit ők csináltak, ez az országnak a szégyene. Meg Európában mi vagyunk a legjobb, kiemelkedőbb ország. Az Unióval kapcsolatosan is. Mi voltunk a fekete bárány. Ne Orbán, mikor állandóan csak ellenkezett, de Putyinnak mi haltak.
2: Igen, ez valóban magyarázatra szorul, illetve itt várnék én is átfogó igen. jellegű feltárást, hogy hogy alakult ez a magyar-orosz viszony olyanná, amilyen lett.
4: És kaptak Putyintól pénzt a választásra.
2: Erről nincs információ.
4: Én szerintem kaptak. Mert Putyin szolgálták ki az oroszokat. Csak ez az érdekes, mikor kifelepakolták az oroszokat, hogy lesz a tantamot? A Juski Mars haza, ugye? Most hát megnyaltam.
2: Az rég volt.
4: Az rég volt. Azért mindent elfelejtenek. Úgy, mint a most is van a műsorokban ez a migránstábornak az ügye. Hát a diákoknak csináltak 3 méteres kerítést, amit a képernyőn mutatnak.
2: Nem, mert nem egyértelmű, hogy egy befogadó, menekült befogadó állomást terveztek, amivel önmagában nincs gond, azzal van a gond, hogy közben azt a kommunikációt erőltették, hogy a Fidesz a legmigráns ellenesebb politikai erő, megvéd minket mindenkitől.
4: Ha most is a parlamentben ezt mondják, nem? Hogy nem volt ott semmi.
2: Valami azért csak volt ott 1 milliárdból, meg a tervek ott vannak, amelyeket nehéz félreérteni.
4: Nagyon furcsa ez az egész. De nagyon sok mindenki fog még itt belülni. Meg nem, én arról nem megyek el, Ferenc. Helyben volt a városunkban, ugyanez a művelet. Itt a Fidesz uralkodott, a Fidesz rendezett mindent. Akik lejjebb volt, annak lejjebb kellett lenni. Most van változás, igaz, de hát nem tudom, hogy nem tudjuk. Ez az egészségügyi miniszterre kapcsolatosan. Nekem már pont ideje, hogy rendbe tegye az egészségügyet. Hát volt az államtitkár, aki a Fideszben mindig beszél. Csak azt nem tudom, azt mondja, hogy Orvas szakértő volt. De még azt nem hallottam, Tilla, hogy hon volt szakértő.
2: Takács Péter.
4: A társadalombiztosítóban vagy a patológián.
2: Takács Péterről beszélünk most?
4: Tessék?
2: Takács Péterrel utal?
4: Igen. Hogy ő orvosztak kértőként, meg. Csak azt nem tudom, hogy a társadalom biztosítanak volt az orvosztak kértője, vagy a patológiának igazságügyi szakértője. De ezt nem tudom, ezt még nem mondta, nem árult el. Most se áll be a szája a parlamentbe. Állandóan bohózkodik.
2: Képviselőként nyilván, hogy nem fog hallgatni, hát most, mint ellenzék, ostorozzák a kormányt, hogy próbálnak rajta fogást találni.
4: Ferenc, nem bírják elviselni ezt a bukát. Ezek még mindig abban a hajóban ülnek, hogy még ők.
2: Egyébként nem lehet olyan nagyon könnyű elviselni egy ekkora vereséget. Főleg úgy, hogy azt mondják nekik még a kampányban is, hogy mi fogunk győzni, ne aggódjatok. Mindenki hazudik, aki azt állítja, hogy a Tisza vezet.
4: Hát a Fidesz kongresszuson is. Hát hazudok itt valamit ezeknek. Volt vagy kettő, aki normálisan. A csók meg a fiatal gyerek elmondta a kongresszusokon. Meg ott van a Ferenc Orsolya. Annak, én csak Ferenc. Arra kérem, hogy ez a hős hagyd kezdjen már nem lénekelni. Még onnan nagyon sok minden kiderülne.
2: Mondjuk érdekesebb lett volna, ha ezeket a bírálatokat akkor fogalmazza meg, amikor még kormányon van a Fidesz.
4: Igen.
2: Így egy picit az én szememben levon ezeknek a kritikáknak az értékéből, most hogy a vereség után hangoznak el. Igen. Mondjuk még mindig jobb később, mint soha, de...
4: Én szerintem Ferenc fog énekelni. Orsolya.
2: Miért? Miért tenni?
4: Hát a dolgokról.
2: Hát gondolom, hogy erre utal, csak hogy miért tenné meg?
4: Mert még én ilyen gerincesnővel nem találkoztam. akinek volt egy életpolitikai célja, és akkor így becsődölni.
2: Tehát én itt ülök 10 éve ebben a műsorban, nagyjából reggeltől estig a Fidesz bírálatával foglalkoznak a kedves betelefonálók. Ha a társadalom nem politikusi rétege ilyen szinten képben van a valósággal, akkor ön szerint Ferenc Orsolya nem volt képben? Ő most jött rá, hogy mik zajlanak?
4: Hát lehet. Én szerintem ő készült valami nagyobb beosztással nyernek. Azért nem szólt addig.
2: És akkor ez mennyire etikus? Tehát valaki tudja, hogy mik zajlanak a saját politikai közösségében, de nem szól, mert arra gondol az ön feltételezése szerint, hogy majd feljebb léphet. Aztán amikor kiderül, hogy egy óriási maflás a valóság, egy bukás, akkor kezd el megnyílni és beszélni.
4: Hát igen.
2: Csak kérdezem, nem állítom, mindenki azt csinál, amit akar, csak azért itt nálam hitelességi kérdéseket felmetez.
4: De pulcsálom én is, hogy most ennyire problémázik mindenem, mondom, általában az ilyenek szoktak énekelni. Meg amit 16 év alatt csináltak, az felháborító. És kilopták az országot. Ha most mennek a pénz után, hogy van a pénz, van a pénz. Hát nincs van az Magyarországon.
2: Meglátjuk.
4: Magyar Péter azt mondta, hogy jó lenne, ha leállítnák a kiutasztatást. Akkor úgy csináltak a pénzügyminisztériumban is, hogy nem is hallották, hogy mit mondott. Meg a Nemzeti Bankban. Nem állították le. Addig kifuvarozták a pénzt.
2: Meglátjuk. Ja. Az biztos, hogy nemzeti érdek, hogy minden egyes ellopott forintot visszaszerezzen az új hatalom, vagy a most már állítólag szakszerűen működő hatóságok. Már amennyiben van ilyen? Mert hát a másik oldal tagadja, hogy itt bárki bármit lenyúlt volna.
4: Ferenc, én a szocializmusban is dolgoztam Németországban. Megmondom magának őszintén. A Kelet-Németországban jött Pelikonekkel, nem repülővel, meg izével, egy fekete Volgával hozták az Erfurt megyei pártbizottságra. Két fekete, egy söpör volt, meg egy kísérője. Itt kísért a félrendőrség Orbán Viktor, mintha nem tudom, ki lenne. Na meg ahhoz képest, hogy 40 évvel ezelőtt dolgoztam Németországban, 100 évvel voltunk elmaradva. Hát mit akarunk mi magyarok? Most meg még ráteljeltek 16-tal 25 évre.
2: Az biztos, hogy sok gazemberséget elkövettek a kommunista diktátorok, vezetők, de magánvagyont nem nagyon építettek. Tehát Kádár elvtárs egy 100 vagy nem tudom, 150 négyzetméteres kockaházban
4: élt.
2: Nem volt vagyona, és a gázszerelő ismerőse se lett milliárdos.
4: Igen. Hát István, a Kádár idejében a Kádár házak, a Tüsszertízes házat épültek. Igen. Hány lakás épült abban az időben? Sok. Most meg 50 milliókat kell felvenni, hogy tudjon egy tűzszertűzös házat építeni. Egy sauró fiatal.
2: István,
4: az életében nem keresi meg a pénzt.
2: Itt van a műsor vége. Köszönöm szépen, hogy telefonált. Kedves nézők, ennyi volt a délelőtti fórum. A Deles híradó után jövünk legközelebb a viszontlátásra.

0: Műsorajánló. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Lifestyle Hotel Mátra a pihenés magasabb szintje. Egyedülálló wellness élmények várnak. Kriokabin, oxigénterápia, holtengeri lebegés és panorámás kültéri medence. A kiváló gasztronómiáról Krausz Gábor gondoskodik. Találj vissza önmagadhoz a Lifestyle Hotel Mátrában. Távol mindentől, közel hozzád.
2: Építés, játék, kaland és feledhetetlen élmények idén júliustól a Legosztott táborban. Építs velünk élményeket! Csöppenj bele a végtelen kreativitás tengerébe a Legosztott táborban. Élet nagyságú Lego szobrokkal és számtalan programmal várunk. Csap le a kedvezményes árakra június 22-éig. Jelentkezés tábor.bravostore.hu.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
3: Meleg koranyári idő lesz, több-kevesebb napsütéssel. Mintegy 9%-os reálbéremelkedést közölt a statisztikai hivatal. Belső vizsgálatokat rendelt el a kormány az ukrán pénzszállító ügyében. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Áprilisban a teljes munkaidős alkalmazottak bruttó átlagkeresete 772.200, a nettó átlagkereset 541.200 forint volt. A bruttó átlagkereset 9, a nettó átlagkereset több mint 11, a reálkereset pedig csaknem 9%-kal múlta felül az egy évvel korábbit, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A nettó átlagkereset emelkedése a többi között a családi kedvezmény, illetve az anyákat érintő kedvezmények bővülésének köszönhetően haladta meg a bruttó átlagkereset növekedését. Azonnali belső vizsgálatot rendelt el a kormány az aranykonvoj ügyben, a Nemzeti Adó és Vámhivatalnál, a terrorelhárítási központnál és az érintett szolgálatoknál. Ezt a miniszterelnök közölte közösségi oldalán. Magyar Péter egyúttal felszólította a legfőbb ügyészt, hogy haladéktalanul szólaljon meg az ügyben. Az Európai Uniós források hozzáféréséhez szükséges törvények módosításáról vitáztak a képviselők tegnap a parlamentben. A javaslatcsomag alapján egyebek mellett szigorítják a vagyonnyilatkozatra vonatkozó szabályokat, és bővítik az integritás hatóság hatáskörét. A sürgős tárgyalásba vett törvényjavaslat vitáján Görög Márta igazságügyi miniszter azt mondta, a tervezettel a kormány azt üzeni, hogy Magyarország komolyan veszi az uniós tagságból fakadó jogait és kötelezettségeit. A két hónapos amerikai blokkád feloldása után áthaladta az első két iráni állami olajtanker a Hormuzi szoroson, de hamarosan a harmadik is átjut az övezeten, jelezte a tankerfigyelő internetes oldal. A három szállítóhajó összesen csaknem 4 millió hordónyi nyers olajat visz, ezzel Teherán két hónap után ismét tud kőolajat exportálni. A zónát azután nyitották meg, hogy Irán és az Egyesült Államok megállapodott a fegyveres konfliktus befejezéséről. Ismét egy feltételezett kábítószercsempész hajóra mért csapást az amerikai hadsereg a Csendes-óceán keleti térségében. A támadásban egy ember meghalt. Az AFP francia hírügynökség összesítése szerint már több mint 200-an vesztették életüket az ilyen jellegű támadásokban. Az Egyesült Államok őszóta légitámadási kampányt folytat a Csendes-óceánon és a Karib-tengeren olyan hajók ellen, amelyekről azt feltételezik, hogy drogot szállítanak Amerikába. Egyértelmű bizonyítékot azonban eddig nem mutattak be. Fokozatosan melegszik az idő, de ma még keleten, valamint a déli és nyugati határ mentén előfordulhatnak futózáporok, zivatarok. Többfelé megélénkül a szél. Délután 25-30, késő este 16-25 fok valószínű. A hétvégén már beköszönt a kánikula, néhol akár 35 foknál is melegebb lehet.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Szlazsászki Ferenccel.
4: Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. A témák változatlanok, döntött a parlament, Orbán Viktor nem lehet többé miniszterelnök. A 100 leggazdagabb magyar kiadvány szerint Mészáros Lőrinc 182 milliárd forinttal növelte a vagyonát egy év alatt. Így most a teljes vagyon értéke meghaladja az 1600 milliárd forintot. És megszüntetik a szuverenitásvédelmi hivatalt, ez a harmadik témajavaslat. Andrással kezdünk, jó napot kívánok!
5: Jó napot kívánok, üdvözlöm Slavenszky úr meg a nézőket is. Hát az első téma, ugye, hogy döntött a parlament, Orbán Viktor nem lehet többé miniszterelnök. Erre annyit szeretnék mondani, hogy a minap felrakott a TikTokra egy videót erről a nyuszi motorról.

0: ő ellene szavazták tulajdonképpen meg, meg ugye ezt mondja az a megafonos emberkétől kezdve az összes bennülől. Hát nem mondanám politikusnak, ingyenélő inkább így fogalmazok rájuk, emberekre, hogy ez a legszorban, és hogy jaj, szegény Viktorkát nem tudja újra megválasztani a magyar ember. Zárójelben hozzáteszem, hogy talán 20% most, amit legutóbb mértek a PASZ referenciájuk.
1: Nagyjából, igen.
0: Nagyjából, tehát azon a lejtmeneten elkezdődött a menni a Fidesz, mint amin a DK is elkezdett menni. Utóbbit a DK-t amúgy sajnálom, a Fideszt kevésbé. Eléggé tönkre tette szerintem 16 év alatt mindenki életét. Úgyhogy én egyáltalán sajnálom, nagyon jó döntés, bár mondjuk az egész Fideszt kellene megszüntetni, tehát inkább arra kellene valami jó törvény. Az, hogy a KDNP-t mellé vegyem, hát azok szóra sem méltatom őket, tehát vicc, amit csinálnak. Amit most is, ma reggel hát délelőtt, amit a parlamentben művelnek, meg minden nap, tényleg egy nagyon jó kabaré, amit próbálnak ott alkotni.
1: Egyébként Orbán Viktor simán visszatérhetne a hatalomba, még miniszterelnök is lehet belőle, hogyha van elég társadalmi akarat erre, ugyanis tegyük fel, hogy elkezd erősödni a Fidesz, elkezd gyengülni a Tisza, jön a következő választás, és Orbán Viktor elmondja a szavazóinak, hogy állítunk egy miniszterelnök jelöltet, de valójában én szeretnék lenni az következő miniszterelnök, csak ez technikailag nem megvalósítható, úgyhogy szavazzatok úgy a Fideszre, hogy XY a miniszterelnök jelöltünk, megnyerik a választást kétharmaddal, mert annyira megerősödik a Fidesz, és kétharmaddal megint megváltoztatják az alkotmányt, hogy eltörlik ezt a 8 éves szabályt, majd utána konstruktív bizalmatlansági indítványt nyújtanak be a miniszterelnökük ellen, és Orbán Viktor visszatér. Tehát igazából tényleg csak annyi, hogy legyen, nem tudom én, 3 millió szavazója a Fidesznek, és tehát nincs itt gond valójában.
0: Ezek utánam szerint még van esélye feltámadni a Fidesznek, mert én, ahogy így elnézegetem a közösségi médiát, azért hát én magamat is még így a középkorúak közé sorolom, nem a fiatalokhoz, de ahogy elnézem, a fiatalokat abszolút elveszítették, tehát az nem is kétség. Akik meg megmaradtak, azok, hát én inkább úgy hívnám őket, hogy ilyen szektatagok. Tehát, hogy nem tudom, miben hisznek még, de vagy eddig mi az, amit nem láttak, vagy én nem tudom, de nagyon ilyen, inkább ez a hívő kategória. Tudja, vannak az aluljárókban ezek, akik megállítanak a Jehovás újságokkal, vagy könyvekkel, talán hozzájuk tudnám hasonlítani. És most semmilyen gonoszság nincs bennem, attól függetlenül, hogy soha az életemben nem szavaztam a Fideszre, nem is fogok, de ettől függetlenül én nem látok más. Tehát, hogy én ezt látom. Az, hogy hozzá kapcsolódóan, ugye, ami még a téma, hogy a szuverenitás védelmi hivatal megszűni, hát inkább azok önöket vegzálták, mint újságírókat. Tudjuk akkor ilyen, hogy független újságírás nagyon volt, nagyon támogatták, de én őszinte leszek, ezek a Láncit, a másik nem tudom, hogy mit csináltak, mert azon kívül, hogy pökhendien nyilatkoztak, akárhogyha egy ATV-t nézünk, akárhogyha egy Telexet nézünk, akár bármilyen más olyan orgánumot, ami nem az ő haveri körükben volt, az is olyan lenézően nyilatkozott, és elvileg ő egy hivatali vezető volt, tehát nem is értem, hogy lehetett ezt megengedni, hogy ilyet csináljon, de ők nagyon mást nem csináltak, nem tudok. Meg azon kívül, hogy iszonyat sok pénzt ők is költöttek a semmire.
1: Vagyis igen, pénzből nem volt hiány. Valójában azt hiszem, hogy ősszel jött volna az úgynevezett átláthatósági törvény megszavazása, arról voltak viták a Fideszen belül is, tehát halogatták a dolgot, de fenyegető

0: mélyen hatott mindenképp ennek a hivatalnak a léte, civil szervezetekre, független lapokra, szerkesztőségekre, ez kétségtelen. Hát, hogy egyébként még hol védték a szuverenitást, arra nekem nincs adatom, nem látom.
1: Amúgy tehát, egyébként mondjuk, nem tudom, hogy ugye követem önt a TikTokon, tehát azt látom, hogy ön azért úgy informatikában ott van. Egy olyat csináljon meg majd, hogy írja be a mesterséges intelligenciába, hogy mit csinál a szuverenitás védelmi hivatal. Na ott így szépen lejön, hogy mi az, amit ők csinálnának, csak egy a baj, hogy a magyarországi szuverenitás védelmi hivatal ezekből egyes se csinál. Tehát, de nem tudtam, tehát ott volt ilyen, hogy kutattak, meg kockázatot elemeztek, meg vizsgálódtak, átvitt értelemben csinálták ezt, csak hát nem abba, amiben kellett volna, amiben értelmezhető lett volna. Úgyhogy én őszinte leszek, őket sem sajnálom. Tehát lehet, hogy vannak ott jó dolgozók, meg jó munkaerők, akik nyilván nem pártkatonák, de ugye, ha jól tudom, ez a Lánci Tamás, talán ő volt a vezetője, vagy az elnöke, ha jól emlékszem, ennek a szuverenitás védelmi hivatalnak. Nem sajnálom, tehát, hogy így nem tudom, tehát, hogy és valahogy, hogyha ilyen hírek jönnek, hogy bármi például, hogy Orbán Viktor nem lehet újra miniszterelnök, szuverenitás védelmi hivatal megszűni, a másik, aki ez az NMHH-s emberke, az a Kopasz Péter Falvi, talán a neve a Péter Falvi Attila.
0: Nem, ő Péter Falvi Attila, ő is egy hivatalvezető, de nem az NMH, az NMHH nem. Az Koltai, nem Gábor, most nem teszem a neve, na mindegy,
1: nem,
0: szóval
1: nem,
0: Péter
1: nem
0: Falvi Attila
1: tudom,
0: az adatvédelmi ombudsman.
1: Nem fogom őket sajnálni, tehát hogy itt tényleg annyira benne van az emberekben, és valamelyik nap a kolléganője mondta itt az a fórumban ugyanígy, talán vasárnap volt ő, ami heti napló előtt, és akkor mondta, hogy tényleg az embereknek már annyira elegük lett, és ebben annyira igaza van, hogy az embereknek annyira elegük van, hogy nem hagyják meg a nagy többségét, tehát ezek a sztori. Viszont a másik, az utolsó témájú, amit ön most mondott témaként, hogy ez a 100 leggazdagabb magyar a Mészáros Lőrinc le. Megint, ez így nem meglepődtünk, tehát az elmúlt 16 éveről szólt, most megint a tavalyi évben még növelte a vagyonát, kíváncsi leszek a jövő évi jelentésekre.
0: Ott azért arra nem esküdnék, hogy tudja tartani a szintet, mert ha elapadnak az állami megrendelések, már pedig erre nagy esély van, akkor derül ki, hogy mit tud százon, ahogy mondani szokták, piaci körülmények
1: nem,
0: között.
1: Nem, akkor derül ki ma is, Lazenszky úr, hogy a piacból meg tudnak-e ezek az ingyen élő emberek élni, akár egy Balázsi, akár egy Forágyi, akár egy Mészáros, akár bármelyik más, aki magántőke alap mögé bújik. És ami a legdühítőbb, hogy ezek az emberek elbújdosnak, titkolóznak a mai napig, és a haveroktól vesznek meg gyerekeket, tehát konkrétan gyerekeket vernek át meg a szüleit. Az más, hogy minket választó polgárokat, de hogy rajtuk keresnek és élősködnek, ez számomra, és amúgy nagyon remélem, hogy hallgatja vagy nézi most már a síros Balázsi úrra ezt a tévét, és innen üzenném neki, hogy szívem szerint kifizettetném vele a magánvagyonából.
0: Hát felajánlotta egy részt. Igen, ne, most kiderült, hogy 20 milliárdot felajánlott a saját magánvagyonából is az államnak.
1: Szerintem az még édes kevés, amit ezek műveltek, de csatlakozhatna hozzá a Mészáros Lőrinc is, ha már ilyen jól megy, Andikájával kézen fogva, és a többi például a Rogán Ceciliáék, tehát ilyen emberké, de tudjuk, hogy nem fogják, ezek már menekülnek a süllyedő hajóról, tisztában van vele mindenki, de amit itt művelnek, és ami nap mint nap kiderül, hogy mik voltak itt, ez botrány szerintem. És az, az a legnagyobb számomra hihetetlen dolog, hogy emberek még vannak olyanok, akik a Fideszre szavaznának. Tehát
0: nem is kevesen, nem is kevesen, de nyilván vannak, akik csak bizonyos csatornákról, forrásokból tájékozódnak, és hozzájuk ezek a dolgok nem jutnak el, vagy ha eljutnak, akkor nem hiszik el, vagy eljutnak és elhiszik, de nyertesei ők is a 16 évnek. De mondjuk ők is nyertesei az elmúlt 16 évnek, és nem érdekli őket.
1: Hát a nagy nyerteseket tudjuk ott az NK pályázaton. A Hegedű művész úr, a Tóth Gabriella, tudjuk, ezek aztán a nagyon nagy nyertesek. A Dopman, hát komolyan mondom, és ilyen emberekkel vették körbe magukat, és ezek 16 évig kormányoztak. Én nem akarok senkit lenézni, de most komolyan egy Dopman.
0: Mert ő csak a végén jött, került képbe. Szerintem ott az Orbán Balázs talált, aki én ezt olvasom, hogy a Trump, Donald Trump kampányát kell másolni, és Trump volt az, aki elment minden podcast stúdióba, meg ilyen egyszerű emberekkel, ilyen ezekkel a kamuverekedőkkel, pankrátorokkal, meg ilyenekkel kampányolt. Ezt fordították le itt a magyar viszonyokra, csak hát ez nem működött.
1: Hát a nagyobb probléma akkor az, hogy például egy ilyen Tóth Gabriellával, tehát most Muri Jenikő, tehát ezek a neve nincs celebek már, bocsánat, akik egyszer bekerültek egy másik csatornán futó tehetségkutató szerű valamibe, és ezekkel körbeveszik, majd kitömik őket pályázati pénzekkel, amire meg sem hívják az olyan művészeket, mint például egy Majka. Tehát ő például meg sem volt benne említve, meg sem hívták, mert meghívásos alapon ment az egész.
0: Művésznek Majkát sem nevezném, tehát egy másfajta előadó valamivel, illetve ő piaci alapon meg tud élni szemben ezzel a két nővel, akit említett. Azért művésznek nem nevezném Majkát, se remélem nem bántódik meg. Jó, szóval lényeg az, hogy elszúrta, már nem, hogy ön nem bántódik meg, hanem a Majka, hogy nem tartom művésznek, mert ahhoz azért olyan mondandóra van szükség, és olyan kifejezési képességekre, tehát ami nála még nem lelhető fel, de lehet, hogy majd egyszer látjuk. Na mindegy, hát a Fidesz benézte, ez nem működött, plusz hát annyi ellenérzés volt velük kapcsolatban, hogy nem tudták felülírni ezekkel a celebekkel sem.
1: Ez a mi ellenérzés az emberekben benne van, amit én még a mai napig hallgatok, ismerős baráti körben, vagy bárki, akivel így fogalmazok, és politikáról beszélünk.
0: Hát nyilván 16 évet nem fognak az emberek elfelejteni két hónap alatt, plusz hát van egy nagyon sok elvarratlan ügy, amire várják a választ, sőt én magamat is ide sorolom, tehát ameddig ezek nincsenek tisztázva, Vagy úgy, hogy nem történt semmi, vagy úgy, hogy történt, de akkor felelősségre vonás, addig ezek az érzések, időnként sérelmek nem fognak elmúlni. András, köszönöm szépen. Fél perc, figyelek.
1: Ja, még bocsánat, ennyit tennék hozzá, hogy ma Novák Elődnek volt egy felszólalása a parlamentbe, miszerint az ügynök akták nyilvánosságra hozatalát várják. Én erre csak annyit tudok mondani, hogy mindenre szép lassan menni kell, és tudom, hogy mindenki várja a csodákat itt egyik napról a másikra, nem fognak. Akkora rossz, ramat állapotban vagyunk, egyik napról a másikra nem fog menni. Én is nagyon sok mindent várok, ahogy ön is, Lazánszky úr, de nem fog egyik napról a másikra menni. Legyünk türelmen, nézzük meg, hogy mit csinálnak, adjunk egy kis időt, és remélem, hogy az előzőnél csak jobb lehet, vagyis hát szerintem biztos.
0: Köszönöm szépen, András, hogy hívott, meglátjuk. További szép napot, viszont hallásra, kedves nézők, a reklámszünet jön, de aztán még folytatjuk.

szemben a fényképed. Szinte beszél hozzám. Hallanám a hangod. De nem vagy itt már. Ragaszkodom nagyon. Nekem mindent megér. De semmi sem örök, egyszer minden véget ér. Harcolnék a változással. Nem akarom hinni, hogy boldogságom dolgai meg fognak szűnni. Sajnos rövid az élet, egy röpke gondolat. Ne sirasd, mi elmúlt, hát add meg önmagad.

0: a mikrofonnál. Mögöttem zenél a banda, összeköt már minket ezer év hulláma. Mondanék egy pár szót, figyeljetek minket.
1: Műsorajánló Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van, körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
2: A fővárosban lassú a haladása a budai alsórakparton a Margit hídtól délre, a pesti alsórakparton a Margit hídtól a Lánchídig, és az Andrássy úton befelé az Erzsébet tér előtt. Akadozik az előrejutása a Károly körúton az Asztória felé. Nem működnek a jelzőlámpák a Hungária körúton, a Salgó-Tarjáni utcánál áramszünet miatt várhatóan 15 óráig. Lezárták a 7. kerületben a Csengeri utcát a Veselényi utcánál toronydarú építése miatt, ezért a Dob utca felől Zsák utca lett. A 14. kerületben az Abonyi utcát lezárták a Dózsa-György útnál, mert csatornát javítanak. Mától a 15. kerületben a Kinizsi utcában a Dugonics utca közelében útszűkületen kell áthajtani, mert csatornát építenek. A Közraktár utcában befelé a Csarnok tér előtt lezárták a balra a szervízútra kanyarodó sávot közműfelújítás miatt. A Mikó utcát egyirányosították a Pauler utcától a Krisztina körútig, mert gázvezetéket javítanak. Tart az átépítése a 10. kerületben a Fehér úton. A Gyógyszergyári utcánál is sávlezárásra kell készülni az éles sarok felé. A Gyakorló utca után a középső sávot már korábban lezárták. Szűcs Magdolna, BKK Info.
1: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Szlazsászki Ferenccel.
3: Köszönöm szépen a türelmet, Évával folytatjuk. Kezi csokolom.
4: Köszönöm szépen.
3: Hallgatom.
4: Jó napot kívánok önnek és mindenkinek. Én nem vagyok egy igazán politikus alkat, sose voltam, bár töri tanár vagyok, tehát én azt gondolom, hogy évezredekre visszamenőleg, nem tudom, hogy hány száz népnek a, tudom a történelmét, és néha bekapcsolom a tévét, azt mondta az Orbán Viktor, hogy nincsen kedvem megváltozni. Egészségére. Közöm nincsen hozzá. Ez az ő dolga. Ám, legyen olyan kedves, ne kényszerítse az emberekre rá a maga világnézetét. Ahhoz joga van. Csak ahhoz nincsen joga, hogy rákényszerítse másokra. Na, ez az egyik. Közben elmentem minden a vadóról, azt tudom, mi volt már kiírva.
3: Mondjam.
4: Bocsánat.
3: Mondjam a témákat, vagy beszéljünk erről a világnézeti rákényszerítésről?
4: Döntött a parlament, hogy többet ne legyen miniszterelnök. Hát, túl fogjuk élni. Ennyit a ebbéli véleményemről. A Mészáros Lőrinc, bocsánat, ne haragudjon, de tényleg nem érdekel, mert mi érdekeljen rajta az esze, a szépsége, a hagyjuk békén, nem érdekes?
3: Az összeg?
4: Megszüntetik a szuverenitásvédelmi hivatalt, hát szüntessék meg, eddig se csinált semmit. Na most az már egy másik kérdés, hogy a Tiszáék mit tesznek, vagy mit nem. És tudja, ebben az országban melyik foglalkozásból van a legtöbb? Hát a jósokból. Akik megmondják, hogy egy év múlva, 10 év múlva, 20 év múlva mi lesz? Állj! Ezt is be lehet fejezni. A másik dolog pedig az, hogy én megértem, én is köztük vagyok, hogy az emberek szeretnének minél inkább tiszta vizet önteni a pohárba. Hát nézze, ahogy a jogrendszert elnézzük, ez még 10-15 évbe beletellik. Ennyit tudok a kedves állampolgár társaimnak hát mondani.
3: Mit ért az alatt, hogy tiszta víz kerüljön a pohárba?
4: Ezt kell szeretni. És ha nem tetszik, akkor sem kell háborogni, és tudja, valamire nagyon büszke vagyok.
3: Igen.
4: Egy, hogy magyar vagyok, kettő, hogy ez a magyar nép ezt a választást ilyen simán elintézte.
3: Igen, hát erre nem sokan számítottak, mondjuk még 2 évvel ezelőtt. A végén már lehetett látni, hogy mi lesz, de valóban...
4: Igen, de hát, bocsánat, nem érted hozzá, aki ez... Hogy hívják? Magyar Péter, én nem vagyok beleszerelmes, nehogy elképzelje már senki. Én azt gondolom, hogy valami jó lapot húzott a kártya pakliból. Mert tulajdonképpen azt mondja az Orbán Viktor, csak idézem, hogy engem eltávolítottak a néptől. Ugyan már.
3: Tényleg? Ezt mikor mondta?
4: Nem tudom, itt valamelyik napon hallottam a tévében.
3: Hát maga a Fidesz, meg ő távolodott el a néptől. Ha nem távolodott volna el, akkor nem ennyire gyengén szerepelnek.
4: Amikor egy ember ráfordul a saját paródiájába, hát azzal nekem sok dolgom nincsen. Nézze, én tanár voltam, tanár vagyok, és tudja mit? Nehogy elgondolják az emberek, hogy népszerű tanárnak könnyű lenni. Mert olyan mértékben termelem az ellenségeimet a kollégák közül, hogy na bocsánat, én se tehetek róla. Megyünk be 4-5-en az iskolába, jó idő van, gyerekek kint lófálnak az ablakban, csókolom érik elére. De ez nekem nem jó, mert mi van a másik 4-jel? Nekik nem köszöntek. Ja, és nekem van egy szabályom. Mindig is volt, már veterán tanár voltam 1 hónap múlva, ezt viccből mondom, de mondjuk legalább nekem van humorom. De abban az iskolában az volt a kötelem, hogy aki elégtelen kap, az nem utazhat haza. Kamaszok voltak, fiúk, és havonta egyszer utaztak haza. Péntek 7. óra, éppen történelem, ragyogó, hát nem mertem mást felszólítani, mint a legokosabb legényt. Gondoltam, hogy ő aztán mindent tud, tévedtem, mert a világon semmit nem tudott. És akkor úgy elgondolkodtam, és azt mondtam, tegeztem őket, de akkor azt mondtam magázódva, hogy uraim, kérhetek 2 perc néma csöndet, mert szeretnék gondolkodni. És képzelj el, megadták. És kitaláltam. Aztán 40 évig be is tartottam, hogy csak azt a kis dolgozat, nagy dolgozat, szóbeli jegyet írom be, amit elfogadnak. A persze, volt olyan, aki mondom neki, hogy 4-est, rá volt írva az arcára, hogy nem igazán boldog. Hát volt, aki azt mondta a közepesnél, hogy azonnal tessék beírni. Mondom, figyelj, van 1 heted. Hát ez volt a szabály szövegem, van 1 heted, aztán majd gyere megint. És képzelj el, megjelent, mert tényleg megjelent, nem kellett utána mászkálnom, tényleg megjelent a fiú-lány, teljesen mindegy, hogy milyen nemű. Hát bocsánat, hátulról visszafele eldalolta az egész témakört. És akkor mondtam neki, hogy hát ez sajnos jeles. Röhögtünk egyet, és megszólalt a tanítványom, hogy Éva néni, ezt én sem néztem volna ki magamból.
5: Szóval.
4: De mondom, jó érzés mi? Hát jó, köszönöm szépen. Most ezzel vége volt a nagy fene feleltetésnek. Tehát nem volt szigor, nem volt hegyi beszéd, semmi nem volt.
3: Értem. Köszönöm szépen, Éva, hogy mindezt elmondta. Akkor klassz lehetett az ön osztályába járni. További jó tanítást, ha tanít mostanában is. És szép napot, kezi csókolom. Zsuzsával folytatjuk a műsort. Jó napot kívánok!
6: Jó napot kívánok, szerkesztő úr! Én, hogyha nem ezekhez a témákhoz szeretnék hozzászólni, az baj?
3: Nem, bármiről beszélhetünk.
6: Én Sopron környékéről telefonálok, és azért, hogy ezek, néztem tegnap az országgyűlési közvetítést, hát el vagyok szomorodva, közel lakok a legnagyobb magyar falujához, és jó lenne a tisztelt polgároknak, akik ott bent ülnek, hogy látogassák meg a Széchenyi faluját, a legnagyobb magyar, hogy vegyenek példát, hogy az országgyűlésben, amikor ott ültek a többi deáktól kezdve, hogy azok hogy tudtak viselkedni. És a maiak, sajnos szomorú vagyok, 73 évesen ezt értem meg, hogy így viselkednek. Nem akarok bántani senkit se. Gondolkodjanak el, és nézzenek magukba.
3: Melyik rész bántotta önt a parlamenti ülésnek, melyik szakasza, vagy hát kinek a felszólalása, vagy melyik téma?
6: Senki, egyik se tud viselkedni, uram, egyik se. Se jobb, se bal, vagy nem tudom, hogy a más, azt hiszem, mire, hova soroljam.
3: Mit kifogásol, hogy személyeskednek, hát, vagy mi a gond?
6: Egy miniszterelnöknek akár 45 éves, így nem szabadna viselkedni, ahogy Magyar Péter viselkedik.
3: De mi a konkrét probléma? Hogy beolvas a fideszeseknek?
6: Hát, hogy nem hagyja végig szólni, nem a jobb oldalat bekiabál azokat a mutogatásokat, most nem ez a mutogatás, nem a tegnapi napra szól, hanem az ezelőtti. Igen, megnyerték a választást, örüljenek neki, most a magyar nemzettel kéne foglalkozni, nem minden szabával bukott, elbukták. Ők megnyerték, a másik meg éli az életét, vagy csinálja az életét, meg a pártját, ahogyan akarja. Nekem csak ez. Én meg vagyok 3 évesen, jó érzem magamat, mert dolgoztuk az életünket, végig dolgoztunk, de ez a szembeszordítás, a népek egymás ellen uszítják, ez nem jó.
3: Hát ezt Orbán Viktor valósította meg, és vitte tökélyre 16 éven keresztül, azért azt ne felejtsük el.
6: Én nem bántom se az Orbánt, se.
3: Én sem, csak megállapítom.
6: Akkor ezek után, mert 14 évig ott ült, és az első sorban, és minden földi jóval, én nem bántam most se a Magyar Péter, se az Orbán Viktor. Én nekem elmondtam a véleményemet, de jó lenne a fideszesek is, meg a tiszások is, jöjjenek el ide Nagyszentre, szóval menjenek be a temetőbe, a mauzeumhoz, és minden kockár ott van, amit Széchenyi hirdetett a magyar nemzetről. És akkor a magukba szálljanak. Úgyhogy én csak ennyit szerettem volna mondani, uram.
3: Rendben. Köszönöm szépen, Zsuzsa.
6: Köszönöm, hogy meghallgatott.
3: Köszönöm, hogy hívott. További szép napot. Kezi csókolom. Kedves nézők, van még 2 perc, úgyhogy egy telefonálóra van időnk, ha valaki úgy dönt, hogy beszélgetne. Szóval Orbán Viktorból többet nem lehet miniszterelnök, legalábbis a parlament tegnapi döntése alapján, mert hogy aki 8 évig volt miniszterelnök, az már nem lehet. De egyébként lehet, az előbb levezettem, tehát ha a Fidesz megerősödik, és újra 2/3 győzelmet arat valakivel, nem Orbán Viktor miniszterelnök jelöltségével, hanem valakit odaállítanak, és mondjuk előre elmondják, hogy egyébként majd Orbán Viktor lesz a miniszterelnök, csak adjatok 2/3 felhatalmazást, akkor az új 2/3 ezt az alaptörvényi rendelkezést megváltoztatja, és az új miniszterelnökük átadja a helyét Orbán Viktornak, tehát ha jól értem, szerintem ez nem bonyolult, és nem nagyot tévedek, vagy egyáltalán, akkor technikailag ez abszolút kivitelezhető, tehát tulajdonképpen mi sem egyszerű benné, ha óriási társadalmi igény lenne Orbán Viktor újabb miniszterelnökségére, akkor ebben a pár lépésben megvalósítható. Mondjuk ez egy ilyen 2,8-3 milliós tömeggel kezdődik, de ha ez megvan, utána már tényleg nem bonyolult. Úgyhogy ez is benne van az első hírben, meg persze az is, hogy a fideszesek szerint ezt Orbán Viktorra szabták, a tiszások szerint nem csak rá, hanem Magyar Péterre is, tehát ez önkorlátozó intézkedés. A fideszesek szerint ez egy visszamenőleges hatályú törvényhozás, a tiszások szerint nem, csupán egy múltbeli tényt állít feltételéül egy jövőben előállható, bekövetkezthető helyzetnek. Szóval elég nagy vita volt erről. Orbán Viktor szerint a Tisza nevetségessé tette magát ezzel a törvénnyel. Ennyi volt a mai fórum, legalábbis a délelőtti szakasz. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet, legyen szép napjuk, a viszontlátásra!

0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Meleg kora nyári idő lesz több-kevesebb napsütéssel. Soron kívül vizsgálódik a legfőbb ügyészség az aranykonvoj ügyben. Sharon Stone és Schwarzenegger miatt nem jár hétvégén a 2-es metró egy szakaszon. Jó napot kívánok, Seyfried Adél vagyok. Azonnali belső vizsgálatot rendelt el a kormány az úgynevezett aranykonvoj ügyében a Nemzeti Adó és Vámhivatalnál, a Terrorelhárítási Központnál és az érintett szolgálatoknál. Magyar Péter miniszterelnök egyúttal felszólította a legfőbb ügyészt, hogy haladéktalanul szólaljon meg az ügyben. A legfőbb ügyészség közölte, hogy a jogszabályoknak megfelelően soron kívül minden szükséges intézkedést megtesz az ügy körülményeinek teljes feltárására, és mindenről részletes tájékoztatást fogadni. Áprilisban a teljes munkaidős alkalmazottak bruttó átlagkeresete 772.200, a nettó átlagkereset 541.200 forint volt. A bruttó átlagkereset 9, a nettó átlagkereset több mint 11, a reálkereset pedig csak nem 9%-kal múlta felül az egy évvel korábbit, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A nettó átlagkereset emelkedése a többi között a családi kedvezmény miatt és az anyákat érintő kedvezmények bővülésének köszönhetően haladta meg a bruttó átlagkereset növekedését. Péntektől vasárnapig várja a kerékpározást és olvasást kedvelőket a Tricikli Fesztivál Szegeden. A határokon átívelő kulturális programot hagyományosan három városban rendezik meg. Május végén Magyar Kanizsa nyitotta a sort, és július végén Sepsiszentgyörgy zárja. A szegedi programokat 9 helyszínen rendezik meg. Lesz bábszínház, könyvbemutató, kiállítás, irodalmi beszélgetés, koncert, kerámia és grafikai workshop. Filmforgatás miatt a hétvégén nem jár egy szakaszon a 2-es metró. A Deák Ferenc tér és az Ős vezértere között pótlóbuszok viszik majd az utasokat, tájékoztatott a Budapesti Közlekedési Központ. Sajtóhírek szerint a stadionok állomás alagúti részében lesz a forgatás. Az amerikai akciófilmben Arnold Schwarzenegger és Sharon Stone is szerepel. A katamarán első tisztje hibázhatott a Splitnél történt halálos hajóbalesetnél. A 33 éves férfit őrizetbe vették. Vasárnap a menetrend szerint közlekedő katamarán egy vitorlással ütközött. Utóbbi 8 cseh utasa közül 4-en meghaltak. A roncs elsüllyedt, de a tervek szerint később kiemelik. Kis repülőgép zuhant tegnap este egy texasi autópályára. A rendőrség szerint 6-an tartózkodtak a fedélzeten, 1 ember meghalt. Az autópályán közlekedők közül senki sem sérült meg. A baleset röviddel este 10 óra után történt. A repülőgép oldalára dőlt, a stráda védőkorlátjának csapódott és kigyulladt. A pályát mindkét irányban lezárták. Napos felhős az idő, keleten, valamint a déli és nyugati határ mentén még előfordulhatnak futózáporok, zivatarok. Délután 25-30, késő este 16-25 fok valószínű. A hétvégén beköszönt a kánikula, 35 foknál is melegebb lehet.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Húzós, a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elő sem térnek ki. Húzós, a Spirit FM-en.
2: Tisztelettel köszöntöm Önöket a húzós legfrissebb adásában. Látszólag egy olyan életet fogunk megismerni, ami zökkenőmentes, amelyik egy sínen fut és a siker felé fut folyamatosan, hogy aztán ezt hogy fogjuk tudni árnyalni, azt mindjárt meg fogják látni, hogyha velünk tartanak. Egy kiváló színművész a vendégünk, ismerjük meg.
3: Rajkai Zoltán színművész. Pályája kezdete óta 1993-tól a Katona József Színház tagja. Izgalmas karakterszerepek és kiugró főszerepek váltják egymást. Emellett szinkron és sorozat specialista. Az Angyalbőrbentől a Gólkirályságig tucatnyi televíziós sorozatban látható. Rendszeresen szerepel kortárs táncjátékokban. Belekóstolt már a rendezésbe is. Nős, 4 gyermek édesapja.
2: Na erre mondom én azt, hogy szép, zökkenőmentes élet. Örülök, hogy itt vagy, és köszönöm, hogy eljöttél. Szóval itt a névjegyben leírtuk azt, hogy hát ott vagy a katonában, amióta elvégezt. Szóval itt a névjegyben leírtuk azt, hogy

0: tekerőmentes élet, az korán sem így van. Én nagyon hálás vagyok ezért, hogy a katonában dolgozhatom 34 éve lassan. Nyilván ez alkati sajátosság is, meg valahogy lelki beállítottság, hogy azt hiszem hűséges típus vagyok. Egyrészt, másrészt sosem kerestem igazán a... Nehéz ezt így kimondani, mert nem igaz, de hogy nem én voltam a fontos, hogy nekem a saját karrieremben olyan szerepeket játszak el, teljesen mindegy milyen környezetben, vagy milyen csapatban, hanem az volt a fontos, hogy egy olyan csapattagja legyek, ami erős és jó, és ami szakmailag számomra megfelelő. És ebben a katonában ez a 33 év alatt szinte soha nem volt olyan pillanat, amikor ez így megingott volna bennem, hogy most váltani kéne.
1: Ez érdekes. Már csak azért is, mert egy nagyon erős társulatban létezni, az valószínűleg azért terhekkel is jár. Tehát nem mindig te vagy a középpontban, nem mindig a te szereped a legerősebb szerep, mert hogy mindenki erős szerepet érdemel, és mindenkinek erős szerepet kell adni. Tehát egyszerűbb a helyzete valakinek, aki egy gyengébb társulatban hopp, kivillam, egyszerűen csillog a többi között.
0: Igen. De ez nem vonzott sosem. Láttam ilyen pályákat, meg ilyen helyzeteket, és elismerésem is, tehát az azért csodálatos, amikor valaki kiragyog egy alakításban, de valahogy mindig a csapatmunka, vagy az a közös gondolkodás, az a közös szakmai alap, az nekem valahogy fontos volt. Jól esett, jól éreztem magam benne, és a színház is mindig nagyon-nagyon lojális volt velem, tehát egészen extrém módon. Például, amikor születtek sorban a gyerekeim, akkor Zsámbéki Gábor, aki messzeföldön híres volt arról, hogy milyen fegyelemben és kordában tartja a színészeit, nem engedi ki forgatásokra ide-oda, akkor engem minden évben elengedett egy évre a színháztól, hogy otthon legyek a gyerekekkel.
1: Egy évre?
0: Hát ami azt jelentette, hogy nem próbáltam úgy produkcióban, hanem játszottam esténként a futó darabokat. De
1: otthon voltál napközben.
0: De napközben otthon voltam, és nem terhetek újabb bemutatók, vagy újabb esték. Aztán például, amit máig nem tudok felfogni, az egy számomra egy csoda, hogy amikor összeházasodtunk Krisztivel, a feleségemmel, akkor szeptemberben elengedett egy hónapra Nászútra. Nem voltam itt az évad kezdéskor egy hónapig, mert Franciaországban, meg Olaszországban utazgattunk a feleségemmel, míg a többiek próbáltak, meg játszottak, és valahogy úgy alakították a műsortervet ott az évad elején, olyan darabokat játszottak, amiben nem... Ezt ilyen elképzelhetetlenek gondolom visszafelé, ez hogy történhetett meg.
1: De hát miközben... ezt emberségnek hívják, nem? Egy vezetőtől.
0: Igen, csak de ugyanakkor szokásos. Nem engedett ki Bozsi Kivettel Londonba egy hónapra játszani, mikor megnyertük az Edinburgh-i fesztivált.
1: Az munka? Az más?
0: Oda meg nem mehettem ki, vagy fölmondok és kimegyek Londonba, vagy maradok a társulat frissen szerződtetett tagja, és döntenem kellett, hogy melyiket választom. Tehát ez egy nagyon érdekes és ez számtalan esetben így volt, hogy a színház nagyon sokszor nagyon sokat adott is nekem, sokszor meg is védett, sokszor nagyon... sokat adok szakmailag, és adott időben olyan szerepeket, amik viszont fontosak voltak.
1: Van még úgynevezett katona iskola? Tehát ez a Székely, Zsámbéki féle világ. Ez lenyomatként mind a mai napig jellemzi a katonát?
0: Azt hiszem, igen.
1: És az alapítókhoz képest, mondjuk az alapító nagy bölényekhez képest, hát hiszen fantasztikus művészeket gyűjtöttek ők össze. Azokhoz képest hol van a ti helyetek most? Hogy látod ezt?
0: Kicsit messzebből indítanék. Azt hiszem, hogy ez is nézőpont, meg megközelítés kérdése. Én nagyon hiszek a változásban. Pontosabban azt látom az élet alapvető mozgató rugójának, hogy folyamatosan változik. És nagyon nehéz az egyénnek ezt a változást lekövetni, főleg akkor, amikor egyre gyorsabb ez a változás, és egyre nagyobb amplitudóval működik. Volt, amikor én oda kerültem 1991-ben közvetlenül a rendszerváltás után, mint gyakornok vagy színész tanonc a főiskoláról, akkor egy egészen más kulturális társadalmi közeg vett körül minket, egészen más világ, minden más volt. Nem volt mobiltelefon, csak arra gondolok, vagy egyáltalán a számítástechnika, vagy internet. Egy egészen másfajta világban működtek ezek a színészek, és jelentett az ő munkájuk valamit a társadalom számára, és a katona maga. De volt egy nagyon magas szakmai színvonal, egy nagyon magas szakmai elvárás, egy gondolkodásmód, amit

0: első kérdésedre visszatérve, szerintem máig ott van a falak között, már csak azért is, mert jó néhányan még itt vannak az alapítótagok közül, Bányani, Szirtesági, Bodnár Erika, stb. Újlaki Dini, akik ezt azért hordozzák. Másrészt öröklődött ez a fajta gondolkodás, ez a fajta csapatmunka, az, hogy hogyan kell dolgoznunk közösen egy színdarabon, vagy egy próba folyamatban ennek a szellemisége. Meg hát ott volt Gábor, mostanáig igazgató, Gábor. Máté Gábor mostanáig igazgatóként, és így tovább, és így tovább. Tehát ezért úgy, meg hát ők, az ő kezeik alul kerültek ki azok a társulati tagok, akik most dolgoznak. Csak azt akartam ezzel a változással mondani, hogy természetesen nagyon sokat változott közben ez alatt a 40 év alatt a világ, a környezet, a kultúra, a mondani való, a befogadó képesség, és valahol ez szükségszerű és fontos is lekövetni az alkotóknak ezt a változást. És ha beleragad az ember valami olyasmiben, ami régen jó volt, akkor az ország ma már érvénytelen vagy nevetséges, akár mondjuk színpadi jelenlétet tekintve. Tehát ilyen értelemben azt gondolom, hogy mi a helyünkön vagyunk most. Egy csodálatosan erő és nagyon jó társulat van a katonának, aminek teljesen más kihívásokkal kell megbirkóznia, mint mondjuk annó, amikor a Szirtesiek, meg Udvaros Dorottyáik, meg Bástyuliék voltak fiatalok, vagy Cserhalmiék itt a színházban.
1: Na, egy másik Szirtest azért szóba hozok, Szirtes Tamásnál végeztél.
0: Igen.
1: A főiskolán. Ehhez képest az egy nagy álom volt, hogy a katonába kerülj, Zsámbékihoz, meg Székelyhez? Tehát tudtad, hogy mire vágysz?
0: Igen.
1: Ha erre vágytál?
0: Sőt, annyira, hogy én magam harmad évben, amikor kijöhettünk szakmai gyakorlatra, én kerestem meg Zsámbéki Gábort, hogy vegyen ide gyakorlatra a katonában. Annyira szerettem volna ide kerülni, mert nagyon vonzott az a fajta színházi közel, amit a katona akkor jelentett, meg ma is tulajdonképpen, és oda mentem hozzá, megkerestem ismeretlenül, hogy vegyen oda szakmai gyakorlatra, és mondta, hogy hát ő nem tudja, ha fölépül a kamra, mert akkor épült, akkor lesz több lehetőség, akkor odavesz, és hát hála Istennek fölépült a kamra, úgyhogy odavett szakmai gyakorlatra.
1: Nagyon más volt az, amit ő képviseltek, mint amit tanultál?
0: Igen. Máté Gábor tanított színészetre, utána, amikor a Müller táncosait próbáltam már negyedévesen a katonában az első főszerepemet, és akkor a Gábor, emlékszem viccesen, még én magam is megfogalmaztam, hogy hát így most kell tanulnom valami mást, amit eddig nem. Volt valami hasonlóság azért, de azért radikálisan más volt a Szirtes tanár úr világa, mint a katona világa, viszont az csodálatos volt benne, hogy ő engedett minket. Tehát például elsőként, vagy legalábbis nem emlékszem, hogy más osztályoknál ez lehetőség lett volna, de nagyon sok vendégtanárt hívhattunk. Akkor hívtuk el Sinkótól kezdve, Sinkó Lászlótól, Máté Gáborig, Babarcitól kezdve, Bács Ferenc, Tordi Géza, egy nagyon Kállai Ferenc, nagyon sok mindenkivel dolgozhattunk. Igen, és ők jöttek ilyen kurzusokat tartani nekünk az osztályba, tehát Szirtesnek óriási érdeme volt, hogy engedte ezt, hogy mindenféle iskolával találkozzunk.
1: Mondtad, hogy jó dolgod van a katonában, mert hogy gondoskodnak róla. Itt van ez a legutóbbi premieretek, a Changes. Ott nektek van 23 szerepetek Fulajter Andreával, kettőtöknek.
0: Ugye ez kicsit meghúztuk, most már csak 20.
1: Kit raktatok ki a darabból, jó?
0: Egy-két pici szereplőt kiraktunk.
1: Annyival kevesebb öltözés.
0: Igen, pontosan.
1: Szóval, hogy azért ez kihívás is. Ez szép feladat, de amikor gondolom az ember először ránéz, akkor úristen, mi lesz ebből?
0: Érdekes, hogy ez nem volt bennem, hogy úristen, mi lesz ebből. Fantasztikusan nagy ajándéknak tekintettem. Tényleg annyira boldog voltam, hogy egyszer csak kapok egy ilyen lehetőséget. Ráadásul az Andival, akivel hiába vagyunk együtt 25 vagy 30, nem is tudom hány éve van ő is már ott a társulatnál, hogy nem játszottunk még sosem partnerként együtt.
1: Ez milyen fura.
0: Igen.
1: Nem élesztettek benneteket össze? Tehát úgy látták, hogy nem vagytok...
0: Igen, valószínű, elkerült minket mindenféle partneri viszony. Játszottunk egy színdarabban, sokféle relációban, de úgy, hogy konkrétan partnerként, tehát, hogy akár házaspár, vagy szerelmi viszony, vagy bármilyen egyéb partner.
1: Most, most kimaxoljátok.
0: Most ki, teljesen. Tehát itt mind a ketten 10-10 szerepet játszunk, egy házaspár egy napját játszuk végig, és mindegyikünk azt a partnert játsz éppen, akivel a másik találkozik a nap folyamán.
1: Nehéz ilyet játszani, amiben nincs egy íve voltak éppen a karakternek, mert hát 10 karakter?
0: Hát 10-10 kör, igen. Nem, nagyon izgi, nagyon izgalmas. hogy egyrészt a darab úgy van megírva, hogy a különböző karakterek és szituációk egy kicsit hordozzák az eredeti házaspár történetét is. Tehát, hogy valahogy belelátható, beleérezhető, hogy mondjuk, ha férjével lenne az a szerep igaziból, akkor ott mi történhetne, vagy mi lenne jó, hogy ott történjen. Tehát egy ilyen furcsa, gazdag, több rétegű színdarab, amiben sok minden megjelenhet. Kérdés volt ez számunkra, ezt hogy tudjuk működtetni. Egyelőre úgy tűnik, hogy van rá fogékonyság. Nem egyértelmű reveláció a színdarab, és nem is a mi feladatunkra gondolok ebben a színészi jelenlétünkre, vagy a munkánkra, hanem a darabnak vannak Magyarországon kicsit nehezen értelmezhető aspektusai. Ez egy nagyon erősen német szín, kortárs német színdarab. A Berényi Schaubühne dramaturgia és házi szerzője Maja Czáde írtak, és nagyon-nagyon a német, mai német világra
1: reflektál. Érdekes, hogy van a választása ez ügyben.
0: Igen, mert azért vannak benne kapcsolódási pontok bőséggel, de vannak olyan részei, amikkel nehezen azonosulhatunk. Egy gyors példa csak, hogy például egy nagyon jól menő jogászt játszom benne, ami az alapszerepe, a házaspár az egyik tagja, ez egy nagyon jól menő jogász, nincs gyerekük, és ugye egy 50-es férfiről van szó, aki kiég a munkájában, és a kiégés ellen elmegy általános iskolába tanítónak. De most ez Magyarországon azért nem egy általános jelenség.
1: A vágy az fordított
0: miközben,
1: szokott lenni.
0: Igen, miközben igen. Németországban ez egy általános jelenség. Beszéltem olyan kint élő német ismerőseimmel, akik erről meséltek, hogy ez egy tendencia Németországban, hogy kiégés, akár csúcsvezetők elmennek tanárnak, vagy tanítónak. Nem mentem a mélyére ennek, hogy mi lehet az oka, de például ez egy ilyen elem.
1: Érdekes. De sikeres.
0: Igen, hát nyilván az, hogy színészeket, igen, hogy színészek hogy brilliroznak és változnak igen. Egyik pillanatra a másikra át, egyik karakterből a másikba, az izgalmas.
1: Te könnyen adod át magad egy rendezői koncepciónak, annak, hogy ő mit lát benned, vagy mit akar belőled kihozni? Vagy vitatkozós
0: azt hiszem,
1: vagy?
0: Nem vagyok vitatkozós, nagyon együttműködős vagyok, keresem a közös pontokat, ugyanakkor nagyon erős elképzeléseim szoktak lenni, és ezeket igyekszem megosztani.
1: Igen, azt akartam kérdezni ezzel, hogy a te alkotói szabadságod, az hol kezdődik, vagy hol ér véget?
0: Nekem nagyon fontos ez a partneri viszony. Tehát én azt nagyon, nagyon nehezen viselem, mikor így kényszerítenek, és hogy nincs más lehetőség, csak az. Én nagyon szeretem, amikor szabad kezet kapok, amikor ezek lazább partneri együttműködések, és a Krista nekem ilyen szempontból például csodálatos rendező, már hossz visszamenőleg 10 évre, tehát minden egyes közös munkánkban ezt a szabadságot ő megadta, és ebben én mindig brillírozom. Ebben tudok jól működni. De ez minden többi rendezők többségére is igaz, sokszor Máté Gáborra is végig, vagy sokszor az Asernál is így volt, hogy hagyott engem az ötleteimmel.
1: Bozsi Kivettet említetted az előbb. Ugye az igen. Ő világa, az egyrészt a hagyományos színház világa ismert, hát rendez olyat is. De te nem olyanokban szoktál nála szerepelni, vagy Hajdanában ez ugye úgy nézett ki, hogy táncelőadások plusz a Rajkai. Ez hogy van?
0: Hát voltak azért több színész játszott. Hát úgy vett 20 évig a társadalom tagja volt, és a Zsámbéki Gábor szerződtette még a 90-es évek közepén hozzánk, és ugye az első darabjától kezdve, én hiszem 13 darabban voltam, amit ő rendezett. Ezek mind egytől egyig mozgásos, táncos produkciók voltak akkor, még az Ivet nem rendezett prózai darabokat, de azért ezek ilyen kicsit crossoverek voltak már akkor is, tehát nem egyértelműen kortárs balett vagy mozgásszínházi adások, azért mindig használta a színészek egyéb képességeit, vagy adott esetben szövegeket, vagy playbackeket, szóval sok izgalmas dolgot, és ezek csodálatos élmények voltak. Egészen különleges módon befolyásolták a pályámat minden szempontból, és nagyon hálás vagyok, hogy az Ivettel ilyen sok éven keresztül dolgozhattam, sőt, neki köszönhetem az első rendezésemet is Kaposváron, mert ő volt az, aki miután ott művészeti vezető lett, meghívott rendezni Kaposváron.
1: Aztán ebből lett még.
0: Aztán ebből lett hálás.
1: Azt te tudtad magadról, hogy mire vagy képes táncban, vagy mozgásban egyáltalán? Mennyire voltál erre felkészítve, vagy felkészülve? Vagy ez a... csináljuk.
0: Nem, hát én nagyon-nagyon sokat sportoltam fiatalkoromban, tornáztam 8,5 évig, és aztán nagyon-nagyon sokféle sportot űztem, a siklóernyőzéstől a kerékpározásra.
1: Tényleg, neked volt egy gyűrű gyakorlatod.
0: a ledarának eltűntem.
1: Igen, igen, neked volt egy gyűrű
0: gyakorlat. Én tornász voltam egész általános iskolában, végig egész szinten majdnem, azt hiszem, hogy 6-7-es koromig tornáztam kisiskolásként, tehát amit ott kisgyerekként megtanultam, a kézenállás, szaltó, flick-flak, ezek máig olyan készségszinten
1: megvan. Nem múlik? Vagy időnként
0: felindézed? Hát nyilván a izomzatom meg a fizikumom azért, tehát úgy nem állnék neki flikkeket ugrani ma, de meg tudnám csinálni egy kis gyakorlással, kézenállni bármeddig tudok máig, tehát az most is megy bármikor.
1: Jó, most miután az én nagyfiam szertornász, én azt tudom, hogy az milyen embertelen nehéz a gyűrű. Hát tehát például, amikor a színpadon ennek neghíveselkedtél, hát felnőtt feje, az teljesen másfajta erőt igényel, mint egy gyerektől.
0: Persze, hát meg hát azért nem is volt olyan extrém gyakorlat, de hát nyilván szokatlan volt.
1: Jó, hát le lehetett volna pontozni.
0: Le tudtam venni a lábáról a Viktort is, meg a nézőket. Vicces volt, igen. De hát én ezért nagyon állás vagyok, ez egy olyan ajándék, hogy az én fizikumom, ez végigkísért az egész pályámat. Szerintem ezért is vettek föl annó, mert nem azért, mert olyan nagyon jól mondtam a felvételi szövegeimet annó, hanem azért, mert nagyon jól mozogtam. Tehát nagyon jó mozgás adottságokkal rendelkeztem.
1: Pont. De az nem a tánc? Az inkább
0: nem a tánc,
1: a fizikalitás,
0: azért
1: nem?
0: Azért a főiskolán rengeteg táncoránk volt utána, mindenféle. Meg hát én gimnáziumban a táncversenyeket nyertem, brékeltem.
1: Bocsáss meg.
0: meg hát ott is ugye, tehát volt egy affinitásom erre, vagy egy talentum, amit kaptam.
1: Karban tartod? Mert hogy bármikor jöhet? Vagy elengedted egy kicsit?
0: Kicsit el. Sajnos nem sportolok valahogy, nagyon fura. Szeretnék, néha föllángol bennem valamikor, elkezdek futni, vagy tornázni, de eléggé...
1: Azt te tudod mindig, hogy egyébként mire vagy képes? Tehát, hogy mond valamit az Ivet, mondjuk adott esetben a Bajdanában, Danában, és nem mondod neki, hogy hát ez túlzás, ezt nem tudom megcsinálni, hanem neki állsz, és
0: persze.
1: Kigyakorlod?
0: Igen. Igen. Hát ez egy kihívás, ez a mi munkánk, ez a jó, hogy ami nem megy, azt az ember elkezdi. Vagy ha nagyon nem megy, és látja, hogy nem jutok 5-6-ra egy feladatban, akkor keresek alternatív megoldásokat.
1: De ez csak a mozgás. És egyébként vannak ilyen korlátok, amiket át kell lépni egy szerepért?
0: Ez jó kérdés, hogy vannak-e korlátok. Igen, de közben meg ez életkor függő. Tehát nagyon érdekes, hogy észrevettem, hogy most már 50 fölött, hogy mit jelent az idő ezen a pályán. De lehet, hogy máshol is így van, más szakmákban, vagy más munkákban, hogy az a tapasztalat, az a biztonság, az az érettség, az a... Fiatalon azt éreztem, hogy nagyon kell bizonyítani, és mindent meg kell mutatni. És valahogy most már azt érzem, hogy semmit nem szabad megmutatni, mindent titokba kell tartani. És annak a belső bizalma, vagy szakmai, vagy önbizalom, vagy hit, hogy elég az, hogyha én most oda nézek a kamerába, és aztán visszanézek rád, és ez pont elég egy jelenetben arra, hogy valamit kifejezzem, és ezt merjem is megcsinálni belsőleg, lelkileg, az kellett ez az idő, ez az 50 év. Ezt nem tudtam volna fiatalon. Akkor nagyon kell valamit mutatnom, meg függök a rendezőtől annyira, hogy mert ugye ő se tudja feltétlenül, mit szeretne, csak valamit szeretne látni, mond mindenféle instrukciót, és nem tudod még azt hitelesíteni, hanem akkor ilyen megoldásokat találsz rá, ami adott esetben nem biztos, hogy igaz. Lehet, hogy elfogadható, lehet, hogy valamilyen, de az igazán ható és értékes helyett valamilyen iparos munka. És amikor az ember beleérik valamibe, akkor kezd el igazán jól jelen lenni, azt hiszem, a színészetben. Másrészt meg a hitem, ami igazából ebbe nagyon sokat formált, tehát, hogy nem függök ettől a szakmától, vagy ettől a hivatástól olyan értelemben, hogy meg kelljen felelnem mindenképpen, hanem el tudok tőle rugaszkodni, elemelkedni, és ebben van egy játékosság, amitől sokkal könnyebb dolgozni.
1: Nem függsz?
0: Nem. Nem függök. És ez nagyon jó érzés.
1: És ha nem ezt csinálod, az is megvan, hogy na jó, hát akkor... majd valami mást.
0: Kész vagyok rá arra, hogy ha nem ezt kell csinálnom, akkor csináljak mást. Azt hiszem, lelkileg mindenképpen.
1: De hát szerencsére ez nem merült fel.
0: Ez negyedőre nem.
1: Mondjuk addig könnyű, erre mondják, hogy ja, hát úgy könnyű, hogy ez fel sem merül.
0: Igen, ez így
1: hát
0: van.
1: Szerintem több dolgod van, mint valaha a pályafutásod során.
0: Egyébként igen.
1: Rengeteget szinkronizálsz, szintén benne volt a névében, és nekem az mindig izgalmas, hogyha van egy szereplő, akit állandóan beled kötnek össze, hogy Bradley Cooper. El lehet tőle, és kell-e tőle lesni valamit, vagy ő is egy olyan, mint te vagy, és csak a hangodat adod, és egyébként menjen haza ő is, meg majd te is hazamész. Tehát, hogy van-e köztetek olyan módon valami kapcsolat, hogy állandóan nézed a gesztusait, a mozdulatait, a megoldásait, a színészi eszközeit, a színészi készletét, és ebből lehet valamit tanulni, nézni, lesni, érteni.
0: Abszolút így van. Nagyon hálás vagyok, hogy kiváló színészeknek lehetek állandó magyar hangja, mert nagyon sokat lestem, tanultam. És ha nem is az, hogy állandóan, tehát nem arról van szó, hogy most egy... De hogy bizony saját alakításaim, vagy szerepeim, vagy lehetőségeim alatt eszembe jutnak az ő megoldásaik bizonyos szituációkban, ami esetleg hasonló vagy analóg arra, amiben éppen én vagyok, és hogy ott milyen megoldást választott ő, és hogy ő hogyan közelítette ezt meg. És hát szinkronban az is egy, persze egyre kevésbé nagyon nagy tempóban dolgozunk, de azért az egy klassz dolog, hogy ott azért kicsit mélyebben át tud, egy jelente mélyebben tudsz foglalkozni, de többször nézed vissza, jobban megérted, jobban figyelsz a mikro gesztusokra. Szóval mind-mind, Bradley Cooper, Mark Ruffalo, Sam Rockwell, most is sorolhatnám Andrew Scott, akik most főleg egy fiatal brit színész, aki hát nem olyan fiatal, de hogy nagyon-nagyon sokat ad az, amit ők csinálnak, és nem csak abban az értelemben, hogy milyen megoldásokat hoznak egy-egy filmben, egy-egy jelenetben, hanem azt a fajta színészi jelenlét, vagy az a fókuszáltság, vagy az a gondolkodásmód. Ruffalo például nekem az egyszerűen revelatív számomra, hogy dolgozik ezekben a filmekben, és milyen fajta tehetséggel van jelen. És ha ezekre gondolok a saját alakításaim közben, ez nagyon sok muníciót ad.
2: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik.

0: Műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van, körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Magyar Péter szerint hamarosan a védett árnál is kevesebbe kerülhet az üzemanyag a magyar kutakon. Áprilisban a teljes munkaidős alkalmazottak bruttó átlagkeresete 770 ezer forintnál is magasabb volt. Belső vizsgálatot rendelt el a kormány az aranykonvoj ügyében. Fokozatosan melegszik az idő, de ma még keleten, valamint a déli és a nyugati határ mentén előfordulhatnak záporok, zivatarok. Jó napot kívánok! Ezek a Spirit FM hírei 13 óra 30 perckor. Hamarosan a védett árnál is kevesebbe kerülhet az üzemanyag a magyar kutakon, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter szerint a kőolaj világpiaci árának csökkenése és a forint erősödése miatt már a héten olcsóbb lehet a védett árnál a benzin és a gázolaj. Jelenleg a 95-ös benzin literje 595, a gázolajé 615 forint lehet. Aláírták a szerbiai kőolajipari vállalat irányításáról szóló részvényesi megállapodást a szerb kormány és a MOL képviselői. A dokumentum lehetővé teszi, hogy amennyiben a MOL csoport sikeresen megvásárolja a szerb állami olajcég többségi tulajdonát az orosz Gazprom nyelvtől, a pancsovai kőolajfinomító is tovább működhet. Az ügyletre az ukrajnai háború miatt az orosz cégekre vonatkozó amerikai szankciók feloldása miatt kerül sor. A két hónapos amerikai blokkád feloldása után áthaladt az első két iráni állami olajtanker a Hormuzi szoroson, és hamarosan a harmadik is átjut az övezeten, jelezte a tankerfigyelő internetes oldal. A három szállítóhajó összesen csaknem 4 millió hordónyi nyersolajat visz, ezzel Teherán két hónap után ismét tud kőolajat exportálni. A zónát azután nyitották meg, hogy Irán és az Egyesült Államok megállapodott a fegyveres konfliktus befejezéséről. Áprilisban a teljes munkaidős alkalmazottak bruttó átlagkeresete 772.200, a nettó átlagkereset 541.200 forint volt. A bruttó átlagkereset 9, a nettó átlagkereset több mint 11, a reálkereset pedig csaknem 9%-kal múlta felül az egy évvel korábbit, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A nettó átlagkereset emelkedése a többi között a családi kedvezmény, illetve az anyákat érintő kedvezmény bővülésének köszönhetően haladta meg a bruttó átlagkereset növekedését. Azonnali belső vizsgálatot rendelt el a kormány az aranykonvoj ügyben, a Nemzeti Adó és Vámhivatalnál, a Terror Elhárítási Központnál és az érintett szolgálatoknál, ezt a miniszterelnök közölte közösségi oldalán. Magyar Péter egyúttal felszólította a legfőbb ügyészt, hogy haladéktalanul szólaljon meg az ügyben.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elő sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en.
2: Nem ritkán szóltál arról, hogy 30 éves korodban lettél hívő ember, vagy nagyjából, hogy 30 éves korod körül. Ez felnőtt fejjel gyakran valami traumából való szabadulást jelent a hit megtalálása, és nem egy organikus út, mint hogyha valaki ebbe belenő. Nálad ez hogy volt, ha akarsz róla beszélni?
3: Természetesen, mert ez lényeges, az életem leglényegesebb eleme. Azt hiszem, hogy Krisztusban hinni, megismerni az élő Istent csak összetöretve traumákon keresztül lehet, anélkül nem. Ismerni lehet, de alapvetően a keresztény élet alapja az összetöretés, az engedelmesség, az önmegtagadás, és ezek nagyon fájdalmas és nagyon kemény dolgok, és nagyon nehezen megy az embereknek. Mert a tanítást ismerni, mint hogy ezt általánosságban mindenki ismeri, ez a szeretet elve, meg hogy légy jó, meg tegyél jót másokkal, ezek legtöbbször a kivetített projekciók, és itt kezdődik a keresztény képmutatás, amikor az ember csak azt mutatja, amilyen szeretne lenni, amivé válni akar, meg amit tudja, hogy így helyes. De ezt megélni, ezt az élő kapcsolatot Istennel, ez mindenképpen egy nagyon kemény belső lelki harc, folyamatosan egy nagyon erős önfeladás, és annak a belátása, hogy Isten nélkül semmi nem megy gyakorlatilag, ez a beszélgetés sem.
2: Téged ott mi vitt erre?
3: Nem tudom, ez egy hosszú folyamat, nincsen egy exakt pillanat, nem volt egy exakt pillanat, amikor ez valami, mint ahogy válnál a damaszkuszi út, bár elvezetett egy ilyen forduláshoz, de hát nyilván az, hogy amiket én gondoltam a világról, meg ahogy éltem, és amiket én fontosnak tartottam, és amikbe belevittem saját magamat, ez sok minden volt, drogfogyasztástól kezdve az élet bugyrainak megismerése, vagy párkapcsolati, vagy egyéb ügyek, azok rendre ellentmondásba keveredtek a belső lelki világommal, és valahogy egyszer csak ez egy ilyen nagyon erős ellentmondáshoz vezetett, egy ideg összeroppanáshoz, és akkor ebben az állapotban jutottam el oda akkori barátnőm, aki az volt a feleségem, ugye, hogy akkor házasodjunk össze, mert hát, ha ez a döntés, hogy a mi életünket kössük össze, ez segít ezen a traumán, és amikor ezt eldöntöttük, utána kezdtünk el templomokat keresni, hogy hol házasodjunk össze, és tulajdonképpen ez a templomkeresés vezetett el az Isten hithez, hogy bementünk egy református templomba, ahol meghallottam az igét, és egyszer csak onnantól kezdve ez elindult.
2: Tudtad, hogy otthon
3: vagy. Megtérés útján, igen. Nagyon érdekes. Mert ugye a hit hallásból van, az ember nem tudja, akkor addig nem tudja, hogy mi az, amit keres, de én ezt megtaláltam. És hát máig tulajdonképpen elengedhetetlen és a legfontosabb része az életemnek, amiből minden fakad, gyakorlatilag minden. A munkám, a beszélgetésem, a kapcsolataim, a napi életem, a pohár víz, minden.
2: Össze tudod érni a munkád és a hited valami közös csomaggá?
3: Abszolút, teljes mértékben. Igen. Nincs. Tehát nagyon extrémül hangzik, amit most mondani fogok, de én színdarab közben imádkozom, miközben játszom.
2: Ez tényleg extrém.
3: És amikor érzem, hogy valami nem ott működik, például tegnap Changes volt, ma is Changes lesz, volt egy jelenet, egy terápiás jelenetünk van az Andival, egy alkoholista gyűlésen veszünk részt ketten, ő éppen egy alkoholista hölgyet alakít, Charlottét.
2: Igazi keresztényi pillanat.
3: És nekem ebben a jelenetben van egy nagyon erős önvallomásom a feleségemmel, az életünk, hogy hogyan vesztettük el a gyerekeinket, hogyan volt a feleségemnek különböző vetélései. Nagyon nehéz jelenet, és éreztem, hogy nem vagyok pszichológiailag, vagy lelkileg, vagy nem tudom, hogy mondjam, nem vagyok olyan diszponált állapotban, és folyamatosan imádkoztam, amíg ideig hallgatom az Andi monológiát, ahogy ő vall a saját alkoholizmusáról, mármint, hogy a Charlotte nevű szereplő, nem az Andi. És éreztem, hogy és akkor én közben imádkozom, és akkor egyszer csak megkapom ezt az ajándékot, hogy ott vagyok, ahol kell.
2: Szerintem ez nekünk, akik nem ezt a szakmát visszük, azért fura, mert azt gondoljuk, hogy hát benne vagy teljesen a karakterben. Tehát, hogy ott abban nem fér bele az, hogy közben ebből kilépsz egy pillanatra.
3: Én szerintem ez egy érdekes, ezt többször mondják, ugye ez az azonosulás szó, amit szoktak mondani, a színész azonosul a szerepével. Én ezt most így úgy látom 50 év után bőven, hogy az nagyon rossz, ha a színész azonosul a szerepével. A színész, a néző azonosuljon a színész szerepével. A színész egy folyamatos kint is vagyok, bent is vagyok, kontrollban van. És szerintem a kontrollvesztést ér el az, a színpadon, akkor talán nem stimmel, az nem jó. Az vagy az, ott valami nem stimmel. De nagyon pontosan tudom, hogy miért vagyok ott, mit csinálok, mit akarok mondani, és van egy külső kontroll, főleg színpadon, filmen ez kevésbé, de színpadon igen, hiszen érzékelt, hogy a néző erre hogy reagál. És ahhoz képest szólalsz meg, mondasz dolgokat, tartasz szünetet, fogod meg a pillanatot, mert kialakul egy ilyen, tényleg ez a láthatatlan áramkör, és ha az kontrollvesztésbe történik, tehát valamiféle, nem tudod, hogy ki vagy, és ott valami önfeladásban, vagy azonosulásban, akkor szerintem az ott nem jó, valami nem stimmel. Mert nem tudod, hogy mit. Hát mi nekünk az a feladatunk, hogy pontosan tudjuk, hogy mit akarunk kifejezni, mint amikor egymással beszélgetünk, igyekszünk megfogalmazni azt, amit egymásnak közölni akarunk, és ezt valahogy átadni. Történeteket mesélünk szüntelen egész életünkben, és ezeket a történeteket az összes aspektusával igyekezünk átadni a másiknak. Ez a színpadon is ugyanígy van. Minden egyes kis jelenet, vagy kis megszólalás egy-egy történetmesélés. Ebben szerintem nagyon erősen jelen kell lenni, és ugyanakkor kell egy külső kontroll és reflex, hogy ez most hogy történik éppen, és ezt vajon értik-e, vagy nem értik. Ahogy most nézel rám, én is gondolom, hogy folytassam a mondani valómat, vagy hagyom abba.
2: Persze, hogy folytasd. De lökök is rajta egyet, ez a te szakmád azért erősen az egóról szól, ez egy kicsikét a hiúság vására. Másképp azért ez nem nagyon megy, viszont szerintem a te hited, a keresztény hit éppen ezt próbálja többek közt sok minden egyéb mellett kordában tartani. Nem biztos, hogy mindig te vagy a legfontosabb. Ezt a kettőt könnyű volt egyensúlyba hoznod?
3: Nem szól az egóról, szerintem. Az egóról mi szólunk, az egész életünk, minden. Tök mindegy, hogy tévés műsorvezető vagy, vagy rádiós műsorvezető vagy, vagy egy adminisztrátor a Telekomnál.
2: Vagy színész.
3: Vagy színész. Szerintem nem, ez egy ilyen sztereotípia, hogy az egóról. Persze, annyi van az egóról, hogy mondtam, mi vagyunk a munkaeszköz, egy személy a saját maga képességeivel, jellemével, tulajdonságaival, tehetségével.
2: Hát azért ismersz olyan színészt, aki kétszer néz körbe, hogy egyszer bejött és észrevették-e?
3: Igen. Természetesen ismerek, de ez igaz, más területeken dolgozok. Tehát mindannyian az egónkkal küzdünk. Mindenki folyamatosan az, hogy én, nekem, mi, velem mi van, én hogy látom, az én, minden az egó. És igazából a Krisztussal való kapcsolat, vagy a vele való élet, a keresztény hit ettől szabadít meg. Egy fantasztikus szabadság. És ez mindegy, hogy most én színész vagyok, vagy földműves ebből a szempontból. Tehát mindent lehet gazdagon, szabadon, igazából boldogan és örömteli módon csinálni egó nélkül. Sőt, igazán úgy lehet. Egóval nem is lehet. Ott mindig jön valami sértettség, harag, valami leginkább önsajnálat a legkisebb dologra. Neki miért van pohárvize, nekem miért nincs. Nekem is járna, és itt most mondhatnánk bármit. Tehát, hogy az egótól való megszabadulás lényegi kérdés szerintem. Egyrészt az üdvösség szempontjából is, másrészt az igazi boldog örömteli élet szempontjából is.
2: A gyerekeid nevelését mennyire irányította ez a gondolkodásmód, és mennyire tudtad átadni nekik? Mert hát dolguk is lázadni.
3: Természetesen.
2: Tehát egy tizenéves életében az a kötelező része.
3: Szerintem senkit nem lehet valójában keresztény hitre nevelni. Elő lehet élni ezt az életet, vagy azt a tapasztalatot, amit ők látnak, az hat rájuk, de ez egy egyéni, teljesen személyre szabott út. Nem lehet megtéríteni. Beszélhet az ember a saját hitéről, a saját tapasztalatról, a saját Isten kapcsolatáról másoknak, és hogyha ez hitelesnek és vonzónak tűnik, akkor az az ember is elindulhat ezen az úton, vagy odafordulhat Istenhez, vagy föltehet kérdéseket, és elvezetheti az üdvösségre, de ez ugyanígy van a családban, a gyerekekkel is. Én imádkozni tudok értük, eléjük tudom élni ezt az életet, őszintén tudok beszélni, a hitemről fakadóan tudok bocsánatot kérni, visszamenni, megbeszélni dolgokat, stb. És hogyha ez nekik hiteles, akkor ők is hitre juthatnak. Ez nálunk is így volt, és én végtelen hálás vagyok az Úrnak, hogy mind a négy gyerekem a hit útján járt. Tehát elképesztően nem is tudok ezért könnyes szemmel beszélni, mert nem érdem kérdése, és nem semmi közöm hozzá olyan értelemben, hogy hát én rengeteg borzasztó dolgot műveltem, meg viselkedtem, meg hát nyilván, ami egy szülő elkövethet a gyerekével, azt minden is követtem. Én is ugyanúgy bénán, és hogy mondjam, gyarló módon, de ennek ellenére mindegyikük hitben jár, és ez nekem egy óriási örömet, meg a feleségemnek is egy fantasztikus ajándék.
2: Volt olyan darab, vagy karakter, amit nehezebben engedtél a közeledbe a hited miatt? Tehát, hogy ez azért olyan...
3: Volt egy olyan szerep, amit nem vállaltam el, és például ebben is csodálatosan volt jelen a színházam, mikor én a hitemre hivatkozóan visszamondtam egy szerepet. Akkor nem az volt, hogy engem ott most megutáltak, vagy félretettek, vagy azt mondták, hogy nem értettek ugyan velem egyet, de elfogadták az álláspontomat, és nem kellett eljátszanom abban a darabban ezt a szerepet. Ebből is látszik, hogy milyen igazi, tulajdonképpen szellemi szabadság van ebben a színházban, hogy nem, engem nem ért soha semmiféle hátratétel azért, mert én hiszek Istenben, vagy hívő vagyok. De igaz, hogy én sem erőszakoskodtam ezzel a környezetemben.
2: Ez a te dolgod.
3: Így van. Nyilván, amikor kérdeztek, akkor kész voltam arra válaszolni bármire, de nem éltem egy ilyen kirakat keresztény életet idézőjelve a kollégáim elé, amiben erőszakoskodtam, hogy nekik is így kell élni, vagy bármi. És nyilván fordítva is igaz, hogy ők is ezt teljes mértékben, hogy mondjam, elfogadták, vagy megértették is. Például ebben az esetben nem kellett eljátszanom ezt a szerepet abban a színdarabban. Nem is a szereppel volt probléma, hanem nekem a számomra a színdarabbal az egy nagyon furcsa, provokatív színdarab volt, és akkor azt úgy éreztem, hogy nekem ezt nem szabad eljátszani, vagy nem tudom eljátszani. Nem tudok ebben részt venni meg a szellemiségében. De olyan sok egyébként nem volt. Tehát azt érzem, hogy én mindig azzal szoktam példálozni, hogy ugye, ha a Szentírást olvassa az ember, az Ószövetségtől kezdve, akár Jézus példázatai, vagy saját történeteink kezdve, ezek rengeteg történet és karakter, és az élet mindenféle aspektusa, magassága és mélysége megjelenik. Háborúk, paráznosságok, szörnyű történetek, akár a Királyok könyvében, hogy ezek a történetek, ezeket valahogy át kell adni az embereknek, ezek is az élet részei, és mint előadó művész vagy színész, én ezekben a történetekben elevenítem meg az élet dolgait, vagy az különböző embereket, és hogy ez egy ugyanolyan, ez nem arról szól, hogy azért, mert én hívő keresztény vagyok, nem játszhatok egy szörnyű pedofil gyilkos, teszem azt, mert az nem én vagyok, hanem az élet része, hogy vannak szörnyű pedofil gyilkosok, és hogyha ennek az egésznek a mondani valója nem arról szól, hogy hát már pedig a szörnyű pedofil gyilkos az a hős, és ő az élet.
2: Példa. Igen.
3: Ha példa, akkor ez természetesen nem okoz problémát egy pedofil gyilkos. Tehát, sőt, kifejezetten szakmai kihívás, hogy ezt hogyan lehet hitelesen jól azokkal a gondolatokkal, és azokkal azzal az igénnyel eljátszani, hogy azt megértse, aki nézi, hogy ez bizony borzalmas, és hogy ez eltávolít téged az Istentől, vagy a jóléttől, vagy akármitől, hogy egy ilyen életet élsz, mondjuk, mint egy pedofil gyilkos.
2: Viszont nálatok is a MeToo is kapcsán felmerültek etikai kérdések. És most, hogy ugye nem szólnak bele, te sem szólsz bele, mondod abba, hogy ki, hogyan, és mind, de ott lehet, hogy felmerülhetett az, hogy te hogy látod hívő emberként azt, ami itt zajlik. Ami akkor körülöttünk a szakmátokban, és egyébként az egész társadalomban csak ott sokkal kevésbé, mint kellene zajlott. A megítélés, az elítélés, a megbélyegzés, az elfogadás, a visszaengedés, ugye most is zajlik egy ilyen történet a Szenyi Enikő kapcsán. Szóval itt azért vannak olyan etikai kérdések, amik sokféle szinten kezelhetők.
3: Hát ha jól értem a kérdésedet, bár nem biztos, hogy jól értem, természetesen, de hát ez mind az, hogy az ember hogy van jelen egy adott közegben, és mikor, milyen felismerésre jut, és hogyan érik az ő személyisége, a gondolkodása, az egy nagyon fura dolog. Megpróbálom ezt így messziről megvilágítani. Ugye egy egészen másfajta színházi morális közeg volt a szocializmusban, vagy a rendszerváltás környékén, mint ma. Ugye nem voltak olyan kérdések, amik most fölmerülnek, mondjuk a MeToo kapcsán, vagy egyáltalán a partnerségi viszonyban. De hát ezt ismerjük ugye akár Hollywoodban is, hogy micsoda autoriter vezetési, vagy rendezési, vagy alkotói személyiségek voltak, akik teljesen kíméletlenül, de a zeneiparban is, hogy kíméletlenül ledaráltak mindenkit maguk körül, és nem vettek emberszámba senkit a cél érdekében, és az volt mondva, hogy majd a cél szentesíti az eszközt, tehát ha jól sikerül a produkció, és sikeres lesz, akkor teljesen mindegy, hogy milyen áron jött ez létre, és kik haltak ebbe bele, vagy milyen lelki, vagy személyi sérülések voltak. És a mostani ügyek kapcsán azért azt is fel kell ismerni, természetesen vannak alapvető erkölcsi kérdések, hogy az ember szexuális molesztálásba belement a 80-as években, vagy belemegye most. Nyilván most a következmények miatt nagyobb a visszatartó erő. Akkor kevésbé volt, mert akkor ez egy ilyen elfogadott dolog volt, hogy persze. Ez így megy, és akkor ebbe bele szocializálódtak azok az alkotók, és bizony Stockholm-szindrómásak lettek idézőjelben, tehát például nagyon-nagyon nagyra értékeltem azokat a kolleginákat, főleg színésznőket, akik ezt felismerték hosszú évek vagy évtizedek után, hogy ők Stockholm-szindrómásak, nekik az alkotói folyamathoz szükségük van egy abúzusra, mert ha nem történik meg ez az abúzus velük a folyamat alatt, az alkotói folyamat alatt, akkor úgy érzik, hogy nem csinálnak valamit jól. De ez azért volt, mert ebben szocializálódtak, ezt tanulták meg, ez volt a norma. Azt hitték, hogy ezt így kell, és itt az Eszeny Enikő ügy kapcsán is ezt láttam, hogy hát az Enikő, és ebben én őszintén elfogadom ezt a bocsánatkérését, vagy meg tudom érteni hívő emberként is, hogy ő mostanra jutott el oda, ismerte fel, és lehet, hogy ehhez kellett neki 6 év azután, hogy ő eljött a Vígszínházból, hogy bizony, amit ő hitt, amiben ő hitt, amit gondolt, amit tanult az ő mestereitől, amiben ő szocializálódott, az annak nagyon sok eleme, vagy nagyon sok része, az bizony helytelen volt.
2: Színház rossz. Bármiáron.
3: És igen, színház bármiáron, de fölismerte, és eljutott a bocsánatkérésig, és szerintem ez a kulcskérdés, hogy bármilyen tett az ember belátja-e, hogy bűnös volt, hogy azt rosszul csinálta, hogy az hibás volt, és azért őszintén szívvel bocsánatot tud-e kérni. Akkor van megbocsátás, és tovább lehet lépni, és el lehet felejteni. De amíg nem jut el ide az ember, hogy felismerje, hogy bevallja, hogy igen, ez bűnös volt, ez rossz volt, ez nagyon sok embernek ártott, amíg ezt az ember mismásolja, amíg kenegeti, amíg ide-oda odázza, vagy a szőnyeg alá söpri, és saját igazát védi, és nem kér bocsánatot, addig ezeket a dolgokat nem lehet feloldani.
2: Nagyon pontosan értetted a kérdést, hogy az első mondatodra visszautaljak, hogy hát abszolút.
3: Köszönöm.
2: Hát persze. Viszont ugye Máté Gábor is, Székely Kriszta is elég erős közéleti jelenléttel bír. Van véleményük a világról, ezt nyilvánosan is lehet tudni, meg az előadásaikon keresztül is. Ez nem mindig tesz jót egy színház hétköznapi működésének. Ugye a politika az elmúlt 11 néhány évben azért elég rendesen próbálkozott. Nem féltetek soha, hogy ledarálja a katonát a politika?
3: Én személy szerint nem, és voltak nyilván kollégák, vagy voltak többen, akik igen.
2: Mert ez egy nehéz időszakot. Itt minden voltatok, hát ugye a színházat magát is megbélyegezték ezer módon.
3: Igen, igen, de hát ezek mind hazugságok voltak, és mind tép. Tehát nagyon, nagyon káros és ártó folyamatok vannak sajnos, és nem is feltétlenül mindig a politikai térben, hanem azoknak valahogy a kisugárzása, ami aztán a sajtóba, meg a különböző egyéb politikai munkások tevékenységére hat. Azt vettem észre, hogy sokszor nem is a politikusok indukálják ezeket a folyamatokat, hanem az alatta levő megfelelési kényszerek, furcsa folyamatokat indítanak el, aztán a sajtóban meg végképp. Tehát, hogy most például a Bajnok című előadásunk kapcsán, amit Pintér Béla rendezett, és egy bulvárhír kapcsán dolgozott fel, az például, amikor megjelent az első cikk róla ilyen kritika, akkor mértem stopperrel, 2,5 percig kellett olvasnom az írást, mire megértettem, hogy nem egy politikai ügyről van szó, hanem egy színdarabról írnak. Tehát úgy volt tálalva. Miközben a valóságban ez egy bulvár hírre reflektáló, nagyon érdekes, izgalmas, tulajdonképpen a közéletet feszegető opera kísérlet volt. Ha most nagyot ugrok, és azt mondom, hogy Molière Tartuffe. Ha visszamennénk abba az időbe, és a Molière Tartuffe-et néznénk kortárs darabként, ahogy akkor született, akkor mindenki beazonosítható volt abban a színdarabban. Ugyan 16. Lajos azt mondta, hogy ha jól mondom, nem 14.
2: 16.
3: Igen. 16. Lajos mondta, hogy mindent lehet Molière-nek, őt magát ne, de a többieket igen, kvázi volt egy. Tehát nem tud színdarab reflektálatlanul, kortárszínűen, főleg reflektálatlanul születni a jelen kor kizárásával, vagy az egy hazugság, vagy egy képmutat, vagy valamiféle esztétizáló valami, nem egy húsba vágó színdarab. Tehát azt akartam csak visszatérve mondani a kérdésedre, hogy nem egy művészszínház, nyilván nem egy szórakoztató bulvárszínház, vagy musical színház, most ez egy másik téma, hogy milyen műfajok vannak, de a katonai, ami egy a társadalmi folyamatokra, a politikai folyamatokra, akár a mikrokörnyezetünkben, a családi viszonyokra, bármire nem reflektáló színház lenne, akkor nem lenne értelme, hogy legyen. Ez a lényege a színháznak, hogy ér minket különböző hatás az életben, politikailag, társadalmilag, családban, itt-ott mindegy, párkapcsolatok, akármi, és annak az eszenciát, vagy sűrítményét, annak a problematikáit színpadon visszalátva értek meg magam körül, vagy a világból valamit. Ha ezt kihagyom ebből, akkor az nevetséges. Nem azt mondom, hogy nem lehet másfajta színház, sőt, kell is. Tehát jó, hogy vannak
2: van olyan
3: színházak, így van. De ez létfontosságú, és ez nem lehet, ez nem komfortos, és nem szabad, hogy keressük ebben a kényelmes helyzetet, hanem pont ez a lényeg, hogy igenis mutassunk rá olyan problémákra színdarabokon keresztül, amik körbevesznek minket, de ezek színdarabok. Ez a színház keretein belül működik. Ezekkel beül a nézés, leül és nézi. És aztán ehhez kapcsolatban lehet földolgozó foglalkozásokat tartani, vagy beszélgetéseket tartani, de ez a színház keretein belül történik. És itt válik el az, hogy amit mondta, hogy közéleti szereplő vagy nem. Én azt gondolom, hogy sem a Kriszta, sem a Gábor valójában nem közéleti szereplők.
2: Hát színházigazgatóként mégis
3: igen. Igen, de mégis ők is nagyon, a Gábor kifejezetten ügyelt arra, vagy próbált ügyelni, és hát ez volt az egyik szörnyű, hogy mondjam, tragédiája ilyen értelemben, ami nagyon bántotta, hogy belesodorták olyan helyzetekbe a sajtón keresztül, mivel ő magában nem akart soha belekerülni, hiszen a színház keretein belül akart erről beszélni, ahogy Zsámbéki Gábor is mindig megfogalmazta, hogy a mi terepünk az a színház, és nem a színház falai, vagy kívül kell ezekről okoskodnunk, hanem ott bent, ezeken a színdarabokon, ezeken az alkotásokon keresztül.
2: Igen, de ez is sok úton, hogy az Örkény egy másik utat képvisel, sokkal aktivistább utat képvisel, szintén művészként.
3: Igen, és akkor itt van, hogy de a Kriszta is ebben a pályázatában is megfogalmazta, hogy szeretne jobban nyitni, tehát olyan társadalmi tereket találni a színházi formáknak, ami nem feltétlenül a falak között történik, de maga az esemény mégis csak a színház eseményein belül történik.
2: Annyira tökéletes pasinak látsz, hogyha meg kell kérdezem, mit a vége. Na ugye?
3: Sőt, tökéletes.
2: Ilyen nagyon hűséges típus vagy, mondtad is, de sosem gyengültél el? Hitedben, szerelmedben,
3: hát
2: munkádban, bármiben is.
3: Hát tehogy nem, hát ez a kísértés, hát mindig, hát rengeteg. Ehhez kapok eszközöket, hogy ne kelljen egyengülnöm lehetőség szerint, hogy ne essek hasra. Hát dehogy nem, hát az életünk egy megállás nélküli kísértés mindennel. Hiúsággal, egyéb mindenféle dologgal, megfelelési kényszerek, a hazugságok, a nem tudom, a bűnök, a harag, a nem tudom, ami az emberben működik, bugyog jobbra-balra, de hát pont ez a hit lényege, hogy szabadítson meg ettől.
2: Megettük ezt a bő 3/4 órát. Köszönöm, hogy
3: én
2: itt
3: is
2: voltam.
3: Köszönöm szépen.
2: Rajkai Zoltán volt a vendégünk. Örülök, hogy velünk tartottak, azt remélem érdemes volt. Tegyék ezt legközelebb, és minden jót, viszontlátásra.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. június 22-ig érvényes!
2: Lifestyle Hotel Mátra, a pihenés magasabb szintje. Egyedülálló wellness élmények várnak. Kriokabin, oxigénterápia, holtengeri lebegés és panorámás kültéri medence. A kiváló gasztronómiáról Krausz Gábor gondoskodik. Találj vissza önmagadhoz a Lifestyle Hotel Mátrában. Távol mindentől, közel hozzád.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
3: Meleg koranyári idő lesz, több-kevesebb napsütéssel. Soron kívül vizsgálódik a legfőbb ügyészség az aranykonvoj ügyben. Sharon Stone és Schwarzenegger miatt nem jár hétvégén a 2-es metró egy szakaszon. Jó napot kívánok, Seyfried Adél vagyok. Azonnali belső vizsgálatot rendelt el a kormány az úgynevezett aranykonvoj ügyében a Nemzeti Adó és Vámhivatalnál, a Terrorelhárítási Központnál és az érintett szolgálatoknál. Magyar Péter miniszterelnök egyúttal felszólította a legfőbb ügyészt, hogy haladéktalanul szólaljon meg az ügyben. A legfőbb ügyészség közölte, hogy a jogszabályoknak megfelelően soron kívül minden szükséges intézkedést megtesz az ügy körülményeinek teljes feltárására, és mindenről részletes tájékoztatást fog adni. Áprilisban a teljes munkaidős alkalmazottak bruttó átlagkeresete 772.200, a nettó átlagkereset 541.200 forint volt. A bruttó átlagkereset 9, a nettó átlagkereset több mint 11, a reálkereset pedig csak nem 9%-kal múlta felül az egy évvel korábbit, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A nettó átlagkereset emelkedése a többi között a családi kedvezmény miatt és az anyákat érintő kedvezmények bővülésének köszönhetően haladta meg a bruttó átlagkereset növekedését. Péntektől vasárnapig várja a kerékpározást és olvasást kedvelőket a Tricikli Fesztivál Szegeden. A határokon átívelő kulturális programot hagyományosan három városban rendezik meg. Május végén Magyar Kanizsa nyitotta a sort, és július végén Sepsiszentgyörgy zárja. A szegedi programokat 9 helyszínen rendezik meg. Lesz bábszínház, könyvbemutató, kiállítás, irodalmi beszélgetés, koncert, kerámia és grafikai workshop. Filmforgatás miatt a hétvégén nem jár egy szakaszon a 2-es metró. A Deák Ferenc tér és az Őrs vezértere között pótlóbuszok viszik majd az utasokat, tájékoztatott a Budapesti Közlekedési Központ. Sajtóhírek szerint a Stadionok állomás alagúti részében lesz a forgatás. Az amerikai akciófilmben Arnold Schwarzenegger és Sharon Stone is szerepel. A katamarán első tisztje hibázhatott a Splitnél történt halálos hajóbalesetnél. A 33 éves férfit őrizetbe vették. Vasárnap a menetrend szerint közlekedő katamarán egy vitorlással ütközött. Utóbbi 8 cseh utasa közül 4-en meghaltak. A roncs elsüllyedt, de a tervek szerint később kiemelik. Kis repülőgép zuhant tegnap este egy texasi autópályára. A rendőrség szerint 6-an tartózkodtak a fedélzeten, 1 ember meghalt. Az autópályán közlekedők közül senki sem sérült meg. A baleset röviddel este 10 óra után történt. A repülőgép oldalára dőlt, a stráda védőkorlátjának csapódott és kigyulladt. A pályát mindkét irányban lezárták.
4: Napos felhős az idő. Keleten, valamint a déli és nyugati határ mentén még előfordulnak futózáporok, zivatarok. Többfelé megélénkül a szél. Délután 25-30, késő este 16-25 fok valószínű. A hétvégén 35 foknál is melegebb lehet.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: A műsor támogatója a digitrendi.hu, a digitális innovációk üzleti oldala. Emi és más. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. A mikrofonnál Márton György.
6: Nagy tisztelettel köszöntöm a Mi és Más közelthető, a mesterséges intelligenciáról valamennyi kedves hallgatóját itt a Spirit FM-en, YouTube csatornánkon, Spotify-on, vagy éppen ahol belefutnak ebbe az adásba, és köszöntöm a stúdióban Völgyesi Gabit, avagy dr. Völgyesi Gabriellát, AI szakjogászt, énekesnőt. Köszönöm, hogy eljöttél.
7: Köszönöm szépen a meghívást, én is sok szeretettel üdvözlök mindenkit.
6: Melyik a megszólítás, amit ma többet kapsz?
7: Ez attól függ, hogy mi a kontextus, hogy milyen helyzetben vagyunk éppen. Tényleg vegyes. Amikor benn vagyok az irodában, az ügyvédirodában, ahol egyébként szellemi alkotások jogával foglalkozunk, akkor ott Gabriella vagyok, meg dr. Völgyesi Gabriella, meg minden, meg most már LLM is vagyok, LLM, mert ugye elvégeztem ezt a mesterséges intelligencia és technológiai jogi szakjogász képzést, kicsit olyan ja, körülményesen hangzik, de igazából rendkívül izgalmas tanokat hordoz ez magában. De hát amikor a színpadon vagyok, vagy énekelünk, akkor természetesen Gabi, meg sok a Gabikája. Tehát, hogy na, sok fajta elnevezésre hallgatok.
6: És melyik vagy inkább?
7: De az van, hogy én szerintem mindegyik vagyok. Maximum az van, az a helyzet, hogy tehát mondjuk, ha nincs éppen kellő érzelmi viszonyulásom az adott élethelyzethez, amiben éppen szerepelnem kell. Most jöttem ki a konyhából, és még benne vagyok a leves kogyvasztásba, és akkor utána azonnal színpadra kell állni, és popstárként szint vallani, az van, amikor nehézség, mert nehéz átvedleni abba a szerepbe. Mert az nem csak olyan egyszerű, hogy az ember csak feláll énekel, mert ott előadunk. Ott van egy tartalom, amit szeretnénk közölni, átadni, és egyébként is ez egy párbeszéd. Ott van egy tartalom, amit szeretnénk közölni.

0: testet, lelket, csontot, bőrt, az mindent mozgat ott fönt a színpadon. Lehet, hogy a végén oda fogunk kiakadni egyébként, hogy a jogásság az talán egyszerűbb. Pedig hát, hogy mondhatnék ilyet, de hogy az. Hát ott pedig rengeteg jogszabály van, ezeket alkalmazni kell tudni, értelmezni kell tudni, kifejezetten a mesterséges intelligencia területén. Az Európai Unió nagyon, hát idézőjelben szeret szabályokat alkotni. Igen, Amerikával mondjuk ellentétben, aki inkább csinálja, és mondják azt, hogy kéne meg utánozza mindez, de ez bizonyára csak sarkos. Szóval mindenhol más a nehézség. Például nyáron, amikor a Unique-kal előadunk, koncertezünk, ott én egyre inkább azt érzem nehézségnek, hogy egyre melegebb van. És attól függetlenül azért a koncert az másfél órás, nem rövidebb, és ez nem csak érzelmi munka, amire az előbb próbáltam mutatni, hanem fizikai munka is. Igen. Kőkemény.
1: Arra fel kell készülni, nyilván végig kell tudni énekelni.
0: Fel kell készülni, órát. Egyébként tényleg fel kell készülni, és annyiban készülök én non-stop, hogy ha nem tornáznék otthon, meg nem edzenék otthon, akkor valószínűleg nem bírnám. Ez egy hasprés, végig hasprésel az ember a 40 fokban. Jó, persze, van fedés a fejünk felett, meg mit tudom, iszom vizet, ha akarok, de azért ez nem így van, mert csak ki megyünk a napra, mert azért a közönséggel tartom a kapcsolatot, meg nem ihatok én állandóan, hát na.
1: Igen, az hogy néz ki.
0: Azért én énekelek, meg nem tudom, én ott átadom magamat ennek. Szóval tényleg az sokszor nehézség, hogy baromi meleg van, mondjuk hosszú lehet a koncert, de persze ez nem a sírám helye. Ez nem a sírám helye, csak te kérdeztél erre rá, hogy mik a nehézségek.
1: Annál rosszabb gondolom nincsen, mint hogyha rövid a koncert, vagy ha nincs.
0: Hát természetesen. Én nagyon szeretem azt, hogy járunk koncertezni. Nagyon vártam egyébként a koncert szezont. Jó érzés mindig. Hiába énekelem el több ezredszer ugyanazokat a dalokat, mindig más-más táptalajra hull, szoktam mondani, és ez tényleg így van. Tehát, hogy nekem olyan az éneklés, ezeknek a daloknak az éneklése egy csillagtengernek, egy mozaiknak, mintha a levegőt vennék. Ettől függetlenül elfelejtem, van hogy a szöveget. Mert nem erre koncentrálok, nem ez a lényeges feltétlen, de erre én régen alaposan ráparáztam, most már nem. Most már segít a közönség, hogyha ott tartunk. De igazából a lényeg az, hogy együtt építkezzünk valamilyen boldogabb, meg magasabb energiaszintre, és ezek azért teljesülni szoktak, és ez a lényeg. Tehát én ezért csinálom, és ezért éltetem.
1: De gondolom az, hogy énekesnő vagy, és ki tudsz állni a színpadra, és tudsz beszélni a közönséggel, meg tudod magadhoz kötni a közönséget, ez egy jogásznak is hasznos tulajdonság, nem?
0: Valószínűleg igen. Most, amikor az ELTE-n szakvizsgáztam, és megvédtem a diplomamunkámat, ez körülbelül egy másfél hete volt. Borzalmasan nem voltam kialudva, fáradt voltam, azt éreztem, hogy már annyit tanulok, hogy már az is felhigult, ami evidens. És úgy éreztem, hogy úgy megyek oda, hogy hát tipikus, aki nem tud semmit, ezt éreztem. Nyilván nem igaz, de nyilván akkor is ezt éreztem, jó, és akkor meg kihúztam a tételemet, akkor már kezdtem úgy megnyugodni, előttem kicsit makoráztak, és még éreztem, hogy ott még tovább engedik a diákot, a tanárok, tehát, hogy nem buktatták meg, gondoltam, hogy jó, akkor innentől kezdve én biztos, hogy nem vagyok, mert azért én ennél többet fogok tudni, de hogy az történt, hogy elkezdtem mondani, a diplomamunkámat meg kellett védeni, ez egész könnyen ment, aztán rámentünk a két tételre, az elég hasonló volt, GDPR témakörbe volt, meg a mesterséges intelligenciának ilyen közös keresztmetszetei, és lefeleltem, vége, és aztán kimentünk, és én voltam az utolsó, és akkor megdicsért engem az a lány, aki egyébként bent volt, mert ugye hárman vagyunk bent diákok, hogy nehogy fennálljon a gyanú, hogy esetleg részrehajló a bizottság, nem. És akkor megdicsért, milyen ügyesen beszéltem. És én, tehát, hogy most nem kívánok vulgáris lenni, de nagyon akarom érzékeltetni, hogy baromira nem ez volt az én fejemben, hogy ez nem ez az ügyes beszéd. És ennek ellenére megdicsért. Na, és aztán utána kaptam 3-5-öst, tehát a vizsgabizottság is megdicsért. És ez az a lényeg csak, hogy valószínűleg, amit én hozok a 27-8 év, 100 éves tapasztalatomból az előadó művészet terén, a Unique-ból, az itt kamatozott. Tehát, ha én azt is érzem, hogy éppen nem vagyok formában, azért én kifele valamelyest mégis el tudom adni, hogy formában vagyok.
1: Na és hogyan kamatozik a jogi tudásod ebben a mai kicsit megváltozott zenei világban?
0: Hát, hogy ezt így nagyon konkrétan lefordítsam, van egy ügyvédiroda, az SBGK ügyvédiroda, ahol szellemi alkotások jogával foglalkozunk. Én leginkább a szerzői jogi oldalról közelítek, védjegybejelentéseket is teszek, ami egyébként halálizgalmas az elnevezés

0: mindenkivel ellentétben talán. Innen közelítek, szerződéseket igyekszem az én tapasztalatom alapján jobbá tenni az ügyfeleknek. Nagyon sokan jönnek be az irodába, egyébként pályatársak, zenész pályatársak, akik szeretnének vagy védjegyoltalmat, vagy a szerződésükben azt érzik, hogy nem rájuk szabták ezt, és jobban szeretnék az ő érdekeiket érvényesíteni benne. Szóval én ilyen irányból közelítettek, és pár évvel ezelőtt egyszerűen szembe jött velem, mint mindenki mással, a mesterséges intelligencia címke. De azt is láttam, hogy erről lehet tanulni, jogászként is lehet tanulni. És én abszolút megszólítva éreztem magam, mert éreztem, hogy ez egy olyan sodrony, ami úgyis elvisz. Tehát aztán még az is hozzátartozik, hogy alapvetően én egy tök kíváncsi ember vagyok. Sőt, nálam az a nehézség, hogy ne essek szét részletekre, hanem tartsam az irányvonalakat, hogy abban fejlődni, meg haladni tudjak. Úgyhogy ez nem volt kérdés, hogy én oda be szeretnék iratkozni, és akkor valahogy így történt ennek a kezdete. Baromi izgalmas tanáraink is, meg óráink is voltak. Az előbb beszéltünk például Rabárpádról. Még fotózkodtam is vele. Ő volt
1: ennek az egyik vendége.
0: Igen, igen. Nagyon szeretem a tanárurat. Tényleg rendkívül színesen adja elő az egyébként nagy tudását.
1: Igen. És amikor mondod, szembe jött a mesterséges intelligencia. Igen. Tényleg most nem kérdeztem a műsor elején, de mindenkitől meg szoktam kérdezni, hogy egyébként ő használja? Uh-huh. És te, a zenét most tegyük félre, uh-huh. zenén kívül.
0: Használom. Hogy ne használnám?
1: Azzal írtad, dolgoztad ki a tételeket?
0: Nem, ez messze nem így van, de az biztos, hogy a diplomamunkám során is használtam. Hát figyelj, hogyha nagyon leegyszerűsítem a tapasztalatomat, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon prompt függő az, hogy milyen outputot kapunk meg egyrészt. Másrészt csak az előfizetéses formájában használható szerintem, mert egyébként nem. Illetve attól függ mire. Tehát arra is jó, hogy mondjuk az ember elbeszélget vele, és az unalmát előzi, vagy nem tudom, ami társra talál benne, arra jó, nem előfizetéses is. De arra még jobb az ember.
1: Igen.
0: Arra még jobb azért az ember.
1: Szerintem azért arra jobb az
0: abszolút.
1: Ember.
0: Szóval például nagyon időigényes vele tökölődni, tehát hogy sokat foglalkozni vele, vagy egyáltalán mondjuk kiadni neki részfeladatokat. Egyáltalán az is kérdés, hogy ugye mi az, amit mi ki tudunk szervezni, és én is kiszervezhetek, akár a diplomamunkám írása során, milyen kognitív folyamatokat, amiket ő aztán elvégez helyettem, és én magamévá teszem. De tudod, itt felmerülnek ilyen filozofikus kérdések aztán, hogy én mennyiben érezhetem a magaménak mondjuk Igen. az adott diplomamunkát, az adott bármilyen munkámat, amit csinálunk, akár zenét, akár egyéb szöveget, rajzot, festményt, bármilyen, hogyha valamekkora százalékban az EMI készíti. Szóval én úgy csináltam, hogy sok esetben megbeszéltem vele, kontextusába helyeztem egy-egy helyzetet, részleteit a diplomamunkámnak, és ezt megbeszéljük. Csak az van, hogy itt ugye mindenre rá lehet kérdezni aztán abból, amit ő mond, ő már megint itt antropomorfizáljuk, de minek, amit mond az EMI. Tehát, hogy időigényes, de vannak részek, amit ki lehet igenis szervezni, és azzal segít. És például, amikor kérek mondjuk linkeket, kérek hivatkozásokat, hogy ilyen-olyan témában adekvát, fontos, aktuális dolgokat hozzon, kihozza. Szóval bőve lehet használni.
1: És mivel fel akarod használni, úgyis megnézed.
0: Természetesen.
1: Tehát ellenőrzöd is.
0: Abszolút, kvázi. Abszolút.
1: És egyébként magánéletben is használod?
0: Magánéletben.
1: Hát most... receptek, főzé, már mondtad.
0: Arra nem akarok EMI-t használni. Tudnék, az van, hogy azért engem is utolér ez az etikus EMI használat, akkor az, hogy ugyan úgy néz ki, mintha egy olcsó technológia lenne, de igazából borzalmas drága technológia, mert nem ott fizeti meg az ember, hogy előfizet vagy elő se fizet rá, hanem vannak ezek a nagyon nagy adatközpontok, de. Ugye tudom én, atomerőműveket akarnak felhúzni azért, hogy ezt a kapacitást, ami egyébként szükséges ahhoz, hogy ezt a rengeteg adatot feldolgozza, azaz sok-sok EMI modell, azt lehessen lekövetni energiával. Tehát én amit lehet, azt megpróbálom a szélessávú internetről elérni, de hát kétségtelen, hogy ez egy lenyűgöző technológia.
1: Ami egyre nehezebb lesz, hiszen mondjuk egy Google keresés már nem sokban különbözik.
0: Persze, persze, ez így van, ez így van. De azért ott vannak a weboldalak, amik, és most nem a very large online platformokra gondolok, hanem csak a mezei weboldalak. Szóval azokat is, amely, ha lehet, látogassuk. Ez egy kicsit olyan, mint a kisboltokba elmenni, és ott vásárolni egy könyvet, és nem a plázába vásárolni, mondjuk, ha nem muszáj. Ha muszáj, megyek a plázába. De azért tartsuk életben, amennyire lehet a kisebb halakat is. Tehát, hogy na, számomra például ezt jelenti
1: az etikus viselkedés. Megvenni egy zenekarnak a lemezét, CD-jét.
0: Hol van az már? Hol van az már? Streamelünk. Na, igen. Streamelünk, meg letöltünk, de igen, tehát igazából annyi, hogy...
1: Jó, mivel de a Spotify-t nem tudom veled aláíratni. A CD-det igen.
0: Hogy mit csinálok a Spotify-jal?
1: Nem tudom aláíratni veled. A CD-det meg igen.
0: Hát igen, ez is egy másik helyzet ebben az egészben, vagy egy másik nagy kérdőjel, hogy mi az, amit helyettesíteni fog tudni, meg már csinálja is a mesterséges intelligencia outputja, és mi az, amit nem. Mert szerintem nagyon sok mindent fog és helyettesít már most, hiszen ha bemegyünk egy étterembe, a liftekbe, a hotelekbe, akkor ezek a funkcionális zenék, vagy mondjuk a reklámzenék, tehát amikor nem kell hozzá húsvérember, mert senki nem akarja ezt látni, hallani, mert az kiszolgál ez a zene, funkcionálisan valamit, ott már régóta helyettesíti az EMI outputja. Tehát ezek a szintetikus tartalmak, a húsvérszerzőknek a műveit.
1: Ezzel mondjuk kivonva a zeneiparból igen jelentős összeget.
0: Nagyon sok összeget kivonva ezzel. Hát figyelj, olyan sok téma van, amiben így bele-bele kapunk. Na akkor most ebben még maradjunk ennél. Tehát igen, tehát helyettesít az a szintetikus termék, amit a mesterséges intelligencia létrehoz, és ezt a felhasználók, az üzleti felhasználók, aki az éttermet üzemelteti, ezek a bevásárlóközpontokban, vagy a reklámzene, hogy ezeknél maradjunk, felhasználják, ingyenesen használják fel, nem kell jogdíjat fizetniük érte, és nagyon gyorsan ezt megkaphatják az EMI-től. Persze kell tudni használni azért ezeket az applikációkat, de nem kell neki elég a munka erejének valakinek. És akkor ott marad a szerző, de nem csak a szerző, hanem a hangfelvétel tulajdonosa például, a film előállítója, és még vannak egy pár ilyen szomszédos jogi jogosultak, ott maradnak fizetés, díjfizetés nélkül. És akkor ez semmi, akkor itt az érték, amit ők termeltek, az nem lett kiaknázva, viszont a mesterséges intelligencia modell fejlesztői azok tehát fel is használják és ki is aknázzák, és aztán jön az output rész, ami viszont jókat promptornak szerte a világon, ugye mindenféle EMI-kbe a felhasználók, legyen az szó szöveges outputról, vagy képről, vagy videóról, vagy audiofájlról, vagy tudom én, mi van még a kódokról, és akkor ez szintén felhasználható a digitális világban, és fel is használják a userek, mert úgy van kialakítva, hogy csak pár gombnyomás, és már mehet is, felhasználják. És ezek a felhasznált szintetikus tartalmak kiszorítják a piacról, a hagyományos piacaikról a szerzők munkáit. És ez több, mint ciki. Ez egyébként, már megint nem akarok vulgáris lenni, de hát minimum szemétség, és minimum társadalmi igen. igazságtalanság. Igen. Minimum. Úgyhogy én nem vagyok egy nagy, nem tudom, hangadó, de én szívesen lennék, vagy itt most kiadom a hangomat ennek kapcsán, hogy ez borzasztó, ez nem fair, ami történt, és történik, és mindenképpen ezt meg kell oldani, így nem mehet tovább, ez se nem etikus, se nem jogszerű, se nem emberi, semmilyen. Így a szerzők hát kicsit emlékeztetni fognak a fejlődésük a dinoszauruszokéra, mert hogy nem fogja megérni a szerzőnek szerezni zenét, mert egyre kevesebb helyen tudja felhasználni a szerzeményét. Hát ez tömören. És akkor ez nem fenntartható annyiban, hogy ugye nem lesznek emberi inputok egy idő után, amivel feltanítjuk igen. ezeket az EMI modelleket, és akkor a szintetikus anyag megy vissza. És nem tudom, hogy mennyire lesz populáris, valószínűleg egyre populárisabb és népszerűbb lesz még mindig az EMI modellek használata földszerte, De hát nem lesz jó az output, hát egyre rosszabb lesz, rosszabb minőségű lesz az output, ugyanakkor a szerzők meg a szomszédos jogosultak nem fognak többet dalt írni, meg hangfelvételeket produkálni. Vagy legalább sokkal kevesebbet.
1: Ráadásul, ha jól tudom, de ezt biztos, hogy sokkal mondhatod, mondjuk az említett Spotify-on a hallgatási szokások pedig a zeneszerzési szokásokat is átalakítják némiképp, hiszen ott is arra kell törekedni már, hogy az első 13 másodpercben történjen valami, és nem lehet mondjuk egy Pink Floyd, ahogy elkezdődik, azzal elég nehéz van.
0: Igen, de ezek szuper dalok, imádom. Hát figyelj, biztos az lesz egyébként, hogy trendek, meg ellentrendek is vannak és lesznek. Tehát már most látom például azokat a felhasználókat, zeneszerető embereket, akik nem akarnak kifejezetten AI zenét hallgatni. Még nem nagyon látom, hogy ők hova csatornázódhatnak be, de biztos lesznek olyan csatornák, olyan infrastruktúrák, olyan megoldások, hogy az biztosan felvállaltan emberi. És akkor van a bizonytalan, ami vagy emi generált, vagy emi által manipulált, editált. De például mondjuk az előadó művészet szerintem könnyen lehet, hogy fel fog értékelődni. Azért, mert az ember az emberhez akar kapcsolódni. Kész. Mert az a megnyugtató, hogy ha látom a te szemedet, és nézel, és én megnézlek téged, és akkor valami ebből van. De amikor a mesterséges intelligenciával kommunikálunk, vagy valamilyen interakcióban vagyunk, ott nem azt várjuk, hogy nem tudom, filozófiailag, etikailag, érzelmekben épüljek, több legyek, hanem ott valami pluszt akar nekem adni, valamilyen képességemet akarja fokozni, vagy nem akarja, hanem én akarom, hogy fokozza, stb. Tehát az mindenképpen egy használati eszköz, egy túl, amit szoktak rámondani. Egyébként a Rabárpádot beszéltünk róla, és ő egyébként szerintem sokkal tech optimistább, és emi optimistább, mint ahogy én vagyok. Nem tudom, hogy neki van egy gyereke. Ezen majd elgondolkodom, majd utána nézek, majd ráeresztem az emit.
1: Itt közben megkérdezzük.
0: Mert tudnélik azért, mert azért az eminek van egy olyan része is, hogy tehát ezek a screenek, ezek addiktívak, mint tudjuk, igen, ugye? A technológia addiktív mögötte. Na de amikor ráadásul valamilyen színes szagos tartalmat nézünk benne, vagy az emit futtatjuk benne, amikor tudja az agyunk, hogy a lehetőségek tárháza végtelen, a jutalmazás végtelen, a dopamin igényünk végtelen, holott véges van belőle. Tehát egyébként szerintem emiatt sem kedvez ez a tendencia mondjuk a gyerekeknek, de nekünk sem, felnőtteknek sem, mert rendkívül addiktív, nagyon rá lehet cuppanni, ember legyen a talpán az, aki akár gyerekként ellenáll, aki akár szülőként a gyerekét arra inti, szélmalomharcot vívva, hogy ne tegyed, nem kell mindig benne lenni, ne ezzel írd a dolgozatodat, használd az olyat. Miért használná? Tehát ez most alakul ki, most van kialakulóban.
1: Ezt a mai gyerekeknek, nekünk már kicsit talán jobb a helyzetünk, mert talán hát azzal, hogy 10-20-30 év van előttük meg 50.
0: Oké, abban igen, oké, persze.
1: Ebben, és mi azért megtanul?
0: 10-20, erre én nem okézok rá.
1: Nem, neked 30-40-50. Hagyjál
0: már, neked is.
1: Jó, oké, rendben. Igen. De szóval mindenképp kevesebb, mint annak, aki 20 évvel fiatalabb, vagy 30-al. Tehát mi azért megtanultunk annó, nem tudom, olvasni, számolni, számológép nélkül akár, számítógép nélkül, mesterséges intelligencia nélkül pláne. Éltünk még olyan világban, ami egészen hihetetlenül nem volt mobiltelefon. Használtunk vezetékes telefont, hogyha volt, és ezen szocializálódtunk, ezeken a lépéseken. Ők meg ebbe csöppennek bele, és szerintem ez a szülőknek borzasztó nagy feladat, hogy megmutassák a gyereknek. Például mondjuk, hogy ami a kedvenc példám, hogy mondjuk anyuka nem veszi föl vacsora közben háromszor a telefonját, mert pittyen. Úgy könnyebb a gyerekkel is megmondani, hogy ne vegye fel a telefonját minden pittyenéskor, ha felveszi, akkor a gyerek ezt a mintát látja, nem?
0: Abszolút, de én sárkány vagyok ezen a téren, biztos utálni fognak sokan a hallgatók, de vállalom, hogy én szerintem ne is hagyja ott az anyuka a telefonját, hogy pittyenhessen telefonnak, nincsen helye az asztalnál,
1: igen.
0: Nincs. És, És nálunk például olvasunk esténként, a gyerekeim is olvasnak, de van olyan, hogy látom, hogy az olvasási kedv alább hagyott, na hát vajon miért? Hát nyilván sokkal izgalmasabb minden, és hogyha este mondjuk tévét nézünk, valami tömény sorozatot, akkor úgyis ki lehet bekelni a köztelévő pár órát, hogy úgy nem csak semmit, úgy kicsit úgy irritált vagyok, ez most nem én vagyok, hanem gyerekeim akár, és már este rá lehet repülni, megint a screenre ott kapunk egy kis tévét, vagy mi bármilyen műsort. Szóval ez nem jó, ez egy tök rossz irány, és amit mondtál, hogy megtanultuk régen azt, hogy kell olvasni, vagy nem tudom, tehát, hogy nem digitálisan léteztünk leginkább, hanem analóg módon. Tehát így vagyunk kitalálva. A kitalálás alatt azt érzem, hogy ez a mi törzsfejlődésünk. Tehát az elmúlt több százezer évben hát ilyen fizikai, unalmas dolgok vettek minket körül, és ehhez alkalmazkodott a mi agyunk és az agyfejlődésünk, hogy ezeket szintetizáljuk, ezeket dolgozzuk fel, és akkor erre varjunk gombot. Ez más, teljesen más. Tökre kísérleti nyulak a szerencsétlen gyerekeink, egyébként mi is szerintem, meg a nagyszüleink is, annyi nagyszülőt látok rá cuppanni a social media platformokra, hogy ihaj-csuhaj, úgyhogy közben nem is foglalkoznak a valós élettel. Szóval szerintem ez nagyon résen kell lenni.
1: Na,
0: és akkor is.
1: Vagy sárkány?
0: Hát abban vagyok sárkány, hogy a kölkökkel, ha vannak erős szabályok, amiket igyekszem betartani. Rendre elvérzek, ez egy más kérdés. De azért igyekszem. És utálom azt, hogy minden nap valami konfliktus van ebből. Ezt utálom. De hát, ha nincs, akkor az lesz, hogy elharapódzik ez az igény, és akkor non-stop ez van. De hát az meg nem lehet. Az nem lehet. Az nem megoldás az. Akkor kikopik minden egyéb érdeklődés, a figyelem sekélyesedik, egyébként indulatosak és agresszívak, hát én nem, de az, aki non-stop kapja, az lesz, ez nem vezet sehova.
1: Nem, ez nyilvánvalóan nem jó. Na, térjünk rá egy kicsit a szakdolgozatodra, vagy annak a témájára.
0: Térjünk.
1: Kevésbé sárkányosan. Mm. Na, hogy az volt a szakdolgozatod címe, hogy a mesterséges intelligencia, a generatív mesterséges intelligencia jogszabályi környezetének kedvezőtlen hatásai a szerzők és szomszédos jogi jogosultak jogaira és törvényes érdekeikre. Hát nagyjából ezt mondtad el az előbb, hogy elveszi tőlük praktikusan a munkát, vagy a megélhetést, vagy a piacot.
0: Hát figyelj, olyan sok mindent érintek ebben a diplomamunkában. Tipikusan az a diplomamunka, ez, ami nagyon sokat akarok fogni, mert elkezdtem foglalkozni a témával, és hát nagyon sok részlete van, ami izgalmas. Például, hát ez lehet, hogy túl jogászkodós, de mondjuk talán az is érdekes, hogy ugye a szerzők, mondjuk a zeneszerzőkre az a jogszabályi környezet vonatkozik, hogy nekik monopól joguk van a saját szerzeményükre nézve. Magyarul szerzünk egy dalt, akkor én döntöm azt el, hogy én azt többszörözöm, terjesztem, nyilvánossághoz közvetítem, bármit csinálok vele, vagy másnak erre engedélyt adok. És ez a szabály, ez nagyon régóta ez a szabály, nem csak Magyarországon, hanem Európa összes tagállamában, és egyébként Amerikában is, Ázsiáról nem tudok, de valószínűleg ott is ez a főszabály. És akkor ehhez képest jött az, hogy 2022-ben ugye berobbant november környékén a ChatGPT, és akkor hirtelen rácsodálkozott arra a világ, hogy jé, hát ez mi, pedig egyébként már előtte is volt, ugye mesterséges intelligencia, tudjuk, de mégis akkor vált ilyen széles körben elterjedté, és akkor jöttünk rá arra, hogy ez bizony fel van tanítva rengeteg adattal, többek között szerzői művekkel is. Na de hát erre hogy van a másiknak lehetősége, ha ezt mondjuk Európában engedélyhez köti a jog? Hát úgy, ugye, hogy ezt nem Európában tanították fel, hanem Amerikában tanították fel, Kalifornia környékén, és ott nem feltétlen ez a főszabály csak, mert ott fair use szerint történik a jogi szabályozás, illetőleg a fair use ott az, mint nálunk a szabad felhasználások. Csak míg nálunk Európában a szabad felhasználások, azok taxatív, tehát pontosan meg van határozva a lista, hogy melyik a szabad. Lehet idézni, át lehet venni műveket, hogy a tudományt tudjuk művelni, és még van jó pár, fel van ez sorolva a szerzőjogi törvényben. Addig Amerikában ez ennél, hogy mondjam, rugalmasabban kezelik, mert ugyan felhasználnak engedély nélkül mondjuk szerzők műveit, de hogyha az, úgy hívják, hogy transformatív felhasználás, tehát egyszerűen más típusú a felhasználás. Például amikor a Google mondjuk egy csomó könyvet digitalizált, és aztán azt indexálhatóvá tette. Tehát lehetett rákeresni. Ez egy másik típusú felhasználás, semmint, hogyha a Google csak azért digitalizálta volna be a könyveket, hogy azt az ő felületein is lehessen olvasni.
1: Sőt, hát ezt nem is tette lehet.
0: És akkor ezek, igen, tehát a fair use környezetben feltanították ChatGPT-t, de hát aztán ugye más modulok, más adatokkal is fel lehet tanítani mesterséges intelligencia modelleket, nem csak szöveggel, képpel, hanggal, audio-videó fájlokkal, mindenfélével, és ennek függvényében lesz aztán más az output. Szóval, hogy ezek a modellek idejöttek Európába, és gyakorlatilag hát el lett lopva a digitálisan elérhető összes szerzői mű, ami fönt volt az interneten, a szerzőknek a zsebéből, meg az internet felületeiről. Ezt nem nagyon lehet szebben mondani az ellopást, mert hogy engedélyt erre nem adtak, és díjat nem kaptak érte. Ez történt.
1: Igen. Jó, és ez megtörtént. Mi van ezután? Tehát egyrészt van-e valamilyen jogi mód arra, hogy ezen valaki változtasson? Tudom, Amerikában azért volt egy-két ilyen per, ha jól emlékszem.
0: Sok per van, nagyon sok per van ezzel kapcsolatban. Európában is van sok per ezzel kapcsolatban. Az az igazság, hogy ezek most forronganak, most alakulnak. Tehát és például van egy per, ez most a Like Company vs. Google, mi más. Ez a Like Company egyébként egy internetes sajtó kiadó, és ők ezt azt sérelmezték a Google részéről, hogy feltanította a Google az ő sajtó kiadványaikból az EMI rendszerét, és aztán ezt output formájában viszont lehetett látni. És ugye nyilván nem kérdezte őket meg senki erről, hogy ezt megtehetik, és díjat se kaptak érte. Viszont a jogszabályi környezet az azt teszi lehetővé, hogy úgynevezett ilyen snippeteket, tehát ilyen kisebb AI által generált summázatokat azért meg lehet jelentetni egy-egy cikk kapcsán. Ami azt jelenti, hogy sok esetben az olvasók, a userek nem mennek el a Like Company-nak sem a felületére, tehát ezekre a online kiadványokat, online cikkeket nem olvasgatják se ott, se máshol szerte a világon, mert elég nekik a Google által summázott adat. Mi ebből a tanulság, vagy mi ennek a következménye? Hát az, hogy pénz nélkül fognak maradni mondjuk az újságírók, meg ezek a sajtókiadók is kevesebből kell, hogy nem fennmaradjanak. És ez nagyon nagy nehézség, mert azért nekik nyilván van egy csomó költségük, ki kell fizetniük, nem tudom én milyen dolgokat, hogy meg tudjanak maradni, de egy idő után ez így nem fenntartható.
1: Nem, és sajnos az se segít, hogy néhányan jó érzésből azért mégiscsak rákattintunk, hogy megtalálta, és utána még rá is kattintunk az adott online újságról.
0: Nem, mert ennél sokkal többet mér a profilozás során az adott EMI rendszer, vagy szóval, hogy sokkal szofisztikáltabban hagyjuk mi ott a digitális lábnyomainkat.
1: Igen, persze.
0: Úgyhogy ez ciki. De például van egy másik jogeset, ez a Anthropic vs.
1: Na melyik?
0: VS, az amikor, tehát van az a photo storage bolt, ugye mondom, Getty Images. Getty Images VS Anthropic, ott pedig nem tudta bizonyítani a Getty Images, hogy gyakorlatilag engedély nélkül felhasználta az Anthropic az ő fotóit. És ez csak azért nem tudta bizonyítani, csak mert ennek a felhasználásnak a jellegzetessége a black box hatás, ami azt jelenti, hogy az Anthropic, ami a Getty Images fotóit felhasználva egy képgeneráló AI rendszer, vagy AI modell, egy applikáció, Nyilván nem ismerte be azt, meg nem persze. mondta el, hogy, ez, hogy ezeket a fotókat használja, viszont megjelentek az outputokban sok esetben vízjeles, torzított vízjeles Getty Images fotók. Hát ez ugye abszolút arról árulkodik, hogy ez fel lett használva. Ennek ellenére nem sikerült bizonyítani a Getty Images-nek, pedig nyilván nem, nincsenek ott buta jogászok, csak olyan jogszabályi környezetben kellett nekik azt bizonyítani, hogy ott lett feltanítva az antropiknak a nem tudom, felhőjében, vagy a szerverein, amit lehetetlenség volt bizonyítani. Egyszerűen, mint száz, ők ebben elbuktak, ami azt mutatja csak, hogy borzasztó bizonytalanságok vannak, ami oda vezet, hogy gyakorlatilag a lényeget nem lehet bizonyítani. Ezt jelen esetben, hogy azokon a fotókon lett feltanítva, amiken hát nem lehetett volna. Kész.
1: Igen. Mellesleg ugye most éppen az Anthropic, illetve a Claude most éppen a másik oldalon van, hiszen most tiltotta le az amerikai kormányzat az egyik alkalmazásuk használatát.
0: Igen.
1: Végülis mindenkinek szabad használni, csak annak, aki nem amerikai, annak nem. Amerikában sem, úgyhogy egyelőre éppen elérhetetlen ez a szolgáltatás. Tehát,
0: hát igen, erre én se tudok semmi okos gombot varni, de hát figyelj, az biztos, hogy például az Ádám, aki az én párom és a Unique-ban a dalszerző, ő is használ AI-t, tehát ott is van mondjuk egy Suno AI nevű applikáció, ami borzasztó izgalmas, és nagyon nagy tereket, meg lehetőségeket ad a zenészek számára, és nagyon sokan használják, de ugyanakkor, de van egy jó pár zenész, akinek ellenérzései vannak ezzel kapcsolatban, mert ők másra helyezik nyilván a hangsúlyt. Ők arra valószínűleg, hogy a zeneszerzés is egy olyan emberi tevékenység, amit nem kívánnak kiszervezni, mert ezzel, ha az ember szőröstől bőröstül megküzd, amiben vannak ilyen holdpontok, és látom az Ádámon, mert nem én vagyok a zeneszerző közülünk, hanem ő. Mindegy, ettől érzi igazán valószínűleg magáénak az adott szerzeményt, hogy ezen ő megy keresztül, ezen a nagyon nehéz úton. De mégis jó például szerintem az AI tekintetben, mert mondjuk az Ádám, aki elakadt az egyik dalával, de az dal az már állt, vagy 5-6-8 éve a fiókban, elővette, és akkor berakta, és nyilván kellene hozzá jó promptok, nyilván kell hozzá egy előzetes referencia az elmúlt 10-20-30 évből, hogy mi az, amit jónak ítél meg az AI, és mi az, amit nem, és amit kihoz, az mennyire jó, de hogy ki libbentette őt arról a holdpontról, amiben állt már mondjuk egy 5-8 éve.
1: És ez lesz a következő Unique dal?
0: Ez lesz a következő Unique dal egyébként. Erre tényleg tök jól elhibáztál.
1: Na, igen. És akkor a következő Unique dalnak ki lesz a szerző?
0: Hát az van, hogy az AI ugye, az EMI nem lehet szerző.
1: Igen.
0: Azt biztosan már elmondták az itt előttem helyet foglaló jogászok. Az nem lehet szerző, viszont ha az AI-t veszi igénybe az ember, akkor nem biztos, hogy az ember szerző lesz.
1: Igen.
0: Attól függ, hogy mennyire uralja gyakorlatilag, szerintem ez a terminus erre, mennyire uralja azt a szerzői folyamatot az adott szerző, vagy pedig mindent kiszervez az EMI-nek, és azt mondja, hogy pipi, egy buta prompt, írjál rá egy zenét, és ír rá valamit. És egyébként az, amit ír ilyen béna buta promptra mondjuk egy EMI, az is lehet, hogy más emberben érzelmeket vált ki. Tehát annak is van akár létjogosultsága, ezen el lehet filozofálgatni. De az biztos, hogy rengeteg kárt is tud tenni most a kreatív iparban az EMI.
1: Viszont megcsinálja a követ, vagy nem megcsinálja, de segít megcsinálni a következő dalatokat.
0: Segít megcsinálni a következő dalunkat, de tudod, ez is olyan, hogy nem tudom biztosan, hogy például, hogy biztosan tényleg baromi jó lett ez a dal, vagy csak el vagyunk ámulva és ájulva attól, hogy ilyen tök jó terméket, meg tök jó eredményt hozott létre, mert hogy elveszíti az ember, vagy de legalábbis én biztosan, és ahogy látom az Ádám is, a józan ítélőképességét, hogy amit csinált ez az AI, ez most tényleg abszolút értelemben jó, vagy csak relatív ahhoz képest, amit én várok egy technológiától, és azt messze túlszárnyalja az eredmény. Például
1: csinálunk... Mondhattam, hogy hozz be, és játsszuk le.
0: Majd elküldöm, majd lesz valami. De hogy van például egy olyan programunk, amikor zenei élményprogramot nyújtunk itt-ott, például szállodákban, és akkor ott rendszerint, amióta az AI így hát bejött a képbe, integráljuk ebbe a témába az AI-t is, és gyakorlatilag írunk dalt. Írunk dalt az AI segítségével, úgyhogy közben ott vannak, hát a családok apraja és nagyja, gyerekek, szülők és nagyszülők. És akkor az szokott lenni, hogy hát ez általában egyébként ennek az élményprogramnak így a csúcsa, mert előtte egy kicsit képbe tesszük magunkat, hogy mi a zene, mik az összetevők, mit tudom én, a ritmus, a dallam, a harmónia, vannak rá ilyen játékos gyakorlatok, tökre szeretik, de legalábbis én biztos szeretem ezeket. És akkor a vége az, hogy írunk egy dalt, és mindenki berak egy kicsit a közösbe, hogy hát ő, mit tudom én, ő Kati, ő nagyon szeret labdázni, ő ma rosszat evett, ő ma egész nap rosszul volt, teljesen mindegy, és akkor ebből így összeáll valami, és beadjuk ezt így szöveg és zenegenerálásra, és akkor még adunk természetesen stílusra vonatkozó utasításokat is hozzá. És tök mókás szokott lenni az eredmény. De ez például nyilván nem tud, hogy mondjam, tehát nyilván nem tud ezt helyettesíteni egy jó dalt. Tehát, hogyha ez lenne az igény, akkor az semmiképpen sem állja meg így a helyét. Viszont ha egy szórakoztatásként tekintünk rá, hogy ez szórakoztat, ebben nem kell nagyon értéket belelátni, vagy csak a technológián, hogy mondjam, ámulunk és bámulunk, arra szerintem ez ideális. Tehát, hogy ez mindig egyfajta csúcspont, meg fénypontja ezeknek a élményprogramoknak.
1: És akkor rászoktatjátok a gyerekeket a mesterséges intelligencia használatára, nem?
0: Figyelj, értem, igen, de az van, hogy magamat is érzékenyítenem kell abba az irányba, hogy ezt nem lehet teljesen kikerülni, baromság is lenne. Nézd meg, én is használom diplomamunkánál, használjuk a zeneírásnál, tehát meg kell azt tanulni valahogy, hogy tehát lelkileg le tudjunk válni, ha akarunk róla. Tudjuk magunkat jól érezni ettől függetlenül, le tudjuk rakni a túróba. Ki kéne, hogy alakuljon az? Nem tudom, hogy egyébként mennyi generáció alatt fog ez kialakulni, nem tudom. Az, hogy mit szervezünk ki az EMI-nek, és mit tartunk meg magunknak, mert ugye félő, hogy hát idézőjelben elhűlünk, tehát mint ahogyan a GPS-eknek, tehát a GPS igen. alapú applikációknak is ugye megmondjuk, hogy hova vigyen, onnantól kezdve nem kell gondolkodni rajta, hogy kell oda menni.
1: Ez már egy korábbi műsorban egyszer felmerült, és akkor az volt az ötlet, hogy csináljunk erre egy kihívást. Csináljunk olyan kihívást, hogy kivállalja be, hogy mondjuk egy 100 kilométeres utat megtesz. Papíralapú térképpel.
0: Hát én elsőként buknék ott el. De én nekem mindig is rossz volt a tájékozódási képességem, úgyhogy az EMI ebbe se segít, hogy ebbe ügyesebb legyek. De mindegy, ott nem bánom, az nem érdekel az a front. De azért általánosságban, hogy az ember használja az agyát, gondolkozzunk, azért ott már az számít. Tehát például ugye minket régen ilyen lexikális tudásra tanítottak, tehát azt verték a fejünkbe így az iskolákban. Szerintem ez változni fog, de azért valamennyi lexikális tudás mindenképpen kell, mert különben nincsenek referenciapontok az emberben, tehát nem tudjuk ellenőrizni, hogy amit az AI hoz,
1: fogalmunk sincsen.
0: Zene, vagy egy orvos az orvosdiagnosztikai készüléke során, hogy milyen ajánlatot vagy döntést hoz az adott output, hát végsősoron az ember viszi a felelősséget, nem a gép, és nem a gép készítője, meg a modellalkotója, az kicsit messze van ebben a folyamatban, tehát mindig az ember lesz ott mögötte. És ezért is például, ha mondjuk egy zenész AI-t használ, vagy nem használ az adott dalához, végsősoron tök mindegy, mert olyan szempontból tök mindegy, hogy a közönség úgyis hozzá, és az ő produktumához akar csatlakozni, és hogyha mi ezt, vagy én ezt jónak gondolom, akkor ez az én produktumom. Hát régen is lehetett nyilván, hogy mondjam, technológiát igénybe venni ahhoz, hogy valamit a közönségünk elé tárjunk, nem kell messzire menni, fényképezőgép. Akkor is volt egy nagy ugye, ilyen hype, és aztán, hogy hát ez, amit csinál a szerzői műve, aztán kiderült, hogy de egyébként a szerzői mű, mert rengeteg részletre, paraméterre lehet odafigyelni. És az EMI-nél is valószínűleg rengeteg mindenre oda lehet figyelni, amikor promptolunk, mert ott ég és föld, ami kijöhet minőségben eredményként.
1: Igen, és nyilván mondjuk zenészeknél azt gondolom, hogy a koncert. Amíg a koncert élő, vagy élőnek tűnik legalább, ugye azért megyünk el, mert a művészt akarjuk látni, téged akarunk látni, vagy a Metallicát akarjuk látni, teljesen mindegy. Valószínűleg mind a kettőtöket jobb minőségben hallgathatnánk otthon egyébként.
0: Valószínűleg így van. De látod, például egyáltalán nem kell az EMI a csaláshoz. Nem csalás, ez idézőjeles csaláshoz. Hát hiszen a hangfelvételek hát azt is kikupálják természetesen. Igen. Tehát egy koncertet, amikor felvesz az ember, vagy felveteti a crew-val, hangstúdióban utána azt összerakják, és ha hamis vagy rosszul játszik, akkor azt helyre rakják. De ahhoz nem kell EMI. Meg a másik, amit akartam mondani, hogy igen, tehát ember emberhez akar kapcsolódni egy koncert során is, és hát mondom, ha csak nincsen, nem lesz majd később ilyen nagyon fejlett holografikus technológia, meg humanoid robotok ezen a téren, és amikor már a második sortól már nem is érzékeljük, hogy valójában ez egy igazi ember vagy sem, addig azért az előadóknak áll.
1: Elég nagy siker volt.
0: Hogy melyik?
1: Az Abba.
0: Az igaz, az direkt erre volt, ugye kitalálva, az kommunikálva volt, de amikor be akarják csapni ezzel kapcsolatban a közönséget, az azért egy másik, tehát az a deepfake-ek világa. Az nem szép dolog, az bűncselekmény is lehet. Más tagállamokban az kifejezetten bűncselekmény, nálunk ez ilyen, hogy deepfake, ez nem bűncselekmény, tehát nem büntetőjogi tényállás, de ha mondjuk rágalmazás, vagy becsületsértés formájában jelenik meg, mert olyan is van, amikor mondjuk egy színésznő megkapja egy pornószínésznőnek a testét, és azt mozgásban látjuk, akkor az már igenis bűncselekményé válhat. Úgyhogy a deepfake-ek világa, ez megint egy izgalmas halál, nagyon nagy terület.
1: Igen,
0: menjünk abba bele egy cseppecskét.
1: De csak egy dióhéjban mondjuk Szoboszlai Dominik képének az átalakításába.
0: Miért most ilyen volt, én erről lemaradtam?
1: Volt, elmúlt héten, hát mindenki.
0: Tényleg? Na ez a buborék engem elkerült, mert ugye az van, hogy ilyen ikócsémberekben vagyunk.
1: A híres rövid nadrágjára, nem emlékszem?
0: Nem emlékszem, nem, a híres nő, én nem követtem nem. A nagy
1: nadrágjára. Na minden, volt egy csodálatos rövid nadrágos képe, elég extrém ruházatban, de hát ez az ő dolga.
0: Mert ugye az van, hogy egyébként a deepfake szociológiailag is nagyon érdekes, mert hogy neked kihozza ezt, a filter bubble-nek nevezzük, tehát amikor ugye mindenkinek más realitást, más digitális valóságot hoz be az MI egyébként a képernyőjére. Nekem nem hozta be, mert ezek szerint annyira nem rezonáltam el az ilyen tartalomra, de aki látta, az nekem más trendek jönnek. De hogy, és egyébként ez meg halál egy antidemokratikus hatása az EMI alapú tartalomkészítésnek, mert ugye profilozva vagyunk mindenki, és ez nem egy, hogy mondjam, nem az van bennem, hogy üldözési mániám van, hanem valóban profilozva vagyunk. Ezért tehetnek szuperül targetált tartalmak és reklámok, amik jönnek az arcunkba. Na mindegy. És akkor mindenkinek más jön, és más deepfake-ek is jönnek akár be a screenjeinkre, a képernyőinkre. És az van, hogy ez meg azt, tehát ugye mi az a deepfake, azt biztosan tudja itt a közönség, azért mert azért edukáljátok már másfél éve.
1: Azért
0: a deepfake az azt jelenti, hogy gyakorlatilag látunk valamit a képernyőn, mondjuk egy embert, de ő igazából nem járt azon a helyen, sose nézett ki úgy, nem mondta azt, amit látunk, amit hallunk, hogy mond. Vagy ez eseményre is vonatkozhat, egy helyszínre vonatkozhat, igen, bármire vonatkozhat. Tehát az a lényeg, hogy nem valós, pedig úgy tűnik. És ez a deepfake, és ez rohadt veszélyes. Azért veszélyes, mert az ember, még úgy vagyunk bekötve, hogy az van, hogy amit látunk, az, ha nagyon nem lóg ki a lóláb, elhisszük, hogy igaz. De ezeknél a deepfake-eknél már az a helyzet, hogy nullára lóg ki a lóláb sok esetben, és nem igaz. Ennek ellenére nem igaz.
1: Ha jól van megcsinálva, akkor olyan, mintha igaz lenne.
0: Így van, és pedig nem igen. Valós, nem, igen, tehát nem valós. Becsapja ez az embert, és egy ilyen bizalmi deficitet, hát már elindított az internet, és a digitális világ felé. Tehát egy bizalmi deficit van, és lesz egyre inkább jobban, szerintem az emberekben. Ennek például az egyik következménye az, hogy csapongjunk tovább, hogy nagyon sok a embert, idősebbeket a hiszékenységüknől fogva becsapnak, és olyan, és mit tudom én, az adathalász programok ellopják az adataikat, és ráklikkelnek olyan, mit tudom én, helyre, ami egyébként ilyen rossz indulatú link, és azt mondjuk azért teszi meg, mert egyébként...
1: Hát mert úgy néz ki, mint hogyha nem az.
0: Igen,
1: nem.
0: Tehát akár deepfake vezet oda, vagy teljesen mindegy, vagy nem. Szóval, hogy deficit lesz, szerintem egyre több bizalmi deficit az interneten, meg a digitális világban lévő dolgokkal kapcsolatban, és szerintem edukálnunk kell magunkat non-stop. Tehát ez is egy ilyen, kicsit egy olyan, hogy így nehéz ezt megtennünk, meg ilyen, milyen harc, ilyen szélmalomharc, de muszáj, mert most ez éppen a valóságunk.
1: Na, hát akkor a következő számotok szólhat erről.
0: Majd közvetítem az Ádámnak.
1: Szélmalomharc az internetes.
0: De ezt megírták.
1: Megírták már? Van ilyen?
0: Igen, van valamilyen. Valami.
1: De nem biztos nem a deepfake-ek ellen.
0: Nem, az még nem. De ennél elrugaszkodottabb szokott lenni a Judit. Hát az van, ennél elrugaszkodottabb, meg ennél szimbolikusabb általában a szövegvilágunk, úgyhogy, de majd beszélek a Zsolttal. Hát mit tudom én, hogy mindítja manapság, meg lehet, hogy az Emmy őt is.
1: Na, hát az Emmy segítségével is meg lehet írni.
0: Ja.
1: Na, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Remélem, jól érezted
0: remélem,
1: magad?
0: Én nagyon jól éreztem akkor magam. Remélem, jó. Nem volt sok, meg úgy követhető volt, amiket mondtam.
1: Szerintem igen, de hát ez a közönségre van bízva, majd vagy visszajeleznek, majd megosztják, vagy tetszett nekik, remélem tetszett nekik.
0: Meg hát nem biztos, hogy feltétlen ide illik az Emmyhez, de lesz nekünk szeptember 25-én egy nagy koncertünk itt Budapesten az Akváriumban, és ott biztosan nem az én digitális avatárom fog jelen lenni, hanem én személy
1: szerint.
0: Ez
1: jó hír.
0: Na,
1: ez jó
0: úgyhogy így hát ennyiben akkor tudom kötni az Emmyhez kicsit erőszakosan, de
1: nem baj, de jó ez. Mikor szeptember?
0: 25-én.
1: Köszönöm. Akkor legkésőbb szeptember 25-én.
0: Köszönöm szépen a meghívást.
1: Én is köszönöm, hogy itt voltál.
2: A műsor támogatója a digitrendi.hu, a digitális innovációk üzleti oldala. Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon. Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

0: reggel. Azóta nem fáj.
1: Műsorajánló. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, öt perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jegerzuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
2: Újabb rendkívüli ülést tarthat az országgyűlés. A légkondicionálók helyes használatára hívja fel a figyelmet a Népegészségügyi Központ. Meleg, koranyári idő lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Újabb rendkívüli ülést tarthat az országgyűlés. A miniszterelnökséget vezető miniszter jövő hétfőre és kedre kezdeményezte az ülés összehívását. Ruf Bálint indítványában 7 olyan törvényjavaslatot sorolt fel, amelyek módosításáról szavazni kell ahhoz, hogy az ország hozzáférjen az Európai Uniós forrásokhoz. Ezek között szerepel például a médiatörvény és a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról szóló javaslat. Mivel az országgyűlés tavaszi időszaka hivatalosan június 15-én véget ért, már tegnap is rendkívüli ülésen tanácskoztak a képviselők a parlamentben. A jövő héten terjeszti be a kormány a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló jogszabályokat. Magyar Péter kormányfő közölte, a hivatal elsődleges feladata az elmúlt 20 év közvagyont érintő visszaéléseinek feltárása, a korrupciós és vagyonkimentési konstrukciók kivizsgálása, valamint a jogellenesen megszerzett közvagyon visszaszerzésének jogi támogatása lesz. Áprilisban a teljes munkaidős alkalmazottak bruttó átlagkeresete 772.200, a nettó átlagkereset 541.200 forint volt. A bruttó átlagkereset 9, a nettó átlagkereset több mint 11, a reálkereset pedig csaknem 9%-kal múlta felül az egy évvel korábbit, jelentette be a Központi Statisztikai Hivatal. A nettó átlagkereset emelkedése a többi között a családi kedvezmény miatt és az anyákat érintő kedvezmények bővülésének köszönhetően haladta meg a bruttó átlagkereset növekedését. Péntektől vasárnapig várja a kerékpározást és olvasást kedvelőket a Tricikli Fesztivál Szegeden. A határokon átívelő kulturális programot hagyományosan 3 városban rendezik meg. Május végén Magyarkanizsa nyitotta a sort, és július végén Sepsiszentgyörgy zárja. Filmforgatás miatt a hétvégén nem jár egy szakaszon a 2-es metró. A Deák Ferenc tér és az Őrs vezértere között pótlóbuszok viszik majd az utasokat, tájékoztatott a Budapesti Közlekedési Központ. Sajtóhírek szerint a stadionok állomás alagúti részében lesz a forgatás. Az amerikai akciófilmben Arnold Schwarzenegger és Sharon Stone is szerepel. A légkondicionálók helyes használatára és karbantartására hívja fel a figyelmet honlapján a Népegészségügyi Központ. Figyelmeztetnek arra, hogy a klímaberendezések használatakor kerülni kell a túlzott hűtést. A bel- és kültéri hőmérsékletek különbsége lehetőleg ne legyen több 8-10 foknál. A hideg levegő pedig ne áramoljon közvetlenül a bent tartózkodókra. Napos felhős az idő. Keleten, valamint a déli és nyugati határ mentén még előfordulnak futózáporok, zivatarok. Többfelé megélénkül a szél. Délután 25-30, késő este 16-25 fok valószínű.
1: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Exkluzív. A Spirit FM-en. Különleges vendégek, aktuális kérdések és témák a stúdióban. Közélet, politika és a nagyvilág történései. Minden, ami fontos, érdekes és érinthet minket. Exkluzív. Novák Andrással a Spirit FM-en.
3: És elindul az Exkluzív itt a Spirit FM 92.9-en, és különleges vendégünk van. Most először van itt a stúdióban, de nagyon nagy megtiszteltetés. Ari Yom Tov, üzletember, Izraelből befektető, és mostantól angolul fogunk beszélgetni, Morvai Peti hangját fogják hallani, kedves barátom, felelős szerkesztő a Heteknél. Ari, thank you very much.
4: Nagyon köszönöm, hogy eljöttél a műsorba. Az interjú előtt beszélgetünk egy kicsit arról, hogy a kormányváltás óta azt mondtad, hogy nagy fényt, nagy lehetőséget látsz a magyar gazdaságban. El tudnád mondani azt, hogy mivel kapcsolatos? Igen, két dologról van szó. Most már 38 éves tapasztalatból beszélek itt Magyarországon. A 80-as évek végén kezdtem már itt tevékenykedni, tehát igazán azt mondtam, hogy része volt Magyarország fejlődésének, kibontakozásának. Az üzletemberek szeretik a stabilitást, és szeretik a dolgokat világosan látni. Az üzletemberek csendesek alapvetően. Nem szeretjük a nagyon gyors változásokat, nem szeretünk a váratlan dolgokat. Ezért aztán kezdetben sok reménység vett körül bennünket itt Magyarországon. Az egész világon volt egy várakozás Magyarországa kapcsolatban. Befektetési lehetőségek jöttek, alapok jöttek, ez volt a kezdet. Ez a történelem. Amit el szeretnék mondani, igyekeztünk sok jót tenni. Mi hoztuk létre az első plázát Magyarországon, ez volt a Duna pláza, és aztán további plázákat, nem feltétlenül én, hanem a partnereimmel, üzletpartnereimmel, aztán a Meridian Hotelt, és aztán az Gosdú udvarnak is az alapítója lettem, ma is részes vagyok benne. Ez ténylegesen megváltoztatta Budapest belvárosának a hangulatát, barátságosabbá tetté, és egy kifejezett turista attrakcióvá vált világszerte, amit hirdetnek. Tehát az utóbbi időben pedig az egyik ingatlanomat átalakítottak, egy nagyon magas színvonalú, ötcsillagos, idős otthonná alakítottak. Hát ez az idős otthoni gondolkodásnak egy új kategóriáját hozta. Most idős otthonná alakítottak. Hát ez az idős otthon.

Nagyon sok mindenben hasonlítunk egymásra, sok dologban. Az egyik ilyen dolog, hogy bizonyos szempontból, üzleti szempontból újak vagyunk. Nem történelmi, de gazdasági, üzleti szempontból újak vagyunk. Magyarország még fiatalabb is, mint Izrael. Tehát amikor idejöttem Magyarországra, még a 80-as évek végén még nem is tudtam egyedül vállalkozást indítani, össze kellett fognom magyar vállalkozókkal. Nem tudtak angolul az itt élő emberek. Tehát nagyon sok minden változott ott természetesen. De ebben a hasonlóságokkal kapcsolatban Izrael és Magyarország között egészen 2013-ig, ha Izraelbe vettük a gazdaság életet, akkor azt mondtam, hogy 10 ujjamon meg tudtam számolni azokat a családokat, akik az ország gazdaságának a túlnyomó részét birtokolták és befolyásolták. Bankokban, energiaágazatban, informatikában, médiában. Ott volt az Offer család, itt is partnerek voltunk Magyarországon. Bizonyos szempontból 10 család volt Izraelben, amely mindent, gyakorlatilag mindent kontrolláltak és ellenőriztek. Hogy ez maffiaszerű, hát azt csak kérdezem, ön mondta ezt, te mondtad. Az üzletemberek, én egy üzletember vagyok, de az üzletemberek, hogyha nem teszünk szabályokat, nem szabályozzuk meg őket, akkor elszabadulnak. Isten úgy teremtett bennünket, hogy sajnos soha nem elég a pénzből, ez így van világszerte. Ha valakinek 100 millió eurója van, nem elég neki. De akár 5000 eurója van, az se elég. Független a pénz mennyiségtől. Ezért szükséges az üzletembereket korlátozni, szabályozni. És a szabályozás, amit mi 2013-ban megvalósítottunk Izraelben, azt gondolom, ez egy modell lehet Magyarország számára is. Ezek a törvények, amit Izraelbe hoztunk, ez a tőke koncentráció ellenes törvények, ezeket a koncentrációkat, amit az előbb említettem, ez a 10 családnak a befolyását föl kell aprózni, föl kell törni. Ezt a koncentrációt, a tőkekoncentrációs törvénynek ez volt a célja, és ez működik. 2013 óta jól működik? Nagyon jól működik, igen. A percentésen az a 10-15 család, amelyiket érintett, nem volt nagyon boldog, de a törvény velük szemben is fair volt, ezek a családok is megértették azt, hogy nem engedhetjük meg azt, hogy egyszerre lehet banktulajdonos, főszereplő az ingatlan piacon, és még a kereskedelemben is. Ezért adtunk neki 3 évet, 5 évet, nem egyik napról a másikra kellett ezeket végrehajtani, volt egy időkeret, amelyben meg kellett tenni a szükséges lépéseket, és ez megtörtént. 10-20 család, ahogy mondtam, ők nem nagyon voltak boldogok, de még a családon belül is, hadd mondjak egy példát, volt egy olyan, például az Offer családban, sajnálom, hogy egy volt korábbi partneremről kell beszélni, de a testvérek között szét kellett osztani a dolgokat. Nem lehet tovább minden egy kézben. Ez a törvénynek a lényege. Ez egy csodálatos törvény társadalmi szempontban. Ezek hogyan vonatkozhatnak? Hogyan lehet ezeket a törvényeket, szabályokat átültetni Magyarországra? Hogy látod? Azt gondolom, hogy nagyon hasonló helyzet. Hadd említsem meg valami olyat, amit az emberek általában nem gondolnak, amire mindegy, hogy jobb oldal, bal oldal, Fidesz, Tisza, MSZP, de gondolkodjunk úgy az országunkról, gondolkozhatok az országotokról, mint egy egységről. Ide hozok 1 milliárd dollárt. Sok milliárdos van ma, több 100 milliárdos van ma már a világon, dollárban. Tehát ha ide jön, ez egy külföldi, bárki lehet, de lehet egy volt expat, magyar, aki visszajön, és hozza a pénzét, és elkezdi fölvásárolni bankokat, építési,

0: vállalatokat, biztosítási vállalatokat, ez nem jó. De ez megtörténhet. A mai szabályok alapján, most már az elmúlt 72 órában az első dollár pilliomos is megszületett Elon Musk személyében, tehát neki apró pénz lenne, amivel itt Magyarországon mindent fölvásárolhatna. A másik, amit mi tettünk Izraelben, hogy szabályokat hoztunk, nagyon szigorú szabályokat, azokra a vállalkozásokra, céges tevékenységekkel szemben. Például Izraelben soha nem történt meg korábban, hogy a céget, most nem is a konkrét példa a lényeg, de hogy a cégeket egyben eladták másoknak. Tehát ezeket a cégeket, amikor eladásra kerültek, akkor ezek fölaprózták. Tehát ebben az eladásokban az államnak meg kell tartani egy aranyrészvényt, nem a pénz miatt, hanem a döntési helyzet miatt, mert amikor átkerül egy másik kézbe egy állami cég, akár egy ellenséges kézbe is átadhatja, mert egy cégről van szó, aki ma tulajdonos, holnap eladhatja. Most nem a nevek a lényegesek. De például a 4IG-t itt Magyarországon, ha az államnak nincsen döntő arany részvénye a cégben, döntéshozatali joggal rendelkező részvénye, akkor bármi történhet azzal a céggel. Sok minden, sok céggel megtörténhet. Ezekben a cégekben a magyar államnak szükséges, hogy legyen egy döntő befolyása legyen, hogy eldöntse, hogy ki a tulajdonos, hogy garantálja azt, hogy a új tulajdonos nem fog a magyar állam érdekeivel szemben cselekedni. Tehát ezt a vállalat továbbadásra vonatkozó törvények. De ne féljetek, a szabadság, ez nem azt korlátozza. De ezek a lépések szükségesek ahhoz, hogy az állam érdekei biztosítva legyenek. Tehát amivel az elmúlt 5 évben szembesültünk, és azt látunk itt Magyarországon, hogy ezt megengedték. Megengedték, hogy bizonyos nagyon befolyásos üzletemberek mindent az ellenőrzés alá vonjanak. És nagyon sok minden és sok területen kontrolláló pozícióba kerülnek, és a befektetők még csak lehetőséget sem kaptak, hogy a piacra léphessenek. Tehát az üzletemberek szempontjából, az üzletemberek között ezt elkezdtek beszélgetni arról, hogy miért is van ez. Nagyon diplomatikusan fogalmazol. Hadd mondd el a véleményedet. Az én véleményem nagyon nyilvános.
1: You can see lights.
0: Mert ahogy mondtad, hogy most látsz már lehetőséget, látsz fényt az alagút végén. A fény azt jelenti számunkra, üzletembereknek, hogy fair play-re számíthatunk. Mint a futballban. Mint a futballban. Van egy a sportban, hogy bizonyos tőke összeget meghatároznak, hogy amennyit maximum be lehet fektetni. Nem lehet az, hogy valaki billiómos, és a világ összes, az NBA-nek az összes játékosát megveszi, és egy csapatba teszi. Tehát ezért kell, hogy legyen egy határ, legyen egy korlát, ami biztosítja a fair play-t. Ez az fair játszmának a feltétele. Tehát most ezt látjuk Magyarországon, azt érezzük, hogy legalábbis a háttérbeszélgetésében, hogy nagyobb nyitottság van erre. Azok az emberek, akik az elmúlt időszakban a legkülönbözőbb szektorokban befolyást szereztek és tulajdont szereztek, talán. Tehát meg volt engedve nekik, és ezért természetesen ezt megcsinálták. Nem azért vagyok itt most, mint haragudnék rájuk. Azt szeretném mondani, hogy ez történt, így alakult. Az életben csak a hibáinkból tudunk tanulni. A jó dolgokból, amik sikerülnek, azokból nem tanulunk. És azt gondolom, hogy ezek hibák voltak. És azt gondolom, hogy a mostani kormány megérti ezeket a hibákat, amiket a korábbi elkövetett, és igyekszik javítani ezen. Tehát a rossz dolgokból tanulhatunk. Vegyük például az elmúlt 5-10 évet, nézzük meg azt, hogy hogyan lehet ebből kijavítani a hibákat, milyen szabályokat kell behozni ahhoz, hogy a üzleti életben is fair játékra lehessen számítani, és így tovább. Nézzük meg, a mai gazdasági teljesítmény Magyarország nem valami olyan, amire nagyon büszkék lehetnek. És ez nem arról van szó, a forint nagyon erős, ahogy persze, hogy a sékel is nagyon erős, de ez a különbség. Ez a reménynek a... Egyelőre Magyarország kapcsolatban a piac a reményt értékeli. Egy nagy reményt tapasztalunk a piacon. Igen, mi azt szoktunk mondani, hogy a remény az kb. 20%-ot tesz ki az összértékből. Tehát van üzleti értéke a reménynek, reménykedésnek. Ez kb. 20%-ot tesz ki. A rossz várakozások, pesszimista várakozások pedig csökkenthetik a valós értéket is. Tehát mehet 20%-ot fölfelé, 20%-ot lefelé a valós értékhez képest. Tehát ma a piac arra úgy érzékeli, egy nagyon pozitív módon értékeli, és egy pozitív előrejelzést vetít a jövőre. De azt gondolom, hogy például, amit az elmúlt héten, vagy akár ezekben a napokban azokat a szabályokat változtatnak, például a köztisztviselők a betöltésével kapcsolatban, hogy ezt 8 évbe korlátozzák, ez erre nagyon nagy szükség lenne Izraelben is. Hogyha valaki az amerikai állam, Egyesült Államok az elnöke, ott 8 évbe korlátozzák, ez egy fontos dolog. De meg kell ebből érteni, ez megérteti, emlékezteti a közszereplőket, politikai szereplőket arra, hogy nem örökké tart a hatalmuk. Hogy szükség van arra, hogy csere legyen. Mert 8 év, az egy hosszú idő, de gondolkodni kell abban, hogy semmi nincsen garantálva, és holnap már nem biztos, hogy itt leszek. Tehát ez óvatosságra inti a politikai szerepet, és azt mondom, hogy ez egy egészséges változás, egy egészséges kihívás velük szemben. A Bibliában, az elmúlt napokban többet olvastam a Bibliát, megértettem néhány dolgot. Arra voltam kíváncsi.
2: Your Bible or our Bible?
0: We have the same Bible. Nekünk ugyanaz a Bibliánk van, tehát nem. A ti Bibliátok a mi Bibliáknak a folytatása, tehát ugyanarról beszélünk, ugyanabban a gyökérből származik ez.
2: And I look at the roots,
0: és megnéztem a gyökereket.
2: And I put in JPPT about...
0: Beütöttem a ChatGPT-be. Azt kérdeztem meg a mesterséges intelligenciától, hogyha a Bibliában, hogy a Biblia a hatalmi időszakot korlátoz, és kaptam is egy választ rá. A Mózesnek az egyik könyvében, ott az szerepel, a királysággal kapcsolatban voltak korlátozások. Ebben az ige versben meg volt szabva, hogy mit tehet és mit nem tehet a király. Korlátai vannak a pénzzel kapcsolatban, nem halmozhat föl túl sok aranyat, ez le van írva. Nem birtokol túl sok lovat, ami azt jelenti, hogy nem ez korlátozza, hogy milyen hatalmat kap háború viselésére. Még a korrupcióval kapcsolatban. Tehát még ha a bibliai időben valaki egy király volt, akkor is korlátok vonatkoztak rá. És hogyha ez jó voltak ezek a szabályok több ezer évvel ezelőtt, hogy a királyokat korlátozzák, akkor ennek jónak kell lenni ma is. Ari, hadd kérdezem azt meg, hogy néhány tanácsot tudnál adni az új gazdasági miniszternek, Kapitány Istvánnak, vagy a pénzügy miniszternek, Kármánnak, mit javasolnál számukra? Mit mondanál nekik a jövővel kapcsolatban? Bárjuk talán külön. Az előbb beszéltünk Izraelről, hogy ott még a helyzet. Azt gondolom, hogy mondtam, hogy nagyon sok mindenben hasonlóak vagyunk egymáshoz, szinte lélekszámban ugyanaz a két ország, de nagyon hasonló Nobel-díjasainknak a száma is, Magyarországnak 16, nekünk 15. Tehát ti még mielőttünk jártok valamennyivel. Megvan a tudásotok, intellektuális tudásotok. Vannak olyan embereitek, akik a világot érdemben megváltoztattak. Láttam kiállításokon, múzeumban, és ebben a kiállításon diákokkal vittem el, őket támogattam egy oktatási központot, és megmutattam nekik azokat a magyarokat, akik az autógyártásnak a történelmében kulcsfontosságú szerepet játszottak. És sok minden van, amit még nem is annyira közismert. Hadd mondjak már, például a Ferrari, ami a Ferrari, Enzo Ferrari, amit a motort, amit létre, János Viktornak a mérnöknek az alkotása, egy magyar mérnöknek, magyar mérnök volt, aki a Ferrari-nak a motorját kidolgozza. És nagyon jó barátja volt Enzónak, sok fotó van róluk, az én oktatási központomban ezt be szoktam mutatni, ott ki vannak rakva a fotók is.
2: Okay? Yes. Et cetera, et cetera.
0: Tehát, és még mondhatnék további példákat is. De még ennél is több minden, ami Berényi Béla például egy itt éltek Magyarországon, aztán később Ausztriában. Több mint 2500 bejegyzett szabadalma volt. Tehát ez is az autóiparban. Ezek csak néhány példák, és csak egyetlen ágazatból. A lényeg ebből a szempontból, amiért ezt említem, azért említettem, mert hogyha én lennék itt az országban egy felelős vezető, akkor előtérbe helyezném az oktatást, mert a dolgoknak ez a lényege. Az oktatás hoz létre embereket. Az dönti el, hogy jó ember, rossz ember, sikeres ember, kevésbé sikeres ember. Tehát mi Izraelbe a fiatalokat tanítjuk, arra tanítjuk, hogy semmi nem lehetetlen. Albert Einstein azt mondta, hogy ha mindig a tanáromra hallgattam volna, akkor sosem lett volna belőlem Albert Einstein. Tehát a lényeg az, amit mondnak, hogy szükséges az oktatásban megpróbálni azt, hogy rávegyük a fiatal generációt arra, hogy nyitott elméjűek legyenek, nyitott gondolkodások, nem mindig azt csinálják, amit mondanak neki, mert azzal akkor nem történik semmi változás. A világ ugyanúgy folytatódna, ha mindig ugyanazt követnék. Tehát mi arra tanítjuk a gyerekeket Izraelben, hogy gondolkodjanak, mérlegeljék a tanárt is. Ez Magyarországon olyan furcsának, nagyon merev az oktatás, de mi másként gondolkodunk. Arra is hadd mondjak egy példát. Elgondolkodtatunk azon. Gondoljuk csak el. Elmész iskolába, hogy matematikát tanulj.
2: De,
0: tudom, hogy nagyon fontos és jó professzorok vannak, de az én cégemben ma reggel találkoztam a 20 éves korukban járó marketing vezetőimmel. Két dolgot mondtam neki. De ők többet tudnak, mint a sok egyetemi professzor. De azt mondom nekik, hogy tanuljanak többet napi szinten, mert a világ nagyon gyorsan változik. Mert ha csak az AI területét nézzük, akkor egyik napról a másikra hatványozott lépések van egyik napról a másikra. Mert a világ nagyon gyorsan mozog előre, és lép előre. Tehát nyitott gondolkodásunknak kell lennünk, meg kell értenünk a mi generációnknak, hogy mi nem értjük, mi mindent nem értünk. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy megértsük azt, hogy mi az, amit nem értünk, amit nem tudunk. Nagyon sokra tartom, nagyon-nagyon nagy figyelemmel nézem a fiatal generációt, hogy mennyire naprakészek igyekeznek lenni. Tehát hosszú távon azt gondolom, hogy én többet adnék, több teret adnék a szabad gondolkodásnak, oktatásnak, szeretnék ebben segíteni, hogy megadjuk a lehetőségeket. Izraelben egy verseny van az oktatásban. Ott kezdjük a diákokat fölkészíteni arra, hogy startupokat hozzanak létre. Versenyeket szervezünk a számokra, nagyon komoly díjjal járó versenyeket. Hozzanak létre egy startup céget AI segítséggel, ami segíti a diákokat abban, hogy jó jegyet kapjanak. Tehát létrehoztak egy céget, hogy hogyan tudnak a legjobb tanulmányi eredményt elérni AI segítségével. És sok ezer dolláros díjat, és aztán ebből kinőtt egy sikeres üzleti történet is. Ezek a dolgok hosszú távon én ilyeneket csinálnék. Azon nagyon fontos, mert ez a jövőtök. Ez dönti el a jövőtöket. Nincsenek aranybányáitok, nincsenek olajkútjaitok, de van elmétek, van tudásotok, intellektuális tudásotok. Van történelmetek, amire építhettek. Használjátok ezt ki. Tehát több dolgot kell összekapcsolni ahhoz, hogy sikert érjen el az ember. A 20-25-30 éveseknek olyan motivációt kell adni, olyan platformokat kell adni, olyan reményeket kell adni, hogy megértsék azt, hogy minden lehetséges. Támogassuk őket, tegyük nyitott gondolkodásokat, hozzuk el Izraelbe őket, mi továbbra is startup nemzet vagyunk. 3 éve háborúban állunk. De mégis ez se kell nagyon erős. 2 dolgot exportálunk. Védelmi ipar, de ez nagyon erős. Én a védelmi iparban is részt vagyok itt Magyarországon. És a másik az IT. Az információs cégek sok-sok milliárd euró bevételt hoznak. Valami olyan történik, hogy nagy összegek áramlanak Izraelbe. Ez egy bámulatos dolog. Tehát tegyétek ezt a információs IT ágazatot, oktatást központba.
2: About Israel, bad things, etc. But then I tell them,
0: tudom, hogy az emberek sok mindent hallanak Izraelről, amik nem tetszenek nekik, de az innovációból lehet tanulni. A Waze ott van az autótokban, a telefonotokban, egy csomó minden, amit használtak, az valójában Izraelből származik. Vagy izraeliek hozták létre. Tehát biztos vagyok benne abban. Tudom, hogy miről beszélek. Tehát tudom, hogy ez az ország megfelelő vezetéssel, megfelelő módon, megfelelő célokkal rendkívüli dolgokat tud elérni. Nem kell további 20 évet várni. Ez néhány éven belül lehet már látni az eredmények, mert a világ ennyire fölgyorsult. Ez egyik része. És még hadd... Egy percünk van, Ari. Nagyon gyorsan eltelt az idő, de egy percen belül el tudod fejezni? Igen, igen. Hadd mondjak még gyorsan akkor egyet. Tehát elhoztuk Magyarországon szeptemberben egy olyan bemutató termet, mi Budapestet választottuk ki, 20 olyan céget fogunk hozni a védelmi ipar különböző ágazataiból. És ami célunk az, hogy közös vállalkozásokat hozzunk létre magyar cégekkel, és együtt fejleszünk exportra legkorszerűbb védelmi technológiákat. Ez valami olyan, ami a listámon, a teendő listámon az élen áll. Izrael állama pedig támogat bennünket, a új védelmi miniszter. Tehát ez egy olyan lehetőség, ami egy ugródeszka lehet. Tehát én hiszek továbbra is Magyarországban. hiszek a magyar emberekben, a megfelelő vezetésben, úgy látom, hogy most egy új tavasz, egy új gazdasági tavasz fog kezdeni. Nagyon köszönjük a tanácsodat, tanácsaidat, a motivációs beszédet, és szeretném máskor is, hogyha eljönnél, és mert sok további kérdésem van, amire most nem volt idő föltenni.
1: Ári Jomtovot hallották, és köszönöm szépen neki, hogy itt volt, és közben pedig Morvai Péter tolmácsot. Ari, thank you very much, and
2: my pleasure.
1: Good luck. To come back. Thank you, Ari.
2: Thank you.

0: és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják.
1: Szép délutánt, jó rádiózást, ez itt az Álláspont, ismét a Spirit FM-en. Mai témánk a kafetéria jövője, mit várnak a munkavállalók, erről beszélgetünk ma. Ugye a kafetéria már jó pár éve, mindjárt tisztázzuk, mióta része a magyar munkavállalói, illetve munkáltatói piacnak. Én úgy látom, hogy sok helyen rutinszerű elem inkább, mint stratégiai döntés, de körbe fogjuk ezt járni, méghozzá Fata Lászlóval, juttatási szakértővel és a kafetéria trend alapítójával. László, köszöntöm az Álláspontban.
2: Köszönöm a meghívást, és köszöntöm én is a nézőket, hallgatókat.
1: Keretezzünk egy picit, mióta beszélünk kafetériáról Magyarországon?
2: Hát mivel juttatási szakértőként mutatott be, beszéljünk inkább juttatásokról. Azt elég nehéz megmondani, hogy mikor kezdték el a munkáltatók, hogy volt vállalati bölcsöde, vállalati üdülő, vállalati étkeztetés, és ahogy jött az adórendszer, ugye ezek megmaradtak, de bekerültek mellé különböző kedvezmények. És valamikor a 90-es évek végén, 2000-es évek elején kezdték a munkáltatók azt, nagyobb munkáltatók főleg, hogy összerendezték ezeket a kedvező adózású juttatásokat, hogy mindenki választhasson belőle. Tehát, hogy nem az volt, hogy itt a bölcsöde, akit érdekel, az igénybe veheti, hanem volt egy kínálat, volt egy keretösszeg, és akkor mindenki választott, hogy étkezést akar inkább, vagy üdülést, és aztán összerakta a számára kedvező menüt.
1: Mennyire elterjedt ez a mai magyar vállalatoknál, és most egyelőre még csak általánosságban kérdezem, hogy használnak kafetériát. Van még egyáltalán olyan, aki nem használ, vagy nem ad bármilyen juttatást munkabéren túl?
2: Jellemzően juttatásokat, vagy juttatások szinte minden munkáltatónál előfordulnak. Maga a kafetéria, ami ott ugye a név a kávéházi önkiszolgáló étkeztetésből ered, amikor is a keretösszeg erejéig választhatunk a különböző felkínált juttatásokból, az jellemzően a nagyvállalatoknál fordul elő. Ez valamennyire indokolt is, hiszen a nagyobb létszám az, ahol nem tudjuk előre kitalálni, hogy mi lesz az a kínálat, ami jó lesz a munkatársainknak, és itt van ez a klasszikus kafetéria rendszer. Juttatások, különböző egyedi juttatások előfordulnak a kisebbeknél is. Az látszik jellemzően, hogy egy olyan helyzetbe került a kafetéria, hogy egy nagy céges állásinterjúnál gyakran fura az, hogyha nem hangzik el, hogy milyen kafetéria kerettel gazdálkodhat a munkavállalat. Tehát kicsit ilyen elvárt szintűvé alakult ki. Ettől függetlenül lehet ezt nagyon jóra megcsinálni, de azt látom az utóbbi időben, és azért mutatkoztam be, vagy mutatott be juttatási szakértőként, hogy nagyobb kihívás olyan célzott juttatásokat kitalálni, ami bizonyos munkáltatói, munkavállalói helyzetekre jól fog működni.
1: Nyilván ez egy neuralgikus pont, ezzel küzdenek sokan. Ön, mint szakértő, ebben milyen tanácsot tud nekik adni? Tehát itt jellemzően azért több generációs munkaközösségekről beszélünk, ahol nagyon nehéz megtalálni azokat, akár csak az elemeket is megtalálni, amik adóoptimalizálási szempontból is jól működnek, meg egyébként ténylegesen keresettek munkavállalói oldalon.
2: Ja, ahol én nagy segítséget tudok nyújtani legtöbbször az, hogy visszalépünk egyet onnan, hogy az adókedvezményeket nézzük, és az adóoptimalizálást nézzük. Mert nagyon sok munkáltatónál azt látom, hogy vagy azt figyelik, hogy más konkurens munkáltató milyen kínálatot biztosít, és akkor ők is valami hasonlót, vagy egy kicsit többet nyújtanak a munkatársaiknak. Vagy az van, hogy elkezdik nézni az adótörvényt, és akkor ott az egyes számú mellékletben van egy csomó adómentes elem is, és vizsgálják azt, hogy melyiket használják, mondok példát, vajon a védőoltás adómentes elemként jó lesz. A Covid előtti időszakban ez úgy hangzott el az előadásaimban, hogy ezt ne nagyon adja a munkáltató, hiszen nem volt akkora fókusz az egészségen. Tehát az, hogy oltásokat adunk a munkatársainknak, az inkább riasztó lehetett, tehát jobban működött más típusú ültetés. Azóta sokkal nagyobb az egészségfókusz. Tehát például egy jól felépített védőoltás adómentes juttatásként működhet. És én azt szoktam javasolni, hogy nézzük meg onnan, hogy mi a munkáltatói cél, tehát milyen helyzetre keresünk juttatást. Lehet ez az, hogy megtartsuk a munkatársakat, hogy vonzó legyen ez a munkahely, hogy munkáltatói márkát építsünk, csomó minden. Vagy akár egy speciális távollét típusra reagáljunk a juttatásunkkal. Mik azok, amik a munkavállalók számára elkölthetők? Mert hiába kínálunk nagyon szimpatikusat, szoktam mesélni, hogy például tai chit kőműveseknek, hiába tudjuk mi, hogy ez nagyon jó az ő testüknek, derekuknak a rekreációban, nem fog működni, ha ők nem tudják, hogy ez számukra hasznos. És itt bejön majd a kommunikáció is. Mi az, amit ők el tudnak költeni, mi az, amire vágynak. A harmadik az a szolgáltatókkal való együttműködés, mert a legjobb juttatás is, hogyha 3 nappal később érkezik, mint amikor várják, akkor már probléma lehet belőle. A nagyobb szervezetnél a HR-esek tudják, hogy olyankor már ott van mindenki náluk, a gyárigazgatótól az szinte minden munkavállalóig, hogy mikor kapjuk már meg. Tehát a szolgáltatókkal való együttműködés, adminisztrációs terhek, sokszor kapom a kérdést, hogy küldjek át egy kafetéria szabályzat mintát. Ez azért nehéz megvalósítani, mert elküldök egy olyan szabályzat mintát, ahol 6-an kezelnek egy rendszert olyan valakinek, ahol nincs rá plusz személy, akkor az nem fog jól működni. Illetve én a végére szoktam tenni azt, hogy na, hogy van a kedvező adózás, és mi van az adótörvényekben, és találunk-e ott kedvező adózást ez.
3: Azt látom, hogy külön fázisok vagy életciklusok vannak egy vállalat életében, ki mit szeretne ugye a kafetériával elérni, de itt bejön nekem a rugalmasság kérdése is, ezt is egy picit feszegettük, hogy nyilván az idők előre haladtával változik a prioritási sorrend, változik az az étlap, amiből talán érdemes a vállalatoknak választani. Mennyire kell, illetve szabad rugalmasan összeállítani mondjuk egy jó juttatási rendszer? Tehát egy korszerű vállalat lehet-e azt mondani, hogy jobban jár akkor, hogyha ő egy akár generációs specifikus rendszert állít össze?
2: Mindenképpen kell, amikor készültünk föl, ugye beszéltünk lehetséges kérdésekről, és abban szerepelt ez a legnagyobb hiba, amit elkövetett a munkáltató. Én azt írtam föl magamnak a legnagyobb hibához, hogy nem nézünk rá 3 évente, még ha nem is változik az adótörvény, nem nézünk rá 3-5 évente, hanem ugyanazokat a juttatásokat kínáljuk a munkatársainak, és azt gondoljuk, hogy ugyanaz működni fog. Közben a munkavállalói állomány egészen más lett, kisgyermekek születtek, vagy volt közben egy ilyen külső esemény, mint annak idején a Covid, ami nagyon megerősítette például az egészségfókuszt. Ezért érdemes akár a meglévő juttatásokat megvizsgálni, hogy a szolgáltatók jól működnek-e, van-e más ebben. A kínálatot megvizsgálni, meg hát a munkáltatói célokat is, mert amit mi 3 éve akartunk kezelni az adott juttatásainkkal, lehet, hogy ez már nem működik, vagy nem az a munkáltatói cél, amit meg akarunk valósítani.
3: Megvannak mondjuk a céljaink, hogy mit szeretnénk elérni. Körbe is néztünk, viszont nem kommunikáltunk, tehát nem beszéltünk a munkavállalóinkkal. Mosolyog. Ez, én úgy gondolom, hogy egy fontos mementó.
2: Hú, rettenetesen. Tehát ebből olyan hibák vannak, és ahogy már megszületik nálunk a gondolat, ott érdemes egyből elkezdeni a kommunikációt, mert ha mi nem kezdjük el, akkor a munkavállalók össze fogják ezt szedni maguktól, híradásokból, mindenféle helyről, és olyan tév gondolatok jönnek, amit nehéz utána kijavítani. Tehát én nekem az első munkáim között az volt, hogy bejelentett a munkáltató, hogy akkor még adómentesen egészségpénztári juttatást vezet be a munkatársaknak. És azt mondták, hogy nem betegek, nem kérik ezt. Én arra mentem oda, hogy leállt a termelés, és az oktatás arról, nem arról szólt, hogy mennyi az adózás, és mennyit fognak kapni, hanem, hogy használják föl. Tehát ez nagyon fontos, hogy tudják a munkavállalók, és hiába gondoljuk mi azt munkáltató oldalról, hogy hát ez közismert, hogy egy szép kártya hogy működik, közismert, hogy egy utalvány hogy működik. Jó onnan kiindulni, hogy nekik nincs meg ez a tudásuk. Tehát az, hogy most a számfertett pénz helyett hirtelen, amit mondjuk lehet, hogy ők azt vártak, hogy az lesz, hirtelen egy újfajta juttatás, ami mondjuk kártyára kerül, amit mondjuk telefonra digitalizálunk, ami valahogy furcsán kell elkölteni. Nem tudják, hogy az ő élethelyzetükben ez hogy működhet. Tehát ezt mind meg kell mutatni, és akkor onnantól fogva, nálam ez az első munka, ez úgy fejeződött be, hogy jó lenne több is belőle, hát ha már adómentes, ugye, használjuk ki ezt úgy, hogy akkor, amit a munkáltató rászánt, azt kapja meg a többletet a munkavállaló.
3: Azt látom, hogy ha valahol nincs kafetéria, nincs jutatás, tehát a béren kívül nincs más, egyébként a bérről rengeteget szoktunk beszélni, nem csak itt az Álláspontban, hanem egyébként is, és talán méltánytalanul keveset egyébként a kafetériáról, meg a jutatási elemekről, ezért is edukáljuk talán egy picit ma a piacot. Mégis munkavállalói oldalon mennyire tudatos ez a juttatás keresés, vagy mennyire marad fókuszban a munkabér? Feltételezem top listás, de ettől még prioritási sorrend lehet, hogy változott az elmúlt évek során.
2: A munkabér top listás. Ehhez nem fér kétség. De egy jól megválasztott juttatás az nagyon erős tud lenni. Mondok egy példát, hogyha mi azt látjuk, hogy inkben dolgozó fiatal férfiak a munkatársaink, és megtaláljuk azt a problémát, ami az ő életükben most így a munkavégzés mellett talán a legfontosabb, például, hogy legyen vasalt ingjük, ez tényleg csak egy példa, akkor az, hogyha behozunk, és itt nem az adótörvényről beszélünk most, behozunk egy olyan juttatást, ami biztosítja számukra, hogy legyen vasaltingjük, és nem az édesanyjukkal és a párjukkal kell ezt megvalósítani, akkor az ő életük rendeződik, és a következő, vagy ő életükben egy nagyobb probléma rendeződik. És a következő munkahelyen, az állásinterjún, a bér mellett kérdés lesz az, hogy akkor az ingvasalást azt tudja valahogy a cég szervezni. És vannak olyan munkáltatók, akik ezt úgy oldják meg ráadásul, hogy csak a lehetőséget szervezik meg. Már az juttatás a munkavállaló oldalára, adótörvény oldaláról nem is, hogy oda jön egy szolgáltató, elviszi, és a munkavállaló majd ezt kifizeti, akár kedvezményes kontingens árral. Tehát amikor juttatásokba gondolkozunk, akkor érdemes egy kicsit kilépni, ahogy mondtam, az adótörvény keretrendszeréből.
3: Valószínűleg, amit most említett példaként, ez a crème de la crème Magyarországon, és az átlag még mindig a szép kártyánál ketyeg. Mégis mik azok a tényleg divatos juttatások, amiket valóban keresnek a munkavállalók? Tudom, hogy nehéz kérdés, mert valószínűleg 20-30 is lehetne, de mégis mi az, ami felé egy olyan munkáltatónak, aki gondolkozik mondjuk a juttatási rendszerének az átalakításában, bátrabban gondolkozhat, és tényleg gondolja át, hogy ne a szép kártyával tervezzen csak a következő időszakban.
2: Ugye a szép kártya az azért működik jól, mert nagyon sok élethelyzetben nagyon sok munkavállalónak működik. Hiába mondom én azt, hogy térítem az óvodai költségeket, azokat érinti csak, akinek van óvodáskorú gyermeke. Első körben mindig azok szoktak népszerűek lenni, azok a juttatások, ha már megvan a munkáltatói célunk, amik sok élethelyzetben sok mindenkinek felhasználhatók. Én szeretném fölhívni a figyelmet a munkáltatóknak arra, hogy tavaly óta a munkáltató térítheti kedvező adózással támogathatja a munkavállaló lakáshitelét, támogathatja a munkavállaló albérletét, és nagyon jó került be az adótörvénybe, hogy jó részt a felelősség, a többi juttatásnál a dokumentáció meg adminisztráció jó részt a munkáltatónál van, itt jó részt a munkavállalónál van. Tehát egy viszonylag egyszerű juttatásról beszélünk, és a méréseink alapján ezt viszonylag kevesen használják. Tehát ha egy olyan költségbe be tudunk szállni, ami probléma a munkavállalónak, akkor az nagy segítség. Ugyanígy az óvodás bölcsödéseknél például. Ennek a térítése, tehát az élethelyzeteket érdemes megvizsgálni, és emellett, hogyha olyan a cél, és illeszkedik ebbe, akkor jöhetnek ezek a vágyott elemek, ami aztán pluszba hozzátesz ehhez, mint például munkáltató meg tud szervezni olyan lehetőségeket, amit a munkavállaló lehet, hogy maga nem tudna. És minden évben kutatunk, és ez nem feltétlen vágyott elem, arról, hogy mik az élményekkel teli juttatások. És nagyon sokszor előjön olyan, mint ez az ingvasalás, hogy nem is kell feltétlen költségbe gondolkozni a munkáltatónak. Tehát amikor téli gumit nyári gumira cserél mindenki, meg nyári télire, akkor egyszerűen, ha egy mobil gumiszerviz kiáll a céges parkolóba, az már juttatás lesz, és a munkavállalók azt mondja, hogy elébe ment a munkáltatóm annak, ami történhet. Tehát én a kezdésnek jellemzően azt szoktam javasolni, hogy érdemes elkezdeni a népszerűekkel, mert az sok mindenkinél jól fog működni, Széchenyi pihenőkártyával, lakhatási támogatással, albérlet, ugye, lakáshitel téma. Aztán utána, amikor ezek már működnek, akkor beszélgessünk a munkatársakkal, nézzük meg azt, hogy nekik mik az igényeik, és ezt hozzuk össze a saját célokkal.
3: Egyébként nagyon érdekes, hogy említette a lakhatás támogatásának a lehetőségét. Ez azért abban is adhat egy boostot a munkaerőpiacnak, hogy mondjuk Budapestre tud vonzani vidékről kollégákat, akik egyébként szakképzettek, csak immobilisak, és egyedül nem fognak felköltözni Budapestre a jelenlegi albérletárak mellett, tehát mondjuk ez egy szerintem egy kifejezetten érdekes kérdés, és ugye nagyon sok vállalat küzd szakemberhiánnyal, és mondjuk így távolabbról érkező szakembert sokkal könnyebb megszerezni, csak ez egy rendkívül tudatos felkészülést igényel. Ha egy picit a generációkat nézem, nyilván más egy 50 esztendős kollégának az igénye, más elemeket szeretne igénybe venni, meg esetleg más egy fiatal pályakezdőnek. Mik azok az elemek, illetve van-e esetleg közös metszet, amiket ők használhatnak?
2: Nyilván van közös metszet, mert ugyanazok az életvitelhez szükséges költségek, azok megjelennek minden generációban. De az a tapasztalat, hogy mások a prioritások. Tehát például az egészségfókusz az korábban, meg most is erősebben megjelenik a fiatalabb generációnál. Tehát ott egészség célú juttatások, azok nagyon erősek lehetnek. Aztán előjönnek olyan prioritások, ami nem feltétlen került elő, mobilitásban, például a környezettudatosság, vagy amúgy a juttatásokban is a környezettudatosság, illetve a munka-magánélet egyensúlyára törekvő juttatások. Nagyon sokszor az, hogy lehetőséget adunk a munka-magánélet rugalmasabb kezelésére, már juttatásnak számít. Ugye szintén adózási oldalról nem is adtunk terméket vagy szolgáltatást a dolgozónak, csak lehetőséget arra, hogy más időpontba jöjjön, máskor távozzon, vagy nem tudom, behozza a gyermekét, amikor iskolai szünet van, munkáltató oldalról biztosítunk erre lehetőséget. Illetve ami jön a fiatalabb generációnál, könnyebben nyúlnak a közösségi megosztás erejéhez. És közösségi megosztásban beszállhat a munkáltató is, de csak a keretrendszert is biztosíthatja. Tehát, és akkor megint egy kicsit távolabb léptünk a juttatásoktól, hogy egyszerűen, hogyha a munkába utazásra nyit egy platformot a munkáltató, ahol föl lehet iratkozni, hogy most mi együtt jövünk. Tehát egy ilyen telekocsis rendszer. Vagy biztosít környezettudatos megoldásokat. Vagy biztosít egy könyvcserefalat, ahova be lehet hozni, meg el lehet vinni elolvasott könyveket, vagy új könyveket magunknak. Vagy beszáll a munkáltató a saját termeivel, a saját járműveivel. A kedvencem az egyik cégnél, amikor az ő általa használt építkezésekhez alkalmas gépeket, eszközöket lehetett kikölcsönözni munkavállalói oldalról. Nagyon szerették a munkatársak.
3: Igen, olyat én is hallottam, hogy valaki mondjuk egy fuvarozó cég, és mondjuk magát a kis furgont odaadja, valakinek mondjuk költöznie kell. Sokan viszont én úgy gondolom, hogy munkáltatói oldalon, és bízom benne, hogy jó pár cégvezető is hallgat most bennünket, attól rettennek meg, hogy azért a kafetériának komoly adminisztrációs terhe van, hogy ehhez egy hadsereg emberre van szükség, hogy ezt nyilvántartsa, ezt kutassa, ez kommunikációs, ez változásmenedzsment kérdés, tehát rengeteg szelencét nyitunk most ki. Valóban félni kell ettől, vagy ez egy ennél sokkal könnyebben megugorhatóbb akadály?
2: Én azt gondolom, hogy keresni kell olyan együttműködő partnereket, akár tanácsadót, akár szolgáltatót, aki megbízható információt szolgáltat ezen a területen. És ők sokszor, a bekapcsolódó szolgáltatók segítenek az adminisztráció. És például, hogy választunk egy jó utalványszolgáltatót, akkor ő küld nekünk átvételi lapot, amin az utalványt át tudjuk venni, megadja hozzá az információt, hogy ezt hogy kell csinálni, és akkor azt végre kell hajtani. Én mindig azt szoktam mondani, hogy ha összegyűjtöttük az adminisztrációs feladatokat, akkor nagyon jó, most már csak azt kell kitalálni, hogy csináljuk meg, ami lehet egyszerűsíteni, tehát lehet bizonyos nyilatkozatokat aláíratni évelején, úgyhogy egész évre érvényes, mert beletesszük azt, hogy a munkavállaló majd jel lesz, hogyha változás történik, aztán meg lehet oldani azt, hogy bizonyos utatásokhoz ritkábban nyúlunk. Tehát nyilván, ha havonta töltjük a Széchenyi pihenőkártyát, az havi utalást jelent. Ha negyed évente, fél évente, akkor az negyedéves, fél éves feladat.
3: El lehet rontani egyébként egy jó fizetést egy kafetéria rendszerrel? Tehát vannak ilyen példák?
2: El lehet. Én azt látom, hogy bosszantó kafetéria rendszerrel el lehet rontani a fizetést. Egyrésztről valamennyien megtartó erő az, hogy foglalkozunk ezzel a juttatásokkal, és akkor úgy kapjuk, és akkor az jobban kötődünk, hogyha már választottunk belőle. Ha viszont nagyon macerás lesz munkavállaló oldalról, nagyon hosszú oktatáson kell elmagyarázni, hogy ez hogy működik. Nagyon bonyolult, hosszú dokumentumokat kell hozzá kitölteni, akkor elérhető, főleg mondjuk fiatalabb generációnál az, hogy azt mondják, hogy akkor számfejtsétek ezt, de legyen egy kicsit kevesebb, de így most belemegy nekem otthon megbeszélni, begyűjteni, ilyen dokumentum, olyan dokumentum, az bosszantó lehet, igen.
3: Kicsit biztassa most a bennünket hallgató cégvezetőket, vagy HR-eseket, itt záró kérdésként, hogy érdemes ezzel a kérdéssel foglalkozni, és lehet, hogy kisebb lépésekben, ugye rengeteg példát mondottam a műsorban, azokkal elkezdeni. Jól látom?
2: Nyilvánvaló, és a cégvezetőket azt szokta először megnyerni az adóoptimalizás oldala, hogyha van 100 000 forintjuk, amit szeretnének a munkavállalóknak odaadni, oda lehet adni úgy, hogy 100 000 forint jut belőle a munkatársaknak. Ha ők el akarnak menni valami koncertre, vagy akár megszervezem így cégesen együtt, akkor cégnévre szóló számla mellett ez 100 000 forintból 100 000 forint jutatás lesz a munkavállalóknak. És aki egy kicsit többet gondolkozik rajta, és munkáltató az adott környéken relatív nagy, meg tud valósítani olyan lehetőségeket, ami nem csak, hogy az adózás miatt lesz kedvező a munkatársaknak, hanem amúgy ők nem férnének hozzá ennyiért. Mondok egy nagyon egyszerű példát, amin nem kell sokat gondolkozni. Ha én magánszemélyként magánegészségügyet akarok igénybe venni, vagy magánegészség biztosítást akarok igénybe venni, arra kapok egy árat. Ha a cég köti meg ezt 100 munkavállalóra, akkor az ár sokkal kisebb. Nyilván a munkavállaló ahhoz az árhoz fog viszonyítani, ami fejében van egy magánorvosi vizitről, vagy egy képalkotásról, a munkáltató megfizetett kedvező adózásról egy alacsonyabbat.
3: Abszolút. Rendkívül érdekes téma. Én nagyon köszönöm, László, hogy itt volt velünk. Önöknek pedig nagyon köszönöm a figyelmet. Álláspont egy hét múlva itt a Spirit FM-en. Szép délutánt és további jó rádiózást kívánok.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. 10:00. A gyerekek már a kalandbirodalomban. 10:01. Anya egy pihentető masszázson. 10:02. Én egy tökéletes kávéval a teraszon. És ez még csak a délelőtt. Le Primor Hotel & Spa, ahol mindenki megtalálja a saját pillanatát. A mi időnk, a mi választásunk. Információ és szobafoglalás leprimore.hu.
4: Itt vannak az alzanapok! Az alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárkát! kiszállnak a kínálatából. Spórolj te is az alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. június 22-ig érvényes.
5: Építés, játék, kaland és feledhetetlen élmények idén júliustól a Legosztor táborban. Építs velünk élményeket! Csöppenj bele a végtelen kreativitás tengerébe a Legosztor táborban. Élet nagyságú LEGO szobrokkal és számtalan programmal várunk. Csap le a kedvezményes árakra június 22-ig. Jelentkezés tábor.bravostor.hu.
6: Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
7: Ismét rendkívüli ülést tarthat az országgyűlés, újabb hőhullám ért el Franciaországot, meleg koranyári idő lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Újabb rendkívüli ülést tarthat az országgyűlés. A miniszterelnökséget vezető miniszter jövő hétfőre és kedre kezdeményezte az ülés összehívását. Ruf Bálint indítványában 7 olyan törvényjavaslatot sorolt fel, amelyek módosításáról szavazni kell ahhoz, hogy az ország hozzáférjen az Európai Uniós forrásokhoz. Ezek között szerepel például a médiatörvény és a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról szóló javaslat. Mivel az országgyűlés tavaszi időszaka hivatalosan június 15-én véget ért, már tegnap is rendkívüli ülésen tanácskoztak a képviselők a parlamentben. A jövő héten terjeszti be a kormány a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló jogszabályokat. Magyar Péter kormányfő közölte, a hivatal elsődleges feladata az elmúlt 20 év közvagyont érintő visszaéléseinek feltárása, a korrupciós és vagyonkimentési konstrukciók kivizsgálása, valamint a jogellenesen megszerzett közvagyon visszaszerzésének jogi támogatása lesz. Azonnali belső vizsgálatot rendelt el a kormány az úgynevezett aranykonvoj ügyében a Nemzeti Adó és Vámhivatalnál, a Terrorelhárítási Központnál és az érintett szolgálatoknál. Magyar Péter miniszterelnök egyúttal felszólította a legfőbb ügyészt, hogy haladéktalanul szólaljon meg az ügyben. A legfőbb ügyészség közölte, hogy a jogszabályoknak megfelelően soron kívül minden szükséges intézkedést megtesz az ügy körülményeinek teljes feltárására, és mindenről részletes tájékoztatást fogadni. Szeptember végéig megerősítik a járőr szolgálatot a 7. kerületben, Belső Erzsébet városban. A Buli negyedként is ismert területen csütörtökön, pénteken és szombaton este 7 és reggel 7 között a helyhatósági rendészek egy biztonsági cég munkatársaival közösen ügyelnek majd a rendre. A kezdeményezéssel a rendőrség munkáját is szeretnék támogatni, mert a helyiek tapasztalata szerint nincs elég egyenruhás az utcákon Erzsébet városban. A légkondicionálók helyes használatára és karbantartására hívja fel a figyelmet honlapján a Népegészségügyi Központ. Figyelmeztetnek arra, hogy a klímaberendezések használatakor kerülni kell a túlzott hűtést. A bel- és kültéri hőmérsékletek különbsége lehetőleg ne legyen több 8-10 foknál, a hideg levegő pedig ne áramoljon közvetlenül a bent tartózkodókra. A május végi kánikula után újabb hőhullám ért el Franciaországot. A hétvégén szinte az egész országban akár 40 fok is lehet. Emiatt hőségriasztást rendeltek el egyedül az Atlanti-óceán partvidék egy részét és a La Manche csatorna partmenti szakaszát kíméli meg a meleg. Napos felhős az idő. Keleten, valamint a déli és nyugati határ mentén még előfordulnak futózáporok, zivatarok. Többfelé megélénkül a szél. Délután 25-30, késő este 16-25 fok valószínű.
6: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Következő műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
8: Tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Ez a több-kevesebb a Spirit FM gazdasági magazinja, Rónai Egon a mikrofonnál, a szerkesztő pedig Somodi Solymos Eszter, és az első beszélgetésünk egy kicsikét szembe megy a magyarországi közhangulattal. Most készítette a BCG, a Boston Consulting Group egy fogyasztói hangulatfelmérést Európa szerte, és ez az európai felmérés, ez borulátó gondolkodásmódot tükröz. Ennek a részleteit fogjuk megismerni a következő percekben Lakatos Török Györgytől, a BCG partnerétől. Jó napot kívánok!
9: Jó napot kívánok! Üdvözlöm a kedves hallgatókat!
8: Ugye itt mi most arról beszélünk, hogy a magyar gazdaságban van némi derűlátás, hogy különböző felmérések azt mutatják, hogy talán már a vállalkozások is bátrabban mernek abban gondolkozni, hogy milyen beruházások, hogy a lakosság is bátrabban merhet talán fogyasztani, mert hogy most valami folyamat elindulását látják. Nyilván ez egész Európára egyáltalán nem hat. Hanem mi történik igazán?
9: A legutóbbi felmérésünk alapján, amit most már 3 éve csinálunk évről évre Európa szerte, a fogyasztói hangulatot, fogyasztói viselkedést vizsgálva, azt láttuk, hogy itt konzisztensen évről évre viszonylag borulátó a úgymond átlagos európai fogyasztó, és ez az elmúlt 3 évben egyébként még rosszabbodott is. Tehát amíg mondjuk 2-3 évvel ezelőtt a fogyasztók fele mondta azt, hogy egyébként a pénzügyi helyzetével kapcsolatban borulátó, úgy látja, hogy ez a következő időszakban kevesebbet fog költeni. Ez nem a tényleges, valódi költés, ez a fogyasztónak a várt saját költését jelenti. Ez rosszabbodott, tehát nagyjából 50-55%-ra nőtt azoknak az aránya, akik úgy látják, hogy kevésbé fognak fogyasztási cikkeket vásárolni a következő időszakban.
8: Mi fűti ezt a pesszimizmust, erre rá tudtak kérdezni?
9: Teljesen, igen. Összességében az általános gazdasági helyzet, vagy az arra való reflexió, inflációs környezet, geopolitikai kockázatérzékelés, ezek a legfontosabb faktorok, amik itt befolyásolták a fogyasztói hangulatot. Ami érdekes ezzel szemben, hogy éghajlatváltozás egyébként, a személyes egészség, személyes érzés, azok inkább pozitív irányba változtatták, de az összkép az még mindig egyre negatívabb évről évre.
8: Vannak itt érdekes megállapításaik, az egyik például az, hogy az európaiak kétharmada, vagy nagyjából kétharmada igyekszik visszafogni a fogyasztását. Nyilván ez kérdésre adott válaszként igaz, és aztán amikor ott áll a boltban, akkor lehet, hogy ugyanúgy elkölti, de minden esetre a fejében ez a kép él önmagáról és az ő vásárlási szokásairól, ugye?
9: Abszolút, igen. És ami talán ennél még érdekesebb az, hogyha a fogyasztót megkérdezik arról, hogyha véletlenül 10-15%-kal több jövedelemre tenne szert ebben a következik arról, hogyha véletlenül 10-15%-kal több

0: inkább megtakarításokba forgatnám.
1: Nem teljesen elrugaszkodott a cégek világától sem az önök felmérése, mert itt van például az az adat, hogy az európaiak 62%-a kész márkát váltani egy kedvezőbb ajánlatért. Ez egy figyelmeztetés azoknak a cégeknek, amelyek az árazásukat megpróbálják fönntartani, hogy lehetséges, hogy ez hosszú távon nem fog menni?
0: Hosszú távon igen, ezzel együtt szerintem meg rövid távon azért mi mindig azt látjuk, hogy azért jó a vásárlók fele, nem 60%, azért még mindig a megszokott márkákat vásárolja. És itt is egyébként jelentős eltérések vannak országok közt. Egyes országok jobban márkahűek, más országok kevésbé márkahűek, de igen, a tendencia tényleg azt mutatja, hogy a fogyasztó különösen ebben a borulátó gazdasági környezetben ebben inkább a kedvezményeket veszi figyelembe egyre inkább, mint a márkát.
1: Egészségipar, meg nyugdíj megtakarítás, ez látszólag két különböző történet, egyébként nem feltétlenül az. Ugye aggódunk amiatt, hogy kevés lesz a nyugdíjunk, és nem lesz elég megtakarításunk a nyugdíjas évekre, de többet költenénk az egészségünkre.
0: Így van, így van. Az egészségre való költés az szintén évről évre egyre erősebben előtérbe kerülő téma ebben a kutatásban. Azt látjuk, hogy a legutóbbiban, csak két-három kategóriát kiemelve, a fogyasztóknak közel a fele azt mondja, hogy kevesebbet fognak költeni alkoholra például, és közel a fogyasztóknak az egyharmada most már azt mondja, hogy többet tervez költeni étrendkiegészítőkre, vitaminokra a következő időszakokban. Tehát látszik az, hogy az alapvető fogyasztási cikkek azok, amik nyilván egy ilyen negatív vagy borulátó gazdasági környezetben előtérbe kerülnek, de pontosan a megtakarítások mellett még a jövőre való tekintettel az emberek hajlandók befektetni abba, hogy egészségesek maradjanak tovább.
1: Mennyire változik a különféle szegmensekben életkor szerint az, hogy mire és hogyan költünk?
0: Így viszonylag jelentős szakadék látszik a fiatalok, úgymond, tehát a millenniál és a Z generáció, vagy az idősebbek, úgymond a boomer, vagy a X generáció között. Tehát, hogyha megvizsgáljuk azt, hogy milyen arányban mondják azt, hogy kevésbé fognak költeni a következő időszakban, itt egy nagyjából 10% pontnál nagyobb különbség mutatkozik abban, hogy látják a jövőt, hogyan terveznek költeni. A fiatalok azok, akik kevésbé borulátók ebben az ügyben.
1: Hát a fiatalok általában, de nekik ez is a dolguk. Még addig jó nekünk. Viszont az, hogy a digitális világ milyen szinten hálózza be az életünket, azt még egy ilyen kutatás is megmutatja. Pont itt önöknél olvasom azt, hogy a közösségi média és emellett a mesterséges intelligencia hogy hálózta be és hogy hálózza át és át ezt a világot.
0: Itt szétválasztanám igazából a tájékozódást és a magát a vásárlást. A tájékozódás az egyre inkább tolódik egyébként a közösségi média, a mesterséges intelligencia irányába a tradicionális kereséstől. Tehát nyilván ezek még mindig összességében viszonylag kisebb számok, de látszik, hogy évről évre jelentős növekedés van. Most azt gondolom, hogy körülbelül 8%, aki rendszeresen használja a mesterséges intelligenciát tájékozódásra, keresésre, viszont továbbra is az üzlet maga az, aki az esetek nagy részében, közel azért felében lezárja magát a vásárlást. Tehát az emberek használják tájékozódásra a mesterséges intelligenciát, szociális médiát, viszont magát a vásárlást még nem ezen keresztül hagyják végre jellemzően.
1: Hát ebből az következik, hogy nagyjából úgy vagyunk ezzel, hogy a megszokottat keressük, de kíváncsiak vagyunk az újra. Ez teljesen normális emberi dolog. Ön hogy látja ezeket a folyamatokat? Mi az, ami a legerőteljesebben változik ebben a talán 20 országra is kiterjedő kutatásukban?
0: Igen, itt leginkább, ami évről évre kirajzolódik, az összhangulatnak egyelőre sajnos tényleg a negatív változása, a digitális témáknak az előretörése. Most újonnan egyébként bejött ugye a GLP-1-es gyógyszerekkel kapcsolatos kérdés is a kutatásba, és ennek a fontosságának a növekedése. És amiről beszéltünk is korábban, az a generációs szakadék a fiatal és az idősebb generációnak a hangulata között.

0: szintén évről évre egyébként, évről évre egyre szélesebb.
1: Egyre nagyobb a különbség a kettő között évről évre? Úgy érti?
0: Így van.
1: Aha.
0: Úgy értem, igen.
1: Világos. Hát azt gondolom, hogy a tapasztalat néz szembe a reménnyel, hogy majd más lesz, és legyen is más. Lakatos Török György, köszönöm szépen.
0: Én köszönöm.
1: A BCG partnerét hallották egy BCG-s kutatásról. Pesszimisták vagyunk, spórolni akarunk, de hát amiről nem is beszéltünk itt, az állatöledelés és az egészség talán ezek alól a kivétel. Folytatjuk mindjárt a műsort.

0: Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Van egy egészen furcsa fekete lista, friss az adóhivatal hozta nyilvánosságra, amelyen 4800 hazai vállalkozás szerepel. Erre a listára úgy lehetett felkerülni, hogy ezek a vállalkozások véletlenül vagy szándékosan, de elfelejtették bejelenteni a dolgozóikat. Dr. Kádár Zsombor, a NAV sajtóreferense a vonalban. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok!
1: Hát én jó hiszemű vagyok, mondom, hogy hát biztos van, aki véletlenül felejtette el, de hát rendszeresen nyilván ez véletlenül nem lehet. Önök honnan tudják, hogy ki az, aki bejelentés, ki az, aki nem, bár van dolgozója?
2: Hát több irányból tudjuk ezt megközelíteni, ezt a kérdést. Egyrészt ugye vannak megfelelő kockázatelemzési rendszereink, és ezek alapján szoktak a helyszíni ellenőrzés kollégái lecsapni, mondjuk úgy, hogy ezek az adózókra, ez a fő lehetőségünk erre.
1: Tehát ott kiderül, hogy itt dolgozik Marika néni, de nincs bejelentve 20 éve.
2: Igen, igen. Hát mondjuk a 20 éve kicsit túlzás is, de valóban így szokott történni, igen.
1: Miért nem jelentik be? Azért, mert nem éri meg, mert akkor nem jönnek ki a pénzből, vagy azért, mert egészen egyszerűen vannak annyira, hát keresem a jó szót, de csak kimondom tisztességtelenek, hogy nem foglalkoznak azzal, hogy hogyan lesz nyugdíja, hogyan lesz társadalom biztosítása, hogyan lesz élete a munkavállalójuknak.
2: Hát ezzel jellemzően nem szoktak foglalkozni, inkább úgy gondolják, hogy ők spórolnak a járulékokon, és a többivel már nem törődnek. Ez a jellemző, igen.
1: Az, hogy itt most elolvashatom a foglalkoztatók nevét, székhelyét, lakcímét, adószámát, ez nekem, aki egyszerű állampolgár vagyok, milyen információt rejt? Önök róluk pontosan tudják, hogy sárosak, és nekem mi dolgom van velük?
2: Ezt azért tesszük egy ilyen közhiteles nyilvántartásba, hogyha valaki esetleg új munkahelyre megy, akkor meg tudja nézni, hogy nehogy beleessen ebbe a körbe a lehet foglalkoztatója.
1: Legyen egy figyelmeztetés, hogy hozzá nem megyünk dolgozni.
2: Igen.
1: Mennyire keresik ezeket az adatokat? Nem úgy van ez, hogy majd lesz valahogy? Mondják a legtöbben?
2: Hát a legtöbben tényleg ezt mondják, bár mi minden fórumot megragadunk arra, hogy elmondjuk azt, hogy ezek a rendszerek, amiket meg tudnak nézni, nyilvántartások közvetítőlisták, ezek pont azért vannak, hogy mindenki online módon akármilyen kasszintással meg tudja nézni. Nehogy belefusson egy ilyen helyzetben.
1: Milyen büntetésre számíthatnak? Egyáltalán hogyan működhetnek úgy cégek, hogy nem jelentik be a dolgozóikat? Miközben ugye hát az üzlet az számukra abból fakad, hogy megtakarítják így a pénzt.
2: Igen, hát jellemzően azért dolgozunk, hogy minél kisebb számban forduljanak így elő. Hát miután ez a három nagy adóügyi jogsértés egyike, tehát ez a foglalkoztatottak be nem jelentése, itt foglalkoztatott tanként 2 millió forintos bírságot lehet kiszabni.
1: Ezt ki is szokták szabni egyébként?
2: Mindig alkalmazunk egy arányossági mércét, úgyhogy első körben, főleg, hogyha minden tényt és körülményt figyelembe veszünk, akkor nem ezzel a maximális bírsággal kezdünk.
1: Ilyenkor hogyan van a folyamat? Tehát van egy ellenőrzés, önök látják, hogy itt valami nem stimmel. Felhívják a figyelmét a cégvezetőnek, hogy ezt orvosolni kellene. Ha azonnal megteszi, akkor megúszta a büntetést?
2: Nem, akkor már késő.
1: Hát ez az.
2: Megkezdés előtt kellett volna. De nyilván figyelembe veszünk minden körülményt. Tehát hogyha az látszik, hogy ez tényleg egy mindenképpen elfelejtett esetleg, ugyanezt nyilatkozza az is, aki érintett, mint foglalkoztatott, akkor nyilván kisebb lesz ez a bírság. És ugye vannak azok az esetek, amikor fel se kerülnek erre a közzétételű listára, mert van egy kiváltási lehetőség, és főleg ezeknek az érintetteknek számára.
1: Az hogyan működik?
2: Hát ez úgy működik, hogy évente egyszer, tehát egy alkalommal nyújthat be valaki ilyen kérelmet, még mielőtt véglegessé válik a döntés, és az a kritérium, hogy legfeljebb 5 be nem jelentett foglalkoztatót lehet, és ki kell fizetni a 10-szeresét ennek a bírságnak.
1: Azért az, igen, mert azért az pénz. Hogy kerül le valaki erről a listáról, hogyha nem kéri ezt a különleges elbánást?
2: Hát ha nem kéri, akkor miután 2 év letelik, utána fog lekerülni.
1: Tehát az 2 év után automatikusan lekerül. Ez egy, ugye a szürke, vagy majdnem annál is sötétebb zónája, a fekete zónája a foglalkoztatásnak. Mennyire elterjedt ez még ma is?
2: Én úgy látom, hogy a számok alapján, ahogy ezeket a közvételi listákat végigvettem ugye az elmúlt években, hogy egyébként egyre csökken azoknak a számok, akik felkerülnek. És még egy fontos dolog, hogy van, aki többször is szerepel egyébként az listán, mert a mi közvételi kötelezettségünk az magához a döntéshez, tehát a mulasztási bírság határozathoz kapcsolódik. Úgyhogy valaki nem csak 2 évig adott esetben tovább is nem marad, de akkor is csökkenő tendenciát mutat.
1: Még azon gondolkozom most, és ha gondolkozom hangosan, ki is mondom, hogy aki így tud fizetni bejelentés nélkül, nyilván ő nem számolja el a költségeket erre a munkavállalóra. Na de akkor neki hogy van bevétele? Tehát azt a pénzt, amit odaad borítékba, zsebbe valahogy, azt hogy idézőjelben mossa tisztára?
2: Hát maga a többi része, tehát akár az áfa bevallása, ami ugye a beszerzés.
1: A számlázás eleve.
2: Azok is lehetnek ugyanilyen problémások, de van, ahol egyébként ez rendben van, csak magáron foglalkoztatottan akar spórolni.
1: Hát én ezt értem, csak hát ugye ahhoz, hogy spórolni tudjon, ahhoz az tartozik hozzá, hogy nem keletkezik költsége, elszámolható költsége sem, tehát azt a pénzt azt valahogy tisztába kell tennie, mielőtt odaadja. Na mindegy, ez egy másik mellékvágány ennek a dolognak, csak úgy hangosan gondolkoztam, hogy hát ezt vajon hogy csinálják. Minden esetre önnek köszönöm, hogy elmondta, érdemes figyelni erre, a NAV oldalán meg lehet találni ezt a listát.
2: Így van.
1: És hogyha valaki álláskeresésben van, akkor érdemes is megnézni a NAV fekete listáját.
2: Igen, mindenképpen javasoljuk.
1: Köszönöm szépen, dr. Kádár Zsombor sajtóreferens, a NAV munkatársa volt a vonalban. Minden jót!
2: Minden jót, köszönöm!

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

0: Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Egy új téma, legalábbis az én életemben egészen biztosan. Szerintem Lengyel Tamásnak nem, mert ez az élete, ez a munkája. A Dunaföldvári Malom igazgatója van a vonalban, és a Magyar Gabona Szövetség Malmi tagozatának vezetője. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, üdvözlöm Önt is, és a hallgatókat is.
1: Hát egy malom életéről én még soha az életben nem beszélgettem senkivel, úgyhogy itt a remek alkalom, hogy elmesélje nekem, hogy az manapság hogyan van, mert hát ugye a régi filmekben, a régi versekben, történetekben a malom az hozzátartozott a települések hétköznapi életéhez. A félmalmot még meg is támadta Don Quixote, de az egy másik történet. De manapság ez gyakorlatilag az ipar maga, ugye?
2: Így van, tehát azért a Don Quixote és az egyéb ilyen régi filmek és történetek óta az egész malomipari struktúra és szerkezet átalakult, tehát ez már egy nagyon pontos, precíz és nyomon követhető szakmát képvisel. Azt lehet mondani, hogy az Európai Unión belül, így Magyarországon is az élelmiszerbiztonság a legfontosabb. Tehát erre én azt gondolom, hogy a magyar malmok, illetve a magyar termelők is ösztökével vannak, illetve hát ez a közös célunk is. Tehát a jövő is arra mutat, hogy minél magasabb minőséget kell termelnie ahhoz a magyar malomiparnak búza szempontjából, illetve hát ugye majd a magyar malomiparnak tiszt szempontjából, a magyar termelőknek pedig búza szempontjából ahhoz, hogy a piaci szereplőként újra európai szintű meghatározó terméket tudjunk gyártani.
1: Egy álljunk is meg egy pillanatra, már mondta, hogy a romantikus része eltűnt a dolognak, és maradt az ipar, akkor itt hol vagyunk hátrányban? Mondja, hogy megint fel kell vennünk a fonalat, és európai színvonalat kell képviselni. Mi az akadálya ennek?
2: Élelmiszerbiztonság szempontjából semmilyen akadálya nincs, és azt gyakorlatilag a gyártás technológiák, amik az elmúlt évtizedekben fejlődtek, ezek ugyanazon a színvonalon vannak, ezek az élelmiszerbiztonsági technológiák. Viszont a magának a lisztnek a minősége az egy kicsit elhaladt mellettünk. Ez annak is köszönhető, hogy a különböző termékláncoknak az összefogása, azok mondjuk azt, hogy nem voltak a legmegfelelőbb szinten, és most azért dolgozunk itt a kollégákkal, hogy ezt újra a megfelelő minőségre és megfelelő együttműködésre tudjuk hozni. Ebbe nagyon nagy potenciált látunk, nyilván itt ebbe össze kell fogni a vetőmagosoknak, a termelőknek, kereskedőknek, illetve hát a malmoknak is, ahhoz, hogy most mi újra nemzetközi szinten tudjunk mozogni.
1: Az elmúlt években a klímaváltozás kapcsán gyakran elhangzott, hogy egyáltalán nem biztos, hogy nekünk a búzában kell gondolkoznunk, mert hogy ennek a vetőterülete lehet, hogy sokkal magasabbra, északra elindul majd. Pont azért, mert mekkorák az aszályok is, milyen óriási a hőség nyáron nagyon sok esetben. Ön is látja ezt a veszélyt?
2: Nem. Gyakorlatilag most azt lehet mondani, hogy az egyik legbiztonságosabb növény az a búza. A búzának a területe egyébként Magyarországon az elmúlt időszakban jelentősen nőtt is, tehát korábban ilyen 800-850 ezer hektárt vetettek be a termelők, már ez már 2-3 éve átlépi az 1 millió hektárt, így az idejében is 1 millió 50 ezer hektár került bevetésre, úgyhogy gyakorlatilag nem, hanem amiben nekünk fejlődni kell, az a termelői oldalval való együttműködés, azt is mondhatnám, hogy iránymutatás. Tehát, hogy a termelőknek meg tudjuk azt mutatni feldolgozói oldalról, hogy nekünk mire van szükségünk, hiszen azért valljuk be őszintén, hogy ez nem a malmoknak az igénye, hanem ez a felhasználóknak az igénye, legyen az háztartás vagy egyéb nagy feldolgozói fékipari üzemi szinten. Tehát azoknak kell megfelelnünk, akik tőlünk vásárolják meg a lisztet. És nekünk meg azoknak a termelőknek kell megfelelniük, akik nekünk termelik a búzát. Tehát itt ezért mondom azt, hogy egy közös együttműködésre van szükségünk, és Magyarország jó adottságokkal rendelkezik ahhoz, hogy megfelelő minőségű és megfelelő mennyiségű búzát tudjon termelni a mezőgazdaság. Hát ehhez azért hozzá kell társítani azt is, hogy itt egy megfelelő árszínvonalat kell kialakítanunk a termelők részére, ehhez pedig nekünk egy megfelelő, magas minőségű lisztet kell gyártanunk, amit a belföldi és exportpiacokon újra tudunk pozícionálni.
1: Én fogyasztóként honnan tudom, hogy milyen minőségű a liszt, amit megveszek?
2: Hát, hogyha most megnéz egy kiskereskedelmi forgalomban lévő lisztet, ezek jellemzően mindenféle tápanyagérték, illetve besorolások fel vannak tüntetve rajta. Tehát nagyon egyszerűen, mert hogyha megnézi a csomagolást, akkor azon azért van már egy egészen bő információs bázis a fehérjétől a tápanyagértéken, illetve különböző lisztjelölések vannak, a BL55-ös, BL80-as, de most már mennek a különböző süteménylisztek, illetve ami a jövő, az mindenképpen a céllisztetnek a gyártása. Kicsit kitekintünk tőlünk nyugatabbra, ott azért nagyon jól látszik, hogy a célliszt gyártások mennek már, mire gondolok ez alatt, a célliszt akár lehet egy pizzaliszt, lehet egy süteményliszt, vagy lehet egy valamilyen különlegesebb kenyérnek a lisztalapanyagja, és sorolhatnám még a PK-árukat, amik ezeket megcélozza.
1: Ez egy nehéz feladat, ilyeneket előállítani, tehát az egy másik szakterület, ha úgy tetszik?
2: Hát igazából nem. Ez a malmoknak a szakterülete, tehát a malmoknak kell arra odafigyelni, hogy milyen igény keletkezik meg a fogyasztói, kvázi lakossági és vállalkozói oldalról. Tehát mifelé tolódnak el a fogyasztói igények, és ezekre kell válaszokat adnunk. Most már nem elég egy, mint amit ön említett, hogy még a Don Quixote, vagy akár még a 80-as éveknek az elejében, hogy tömegtermelésre ment rá, akár a magyar ipar is, hanem most már azt lehet mondani, hogy a fogyasztói szokások megváltoztak, a termékekre egyre nagyobb odafigyelés, odakoncentráció, illetve az egészségtudatosság. Tehát, hogy minél kevesebb hozzáadott anyag legyen egy kenyérbe. Tehát mondjuk egy magas minőségű liszthez nem kell más, csak kovász, só és víz. Még mondjuk egy gyengébb minőségű liszthez azért tudjuk, hogy egyéb, mondjuk azt, hogy ilyen turbó dolgokat raknak hozzá, hogy az megfelelő térfogatra
1: rendelkezzen. Ahogy mondani szoktuk, igen.
2: Hát igen, de ezt már hála Istennek egyre kevesebben akarják alkalmazni és használni, és azt is látjuk, hogy a fogyasztási szokások is megváltoztak, egyre jobban odafigyelnek a fogyasztók arra, hogy mit esznek és mennyit esznek. Így hát gyakorlatilag így az alapanyagok, mint a búza tekintetében nekünk is óriási fókuszunk van itt az elmúlt 5-6 évben arra, hogy minél-minél magasabb minőséget és minél-minél egészségesebb termékeket tudjunk előállítani.
1: Honnan tudom, milyen kódot keresek, hogyha a legjobbat venném?
2: Hát erre azt tudom ennek mondani, hogy céllisztet kell venni, nem pedig a legjobbat. Hát ugye az azért.
1: Erről beszélt az előbb, igen.
2: Tehát az, hogy legjobb, az mindenki saját maga dönti el, mert
1: a hány. Hát azt mondta, hogy a legjobb minőséget különböző dolgokkal jelölik, hát erre gondoltam igazán.
2: De itt akartam megcélozni azt, hogy mi az, hogy legjobb minőség. Tehát ugye az, amikor azt mondjuk, hogy akar valaki otthon készíteni egy valamilyen sütemény, tehát mondjuk a piskótát mindenki ismeri, és akkor azt mondják, hogy bemennek és a fogyasztók leveszik a polcról a legolcsóbb lisztet, mert hogy majd abból sikerülni fog, hát abból nem fog sikerülni. Ha ez megvesznek egy, és nincs meg az örömérzés, akkor azt fogják mondani, hogy hát akkor nem volt jó a liszt. Hát nem csak a liszt nem volt jó, hanem a gondolat sem volt jó. Hát gyakorlatilag ahhoz, hogyha egy minőségi terméket akarunk gyártani, vagy egy olyan háztartás, vagy olyan PK-út, vagy tényleg süteményt akarunk készíteni, akkor ahhoz igenis meg kell venni azokat a céllisteket, amik ahhoz valóak. Még mondjuk, hogyha egy kekszet akarunk készíteni, vagy egy valamilyen daráló süteményt, vagy egy kiló kenyeret, vagy egy háztartás, vagy egy fél kiló kenyeret, ahhoz megint csak egy másfajta liszt kell. Tehát nem szabad azt csinálni, hogy egyfajta lisztből készítünk mindent, ma már elérhető mindenféle célliszt, úgyhogy ebbe az irányba kell gondolkozni a fogyasztónak. Hát a nagy feldolgozó, vagy inkább úgy fogalmazok, hogy a nagy sütőüzemek, péküzemek, ők pedig már parametrizált liszteket várnak el a malmoktól. Tehát ez azt jelenti, hogy ugye nagyüzemi szinten beállított receptúrák alapján készülnek a termékek, és ahhoz kell nekünk biztosítani éven át, tehát január 1-től december 31-ig a megfelelő minőségi alapanyagot. Ez nyilván nekünk is megfelelő minőségű búzát kell vásárolnunk, és azt megfelelő szinten feldolgozunk ahhoz, hogy a partnereink elégedettek legyenek.
1: Köszönöm, értjük a feladatot, körültekintően vegyünk még búzalisztet is, hogyha megyünk a boltba, nem mindegy, hogy mire használjuk. Lengyel Tamás, köszönöm szépen. A Dunaföldvári Malom igazgatóját, egyúttal a frissen kinevezett vezetőjét az ágazatnak köszöntöttük itt az adásban, és hallgattuk meg. Köszönöm szépen.
2: Köszönöm szépen.
1: És minden jót kívánok önöknek, és süssenek finom süteményeket jó lisztből. Ezt kívánom, meg hogy holnap találkozunk újra. Jön akkor is a Gazdasági Magazin. Minden jót, viszont hallásra.

az interneten, bárhol a világon, spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9-en. A nagyváros forgatagában, autóban, gyalogosan, vagy otthon egy rádiókészüléken. Spirit FM.

0: Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 7:30-tól is. Start! Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en, Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Újabb rendkívüli ülést tarthat az országgyűlés, megerősítik a járőrszolgálatot a 7. kerületben, napról napra melegebb idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Újabb rendkívüli ülést tarthat az országgyűlés. A miniszterelnökséget vezető miniszter jövő hétfőre és kedre kezdeményezte az ülés összehívását. Ruf Bálint indítványában 7 olyan törvényjavaslatot sorolt fel, amelyek módosításáról szavazni kell ahhoz, hogy az ország hozzáférjen az Európai Uniós forrásokhoz. Ezek között szerepel például a médiatörvény és a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról szóló javaslat. A jövő héten terjeszti be a kormány a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló jogszabályokat. Magyar Péter kormányfő közölte, a hivatal elsődleges feladata az elmúlt 20 év közvagyont érintő visszaéléseinek feltárása, a korrupciós és vagyonkimentési konstrukciók kivizsgálása, valamint a jogellenesen megszerzett közvagyon visszaszerzésének jogi támogatása lesz. Továbbra is tagadja bűnösségét a 11 éves Till Tamás meggyilkolásával vádolt férfi. A kecskeméti törvényszéken áprilisban kezdődött a per. A férfi akkor és a mai tárgyaláson is azt állította, nem követte el a gyilkosságot. Az eljárás másfél évvel ezelőtt kezdődött, amikor több mint 2 évtized után kiderült, hová rejtették el a 2000-ben megölt Bajai kisfiú holttestét. A vádott először csak a helyszínt jelölte meg, aztán beismerő vallomást tett, de később azt állította, hogy erre a rendőrök fenyegetéssel zsarolt. Vették rá. A kihallgató tisztek esetében a katonai törvényszék nem állapított meg bűncselekményt. A most 42 éves férfi a letartóztatása után több egymásnak ellentmondó vallomást tett. A per tanúk szakértők meghallgatásával folytatódik. Szeptember végéig megerősítik a járőrszolgálatot a 7. kerületben, Belső Erzsébet városban. A buli negyedként is ismert területen csütörtökön, pénteken és szombaton este 8 és hajnal 4 óra között a helyhatósági rendészek egy biztonsági cég munkatársaival közösen ügyelnek majd a rendre. A kezdeményezéssel a rendőrség munkáját is szeretnék támogatni, mert a helyiek tapasztalata szerint nincs elég egyenruhás az utcákon Erzsébet városban. Kosztolányi versre született kerti installáció a Városligetben. A mostan Színes tintákról álmodom című mű ihlette kertben színes virágú évelő és egynyári növények, valamint dekoratív festőnövények is megtalálhatók. A Magyar Zeneháza és a Néprajzi Múzeum közötti park részen található kert bemutatóján egy fővárosi általános iskola tanulói mondták el Kosztolányi versét, amely 6 nyelven olvasható el a helyszínen. Lassan beköszönt a kánikula, a napos gomoly felhős időt holnap is csak elszórtan zavarhatja meg egy-egy zápor, heves zivatar. A ma még többfelé élénk szél holnapra mérséklődik. Hajnalban 12-17, napközben 27-32 fok várható.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Best of adás következik. Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Róna Jegon.
2: Előbb a kifejezetten fiataloknak szóló könyvfesztiválról ejtettünk néhány szót. Most nem tudom, hogy a célcsoport hány éves, de majd mindjárt megbeszéljük. Jön a Jazz Fest most már 5. alkalommal, és azt szokták mondani, hogy a jazz olyan, mint a jó bor, hogy arra meg kell érni. De én ismertem fiatalkoromban olyan jazz rajongót, aki nem volt idősebb nálam, és a gimnáziumban egy osztályban jártunk, tehát még ez sem feltétlenül igaz. Kleb Attilát is nagyjából azóta ismerem, ő a Jazz Fest főszervezője, kiváló fotoművész. Szervusz Attila!
3: Szervusz, Egon, köszöntöm a hallgatókat!
2: Ez benned a kettő hol találkozott, a fotózás iránti szenvedély, meg a jazz iránti szenvedély?
3: Hát ez régen kezdődött. Én az MT-ben voltam annak idején fotós kultúravadban, és akkor mondták, hogy te vagy a kölyök, a fiatal, te fotózod az összes koncertet. Nekem baromira örültem, mert a 80-as évek második felében végén kezdtek el jönni Magyarországra a világsztárok, és hát két alkalommal is volt lehetőségem Miles Davis-t fotózni. Másfél éve belül kétszer járt Magyarországon, ráadásul a második koncertjének a plakátja az én fotón volt, így még személyes találkozásom is volt vele, és én féltett kincsként őrzöm a dedikált fényképemet.
2: És gyakorlatilag el is döntötte a sorsodat. Ez hát a dolog.
3: Szép lassacskán, hogy beszippantott, igen.
2: Nehéz ma Budapesten Jazz Fesztivált szervezni?
3: Hát szerintem kultúrában tevékenykedni az egyre nehezebb, mert hát most nem akarok politizálni, de azért a kulturális kormányzat az nem igazán a minőséget támogatja, de bízunk benne, hogy ebben is lesz változás, ha más nem, akkor csak is a kultúra terén, de hát bízunk benne, de hát a fesztivállal most, hogy ahogy említette, te is 5. fesztiválnál tartunk, és azt hiszem, hogy igazán beérett a fesztivál, mert jelenleg Európa egyik legfontosabb jazz fesztiváljának tartják a budapestit.
2: Július 27-e és július 2-a között rendezitek az ideit, ez az 5., és a Városház Park lesz a helyszín, de ezen kívül is lesznek még más helyek, ahol szól a muzsika. Találtatok egy díszvendéget Dél-Korea esetében, ezt mi indokolja?
3: Dél-Koreában van a Jarosung Jazz Fesztivál, ami a térség legkomolyabb, legnagyobb fesztiválja ezen egy területen. Ez egy háromnapos fesztivál, ahol három nap alatt ilyen 50-70 ezer néző fordul meg. Pár évvel ezelőtt kapcsolatba kerültem velük, és egy nagyon-nagyon jó szakmai kapcsolat alakult ki köztünk, úgyhogy mi fogadtunk már koreai, dél-koreai jazzzenészeket Budapesten, mi küldtünk 2 évvel ezelőtt a Nagy Emma Quintettet, aminek akkora sikere volt, hogy tavaly magyar fókuszt tudtunk csinálni Dél-Koreában a Jarosung Jazz Fesztiválon, úgyhogy 4 magyar fellépünk volt, Gress Quartet, Gyémánt Bálint Trió, Tóth Viktornak a zenekara, és Lukács Miklós szólóban, és hát ennek egy ilyen partneri kapcsolat folytatásaként most Korea lesz a fókusz.
2: És akkor jönnek koreai zenészek, akik mennyire jelenítik meg az ázsiai muzsikát, vagy mennyire mennek a világtrenddel együtt?
3: Abszolút. Hát nézd, akiket idáig hallottam, te fantasztikus zenészek, tényleg elképesztő képességeik vannak, nagyon-nagyon tehetségesek, és hát nyilván van, hogy a jazznek az egy alap dolga, hogyha például meghallgatjuk a Dress Quartetet, abban ott vannak a magyar zenei motivumok egyértelműen felismerhetően, és hát ugyanígy a kínaiaknál, ilyen vagyok, csak oda is
2: dél-koreaiaknál.
3: Koreaiaknál ugyanígy ez egyértelműen felfedezhető, hát sőt volt olyan zenekar, amelyik tradicionális hangszert is használt.
2: Jön Aldi Meola és Pat Metheny, valamint Charles Lloyd. Én azt gondolom, hogyha valaki szereti a jazzzenét. Jön Aldi Meola és Pat Metheny, valamint Charles Lloyd.

0: Szaxofonosként itt lesz, és hát a fia egy zenekart vezet. Itt lesz Marcus Miller.
1: Bizony, hát aki meg szintén nagyon meghatározó volt Miles Davis utolsó időszakában.
0: És a magyarok, a teljes élmezőny fellép nálad?
1: Hát rengeteg magyar előadónk lesz, és próbáltuk a programot úgy összerakni, hogy minél színesebb legyen, hogy a jazznek a legnagyobb skáláját bemutassuk.
0: Borbély Mihálytól Olá Kálmánig, én itt most sorolok néhányat, engedem, mert itt van előttem.
1: Persze, Borbély Mihály éppen 70 éves lesz, úgyhogy neki egy különleges koncerttel készülünk, hogy együtt ötleteltünk, és kitaláltunk egy olyan produkciót, ami még soha nem volt, hogy Eric Truffaut és Shy Miles-ról lesznek a vendégei.
0: Akkor ez egy ilyen egyalkalmas, soha egy nem volt, sose lesz. Vagy ki van. Tudja. A jazzben azt, hogy sose lesz, azt sose mond.
1: Így van, hát bízunk benne, hogy lesz folytatás. Hát pont egyébként a Kalima Trio az egy ilyen történet, az 2 évvel ezelőtt született itt a Jazz Fest Budapesten, egy spanyol, egy olasz és egy magyar zenész találkozásából, és mert tavaly már Franciaországban, Svájcban léptek föl, idén mennek Stuttgartba is, és most a Jazz Festen újra bemutatkoznak.
0: Mennyire fizetős és mennyire ingyenes? Mennyire kell előre gondolkodni annak, aki szeretne minden több mindent megnézni?
1: Hát az alap 6 nap, ami a Városháza Parkban lesz, az fizetős, valamivel ki kell fizetnünk a művészeket. Viszont minden este 10 után kinyitjuk a kapukat, és még éjszakai koncert lesz, ami már ingyenes lesz, illetve a Gosdú udvarban meg fiatal tehetségek fognak bemutatkozni, akiket pályázaton választunk ki nemzetközi zsúri bevonásával. Ők a Gosdú udvarban fognak fellépni az ottaniak támogatásával, illetve 3-án, július 3-án a Rákóczi téren lesznek ingyenes programok, 4-én a Bakács téren, és 5-én pedig a Jedermannban búcsúzunk.
0: Szóval ez úgy van, hogyha valaki ezeket a csodákat akarja hallgatni, az bizony pénzért van. Ha valaki jó zenét akar hallgatni és megismerni az utánpótlást, azt ott pedig szeretettel vártok mindenkit.
1: Így van.
0: Nézem a programot, hát Miles Train-nel kezdődik, 2. nap Oldie Meola, 3. nap Jose James, 4. nap Pat Metheny, az 5. nap Charles Lloyd és a Sky Quartet. Hát szóval na, igazi ünnep lesz ez, hogyha valaki igen, szereti hát a jazz
1: muzsikát számára. 6. nap meg Marcus Miller, aki a legendás Vivant Miles lemezt hozza el az eredeti zenekari tagokkal.
0: Gratulálok ehhez a felhozatalhoz, lesz még vele dolgot bőven, úgyhogy ahhoz jó munkát kívánok, és akkor rögzítsük még egyszer, június 27-e és július 2-a között a Jazz Fest idehozza a világ legjobb muzsikusait. Gratulálok, köszönöm.
1: Köszönöm, és várunk minden zenehallgatót.
0: Kleb Attila, a Jazz Fest főszervezője volt itt a Kultúrában a vendégünk. Szia Attila!
1: Szia, köszönöm.
2: Lakik bennem néhány kósza gondolat,

0: this one.
1: Kattattunk zakatol, alattunk a vonat, az üveg falon fürkészem a saját homlokomat. Jó lenne, ha eszembe jutna egy szép gondolat.

itt kolják. A búzatáblák meghajolnak a vendégeik előtt.

0: Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
1: Majoros Nóra álmodott, méghozzá elég nagyot álmodott, elképzelte, hogy a most 100 éve született Janikovszky Éva milyen lehetett kisgyereknek, az a szerző, aki oly sok kisgyereket örvendeztetett meg csodálatos történetekkel, vajon ő maga milyen volt? Ez volt kapaszkodója, de ezt most már inkább maga Nóra mesélje el nekünk. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
1: Szóval honnan jött, kezdjük azzal, hogy miért pont Janikovszky Éva gyerekkora ragadta meg?
2: Az, hogy miért Janikovszky Éva, az elég egyértelmű volt, ez egy felkérés volt a Móra kiadótól, tehát ebben nem volt mozgásterem, de nagyon megtisztelő felkérés volt ez. Hogy miért a gyerekkora ragadott meg, én elolvastam az ő naplóját, illetve a könyveit is ismertem, és a saját életét ő elég pontosan, és sokat mesélt az életéről, így ott nem sok tere volt a fantáziának, de engem az érdekelt igazán, hogy vajon milyen lehetett ő azelőtt, hogy tudta volna, hogy író akar lenni, vagy azelőtt, hogy ő egyáltalán írt volna, és hogy ez pontosan a naplója előtti időszak. Tizenpár éves korában kezdte el írni a naplót, de hát valaminek be kellett kattannia, hogy ő elővegye azt a füzetet a nagypapa boltjában, meg elővegye a tollát, és a ő kis kusza betűivel, és a már ott meglévő igazi Janikovszky éves humorával elkezdje a naplóba jegyzéseit írni. Úgyhogy ezt próbáltam meg felgöngyölíteni.
1: Ön maga is, hát egyrészt már rutinos író, másrészt fordított gyerekkönyveket is. És hogyha ebből indulok ki, akkor talán érti a logikát, ami Janikovszky Éva mint író a gyerekkönyvekben megvalósuló világát jelenti. Fel lehet ezt térképezni az ő saját gyerekkorából?
2: Azt gondolom, hogy igen, és a napló ebben óriási nagy segítség, hiszen már a legkorábbi szövegeiben is érezhető a világlátása, az, ahogy kritikával szemléli a világot és az embertársait. Nagyon jó humora van, de közben óriási emberszeretet sugárzik ezekből a sorokból. Mondom, az egészen az első soroktól kezdve ez nyomon követhető. De egy kicsit bajban is voltam, mert Janikovszky Éva általában olyan gyerekkönyveket írt, amik a gyerekek valós élethelyzetéről szólnak, és én meg nagyon nem ilyen gyerek voltam, és nem ilyen könyveket írtam, mindig fantáziavilágban éltem.
1: Boszorkány a lovardában, ugye? Ez egy friss darab.
2: Igen, bár a Boszorkány a lovardában az most már pont egy olyan, ami való életben játszódik, de egy nagyon fantáziadús kislányról szól.
1: Mondja, hogy boszorkányt látott a lovardában, hát csak nem.
2: Igen, de általában én fantáziavilágban mozgok, és gyerekként meg aztán pláne, ott teljesen nem érdekelt a valóság, és azért egy kicsit nehezen találtam a kulcsot, de aztán azt hiszem, hogy sikerült mégis.
1: És lett ebből egy 6 éveseknél kicsit idősebbeknek szóló, és egy a Móra nap egy életrajzi sorozatban megjelent kötet, aminek az a címe, hogy a lány, akivel mindig történik valami, és Radnóti Blanka készített hozzá illusztrációt. Ez egy képes könyv valójában?
2: Igen, és ráadásul ez egy olyan képes könyv, ahol a képek azok nem csak aláfestik a szöveget, hanem abszolút külön életet élnek, és ahogy nekem az volt a nem csak feladat, hanem szándék, hogy Janikovszky Évát megidézzem, úgy Blanka Réber Lászlót próbálta így kicsit belecsempészni, de tényleg csak így érzetre, és egy csomó olyan utalást beletett Janikovszky életéből, ami a könyvben nem hangzik el.
1: Réber László viszont egy korszakos grafikus volt, aki Janikovszky Éva szövegeit illusztrálta, mondhatni gazdagította a saját rajzaival.
2: Tulajdonképpen ők szerzőpáros voltak, igen.
1: Hát jó, ezt kívánom, hogy valami ilyen kialakulja a Radnóti Blankával, mert hogy az például egy új minőség lehetne, egy másfajta könyvkiadáshoz az ön életében is, gondolom. De hát majd meglátjuk, hogy ez hogy szerepel, a lány, akivel mindig történik valami, a Janikowski 100 emlékévhez kapcsolódóan jelent ez meg, és most még egy kiállításon, a Bartók Pagony pop-up kiállításán is megtekinthető egészen, meddig is 26-áig a sok-sok illusztráció, ami az ön könyvét kíséri.
2: Így van, és sok szeretettel várjuk az olvasókat erre.
1: Nóra, köszönöm szépen, meg azt is, hogy mesélte erről, hogy hogy született ez a könyv. Majoros Nórát hallották.
2: Én is köszönöm szépen az interjút.

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

kapcsolom magam, bámulok a semmibe, így minden rendben van. Így vesztegel a pillanat, ideben csak törölünk.

0: Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Róna Jegon.
1: Nem tudom, mennyien hallottak a kedves hallgatók közül Brazíliában a Florianópolisról, az egy város. Ott rendezték az Animaverso nemzetközi filmfesztivált, na erről mennyien hallottak. Bár benne van a nevében, hogy miről szól, mert anima, tehát itt valami rajzfilmes dolog lesz. Pontosan, animációs filmfesztivál, és hát nem akármi, a legjobb rendezés, a legjobb karakteranimáció, és a legjobb szinkrondíját nyerte el a Csongor és Tünde, egy magyar animációs film. Itt van a vonalban Csík Csaba Krisztián, az egyik díjazott a film szinkron rendezője. Jó napot kívánok!
2: Tiszteletem, Róna Jür, köszöntöm a hallgatókat.
1: Ön például mennyit tudott erről a városról, Florianópolisról?
2: Őszinte leszek, semmit.
1: És most mennyit tud?
2: Most utána néztem egy picit, magának a fesztiválnak is megnéztem a honlapját. Tudni kell, és lehet, hogy ez egy kicsit kiábrándító lesz, hogy mi a film készítői sem voltunk teljesen informálva, hogy ezen az eseményen részt vesz a Csongor és Tünde, a Nemzeti Filmintézet delegálta erre a fesztiválra. És
1: egyetlen alkotó sem ment a filmmel?
2: Erről nincs információm, talán a producerünk a Templő Réka valószínűleg. Aha. Igen, de ezt nem tudom.
1: Ha valaki csak oda ment meghajolni és begyűjteni a tapsokat.
2: Igen, de remélem, hogy volt ott valaki, aki képviselte vagy az alkotókat, vagy a filmintézetet.
1: Egyébként igaza van, ez némiképp kiábrándító, de ettől függetlenül maga a dicsőség az ugyanakkora.
2: Hát szerintem óriási, nagyon, nagyon boldog vagyok. Személy szerint nyilván a szinkron miatt, ami egy unikum, egy unikális dolog. Bár ha belegondolnak a hallgatók laikus módon is, ha meghallgatunk egy Disney produkciót, vagy bármilyen idegen nyelvű produkciót, még a laikusok is meg tudják ítélni, hogy azt a hangot, amit hallanak, azt jónak tartják-e, vagy nem. Tehát ez nem kell nyelvismeret. De természetesen meglepő egyáltalán, hogy van egy ilyen díj, mert általában ez inkább a nemzeti fesztiválokon szokott lenni a hangnak a díjazása, így nemzetközileg nem nagyon szokás, de mindenképpen ki szeretném emelni ebben a dologban azt, hogy ez szerintem a hazai több mint 100 éves szinkron szakmának a még mindig nagyszerűségét és színvonalát mutatja. Egyáltalán nem érzem ezt a díjat magaménak, hanem a kollégáiménak és az egész szakmának ajánlom, és azt gondolom méltán.
1: De egyébként pontosan úgy van ám, ahogy mondja, még hogyha nem is vagyunk tudatában annak, hogyha jó egy szinkron, akkor fel sem tűnik, hogy ez most angolul, magyarul, ez most hogyan beszél. Tök természetes, hogy mi azt értjük, és magyarul készült.
2: Azt
1: viszont
2: mondani,
1: ha rossz, akkor meg a fejünket fogjuk, és mindent elmondunk mindenkiről.
2: Így van, ahogy szokták mondani, mint a futballban a bíró, hogyha jó, akkor nem vesszük észre, hogyha rossz, akkor rögtön. A szinkron is egy kicsit ilyen, és amit még szoktam mondani, hogy a színjáték, a beleélés, a művészi hozzáadás az nemzetközi, tehát ha nem ismerem a nyelvet, akkor is tudom, hogy mikor ideges és mikor hitelesen ideges egy színész.
1: Arra mi a véleménye, mert ez például a hitelesség, meg a színész maga, a rajz mögött, hogy az amerikai
2: rajzolt kolléga mögött, igen.
1: Igen, hogy az amerikaiak nagy előszeretettel használnak világsztárokat egy-egy szerepre, mert akkor ki tudják írni az ő nevét is, tehát nem csak, hogy mit tudom én, Johnny kapitány, és akkor oda van írva mögé egy világsztár neve. Miközben
2: abszolút.
1: Ő csak a hang, csak idézőjelben.
2: Hát ez olyannyira igaz, hogy volt szerencsém több mint 20 éve 2004-ben a Nyóckert című ikonikus rajzfilmnek is a szinkron rendezője lenni, és ott azért ez már egy szempont volt, hogy próbáljunk meg olyan színészeket választani, ha van lehetőség a karakterem belül, akiknek húzó neve van, és így dolgozhattam akkor is például a Győzővel, vagy a Gesztesi Karcsival, aki Győző ugye most is benne volt a Csongor és Tündében is. Szóval igen, ez egy szempont most már Magyarországon is. Természetesen nem mehet a minőség rovására, tehát a húzó név csak addig húzó név, amíg legalább olyan jó, mint a kevésbé ismert kolléga.
1: De hát itt is egy sztárparádé van, Mikó István, Geszti Péter, Szabó Győző, Menszátor Magdolna, Eke Angéla, Cető Roland, Timko Eszter, szóval
2: Cseregábor,
1: nem akármilyen
2: Ida
1: szereplők.
2: Peti. Igen, Lamboni Anna, hogy ne maradjon ki senki, igen. Így van, és a szereposztás is közös volt, tehát a film rendezőjével, Máli Csabával és Pálfi Zsolttal egyetemben, illetve Templő Réka producerrel egyetemben sokat vívódtunk, casting is volt, Menszátor Magdolna kapta végül is Mirit szerepét, de neveket most nem említenék, de az ország legjobb idősebb színésznői voltak felkérve erre a szerepre, tehát igen, megpróbáltuk megadni a módját.
1: Hogy egy külföldi fesztiválon a magyar nyelvű szikront dicsérjék, az azért is érdekes, mert gondolom ők meg feliratozva látják a rajzfilmet is, és hozzá hallják a hangot.
2: Így van. Ennek a filmnek a szövege, és akkor most kitérnék még az a szövegre is, amit a Vörösmarty művéből Balassa Krisztián polihisztor karmester szövegíró költő szült meg, és aztán ez a szöveg lett odaadva a Speyer Dávidnak, aki Romhányi József hagyományait szerintem megadva létrehozott egy olyan szöveget, ami egészen zseniális, és a felnőtteknek is rengeteg kulturális filmtörténeti és magyar filmes utalások. Ami csak egy példát mondjak, amikor a Mirigy beszél a lányáról, akit átváltoztattak rókává, akkor azt mondja az ördögöknek, hogy Biza Róka Tündér, utalva a Biza Róka Tündér című filmre.
1: De ezt csak mi értjük.
2: Igen, na ezt akartam mondani, hogy miközben a szöveg zseniális Magyarországon, és ez egy szándék volt, hogy míg a gyerekek a mesesíkján élvezik a produkciót, addig a felnőttek is kapjanak valami pluszt, akár a Shrekket tudnám itt példaként hozni, ami szintén így oldja meg a különböző korosztályoknak a megszólaltatását, de ez értelemszerűen lefordíthatatlan. Tehát ez a magyar szöveg az minimálisan visszaadható lenne külföldi szinkronnal, ezért is döntött úgy a produkció, hogy maradunk a feliratnál és az eredeti. Még a felirat is sajnos ezeket maximum jelezni tudja.
1: Nagyon más rajzfilmet szinkronizálni és azt rendezni, mint egy játékfilmet?
2: Ez jó kérdés. Alapvetően igen, szoktuk ugye kicsit pejoratívan mondani, hogy olyan rajzfilmes most a hangod, vagy csinálj egy kicsi rajzfilmes hangot. Nyilván a rajzfilm nagyobb szabadságot ad a torzítás és a hangtechnikai eszközök bevetésében, mint egy élőfilmes produkció. De ezzel együtt én azt mondanám, hogy ami a fontos, hogy a néző ugyanolyan hitelesnek érezze az alakítást, magyarul a beleélés és az átélés az ugyanolyan szinten maradjon, mint egy élőfilmes, hagyományos hangú produkciónál, még ha esetleg el is torzítom, mert papagáj vagyok. Igen.
1: Egyébként hát szinkronizált is, úgyhogy ez egy kicsikét azért olyan, nem, hogy az ember kipróbálja, mert hogy ha nem próbálja ki, akkor nem tudja igazán, hogy mit él át
2: hogy
1: a színész.
2: Hogy én
1: szinkronizáltam-e? Nem.
2: Hát én főleg szinkronizálok. Hát az elmúlt években én már csak alkalmanként rendezek szinkront. Jellemzően új magyar animációknak a szinkronrendezésére kérnek fel. Egy kicsit hagyd csak egy produkció, az most úgy tűnik, hogy Kanban fog indulni a rövidfilmes verzióban, aminek a bemutatója pár héten belül lesz, most még erről többet nem beszélhetek. Szintén nagyon esélyes, esetleg nemzetközi fesztivál. Igen, ez egy művész rövidfilm, talán a címét említhetem, Lucaszék, de amit akartam ezzel kapcsolatban elmondani, hogy igen, alkalmanként rendezek, és rengeteget szinkronizálok. Ebben a Csongor és Tündében is van egy nyúlfarknyi szerep, amit én csináltam meg, de alapvetően, amit kérdezett, igen, a rendezésnél nagyon-nagyon sokat számított, legalábbis számomra az, hogy álltam a mikrofon túloldalán is jó párszor.
1: Az ember érti, hogy mi zajlik a másikkal, mi történik ott.
2: Abszolút.
1: Igazán. Az, amikor azt hallja, hogy a szinkronból mi lett, és ugye ezek a régi idők nagy film szinkronjai és nagy filmes karakterei, akik találkoztak, most egy példát mondok, mert ez mindenkinek ott van a fülében és a szem előtt, Woody Allen, Kern András.
2: Igen.
1: Szóval amikor azt mondják, hogy ma már ez nincs így, mert futószalagon apró pénzért dolgoztatott, kifejezetten szinkron színészek azok, akik ellátják ezt a munkát. Erről ön mit gondol?
2: Volt egy ilyen folyamat. A rendszerváltás után és a kereskedelmi televíziózás beindulásával csak ugyan volt egy nagymértékű felhígulás. Egész egyszerűen a munkák mennyisége és volumene miatt. Nem mondanám, hogy csak a streaming szolgáltatók miatt, de jó pár éve érezhető már egy ellentétes folyamat, talán már 10 éve is, és most azt gondolom, hogy megint nagyon minőségi szinkronok készülnek, és bocsánat, hogy ezt nem olyan rég szinkronizáltuk egy Zuhanás anatómiája című Cannes-i nagydíjas filmet. A 4 főszereplő közül a 3 másik partnerem a Katona József Színház művésze volt. Tehát azt gondolom, hogy ma is nagyon-nagyon minőségi szinkronok készülnek, és hála Istennek a szinkron az egy olyan szakma, hogy más nem mondjak itt a Cető Roland, a csongorunk hangja, aki játszik ugyan színházban, de nem arról híres, és mégis az ország egyik legjobban szinkronizáló és legszebb hangú színésze. Tehát a szinkronon belül van egy nagyon-nagyon vegyes csapat, hogy kőszínházból, amatőr színházból csak szinkronizál, tényleg nem annyira számít a múlt, hanem inkább az, hogy mit tesz le az asztalra az illető, illetve a mikrofon.
1: Hát voltaképpen ez így normális, csak ugye el voltunk annyiból kényeztetve, hogy az egyébként is tévéjátékokban, filmekben látott sztárok adták a hangjukat, és volt hozzá arc. Tehát tudtuk, hogy ki kicsoda, ez egy nagy előny.
2: De amit szerettem volna ezzel kapcsolatban mondani, hogy nagyon fontos, hogy akkoriban nem készült annyi anyag.
1: Hát tehát
2: bocsánat, hogy így fogalmazok, de az az ember vagy művészmennyiség, színészmennyiség, aki volt, bőven lefette ezt. Manapság, ha minden csak színházi színészekkel dolgoznánk, akkor sem tudnánk feldolgozni.
1: Hát akkor nem lenne este előadás.
2: Így, pontosan, így van.
1: Viszont akkor, ha már ebbe így belegabajodtunk, még egy ezzel kapcsolatos kérdést az oktatással kapcsolatban hadd tegyek fel. Vannak olyan tanfolyamok, kifejezetten tanfolyamok, amik azt hirdetik magukról, hogy ők szinkronszínész képzők.
2: Igen, hát ez egy kényes kérdés. Jelen pillanatban is rengeteg botrány futott a szakmán belül ezzel kapcsolatban. Nem tudok teljes mértékben elhatárolódni a dologtól. Én azt gondolom, hogy ha ezeknél a szűrés megfelelő, és tényleg olyan embereket vesznek fel. Én is ismerek legalább 10-15 olyan kollégát, aki ilyen iskolában végzett, és remek, és csodálatos, és nagyon örülhetünk, hogy a pályánra kerültek. Ezekkel az iskolákkal általában leginkább az szokott a probléma lenni, hogy a tandíj miatt boldog-boldogtalan felvesznek. És ez nem a tanárok hibája, a tanárok remek szakemberek, szintén kollégáim többnyire, akik dolgoznak szinkron stúdióban.
1: És nem is a diákok hibája, mert ők meg elhiszik.
2: És nem is a diákok hibája, így van. Tehát ha valaki alkalmatlan, és lehet ezt a dolgot tanulni, mindent lehet egy picit tanulni, de nyilván azt a képességet, ami ahhoz kell, hogy valaki színész legyen, teljesen mindegy, hogy mikrofon, kamera vagy színpadon, azt nagyon minimálisan lehet tanulni, és hogyha erre nem szűrnek rá az elején, ezt a képességet nem vizsgálják, akkor úgyis csak szomorúság lesz a vége.
1: Igen, ez a legfontosabb tanulsága ennek, hogy olyan embereket nem érdemes, nem szabad a pályára csalogatni, akikkel aztán maga a szakma nem nagyon tud mit kezdeni.
2: Így van.
1: De hát nem ezzel kezdtük, hanem azzal, hogy gratulálok, és akkor én vissza is kanyarodok ahhoz, hogy a Csongor és Tünde című rajzfilmet ünnepeljük, mert ő Brazíliában a Nemzetközi Animációs Filmfesztiválon az Animaverzón díjakat kapott, a legjobb rendezését, a legjobb karakteranimációt, és Sík Csaba Krisztián a díjazottja a legjobb szinkron díjának. Csaba, örülök, hogy beszéltünk, és gratulálok.
2: Nagyon szépen köszönöm.
1: Aztán megnézzük meg a Csongor és Tündét. Egyébként a Filmion ott van, és megnézhető a magyar nyelvű változat, akár felirat nélkül is, mert hogy ott csak így látták. Szóval Csaba, még egyszer gratulálok, és köszönöm szépen a beszélgetést. És elbúcsúzom önöktől is, kedves hallgatók. Ez volt már a Kultúra. Holnap is számítok a figyelmükre. Köszönöm szépen. Róna Jegont hallották. Viszont hallásra.
0: Best of adást hallottak.

0: Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Generátor. Terítéken a fizika és a tudomány. A Spirit FM energetika körülforgó műsorában Somodi Solymos Eszter várja vendégeivel a hallgatókat. Pénteken délután 2 órától. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Az Új Buda Centerben rólad szól a nyár. Már 5000 forintos vásárlással megnyerheted a 2,5 millió forint értékű Itaka álomutazást oda, ahová csak szeretnéd. Vagy egy Samsonite bőröncettet. Vásárolj bármelyik üzletünkben, regisztrálj online, és részt veszel a sorsoláson. Te vagy a nyár, és mi vagyunk a nyeremény. Részletek újbudacenter.hu.
2: Tedd sebességbe a karriered a Spár Magyarország csapatával. Teherautósofőröket keresünk Üllőre és Bicskére. Ha CE kategóriás jogosítvánnyal rendelkezel, nálunk a helyet. Csatlakozz egy stabil, országos csapathoz, és jelentkezz még ma a spar.karrierportál.hu oldalon. A Spár csapata téged is vár.
3: Építés, játék, kaland és feledhetetlen élmények idén júliustól a Legosztor táborban. Építs velünk élmények!

0: avostor.hu.
1: Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
2: Újabb rendkívüli ülést tarthat az országgyűlés, még mindig tagadja bűnösségét Tilla Tamás feltételezett gyilkosa. Napról napra melegebb idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. A jövő héten terjeszti be a kormány a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló jogszabályokat. Magyar Péter kormányfő közölte, a hivatal elsődleges feladata az elmúlt 20 év közvagyont érintő visszaéléseinek feltárása, a korrupciós és vagyonkimentési konstrukciók kivizsgálása, valamint a jogellenesen megszerzett közvagyon visszaszerzésének jogi támogatása lesz. Újabb rendkívüli ülést tarthat az országgyűlés. A miniszterelnökséget vezető miniszter jövő hétfőre és kedre kezdeményezte az ülés összehívását. Ruf Bálint indítványában 7 olyan törvényjavaslatot sorolt fel, amelyek módosításáról szavazni kell ahhoz, hogy az ország hozzáférjen az Európai Uniós forrásokhoz. Ezek között szerepel például a médiatörvény és a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról szóló javaslat. Matosik Tamást nevezték ki a fővárosi törvényszék elnökévé. Megbízatása 6 évre szól és Tatár Kis Pétert váltja a poszton. Matosik Tamás 2018. januárjától az Országos Bírói Tanács tagja, majd első választott elnöke volt. A jogász többször is felszólalt a bírói függetlenség mellett. Tömeges leépítés kezdődik a BBC-nél. A jelenleg 22 ezer főt foglalkoztató brit közszolgálati médiatársaságnál jövő tavaszig 550 dolgozótól válnak meg a következő 3 évre kitűzött, átszámítva több mint 200 milliárd forintos költség megtakarítási cél elérésének első lépéseként. A következő években akár 2000 fővel is csökkenthetik az állományt. A BBC vezérigazgatója hangsúlyozta. A lakosság körében folyamatos az átvándorlása a hagyományos televízió az alternatív, jórészt online tartalomszolgáltatókhoz, és ennek tükröződnie kell a BBC létszámgazdálkodásában is. A mostani elbocsátások során a felsővezetői munkahelyek legalább 10%-a is megszűnik. Továbbra is tagadja bűnösségét a 11 éves Tilla Tamás meggyilkolásával vádolt férfi. A kecskeméti törvényszéken áprilisban kezdődött a per. A férfi akkor és a mai tárgyaláson is azt állította, nem követte el a gyilkosságot. Az eljárás másfél évvel ezelőtt kezdődött, amikor több mint 2 évtized után kiderült, hová rejtették el a 2000-ben megölt bajai kisfiú holttestét. A vádott először csak a helyszínt jelölte meg, aztán beismerő vallomást tett, de később azt állította, hogy erre a rendőrök fenyegetéssel zsarolt. Vették rá. A kihallgató tisztek esetében a katonai törvényszék nem állapított meg bűncselekményt. Melegszik az idő, holnap is sok lesz a napsütés, csak elszórtan lehet egy-egy zápor, zivatar. A szél mérséklődik, csak a zivatarokat kísérhetik erős viharos széllökések. Hajnalban 12-17, napközben 27-32 fok várható.
1: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Provokatőr. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Forró állítások, hideg tények és néha jeges szuvany. Szállj be, mert vitázni merő. Ez a Provokatőr. Gavra Gábor, Boros Tamás és Dévény István társaságában.
3: Szeretettel üdvözlök minden nézőt. Különleges adásunk lesz, szinte tematikusnak is nevezhetjük, hiszen Gánti Bence integrál pszichológus a vendégünk. Van egyéb titulus, bocsánat, elég bénán hangzik ez így, még valamit hozzá tegyek-e?
4: Klinikai szakpszichológus és integrál pszichológus, köszöntöm a kedves hallgatókat.
3: Parádé. Szia István!
5: Hello, jó, hogy visszajöttél.
3: Na milyen volt az előző két adás nélkül?
5: Unalmas, hiányoztál. Esküszöm, komolyan.
3: Nem hiszek neked.
5: De akkor is.
3: Jaj, de jó lesik. Jó fej vagy. Cserébe hoztam ajándékot neked Spanyolországból. Uh-huh. Nem, igazából senkinek nem. Beterveztük.
5: Nyomorult hűtőmágnesre se voltam méltó.
3: Figyelj, három gyerekre vigyáztam, hallod? Három gyerekre vigyáztam X napon keresztül, és mindig beterveztem, hogy na jó, most akkor bemegyünk a ottani, nem tudom, szupermarketbe, és akkor nem... nem csak a tudom én, élelmiszereket veszük meg, hanem akkor valami ilyen, ilyen kis szuvenírt, és nem. De utána eljutottunk egy szuvenírboltba, ahol viszont nekem megint csak a legkisebbet kellett üldöznöm, ott sem tudtam menni, de cserébe a kislányom vett magának egy legyezőt. Semmi gond nincs ezzel, feleségem fizet, ugye 70 vagy 80 eurót ott hagytunk, mi a franc került ennyibe, és megnéztük a legyezőt, komolyan mondom, szerintem én magam összetudom rakni ezt otthon, vagy egy YouTube videó alapján 5 perc alatt, 50 euró, gyerekek, 50 eurós legyező, hát ilyen is van.
5: Na azonnal elvenni a gyerektől is, elzárni valahova. Hogy használja, ne viccelj.
3: Hát vagy eladni. Csak kiveszi meg 50 euróért, na mindegy, amikor a tizedét sem éri valószínűleg. Térjünk a tárgyra, hát hihetetlen, hogy itt ilyen dolgokról beszélek, amikor itt van nekünk Orbán Viktor, Magyar Péter, hát úgy hiányoztak már ezek az emberek, milyen régóta nem találkoztunk az ő nevükkel és az ő történeteikkel. Az első provokatív állítást mondod esetleg, vagy gyorsan kitalálsz?
5: Hát kitaláljuk hozzá, bár maga ugye Orbán Viktor mondata egy provokatív állítás, úgyhogy elég annyit oda tenni elé, hogy igaza van Orbán Viktornak, nincs igaza akkor Orbán Viktornak, és akkor már is átment provokatív állításba.
3: A kormány lassan bántalmazó kapcsolatban lesz az egész országgal, úgy is mondhatom, hogy ma az ország a Varga Judit. Ma az ország a Varga Judit. Tényleg? Ebben vagyunk. Gyorsan kibeszéljük ezt a politikai turbulenciát ebben, hogy itt most akkor ezt hogy érthette, hát, mint jó, érthette, igaza van,
5: le tudjuk, az a felszínes rész a politika. És
3: aztán beszéljünk a lényegről.
5: Utána jöhetnek az értelmes dolgok, a politika. Szerintem, most már észrevettem, hogy szokásos mintáját követi a Fidesz, ugye Orbán Viktor mond valami erőset, ami gyakorlatilag abban a pillanatban átvesz a Fidesz nyilvánosság, és utána a politikusok és a fideszes média is használja. Amióta elhangzott ez a hozzászólás a parlamentben, azóta szakmányban jelennek meg ilyen cikkek, és hát boldog-boldogtalan ismételgeti ezt, meg műsorok készülnek ezzel a címmel, hogy bántalmazó kapcsolat. És az egésznek egyetlen egy a politikai tartalma, hogy Magyar Péter elleni karakter, ez nem gyilkosság, mert karakter roncsolás, mondjuk, vagy az talán egy fokkal gyengébb.
4: Piszkálás.
5: Hogy mindig felidéződjön az a bizonyos Hajdú Péteres interjú, amikor Varga Judit elmondta, amit elmondott, és hogy ez az ember az, ez a ti miniszterelnökötök. Szerintem ennyi az egésznek egyébként a mondani valója, ami nekem személyesen fizikai fájdalmat okoz, hogy mindezt pont attól a kormánytól, és pont attól a kormányfőtől hangzik el, aki ugye Bánki György megfejtése után mondhatja, hogy a narcisztikus elnyomás rendszerét működtette, annak minden létező manipulatív és bántalmazó jellegével együtt, de tényleg. De közben meg aztán arra jutottam, hogy amikor a bántalmazó önmagát állítja be áldozatként, az is egy minta, és az is pont a bántalmazásnak az egyik mintája, és itt egészen pontosan ez történik. A NER, mint bántalmazó, azt mondja magáról, hogy most őt bántják, lásd, ott van ez a védvonal kezdeményezés is. Hát igazából nincs új a nap alatt. Nekem az nagyon-nagyon érdekes ebben az egész jelenségben, hogy a személyközi párkapcsolatokban látható ilyen bántalmazó jellegű minták, hogy jelennek meg szinte egy az egyben társadalmi szinten.
4: Nem tudnak másképp. Tehát igazából a társadalmi jelenségek az mi lenne más, mint a saját pszichénk projekciója. Értitek? Tehát a társadalmi jelenségek az mi lenne más, mint a saját

0: fú, most elkezd ilyen pszichológiai fogalmat használni, hogy bántalmazás, és megteszi önmagukat áldozatnak, tehát ugyanez volt az én reakcióm is, ugye ez az áldozati háromszög, amiben az áldozat, a bántalmazó és a megmentő könnyen helyet cserél, tehát, hogy valóban itt van ugye a NER, aki azért eléggé oda ütött az országnak, és gyakorlatilag most azt halljuk, hogy ők a szegény áldozatok, és Magyar Péter az abúzer. És azt mondom, hogy alapvetően én ezt, hogy mondjam, egy fogásnak látom, ahogy te is, viszont látok benne egy néhány százalék igazságot, ha nem is annyira erősen, ahogy a kijelentés, amire viszont ez a mondás rá csenghet, vagy rányomhat egy gombot, hogy én ugye azt látom, hogy Magyar Péter meg a Tisza úgy nyerte a választásokat, úgy verte meg a másik oldalt, hogy erősen kritizálta, és azt is érezte a népnek a nagy része, hogy ez jogos, és ez a kritika viszont nem maradt abba. Gyakorlatilag ugyanazt folytatja most a választási győzelem után, aminek én is nagyon boldog vagyok, hogy ezt megtörtént, ez a választási győzelem. Abszolút, viszont lehet, hogy én azt javasolnám mondjuk Magyar Péternek, hogy most azt a hangot, ahol szinte minden lehetőség, ahol van, erősen, szinte ütlegelően kritizálja a másik felet, lehet, hogy azt le kéne halkítani egy kicsit, mert mi tudjuk, tehát nem kell mindig elmondani, ugye ezt az erős kritikusságot mindenki felé, ezért is talán támogatta a nép, mert értette, tudja, támogatja. De mi lenne, ha most a győztes, azt, akit legyőzött, egy kicsit nagyobb kegyelemmel illetné, és a kegyelem nem azt jelenti, hogy akkor nézzük el a bűnöket, és ne történjen semmi, hanem menjen a maga medrébe minden utánajárás, elszámoltatás, stb. Viszont lehet, hogy a publikus ütlegelése az ellenfélnek abból lehetne lejjebb tekerni. Szerintem ezt lehet, hogy sokan érzik, és ha érzik, akkor Orbán Viktornak ez a kijelentése, akkor is, ha az emberek azt érzik, hogy tulajdonképpen ez áldozat hibáztatás, victim game, mégiscsak tudatalat lehet, hogy rányom egy gombra. Uh-huh. Ezért olyan ügyes ez a kijelentés. Uh-huh.
1: Csodálkozom ezen, hogy ezt mondod, mert egyrészt ugye felvetődik bennem a kérdés, hogy létezhet-e egyáltalán bántalmazó dinamika egy politikai vezető és egy egész társadalom között. És elmondtad azt, hogy az, ami az egyénben ott van, az van ott a társadalomban, viszont azt is tudjuk, hogy 10-ből 10 ember ezen felháborodik, hogy én aztán nem úgy működöm, mint a tömeg. Hát én átlátok a szitán, én látom ezeket a dinamikákat, a manipulációs technikákat, és velem ezt nem lehet megcsinálni, csak aztán, amikor egyébként már tömegemberré válik, akkor érdekes módon előjönnek azok a reflexek. De egy korábbi Istvánnal folytatott beszélgetésünkre, sok-sok beszélgetésünkre visszautalva, ha már úgy vannak húzalozva az agyunkban a különböző pontok, az idegpályáink már úgy alakultak ki, hogy nekünk egy ilyen permanens háborúban, polgárháborúban kell részt vennünk, ahol mindig minden egyes politikai tettnek, szónak tétje van, nemzethalál, vagy élhetünk tovább, szuverenitás, vagy elveszítünk mindent. Akkor egy ilyen helyzetben, aki lejjebb teker, az lehet, hogy azonnal elveszíti azt a pozíciót, amiben addig nagyon jól működött. És ez talán a párkapcsolatra is igaz. Tehát ha egy párkapcsolati dinamikában megvan ugyanúgy az állandó fenyegetés fenntartása, nyilván nem egy egészségesről beszélek, függőség kialakítása, valóságérzékelés, relativizálás, és akkor még sorolhatném, mert összeírtam néhány ilyen pontot, alternatívák delegitimálása, akkor lehet, hogy hirtelen az egyén érzi úgy, hogy akkor én pozíciót veszítettem. Akkor én elveszíthetem a párom, ha azt a függőségi viszonyt elveszítem. Orbán Viktor meg érezheti, úgyhogy akkor elveszítem azt a szavazótábort, ha én itt most lejjebb tekerem magam, és elkezdek ilyen jó fejmódon tisztán kommunikálni.
2: Mármint Magyar Péter.
1: És Orbán. Aha. Mind a kettőre igaz.
0: Most Orbánra gondolt.
2: Igen, de Magyar Péterről volt szó, hogy neki kéne letekerülnie.
1: De azt gondolom, hogy mind a kettőre igaz, de jogos az észrevétel, de én azt gondolom, hogy mind a kettőre igaz, hogy most mind a kettő ugyanúgy üti a dobot tovább, de hogy kellene bármelyiknek változtatni. Orbán Viktor is elment a szélre, vadhajtások, és akkor kemény retorika, ő az, aki Varga Juditozik, hogy bántalmazó kapcsolatban vagyunk, Magyar Péter pedig csinálja a sót napról napra a parlamentben. Tehát, hogy nem kellene-e, és joggal mondhatjuk azt, hogy de, vegyetek már vissza, mert elfáradtunk, kiégtek a receptorok, uh-huh. De közben meg ott van a politikai tőkeveszteségnek a lehetőség.
0: Szerintem

0: Most nyilván Magyar Péter van a jobb, nyerőbb és elegánsabb helyzetben, tehát ő megteheti azt.
1: De hol van elegancia a politikában?
0: Akkor lenne, ezt akarok kiukadni, hogy most nem sok van, bár több van, mint volt szerintem, de hogy akkor lenne igazán elegáns, ha ő most lejjebb tekere. Neki most nem szükséges annyira ütni a másik oldalt, akkor is megmarad a pozíciója, a hatóképessége, a háromnegyed, a parlament, minden. De mondjuk a nép akkor azt látná, hogy, egy kifinomultabb, elegánsabb emberi kapcsolati megoldással tudja azt leszállítani, amit egyébként megígért, hogy kiépít egy új demokráciát, ahol csodálatosan működik a demokrácia, aminek a jelét látjuk egyébként. Ez fantasztikus. Viszont a, kommunikációnak ez az erősséges ütlegelése szerintem ez, még nem az a kifinomultsági szint, hanem pont ehhez lehetne hozzáigazítani, és akkor azt érezné szerintem a, nemzet, hogy, itt most már tényleg egy olyan rendszerváltás történt meg, ahol nem csak politikai rendszerváltás, hanem kapcsolati, civilizációs rendszerváltás. Szerintem nem igaz, hogy a politikában a feleknek mindig ütlegelniük kell egymást. Ez, szerintem nem igaz, csak hogyha ezt az utat választják, akkor nyilván nagyon erős érzelmeket és reflexeket váltanak ki az emberekből, de lehet kapcsolatilag kifinomult, elegáns, ugye integrál pszichológiai szempontokból későbbi vagy magasabb tudatszinthez tartozó a politika, és oda tart az emberiség. Tehát az evolúció az, nem valakinek a kitalációja, azok nagy etapok, amiket megtettünk, és azért az emberiség nem a durvaság fele tart, és az üssük egymást, onnan jövünk, ugye, hanem egy kifinomultabb civilizáció, civilizáltabb összerendezettség felé tart.
2: Azt hiszem, itt az a kérdés, hogy a eddig működő Magyar Péteri stratégia az, ugye nem tudjuk, hogy hogy reagál a társadalom, amit mondtál, az nagyon érdekes, az nekem eszembe se jutott, hát nem, véletlenül, hogy, lehet, hogy Orbán akár véletlenül, ha szándékosan, akkor meg pláne, hogy ügyes, hogy tényleg, benyomott egy gombot, ami, a túlcsordulásra reagál, ami esetleg már ott lehet a társadalom egy, részében arra, hogy egy-két én is érzem magamon, hogy pont tegnap is néztem a parlamenti közvetítést elég hosszasan, hogy már úgy éreztem, hogy már sok. Aha. Hogy már egy kicsit sok, ami ami lendületes, újszerű, szórakoztató, de mégis politikai tartalommal bíró műsornak tűnt, és, tényleg szórakoztató volt a, első parlament üléseken. Azt most már én egy kicsit soknak, éreztem. Például azt is, hogy szakpolitikusok szakpolitikai felszólalására úgy, hogy ott van a Tiszának a, minisztere vagy szakpolitikusa is, a miniszterelnök reagál. Tehát amikor oktatásra van szó, és ott ül az oktatási felelős államtitkár, akkor, is a miniszter. Szerintem, hogy, igen, sok már egy kicsit úgy érzem. De nem tudom, hogy, valóban sok-e, hogy milyen, hogyha te ezt gondolod, vagy én ezt gondolom, hogy mekkora lenyomata, mekkora része vagyunk a társadalomnak, mert lehet, hogy a társadalomnak a nagy része meg azt mondja, hogy ez kell, és keményen, és üssed, és ugye itt ütközik a, egyrészt az, hogy nem lehet tudni, ez a stratégia most akkor hosszú távon is működik-e, vagy pedig egy idő után igenis egy kicsit elfárad benne a társadalom, is akkor önmaga ellen fordul. És, ott van mellette az, hogy azért azt megtanulta minden politikus az elmúlt években, hogy a, amit a Fidesz vezetett be, ugye a pillanaturolásának művészete. Hogy az gyakorlatilag nem napra érvényes most már, hanem órákra érvényes. Tehát, hogy minden órát meg kell nyerni, folyamatosan ott kell lenni, és, jelen kell lenni, mert az ellen is, ott van jelen. És a Fidesz frakció összetételéről ugye már többször beszélgettünk, és lehet, hogy egyébként az is visszaköszön benne, amit mondtál Orbán Viktorról, hogy ráérzett arra, hogy most érdemes ezt a
0: hát,
2: áldozati szerepet.
0: Hát vagy a kommunikációs, milyen hát, pontosan ő posztol.
2: De, biztos nem a századvég, hogy, ez a frakció, ez úgy lett összerakva, hogy a fő barcai, akik a legtöbbet szerepelnek, az tipikusan az a üssél figurák. Pócs, a Szűcs, a Németh Balázs, a múltjukkal, a politikai teljesítményükkel, a kommunikációs teljesítményükkel, a nyilvánosságban betöltött szerepükkel, pont azok a figurák, akikkel nem, is nagyon tudna az ember normálisan kommunikálni országgyűlési képviselői szinten. Mert én is felállnék a Tisza képviselőként, és mondtam, Német Balázs felállna is védeni a közmédiát, és felállnék, és azt mondom, hogy ne röhögtesd már ki magad, te nyomorult. Tehát, hogy ez jön neki belőlem. Tehát ők a bogzsák.
1: És ennek szerintem oka van, és akkor a kapcsolati dinamikákra fogok majd egy ilyen analógiát találni, amivel majd segítesz nekünk, mert amit István mondott, az nagyon fontos, hogy mikor fogunk kiégni, és most picit csapongok. Mert visszaugrom oda, hogy ez miért lehet, hogy így néz ki ez a frakció. Mert hogy a szavazók arra voksoltak, hogy itt elszámoltatás legyen. Ezért is szavazták meg Magyar Pétert, hogy akkor oké, loptak, 16 évig uralkodtak, de akkor számoltassuk el őket. És amit látunk a parlamentben, az a politikai show nekem pontosan azt mutatja, hogy ez nem megy majd egyszerűen, és nem megy azonnal, ezért kell ezeket a receptorokat mégis, ezeket az elvárásokat valamilyen módon etetni, és akkor ezt ilyen show műsorral tudják megteremteni. Ezért van szükség a Fidesz oldalán is olyan arcokra, akik beleállnak ebbe a meccsbe, felszólalnak, kiabálnak, vádaskodnak, mert ha nem így tennének, akkor a Fideszből egy ilyen áldozati valami lenne, és akkor valószínűleg tényleg a megszűnés irányába tolódna el a dolog. De akkor visszatérve arra, hogy mikor égnek ki a receptorok és a kapcsolati dinamikákban, én ragadtam benne olyan kapcsolatban, 5-6, de lehet, hogy 7 évig is eltartott ez, ahol folyamatosan ment a játszmázás, és egyszerűen nem tudtunk kiégni. És akkor te válaszolj nekem arra, hogy van egy olyan határa az emberek, amikor azt mondja, hogy jó, akkor ebből elég. Én nekem nagyjából olyan 6-7 év után jött el, hogy ez nem tart sehova, akkor ismertem föl azokat a mintázatokat, amik 6-7 évig mentek, hogy itt tényleg nem szól másról a dolog, mint dominancia harcol, most ő van följebb, most én vagyok följebb, és akkor egymást így próbáljuk kiszorítani, de közben, amikor már nagyon közel vagyunk egymáshoz, akkor pont valamelyikünk reagál, hogy ellökjük a másikat. Egy ilyen bizalmi játékká alakult az egész. Szörnyű volt utóbb belegondolva, amikor benne voltam, akkor azt gondoltam, hogy így kell működni egy kapcsolatnak. Szóval, hogy nagyon hasonlít ez a társadalomra is, hogy azért 2015-ben jött ez a migránsválság és az azzal való riogatás, és azért ez 2022-ben is még nagyjából működött. Tehát az is egy ilyen 7 év volt, és mintha mostanra lett volna elegük az embereknek, hogy már valami másra van szükség, de lehet, hogy nem is ez döntött. Na mindegy, sok kérdést tettem föl. Parancsolj.
0: Hát igen, ugye összefüggésbe hoztad a saját párkapcsolati dinamikáddal, mikor égnek ki a receptorok, nagyon reziliensek vagyunk, vagyis ellenállóak emberek, nagyon sokáig tudjuk húzni.
1: Valaki 20-30 évig is képes ezt?
0: Hát vagy így van, vagy egész életig, de ehhez mondjuk az is kell, feltételezem, hogy kötődésed volt a párod felé. Tehát ha nem kötődik, ugye, persze, volt egy nagyon erős ambivalencia, hogy ez a szeretlek is, meg nem is, hogy kötődik.
1: Hát én szerelemnek gondoltam.
0: Igen, igen, és ez a kötőerő adja azt, hogy miért tart olyan sokáig a kiégés tulajdonképpen. Mert ha nem lett volna kötődés, akkor gyakorlatilag 2 perc alatt lerendezitek egymást, de egy kötődéssel együtt tart, vagy akkor 2 év, 7 helyet.
1: Ja.
0: Hát annyit nem addig neki kötődés nélkül, nem pár hónapot max, de hogy valószínűleg a társadalomban és a politikában is így van, hogy mélyebb kötődéseink vannak az adott, igazából a politikai preferenciánk mögött, hogy ki mit választ, szerintem a legkevésbé racionális érvek állnak, mert ugye azt hiszük, tehát azt adjuk el magunknak modern racionális emberek, hogy racionálisan átgondoltuk, döntöttünk, ezt támogatom, azt támogatom, de szerintem inkább emberi kapcsolati tényezők állnak mögé. Tehát igazából az emberi kapcsolati mezőnk, a referencia csoportunk, referencia személy, akikkel annyira jóba vagyunk, bensőséges viszonyban, hogy velük akarunk egyetérteni, inkább attól függ. Tehát simán lehet, hogy a politikai orientációk mögött, de még az is, ha azt valaki azt mondja, hogy én nem politizálok, mondjuk apolitikus, a mögött is az van, hogy ő és a számára fontos emberek ebben gyakorlatilag egyetértnek, szóval kötődés.
1: Hát az olyan, mint egy buliban nem inni. Én jó párszor kipróbáltam, hogy körülötted mindenki részeg, egyedül te vagy józan. Folyamatosan csesztetnek, talán ez még elfér, anélkül kisipolnánk, hogy te miért nem iszol. A másik meg, hogy egy idő után nem tudsz velük beszélgetni, és a politikai kötődés is erre vezethető vissza, hogyha te nem lépsz be ebbe a mezőbe, akkor outsider leszel.
0: Igen, és fontos, hogy beosztod a mező fogalmát, ez nagyon tetszik, mert tulajdonképpen emberek között van egy kapcsolati tér, egy láthatatlan mező, amiről a pszichológiai ki a 80 éve beszél, csak kicsit misztikusnak hangzik, ezért nem mindig beszélek róla, hogy ez annyira erős, mint egy mágnes, mintha belépnél egy térbe, ahol egy mágnes húz vagy orientál, és szinte nem is tudsz másfele mozdulni. Az emberek tudati, pszichés és kapcsolati mezeje az egy nagyon erős tulajdonképpen kötőerő, meg orientáló erő, és neked valami nagy belső élménynek kell lenned ahhoz, hogy mondjuk azt mond a nemivásos helyzetedben, hogy nem iszol. Tehát azt abból a helyzetből nem fogod tudni levezetni, de ha történt egy olyan transformatív élményed belül, egy nagy energiájú, esetleg egy másik emberi körben, ahova szintén tartozol.
1: Vagy egy trauma.
0: Vagy egy trauma, akkor már meg tudsz úgy jelenni az ivott szimbólumaid körében, hogy hitelesen, stabilan belül azt mondod, hogy nem, és nem fogsz meginogni, amikor ők azt mondják, hogy de miért nem, hát izé.
1: Jó, innen folytatjuk. Nagyon rövid szünetet tartunk, és egyébként várjuk a kommenteket, észrevételeket, kérdéseket a témákkal kapcsolatban. Hamarosan jön Hút Gergely és a Pesti Srácok.
3: Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon! Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

Jaj, a heli, jaj, a heli, szeme kékje olyan titokzatos, mint tangernél a tenger, szívem oly hevesen ver. Jaj, a heli, jaj, a heli,

Spirit FM 92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

0: Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Provokatőr. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni merő. Ez a Provokatőr. Gavra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában.
1: Újból itt vagyunk, és folytatjuk, ha már megígértem Huth Gergelyt. Behozzuk akkor témának. Dévényi István nagy barátja, úgyhogy téged bíznak, hogy valami nagyon kemény provokatív állítást ide zúz nekünk.
2: Miért én?
1: Viszket a torkod?
2: Miért én?
1: Valami olyat mondjál?
2: Nem, én nem akarom bántani őket, de...
1: Írtál szépet róluk, hogy nem tudom, relatíve ez szép a Facebookon, hogy ugye, akkor röviden a történet annyi, hogy ugye a MediaWorks úgy tűnik, hogy kezd összeomlogatni, ha van egyáltalán ilyen szó, és valaha ezt használta bárki is. És ennek egyik következménye az, hogy a pesti srácok összes munkatársát elbocsátják, és jelenleg talán zajlanak a tárgyalások, ugye élőben megyünk, tehát ezt nyugodtan mondhatom, zajlanak a tárgyalások a MediaWorks és a pesti srácok között. Gondolom arról, hogy ezt a brandet onnan kivásárolják, vagy kikérjék, és akkor közösségi finanszírozásból folytassák, és Huth Gergely fogalmazott úgy, hogy most talán szó szerint nem fog menni, de
2: szomjazza.
1: Igen, szomjazza a baloldali szolidaritást.
2: Igen.
1: És lelki támogatást. Hogy miért, vagy mire alapozva, az már az ő dolga. Nekem nagyon nehéz lesz Huth Gergellyel kapcsolatban tárgyalagosnak lennem, de menni fog. Mert nekünk azért volt egy olyan közös történetünk, hogy én egy műsorba őt hívtam, aztán megvádolt engem valamivel, amit én egyáltalán nem követtem el, és utána olyan üzeneteket írt nekem privátban, amit föl sem olvasok, mert gyalázat. De mélyen sértőek. Úgyhogy én tovább nem is mennék ezen ügy taglalásában, mert ez már nagyon bulvár. Mit gondolunk? Mi a provokatív állítás, István? Elég sokat beszéltem ahhoz, hogy kitaláld. Igenis.
2: Egy egész ország sajnálja a pesti srácokat.
1: Igen, és aki büszke magyar, nem, aki tisztességes, az igenis jelentősebb összeget utal Huth Gergelyéknek, hogy tudják folytatni a munkáját.
2: Egyébként... hogy csodálkoznak, hogy nagyon sokan nem kedvelik őket. Hát Gergőnek már maga ez a mondata, hogy szomjazzuk a baloldali újságírók szolidaritását, már ebbe benne van az, hogy téged minősít. Tehát hogy ugye ez rád is vonatkozik, közben nem vagyunk baloldaliak, de már benyomja azt a, vagy átnyomja azt a bélyeget, azt a bilogot, na mindegy, ez legyen az ő baja.
1: Stratégia.
2: Én azt gondolom, hogy, tehát én szurkolok a pesti srácoknak, hogy megkapják a brandet a MediaWorks-től.
1: Én is.
2: Egyiket a MediaWorks-nek most ez már olyan mindegy, nem? Hát ha vigyék, aztán próbálkozzanak. És pont azért szurkolok, hogy próbálkozzanak, ugye a piaci alapon és közösségi finanszírozással tovább működni, mert, és nem azért, mert azt kívánom, hogy jól szenvedjenek, és vértizzadva küzdjenek, és nem, hanem mert én őszintén kíváncsi vagyok arra, hogy az a fideszes közönség, amely arra lett edukálva az elmúlt 16 évben, hogy ilyen svédasztalos jelleggel és korlátlan fogyasztással válogathat a tartalom cunami, a kormányzati tartalom cunamiban, mert minden van, sőt minden megduplázva, mindennek a kétszerese van, és ez folyamatosan rendelkezésre áll, hogy ez a közönség, ez meglépje azt a evolúciós egyébként, egy mikroevolúciós, na ez egy új kifejezés, vagy biztos nem új, de szóval, hogy ezt a mikroevolúciós... De jó, jó, mi? Jó,
1: már
2: jó. Figyelj, ez amikor a rossz tanuló felelés, akkor kreál ilyen
1: szal. A tanár nem is ismeri ezeket a kifejezéseket.
2: Ezt próbálkoztam mechanika vizsgán, nem. Az pont az a tantárgy, ahol ez nem jön be. Szóval, hogy ez a közönség meg, tényleg meglépi azt a szintet, hogy elkezd úgy viselkedni, mint ahogy 2018 után a Fidesztől független média és a közönsége egymásra talált, és ez egy ilyen közös tanulási folyamat volt akkor nekünk is, újságíróként, szerkesztőségekként, hogy kell megállni a saját lábunkon, úgymond, és a közönségnek is, aki addig nem volt hozzászokva ahhoz, mert a magyar közönség sajnos teljesen vagy teljesen kimaradt abból a folyamatból, ami még a szlovákoknál, meg a cseheknél is lejátszódott meg körülöttünk, hogy ilyen fizetőkapus cikkek, meg támogatói cikkek, meg hogy nem jutsz hozzá, nem férsz hozzá minden társadalomhoz, ugye ez nálunk nem volt. És ugye úgy tűnik, hogy nekünk, független médiának ezt sikerült meglépnünk, és a közönségünknek is, bár most van egy kis fennakadás a harmonikus kapcsolatban, mert a közönség egy része úgy gondolta, hogy ha nyert április 12-ben a Tisza, akkor neki innett, akkor győztünk, megcsáltuk, így összepacsizott. És hát majd lemondta az előfizetést.
1: Ja, tényleg?
2: Igen, vannak akik így állnak hozzá, hogy hát
1: én is
2: persze,
1: lemondtam.
2: Eddig szükségünk volt a független médiára, hogy lebontsuk a NER-t, de hát a NER le lett bontva.
3: És akkor igen.
2: De ez egy újabb szintje majd a fejlődésnek, de ez a mi oldalunk, meg a mi feladatunk. És a másik, ami kíváncsivá tesz, és én tényleg szurkolok ezért a pesti srácoknak, hogy megkapják a brandet, hogy olyan közegben kell lenne talpon maradniuk, ahol a Fidesz elmarta magától a polgári réteget, az értelmiségi réteget, a városi réteget és a fiatalokat. Pont azokat a társadalmi rétegeket cserélte le, akik egyébként egy ilyen közösségi finanszírozós történetben aktívan részt vennének. És erre még rájön az, hogy most tömegesen jelennek meg ugye a volt Fidesz nyilvánosságból azok, akik az új modell szerint akarnak működni. Ugye Bohár Dániel volt ott az első, aki már klubot csinált. A Patrióta folyamatosan mondja, hogy támogatni kell. Most belép a pesti srácok is, a Felright
1: Ádám
2: is ugye ugyanebben a modellben próbált. Tehát, hogy nagyon nehéz a helyzet, mert nagyon sok lett hirtelen a vadász, nagyon kevés a fóka, mert a Fidesz mindent megtett, hogy kevés fóka maradjon, és ez a kevés fóka is így, egy kicsit így szájtátva bámulja, hogy hát de nem arról volt szó, hogy az oligarcha, nemzeti oligarcha létrehozásának egyik fő oka az, hogy majd a nehéz időkben is támasza legyen a nemzeti gondolatnak. Hát akkor hol vannak ezek a 100 milliárdok? Szóval, hogy minden gyakorlatilag ellenük dolgozik, és pont ezért vagyok kíváncsi, hogy meg tudják-e oldani ezt a feladatot. Úgyhogy ez nagyon furán fog hangzani, mert nekem még a tiédénél is szerethetőbb kapcsolatom van Huth Gergővel és a pesti srácokkal, de, és ezért tényleg lehet, hogy furcsa hangzik, de én őszintén azt kívánom, hogy próbálkozhassanak egyáltalán.
1: Az egyik legérdekesebb kérdés, mert a legtöbb elemzés ott megáll, hogy összeomlik egy propaganda gépezet, vagy megszűnik a média buborék, de valóságban az emberi psziché tud-e egyáltalán buborék nélkül létezni? Lehet-e, és picit tovább fűzöm ezzel az előzőekben tárgyalt témánkat, hogy egy mezőbe kerülünk be, de ez hagyján, tehát hiába kerül be valaki egy mezőbe, ha nincs egy igény, egy természetes igény arra, hogy gravitáljon valahova, akkor nem biztos, hogy fog gravitálni. De mi ez az igény bennünk? Nagyobb ez az igény bennünk, ez a valahova való tartozás, egy valóságérzékelési vagy értelmezési keretnek a megléte, egy identitás, egy közösség, hogy ki tartozik hozzám, ki vagyok én, hogy ezeknek a kérdéseknek a megválaszolása, ez ne egy belső folyamat legyen, hanem kintről mondja meg valaki, amit aztán ruhaként magamra tudok venni. Ez magyaros? Vagy magyarosabb? Vagy kelet-európai? Kelet-közép-európai? Világszinten ez mindenhol így van. Vannak eltérő mértékeken benne?
2: És hogy tegyek még hozzá egy kérdést?
1: Ne.
2: Nem, mert a tiéd bonyolult az enyém az ilyen egyszerű népi, lakótelepi kérdés.
3: Addig megpróbálom azt megjegyezni azt a kérdést.
1: Nem fog menni.
2: Hogy,
1: most jön egy 5 perces monológ.
2: Dehogy. Hogy engem nagyon foglalkoztat, hogy mi lehet egy olyan fideszes polgárnak a fejében, aki eddig mondjuk a Tények M1 pesti srácok tengelyről.
1: De nem ezt is megtárgyaljuk, először hadd válaszoljon.
2: Tájékozódott.
3: Megtárgyaljuk ezt is.
2: Kettő összefügg,
3: mert ez is buborékokra. Okay. hogy az, hogy buborékban kell-e élni, vagy lehet-e kívül, nem lehet. Mindig buborékban élünk. Aki azt mondja, hogy én a buborékon kívül élek, az a buborékon kívül élők buborékjában él. És egyébként az integrál pszichológiában ezt tudjuk is, tehát van egy leíró modellünk, a 4 kvadráns, ebben azt mondjuk, hogy a közös szubjektív realitás, amit itt buboréknak hívunk, az ugyanannyira valós és állandóan fennálló, mint az egyéni szubjektív realitás, vagy a közös külső realitás. Tehát azt nem tudjuk megcsinálni, hogy buborékon kívül vagyunk, de azt meg tudjuk választani, hogy melyik buborékba vagyunk, és minél tudatosabbak vagyunk, önismeret, felébredés, spiritualitás, tehát hogy fölébredünk ezekre a jelenségekre, és tanulunk róla, annál inkább lehetünk mondjuk, tehát fölébredünk arra, hogy megválaszthassuk a buborékunkat, nem csak sodródunk a buborékkal. Na most ez a jelenség, ez nem magyar, nem Kelet-Közép-Európa, ez emberi jelenség. Tehát bárki, ahol a Földön van, az valamilyen buborékban él. És még az is buborékban van, aki mondjuk aszkétaként egy barlangban 10 évet eltölt, mert ő tudja, hogy a falu lakóihoz képest van ő egyedül ott fönt. Tehát a fejében ugyanúgy szociális háló van, és ő csak úgy tud aszkéta lenni a barlangba, hogy a faluban élő emberekhez képest tud ő egyedül lenni. Tehát ilyen értelemben minden buborék.
1: Nekem tudod, mi a tapasztalásom? És nem tudom, hogy ez mennyire magyaros, majd te megmondod. Hogy aki buborékban van, az nem úgy látja, hogy ő buborékban ez van, hanem ő látja a valóságot.
3: Igen,
1: én látom a valóságot, és mindenki más megvezetett egy illúziónak a fogja.
3: Igen, az az alapvető illúziónk, különösen a modern tudatszínnek az illúziója, az individualitás és az elkülönülés, hogy én külön vagyok, én egyedül vagyok, minden, amit én gondolok, azt magamtól gondoltam ki racionálisan, az úgy is van a világban, és ha valaki más mond, akkor ő az eltérő, a fura, az aberrált, én vagyok az arany középsztenderd mérce. Ez tulajdonképpen az individualitásnak az egyik tévedése. Nyilván vannak saját gondolataink, amit megérleltünk, és azok fontosak, de sokkal nagyobb mértékben vagyunk a közösség által meghatározott buboréklények, mint ahogy azt észreveszünk, hisszük, vagy bevallanánk magunknak.
1: És nagyon nem mindegy, hogy rálátunk-e a többi más buborékra, mert én úgy látom, hogy itt betonbuborékokban vagyunk.
3: És próbáljuk megsatszolni, te is mondod, most mit érezhetnek azok a fogyasztók, akik ezeket a médiákat fogyasztják. Ugye mindenki próbálja a másik buborékába, hogy belesatszolni, beleérezni magát, tulajdonképpen ezt csináljuk. De van egy olyan is, hogy intuíció, tehát nem csak racionális, hanem intuíció. És szerintem, amikor te azt érzed, hogy lehet, hogy most vissza kéne venni egy kicsit a ellenoldal ütlegeléséből a kormánynak, én is azt érzem, beszéltem egy-két haverommal, ő is azt érzi, szerintem simán lehet, hogy kollektívra érzünk rá, hogy nem csak véletlenül 4 ember a sok millióból így érzi, a többi nem, és én erre búzítalak téged is egyébként, meg a tanítványaimat, mert én is ezt gyakorlom, hogy egyre jobban figyeljük az intuíciót, és tanuljunk meg rá hallgatni. És szerintem Magyar Péternek is ezt kéne tennie.
1: Na várjál.
3: Aki egy mindjárt, nagyon ügyes, a Magyar Péternek nagyon ügyes szkíjei és képességei vannak. Szerintem ezt végigtolta, és azt látom, hogy a ráérzése, hogy mit kéne most finomítani, az, amiről beszéltünk, ez nem biztos, hogy most működik, de arra is, mert ez egy mélyebb intuíció. Ez nem csak a szokásos frontvonalbeli kommunikációs politikai menés és nyomulás, hanem egy csendesebb, meditatívabb befele figyelésből lehet ráérezni arra a csendes, kollektív helyzetre, amire lehet, hogy mondjuk te könnyebben ráérzel vagy én, mert nem vagyunk ott a fókusz nyomásában, ott a parlament nyomásában, vagy a helyzetek égő közepén.
2: Egyébként közben így gondolkodtam a saját kérdésemben, hogy igazából kár volt föltenni, mert hogy...
1: Erre próbáltam rávilágítani.
3: Mert kegyelmet adunk tett fölé.
2: Ne, mire futnak ki? Hát arra, hogy mi van a másik ember fejében. Na,
3: igen.
2: Na hát igen. Ez a teljes mértékben megfejtetetlen, inkább ilyen általános érzetet, vagy nem tudom, mit lehetne, hogy...
1: De
2: az is. De honnan a fenéből tudnánk, hogy mi van egy fideszes fejében?
1: Hát de hogy?
2: Fideszes István. Választó fejében, aki nem kapja meg a napi betevő tényekét.
1: István, pontosan tudjuk, hogy mi van a másiknak a fejében, hát erről beszéltünk. Pontosan tudjuk, hogy mi van a másiknak a fejében. De erről szólnak ezek az identitások, majd remélem megerősítesz ebben. Egészen másra akartam reagálni, az intuícióra, de akkor itt zárójelet teszek, és akkor hát ezt is meg tudod, hogy ezen látom, jó vagy ebben, hogy szétszállasz, de a mi 68 kérdésünkből mi az, amit hasznos, és meg kell válaszolni. Akkor gyorsan az intuíció, hogy hát az ember a legkevésbé sem tudja, hogy ő most mit tesz, gondol intuícióból, és még egy zárójelet nyitok, hogy még jobban összezavarjalak, hogy a politikában szerintem. Tehát intuíció az tömegek manipulálására, választói csoportoknak a kielégítésének a patika mérlegen kimért játéka igazából, és ha már erről beszélünk, akkor az nem egy személyes intuíció, maximum arra egy intuíció, hogy te a szakmádat hogyan végezd a lehető legjobban. De nem az az intuíció, hogy neked adott esetben a belső mércét szerint mit és hogyan kellene csinálni, csak én külön választanám a kettőt, mert sokan az intuíciót szerintem úgy értelmezik, hogy az a mi belső iránytünk, erkölcsi felhatalmazásunk arra, hogy akkor mi az életben mit és hogyan tegyünk, de szerintem ez már régen nincs meg. És sokan, amit intuíciónak gondolnak, az nem más, mint az ego által felfröccsentett gondolatok, ami mögött pedig motivációk vannak és érdekek vannak. Mindegy, zárójel bezárva, azt sem tudom már, hogy hol tartottam erre.
2: Az a vagy Michel szerintem.
1: Igen,
3: magam nevében beszélek én is.
1: Kicsit elvesztettem a
3: de azért elkezdték kontemplálni az intuíció jelentését tulajdonképpen.
2: Nem egyszerűbb az intuíció, tehát nem, ha lefordítjuk, a megérzés.
3: Megérzés, de
2: és hogy... ez tényleg működik sokszor, igen, és csak mindig utólag veszük észre.
1: De honnan tudod, hogy mi a te megérzés?
3: Ez a lényeg, amit behozol, hogy el kell különíteni a szakmai intuíciót, hogy mondjuk a szakmának a mestere vagy, és ezért már gondolkodás nélkül ráérzel dolgokra. Ezt én úgy hívom, hogy operatív intuíció, mert az operatív szinten működik. De van olyan, hogy spirituális intuíció, vagyis hogy a saját egódon, professziódon túl rá tudsz érezni a kollektívre. Ez mindig is volt, mindig is van, és ugye veled beszélgettünk kicsit a meditációról, itt mielőtt az adást elkezdtük, tehát tudom, hogy partner vagy, hogy erre is lehet menni, tehát hogy van olyan, és ezt te is tudod, hogy a személyiség egóból kioldódott állapot, vagy mögé ment állapot, igen, amit a pszichológiában úgy hívunk, hogy transpersonális, tehát a személyiségen egón túli állapot, és ha ott az intuíciónk onnan érzékel, akkor az bizony tiszta intuíció, és én azt mondom, hogy egy vezetőnek, különösen egy ország vezetőnek, szóval minél több embert vezet, minél nagyobb impakttal, annál inkább ez kellene, hogy kifejlessze, dolgozzon azon, hogy ki tudjon oldódni az ego személyiségből, ami egy jó eszköz ahhoz, hogy megoldjuk a dolgokat, de abból ki kell oldódni egy vezetőnek, és rá kell érezni, hogy mit akar a nagy közös, a kollektív. És a nagy közös kollektív az a szent dolog. Tehát ott nem az, hogy manipulációs stratégiák meccsek, hanem az a kollektív lélek, a néplélek, az mit akar. És azt gondolom, hogy minden ember, és egyébként minden lény és élőlény össze a köttetésben áll ezen a bizonyos mezőben, és tulajdonképpen az intuíció abba tud bele érezni, hogy mit akar a nagy közös, a nagy mező. És hogyha egy vezető, és régen ilyenek voltak a vezetők, tehát szerintem a ősi kultúrákban nem engedtek vezetői poszba olyat, akinek ez nem volt kifejlesztve, vagy nem volt mellette egy olyan sámán, tanácsadó, szakrális király, akár hogy nevezzük, akinek ki volt fejlesztve. Tehát nem bízták az ős közösségek a hétköznapi ügyeik szervezését olyanra, aki csak egóból tüzelt, ugye, hanem mert a legszentebb dolog a közösség, a nép, az, hogy élünk, ezért aki azt vezeti. Na most nyilván ezek olyan elvárások egy modern társadalomban, amit kilúgoztunk, nincs benne, de vissza lehetne hozni, én azt gondolom.
1: Szerintem meg nem. Igazából eszembe jutott, hogy továbbra is összezavarjak mindenkit, hogy mivel kezdtem meg, hogy miért tudom én azt, hogy mi van a fideszesek fejében, vagy éppen egy tiszes kemény magnak a fejében. Igen, hát ezt tudjuk. Hát István, léci. Hát erről beszéltünk, hogy ezekben az identitás buborékokban megvannak azok a központi üzenetek, hogy bizonyos ügyekről neked mit kell gondolni, hogy kell gondolni, és ezt mindenki magáévá teti. Ez az operációs rendszer, ez beépült már a választók.
3: Tehát az alapüzenetekre gondolsz, hogy azt tudjuk, hogy az van, mi az alapüzenetek.
1: Igen. Hogy
2: hát szétesett a hardware meg a software is. Lehet a szerver egy része, de hát, hogy ha már ilyen ezek informatikai hasonlattal
3: ér. Esnek szét az alapüzenetek.
1: A berlini fal leomlása után is még évtizedekig egyébként ha csak kisebb táborral is, de az a fajta identitás az tovább élt, de bármilyen nagy birodalomnak a leomlása kor is ezt lehetett tapasztalni, hogy valakik úgy tudták csak oldani ezt a hihetetlen belső feszültséget, hogy abban maradtak. Uh-huh. Szóval abban ragadtak, és Hut Gergelynek is a megjegyzése, hogy még oda kell a pénz, de oda szúrok azért még a balosoknak, ennek a reflexnek a működés. És ezt láttuk a legtöbb fideszesnél, és amíg nem tudták, hogy Orbán Viktorral mi fog történni, a régi üzenetet vitték tovább, hogy
2: ha... Oké, Tomi, ezt értem, csak az én kérdésem, amit egy kicsit visszavontam, az nem arra vonatkozik, hogy működött ez a minta, és hogy működött a szoftver, hanem arra vonatkozik, hogy mi történik akkor, amikor nincs szoftver. Amikor megszűnik a minta, hogy akkor mi történik a fejekben, hogy mert akkor is kell valami.
3: Új szoftver íródik.
2: Igen, én is erre gondolok, és hogy mi alapján, meg, mert ez egy nagyon érdekes dolog, ami majd most lejátszódik a fideszes maradék táborban, mert hogy pont azzal, hogy szétesik az a világ, az a média világ, ami eddig közvetítette az üzeneteket, valami honnan be kell szerezni mégiscsak továbbra is az információt, honnan, és milyen információ fog eljutni hozzájuk. Nem hiszem, hogy itt most, nem tudom, mennyi most a Fidesz maradik tábor, 1,5 millió, vagy egy...
3: Hát azt fogják nézni, hogy mindenki más az elérhető csatornákat, hát és szerintem nagyon hamar átírodik az emberek fejében
2: ez az, realitás. Mert hogy 1 millió ember nem fog rácuppanni a Hír TV-re, az egészen biztos. Tehát, hogy kb. Annak, ha nő is valamivel a nézettsége, nem fog olyan radikálisan, tehát a nagy tömeg az ott marad magára, mármint hogy a Fidesz és a fideszes nyilvánosság csatornái nélkül, és akkor mi történik? Hogy lehet, hogy bele se gondoltak egyébként a Fidesznél, hogy azzal, hogy most felszámolják, gyakorlatilag önmagukat is felszámolják.
1: Igen. Okay. Bocsánat, okay. Innen folytatjuk, megint egy nagyon rövid szünetet tartjuk. Köszönjük szépen a hozzászólásokat. Van egy-két igen érdekes, aljas, mocskos, propagandista képződmények vagytok, éppen olyanok, mint a primitív selyem majmotok. Ezt különösen ezt köszönjük szépen, de a többi is
2: ilyenkor, többi is ilyenkor jó újságírónak lenni.
1: A szegény bekerült ide ebbe
3: nem
1: a fertőbe.
3: Ilyen helyzetben.
1: Köszönjük. Maradjon mindenki, egy fél perc és folytatjuk.
0: Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon! Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

0: Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Editor. Mitől volt hangos a sajtó? Miről beszélnek az emberek? Mi foglalkoztatja az újságírókat? Editor. A Spirit FM szerkesztőinek kibeszélő műsora. Szerdán este 8 órakor. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Azonnali belső vizsgálat indul az aranykonvoj ügyben. Nyári diák munkát segítő programot indította a Szociális és Családügyi Minisztérium. Napról napra a melegebb idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Ötves Ádin vagyok. A jövő héten terjeszti be a kormány a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló jogszabályokat. Magyar Péter kormányfő közölte, a hivatal elsődleges feladata az elmúlt 20 év közvagyont érintő visszaéléseinek feltárása, a korrupciós és vagyonkimentési konstrukciók kivizsgálása, valamint a jogellenesen megszerzett közvagyon visszaszerzésének jogi támogatása lesz. Azonnali belső vizsgálat indul a Nemzeti Adó és Vámhivatalnál, a Terror Elhárítási Központnál és az érintett szolgálatoknál az úgynevezett aranykonvoj ügyben. Erről írt közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter felszólította a legfőbb ügyészt, hogy haladéktalanul szólaljon meg az ügyben. Nyári diák munkát segítő programot indította a Szociális és Családügyi Minisztérium. Azok a munkáltatók kérhetik a bértámogatást, akik 16-25 év közötti nappali tagozaton tanuló diákokat és egyetemi hallgatókat foglalkoztatnak a nyáron. A kérelmeket július 1-e és augusztus 31-e közötti határozott idejű foglalkoztatásra nyújthatják be a székhely, telephely vagy a munkavégzés helye szerint területileg illetékes hivatalhoz. A támogatás összege legfeljebb 280 ezer forint lehet. Tömeges leépítés kezdődik a BBC-nél. A jelenleg 22 ezer főt foglalkoztató brit közszolgálati médiatársaságnál jövő tavaszig 550 dolgozótól válnak meg a következő 3 évre kitűzött, átszámítva több mint 200 milliárd forintos költség megtakarítási cél elérésének első lépéseként. A következő években akár 2000 fővel is csökkenthetik az állományt. Észtországban drónkezelésre képzik ki a civileket. Az oktatást egy észt vállalkozó indította el, hogy felkészítse az embereket egy esetleges orosz támadásra. A kurzus nagyon népszerű, betelt az összes meghirdetett hely. Az ukrajnai háborúban mindkét fél pilóta nélküli eszközöket használ, és az elmúlt hetekben több katonai drón is megsértette a balti államok légterét. Filmforgatás miatt a hétvégén nem jár egy szakaszon a 2-es metró. A Deák Ferenc tér és az Őrs vezértere között pótlóbuszok viszik majd az utasokat, tájékoztatott a Budapesti Közlekedési Központ. Közben a múzeumok éjszakáján idén is számíthatnak a látogatók a BKK különjárataira. A tárlatvezetések, kiállítások, koncertek helyszínei között 7 útvonalon közlekednek a múzeumi buszok, melyeket a programokra szóló karszalaggal lehet használni. Melegszik az idő, holnap is sok lesz a napsütés, csak elszórtan lehet egy-egy zápor, zivatar. A szél mérséklődik, csak a zivatarokat kísérhetik erős viharos széllökések. Hajnalban 12-17, napközben 27-32 fok várható. A hétvégén beköszönt a kánikula, 35 foknál is melegebb lehet.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Provokatőr. Három világkép, három mikrofon, és egy forró vélemény. Forró állítások, hideg tények és néha jeges szuvany. Szállj be, mert vitázni merő. Ez a Provokatőr. Gavra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában.
2: Mielőtt rohannánk a következő nagyon érdekes politikai témához, még a kioldódásról szeretnék egy-két gondolatot, mert hogy nem értek veled egyet, hogy ez működőképes. Tök jó lenne, én is egy olyan világban hiszek, ahol nem, hogy a kioldódás az alkalmanként megtörténik, és az intuitív hangra figyel oda a politikus, hanem már ilyen politikusokat választunk, csak ettől még nyugaton is rettentően messze vannak, mert tehát a politikai munka az egy olyan manipulációs játék, ami pontosan kizárja ezt az egóból való kioldódást. Gondolok itt arra, hogy hozhat egy olyan döntést, ami az ő szakmája szerint fontos, tehát mondjuk egy különálló egyén szintjén hozzam meg azokat a lépéseket, amivel becsap sokakat, nem is becsap szó szerint, de olyan irányba tereli, ami az ő politika megtartása és programjának véghezvétele szempontjából hasznos. Mondom még egyszer, tömegeket kell mozgatni és irányítani. És ha megtörténik ez a kioldódás, akkor automatikusan rá kellene döbbennie arra, mint egy külső megfigyelő, hogy az ő politikai működése mennyi hamisságot is rejt. És ez nem Magyar Péter, ez nem Orbán Viktor, hanem ez a pozícióval jár együtt. Abban a pillanatban ő megszűnne politikusnak lenni, amint ez a mély ráébredés megtörténik.
3: Hát én azért ennél...
2: Bocsánat, én ezért gondolom azt, hogy ha ez maximum úgy működhet, hogy az ego játékaként, hogy létrehoz egy...
3: Értem, amit te mondsz, az egon belül történ az, igen, az egész, minden, csak át ismerni minden, önmagát. Igen.
2: És te is pontosan tudod, hogy a spirituális ébredésnek is van egy olyan szintje, amikor azt hiszi az egyén, hogy egy úton jár, már magában az úton levés is egyébként egy ego általi képződmény, hiszen ugye egy idővonalon helyezi el, és teljesítményként értékeli, hogy majd ide el fogok jutni egyszer, és most az úton nagyjából itt haladok, nem. A ráébredés az pontos, egyetlen pillanat alatt történik, és nem pedig egy hosszadalmas munkának az eredménye. Tehát, hogy az ego hozza létre azt, hogy igen, ez neked az intuitív hangod, erre kell most odafigyelned.
3: Na, és akkor, hogyha van belső tréninged, akkor meg tudod különböztetni a tényleges intuíciót az ego által bullshitelt intuíciótól. Meditáció, visszaigazolás. Meditációban ugye nagyon felerősülik az intuíció. És a visszaigazolás az, hogy megnézed, hogy ami intuitív dolog jött neked, azt, ha megcselekszed, akkor igaz-e, hogy mindenkinek jobb lesz? Hogy a dolgok megoldódnak, feloldódnak, harmonizálódnak, előrelépnek. És ha igen, akkor rátanulsz. Tehát visszacsatolás kell. Így lehet. Plusz kell, szerintem mindenkinek kell személyes mester. Mentor, terap, tréner, nevezzük, hogy akarjuk, de aki ebbe bele van...
2: Hallod, Magyar Péter?
3: Csatornázva, így van, hallod Magyar
2: Itt
3: Péter?
2: Vagyunk.
3: Abszolút, szívesen segítünk ebben, hogy ez kellene igazából, és persze értem, hogy azt mondod, ha csak a realitást nézed itt és most, ó, még nyugaton is messze vannak attól, hogy a politikus így, de én azt gondolom, hogy nem. Én azt gondolom, hogy Magyar Péternek is az elmúlt két évben baromi jó intuíciói voltak, és egy csomó nem véletlen történt, vagyis olyan esemény, amit véletlennek hiszünk, hogy pont akkor, pont úgy volt, pont, de igazából mi van, hogyha ezek a véletlennek hitt dolgok sorsszerűek, tehát a sors is segített, vagy ráérzett Magyar Péter és mások a kampányban, meg az egész tímében bizonyos dolgokra. Én azt látom, hogy ez a fajta spiritualitás már ott van, és hogy van az egészen úgymond egy áldás. Persze nagyon sok ego is ott van, és legyen is, mert hogy az is része a játéknak, de én egy integrált gondolkodó, egy integratív, ami nem kizárólagosan kötik, hogy vagy csak ego van, vagy csak spiritualitás van, hanem a kettő, az életszerű az, hogy a kettő együtt egyszerre tud menni, és ugye az arányokon lehet javítani.
2: Mondjuk. Mondom, lehetne ezt így, de megbukna két héten belül.
3: Ebben nem vagyok biztos, sőt, az ellenkezőjét gondolom, mert az intuíció, a mezőre ráérzett intuíció, az a még bölcsebb megoldás, mint amit az egóból ki tudunk tolni, meg a stratégiánkból, bölcs olyan szempontból, hogy lesz mindenkinek jó. Nem csak az ellenfelemnek, hogy lesz jó, nekem is, meg az egésznek, mert a mezőben van egy olyan zsenialitás, intelligencia, amit nem lehet kikalkulálni matematikailag, hanem egy annál mélyebb, és szerintem ezt azért is mondom, mert noha én nem vagyok a nagy politika színpadán, de azért, mint nemzetközi konferencia szervező 11 éve, aki a világ legnagyobb integrál konferenciát szervezi 50 országból két évente, az is politika, csak más módon kikerül a színpadra, kikapja meg a mikrofont, milyen erőterek hatnak, és én ott nagyon sokszor használom ezt a fajta intuíciót is, úgyhogy közben kiegyensúlyozom az embereknek az egoista igényeit is, meg a szereplési vágyát, meg a megsértődését, meg a mindenét, tehát a klasszikus szokásos pszichodinamikát, amit biztos, hogy kis szinten, közép és nagy szinten ugyanazok mennek. Tehát, hogy én azért azt élem, hogy az intuícióval lehet dolgozni, mint rásegítő dolog, és arra hallgatni érdemes. És persze azt élem, hogy az intuícióval lehet dolgozni, mint, mint

0: hogy aztán nem mondjuk a fekete vagy szürke politika, de a fehér politika, hogy az amúgy dinamikai mező szabályozását használhatod egy nagyobb jóra és egységre, és szerintem azért a Magyar Péter meg a Tisza menetében most ez benne van. Tehát ők szerintem nagyon sok jó dolgot csinálnak, és érzik, hogy a nagy közösnek mi a jó.
1: Amúgy ez a megközelítés, amit most behoztál, ez annyira új, nem, hogy a politikában egy politikai vezetőnek érdemes az intuícióra hallgatnia, és hogy az hogy lehet, és hogy az miből, és a mező, hogy ezt mondjuk nekem most itt élőbe kell így végig gondolni, meg fog küzdeni a feladattal, megígérem, hogy, és az jutott eszembe ennek kapcsán, hogy ott lehet a kihívás egyébként, hogy én is azt gondolom, és azt láttam, hogy nagyon jó megérzései voltak Magyar Péternek ellenzékben. Tehát abban a két évben, amíg neki volt egy bizonyos küldetése, ez egy tiszta, világos, egyértelmű, meglehetősen egyszerű küldetés volt, mármint nem az, hogy felépíteni a pártot, és ezért meg rá felkészülni a győzelemre, meg már a háttérben kialakítani a megfelelő politikai struktúrát, hanem a küldetés maga egyszerűen megfogalmazható volt. Pont emiatt volt mögötte egy nagyon egységes és nagyon erős, meg meglehetősen nagy mező, aminek az intuíciói könnyen olvashatóak voltak ilyen szempontból, vagy az onnan érkezők, könnyen olvashatóak voltak, mert hogy egy irányba tartott minden, és mondom, egy nagyon könnyen megfogalmazható irányba. De a hatalom gyakorlás az meg már teljesen más, hiszen más, átalakul a mező is, tulajdonképpen nagyobbá válik, mert a teljes társadalmat kellene szondázni, akaratlanul, ugye, és ez akaratlan szondázás, és a teljes társadalom meg már vegyesebb, már nagyon sokféle valami van, és abban kellene olvasni, úgy, hogy már a küldetés nem annyira egyértelműen megfogalmazható, mert mi a küldetés? Az, hogy hát mindannyiunknak jobb legyen, meg felépítsük a demokráciát, meg megtörténjen a NER utáni rendszerváltás. És szerintem ez nagyon nehéz lehet. Tehát még hogyha az embernek nagyon erős képességei vannak arra, hogy ezeket a társadalmi mezőket, emberi mezőket olvassa, akkor is egy ilyen radikális szerepcserénél, ellenzékbe hatalomba, olyan, mintha egy másik nyelven kellene olvasni. És ehhez még hozzájön az, hogy ráadásul a világ, meg a közeg, a politikai közeg az azt fogja mondani a adott politikusnak, hogy közvéleménykutatás, meg lájkvadászat. És abból a kettőből te le fogod tudni tapogatni a társadalom minden rezdülését, hiszen a Fidesz is nagyon sokáig tudott ebből élni, hogy a 21. századi intézet meg a század vég folyamatosan ugye szondázta a társadalmat, csak aztán a végén történt, ami történt, ezt nem tudom, hogy valahogy is meg fogjuk tudni, hogy mi történt, végül is teljesen mindegy. És hát ezek meg technikai eszközök, meg technológiai, igen, meg kommunikációs eszközök, sokkal egyszerűbb erre hagyatkozni, mint sem egy hát vezető és támogató segítségével meditációval ráérezni. Nekem tetszene egyébként nagyon.
0: Mind a tetőre kell támaszkodni. Tehát itt nem vagy-vagy van, hanem és, és a modernitáshoz tartozik az, hogy technológia, mérés, statisztika, számolás, racionális döntések, ezt miért hagynánk el? Ez nagyon klassz, és ugye a modernitás után jött a posztmodern tudatossági hullám, amiben a meditáció van, a befele fordulás, az önismeret. Egyáltalán, hogy ilyen szavakat mondunk, hogy kapcsolati játszma, régen nem mondtak ilyeneket az emberek. Érted, hogy van reflexiónk arra, hogy mit csinálunk egymással kapcsolatilag, a belső világunkat megfigyeljük, arra született nyelvünk, szakmánk, pszichológia, stb. Ez már ez a posztmodern irány, ami azt mondja, hogy nem csak racionális lények vagyunk, és nem csak matek van, és számolás, és matéria, hanem szubjektív világ, és annak mélysége. És azt gondolom, hogy a kettőt házasítani kell, ugye a külvilág technológiai fókuszát és a matematikai, materialista gondolkodást, házasítani kell a pszichológiai gondolkozással, és azt gondolom, hogy ezt ma tömegek érzik, tömegek tudják, gyakorlatilag nincs más előre jövőbe vezető út, mint ezen át. Tehát lehet, hogy most ebben a pillanatban még nagyon élvonalbelinek hangzik az, amiket én mondok itt, hogy egy politikus foglalkozzon a lelkéletével és az intuíciójával, és csökkentse az egóját, ugye, és növelje a kapcsolatát a mezővel, de szerintem egy ilyen 50-300 év, ennyi szokott lenni egy új tudat szint átfutása, alatt ez tök normális lesz, vagy szóval, hogy már nem fog ilyen furcsának hangzani, ahogy 1700-ban furcsának hangzott a racionalitás, liberalizmus, modernitás, miről beszéltek, monarchia van, elnyomás van, autoriter rendszer van, ugye integrálva ez a négyes tudatszint, de mégiscsak erről beszéltek a szalonokba, és itt ülünk 300-400 évvel később, és ezzé vált a világunk, tehát ugyanilyennek látom a következő tudatszintet.
2: Azt gondolom, az emberek számára

0: átélhetővé, értelmezhetővé kell tenni ezt a kérdést. Én tartom továbbra is, hogy egy politikai vezető a jelenlegi társadalmi állapotban, ebben a végletes megosztottságban mire is tudna rácsatlakozni? Nem egy adott közösségnek az intuícióira, hanem sajnos olcsó, általában egzisztenciát és itt anyagi egzisztenciát érintő célokra, ösztönökre, egóból, különálló énből felfröccsenő vágyak, amire neki reagálnia kellene. Ha emögött lenne egy tanítás, hogy fiúk, lányok, ti nem vagytok különállók, hanem ti egyek vagytok, már ezzel egyébként lehet, hogy kivívná a népharagot, de még arról is beszélne, hogy ti nem a vágyatok vagytok, amely folyamatosan változik, akkor nem a gondolatotok vagytok, nem az érzéseitek, nem a testetek vagytok. Már ha ezt bedobna, hogy nem a testetek vagytok, uh-huh. ami folyamatosan változik, csak nehezen tudjátok ezt leválasztani, hiszen annyira lassan történik. De hogy reggel még ilyen érzeteid voltak a testedben, most már egészen mások vannak. Van-e valami, ami közben megmaradt? Amikor 8 éves testben voltál, most meg vagy 35, egészen más a tested. Megmaradt-e szerinted ugyanazt. Tehát, hogy ez a fajta rávezetés, a tudatra való rávezetés, arra, hogy mi kik vagyunk valójában, ez egy teljes értelmezhetetlenséget hozna, hiszen pontosan azokat a buborékokat pukkasztaná ki, ami jelenleg a társadalom egyéni tagjainak nemhogy az identitását adják, hanem az életüket. Mindenki a gondolatával azonosítja magát, mindenki a buborékjával azonosítja magát, hogy én ilyen vagyok. És ha én megkérdőjelezem egyáltalán az, hogy te egyébként ehhez az identitáshoz tartozol, és neked föl kéne ébredni, hát abban a pillanatban leválasztani.
1: Jó, de figyelj.
0: Egy buddhista tanítás jut az eszembe, lehet, okay. hogy rossz névvel mondom, talán Diogenészt, a hordósat, mondjuk pucér volt, kérték fel arra, hogy hát te vagy a legbölcsebb a mi közösségünk, mert hát legyél már bíró, hát olyan vitás esetek vannak, a te nagy bölcsességed ezeket meg tudja oldani, és az ő válaszai voltak olyanok, ami ilyen abszolút out of the box. Olyan válaszokat adott rá, olyan érvelést, amit mit tudom én mondjuk hozzá hasonló elme szeretnék talán Szokratésznek a védőbeszédében olvashatjuk azt a fajta érvelési rendszert, amit még ma is nehéz követni, mert hogy annyira krisztusi, vagy nem is tudom, hogy fogalmazzak, hogy minél nagyobb népharagot váltsak majd ki a kommentfalon. Tehát, hogy ezt nem lehet a politikában használni nap mint
1: nap. Hát nem így.
0: És nekem nem
2: hagyd kell... Hagyd már a vendéget megszólalni,
0: és,
2: Tomi.
0: És tudom, hogy van... Jó, akkor
1: igen, egy igen, kommentet igen. ehhez, hogy én nem azt kérem Magyar Pétert, hogy álljunk ki, és egy full spiritual speech-et nyomjon le arról, hogy te nem az egód vagy, és a tester, és ébredj föl, mert ahol most vagyunk, ez messze van. Sok ember fejébe benne van, azt gondolom, hogy ez már a társadalomnak a része, de... A diskurzus nem ott tart, hogy a végletes spirituális felébredésről kell beszélni egy miniszterelnöknek, vagy semmiről, ami lélektani spirituális dolog, és pont itt jön be az integrációlógia, hogy amit te mondasz, ezek a témák, ezek a végső felébredés témái, és a racionális modern ember és a végső felébredés között még 5 darab tudatszint van, és finom mondásra lehet, hogy még 7, érted? És hogy egyszerre egy lépést kell tenni, és pont erre lehet ráérezni, vagy megmérni, hogy az emberek hány százaléka hol van ezen a tudati skálán.
0: De és egyébként... az itt hozott döntés az ezen a szinten irracionálisnak tűnik.
1: De hogy nem, igen, mert te onnan gondolkozol.
0: Az magától értető.
1: Onnan gondolkozol, talán azért, mert te gyakorlod a meditációt, de hogy azt mondom, és itt jön be az integrál, hogy mi nem csak felhőket festünk az égre, ahogy te hitted, hanem mert ugye az a metafora, igen, de nagyon, nagyon klassz, és nagyon fontos, hogy az a metafora, hogy a tiszta kék ég lenne a felébredett tudat, amiben nincs semmi, hanem végtelen üres, és tele van a isteni tudatossággal, és abban megjelennek a felhők, amik szimbolizálják mondjuk az egotartalmakat. Ugye, és nem a felhő a lényeg, az egotartalma, hanem a felébredett tudat a lényeg. Na és itt jön be az integrál pszichológia, hogy mind a kettőt kezeljük egyben, ezért jött létre ez a mozgalom, mert előtte pont ez volt, hogy felhőcske legyek, vagy a kék ég legyek. És hogy a felébredettség, amiről beszélsz, az a legmélyebb, legvégső stáció, az ego az való itt van középen, és a kettő között vannak átmenetek. És ma annak a korszaka van, hogy ezeket az átmeneteket megismerjük, egybe tudjuk azt menedzselni, hogyha te mondjuk egós hétköznapi emberként elmész egy jóga meditációs elvonulásra, és ott van egy masszív felébredés élményed, amikor rájössz, hogy te nem az ego vagy, nem a test vagy, nem a gondolataid vagy, hanem egy univerzális tudat vagy, akkor a hazamész, akkor hiába ígérték meg, hogy az örökre veled marad, vissza fogsz rendeződni hétköznapi egóba, vagyis meg kell tanulnunk egy olyan életet, ahol mind a kettő világot ismerjük, össze tudjuk kötni a két világot, és a finom átmeneteket ezen állapotok közé tudjuk kezelni. Amiről beszélek, az 60 éve éri a nyugati társadalom, akkor kezdődött ez az új tudatosság, 1960-as években, és olyan, tehát vannak felmérések az integrált pszichológia köreiben is, hogy vajon hány százalék van milyen tudatszinten, és a nyugati társadalmaknak már a 30%-a van ezen a posztmodern tudatszinten, vagyis olyan tudatszinten, hogy valamennyire már érdekli a lélek, a belső, a szubjektivitás, az önfejlesztés, érted? A jóga, meditáció, coaching, pszichológia, sorolhatnám a szavakat, az óriási...
0: Ott egy új coach.
1: Az óriási százalék, és ezért mondom, hogy szerintem már nincs olyan messze a valóságtól az, hogy ez a igényesség, ez a demand, hogy igen, kérjük, követeljük a nép, hogy a politikai vezetőnk is legyenek ilyen módon ugye vizesek, legyenek bedobva a medencéjébe az önismeretnek és az önfejlesztésnek. Igen, eljött a korszak, hogy ezt úgymond kérjük, követeljük, mint nép, mert annyira nagy százalékban már ébredés indult el a népben, ugye, és ez nem magyar jelenség, nem Közép-Kelet-Európa, ez globális jelenség.
2: És azt mondtad, hogy 30% lehet a nyugati társadalomban.
1: A nyugati társadalomban.
2: És a poszt kommunista társadalmak, bár nincs
1: is. Tehát, hogy
2: mi is már 30%-on vagyunk?
1: Azt nem tudom, hogy pont 30-el lehet, hogy mit tudom, 18 és 30 között valahol.
2: 18 lesz az.
1: De,
2: magyar szerintem.
1: De szerintem több, mint ahogy hiszitek. Szerintem egy pici, a magyarban benne van picit szerintem, hogy önmagát lejjebb értékeli, vagy retardáltabbnak
2: ez
1: tartja,
2: csak mint amilyen.
0: Ott van.
1: Szerintem a magyarok nem retardáltak.
2: Ó, hát persze, azt tudjuk. Nem, mert hogy itt összefüggés lehet akkor, amit mi eddig úgy beszéltünk mindig róla, hogy a polgári társadalmak, és akkor nyugati polgári társadalmak, vagy a skandináv polgári társadalmak.
1: Igen.
2: És akkor ugye mi mindig a polgári gondolkodást néztük, a polgár részvételét a politikában, a nyilvánosságban, a felelősségvállalást, hát meg mindezt, ami egy polgár, amivel leírható. És közben meg lehet, hogy ez a meghatározója, hogy úgy lesz valaki polgár, hogy eléri ezt a bizonyos posztmodern tudatszintet, akkor már tud már polgár lenni. És én ezért gondolom, hogy mi nem vagyunk.
1: A polgárosodás az az ötödik tudatszinthez tartozik, a racionális modern tudatszint a polgárosodás. Attól lett ez a tudatszint, hogy szabad egyenrangú felnőtt polgárok lettünk versus elnyomott hierarchikus társadalmak, monarchiák. A polgárosodás a V5, viszont az integrált szemlélet úgy gondolkozik, hogy egyrészt minden szint bennünk van, tehát ha mondjuk te egy posztmodern szinten vagy, akkor benned van a modern, premodern és az összes tudatszint. Nem kizárják egymást, hanem egymásra épülnek, mint a Matrioska baba, ugye a szintek, és a magyarnak egyszerre kell szerintem a V5-ét fejleszteni, vagyis a modern polgárosodó rész izmait kell még erősíteni, de már kinyílt a posztmodern, és azt is kell erősíteni. Ezért, amikor a választási győzelem volt, én kiraktam egy Facebook posztot, egy magyar zászló volt rajta, és rá volt írva, hogy V5, kötőjel V6, ami azt jelenti, hogy modern és posztmodern. Hogy újra megnyílt az út, hogy ebbe az irányban menjünk tovább, és egyébként azt látom az új kormány rendelkezésére, hogy pontosan ez történik. Mind a modernitás értékei végre visszajönnek egy normális demokrácia, de a szociális érzékenység, az, hogy roma származású ember vezető posztot kap a parlamentbe, ez viszont már a posztmodern. Ez viszont a posztmodern, hogy szeressük egymást függetlenül a bőrszintől, ugye az etnikai háttértől, férfiak, nők aránya a parlamentben, ezek borzasztó fontos társadalmi üzenetek, ez behangolja a népet, és a szerencsére az új kormányunkkal nem csak modernitást nyertünk, hanem felzárkozik ahhoz a posztmodern állapothoz, ahol egyébként az emberiség kollektív psziché szerintem már tart. Tehát ez egy nagyon jó pozíció.
2: Egyébként a Fidesz még így gyorsan szerinted ez alapján... Ez alapján a skálázás... Ez alapján a skálázás alapján V4-et?
1: 4-3.
2: Adott a társadalom? 4,
1: ez egy regresszió volt a 4-es tudatszintben, de nem kevés 3-as, és azért egy néhány csepp 2-es tudatszint is benn volt, ha akartok kielemezhetjük valamikor.
2: Holnap.
0: Holnap kielemezzük, ezt már egyébként tehát már tudod, hogy sok kritikám van ezzel a beosztással, hogy tök jól hangzik, csak szerintem egy olyan trekre tereli rá az embereket, hogy akkor én most már a következő tudatszinten vagyok, már pontozom, miközben ez...
1: Attól függ, hogy használja.
0: Igen, igen, ez elmepolírozás, és ugyanabban a játékban maradunk. Köszi szépen, hogy jöttél ma, várunk vissza holnap, és akkor folytatjuk ezt a témát, mert még rengeteg kitárgyalandó van. Köszönjük szépen, ez volt a Provokatőr. Viszontlátásra.
3: Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon. Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje a Spirit FM-en. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, kétkerék, vagy épp négykerék.
1: Üdv mindenkinek a Pitlane legújabb, már a Spirit FM-en is elérhető adásában. Én Kerek István vagyok, a Network 4 MotoGP kommentátora.
2: Én pedig Demeter Gergely, a Network 4 MotoGP és Superbike szerkesztője. Köszöntök én is mindenkit.
1: Egy hétvége szünetet követően folytatódik kedvenc sorozatunk a MotoGP, úgyhogy ki is beszéljük majd azt, hogy mi vár ránk Brunóban, de előtte még visszakanyarodunk az előző verseny hétvégéhez, mert azért a magyar nagydíjnak ilyen-olyan formában, de mindenképpen volt utóélete. Sziasztok, ez a Pitlane Podcast összesen 183. adása. Ezeket az évadokat elengedtem, mert mindig összekavarodok, úgyhogy visszatérünk a szóbeli számoláshoz.
3: Jó, hát múltkor is már volt olyan, hogy a adás számos se sikerült eltalálni, úgyhogy nincsen magasan a mérce. Sziasztok, köszöntök én is mindenkit.
1: És akkor először meg visszakanyarodunk a múlt heti adáshoz, és nem feltétlen csak ahhoz, amit éppen írtatok alatta, hanem azután azért egy-két olyan információ elindult a sajtóban, amit tovább gondolva azért bele lehet látni egy-két dolgot, és összekötögetve a pontokat azért nagyon sok mindent ki lehet találni, aminek nem is feltétlenül van mindenféle valóság alapja.
3: Húha, öcsém, azért ez a mondat, ez gyönyörű lett, látszik, hogy nem rékkelhettél valószínűleg. Szóval, igen, ugye több sajtóorgánom is arra hivatkozva hozta, tehát hogy megjelent egy cikk a Motorcycle Sportson, amiben azt írták, hogy a balatonparki pálya az nem alkalmas, tehát nem biztonságos MotoGP-re, és többek között, vagy hogy ezért kerül ki a MotoGP naptárából, mert hogy még továbbra sem elégedettek vele. Ezt én azt gondolom, hogy ezt szerintem mind a ketten megcáfolhatjuk, mert ha olyan komoly biztonsági gondjai lennének, akkor hogy mondjam ezt finoman, tehát hogy ahhoz, hogy egy MotoGP-s pályát kitegyenek a MotoGP naptárból, ahhoz tényleg olyan, ahhoz már nagyon-nagyon komoly biztonsági dolgok kellenének, hiszen a biztonság az ugye hát nem mindig sikerül olyan első számú prioritásra, mint azt, ahogy sokan mondják itt sokszor az MSCG-sek.
1: És ennek ellenére ilyen helyszínek ugyanúgy benne vannak évről évre a versenynaptárban, amik egyébként mindig felmerülnek, hogy azért ezzel valamit kéne már kezdeni, aztán nem kezdenek vele semmit, és maradnak ugyanúgy.
3: Pontosan. Úgyhogy nem ezért fog kikerülni a Balatonpark a naptárból, hanem sokkal inkább azért, amit ugye Carlos Espeleta is elmondott még nekünk a hétvége folyamán, hogy egyszerűen a Balatonpark circuit nem arra lett kitalálva, hogy ilyen komoly eseményeket rendezzenek rajta, hiszen ugye egy csomó infrastruktúrát ideiglenesen kell odavinni állandóan, ez rengeteg pénzbe kerül. Az odajutás sem olyan egyszerű, tehát nyilván sok-sok minden van, de a lényeg, hogy nem erre lett kitalálva, és nem a biztonsági problémák miatt, mert azok szerintem nincsenek az idejében, azért nem gondolom, hogy bármilyen lett volna, hogy a tavaly volt, hogy az Acosta motorja felkerült oda a kamerához, idén azért nem volt ilyen, azt leszámítva nyilván, hogy az aszfaltozás nem sikerült olyan jól, mint ahogy azt talán a versenyzők elvárták volna.
1: Visszafordító utáni 12-es, 13-as sikánnál ott picit változtattak a bukótérnek az összetételén, és kicsit mélyebb lett a sóderágy, elkerülve azokat az esetőségeket, amik ugye tavaly problémások voltak, ugye a Bastianini, Alex Márquez féle bukásoknál. Most ezt nem tudjuk, hogy ez mennyire sikerült jól, az biztos, hogy idén nem volt ilyen helyzet. Igen. Hogy ez miért sikerülhetett, vagy miért történhetett, meg az igazából teljesen lényegtelen, de hogy igazából semmiféle ilyen nagyon-nagyon látványos, vagy nagyon olyan eseménysor, ami így bejárta volna az internetet, mert hogy nagy bukás, vagy bármi ilyesmi történt volna, leszámítva ugye az egyes kanyaros rajtbalesetet, de az nem feltétlenül a pálya biztonsági rovására írható.
3: Igen. Úgyhogy inkább tényleg ez az, ami indokként felhozható, hogy egyszerűen nem erre lett kitalálva, és tényleg rengeteg-rengeteg pénzbe kerül azt az ideiglenes infrastruktúrát létrehozni. Ugye Már nagyon régen foglalkoztunk valamiért kommentekkel, nem tudom miért, de most úgy döntöttünk, hogy azért jött egy pár olyan komment, amire érdemes szerintem reagálni az előző hétvége folyamán, hiszen ugye nyilván a magyar nagydíj azért több embert megmozgatott, úgyhogy szerintem kezdjük is el akkor ezeknek a feldolgozását.
1: Meg részben azért sem foglalkoztunk így explicit kommentekkel, mert a következő adásba aztán beleépítettük, vagy esetleg olyan kommentek érkeztek, amik valamilyen szinten, hogyha alaposabban van hallgatva, ilyen szép magyarul megfogalmazva az az adás, akkor azért már a kommentelő is választ kaphat arra a kérdésére, vagy éppen felvetésére, amit éppen utólag megírt. Szóval, az egyik ilyen felvetés, hogy lehetett volna itt nézőszám, ugye ez nagy probléma volt az előző verseny, hétvégén erről beszéltünk egészen sokat, ha valami értelmesebb jegyárakat tolnak be, 80 euró per 3 nap, meg hasonló, akkor lett volna itt vasárnap simán 25-30 ezer ember, és a bevétel sem lett volna rosszabb akkor.
3: Abszolút egyetértek a kommentelővel, annyi itt ezzel a probléma, hogy azt hiszem, és talán egy másik komment is utal itt erre ott feljebb még, hogy a jegyárakat azt nem a helyi promóter szabja meg, hanem hogy van egy minimum jegyár, amit azt hiszem el kell érni MSIG részről, de valóban az utolsó pillanatokban már én sem értettem, hogy amikor látták, hogy azért ég a ház, és elég kevés egyet adnak el, hogy akkor miért nem vitték lejjebb az árakat ilyen utolsó pillanatos akcióval akár, vagy mit tudom én, tehát hogy lehetett volna ilyen valamiféle akciókat létrehozni. Bár lehet, hogy ugye nyilván a nagyobb gond akkor is az volt, hogy nem jutott el az igazából az emberekhez, mert hogy marketingje annyira nem volt igazából.
1: Meg is találtam neked azt a kommentet, igen, és ezzel mehetünk is tovább, mert hogy érkezett egy olyan, hogy a MotoGP jegyárait nem a különböző pályák döntik el, hogy mennyi legyen. Szóval aki azt írja, hogy miért nem 80 euró, hát azért, mert ilyen nincs. 80 eurós jegy, max az állójegy lehetett volna, ha lenne egy domboldal a pálya mellett legalább. Én a problémát három részre bontanám. Egy, későn lett véglegesítve a verseny, kettő, nem volt promotálva rendesen se rádióban, se televízióban, sem más felületen. Három, ha már kevés jegy kelt el, akkor legalább, hogy a közvetítésben ne nézzünk ki rosszul, legalább gyerekeknek vagy hátrányosabb helyzetben lévőknek felajánlottam volna pár széket. De ahogy tavaly is, idén is voltak szervezési problémák, de szerintem örült ott mindenki, hogy egyáltalán két hónap alatt tető alá lett hozva ez a futam. Bár én azt vallom, ha csinálunk valamit, akkor azt vagy jól, vagy se, hogy itt van például a Red Bull Ring, miért nem lehetett olyan ötleteket átvenni, mint a szombat délutáni Meet of Drivers utáni koncert? A hangulat meg a nézőszám is magasabb lett volna egy esetleges szombat késő délutáni koncerttel. Én pont ennek a Meet of Drivers utáni koncertnek a létjogosultságát egy kicsit indokolatlannak tartom egy olyan helyszín esetében, ahol egyszerűen nincsen egy olyan fix nézőszám, amivel lehet számolni, hogy még hogyha a fő esemény itt a sprint, meg a versenyzőkkel való találkozás után mondjuk a nézőknek egy jelentős része hazamegy, akkor is egy értelmezhető nézősereg maradjon kín, amelyiknek érdemes már koncertet szervezni. Tehát azért azt tegyük hozzá, hogy senki nem koncertre megy egy MotoGP hétvégére. Ha viszont ott van, akkor meg nyilván minél több és jobb programokkal kell kiszolgálni, de nem biztos, hogy egy koncert az, amire elsősorban el kell indulni. Szerintem legalábbis, de javíts ki, ha tévedek.
3: Mindenki más miatt megy szerintem ezekre az eseményekre ki. Én azt gondolom, hogy nyilván az irány azt fogja képviselni, mint amit a Forma 1 csinál, hogy ugye ők kvázi 25 Super Bowl-t tartanak, ők úgy fogalmaznak most már egy évben, ilyen libertis módon. Én szerintem lenne létjogosultsága nyilván az ilyen koncerteknek, meg hasonló kiegészítő rendezvények, hiszen Le Mans is azért működik, mert hogy tulajdonképpen az egy rohadt nagy fesztivál, amiben motorversenyeznek is, és ugyanez igaz, amikor a 24 órás megy ott éppen, tehát most is lehetett látni, hogy tényleg ott is mentek a koncertek. Jó, értem,
1: de magasabb
3: nyilván
1: alapról indultunk, igen, eleve, amit aztán, tehát hogyha van egy megbízható alapot, mondjuk teszem azt, Le Mans esetében egy 50 ezeres nézőszám.
3: Amit mondasz, persze, itt most hát nem 50 ezeres, hanem 350 ezeres.
1: Mit tudom én, mondjuk, hogy visszakanyarodunk értem, évekkel ezelőtt, nem, ahonnan értem, ezt elkezdték mondasz, építeni.
3: Persze, tehát, hogy hogy mondjam, tehát, hogy tök igazad van, nyilván, hogyha Hungaroringen lesz majd, vagy ha oda átköltözik, akkor ez megoldódik abból a szempontból, hogy ott nyilván több ember tud elférni, de a másik, ami meg, hogy tehát, hogy későn lett véglegesítve a verseny, igazából most nem megbántva senkit, de hogy mindenki egymásra várt kicsit, és a saját kasszájába nem volt hajlandó belenyúlni, hanem megvárta, hogy biztos lesz rá annyi, amennyit ők szeretnének, vagy még esetleg több is, és akkor utána indult el. Tehát, hogy mindenki tudta, hogy azért nagy valószínűséggel ez lesz, csak hogy így most volt mire mutogatni, hogy miért lett olyan.
1: Tegyük hozzá, mindenki pontosan tudta, ahogy haladtunk előre az időben, hogy ebből nem lesz egy nagy sikersztori.
3: Igen.
1: Tehát, hogyha összevetjük a tavalyi meg az idei Magyar Nagydíjnak az előéletét, hogy a tavalyi nagydíjra már 2024 karácsonyán vígan lehetett jegyet venni, az ideire meg még márciusban se, hát akkor az úgy nyilván magában hordozta annak a lehetőségét, hogy ebből egy ilyen, hát visszafogott nézőszámú esemény lesz.
3: Pont a nézőszámról is ugye beszéltünk, ahhoz is jött komment.
1: Igen, nem voltak sokan, de azért ez a 7-8 ezer egész hétvégére kevésnek tűnik.
3: Hát nem egész hétvégére, ugye ott írják valaki még ugye kommentben, valószínűleg ennyi volt a fizetős néző, hát ugye nem véletlenül, hogy megint, tehát idén ugye a Superbike-hoz hasonlóan semmilyen számot nem publikáltak, hogy mennyien voltak kint, azt hiszem az idei évben ez volt az első ilyen MotoGP-s hétvége, hogy meg talán Austin.
1: Austin, az volt minden évben, tehát hogy Austin, Katar, és most idén a Magyar Nagy Díj.
3: Igen, hogy
1: nem... Silverstone szokott még egyébként olyan lenni, ahol nem publikálnak nézőszámokat.
3: De nyilván ez egyben függ azzal, hogy ha nyilván rossz a nézőszám, akkor nem fognak kitenni. Ugye ezt a 7-8 ezeret, ezt ugye több forrás is megerősítette a részen is, ezt hallottuk. Lehet, hogy még tényleg kaptak egy páran ilyen ingyenes karszalagot, vagy valamit, és akkor azzal kimentek, nem tudom, de hát ha 10 000 voltak vasárnap, az már csoda. Szerintem annyian biztos, hogy nem. És ebben mindenkit bele számolva. Mindegy. Majd meglátjuk, hogy hogyan alakul, mondjuk nem jövőre, ilyen állás szerint, hanem mondjuk egy utána.
1: Keresgélek még kommentet.
3: Jól van, tégy úgy. Még van egy pár, azt hiszem, amivel érdemes lehet foglalkozni.
1: Igen, hogy én a ti véleményetekre lennék kíváncsi, hogy ti láttok-e reális esélyt arra, hogy olyan szinten legyen átalakítva a Hungaroring, hogy alkalmas legyen a MotoGP fogadására. Őszintén én valahogy nem tudom belelátni a dolgot.
3: Igen, erre ugye válaszoltam is.
1: Igen, te szoktad mindig felhozni azt a korábbi beszélgetést Gyulai Zsolttól, hogy amelyben ugye szépen elmondja, hogy készültek szimulációk, de emlékszem még az előző rendszerben, amikor tavaly a Magyar Nagydíj kapcsán a sportért felelős államtitkára Schmidt Ádámmal beszéltem interjú folyamán, még ott a nagy bejelentésnél, akkor is ugye az volt az elképzelés, hogy majd távlati célként az legyen a fő szempont, hogy a Forma 1 meg a MotoGP az igazából központosodik a Hungaroringen, és hogy ezért már elkezdték az egyeztetéseket, elkezdték ugye a szimulációkat, ahogyan te is írtad, meg ahogyan Gyulai Zsolt is elmondta, tehát hogy ez egyébként egy folyamat, csak aztán nagyon-nagyon furcsa volt az egész hullámvasút, ami ezt az egész kommunikációt övezi. Tehát, hogyha visszagondolunk arra, hogy tényleg itt a távlati cél az az, hogy egy helyen központosuljon a magyar, a motorsport, meg az autósport csúcsa. Aztán akkor, amikor elkezdődött ez a két hónapos kampányhadjárat itt a Superbike meg a MotoGP kapcsán ugye a bejelentést követően, akkor ugye ott már az volt, hogy nagyon jó az, hogy van egy külön autósport, van egy külön motorsport, két különböző régió, stb. Ezt ugye érintettük az előző adásban, aztán most megint a Hungaroring lesz a végső megoldás, csak volt egy ilyen nagy varga betű, amit hát leírtunk, de teljesen fölöslegesen.
3: Igen, ugye ezt a részét ezt én sem feltétlenül értettem, hogy miért kellett ezzel magyarázni, hogy azért jó, hogy ott van, mert hogy akkor többen mennek a Balatonra, mint hogyha egyébként olyan kevesen mennének a Balatonra. Ugye erről is volt a Discordunkon párbeszéd, a Pitlay Podcast Discord szerveréhez érdemes csatlakozni, mert nagyon érdekes témákat feszegetnek a srácok is, meg mi is folyamatosan. Úgyhogy gyertek, legyünk minél többen, de hogy ott is ugye pont erről volt szó, hogy hát pedig ez lehetett volna egy olyan esemény, ami kicsit visszaadja az embernek a Balatonba vetett hitét, mert hogy a Balaton mindig csak a lehúzásról szól, meg hogy ott minden milyen drága, stb. Hát szerintem én attól tartanék, hogyha ez tartósabban itt marad, akkor valószínűleg ugyanez lenne, hogy
1: ez a MotoGP ilyen... hétvége sem, az sem olcsó, igen, tehát hogy az sem illeszkedik abban, hogy jaj, akkor visszamegyünk a ré... tehát nem a MotoGP az esemény, igen, amivel hát majd lejjebb viszed ott az átlagárakat, igen, sőt, hát az egyébként egy eléggé komoly felhajtó erő is az ottani térség különböző árait tekintve és árazását, abszolút, tekintve.
3: Szóval, hogy nem látom ezt én se jönni, hogy majd ettől ez megváltozna. Ugye Az a pálya, a Hungaroring átalakításáról pedig ugye többen is tanakodtak, hogy hát nem látják, hogy hogyan lehetne, mint lehetne. Ugye tényleg, ahogy te is mondtad, Gyula is ott mondta, hogy kész van a szimuláció, hogy az egyes kanyart kellene visszavágni, azt meg tudják csinálni nyilván, tehát minden attól függ, hogy mennyi pénzbe fog ez kerülni, tehát ez még egy ilyen matematikai képlet, hogy összeadás, kivonás, hogy jön ki jól, de tehát, hogy az egyes kanyart kell visszavágni, ugye a amit mi néztünk, hogy neccesebb, ugye azt Gyulai Zsolt is mondta, hogy ez a 14-15, tehát hogy ott a pálya vége, az is egy ilyen kicsit a sikán is kell majd valahogy módosítani, hogy jobb legyen, de hogy összességében igen, meg lehet csinálni, hogy átalakítva is működjön, és ugye ezt se értettem, hogy ilyen cikkeket, meg híreket is hallottam, meg olvastam, hogy hogy mi van akkor, hogyha csak úgy lehet átalakítani, hogy elbukjuk a Forma 1-et is, hát hogy vannak olyan pályák, pont itt mondjuk nyugatra tőlünk van egy, ugye a Red Bull Ring.
1: Vagy ami, Barcelona, ahol ugye a hétvégén volt Forma 1.
3: Igen, de hogy ezt sorolhatnánk, Silverstone-t, most mi van még, ahol megy a...
1: Nem is, még Malajziában van még Forma 1?
3: Nincsen Forma 1, de akarják visszavinni, tehát hogy mindegy, de hogy van erre példa. Katarban is van, igen, tehát hogy van erre példa, Austin, tehát hogy van erre példa, ahol át van úgy alakítva egy pálya, hogy alkalmas mind a kettőre, ugye a MotoGP-ben is ugye bekerült például a Red Bull Ringre az a sikán, ugye a egyes és a
1: hát a kettes kanyar lett
3: egyes és a kettes közé ugye betették ezt a sikánt, nyilván sokaknak nem tetszik azóta, de most ez lényegtelen, de hát hogy meg lehet ezt úgy oldani, hogy utána mind a kettőnek jó legyen. Ugye pont ez például az egyes kanyar, ha vissza is vágják az egyest, attól még a Forma 1 tudja használni, úgyhogy ha hosszabb legyen, mert hogy ugye hát ez egyetlen egy előzési pontja kis túlzásra itt a Hungaroringnek a Forma 1-es autókkal, úgyhogy mindegy, majd meglátjuk, hogy hogyan alakul, de igen, abszolút mértékben elismerték, hogy át lehet alakítani, úgyhogy majd meglátjuk, hogy hogyan fog sikerülni, meg hogy mi lesz ebből végül. Én mondom, én folyamatosan támogattam azt, hogy a Hungaroringen legyen inkább a MotoGP is, mert szerintem azért maga a MotoGP is megérdemli azt, hogy ilyen nagyobb pályákon menjen, ahol
1: most nem megbántva,
3: többen tudnak kimenni.
1: Nem megbántva a Superbike sorozatot, de a Superbike-ot azt megszoktuk, hogy hát így tudod, elhelyezik ide-oda.
3: Erre tudod, hogy mit tudok mondani, amit a Carlos Espeleta is mondott, hogy a Superbike-nak más igényei vannak.
1: Igen. Tehát, hogy azért...
3: Igen. Na mindegy, úgyhogy...
1: Ha lesznek a jövőben is hasonló kommentek, meg igen, hasonlóan jó téma felvetések, akkor azokat nyilván mindenképpen be fogjuk majd építeni
3: még egy,
1: az
3: még
1: adásokba.
3: Még egy komment van, ami érdekes, ugye Garam Völgyi Krisztián írta, hogy sziasztok, az egyes kanyarban voltam pályabíró, én toltam le Fernandez motorját, azért nem volt piros, mert másfél perc alatt letakarítottuk a négy roncsot, és az ideális íven nem volt törmelék. A következő körben, amikor elmentem mezőny, a pálya többi részét is lefújtuk, úgyhogy a gyors beavatkozásnak volt köszönhető ezek szerint, akkor hogy megúsztuk ezt a piros zászlót. Innen is köszönjük szépen, és további jó sportbíráskodást kívánunk, amikor nem tudom, hogy még lesz-e, vagy hogy van ez ilyenkor.
1: Én ebben nem vagyok.
3: Nem tudom, de ha lesz, akkor hajrá!
1: Hajrá! Hajrá, mert hogy elindulhatunk egy olyan úton, amelynek a végeredményét még nem nagyon lehet látni, de cserébe jöhetnek a bejelentések. Mert hogy?
3: Hát elvileg.
1: Elvileg, sikerült összehozni egy olyan dolgot, amin a MotoGP, illetve a csapatok is, meg a tulajdonosi kör is, hát hosszú-hosszú hónapok óta rágja a kefét, de hogy állítólag sikerült megállapodni arról a bizonyos együttműködési szerződésről.
3: Igen, hát a kollektív szerződés aláírása az már, hát nem tudom, hogy hány hónapja téma. Ugye tavaly talán pont egy Brunóban indult el az első ilyen tárgyalás sorozat, hogy akkor elkezdik ezt átírni, meg megnézni, hogy hogyan lehetne. Ugye végleges, tehát hogy apró módosítások még továbbra is várnak erre a kollektív szerződésre, de a nagyobb... hogy mondjam ezt, a nagyobb kérdésekre sikerült választ találni. Az egyik legnagyobb kérdés az volt, hogy a pénzügyi része hogyan fog működni ennek a kollektív szerződésnek a csapatok és a MSIG között. És hát szerintem nem túlzás kijelenteni, hogyha azt mondjuk, hogy ebben a csapatok per gyártók igen csúfos vereséget szenvedtek az MSIG-vel szemben, hiszen ez az végül ugye kialkuttak egy fix 8 millió eurós összeget.
1: Ami az eredeti elképzelés
3: ami
1: is volt.
3: Gyakorlatilag talán 1-2 millió euróval több, mint amit most kapnak a csapatok, tehát hogy vagy 3-4, nem tudom, de hogy nem az a szignifikáns előrelépés, amit vártak, hogy a bevételek felét itt szét...
1: Ha jól emlékszem, akkor eleve is az első ajánlata így a Libertynek az ilyen 7-8 körül lehetett. És ugye azon ment aztán még a további
3: valamivel
1: pattogás.
3: Valamivel kevesebb volt szintén.
1: Kevesebb hát, volt?
3: 4-5, de nem...
1: Mindegy, ezen nem veszik össze.
3: Igen, de hogy a csapatok ugye szerettek volna sokkal többet ebből, és hát ez nem sikerült összehozni. Nem tudom, hogy miért mentek végül bele. Lehet, hogy egyszerűen már tényleg csak azért, hogy úgy vannak fel, hogy akkor legalább így tudunk egy fixel számolni, aztán majd lesz, ami lesz, majd megpróbálunk máshogy bevételeket szerezni. De ugye a fő gond az még mindig ott van, hogy van egy ilyen tyúk vagy a tojás érzése az embernek, hogy ugye ha el akarod indítani a növekedést, ahhoz nyilván pénzt kell befektetnie minden csapatnak is. Tehát, hogy a legjobb példa az pont a Paddock Pass podcastbe hallgattam, ahogy jöttem idefelé, hogy a magának az Aston Martinnak van egymagába 100 marketingese körülbelül a Forma 1-es csapatnak. Itt meg vannak, tehát a Ducati gyári csapata nem tesz ki gyakorlatilag 100 főt. Tehát, hogy innen indulunk, hogyha itt az F1-es párhuzamokat akarjuk nézni, és marketing csapata szerintem, hát nem tudom, hogy az hány ember, a szósorosok általában nem szósoros csapat működik azért a legtöbb ilyen gyári csapatnál sem, hanem egy pár, egy vagy két talán ember, de hogy ugye ez egyik kulcsfontosságú pont, hogy a social-t nagyon meg akarják tolni a Libertynél meg a marketinget, és hát ehhez pénz kell, a csapatok pedig per gyártók nem tudom mennyire fognak erre továbbra is pénzt áldozni, így, hogy csak ezt a 8 millió eurót kapták meg.
1: Erről ugye beszéltünk korábbi adásokban, hogy ez az egész, ez mennyire van csapatok ellen, úgymond, vagy a csapatok organikus érdeke ellen, hogy akkor itt most pénzről mondjanak le, főleg akkor, amikor ugye új korszakba lépünk. Igen. És itt igazából szerintem az van, hogy a csapatok úgy gondolkodtak, hogy okay, lesz majd pénzbefektetés, de csak azt követően, hogy a bevételeinket tudjuk majd visszaforgatni, nem az alanyi jogon, vagy az önértékünkön kapott fizetésünket.
3: De mitől gondolod, hogy nagyobb lesz a bevétele? Tehát, hogy én értem, hogy most mindenki azt hiszi, hogy a Liberty hatásnak köszönhetően hirtelen nagyobb lesz a bevétel, de hogy amit el tudok képzelni, amit fixen meg tud csinálni, ugye a legtöbb csapat, hogy mondjuk csapat százalék részesedést eladsz, meg ilyen gyártói részesedésnek a százalékát megpróbálod elpasszolni. De ugye azt is nehéz, mert ugye erről is szó volt, hogy a csapatok nem birtokolják a rajtrácson lévő pozíciókat, mint a Forma 1-ben, hanem ugye csak a Liberty per MSIG osztogatja így, hogy akkor neked most van, de hogyha mi holnap úgy kerünk fel, hogy te holnap nem vagy, akkor nem vagy. Szóval, hogy mondjam ezt? Tehát, hogy egy picit még mindig nem látom át ezt, hogy mik az elképzelések. Remélhetőleg tényleg egyébként, nem néztem most Mixet meg Twittert, hogy hogyan áll most ez a dolog, de hogy ha tényleg bejelentik, akkor hétvégén ugye, hát ha lesz egy ilyen nagyobb sajtótájékoztató, megtudunk pontosabb részleteket erről az egészről, hogy akkor most hogyan állnak, mint állnak, meg mi lesz igazából. Ugye a másik fontos hír volt ugye az elmúlt hetekben, az pedig arról is beszéltünk, de azóta jöttek ki részletek, hogy hát ilyenkor nincs más dolga a csapatoknak, akkor megpróbálnék máshogy spórolni, és akkor született ez a egy motoros szabály.
1: Ennyi fért mai adásunkba, köszönjük a figyelmet. A hosszabb adás megtalálható a Pitlane Podcast YouTube, Spotify, Apple Podcast és SoundCloud csatornáján, valamint a net4.hu weboldalon. Jövő héten pedig ugyanebben az időben jövünk új résszel, addig is minden jót!
2: Sziasztok!

0: Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Editor. Mitől volt hangos a sajtó? Miről beszélnek az emberek? Mi foglalkoztatja az újságírókat? Editor. A Spirit FM szerkesztőinek kibeszélő műsora. Szerdán este 8 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Nyári diák munkát segítő programot indított a Szociális és Családügyi Minisztérium, továbbra is erős a forint, napról napra melegebb idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. A jövő héten terjeszti be a kormány a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló jogszabályokat. Magyar Péter kormányfő közölte, a hivatal elsődleges feladata az elmúlt 20 év közvagyont érintő visszaéléseinek feltárása, a korrupciós és vagyonkimentési konstrukciók kivizsgálása, valamint a jogellenesen megszerzett közvagyon visszaszerzésének jogi támogatása lesz. Továbbra is erős a forint. A magyar fizetőeszköz árfolyama a héten már 350 alá is csökkent az euróval szemben, ami 5 éves csúcsnak számít. A portfólió vezető elemzője arról beszélt, tavaly óta folyamatos erősödés jellemzi a forintot, ebben jelentős szerepe volt a jegybanki kommunikációnak, de a kormányváltás esélyét is figyelték a befektetők. A forint erősödése az üzemanyagok piaci árára is hatással van. A holtankoljak.hu adatai szerint holnaptól a benzin nagykereskedelmi ára 5, míg a gázolaj 14 forinttal csökken. Már van olyan benzinkút, ahol a védett ár alá csökkentették az üzemanyagok árát. Nyári diák munkát segítő programot indította a Szociális és Családügyi Minisztérium. Azok a munkáltatók kérhetik a bértámogatást, akik 16-25 év közötti nappali tagozaton tanuló diákokat és egyetemi hallgatókat foglalkoztatnak a nyáron. A kérelmeket július 1-e és augusztus 31-e közötti határozott idejű foglalkoztatásra nyújthatják be a székhely, telephely vagy a munkavégzés helye szerint területileg illetékes hivatalhoz. A támogatás összege legfeljebb 280 ezer forint lehet. A kortárs művészet és a fiatalok összekapcsolására rövidfilmes pályázatot hirdetett a Ludwig Múzeum. Mobiltelefonnal rögzített 1-3 perces felvételeket várnak, melyek új nézőpontból közelítik meg az intézmény gyűjteményét, kiállításait, művészeit, vagy a kortárs művészet által felvetett kérdéseket. 18 és 35 év közöttiek munkáit várják szeptember 1-ig. A fődíj 600 ezer, a közönségdíj 300 ezer forinttal jár. Kosztolányi versre született kerti installáció a Városligetben. A mostan Színes tintákról álmodom című mű ihlette kertben színes virágú évelő és egynyári növények, valamint dekoratív festőnövények is megtalálhatók. A Magyar Zeneháza és a Néprajzi Múzeum közötti park részen található kert bemutatóján egy fővárosi általános iskola tanulói mondták el Kosztolányi versét, amely 6 nyelven olvasható el a helyszínen. Melegszik az idő, holnap is sok lesz a napsütés, csak elszórtan lehet egy-egy zápor, zivatar. A szél mérséklődik, csak a zivatarokat kísérhetik erős viharos széllökések. Hajnalban 12-17, napközben 27-32 fok várható. A hétvégén beköszönt a kánikula, 35 foknál is melegebb lehet.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Multidéző a Spirit FM-en. A műsor, amiben visszalépünk az időben.
2: Köszöntöm Önöket, ez a Multidéző adása, Kovács Klára vagyok. Ebben a műsorban mindig visszalapozunk egy kicsit a naptárban. Most például 2025. május 28-áig. Ezen a napon Gulyás Gergely azt mondta a kormány szóvivői tájékoztatón, hogy a Pride nem közterületen, például egy stadionban vagy egy sportcsarnokban megtartható. Az akkori minőségében miniszterelnökséget vezető miniszter kijelentette, a Puskás stadionban nyugodtan lehet Pride-ot tartani. És ezen a napon a Mi és Más című műsorunkban Márton György arról beszélgetett Forgács Mariannal, hogy miként használják a tinik és a szeniorok a közösségi oldalakat.
3: Nagy tisztelettel köszöntöm a Mi és Más valamennyi kedves hallgatóját itt a Spirit FM-en, YouTube csatornánkon vagy a Spotify-on, és köszöntöm Forgács Mariant, mai vendégünket a stúdióban, a B-Social alapítóját és ügyvezetőjét. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
4: Köszönöm, hogy itt lehetek. Köszöntöm én is a hallgatókat.
3: Mivel ez a műsor mesterséges intelligenciáról szól, bár ma nem csak arról fogunk beszélni, sőt, azért tőled is megkérdezem, hogy te személy szerint használod, szereted, nem használod?
4: Én használom, sokat használom, és a cégben is kötelező használni a kollégáknak, teljesen függetlenül attól, hogy milyen pozícióban vannak. Én nagyon sok lehetőséget látok ebben, bár nagyon érdekes, hogy nem olyan régen egy szakmai konferencián tartottam előadást azzal kapcsolatban, hogy milyen veszélyei lehetnek a mesterséges intelligenciának, és nyilván nem a túlzott használatának, tehát bármi, amit szerintem túl sokat használunk, annak nem lesz jó vége, és hogy a humán részt hogy írtjuk ki mi magunk is a saját iparágunkból, tehát hogyha csak a marketingesekről beszélek, hogy mi magunknak mennyi kárt okozunk, mert hogy átadjuk teljesen a kontrollt és a döntés jogát a mesterséges intelligenciával foglalkozó eszközöknek, és mi meg elfelejtünk gondolkozni, vagy ellustulunk, és utána meg majd jajgatunk, hogy hát hogy jutottunk ide.
3: Mások szerint pont a kreativitást növeli, illetve a kreatív folyamatokat indítja be könnyedén. Ti mire használjátok?
4: Minden kollégámnak használnia kell. A community manager, aki ugye moderálja a különböző oldalakra érkező kommenteket, üzeneteket, neki segít abban, hogy bár AI nélkül is megoldotta azt, hogy kedvesen válaszoljon, de így azért egy picit még egyszerűbb az ő munkája, de az account manager, aki az ügyfelekkel tartja a kapcsolatot, ő is például akár mondjuk e-mail írásban, projektek tervezésében, ütemezésében, tehát hogy minden részfeladatnál, ahol lehet, okosabban próbálnak dolgozni a kollégáim azért, hogy ezt kevesebb idő alatt tudják megvalósítani, és a munkanapjukba minél több dolog férjen bele, és ezeket ki tudják pörgetni.
3: És ettől kevesebben vagytok egyébként, vagy ugyanannyian, mint eddig?
4: Ugyanannyian vagyunk, de például olyan szempontból jó, hogy nem kellett embert felvenni, amikor megnyertünk egy új projektet, mert tényleg próbálja szerintem minden cég optimalizálni azt, hogy a megfelelő meglévő erőforrás ba minél több minden férjen bele, és nyilván hóvégén, meg évvégén pozitív szám legyen. És hogy ilyen szempontból jó, hogy nem kellett felvenni új embert, hanem megtanítottuk a kollégáknak, és nyilván ez nem egy olyan folyamat, hogy akkor hétfőn megkapta mindenki a kis plecsniét, hogy ő már ért az AI-hoz, és akkor kedden már ezt így használja, hanem ezt folyamatosan kell, mert hogy tényleg olyan iszonyú tempóban fejlődnek ezek az eszközök, hogy muszáj lépést tartani.
3: Ha már így ebbe belementünk nálatok, azt mondod, hogy mindenkinek kötelező használni, akkor mindenkinek kötelező érteni hozzá, gondolom, ez azt jelenti. Erre van valamilyen belső képzés, vagy mindenki otthon bújja a különböző könyveket, online könyveket?
4: Hát van belső képzés is, tehát egymást képzik a kollégák, van havi szinten mindig egy találkozunk, amikor egy-egy téma mentén haladunk, és nyilván ebben mindig belekerül valami mesterséges intelligenciával kapcsolatos dolog, úgyhogy egymás kezét fogva haladunk előre, mert csak azért is, mert szerintem érdekes a párhuzam, hogy 15 évvel ezelőtt hoztuk létre az ország első social media fókuszú digitális ügynökségét. 15 éve még volt IVIV.
3: Igen.
4: Csak hogy a gyorsulását ennek az egésznek tudjam érzékeltetni, hogy volt jó néhány éve a cégeknek, hogy megértsék azt, hogy mi a közösségi média, és miért van erre szükség. Az, hogy most az AI itt van, és az AI-jal foglalkozni kell, nem lesz ennyi türelmi idő. Tehát tényleg egyik napról a másikra olyan változások jönnek. Ugye pont tegnap volt a Google-nek az aktuális eseménye, igen, ahol bejelentették azokat a változásokat, ami nem valami futurisztikus vízió, hanem ez a mindennapjainknak a része lesz. Tehát, hogy tényleg egymás kezét fogva kell a picit lemaradóbbakat segíteni, és együtt megérteni azt, hogy mik ezek a rendszerek, amik jobbá teszik, a hatékonyabbá teszik a munkanapjainkat, és jobbá az életünket.
3: Mióta ti megalakultatok, mennyit változott a social media Magyarországon, túl azon, hogy már nincs IVIV?
4: Ez talán az egyik leglátványosabb változás.
3: Igen, ez valóban egy nagy lépés, de...
4: Igen, de nehéz mondjuk ezt a példát behozni egy fiatalabb közönségnél, tehát amikor mondjuk a tini felmérésről beszélek tiniknek, és azt mondom, hogy akkor kezdtük a céget, amikor még volt ivív, akkor nézem, hogy... és akkor a dínók is ezt használták, mindegy. Szóval, hogy nagyon sokat változott a közösségi média. Nyilván ez is, amit ugye... Te említettél az elején, vagy beszélgettünk róla, hogy mire jött létre, az egy kicsit megváltozott, és tényleg hát még a hőskorban, amikor ilyen vadnyugati állapotok voltak, hogy egymásnak a falára tudtuk posztolni azt, hogy jöjjön és holdja meg ezt a matek leckét, mert nekem ötös lett, és nem tudom, rozsos kenyerek voltak, hogy egymásnak a falára tudtuk posztolni azt, hogy jöjjön és holdja meg ezt a

0: mások mit csinálnak, ott ti magatok is ezt csináljátok. Igen. Tehát mondjuk le kell követni a meta algoritmusának a aprócska változásait, ami gondolom viszonylag
1: azt, amiről nem beszélnek.
0: Igen.
1: Csak azt veszük észre, hogy valami más, nem működik. Nem. És ugye ez is nehéz, és erről is pont ezen az előadáson beszéltem, hogy az algoritmusoknak akarunk megfelelni. Tehát nem egymáshoz akarunk kapcsolódni, hanem nagyon sokszor elhangzik az ügynökségeknél, hogy tegyük ki ezt a tartalmat, nézzük meg, mennyire szereti az algoritmus. Ha felkapja, igen, akkor hagyjuk, ha nem, akkor próbálkozunk majd máshogy. És hogy hol van ebben a humán rész? Hol van ebben az, hogy ehhez fog tudni csatlakozni a célcsoport, mert nosztalgikus emlékeket ébreszt benne? Nem.
0: Nem akartam magánügyekről beszélgetni, de én például kezelek egy oldalt, ahol a napokban örömmel tájékoztatott a Meta, hogy nagyon jónak minősítette ezt a tartalmat, és így többen fogják elérni, majd a következő napi tartalmat már nem érték el többen. És akkor úgy megörültem, hogy hú, de jó.
1: Hát azért vannak ilyen trükkjei, amikor azt mondja, hogy nagyon jó, és tudod, hogy érhetnél-e még többet.
0: Még többet, igen.
1: A hirdet, vagy ha megveszed a kis kék pipát, vagy hogyha igen, bármi más csinálsz, ami nekik ugye extra bevételt jelent.
0: És ezeket egyébként tudsz valami trükköt, amivel ki lehet kerülni? Túl azon, hogy fizetünk.
1: Nem nagyon vannak már trükkök. Meg ha trükk vagy szürkezónás megoldás, akkor az annyira rizikós, hogy nem.
0: Nem, természetesen legális.
1: Tehát, hogy ugye az a szépsége ennek a dolognak, hogy nyilván mi ugye az ügynökségnél dolgozunk nagy cégeknek, de ha bármi gond lesz mondjuk a Facebook oldalukkal, Instagramjukkal, mert valami szürkezónás megoldást használtunk, akkor nem az lesz, hogy hát az az ügynökség rontotta el, hanem hogy az a cég nézd, nem ilyen béna, vagy nem tudom, hirtelen mennyivel kevesebb lett a követő száma, mert ugye vannak erre is példák, lehet látni, hogy hirtelen megugrik a követő szám innen-onnan, igen, érkeznek ilyen kedves támogatók, akik nem biztos, hogy értik, hogy mit lájkolnak.
0: Valami vizuálisan talán jól néz ki, hogy van rajta 500 like, 100 helyett, de mi az értelme, azt nem tudom.
1: Hát sok mindent láttunk már, vannak olyan célok, amiket el kell érni, meg igen, nyilván megy a egymáshoz méregetés, és ilyen célokat szolgálhat ez csak, de más nem, nincs semmi értelme.
0: És az elmúlt 15 évben mondjuk mennyivel lettünk tudatosabbak?
1: Picit.
0: Picit?
1: Talán csak egy icipicivel lettünk. Azt gondoljuk, hogy tudatosak vagyunk, de látva azt, ugye most jelent meg, most küldte ki a Meta mindenkinek, hogy a mesterséges intelligenciáját a mi publikus adatainkkal fogja tanítani, nem az üzenetváltásokkal, nem a privát dolgokkal, hanem azokkal, amiket mondjuk kiposztolunk. És hogyha ezt nem szeretnénk, nem járulunk ehhez hozzá, akkor egy linkre kattintva tudunk erről rendelkezni. A Meta meg azt mondja, hogy isti bizti, hogy nem használjuk fel, aztán ki tudja. De hogy több ismerőssel, nyilván én is a saját buborékomban vagyok, de beszélgetve meg mindenhol, ahol ez szóba került, azt a választ kaptam, hogy hát én rendelkeztem az én adataimat, aztán ne használják fel ilyenekre. Értem, de hát egészen eddig, tehát mi történt?
0: Igen, ez most egy újabb kört indít majd el bizonyára, hogy még többen megosztják, hogy ők nem járulnak hozzá, hogy felhasználja az adatait.
1: Igen, és oszd meg te is, és igen, ugyanígy változtatás nélkül.
0: És csak tedd rá az új adataképére.
1: Igen, szóval szeretném azt mondani, hogy sokkal tudatosabbak és sokkal ügyesebbek vagyunk. Ne, legyünk optimisták. Sokat fejlődtünk, de van még hova fejlődni.
0: A nemrégiben jelent meg a nem kutatásotok, hanem felmérésetek arról, hogy a tinik 14-től 25 éves korosztályban hogyan használják a social médiát. Mi ennek a legfontosabb megállapítása?
1: Ezt a felmérést negyedik alkalommal készítettük el, a legelsőt ezt 2019-ben csináltuk meg, és igazából nagyon érdekes erre így visszatekinteni 6 év távlatából, hogy hol tartunk. Vannak olyan kérdések, amik a kezdetektől fogva benne vannak a felmérésben, amit egyébként anonim módon töltenek ki a fiatalok, pontosan azért, mert vannak benne.
0: Hát, és a Facebookon töltik ki, vagy egyéb felületeken?
1: Mindenféle online helyen igyekeztünk eljuttatni hozzájuk, hirdetésben, egyéb organikus posztban, influencerek segítettek nekünk, ügynökségek, iskolák, tehát hogy nagyon sok helyen segítettek nekünk abban, hogy kitöltőket találjunk. És szerintem, ami fontos üzenete ennek, tényleg nem lelőve a poént, de bárki megtalálja egyébként a teljes

0: eredményt a neten, de azt például, hogy továbbra sem érzik magukat biztonságban a digitális térben a fiatalok, továbbra is azt érzik, hogy túl sok időt töltenek ott. Most behoztuk már a mesterséges intelligenciát, és megkérdeztük róla őket, hogy használják-e mondjuk házi feladathoz, vagy félnek-e attól, hogy a kitalált munkát, amit ők szeretnének elvállalni a jövőben, tehát a megálmodott munkát, azt mennyire veszélyezteti, erről is nyilatkoztak. És az influenceri válás, ami mindig egy hot topic, és ami mindig érdekli őket, ezek most is benne vannak ebben a...
1: Jó, menjünk mondjuk innen. Ha jól emlékszem, akkor kb. 25% szeretne influencer lenni, kb.
0: Úgy emlékszem, hogy minden harmadik, igen, akkor de ez körülbelül egyébként hasonló volt 2 évvel ezelőtt is. És ugye ennek nem kell megijedni, és nem kell, tehát hogy ez egésznek az lenne a lényeg, az egész felmérésnek, hogy ne azt mondjuk, hogy jaj, ezek a mai fiatalok, és bezzeg az én időmben, hanem hogy jobban megismerjük őket, és lássuk igen, azt, hogy mennyire máshogy élik az életüket. Igen, lehet, hogy influencerré akar válni, lehet, hogy így akar értéket teremteni, így akar az emberekhez eljutni, ami én nem gondolom, hogy egy rossz dolog, hogyha nem influencernek hívjuk, hanem mondjuk megnézzük azt, hogy ma hány embernek van podcastje, hányan készítenek podcastet. Arra mégsem mondjuk azt, hogy haj, nem kellene, kérlek, ne teljen el úgy egy nap, hogy nem tudom meg 3 ismerősömről, hogy podcastet készít. De hát ugye én nem gondolom, hogy ez rossz lenne és rossz irány lenne, hiszen nagyon sok tehetséges fiatal van, akkor ők miért ne juttathatnák el a gondolataikat a célcsoportjukhoz.
1: Meg hát ugye valahol egy influencer egy témának a szakértője.
0: Jó
1: és ha valaki ért, igen, jó esetben, és ha jó esetben egy szakértő egy témában szakért, az jó.
0: Igen, igen. Úgyhogy én azt gondolom, hogy erről tudnunk kell, viszont arról is, hogyha valaki influencerré akar válni, mondjuk a 14-25 éves korosztályból, és nem sikerül neki, vagy hát nem olyan lesz a tartalom, azért legyünk őszinték, nagyon kevesen születnek influencernek. Szóval lehet, hogy futnak olyan köröket, vagy éri őket olyan csalódás, amit pont a korosztályukból adódóan nem feltétlenül tudnak jól kezelni. És akkor ott kell, hogy legyen mellette egy szülő, egy tanár, bárki, egy felnőtt, aki tudja őt támogatni, mert elképzelhető, hogy mondjuk online zaklatás változatává válik azért, mert ő készített egy olyan tartalmat a legjobb tudása szerint, ami az első lépés lett volna az influencerré válás útján.
1: Az egészen szörnyű, hogy milyen magas arányban találkoznak a fiatalok online zaklatással.
0: Igen, és ez sajnos nem nagyon változott az elmúlt 6 évben, tehát hogy nem lett kevesebb azoknak a száma, akiket zaklatnak. És talán azért sem, mert hogy mi sem tudjuk biztonságosabbá tenni számukra a digitális teret. És most nem csak arról beszélek, hogy zaklatják őket, a korosztályuk vagy idősebbek, hanem az, hogy milyen az általános kommunikációs kultúra. És nem kell messzire menni, tényleg Magyarországon, napjainkban,
1: igen,
0: a social platformokon. És ha ezt látják, tehát még én sem érzem magam biztonságban felnőttként, meg nem gondolom azt, hogy ez egy olyan közeg, ahol elmondhatom azt, hogy én most éppen máshogy látom ezt a dolgot, nem úgy, mint ti.
1: Igen, ez egyre többekben jelenik meg ez az érzés, időnként bennem is, hogy most kiírhatok-e valamit,
0: igen,
1: vagy nem írom ki, és ez ennek lehet politikai cenzúra, öncenzúra, igen, oka, nagyon sok minden.
0: Igen.
1: A fiatalok erről mit gondolnak? Tehát mennyire merik vállalni a véleményüket? Mennyire posztolnak?
0: Nem igazán posztolnak. Az derült ki a felmérésből is, hogy inkább csak fogyasztják ezeket a tartalmakat, de nem posztolnak. Megnézi, hogy ki mit írt, esetleg nyom lájkot, de ő nem fog posztolni, vagy ami elkészült tartalom, az ott marad a telefonján. 2 évvel ezelőtt néztük, vagy kérdeztük meg tőlük azt, hogy mennyire érdekli az ország aktuális politikai helyzete, és akkor elég sokan azt válaszolták, hogy igen, de nem pártokat vagy embereket követnek, hanem ügyeket. És csak akkor beszélnek a barátaikkal erről a témáról, hogyha tényleg eléri azt az inger küszöböt. Tehát nem lesz valószínűleg a beszélgetési témáik között az első helyen, hogy te hallottad, hogy mit szavaztak meg a parlamentben legutóbb?
1: Igen. Nem.
0: Igen.
1: De ennek ugyanaz a félelem az oka? Tehát ők is attól tartanak már 10 évesen, hogy ennek retorzió lehet a vége, vagy a munkahelyen a munkáltatónak nem tetszik.
0: Szerintem ez összetett, és nyilván ugye, tehát annyira sok lehetőség lett volna még ebben a felmérésben, és annyi sok elágazása lehetett volna, de nyilván próbáltuk ezt kezelhető keretek között tartani. És azt is figyelembe kell vennünk, hogy egy 14 éves, ami ugye a felmérésnek az alja, meg egy 25 éves, ami egész, a teljesen más élethelyzetben van. Egy 14 éves, tehát annyira nem fog érdekelni, hiszen még választásra sem jogosult, tehát hogy nem fogja érdekelni annyira, hogy most mi a helyzet éppen. Maximum, hogyha otthon ilyen környezetben van, hogy ezt hallja nagyon gyakran, akkor talán. Egy 25 éves meg már remélhetőleg mondjuk az első munkahelyén, lehet, hogy egy picit tartózkodik ettől a témától, ha mondjuk olyan közegben van, ahol ez kifejezetten nem szerencsés, hogyha megosztja, és nagyon sok olyan munkahelyet látunk, ahol ez mondjuk a tiltott témák között szerepel, hogy akkor nem a munkahelyre ezt nem hozzuk be, hanem mindenki a tudását hozza be, és nem a politikai nézeteit. Lehet, hogy pontosan ezért nem, és hát nyilván ott van nagyon sok HR-esnél, hogy mielőtt érkezik valaki, meg akkor azért lecsekkolja, hogy mik a publikus dolgok, de erről tájékoztatni kell a kedves jelentkezőt, hogy megnézhetjük.
1: Igen. És ha nemet mond, akkor...
0: Hát akkor ne jelentkezzen. Tehát, akkor hogy igazából... Igen, tehát, hogy jó ezt... Igazából szerintem ez jó, hogyha kiderül, hogy... De hogy Isten tiltott önkényuralmi jelképekkel pózol minden szombat este. Én meg azt gondolom, hogy szakmailag hú, de jó lenne, ha közénk tartozna, de nem biztos, hogy bármilyen projektet rámernék bízni.
1: Igen. Jó, akkor evezzünk el a mesterséges intelligencia felé. Mit mutatott ez az első kutatás, vagy felmérés ezen a területen?
0: Most tettük bele először ezt a mesterséges intelligenciával kapcsolatos kérdést, mert hogy azt láttuk mi is a saját közegünkben, hogy picit talán félnek tőle a felnőttek, a tanárok, hogy akkor most hogyan használják, hogy ismerjék fel, akkor ezzel most csalnak, nem csalnak, mi van ennek az egésznek a hátterében. És ugye azt kérdeztük tőlük, hogy bizonyos mesterséges intelligenciás eszközök közül melyiket használtad már több mint 5 alkalommal, és hogy a ChatGPT jött ki torony magasan. Itt igazából 82%
1: az. Ezt úgy is megmerném tippelni, hogy a náluk idősebbeknél is így van, valószínűleg.
0: Reményeim szerint, de az a baj, hogy nagyon sok helyen azt látom, hogy tartózkodnak ettől, és azt gondolják, hogy nem lesz jó, nem akarok mesterséges intelligenciát használni, mert hogy ez olyan, mintha csalnék.
1: Nem erre gondoltam, arra gondoltam, hogy a legtöbben a ChatGPT-t használják, ja, akik csak úgy találkoznak a mesterséges intelligenciával.
0: De hát a Google Gemini, DeepL, Copilot, mindenfélét felsoroltunk itt, és egyébként mindegyikre érkezett válasz, tehát hogy ismerik ezeket. Csak hát a ChatGPT a legnépszerűbb, és valószínűleg
1: ezt. Mire használják?
0: Legtöbben. Hát itt azt kérdeztük meg tőlük, hogy tanuláshoz, házi feladat megírásához használta, de és erre igen, gyakran előfordul, illetve igen, egyszer-kétszer volt rá példa, ez lett a 80%.
1: Igen. Tehát gyakorlatilag akkor majdnem mindenki használta. Már láttam, hogy van benne egy rész, a 10-valahány%, aki nem.
0: Igen, igen, nem próbáltam ilyesmit, és nem is akarok, ez 14%. Hát ők más álláspontot képviselnek, nem tudom ezt ebben mondani, de nyilván nem kötelező mindenkinek, csak hogy olyan nehéz, tehát gyújthatok én otthon gyertyát, mert hogy amellett is tudok olvasni, de ha a lámpát felkapcsolom.
1: Jó, ez tök érdekes, a múlt héten mesélte épp egy ismerősöm, aki egyetemi tanár, ráadásul Ausztriában, hogy adott egy feladatot, hogy mesterséges intelligenciával oldják meg, és a diákok egy része azt mondta, hogy nem, mert a mesterséges intelligencia a környezetkárosító.
0: Igen, igen.
1: Tehát ő nem azért, mert az valami ördögtől való, hanem egyszerűen azért, mert kártékony.
0: Igen, és ugye ez nagyon jellemző erre a korosztályra, hogy a klímaszorongás is ott van az életükben, és van egy olyan eszköz, ami egyébként nagyon megkönnyíteni az életüket, de különböző felmérések alapján ugye látszik az, hogy ahhoz, hogy mondjuk elkészítse ezt az aktuális trendet, amikor egy kis, mint hogyha játékdobozban lenne a kis mesefigura, vagy a játékfigura mellette pedig a kellékei, hogy ahhoz mennyi ivóvizet kell felhasználni, és ezeket, hogyha így látja, akkor nyilván olyan bűntudat lesz benne, ami miatt kétszer meggondolja, hogy akkor én most ezt akarom.
1: Igen, hát igen. És a sokak szerint, hogy a klímaszorongás mellé lép be a mesterséges intelligencia szorongás, mint a következő, nem teljesen ok nélküli félelem, és kérdeztétek is tőlük, hogy a fiataloktól, hogy mennyire gondolják, hogy érinti a leendő munkájukat.
0: Igen, igen. Úgy kérdeztük meg tőlük, hogy változtak-e az elképzeléseid arról, hogy mivel foglalkoznál szívesen a jövőben. Azért, mert észlelted, hogy az AI sok feladatot át tud venni tőlünk. És itt azt mondta, hát 20%, hogy igen, átgondoltam, hogy vajon hosszú távon megmarad-e az a szakma, amit magamnak kinéztem.
1: 11%. Ez vajon azt jelenti egyébként, hogy módosított is a tervein?
0: Hát nem tudom, egyáltalán
1: vagy csak átgondolt,
0: szinten,
1: ami már...
0: gondolati szinten felmerült, igen. Tehát, hogy nem ignorálta ezt az egészet, hanem egyáltalán átfutott az agyán. Illetve 11% szentül meg van róla győződve, hogy nem kell ezen gondolkozni, mert hogy az AI nem fogja elvenni a munkánkat. Nyilván nem mindegyiket, meg átalakítja szerintem. De nem mondhatjuk azt, hogy... teljesen ignoráljuk ezt az egészet, mert nem. Tehát, hogy tényleg olyan, mint hogyha azt mondanám, hogy nem használok áramot a házban, mert környezetkárosító.
1: Hát és biztos, hogy nagyon sok tekintetben át fogja alakítani a munkát. Lehet, hogy nem lesz szükség kevesebb munkavállalóra, de hogy bizonyos feladatok kiesnek majd az életünkből, talán az enyémből is még...
0: Hát meg a munkaerőpiaci helyzetet is teljesen Igen. Át fogja alakítani. Nemrég voltam egy másik konferencián, ahol pont azt ecsetelték, hogy a junior, amikor bekerül a munkaerőpiacra, hogy mennyi tudása van és mennyi tapasztalata, és hát ugye tapasztalata nem lehet, még ha AI-t használ, akkor sem. Viszont az a tudás, amit mesterséges intelligenciával így be tud hozni az ő munkájába, pozíciójába, az mondjuk annyit tud rajta dobni, hogy ha nem is egy senior, de egy medior tudásával vetekszik, főleg akkor, hogyha a medior vagy a senior azt mondja, hogy hát köszönöm szépen, nekem nem kell az AI, eddig is megoldottam, ezután is megfogom. És ugye nem beszélve arról, hogy a junior, aki használja már ezt az egészet, nem lesz meg a középréteg, mert vagy a senior lesz, aki végigjárta az iskolát, és begyűjtötte a tapasztalatot, és tényleg fát vágott azért, hogy eljusson oda, ahol van, és jön a junior, aki megkapja ezt a turbólöketet, és középen nem lesz igazából senki valószínűleg. Tehát, hogy ez mindent át fog alakítani.
1: Hát és úgy nagyjából valami hasonlót mondanak a munkahelyekre való veszélyességére is, hogy felül bizonyos nagyon képzett munkahelyek nyilván megmaradnak, a nagyon képzetlen, nagyon kétkezi munkákat jó ideig nem veszi el talán a mesterséges intelligencia, bár éppen az előző adásban beszélgettünk Palkovics államtitkár kormánybiztos úrral pontosan, arról, hogy már Magyarországon is talán idén lesznek humanoid robot gyártásra sor kerül, ami azért ezt a képet is árnyalhatja, de hogy a közép munka az mennyiségnek a közepén elhelyezkedők, ők vannak a legnehezebb helyzetben emiatt talán, akik a leginkább ugyanazt a mechanikusan ismétlődő tevékenységet végzik, mint nem tudom, egy könyvelés például.
0: Igen. Meg ráadásul szenzitív adatokkal. Tehát, Igen. Hogy azt nem biztos, hogy az AI-nak oda kellene adni, és azt mondani, hogy hát ha nem használják fel rossz dolgokra.

Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Multidéző a Spirit FM-en. A műsor, amiben visszalépünk az időben.
2: Folytatódik a Multidéző adása. 2025. május 28-án jött a hír, hogy Japánban új szabályokat vezetnek be az úgynevezett csillogó nevekre. Az elmúlt években egyes szülők rendkívül szokatlan vagy nehezen olvasható neveket adtak a gyermekeiknek, ezért a hatóságok egységesebb névhasználatot szeretnének. Ezen a napon a Spirit FM Kultúra című műsorában Róna Jegon Barnák Lászlóval, a Szegedi Nemzeti Színház főigazgatójával beszélgetett arról, hogy díjat alapítottak Király Levent emlékére.
3: A Kultúrát hallják változatlanul itt a Spirit FM-en. Barnák Lászlót kapcsoltuk, aki a Szegedi Nemzeti Színház főigazgatója. Jó napot kívánok!
4: Jó napot kívánok!
3: Egy díjat alapított, egy olyan díjat, amivel egyrészt megtiszteli azokat a művészeket, akik ezt majd elkapják, megkapják, a kimagasló művészi teljesítményt nyújtó színművészt. Másrészt egy olyan díj, amely Király Levente nevét viseli, aki a szegedi színjátszás oszlopa is, hát egy 50 éves történet, és hát így emlékezünk rá egyúttal ezzel a díjjal, igaz?
4: Így van, már az évadnyitón jeleztem, hiszen sajnálatos módon nem olyan régen vesztettük el Levi bácsi, talán mondhatom így, hiszen az egész társulat, és nem csak a társulat, hanem Szeged színház szerető közönsége is így hívta őt. Igen, a teljes életét a Szegedi Nemzeti Színháznak adta, a Színművészeti Egyetem után szerződött ide, és egészen nyugdíjas koráig, de még utána is visszajárt vagy játszott, és innen ismerte meg őt az ország.
3: Tavaly nyáron vesztettük őt, 87 éves volt egyébként, és hát a nemzet színésze lett, méghozzá Zente Ferencet követte ezzel a címmel, és hát méltóképpen lett ő a nemzet színésze. De Szegeden, a szegedi színházba járók, hogy emlékeznek rá, vagy melyik Levi bácsira emlékeznek leginkább?
4: Levi bácsi a belvárosban lakott, közel a színházhoz, és már nyugdíjas éveiben is mindig nagy sétákat tett itt a környéken és a belvárosban, és ilyenkor nagyon sokan megszólították, beszélgetésben legyettek vele, nem csak volt vagy régi színházi kollégák, hanem város színház szerető közönsége is, és mindig nagyon közvetlenül és kedvesen beszélgetett mindenkivel, úgyhogy egy nagyon szeretett színművésze voltam a városnak is, nem csak a Szegedi Nemzeti Színháznak, és itt is a városban rengeteg díjat kapott, a színházi díjakat, ugye a Dömötör díjat is, vagy éppen a város elismeréseit, és amellett természetesen örökös tagja is lett a Szegedi Nemzeti Színháznak, tehát nem csak a színészi játéka miatt kedvelték őt, hanem emberként is egy nagyon szerethető és közvetlen ember volt.
3: Egy nem fontos, de érdekes kérdés eszembe jutott. Ilyenkor ugye Király Leventének két gyermeke született, Király Attila színész maga is, azt hiszem a Tatabányai Társulatban játszik. Kell egyeztetni velük? Vagy amikor az ember díjat alapít a művész színháza igazgatójaként, akkor ez egy természetes folyamat, és a családnak ehhez voltak éppen nincsen köze.
4: Hát természetesen én Judit asszonnyal, Levente feleségével egyeztettem, mielőtt bejelentettem volna ezt az évadnyitón, úgyhogy azért ez egy fontos dolog, hiszen bár a Szegedi Nemzeti Színház örökös tagja évtizedeken át oszlopos társulati művésze volt, de azért mégiscsak a neve azért az meghatározó, és az, hogy valakinek a neve hogyan él tovább a köztudatban, vagy mi kapcsolódik hozzá, én azt gondolom, hogy nagyon fontos és szerves rész az, hogy az ember megkérdezi a párját, a feleségét, vagy a családtagokat, úgyhogy ez így történt ebben az esetben is.
3: Főigazgató úr, ki kaphatja meg ezt a díjat?
4: A Szegedi Nemzeti Színház színművészeinek egyike, és a színészek azok, akik szavaznak egymásról az adott évadra vonatkozóan, és valóban a kimagasló művészi teljesítmény nyújtó, ugyanakkor példamutató közösségi hozzáállású színművészt díjazhatnak egymás között, és mindig az adott évadzáróján kapják meg ezt az üvegplasztikát, amin ott van Levente arcmása, rajta van Király Levente díj, és azért emellé egy plusz juttatás, egy jutalom is jár, ez 500 000 forint értékű juttatás, amit részben pihenése, utazásra, vagy akár bármi másra elkölthet az, aki elnyeri ezt a díjat.
3: Hát hiszen jön a nyári szünet, hát ha jön, már akinek jön. Ez egy nagyon szép gesztus, és gratulálok azoknak, akik ennek részesei, önnek elsősorban, aki ennek a díjnak az alapítója. És ha már beszélünk, egy mondat erejéig váltsunk szót arról is, hogy mi lesz nyáron. Ugye nem mindenkinek jön a nyári szabadság akkor, amikor jön a nyár. Szegeden például önnek biztos nem, mert indul a szabadtéri szezon.
4: Ez így van, olyannyira, hogy az új szegedi szabadtéri színpad és annak a technikai részei már szinte készen is vannak arra, hogy június végével egy néptánc gálával elinduljon az új szegedi előadások sorozata. A Dom téren pedig most szegednapi rendezvények után kezdték el felállítani már a nézőteret, érkezik a konténervárosunk, és elkezd épülni csak nem 1000 négyzetméteres színpad is, hogy Szinetár Miklós rendezésében a Magyar Állami Operaházból eljöjjön hozzánk a Cigánybáró. Ez azért is egy különleges előadás, mert Szinetár Miklós rendezőként 34 évvel az utolsó rendezése után tér vissza, ami hát egy egészen különleges és nevezetes alkalom lesz. Ezt követi majd a saját produkciónk az 1001 éjszaka, aztán a Rebeka, és végülis a Három testőr lesz az idei új bemutatót. Újszegeden pedig szintén meghívott színházi előadások mellett koncertekkel is találkozhatnak az érdeklődők.
3: Színetároz egy mondatot, ugye most volt a könyvbemutatója, elmondta, hogy ő már nem akar újat vállalni, szóval lassan leteszi a lantot, 93 éves. Miért kellene neki még rendeznie? Úgyhogy gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy az egyik utolsó rendezése ez a szegedi lesz, ez szinte biztos.
4: Hát azért hát, ha lesz még olyan, amit meg lehet majd hívni a szegedi szabadtérire, de az biztos, hogy volt egy olyan meghatározó korszak a szegedi szabadtéri játékoknak is, amikor Miklós évről évre visszatért, és újabb produkciókat rendezett, például Antigonét, ami ma már szinte felfoghatatlan, hogy egy ilyen görög témájú darabot ott színpadra lehessen állítani, de hát persze rengeteg daljáték, vagy a klasszikusok közül, ugye a Bánkbán, az Ember tragédiája, számos rendezés fűződött a nevéhez, úgyhogy nagy öröm, hogy hát talán mondhatjuk azt, és nem haragszik meg érte, hogy az utolsó mohikánok egyikeként újra üdvözölhetjük majd a Dom téren.
3: Így van, szóval Szinetár is, és még sok minden más a Dom téren, Barnák László pedig arról számolt be, alapvetően ezért kerestük, hogy Király Levente emlékére díjat alapított a színház.
4: Bocsánat, ha csak egy gondolatot még lefűzhetek, hiszen Király Levente Szinetár Miklósnak volt a tanítványa.
3: Mint annyi mindenki a szakmából elképesztő.
4: Igen, ez is egy érdekes kis összecsengés.
3: Igen. Azon gondolkozom, hogy ugye itt a Halhatatlanok Társulatának díját szoktuk évről évre ebben a keretben, ahol most is vagyok, a Spirit FM-en, tehát az ATV csoport egyik egységében. Szóval azt a díjat szoktuk átadni, ott is Szinetár Miklós a kuratórium elnöke, úgyhogy gyakorlatilag napi kapcsolatban vagyunk, és hát lényegében egy csomó eset van, amikor ő nem szavaz, mert azt mondja, a saját tanítványomra hogy szavaznék? Na de hát Miklós, ő is, meg ő is, meg ő is a te tanítványod. És hát akkor ott ülünk, hogy hát valakire azért adj le szavazatot.
4: Hát nagyon gazdag életpálya az övé, és valóban hát szinte a félszínházi szakma, vagy akiken mondjuk mi, én is például felnőttem, azoknak a nagy része Miklós tanítványa volt.
3: Hát így. Király Levente is tehát, akinek a neve egy díjat, akinek a nevére egy díjat alapítottak, és hát az emlékére, ami sokkal fontosabb az ő nevénél. A Szegedi Nemzeti Színház díjáról beszélgettünk Barnák Lászlóval, a színház főigazgatójával. Köszönöm szépen.
2: Egy napot lépünk az időben. 2025. május 29-ére lapozunk a naptárban. Ezen a napon Elon Musk távozott a Trump kormányból. A SpaceX és a Tesla tulajdonosa elmondta, hogy csalódott Trump költségvetési törvényjavaslata miatt, amely több trilliárd dolláros adókedvezményeket és a védelmi kiadások növelését irányozza elő. Ugyanezen a napon a Spirit FM Veszik vagy Isszák című műsorában Rónai Egon Katona Csaba történész kommunikációs referenssel, a Magyar Nemzeti Levéltár munkatársával beszélgetett a jövő borász generációjáról.
3: Fiatal borászokról fogunk beszélgetni, nyilván egy fiatal borásszal. Katona Csabát kérdezem majd a Uniborról, és jó napot is kívánok egyúttal Katona Csabának.
5: Jó napot kívánok, tisztelettel üdvözlöm a kedves hallgatókat, nézőket.
3: Messziről indulok, ön történész, meg a Magyar Nemzeti Levéltár munkatársa. Ott mennyire csodabogár az ember, hogyha ha borászkodik, és hogyha tudják róla, hogy ez ezer szállal kötődik ez a világhoz?
5: Ma már nem annyira csodabogárság. Pár évtizeddel ezelőtt ez még így lett volna, de az a helyzet, hogy minden történésznek megvan a maga kutatási területe. Vagyunk olyanok, mint én, akik a hétköznapi élet történetével foglalkozunk, aminek része a gasztronómia, aminek része a borfogyasztás, és hát ha a múltját meg akarjuk ismerni, akkor az sem hátrány, ha a jelenét is ismerjük, hogy a komparatisztika érvényesüljön, úgyhogy most már nem számít a rendkívülinek.
3: Honnan indított? Ez most teljesen izgalmas, amit mondott. Történészként közelítette a borhoz, vagy fordítva volt, aztán a történészi agya, szemlélete, gondolkodásmódja is feltört?
5: Két oldalú a folyamat, egyrészt 16-17 évesen elkezdtem kóstolgatni, nem vagyok rá büszke, de akkor az édes vörös merló volt a kedvenc borom, mert szerepet játszott az ára is, de természetesen azóta hála Istennek változott a ízlésem. Ami pedig a történészségét illeti, a következő helyzet, hogy engem alapvetően a francia forradalomtól az első világháborúig terjedő időszak magyarországi története, tágabbról közép-kelet-európai története érdekel. Nyilván ennek része a mindennapi élet, a kommunikáció, a naplóírás, a levelezés, az öltözködés, de ahogy korábban említettem, a gasztronómia is. És hát Magyarország tekintetében az egyes számú ital, bármennyire tiszteljük a sört, bármennyire tiszteljük mondjuk a pálinkát, vagy bármit, azért mégiscsak hagyományosan a bor. Következésképpen a bor kultúrájának van társadalomtörténeti vetülete, van művelődéstörténeti vetülete, van gazdaságtörténeti vetülete, innentől kezdve indokolt, hogy foglalkozzunk vele.
3: Lehet, hogy nem tisztességes, hogy e felé tolom a beszélgetést, mert hát igazából a juniborról beszélgetünk, de különben meg közben mégis arról. Van olyan a 19. század magyar történetében, ahol megragadható, hogy a bor, a borfogyasztás, a bor jelenléte egy társaságban az meghatározó volt egy ügy szempontjából?
5: Inkább úgy mondanám, hogy a mindennapok itala volt a bor, tehát pontosan ez a lényeg az egésznek, hogy a bort azt alapvetően a paraszti rétegektől az arisztokráciáig mindenki fogyasztotta. Az egy nagy legenda, hogy a 19. századi magyar bor az nagyon-nagyon jó minőségű volt, ez abszolút nem így van, volt kivétel, például Tokaji hegyaján az a szó. De alapvetően folyamatosan az volt a kérdés, hogy a nagyon jó adottságainkat miért nem aknázzuk ki hatékonyabban. És itt jött be a filoxéra, aminek a lényege pedig az, hogy a filoxéra pusztítása nyomán, amit korábban nem tettek meg, fejlesztés, borvidékek létrehozása, a szakemberek képzése, a vincelérektől kezdve egészen a bortermelőkig, ez kényszerből immáron megtörtént, megjelentek bizonyos világfajták Magyarországon, amit könnyebb volt eladni külföldön, tehát bármennyire emberi tragédiák sorát hozta magával a filoxéra, tönkre mentek családok, igazából a borászat egészére jótékony hatást gyakorolt. És ha ezt a dolgot megpróbáljuk gazdaságilag szemlélni, akkor láthatjuk azt, hogy egy rövid, tragikus időszak után és felívelő szakaszhoz jutottunk el. Megint más kérdés, hogy mi történt Trianon után?
3: Hát mi történt Trianon után, és mi történt aztán 1945 után, amikor mindent elkezdtek államosítani, így a borászatokat is, és a bortermelést is. Most viszont itt van a Unibor, ennek ugye az alapeszménye az, hogy fiatal borászok gyűjjenek össze, cseréljenek eszmét és barátságot, és hát ahogy írják itt a bemutatkozó oldalukon, a borászok és borászlányok 35 év alatt válhatnak taggá, és 40 éves korukig mehetnek velük önökkel, mert hogy aztán kiöregszenek.
5: Igen, hát ugye minden olyan egyesület, ami magában hordozza azt, hogy fiatal, az egy idő után eljut odahoz a csapdához az alapítók részéről legalábbis, hogy az öröknek tűnő ifjúság elmúlik. És ilyenkor vagy elegánsan láthatjuk a helyet azoknak, akik az akkori valódi fiatalok, vagy pedig megpróbálunk csökönyösen ragaszkodni hozzá és kitolni a határt. 2008-ban alapították a Unibort, ők ezt a hibát nem követték el, és tényleg az a célja, hogy a relatíve pályakezdő borászok, akik között van olyan, aki ugye generációk óta viszi magával ezt a missziót, hogy kiváló borokat termeljen, de vannak olyanok, akik más szakma felől érkeztek, segíteni tudják egymást, támogatni tudják egymást, tehát egy olyan tudástranszfert tudjanak egymás számára nyújtani, ami a közös érdekek mentén mindenkit előre tud vinni, és rögtön hozzáteszem, hogy 2022-től a Unibornak már nem csak magyarországi, hanem határon túli borászok is tagjai lehetnek, de ez egy jól működő szervezet.
3: Azt gondolja az ember, hogy akik a jövő borász generációját képezik, jelentik, azok itt így összegyűlnek, és ettől lesz egyfajta egységes gondolkodásuk is arról, hogy merre kéne tolni a magyar borászatot, a magyar bor dolgát. Így van ez?
5: Ez így van, és ugye van itt néhány nagyon fontos dolog, amit érdemes velük kapcsolatban megemlíteni. Egyrészt ugye át akarják venni a stafétabotot. Ha jól meggondoljuk, mondjuk egy 35 éves ember az már igazából nem is számít pályakezdőnek, tehát már van az én némi rutinja. Nyilván egy több évtized óta a szakmában dolgozó kollégához mérten azért még van tanulnivaló, hozzátéve, hogy mindig mindenkinek van tanulnivalója, mert ahogy mondani szokták, csak a hülye hiszi azt, hogy már mindent tud, a okos pedig holtáig tanul, ez tényleg így van. Ez az egyik dolog. A másik, hogy nyilván nekik az a feladatuk, hogy a hagyományokat, a tradíciókat eredményesen tudják ötvözni a modern dolgokkal. Egyszer olvastam valahol ezt okos megállapítást, és nagyon egyetértek vele, hogy egyszer minden tradíció innováció volt. Tehát a fiatalokban megvan az a rendület, hogy nyitottak legyenek az új dolgok iránt, de ne vessék el ész nélkül azokat a hagyományokat, amikre lehet építeni. És ezzel a szemlélettel próbálják megszólítani a saját korosztályokat, mint fogyasztót. Tehát, hogy a 35 év alatti fiatalok, nyilván 18 fölött, a minőségi, értékes borok felé mozduljanak el, és ne ez a VBK kultúra, már ezt a szókapcsolatot egyáltalán használni lehet, ez domináljon, meg ne a kocintós, hanem hogy ha már az ember fogyaszt, akkor minőséget fogyasszon, értéket fogyasszon, olyan értelemben, hogy ez egy tiszta, természetes jó bor legyen, és hát minden legyen magyar bor, ha egyszerre kiváló adottságú országnak a termékeiről beszélünk.
3: Mennyire élő ez a kapcsolat a hétköznapokban? Mennyire működik az egyesület úgy, hogy valóban nem csak mondjuk évente kétszer valami különleges alkalommal találkoznak, hanem van egy belső saját élete, működése?
5: Tapasztalatom szerint működik, tehát folyamatosan vannak különféle belső, illetve külső rendezvényeik. Idén februárban volt egy tisztúító közgyűlésük, ahol egyébként egy hölgyet, Koch Pálmát választották elnöknek. Így egy öttagú új elnökség állt föl, tehát egy elnök, két alelnök, két elnökségi tag. De csak egy példa, hogy nem olyan soká kerül majd sor a Belvárosi Bor és Pezsgő Fesztiválra, és itt például már eldöntötték, hogy ki fogják képviselni az egyes borvidékekről az egyesületet, tehát kifejezetten a junibort. Úgyhogy azt kell mondjam, hogy az egyesületnek a tagság, illetve az egyesület egész az élénkkel reflektál a hazai boros közéletre, és aktívan jelen van benne.
3: Valamennyi borvidék képviselteti magát, vagy egyáltalán szempont ez?
5: Nem hiszem, hogy szempont ennél valamennyi, olyan értelemben, hogy nem kötelezően előírt. De nyilván az a legüdvösebb az egyesület számára, ha mindenki jelen van, tehát itt Mór, Pannonhalma, Badacsony, Balatonfüred, Balatonboglár. Most a teljes igény nélkül mondtam el, hogy hogyan fedi le a palettát az egyesület tagsága. Nyilván, ha nem is kötelezően előírás, de azért cél, hogy az ország egészét meg lehessen jeleníteni, illetve már utaltam rá, 2022-től immár a 60-on túli magyar fiatal borászok előtt is nyitva van az egyesület kapuja.
3: Gondolom, hogy ők a magyar területekről érkeznek, a hagyományos magyar borvidékekről. Ugye említette is, hogy Trianon milyen csapást jelentett a magyar borászat a magyar bor számára. Valami elindult, valami visszarendeződés ez ügyben?
5: Azt gondolom, hogy igen. Tehát sokkal könnyebben átjárhatóak a határok. Gondoljunk, hogy most már Románia is a Schengeni övezetnek a része lett. Könnyebben átjárható határok, azok azt jelentik, hogy a kereskedelem, az egymáshoz való közeledés nyelvtől függetlenül egyébként sokkal, de sokkal könnyebbé válik. Volt olyan kollégám, aki úgy fogalmazott, hogy igazából a nyitott határ az az első lépés ahhoz, hogy Trianon már ne úgy nézzük, ahogy korábban, mert hiszen annak a legfontosabb rendelkezései már a háttérbe szorulnak. Szigorúan a gazdaságot tekintve pedig, ha elreállhatnak olyan hagyományos kapcsolatok, mint mondjuk Miskolc és Kassa között, vagy Nagyvárad és Debrecen között, de ez csak egy-egy példa. A tapasztalatom az, hogy a fiatalokban megvan a nyitottság, megint csak a nyelvi korlátoktól függetlenül, hiszen a fiatal nemzedék jellemzően több nyelvet beszél, kevésbé hordozza az elődje nemzetiségi sérelmeit. Tehát igen, azt gondolom, hogy ez egy nagyon nagy üdvös és nagyon is üdvözlendő a folyamat, amit most itt látunk.
3: A borászok borásza, az szintén a Junibor Egyesület tagjaként lett, az Gál Tibor nyerte el ebben az évben ezt a díjat, az előző hetekben borászok borásza versenyről, meg Gál Tiborral is találkozhattak a kedves hallgatók. Szóval önökhöz tartozik ő is?
5: Így van, és ugye ez egy nagyon hasznos dolog, hogy olyan értelemben, hogy természetesen elsődlegesen saját magát, illetve a borászatát képviseli, de azért az egyesületet is ugye behozza az előtérbe. Másfelől nyilván az egyesület is büszkélkedhet azzal, hogy ilyen tagjai vannak. Azt gondolom, hogy lesz még erre példa.
3: Önnek van saját bora?
5: Nem, én csak fogyasztó vagyok, de abból viszont elég jó helyet okálni.
3: Gratulálok hozzá. Szerintem ezzel azért vagyunk így egy páran. Itt igazából az a kulcskérdés, hogy tudjuk-e, hogy mit iszunk, és hogy minőséget választunk-e. Katona Csaba, köszönöm szépen. A Juniborról beszéltünk, egy egyesületről, amit fiatal borászok alapítottak fiatal borászoknak, és hát igen, ahogy mondtam, valószínűleg itt a generációváltás ideje is érkezik lassan a fiatalok között, és újabb fiatalok lépnek be ebbe a küldetésbe, jó bort készíteni, jó magyar bort készíteni. Katona Csabát hallották, a Juniborról beszélgettünk. Köszönöm.
2: Köszönöm a figyelmüket, a Múltidéző adását hallották. Találkozunk legközelebb.

0: műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 7:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Kezdeményezi a védett üzemanyagárak megszüntetését a kormány, holnap lesz a Jégvarázs című darab 100. előadása, napról napra melegebb idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Kezdeményezi a védett üzemanyagárak megszüntetését a kormány, jelentette be közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta, mivel a héten várhatóan már 10-15 forinttal a védett ár alá csökken az üzemanyagok ára a töltőállomásokon, a mai kormányülésen arról döntöttek, hogy benyújtják az országgyűlésnek a vonatkozó jogszabályok módosításáról szóló javaslatot. Hozzátette, a jövedéki adó csökkentését fenntartják, ahogy a MOL is a csökkentett árréseket. Továbbra is erős a forint. A magyar fizetőeszköz árfolyama a héten már 350 alá is csökkent az euróval szemben, ami 5 éves csúcsnak számít. A portfólió vezető elemzője arról beszélt, tavaly óta folyamatos erősödés jellemzi a forintot, ebben jelentős szerepe volt a jegybanki kommunikációnak, de a kormányváltás esélyét is figyelték a befektetők. Társadalmi egyeztetésre bocsátotta a kormány azt a rendelettervezetet, amely a pedagógusok és a szakképzésben dolgozó oktatók idei béremelésének újabb korrekcióját tartalmazza. Ezerint a januártól már végrehajtott 10%-os béremelést további 0,4%-ponttal egészítenik ki, visszamenőlegesen január 1-ig. A korrekció a szakképzésben dolgozó oktatókat is érinti, nekik a január és az augusztus közötti időszakra járó bérkülönbözetet utólag fizetnék ki. A tervezetet június 20-áig lehet véleményezni. Holnap kezdődik a kétnapos uniós csúcs találkozó Brüsszelben. Az állam és kormányfők tanácskozásán szó lesz egyebek mellette a versenyképességről, az EU hosszú távú költségvetéséről, Ukrajnáról, az uniós bővítésről, a közel-keleti helyzetről, a migrációról és a tiltott kábítószerek elleni fellépésről is. Ezúttal is meghallgatják majd Volodymyr Zelenszkij tájékoztatóját a legfrissebb ukrajnai fejleményekről. Egységesen megerősítették az Ukrajna támogatása és az Oroszország elleni szankciók melletti elkötelezettségüket a hét legfejlettebb ipari ország vezetői. A Franciaországban tartott esemény után Emmanuel Macron francia elnök fontosnak nevezte, hogy a G7 országok újból aktívak lettek az Oroszországra gyakorolt nyomás növelése érdekében. Holnap lesz a Jégvarázs című darab 100. előadása a Madách Színházban. Andersen meséje alapján 2013-ban készült el a Disney nagy sikerű animációs filmje Jégvarázs címmel, majd 2017-ben született a színpadi változat. Itthon Galambos Attila és Szente Vajk fordításában, Szirtes Tamás rendezésében láthatja a közönség. A nyári időszakban többször is bemutatják a darabot. Melegszik az idő, holnap is sok lesz a napsütés, csak elszórtan lehet egy-egy zápor, zivatar. Hajnalban 12-17, napközben 27-32 fok várható.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. A az Egyenes Beszéd ma esti témái és vendégei.
2: Aláírta a képviselői tiszteletdíjak, kiuttatások és a frakcióknak járó állami pénzek jelentős csökkentéséről szóló jogszabályt Súlyog Tamás, viszont a miniszterelnöki ciklusok számát korlátozó alaptörvény módosítást még nem írta alá. Közben több civil szervezet is kritikát fogalmazott meg a kormánnyal szemben. A helyzetet Dömsödi Gáborral és Szirmai Dáviddal értelmezzük. Megint Mészáros Lőrinc lett a leggazdagabb magyar, a vagyona egy év alatt 182 milliárd forinttal nőtt. Derül ki a frissen megjelent 100 leggazdagabb magyar 2026 című magazinból. A top 10-ben a már megszokott nevek mellett egy új szereplő is felbukkant. Szakonyi Péterrel beszélgetünk. Már a héten olcsóbb lehet a védett tárnál a benzin és a gázolaj, állítja a miniszterelnök. Magyar Péter ezt a kőolaj világpiaci árának csökkenésével és a forint erősödésével magyarázta. A Független Benzinkutak Szövetsége a védett üzemanyagár kivezetését sürgeti. Vendégünk Holoda Attila. Kifulladó növekedés jellemezte a magyar gazdaságot az elmúlt években, de ha hosszabb távra nézünk vissza, akkor is azt látjuk, hogy a növekedés átlagosan évi 1,5% volt, ami nem nevezhető felzárkózási pályának. Hangzott el a Számvetés és Újratervezés című gazdasági konferencián. Hogy hogyan lehet növekedési pályára állítani a magyar gazdaságot, azt Halmai Pétertől és László Csabától kérdezzük.
3: Ez lesz a mai Egyenes Beszéd. Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket. A stúdióban itt van már Dömsödi Gábor újságíró és Szirmai Dávid a Blik főszerkesztő helyettese. Jó estét, szervusztok!
4: Jó estét! Jó estét.
3: Hétfőn módosították az alaptörvényt, ugye korlátozták a miniszterelnöki ciklust két ciklusban, és a képviselői fizetésekről is döntöttek. Utóbbit aláírta Súlyog Tamás, államfőt az előbbit nem. Meglepette benneteket ez a döntés, hogy nem írta alá?
5: Én azt gondoltam, amikor elindultam hazulról, hogy mire beérünk a stúdióba, aláírja-e.
3: Nem látom.
5: Nem lepett meg, hogy nem írta alá. Tehát az ő helyzetében most ezt játsza. Tehát ez az a játék, amit ő játszik. És hogyha nem adta fel az elején, akkor most kihozza, ami ebben benne van. Hát nem könnyű a Magyar Péternek, de szerintem meg fogja oldani.
6: Hát egy újabb fejezetét láttuk annak a szkandernak, ami elindult április 12-én este a Batthyány téren, amikor is ugye bejelentette Magyar Péter, vagy megüzente a több állami vezetőnek, közjogi méltóságnak, többek között Súlyog Tamásnak, hogy távoznia kell a posztról, és mondjon le, még határidőt is szabott, és ez tulajdonképpen azóta zajlik. Most vannak már politológusi elemzések, amelyek azt mondják, hogy bizony itt a Magyar Péterre ráéghet ez a történet, mert ugye ő adott egy május 31-i határidőt, és június közepe is elmúlt, és nem történt még semmi. Nyilván Súlyog a maga eszközeivel, mindenfajta nyilatkozattal, ilyen-olyan panasszal a Velencei Bizottsághoz, stb. Próbál küzdeni magyar szándéka ellen, illetve hirtelen megjelent az alkotmányosság és a demokrácia intenzív féltése. Ennek egy újabb fejezetének tudom be azt, hogy Súlyog most nem mindent írt alá, amit a miniszterelnök odaadott.
3: Pedig hát azt
6: de én is azt gondolom,
3: lesz.
6: Igen, félig,
5: kicsit
6: félig
5: ez be kell tartania, kicsit be kell tartani, de egyébként én meg azt gondolom, hogy a Súlyog Tamásra ég rá. Tehát Magyar Péternek egy kicsit megnehezíti a dolgát, de hát egy Súlyog Tamásra ég rá. Hát
6: Súlyog Tamásra már minden ráéget.
5: Igen.
6: Súlyog Tamásra már nem tud mi ráéget.
5: Igen, de eddig csak a becenevét ismerte a magyar nép, és hogyha most még fut 3-4 kört, akkor a valódi nevét is meg fogja ismerni, és nem, tehát Nem elegáns, és azért a magyart megtévesztette azzal, hogy ráutaló magatartást tanúsított, amikor először találkoztak. Tudod, amikor megkérdezte, hogy kinél kell benyújtani a lemondását. Tehát azt hitte Magyar Péter, hogy ezt elegánsan megoldják, hát nem.
3: Hát lehet, hogy akkor még ő is úgy gondolta, mármint az államfő.
5: Akkor még
3: lehet,
5: nem hogy tudta, hogy gondolja.
3: Lehet, hogy lemond. Arról mit gondolsz, amit Dávid mondott, ugye május 31 volt a határidő, addig adott a Súlyog Tamásnak határidőt Magyar Péter, aztán beszélt vele, most múlt héten itt egyébként elmondta, hogy újra kér majd egy találkozót, hogy jobb belátásra, mire nem tudunk róla, hogy ez a találkozó megtörtént volna. tehát elemzők szerint Somogyi Zoltán tudom idézni, például azt mondja, hogy gyengítheti Magyar Péter pozícióját, hogyha erőt akar felmutatni, majd utána nem cselekszik. És ő nem arra gondol, hogy nyilván nem csak ennyit mondott, hogy most még nem mondott le, vagy nem sikerült lemondatni, hanem nem látszik azt sem, hogy hogyan távolítaná el, és ugye ott van még a többi vezető is.
5: Hát Magyar megpróbálta elegánsan csinálni, nem lehet, megcsinálja máshogy. Tehát én azért nem nagyon féltem, tehát én nézem a plenáris üléseket teljes hozban. Szóval az, amit a miniszterelnök ott produkál, az számomra egészen biztossá teszi, hogy ezt meg fogják oldani. Valahogy nem olyan szépen, nem olyan elegánsan, nem olyan elegáns jogszabályon meg fogják oldani.
6: Hát kicsit mondjuk az elegancia az, hogy mondjam, akkor ezek szerint szubjektív dolog. Sok mindent lehet mondani Magyar Péter politikai taktikájára, de mondjuk a súlyokkal szemben az elegancia szót nem nagyon használnám.
5: Én a jogi megoldásokra gondolok, nem a verbalitásra, mert verbalitásban tényleg vannak egészen
6: hát a jogi
5: érdekes.
6: A megoldást még nem látjuk, mert ugye azt mondta, annyi az ígéret, hogy megvannak egy kétharmados többségnek az jogi eszközei arra, hogy elmozdítsák. Most jövő héten újra rendkívüli ülések lesznek a parlamentben, ki tudja, hogy nem abban a csomagban lesz egy olyan törvényjavaslat, amiből majd tudjuk a részleteket. És hangsúlyozom, azért ez fontos tudni, hogy nem csak Súlyog Tamásról van szó. Szóval nyilván ő a fő trófea a kormányfő
5: számára. Szerintem nem ő a fő trófea.
6: Most úgy értve a felszólított, a lemondásra felszólított emberek közül, és lám, milyen érdekes, hogy a lemondásra felszólított egyébként, lemondásra felszólított emberek közül, és lám, milyen érdekes,

0: Helsinki Bizottság, a Politika Kapitál, nagyjából mindenkit felsoroltam, és kritikát fogalmaz meg több okból. Az egyik a migráns kérdés, arról itt egyébként tegnap beszéltünk viszonylag hosszan, hogy ugyanazt viszik tovább, mint a Fidesz. Másrészt megemelték a kivételes és sürgős eljárások számát, vagy az egyéni képviselő indítványok esetében a társadalmi vitákat kikerülik. Szóval ezekről a kritikákról mit gondoltok? Koraiak, nincs még helyük, vagy igenis idejük van, vagy mert nem attól függ, hogy hány napig kormányoznak.
1: Természetesen, hogyha van egy ilyen komoly cég, mint a Transparency, akkor ők fogalmazzanak meg kritikát, hiszen az a dolguk. Ezt tették korábban is, ezt várjuk el tőlük később is. Én, mint egyszerű közéletet kedvelő szavazópolgár, az én türelmem még tart. És én pontosan látom azt, hogy ez a sürgősséggel a házszabálymódosítás az azt a célt szolgálja, hogy ezt a töménytelen mennyiségű törvényalkotó munkát pont az ország érdekében el tudják végezni. Van egy olyan kritérium, hogy 27. január 1-én visszaáll a korábbi értékre ennek a módja, tehát erre az időszakra kérnek felhatalmazást, mert amit az Orbán kormány nem csinált meg éveken keresztül, azt nekik most pótolni kell augusztus végéig.
2: Szerintem ez világlátás szubjektum az egész, például a migráns kérdésben a Tisza párt álláspontja, a kormány álláspontja, ez valóban hasonlít a Fideszéhez. Én ebben különösebb kivetnivalót nem látok. A Fidesz ebbe szerintem egy kicsit fel is sült, ugye azt mondta, hogy a migrációs paktumot biztos alá, vagy végre fogja hajtani az új kormány, hát ezt ugye már bejelentették, hogy ezt így nem. Hozzáteszem, ezzel nekem semmifajta problémám nincs, ugye itt a kritikák abból fakadtak, hogy egy meglehetősen humánus és a migránsokkal nagyon-nagyon barátságos szervezet, illetve kettő, azt mondta, hogy túlságosan sokat migránsozik jelenleg a Tisza párt, vagy a kormány, valami ez volt a lényege. Én azt gondolom, hogy ezzel kivetni való nincsen. A mostani törvénykezési dömpingben jogilag abszolút értem a kritikát. Nyilván, hogyha ez egy év múlva így zajlik, akkor a vészcsengő mindenféleképpen hangosan fog szólni. Itt akkor, amikor nem lesz nyári szünet, mert egész nyáron bennül mindenki a parlamentben, mert a Tisza át akarja verni az új magy általa elképzelt.
1: Át akarja verni
2: a törvényeket a parlamenten, az általa elképzelt új Magyarországot létrehozni. Ennek ez az útja. Ugyanakkor meg amit nem hoznak föl, engem például sokkal jobban zavar, hogy Nagy Imre rokonát nem hívták meg az elmúlt napokban az állami ünnepségre. Vagy legalábbis 8 órakor kaptak, hogy 9 órára legyenek ott. Ezt sokkal nagyobb problémának tartom, ez ugyanis stílusbeli probléma. Az, hogyha valakinek ez nem jut eszébe, ez szerintem sokkal nagyobb baj, mint aktuál politikai kérdésekkel.
1: Bekerülsz egy ilyen hivatalba, egy miniszterelnökségbe, átadás átvétellel mérhetetlen dolgod van, potyognak ki a kifizetetlen számlák a szekrényekből, lehet hibázni lehet, és nem is lehet hibázni.
2: Nem azt mondom, hogy keresztre kell feszíteni. Erre azért eszébe kéne, hogy jussanak.
1: Amihez viszont valamennyire értek az, hogy ki hogy kommunikál, és a Fidesz nagyon erősen próbálja azokat a témákat az órára húzni magyarnak, amiben azt hiszik, hogy majd hibázni fog, és akkor majd fel lehet ellen használni, mint Márki-Zay Péter ellen azt a félmondatot az interjúban, ezen igyekeznek. De hogyha az ember az egészet végignézi, akkor például olyan mondatot is meghal, amikor a miniszterelnök azt mondja a fideszes frakciónak, hogy és azért néha lehetne a migráns szó helyett a menekültet is használni. Tehát azért ez szerintem a parlament falai között egy párbeszédben ez egy nagyon fontos kijelentés, hogy egy kicsit azért ezt a szemléletet, ezt meg kell változtatni.
0: No, a legfőbb ügyész, akkor beszéljünk még erről, hogy a helyén van, és azt ugye elmondta korábban is, hogy nem akar lemondani. Ma Magyar Péter a HVG cikke után azonnali belső vizsgálatot rendelt el, egyébként ugye az aranykonvoj ügyről van szó, és közben a HVG azt is írja, hogy az ő információik szerint a legfőbb ügyész elmozdítását is elősegítheti a főügyész lemondása. Ez azt írja, hogy egy valóságos belháború tört ki az ügyészségen. Ti mit láttok ebből az ügyből?
2: Semmit, mert nem vagyunk az ügyészségen. Ezek állítások, amelyeknek a valóságtartalmát, vagy a helyzeti valóságtartalmát elég nehéz megállapítani. Nem állt még ki egyetlen egy ügyész se arccal, és mondta azt, hogy igen, itt tulajdonképpen romokban van az igazságszolgáltatás legfelsőbb szintje Magyarországon, és komoly lemondások válthatóak. Ez nem azt jelenti, hogy nem így van. Nem azt jelenti, hogy ne lennének ilyen jellegű konfliktusok. Ahogy én hallottam, vannak

0: problémák. De itt megint az a kérdés, hogy ugye a legfőbb ügyész elmozdítása megint egy sarkalatos kérdés. Itt most, mintha valami olyasmi felé menne a történet, hogy ez az aranykonvoj ügy, ami tény és való, hogy rengeteg sok sebből vérzik. Ez majd elhozhatja a jelenlegi kormány reményei szerint azt, hogy lemondásra kényszerítik mondjuk az ügyészségnek a főnökét. Ezt nem tudjuk, hiszen Sólyog Tamás esetében is az volt, hogy ó, hát ezt majd pillanatok alatt le lesz játszva, még ott a határidő is, eltelt a határidő, és még mindig nem történt meg. Szerintem Nostradamus az, aki ezt tudja.
1: A aranykonvojban egyébként a Sólyog Tamás rátermettsége is megkérdőjelezhető, tehát azért ez egy elég érdekes történet. Az biztos, hogy vita van a ügyészek között, ezt a lemondás is bizonyította. Az meg, hogy nem áll ki a nyilvánosság elé, az azt jelzi, hogy azért a szakma az az elsődleges számára. Tehát ő a véleményét megfogalmazta, a lemondását beadta, és nem megy el nyilatkozgatni, és nem kezdi el megmondani azokat, akikkel vitája volt. Szerintem ez is ki fog derülni pillanatokon belül.
2: És abból mit látok, amit egy fél mondattal említettél, hogy az ÁSZ vezetője tegnap este érkezett egyébként adás előtt a Hír nem sokkal, az integritás hatóság elnökének a felmentését kezdeményezte. Ő egyébként mára reagált, ő úgy fogalmazott, hogy a bukott hatalom egyik utolsó embere politikai küldetést teljesít, ezért is akartam idehozni a témát. Hol ebből mit láttok? Kinek
0: jelenti,
2: teljesít?
0: Ez azt jelenti, ezen mondat alapján, de hogy lehet, hogy nem jól értem, hogy az ÁSZ elnöke, aki ugye Varga Judit jelenlegi párja, az elkezdett szimpatizálni Magyar Péterrel? Vagy én ezt rosszul értem? Mert ez a mondat ezt jelenti, én legalábbis úgy értem.
1: Én nem tudom ezeket a mondatokat, hogy ezek a mondatok mit jelentenek. Az a mondat, azt sem tudom, hogy hogy értendő, amit Magyar Péter a parlamentben mondott, szintén a plenáris ülésen, amikor ezt szóvá tették, vagy az órára húzták, hogy pont az ÁSZ elnökének, aki szintén a listán van, annak kell elbocsátani a szóban forgó urat, akkor azt mondta, hogy jól cselekedjen. Tehát valami olyasmit nem tudom szó szerint idézni, de egy olyan szót használt, amit úgy is lehet érteni, meg így is lehet érteni, tehát a királynőt megölni nem kell, féljetek. Tehát ez egy ilyen mondat volt, nem tudtam, hogy ezt hogy gondolta Magyar Péter, és hát úgy gondolta Vind is, hogy akkor elmozdítja.
2: Akkor legyen, ne féljem, ő sem. Na, menjünk még egy témára, mert nem sok időnk van, egy-egy mondat maradt körülbelül. Tömeges elbocsátások kezdődtek a Mediaverse-nél. A médiapiac értesülései szerint már 400 felett van az elbocsátottak száma. Számítottatok-e erre ilyen gyorsan?
1: Én azt hittem, hogy tartalékoltak egy kis pénzt, ebből látszik, hogy ez csak propaganda volt, és amikor nincs szükség a propagandára, az újságírásra nincs szükség, de hát ez nem is volt újságírás.
0: Abszolút, Lávi. Számítani lehetett rá.
2: Számítani lehetett rá? Ilyen gyorsan?
0: Igen.
2: Ugye a kérdés, még azért van annyi időnk, hogy arról beszélünk, hogy ugye, ők azt mondják, hogy az online jelenlét felé akarnak elmenni, meg hát nyilván az olvasókra számítanak, megéle majd a piacról, kimaradhat itt állva a piacon szerinted?
1: Aki jó, az állva maradhat, van rá példa. Ma néztem meg pont ennek az ügynek a kapcsán azt, amikor az Indextől eljöttek a telexesek, és állva maradtak, ott vannak, megcsinálták, jó. Ezt javaslom a kollégáknak is.
0: Hitelességi kérdésről van szó, szerintem. Tehát az olvasói táborok, még akkor is, hogyha nem a mostani kormánnyal szimpatizálnak, azt fogják vizsgálni, hogy az ő jobboldali közösségükben mennyire hitelesek azok az arcok, akik bármilyen online platformon megjelennek. A választások után egy borzasztó nagy csalódás van. A Fidesz szavazók túlnyomó többsége becsapva érzi magát, és ennek a harsonája volt nagyon sok olyan jobboldali portál, aki a jövőben bizalmat kér, és azt mondja, hogy az egyetlen ellenzéki hang lesz, amiben egyébként én kétkedek, hogy az egyetlen lesz, de nagy kérdés, hogy a hitelességüket hogy tudják megőrizni, ha egyáltalán még megőrizni.
1: És jól érzi a jobboldali szavazó, mert őt becsapták, én is ezt gondolom.
2: Köszönöm, hogy jöttetek.

0: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az önműsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal.
1: Megint Mészáros Lőrinc lett a leggazdagabb magyar, a vagyona egy év alatt 182 milliárd forinttal nőtt. Derül ki a frissen megjelent 100 leggazdagabb magyar 2026 című magazinból. A top 10-ben a már megszokott nevek mellett egy új szereplő is felbukkant. Szakonyi Péterrel beszélgetünk.
2: Egy picit elrébb, Péter, Szakonyi Péter, újságíró kolléga már itt van, egy picit elrébb, hogy fényben legyél.
3: Igen.
2: Szerintem mindenki ismeri már a 100 leggazdagabb kiadványt, és arról is beszéltünk már itt is, hogy hogyan készült, de azért pár mondatban mondd el, hogy hogyan szerkesztitek a kiadványt, milyen adatokkal dolgoztok és hogy.
3: Két az adatokat kétszerre osztalám, az egyik a publikus adatok, tehát amik megjelennek az elektronikus nyilvántartásokba, tehát a különböző cégek különböző adatai, nyereség, árbevétel, EBITDA, stb. A másik pedig az, amit mi személyesen kapunk, az az információ, amit személyesen kapunk az érintettektől. És ebben a történetben azt gondolom, ez utóbbi a meghatározó, ez a fontos, mert a személyes kontaktust, és ezt az elmúlt 25 év azt gondolom megerősítette, semmi sem helyettesíti.
2: Sokan nem válaszolnak, vagy sokan kérik, hogy ne legyenek benne a listában?
3: Jó, ez mindig így van. Idén különösen azért volt nagy az izgalom, mert az a vagyonadó miatt nem az, hogy benne vannak, csak hogy mennyire legyen az összeg, hogy milyen vagyonnal szerepeljenek, mert ugye ez most igen, nagy izgalomban tartja a magyar vagyonosokat, és a másik pedig az, ugye, hogyha igaz a tervezett első verziója, akkor 1 milliárd fölötti vagyont meg fogják adóztatni, tehát mindenki, aki ebbe benne van, és ugye idén 20 milliárd volt a belépési küszöb, az biztos súlyos adót fog fizetni.
2: Meg tudjuk mutatni egyébként a top 15-öt. Idén nem voltak nagy meglepetések, legalábbis az élbolyban nem, de van, amit kiemelnél, mert mondjuk meglepet vagy változott tavalyhoz képest?
3: Én azt emelném ki, hogy az első 10-be bekerült végre egy olyan ember, aki nem Magyarországon világhírű, hanem olyan terméket gyárt, ami után kapkodnak az egész világon, és ez egy high-tech termék, nem, sajnos nem a tokai bor, vagy a gyulai kolbász, hanem ez egy olyan speciális és nagy precizitással működő mérőműszer család, ha jól értettem, amit mindenki, a világ nagy chipgyártóitól kezdve az összes high-tech cég alkalmaz.
2: Ő a tizedik?
3: Ő a tizedik, igen, dr. Pavelka Tiborról van szó. Aki 35 évig építette fizikusként a cégét.
2: Ugye összességében a 100 leggazdagabb vagyona nőtt, ki jön őt a legjobban?
3: Hát természetesen, aki az élen áll, az én ötleg, vagy nagyobb mértékben 165 milliárd forinttal, de Csányi Sándorra is 115 milliárddal nőtt egy év alatt. Ez azért érdekes, mert az összvagyon növekedése idén sokkal kevesebb volt, mint egy évvel korábban. És ez azért volt szembeszökő, mert a magyar gazdaság az egyáltalán nem nőtt 4 éve, miközben a leggazdagabbak vagyona a tavalyi évben 20%-kal növekedett.
2: Hát akkor a vagyon koncentráció az tovább nőtt, vagy erősödött.
3: Így van.
2: Arról is beszélünk, hogy a kiadvány a 100 leggazdagabb magyar 25. éve jelent meg.
3: Így van.
2: Azért ez sok, negyed század. Mit mutat meg a negyed század a hazai tőkés osztályból? Tehát milyen tanulságokat tudsz te levonni? Mi a legszembetűnőbb az elmúlt 25 évben?
3: Én tanulságot nem tudok levonni, ez az elemzők, szociológusok, mit tudom én, kinek a feladata. Egyre mutatnék rá, ami nagyon érdekes. A 2002-es első 10-ből ma is 6-an ott vannak az élbolyban. És hogyha hozzáteszük, hogy 3-an már elhunytak, egy külföldre költözött, akkor különösen érdekes, hogy 25 év alatt meg tudták őrizni a vezető pozíciójukat, és tudták gyarapítani legalább olyan tempóban a vagyonukat, hogy bent legyenek az élbolyban.
2: Voltak nagyobb megbicsaklások? Tehát itt tipikusan 2008-2009 ilyen válság.
3: 2008, de a Covid volt. A Covid volt az első és az egyetlen olyan év, amikor jelentősen csökkent a 100 vagyona. De utána gyorsan visszaállt a korábbi szintre, tehát ez egy időleges visszaesés volt csak.
2: Azt te látod a listán, hogy hány olyan vállalkozó került fel, aki egészen biztosan a politikának köszönheti a vagyonát, és azt, hogy ott van a listán?
3: A politikának vagy a NER-nek?
2: Mind a kettőnek.
3: A politikának és a NER-nek.
2: Legyen hát, így.
3: Olyan 13-15, akik direkt kapcsolatban vannak, vagy voltak a NER-rel. Tehát ezért is lesz roppant érdekes a jövő évi szám, mert ugye ezek a urak, sajnos többségében urak, hiszen csak kettő van, tehát ezek az urak a NER-es pájzt telerakták befőttel. Majd meglátjuk, hogy jövőre ebből a befőttből mennyi maradt.
2: De mire számít? Azt hallottam a Klubrádióban, azt mondtad, hogy az élbolyban is lehet változás.
3: Biztos.
2: De miért gondolod ezt? Tehát most én megnéztem, hogy mennyire, tehát azt el tudod képzelni, hogy mondjuk Mészáros Lőrinc veszt 700 milliárd, a különbség, nagyon nagy a különbség az első és a második helyzet között is, tehát az óriási összeg.
3: Igen, de ha belegondolsz abba, hogy az első helyezett az, ha azt mondom, hogy NER-diszkontot alkalmazunk, akkor legalább 30-35%-os NER-diszkontot kellene beépítenünk a vagyonba, ezt nem tettük meg idén, a második helyzetnél pedig ilyen nem nagyon van. Tehát könnyen lehet, hogy az első 10...
2: De attól, bocsánat, hogy közben nem biztos, hogy ezt elveszti, vagy a NER-diszkont alatt pontosan mit értesz?
3: Hát azt értem, hogy, hogy állami megbízások, lezsírozott közbeszerzések nélkül mennyi lenne az árbevétele és a nyeresége. Tehát ez könnyen belátható, hogy már az elmúlt évben is ez jelentős tényező volt, mert kevesebb volt a közbeszerzés, kevesebb volt az állami pénz. Akik nem álltak közvetlen kapcsolatba a NER-rel, azoknak komoly érvágást jelentett ez.
2: Jó, hát azért, aki emlékszik rá, Mészáros Lőrinc vagyona a saját adóbevallása szerint, vagy 2011-ben volt 20 millió, 21
3: milliárd.
2: Milliárd, és a volt föltulajdona, volt felesben egy cége, annak volt 1 milliárdos árbevétele, és abból, nem tudom, 100-1000-szeres növekedés, tehát ami
3: kozmikus növekedés kozmikus volt növekedés. Valóban.
2: Még egy utolsó dolog, a kiadványban most is megjelent a legbefolyásosabb magyarok listája, hát itt viszont nagyon nagy változás van.
3: Igen, és ez az érdekes, és ez vetíti előre azt, hogy mi lesz jövőre, hiszen az első 50 legbefolyásosabb személy közé 27 Tiszás került. Az első helyen, ami tavaly ugye az akkori miniszterelnök volt, oda Magyar Péter került, és Orbán Viktor a negyedik helyen lecsúszott még a dobogóról is. Megelőzte őt, érdekes mondom, Csányi Sándor, aki tavaly is második volt, idén is második legbefolyásosabb ember volt, és a harmadik Kapitány István lett, és csak utána következik Orbán Viktor.
2: Ezt a listát hogy állítjátok össze? Milyen szempontok?
3: Ezt úgy, hogy készítünk egy 250-es listát, és ezt elküldjük szociológusoknak, üzletembereknek, közélet iránt érdeklődőknek, akik 1-100-ig szavaznak. Adnak rá, minden emberre adnak egy pontszámot. Ezt összesítjük, és így jön ki ez.
2: Hát köszönöm, hogy jöttél. Várjuk a következő év listáját. Érdekes lesz majd akkor is. Tehát addig még úgyis jössz.
3: Már elkezdtünk dolgozni rajta.
2: Már elkezdtünk dolgozni. Köszönöm,
3: hogy jöttél. Én köszönöm a lehetőséget.

0: Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal.
1: Már a héten olcsóbb lehet a védett tárnál a benzin és a gázolaj, állítja a miniszterelnök. Magyar Péter ezt a kőolaj világpiaci árának csökkenésével és a forint erősödésével magyarázta. A Független Benzinkutak Szövetsége a védett üzemanyagár kivezetését sürgeti. Vendégünk Holoda Attila.
2: Holoda Attila, energetikai szakértő, jó estét! Annyira frissek leszünk, hogy itt 25 perccel ezelőtt jelentette be Magyar Péter, hogy a védett ár kivezetését kezdeményezi a kormány, tehát hogy ez most már megtörténik az üzemanyagoknál. És azt mondja, vagy azt írja itt a közleményben, hogy mivel a héten várhatóan már 10-15 forinttal a védett ár alá csökken az üzemanyagok ára a töltőállomásokon, a kormány a mai ülésén arról döntött, hogy kezdeményezik vonatkozó jogszabályok megváltoztatását az országgyűlésnél és a védett ár kivezetését. Akkor kezdjük ezzel, hogy kommentálja ezt.
3: Hát tulajdonképpen ez egy jó döntés, hiszen látszik, hogy most a hormuzi szoros megnyitását követően azon a megnyugodtak a piacok, és ugye a nyerskőolajára is jelentősen lement. Ugye ebben az időszakban február 28-i lezárás követően azért voltunk 120 dollár környékén is az olajárával, most 70-72-74 dollár körül van, ez egy nagyon jelentős csökkenés. Nem estünk vissza ugyanarra a szintre, mint ami előtte volt, mert az előtte körülbelül 63-64 dollár körül volt hordonkénti olajár, de azért ez egy jelentős csökkenés. Ráadásul a magyar forint erőteljesen megerősödött, szintén erre a hírre, és ugye most a 300-301 forint körül van a dollár árfolyam, ez azt is jelenti, hogy mivel dollárért szerezzük be a nyers kőolajat, ennek azonnali hatása jelentkezik. Amennyire én tudom, már a MOL, mint nagykereskedő értesítette is a partnereit, hogy a nagykereskedelmi árat a holnapi naptól kezdődően nagyjából 4 forinttal a benzin esetén, a gázolaj esetén pedig 11-12 forinttal fogja csökkenteni, ez azt jelenti, hogy már elindul ez a csökkenés, és gyakorlatilag vannak olyan benzinkutak, ahol a védett ár okafogyottá válik, hiszen már a piaci ár olcsóbb lesz.
2: De azért én most ma néztem a csökkenéssel 636 és 653, tehát azért 40-50 forint a különbség még mindig. Tehát, hogy az bekövetkezik jövő hétig, vagy ezen a héten? Ugye Magyar Péter azt mondja, hogy 10-15 forinttal a védett ár alá csökken.
3: Hát ez a 10-15 forint, ez nyilván egy becslés, nem tudom, hogy honnan vette az információt a miniszterelnök, de ekkora csökkenés azért nincs ebben a jelenlegi árban most benne. Az könnyen elképzelhető, hogy a védett ár alá csúszunk. Az sem biztos egyébként, hogy mind a két üzemanyaggal. Talán a dízel esetében, amire most ilyenkor a nyári időszakban, amikor a mezőgazdasági munkák mennek, akkor sokkal nagyobb a kereslet. Ilyenkor a jegyzési árhoz képest a dízel az mindig magasabbra szokott menni, aztán majd látjuk, hogy alakul, de azt is jelzi, hogy ma már megint visszajönnek a nagykereskedők ugye a MOL-on kívül, és azok a nagykereskedők a környező országokból, akik beszállítanak, azok már képesek éppen a nagy árcsökkenés miatt sokkal olcsóbban hozni, tehát azok az árak, amiket mondjuk én is tapasztalok olyat, hogy már vannak olyan lehetőségek, ahol olcsó például, mint a védett ár, olyankor természetesen aki akarja, kérheti a védett árat, de nem gondolom, hogy ilyenkor az emberek ezzel törődnének, hogyha a piaci ár alatta van.
2: Na nem csak ez van a közleményben, hanem úgy folytatódik, hogy a védett ár intézménye 50 milliárd forintba került a magyar adófizetőknek havonta.
3: Hát igen, azt azért tudni kell, hogy a védett ár struktúrája az úgy volt megfinanszírozva, hogy mögé volt rakva az úgynevezett stratégiai készlet. Ugye a stratégiai készletünk az mind a három nagy típusú üzemanyagra, illetve nyerskőolajra létezik, tehát benzinre, dízelre és kerozinra. A kerozin készlethez nem is kellett hozzányúlni, gyorsan hozzáteszem, tehát mindenféle riogatással szemben a repülésbiztonságot, meg a repülők ellátását hát nem nagyon veszélyeztette ez az időszak. Benzin és dízel esetén hozzá kellett nyúlni, hiszen azok valamikori olcsó áron lettek előállítva és oda letartalékolva. Ezeket vissza kellett pótolni, igen, de a visszapótlási időszak az természetesen a magas árkörnyezetben volt, azaz jóval többbe került. A számítások szerint nagyjából 120-150 milliárddal került többbe a visszapótlása, és ugye ezeket majd vissza kell szerezni, nyilván a piaci áron keresztül, hiszen a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség, amelyik felel a stratégiai készletek, fél, a neki visszafizetett, tehát ők vették föl ehhez a hitelt, ők finanszírozták, ez nekik meg kell, hogy térüljön az elkövetkező 10-15 évben.
2: Ugye az adófizetőknek kerül, akkor mi fizetjük meg, hogy fogjuk ezt megfizetni?
3: Nem direkt módon.
2: Nyilván nem direkt módon, de az üzemanyagárban benne lesz később?
3: Tehát most mondjuk... is benne van. Tehát azt kell tudni, hogy most is benne van az üzemanyagárban, van egy 3 forintos úgynevezett készletezési díj, hogy ehhez hozzányúl esetleg a kormány éppen emiatt, hogy gyorsabban térüljön vissza ez a hirtelen nagy kiadás, mert azért mégiscsak 150 milliárd forintról beszélünk ezután a 3 hónap után, az azt jelentheti, hogy 1-2 forintot hozzáteszünk, amit mondjuk úgy, hogy nem nagyon vesz észre a közvélemény, de minden egyes literen valamennyivel visszafizetjük.
2: Tehát, hogy értsük, mondjuk lehetne 580 forint a benzin, de 582 lesz.
3: Igen,
2: vagy
3: 581 lesz, és akkor az belefér.
2: Ugye azt mondta, hogy itt az amerikai-iráni megállapodás miatt ugye az olajár esett, de ma már alig mozdult. Tehát itt kérdés, hogy nagyon sok bizonytalanság van ezzel a békével kapcsolatban, és nyilván ezt árazzák a piacok, szóval most már ez megállt.
3: Ugye azt kell látni, hogy amikor ez a blokkád bekövetkezett, akkor hirtelen a piac sokkot kapott, nem nagyon tudta, hogy mit kezdjen ezzel a helyzettel, hiszen a hormuzi szoros azért a világ egyik legjelentősebb ütőere ilyen szempontból, tehát az energiaellátás ütőere, és nem csak önmagában az volt a kérdés egy idő után, ugye azért elég hosszú ideig tartott ez a háborús helyzet, hogy akkor most el tudnak-e indulni ezek a tankerek vagy sem, el tudtak most indulni a tankerek, ez valamennyit csökkentett az áron, csak azt is látni kell, hogy magukat az olaj- és földgáztermelő technológiákat is támadás érte. Az azt jelenti, hogy nem tudnak visszaállni ugyanarra a kibocsátási szintre, mint korábban, sem a katariak, például a folyékony földgáz, sem a többi arab ország a kőolaj esetén. Ezeket meg kell javítani. Ez azt is jelenti, hogy ez a fajta bizonytalanság, vagy mondjuk magasabb árfekvés, tehát nem a 60 dollár körülre mentünk vissza, hanem 70-re, ez pontosan azt tükrözi, hogy a piacban benne van az a bizonytalanság, hogy vajon mikorra képes a piac visszapörgetni magát ugyanarra a kibocsátási teljesítményre, mint a háborút meg.
2: Ezt most egyáltalán nem lehet látni? Mert itt lehet olvasni tengerészeti biztonsági szakértőket, akik beszélnek például az aknákról, hogy iszonyatosan el van aknásítva a terület, és olvastam olyan elemzést, minimum 40-50 nap, amíg ez például megszűnik, és addig nem lehet normálisan hajózni.
3: Én azt gondolom, hogy hajózni lehet, csak nem, valószínűleg nem engednek olyan sok hajót egyszerre, hanem megvan az az útvonalon, látod, menni egy-két hajó, de hát ezért ezen a szoroson évente több tízezer hajó ment át. Ez azt jelenti, hogy valószínűleg egyszerre is közlekedtek hajók oda-vissza, ez szűkítette most ezek az elaknásítások. Nem véletlen, hogy az európai NATO tagországok jelezték, hogy ők ebbe az aknamentesítésbe szívesen részt vennének, de ettől függetlenül maga a szoros az hajózható, csak nem olyan széles körbe, és nem akkora forgalmi mennyisége, mint amennyivel korábban. Nem ez okozza az alapproblémát egyébként, még egyszer hangsúlyoznám, hanem sokkal inkább a kibocsátási kapacitások visszanyerése. Épp a tegnapi nap folyamán nyilatkozott erről például a katari energia miniszter, aki jelezte, hogy ők gyorsított ütembe próbálnak visszaállni, és nagyjából 2-3 hónap alatt megpróbálnak visszaállni a korábbi szintre, de az olajtermelő technológiák is kaptak támadást, van köztük olyan, amelyiknek a helyrehozatala 1 évet, vagy akár 1,5 évet is igénybe vett.
2: Hát azt mondják, hogy Euronews-on van elemzés, hogy Európa ettől még nem jut el arra a pontra, hogy fellélegezzen, és a Nemzetközi Energiaügynökség szerint az arabből menti létesítmények elleni csapások várhatóan több évre kihatnak például a gázellátásra.
3: Hát ugye pont erről beszélünk. Azt azért látni, hogy Európa direkt ellátása azért nem nagyon függött az öböltől.
2: Hát
3: minimálisat vásároltunk onnan, mind kőolajat, mind földgáz. Ugyanakkor éppen az ázsiai országok, amelyeknek ennek a térségnek a legnagyobb vásárlói voltak, azok kezdtek kifogyni a készletből. És ilyenkor érdemes megnézni, hogy mely országok rendelkeznek viszonylag nagy készletekkel. A kínaiak például hatalmas készletekkel rendelkeztek. Ez egyébként megkönnyörült Európán ebből a szempontból, mert inkább a saját készleteiket használták, és nem csak tiszták el úgymond az árut az európai vásárlók elől. Ez segített Európának. Most ez azt jelenti, hogyha szépen lassan lassan elkezdik fölépíteni, akkor a kínaiaknál azért még maradtak a készletekből. Körülbelül a július-augusztus környékén lett volna az a fogyás, amikor nagyon sokszerűen érte volna a világkereskedelmet. Mivel most elkezdik a visszapótlást azzal, hogy megindul valamennyire a forgalom, még ha nem is teljes kapacitása, Európa valóban föllélegzik.
2: Hát reméljük, hogy vége pedig lesz. És,
3: be kell tartani a megállapodást.
2: Igen, csak ugye Trump már annyiszor jelentette be, mondjuk most mindenki bejelentette, de hát meglátjuk, legyen úgy teljesen más. Tegnap jelentették be, hogy a MOL csoport aláírt egy részvényesi megállapodást a szerb kormánnyal a NISZ vállalat jövőbeli irányításáról. Részvényesi megállapodás, mit jelent ez most egyelőre?
3: Ez azt jelenti, hogy ugye a NISZ szerb olajvállalat, ugye ez egy integrált olajvállalat, tehát nem csak a finomító tartozik hozzá és a benzinkút hálózat, hanem maga a szénhidrogén kutatás és termelés is. Ebben volt egy jelentős részvénycsomagja az orosz tulajdonú Gazprom nyeftnek, amelyik szankció alá esett, és most is szankció alá esik. Ezért kellett, hogy eladják, mert ez azt jelentette, hogy az amerikaiak által meghozott embargós intézkedések miatt nem lehet ellátni kőolajjal, például azt a finomítót, ami Szerbiának az egyetlen finomítója jelenleg, nincs több finomítója, csak a pancsovai finomító. Ebből következően került kényszerhelyzetbe maga a szerb állam is, nyilván az oroszok is hosszan vajuttak, hogy ők most eladják vagy sem. Ugyanakkor lehetett azon, meg lehetett hallani ilyen hangokat, hogy akkor most mi a jobb a szerbeknek, hogyha a magyarok veszik meg, tehát a MOL veszi meg, vagy éppen egy arab befektető. Azt azért látni kell, hogy a MOL jelentős közép-európai regionális szereplő, hatalmas tapasztalattal bír, hiszen Szlovákia, Magyarország, Horvátország, Ausztria és sokfelé vannak különböző egységei, ráadásul finomítói is, és ugye rendelkezik azzal a tapasztalattal, hogy ezeket a közép-európai finomítókat hogyan tudja mind ellátási lánc, mind pedig mondjuk úgy, hogy üzemanyag ellátás szempontjából beilleszteni a saját rendszerébe, ezért kézenfekvő volt a szerb kormánynak is, hogy inkább a molosokkal kezdtek el tárgyalni.
2: És miért nem veszik meg a szerbek? Egyébként arab érdeklődő is volt, de miért nem veszik? Ugye ez többségi tulajdon, tehát többségi tulajdon, több mint 56% tulajdon volt.
3: Igen, én azt gondolom, hogy a MOL nem is venne meg kisebbségi tulajdont. Ugye amikor annak idején például az INA-ban részesedést vásárolt a MOL, még kisebbségi tulajdonossága mellett is kikötötte, hogy a menedzser jogokat azokat saját maga birtokolja. Itt én azt gondolom, hogy ezt a pénzt a szerb állam nem akarta és nem tudta volna
2: mennyi kifizetni. Mennyi pénz ez?
3: Hát nagyjából, amiről beszélnek, ugye ezek nyilván titkosak, de olyan 1,5 és 2 milliárd euró közötti összegről beszélünk. Ehhez azért tudni kell azt is, hogy az orosz tulajdonos onnantól kezdve, hogy megvásárolta a NISZ, nem tétlenkedett, elég sok pénzt fordított magába a finomítói korszerűsítésbe. Tehát nem lehet azt gondolni, vagy ne gondoljuk azt, hogy ez egy nagyon elhanyagolt állapotban lévő finomító. A pancsovai finomító egy kifejezetten nagy fejlesztés után jó finomítónak számít. Persze nem ért el arra a szintre, mint akár a pozsonyi, vagy akár a Szászalomban.
2: Itt ebben mindenkinek bele kell menni az oroszoknak, bele kell menni Amerikának, bele kell menni a szerbeknek, ők nyilván belementek. Ezt az egészet még az előző kormány tárgyalta, de valamikor januárban volt Szijjártó Péter Belgrádban, és akkor bejelentette, hogy ezt letárgyalták, de akkor még nem volt biztos.
3: Hát nem volt biztos, sokáig tartott.
2: De akkor ez most már biztos?
3: Most már ez biztos, mert úgy néz ki, hogy valószínűleg tartom, hogy a szerb államnak voltak olyan jellegű kérései, hogy egyrészt jusson hozzá nagyobb részvénymennyiséghez ennek a vásárlásnak folytán, másrészt kért olyan, hogy úgy mondjam, vétójogokat saját magának az irányításba, hogy ne lehessen például a finomítót bezárni. Ugye ez volt a legnagyobb félelme a szerb közvéleménynek, hogy esetleg majd úgy jár, mint az INA-nak az egyik finomítója, a kisebbik és a rossz minőségű sziszeki finomító, hogy majd ez is be fogják zárni a molosok. Ez a pletyka sokáig tartotta magát, de aztán mindenki megértette, hogy nem erről van szó, de azért valószínű, hogy a szerb kormány kért magának ilyen jellegű jogosítványokat, és ezeket megkapta. Valószínű, hogy a MOL beleegyezett, mint ahogy abban is, hogy a részesedés növekedjen, megtalálták a közös hangot, és szerintem innentől kezdve mind a szerbeknek, mind a MOL csoportnak, meg kifejezetten ez egy remek üzlet.
2: Köszönöm, hogy itt volt.
3: Köszönöm én is.
0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
4: Kezdeményezi a védett üzemanyagárak megszüntetését a kormány, holnap lesz a Jégvarázs című darab 100. előadása, napról napra melegebb idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Hamarosan aláírhatják az Egyesült Államok és Irán közötti békéről szóló szándéknyilatkozatot, mondta a G7 csúcson Donald Trump amerikai elnök. A 14 pontból álló dokumentum szerint Iránnak soha nem lehet atomfegyvere, a felek minden fronton, Libanont is beleértve, azonnal felhagynak a katonai műveletekkel, legfeljebb 60 napon belül pedig Washington és Teherán végleges megállapodást köt. Az Egyesült Államok 30 napon belül feloldja az Irán elleni tengeri blokkádot, a Hormuzi szorost megnyitják és 60 napig díjmentesen lehet használni. Egységesen megerősítették az Ukrajna támogatása és az Oroszország elleni szankciók melletti elkötelezettségüket a hét legfejlettebb ipari ország vezetői. A Franciaországban tartott esemény után Emmanuel Macron francia elnök fontosnak nevezte, hogy a G7 országok újból aktívak lettek az Oroszországra gyakorolt nyomás növelése érdekében. Kezdeményezi a védett üzemanyagárak megszüntetését a kormány, jelentette be közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta, mivel a héten várhatóan már 10-15 forinttal a védett ár alá csökken az üzemanyagok ára a töltőállomásokon, a mai kormányülésen arról döntöttek, hogy benyújtják az országgyűlésnek a vonatkozó jogszabályok módosításáról szóló javaslatot. Hozzátette, a jövedéki adó csökkentését fenntartják, ahogy a MOL is a csökkentett árréseket. Társadalmi egyeztetésre bocsátotta a kormány azt a rendelettervezetet, amely a pedagógusok és a szakképzésben dolgozó oktatók idei béremelésének újabb korrekcióját tartalmazza. Ezerint a januártól már végrehajtott 10%-os béremelést további 0,4% ponttal egészítenik ki, visszamenőlegesen január 1-ig. A korrekció a szakképzésben dolgozó oktatókat is érinti, nekik a január és az augusztus közötti időszakra járó bérkülönbözetet utólag fizetnék ki. A tervezetet június 20-áig lehet véleményezni. Szeptember végéig megerősítik a járőr szolgálatot a 7. kerületben, Belső Erzsébet városban. A Buli negyedként is ismert területen csütörtökön, pénteken és szombaton este 8 és hajnal 4 óra között a helyhatósági rendészek egy biztonsági cég munkatársaival közösen ügyelnek majd a rendre. Holnap lesz a Jégvarázs című darab 100. előadása a Madács Színházban. Andersen meséje alapján 2013-ban készült el a Disney nagy sikerű animációs filmje Jégvarázs címmel, majd 2017-ben született a színpadi változat. A nyári időszakban többször is bemutatják a darabot. Melegszik az idő, holnap is sok lesz a napsütés, csak elszórtan lehet egy-egy zápor, zivatar. Hajnalban 12-17, napközben 27-32 fok várható. A hétvégén beköszönt a kánikula, 35 foknál is melegebb lehet.
0: A Spirit FM híreit hallották.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal.
2: Kifulladó növekedés jellemezte a magyar gazdaságot az elmúlt években, de ha hosszabb távú
1: interjúkkal.
2: Kifulladó növekedés jellemezte

0: Számvetés és újratervezés, magyar gazdaság 2026. Erről beszéltek, vagy ez volt a címe ennek a mai konferenciának, ugye a Magyar Közgazdasági Társaság és Magyar Tudományos Akadémia szervezésében. A rendezvény bemutatásában az volt az első mondat, sajnos, hogy a magyar gazdaság immár több mint 35 évvel a rendszerváltás és több mint 20 évvel az EU-tagság elérése után is súlyos nehézségekkel küzd. Egy gazdasági fordulatra van szükség, amihez viszont elengedhetetlen a számvetés. Akkor a fordulat előtt nézzük, hogy mit rontottunk el mi magyarok. Miről volt szó ezen a konferencián?
1: Mennyi időnk van?
0: Hát valószínűleg egy pár napot tudnánk erről beszélni, annyi nincs.
2: Tulajdonképpen a
0: sarokpontokat nézzük.
2: A konferencia elsősorban az EU csatlakozás utáni időszakot, és kiemelten a 2010 utáni időszakot tekintette át, próbálta leltározni. A legfontosabb megállapítás az lehet a legutóbbi másfél-két évtizedről, hogy a gazdaság teljesítménye elmarad a lehetségestől, és egyidejűleg jelentős egyensúlyi feszültségek is kialakultak a gazdaságba. Tehát a gazdaságban sérülékenység is jelen van, és a teljesítménye elmarad az elvárható szinttől. Ez oda vezet, hogy a felzárkózás lassabb az elmúlt másfél-két évtizedben, mint a térségbeli más országokban, és ez a lehetségestől is, és a hazai társadalom várakozásaitól is elmarad. A teljesítmény hiányt jól jellemzi, hogy miközben az elmúlt két évtizedben az úgynevezett aktuális növekedés 1,5% volt, addig a potenciális növekedés, tehát a növekedés egyensúlyi pályája közel 1,9% volt, tehát a kettő között is van egy hézag, ami az úgynevezett prociklikussággal magyarázható, azzal, hogy a gazdaságpolitika a föllendülési időszakban tovább élénkítette a gazdaságot, a visszaesési időszakban pedig megszorításokra kényszerült. Tehát nem, hogy tompítani nem tudta ezeket a folyamatokat, hanem még rá is erősített.
0: Ugye itt volt egy óriási lehetőség az uniós csatlakozás 2004-ben, és nagyon sok-sok-sok uniós pénz a felzárkózásra. Ez kimondható, hogy egy elszalasztott lehetőség volt? Rosszul költöttük ezeket a pénzeket?
1: Ennek a pénznek egy nagyon jelentős részét rosszul költöttük el. De azt kell mondjam, hogy az elmúlt 3-4 évben már azt is sikerült előállítani, hogy már rosszul se tudtuk elkölteni az EU pénzeket, mert ugye egyáltalán nem voltak EU pénzek. Tehát nyilván a rosszul elköltött EU pénz az még mindig jobb, mint hogyha egyáltalán nincs. Ez lett egyébként a következő évekre az egyik motorja a magyar gazdaságnak, mondjuk a következő 2-3 évre, amíg az egyéb reformok mondjuk egy komolyabb növekedési potenciált előállítanak, de azért ez nem lesz egyszerű.
0: Ugye ön az előadásában a növekedési modell kifulladásáról beszélt. Mi volt ez a modell, aminek vége van, ami kifulladt?
2: Hát ez a modell alapvetően a növekedés mennyiségi tényezőinek a növelésére irányult, és ugye demográfiai okokból és más okokból a munkamennyiség további növelése már nem lehetséges, a tőkefelhalmozás növelése is akadályokba ütközik, például az EU támogatások hiánya is ebben szerepet játszott. Magyarán a növekedés legfontosabb strukturális tényezője a termelékenység lenne, ám a termelékenység területén a magyar gazdaság teljesítménye a legalacsonyabbnak nevezhető a termelékenységi dinamika tekintetében a térségben. Itt vannak óriási tartalékok, és lehetségesek olyan strukturális reformok, amelyek a termelékenység erőteljes növekedéséhez vezethetnek.
0: Akkor egyetértenek, a GKI pont most adta ki a jelentését, ugye ez a három tényező van benne, munkaerő bővülése, tőkebeáramlás és a versenyképesség, ami tulajdonképpen hajtaná a gazdaságot, vagy a magyar gazdaságot. Hogyan, akkor egyetértenek ezzel a diagnózissal?
1: Ezzel egyetértünk, még egy fontos elemben, hogy a külföldi működők tőkebeáramlásban az elmúlt 5-6-7-8 évben főleg olyan beruházások kerültek előtérbe, amihez egyrészt rengeteg állami támogatást kellett adni, másrészt ezeknek a beruházásoknak nagyon alacsony lesz a hozzáadott értéke, tehát ezekhez már nem nagyon van magyar munkaerő, mondjuk ha az akkumulátorgyárakról beszélünk, akkor nincs hozzá víz, nincs semmilyen nyersanyag hozzá, és ezeknek nem lesz nagyon sok, tehát amikor megépül, akkor az bővíti a gazdaságot, mert beruházás, de ezeknek a termelése, amikor majd teljes kapacitással működnek, akkor se fognak tudni nagyon sokat hozzátenni a magyar gazdaság fejlődéséhez az elmondott tényezők miatt.
0: De akkor a termelékenységnél egy picit álljunk meg, ugye ha az előző kettő elapadt, tehát nincs tőkebeáramlás és nincs munkaerőbővülés, akkor a termelékenységet kellene nyilván növelni. Hogyan? Nagyon sokat emlegetjük a termelékenységet,

0: azt is mondják el, hogy tulajdonképpen mi az?
1: A termelékenység az tulajdonképpen az erős források hatásfokát fejezi ki. Most ezt hadd ne magyarázzam részletesebb közgazdasági összetevőkkel, mert egy kicsit ez messzire vezetne, de könnyen megértjük a lényegét, ha arra gondolunk, hogy a munka hatásfoka elsősorban akkor növekszik, hogyha a munka képzettebb, ha a humántőke jobb minőségű, illetve a gazdaságban az innovációk erőteljesen érvényesülnek, és a technológiák és a termékek megújítása révén egyidejűleg a versenyképesség is növekedhet. Ennek azonban a szélesebb gazdasági rendszerben is fontos feltételei vannak. A piaci mechanizmusok, az erőteljes versenyviszonyok működése, a vállalati szféra dinamizmusa. Ezeken a területeken Magyarország a nemzetközi összehasonlítások szerint nagyon gyengén teljesít. A versenyintenzitásában is, a vállalati struktúra dinamikájában is nagyon rosszul állunk, és a humántőke fejlesztésére is nagyon keveset fordítunk. Az EU tagok átlagos ráfordításaitól milyen elmaradnak a magyar ráfordítások, mind a kutatásfejlesztés, mind az oktatás, mind pedig az egészségügy finanszírozása tekintetében. Ezek a költségvetés növekedés támogató tételei, ezzel szemben rekorderek vagyunk az államra fordított kiadásokba, a sportra, az egyházakra fordított kiadásokba és a gazdasági támogatásokba, amelyek nem utolsó sorban azokat a külföldi tőkeberuházásokat támogatták, amire Csaba az imént utalt.
0: Tehát adott ráfordítással kevesebb értéket termelünk, mint más országok. Így most leegyszerűsítettem.
2: Nagyjából erről van szó a termelékenységnél.
0: Na de akkor mit kell, tehát hogy lehet növelni a mit csináltak mások jól?
2: Hát egyrészt az államnak a szerepvállalása, azt gondolom, amiben rengeteg tartalék van, az, hogy mennyire működik hatékonyan a közigazgatás, mennyire túlbürokratizált mondjuk egy vállalatnak, akár egy KKV-nak, akár egy nagy vállalatnak a működése, az, hogy mennyire képzett az a munkaerőt, amit tudnak alkalmazni, az, hogy mondjuk az elmúlt 3-4 évben 25%-kal csökkent Magyarországon a beruházás. Lehet, hogy némely állami beruházásokért nem kár, de az üzleti szférának is csökkent a beruházása. Ha valaki bankárokkal beszél, akkor elmondják, hogy a cégek nettó megtakarítók. Tehát például a vállalatoknak lenne pénze beruházásra, de nem látnak olyan üzleti környezete, olyan üzleti lehetőségeket, hogy kezdjenek új beruházásukat. És számtalan ilyen strukturális reformot kellene csinálni Magyarországon, hát mondjuk a versenyt előtérbe hozni, az állami beszerzéseknél az irányított közbeszerzést, a korrupciót gyakorlatilag megszüntetni. Na most amikor azt mondtam, hogy az első 2-3 évben az EU támogatás adhat egy motort, azt azért is fontos hangsúlyozni, mert a termelékenység az nem olyan, ami egyik évről a másikra megváltoztatható. Tehát attól ez nem az a klasszikus dolog, hogy most jobban megfizetjük a focistát, és akkor jobban fog focizni. Ezek 2-3-4-5, akár 10-15 éves folyamatok lehetnek, amik például egy oktatási reformból kijönnek sokkal képzettebb emberek. Ugye 45% a célkitűzés, hogy mondjuk felsőoktatási végzettsége legyen egy-egy generációnak Magyarországon, ennek talán a felénél, ha tartunk. Ez egy hosszú folyamat lesz, nem is lesz könnyű, és lesznek benne nehéz pillanatok.
1: Alá kell húzni a bizalomnak a szerepét is. A beruházások alacsony szintje is összefügg az alacsony üzleti bizalommal.
0: És ha
1: a bizalom. Így van, természetesen ennek ez feltétele. A bizalom növekedése az úgynevezett endogén beruházásokat, tehát a gazdasági szereplők belső döntésein alapuló fizikai tőkeberuházásokat és tudásberuházásokat automatikusan viszik előre, és egyébként a nemzetközi pénzpiacok szempontjából is rendkívüli jelentőségű kérdés a bizalom kérdése és a gazdaságpolitikai hitelesség kérdése. Mindezek egyúttal a növekedésnek is nagyon fontos peremfeltétele.
0: Óriási téma, nagyon sokat tudnánk még beszélni. De ugorjunk egyet, László Csaba költségvetés helyzetéről beszélt, milyen csapda helyzetben van, vagy milyen akadályokkal teli út előtt áll az új kormány. Mik a legnagyobb akadályok?
2: Hát ugye az első feladat, és most nem az akadályokat mondanám először, hogy egyáltalán tisztán lássunk. Tehát mindaddig, amíg nem látunk teljesen tisztán az államháztartás helyzetét illetően, és itt nem csak az egyes előirányzatokról beszélünk, hanem azokról a garanciákról, kötelezettségvállalásokról, amikről vagy lehet tudni, vagy nem.
0: Olyan ez nagy... mennyi idő, bocsánat, ön volt pénzügyminiszterként.
2: Hát én azt gondolom, hogy hát erre, hogy az mennyi idő, ez inkább attól függ, hogy mennyi erőforrást tudnak erre ráállítani. Amennyire én meg tudom kívülről ítélni, azt látom egyébként, hogy a korábbi pénzügyminisztérium és most megint pénzügyminisztérium költségvetési csapata, adós csapata az nagyjából intaktul megvan. Tehát azok tudnak dolgozni, de hogy például a minisztériumokban, intézményeknél mennyire gyorsan lehet áttekinteni a dolgokat, az az igazság, hogy erre nagyjából 3-4 hónapja van a kormánynak, mert körülbelül szeptember-októberre hát egyrészt kéne egy kasszát csinálni, kell valamit az idei költségvetésre is csinálni, mert az teljesen elszállt. Az eredeti hiányprognózis, amit elfogadtak, az 3,7% volt. Most az átadás átvétel körül így 7%-ról beszélnek. Ez szerintem már tarthatatlanul magas. Ha innen akarunk eljutni a 3%-ig, az nagyon nehéz lesz. És be kell nyújtani egy olyan 27-es költségvetést egy középtávú gazdaságpolitikai költségvetési keretben, amiben mondjuk 2030-ig megmondja a kormány, hogy körülbelül milyen lesz a hiánypálya, milyen lesz az adósságpálya, tehát hogy hogyan fog változni az adósság, a hiány, az egyes nagy területeknek hogyan változik a finanszírozása, hogyan változik az adórendszer. Hát erről úgy nagyjából van 3-3,5 hónap, és ezt egyszerre kell megcsinálni.
0: Meg szeptemberre,
2: hát igen, a pótköltségvetés, ez így együtt nagyon nehéz lesz, és akkor ehhez képest jönnek még, hogy tényleg az oktatás milyen helyzetben van, az egészségügy milyen helyzetben van, hol lehet megtakarításokat elérni, ugye beszéltünk például a gazdasági funkciókról, nyilván ott van a közmédia, a propagandára költött pénzek, akkor a sportolóval kapcsolatos nyilvánvaló túlfinanszírozások, milyen beruházásokat kell esetleg még mindig leállítani, és akkor csak egy tétel, hogy 12,5 milliárd van mondva most, de már törvény van rá, hogy ez több lehet a Paks 2.
0: Igen, közben pedig ugye...
2: És annak már kéne működnie.
1: És mindez euróban.
2: És van egy gödör. Ja igen, hát az igen, 12
0: mindez úgy, hogy 2030-ig, 4 év alatt már annyi sincs kellene 3% alá vinni a hiány, csökkenteni az államadósságot, ugye itt a Maastricht kritériumokat beszéltünk róla, hogy ez mennyire reális cél. És mindig a hogyan a kérdés, tehát hogyan lehet ezt megcsinálni úgy, hogy lehet hiányt leforagni úgy, hogy közben jóléti intézkedések sorát is bejelentette azért már az új kormány, és ígért is. Meg lehet ezt csinálni? Reális a cél 2030-ig?
1: Én szerintem a cél reális, de nagyon körültekintően kell eljárni. Hozzáfűzném még az előbb elmondottakhoz, hogy őszre tulajdonképpen egy középtávú pályát be kellene mutatni arról, hogy 2030-ig milyen fő gazdaságpolitikai folyamatok kerülnek célkitűzésre, és hogyan alakulhat például a költségvetési egyensúly. És hogyha van egy ilyen program, akkor a nemzetközi bizalomnak a próbaköve lesz az, hogy ezt a programot tudjuk-e teljesíteni. Tehát e program realitása rendkívüli jelentőségű.
0: No, szerintem biztos, hogy nagyon sokat fogunk még beszélni erről. Most már nincsen csak annyi időnk, hogy arra lennék kíváncsi, hogy amikor elmondják, hogy ilyen helyzetben van a költségvetés, amikor elmondják, hogy és akkor nem beszéltünk a német gazdaságról, meg az európai gazdaságokról, ezer szállal függünk oda is, akkor önök szerint nagyobb átalakításokat, szerkezeti, strukturális átalakításokat mikor kell elkezdeni csinálni?
2: Szerintem nincs mese, ezt most kell elkezdeni. Tehát van egy csomó olyan...
0: Ebben a helyzetben el lehet kezdeni.
2: Ebben a helyzetben el kell kezdeni. Én csak így fél mondatban utaltam ma a konferencián, hogy ott vannak például a helyi önkormányzatok, újra kell gondolni megint a teljes feladatrendszerüket, és értelemszerűen a finanszírozást is ehhez át kell alakítani, és beszélünk a 300 fős faluról, meg a közel 2 milliós Budapestről és az agglomerációról, meg a megyei jogú városokról és a 20 000-es városokról. Tehát például ez, mondjuk szerintem erre másfél évet rá kell szállni, ez biztos, hogy nem lehet például 3 hónap alatt megcsinálni. Ami, hogy milyen megtakarítás lehet még, hogyha tényleg az a bizalom, ami most nagyon erős az új kormány irányába, ezt fel lehet tartani, és tényleg a középtávú költségvetési politika ezt meg tudja őrizni, az például rengeteget segíthet abban, hogy kamatágon meg tudjunk takarítani. Ma mi fizetjük messze a legtöbb kamatot GDP arányosan az Európai Unióban, még úgy is, hogy mondjuk fele akkor az államadóság per GDP-ink, mint mondjuk a görög vagy az olasz szám. És ennek ellenére több kamatot fizetünk, tehát ebben van egy óriási tartalék, de itt mindenképpen a bizalmat meg kell őrizni ahhoz, hogy ezt a kamat megtakarítás 2-3-4 év alatt, mert ez se egyik napról a másikra fog megvalósulni, ezt lehessen realizálni.
0: Köszönöm az uraknak, hogy itt voltak. Folytassuk még ezt, tehát itt az akadálypálya, új költségvetés, pótköltségvetés, van miről és lesz miről beszélni. Köszönöm szépen.
2: Köszönjük, köszönjük szépen.
0: Mert hogy Balázs is itt van már, és jön az aktuális, az ő vendége is itt vannak már, kik ők. Szervusz Balázs.
3: Szervusz György, köszöntöm a nézőket. Virág Andrea, a Republikon Intézet stratégiai igazgatója, Gégény István, a Szemlélek Alapítvány kuratóriumi elnöke, valamint Béndek Ábris, a Konvent Könyvek kiadóvezetője lesznek majd a vendégeim. A Pesti Srácok Facebook oldalán egy egészen zavarba ejtő videó jelent meg ma délután, amelyben arról értekeznek, tehát nem tudjuk, hogy ki értekezik. Mesterséges intelligenciával írt szöveget olvas föl a mesterséges intelligencia, és mesterséges intelligencia által generált képek kísérik ezt a nagyjából 2,5 percet, amely arról szól, hogy a jobboldali média, hogy ők nevezik saját magukat, mit rontott el, például, hogy egy az egybe tolták tovább a felülről érkező üzeneteket. Mindezt annak kapcsán, hogy a MediaWorks-nél óriási leépítések vannak. A fideszes sajtóbirodalom úgy tűnik jelen formájában. Nem folytatja. Beszélünk arról is, hogy Sólyog Tamás köztársasági elnök még mindig a helyén van, ugyanakkor már lejárt az a határidő, amelyet Magyar Péter adott neki a távozásra, viszont még nem látjuk, hogy volna-e bármi olyan módszer, amivel elmozdítanák a hivatalából, és valahogy az elmúlt egy hétben kevesebb szó is esik erről, mi lehet ennek az oka, és beszélünk az ukrán konvojjal kapcsolatos, egyre inkább szövevényessé váló és egyre több kérdést felvető hatósági eljárásokról, mert hogy hatósági belső információk is azt engedik sejteni, hogy itt bizony törvénytelenségek történtek. Ezek lesznek tehát a témáink, illetve a vendégeink.
0: Balázs, köszönjük önöknek, és köszönöm a figyelmet kollégáim nevében is. Holnap este is lesz egyenes beszéd, várjuk majd önöket, viszontlátásra.
4: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni, és egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Pénteken újra hetek. Horrorra akadva. Rémület és okkultizmus dózis a fiataloknak. Új hullám. Mit hoz a menekültügyi paktum? Szegény gazdagok. Csúcsra járatott globális adóelkerülés.
4: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Aktuál, ahol a hírek kerülnek terítékre. Bodac Balázs és vendégei következnek.
3: Ön szerint politikailag kockázatos-e Magyar Péter számára, hogy Sólyog Tamás nem mondott le? Erre a kérdésre várjuk a válaszaikat. Érkezett komment is szép számmal a Facebookra ehhez a témához, azok közül is válogatunk, és beszélgetni is fogunk majd erről, de mutatom még, hogy kikkel és miről lesz.
6: százszámra küldik el az embereket a MediaWorks-höz tartozó fideszes szerkesztőségekből. A Pesti Srácok magyarázó videót tett közzé. Továbbra is őrzi hivatalát az államfő, hiába szólította fel távozásra Magyar Péter. A kormány többség egyelőre nem lépett az elmozdítása ügyében. Egyre több jel utal arra, hogy az ukrán pénzszállító ügyében jogszerűtlenül járhattak el a hatóságok. Az Európai Bizottság a jogállamiság helyreállítása felé tett jelentős lépésnek értékeli a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetését. Az unió jogállamisági eljárása azonban még nem zárul le. Mai vendégeink Virág Andrea, a Republikon Intézet stratégiai igazgatója, Gégény István, a Szemlélek Alapítvány kuratóriumi elnöke, Bénde Kábris, a Konvent Könyvek kiadó vezetője.
4: Ez az Aktuál, a stúdióban Bodac Balázs.
3: Önök szerint politikailag kockázatos a Magyar Péter számára az, hogy Súlyog Tamás nem mondott le az államfői hivatalról, 40% mondja azt, hogy igen, 60% azt, hogy nem. Fogunk majd erről külön is beszélgetni. Köszöntöm Önöket otthon, vendégeimet pedig köszöntöm itt a stúdióban. Szervusztok, örülök, hogy itt vagytok nálunk. Egy egészen zavarba ejtő videóval jelentkezett a Pesti Srácok Facebook oldala, nem igen szoktunk tőlük idézni, mert megvan az ő saját közönségünk, és nekem személyes heppem, hogy ebben az adásban egy percnél hosszabbak ne legyenek azok a bejátszások, amit bemutatunk. Ez több mint 2,5 perc, vétek lett volna akár egy másodpercet is kihagyni belőle. Annyi használati utasítást adok hozzá, hogy a mesterséges intelligencia úgy tűnik, hogy az írta a szöveget, egész biztos, hogy az olvassa föl, és a mesterséges intelligencia által generált néhány kép ismétlődik újra meg újra, de ez nem von le semmit az egész előadásnak a műsor értékéből nézzük.
7: Jobboldali médiarendszer jelentős része elveszítette azt a képességét, ami minden politikai sajtó alapfeltétele lenne. Nem érzékelte a valóságot, hanem helyettesítette azt. Sokáig úgy tűnt, hogy ez nem így van. A saját visszhangkamránkban az általunk leírt világ pontos vagy zavaró változók által interferált mása jelent meg. Talán éppen ennek az átmeneti együttállásnak köszönhető az is, hogy a visszhangkamra nevéhez híven megismételte és felerősítette azokat a gondolatokat, amelyek eredetiben talán igazak voltak. Amíg a választó úgy érzi, hogy a dolgok nagyjából rendben mennek, addig a felülről lefelé érkező magyarázatok is elfogadhatóak. Csak hogy amikor romlik a gazdasági közérzet, amikor a bolti árak, a lakhatás vagy a mindennapi megélhetés tapasztalata szembe megy a sikerpropagandával, akkor a régi kommunikációs gépezet nem csak elavult, vicces. A választó nem azt akarja hallani, hogy minden rendben van, csak Brüsszel, a háború, a spekulánsok, az ellenfelek és a külső erők akadályozzák a boldogulást, még ha ez amúgy igaz is, és egyenként is képesek teljesen tacsra rakni az országokat Latin-Amerikától Kelet-Európáig. A választó azt akarja hallani, értjük, mi romlott el, és van tervünk arra, hogyan javítjuk ki. De ehhez a felismeréshez kellett volna a jobboldali sajtó is, amelynek egyik alapvető hibája éppen az volt, hogy nem közvetített vissza elég őszintén. Nem érzékelő szervként működött, hanem hangerősítőként, nem jelezte, hogy gyengül a hitelesség, hol fárad el a narratíva, hol válik nevetségessé egy túlhasznált ellenségkép, hol kezdik a saját szavazók is unni a korábbi paneleket. Mert ha egy értékközösséget is vállal a jobboldali sajtó a patrióta kormánnyal, akkor sem azzal segít, ha megafonként hangosítja fel az üzeneteket, vagy nem csak azzal, hanem azzal is, ha a fogyasztó, vagyis a polgár irányából érkező visszajelzésekre reflektál. Hiszen olyan kapcsolatban van ezzel a közeggel, amelyben egy funkcionális kormány szituációs adottságából nem lehet. Így jutunk el a jobboldali sajtó hitelességi problémáihoz. A legsúlyosabb következmény nem az, hogy egyes cikkeket, műsorokat nem hiszik el, hanem az, hogy sokszor már az igaz történeteket sem fogják. Ha a közvetítő közeg reputációja sérült, akkor a valós információ is gyanússá válik. Tény, hogy voltak ilyen sajtótermékek a jobboldalon, hatalmas kár érte, hogy ezek tevékenysége olyanokat is magával rántott, amelyek egyébként értékes alkotóműhelyek voltak, vagy lehettek volna. De a hiteles jobboldali sajtónak még nincs vég. Az örömfoci még csak most kezdődik.
3: Csak úgy mondanám, hogy van olyan konzervatív szerkesztőség, amelyek itt nem rántott magával semmi ilyesmi. Egyébként teljesen zavarba ejtő volt, tulajdonképpen elmondták ebben a videóban, hogy mi a különbség a propaganda és a sajtó között. A Válasz Online-t és a Magyar Hangot ajánlom azoknak a figyelmébe, akik szeretnének hiteles, konzervatív, polgári sajtóterméket olvasni. Ott van, valódi szerkesztőség dolgozik ezeknél az orgánumoknál. Na, mit gondoltok ti erről a videóról, az, hogy hol jelent meg, az, hogy mi ennek a kivitelezése, meg mi a tartalma?
8: Várható volt az, hogy valahogyan nyilvánosan értelmezi a bukást az első néhány napnak a reflexió után, mondjuk ez a propagandagépezet, és úgy mondanám, hogyha a NER propaganda, maradok akkor a kifejezésnél, gépezetnek a sírfeliratát láttuk, akkor rémisztő, de hiteles. Tehát, hogy minden ízében önmaga karikatúrája szerintem ez az üzenet, ez a videó. Nem kell hozzá nagyon magas intellektus, hogy az ember azt se tudja eldönteni, hogy sírjon vagy nevessen. És hát az jut eszembe, tényleg nyilván maradok a szakmámnál, Leo pápának a legfrissebb első önálló enciklikája, a Magnifica Humanitas arról beszél, hogy a mesterséges intelligencia az mit sem ér természetes intelligencia nélkül. Na most itt egy olyan mesterséges intelligencia egyveleget láttunk, nagyon keresem az óvatos kifejezéseket, amely tényleg, hát bizonyos értelemben egy 18-as karikát is oda lehetne mellé tenni, mert szerintem, hogyha az ember próbálja értelmezni a mondatokat, a szavakat, azok jelentését, akkor már ilyen szellemi fájdalmai lesznek az egészből. Tehát azt nem mondom, hogy rossz, hogy megszületett, de kétségkívül egyfajta ilyen mementó, ami reméljük, hogy túl sok ilyen már nem lesz, hanem ezt tegyük el emlékbe, betesszük a bélyegalbumba, és akkor azt mondjuk, hogy elbúcsúztak.
3: Adjuk meg annak azért a halvány lehetőséget, hogy ez egy klónozott kamu pesti srácok oldal, vagy egy feltört pesti srácok oldal, és valaki trollkodásba rakta oda ezt a videót. Egyelőre erre utaló jelet én nem találtam sehol. Mutatjuk gondolatonként. Most az első rész belőle, a jobboldali médiarendszer jelentős része elvesztette azt a képességét, ami minden politikai sajtó alapfeltétele lenne, igen, tehát nem kezd jobboldalinak lenni, nem érzékelte a valóságot, hanem helyettesítette azt. Tehát nem a valóságról írt, hanem a helyett valami másról helyettesítette. Most egy szövegelemzés lesz ez az első kockánk belőle.
9: Hát egyáltalán ugye nehéz azt értelmezni, de hát, szóval egyrészt nagyon jó, hogy így mondatonként ezt szétszedjük, mert tényleg nagyon gazdag ez a szöveg, amit hallhattunk, és nagyon sok mindent lehet ebből kiemelni. De hát egyáltalán az egészről, hogy ebben a videóban a pesti srácok magukat is, meg hát nyilván szélesebb értelemben ennek a propaganda gépezetnek a részeit, mint ugye a jobboldali sajtót definiálja, és abszolút kijelöli a saját helyét ebben a rendszerben, ami nagyon távol áll attól, hogy mi lenne a független sajtónak a feladata, vagy egyáltalán a sajtónak.
3: Ami egyébként lehet jobboldali is, tehát tegyük hozzá. Lehet jobboldali, teljesen legitim volna.
9: Csak önmagukat, mint a jobboldali pártpolitika, és mint a most már leköszönt Orbán kormány, valamilyen meghosszabbított karja, és szócsöve, valamilyen közvetítő szerep a nép és a kormány között, valami ilyesfajta szerepfelfogás jön ki ebből a videóból, meg hát ezekből a mondatokból is, amiket látunk, ami hát nagyon szépen kijelöli tényleg, hogy mit gondolnak, vagy mit gondoltak ők magukról. Ami engem meglep igazából, azt azért gondolhattuk, hogy ez a gépezet össze fog omlani akkor, hogyha a Fidesz megbukik ezen a választáson. Az, hogy ez ennyire gyorsan és ennyire látványosan történik, az már talán meglepő.
3: Ábris, akár hát ez a gondolathoz konkrétan, amit itt most kiemeltünk. Van még öt, csak szólok.
10: Inkább Istvánra utalnák itt vissza elsősorban az, hogy azért ez egy mementó vagy egy sírfelirat, ahogy te fogalmaztál, annak tökéletes, tehát annak borzasztó frappáns. Először is milyen ez az ő sírfelatunk, mit mondunk el magunkról, ki a megboldogult? Tehát a megboldogult valaki, akinek az újságírói úgy búcsúztatják ezt a szervezeteket, hogy a ChatGPT-hez vagy nem tudom ki ez nyúlnak. Tehát újságírói talentum, képesség, igyekezet, vagy ilyesmi az ugye nincsen. Tehát először is az AI-hoz nyúlnak. Utána szemmel láthatólag megismételik azt a hazugságokat, amiket valószínűleg ők maguk sem ismernek el, és ami nagyon fontos tényező, amit te mondasz, hogy ők internalizálták a maguk szerepét úgy, mint rendszerszolgák. És ezt viszont tökéletesen leleplezi ez a videó. Tehát olyan tökéletes sírfeliratot alkottak magukról, úgy beszélünk magunkról, ugye, mint a jobboldali, nevezzük így, a jobboldali médiának a meghosszabbított zászlós hajója, a csatalova. Tehát ez egészen egyszerűen hihetetlen, de még ebben az utolsó pillanatban is, amikor eljöhetne az őszinte reflexiónak az ideje, nyilván ez egy naivitás, amit mondok, de tételezzük fel, mert ugye a Fidesz az ezt hirdette meg, hogy most eljön a reflexió ideje, ők hogyan reflektálnak egy AI generált képsorral, egy AI generált szöveggel, és leleplezve azt a rendszerszolgai pozíciót és attitűdöt, amik ők felvettek ebben az ökoszisztémában, ebben a világban. És akkor most tényleg el kellene hinnünk, amit mondanak. El kellene hinnünk, hogy itt alapvetően ez az, amire egyébként nem csak a fideszes média munkások, hanem a fideszes megmondó emberek is gyakran hivatkoznak, hogy itt alapvetően egy strukturális probléma volt. Ugye erről szól ez a videó, hogy 16 éven keresztül hatalmon voltunk, és létrejött ez a visszhangkamra, amiből nem látom.
3: Mondom, én még mindig megengedem azt, hogy föltörték az oldalukat, és valaki trollkodik.
10: Csak közben
3: mutatom egyébként a következő diát is, vagy a következő mondatot is. Amíg a választó úgy érzi, hogy a dolgok nagyjából rendben mennek, addig a felülről lefelé érkező magyarázatok is elfogadhatók. Ezt mondja. Tehát egyébként tehát én dolgozom szerkesztőségben egy ideje, tehát nekünk nem választóink vannak, hanem olvasóink, megnézőink. De bocs, csak István belefolytottam épp a szót.
8: Függetlenül, bár nagyon frappánsak ezek a kiemelések, amennyire fájnak, annyira, hogy is mondjam, az ő értelmükbe vett realitást nagyon jól leképezik. Én azért tamáskodom, hogy esetleg ez egy ilyen paródia videó lenne, mert azért talán a kedves nézők közül sokan látták.
3: Én egy picit megkönnyebbülnék, ha kiderülne, hogy
8: azt a Muppet Show-t, az a Viszlátner, amikor aztán most a Gajdics Ottónak a különböző ilyen zenés aládolgozások, hát azokban volt kreativitás. Azokon az ember tudott nevetni, ami kifigurázta nyilván a rendszer. Ez viszont...
9: Én ezen is tudtam nevetni.
8: Tehát, hogy is mondjam, más értelemben nyilván kell egy intellektus hozzá, hogy az ember ezt viccesnek találja, de szerintem ez pontosan az, amit te mondtál, tehát, hogy teljesen hitelesíti önmagát, hogy még itt sincs talentum, hanem hozzányúlnak a mesterséges intelligenciához, és itt jönnek azok a... Csak nem is tudom, hogy hol nézek, hogy belefűzi a választót, miközben médiáról beszél. A politikát.
3: Felülről lefelé érkező
8: magyarázatok is elfogadhatók. Meg az
3: most ha van pénz, akkor mehet felülről lefelé.
8: Talán igaz volt ez, meg. Tehát olyan dolgok vannak, amiket az ember így negyedik általánosban egy szövegértés, vagy szövegolvasás, értőolvasás, szövegelemzésnél összehoz, akkor azt mondják, hogy hát ez egyrészt zagyvaság, másrészt önellentmondás, harmadrészt pedig egy önlebuktatás, hogy ez igazából nem is az igazi sajtóról szól, nem?
3: Harmadik kiemelés, aztán Andi, mert most meg belé folytottam a szót. Csak hogy amikor a mindennapi megélhetés tapasztalata szembe megy a sikerpropagandával, akkor a régi kommunikációs gépezet nem csak elavult, hanem vicces is. Tehát a kommunikációs gépezet részének tekinti. Értjük, ugye? A választó nem azt akarja hallani, hogy minden rendben van, csak Brüsszel, a háború, a spekulánsok, az ellenfelek és a külső erők akadályozzák a boldogulást. Tehát itt öndefiníciósan a kommunikációs gépezet részének nevezi önmagát egy szerkesztőség, vagy a jobboldali sajtót. Hát, na jó.
9: Igen, ugye pontosan ez a rész az, ahol teljesen egyértelműen kiderül, hogy miről van itt szó, hogy azt gondolták, hogy ez addig működik, amíg, meg ugye még az előző idézet, ugye, hogy amíg minden rendben van, addig ezek a felülről lefelé történő magyarázatok, ezek működnek. Ugye itt is pontosan mit jelent, mi a felülről, tehát hogy milyen viszonyrendszerben értelmezzük ezt, hogy akkor ki a felül, kinek szól, mi itt a csatorna, amin ezek az információk folynak a választók felé, és ugye tényleg az, hogy eleve nem olvasókról, nem állampolgárokról beszélünk, hanem választókról, hogy magukat, mint egy politikai aktort definiálják, és úgy gondolják most is ebben a videóban a pesti srácok, hogy nekik értékelniük kell azt, hogy a kormánynak milyen volt a kommunikációja, ezáltal ugye az ő tartalmaik miről szóltak. És egyébként ez a legigazabb része ennek az egész videónak, ahol erről van szó, hogy pontosan erről van szó, hogy ezek a világmagyarázatok, ezek rég távol voltak attól, hogy elégségesek legyenek a magyar társadalom döntő többségének, akiknek a problémaérzékelése és a valóságérzékelése egyáltalán nem találkozott azzal, amit egyébként a kormány propagandától hallottak, ami egy állandóan ilyen külső okokra mutogatást látunk tőlük. Egyébként pontosan ez az, amire Orbán Viktor egyébként és a Fidesz vezetése nem képes, hogy belássák azt, hogy ezek a lejtségek leegyszerűsített magyarázatok, amiket egyébként a kongresszuson is hallottunk a hétvégén, ami képtelen elismerni azt, hogy ők hibáztak valamiben, hanem mindig csak külső okokat látnak külföldről, mahinált algoritmusok és a többi. Tehát ez ennyiben legalább közelebb áll ahhoz, ami történt, csak hát kicsit ugye kilóg a lóláb, hogy miért a sajtónak kell ezt, vagy hát a sajtónak kell ezt megmondania.
3: Nem felejtjük el április sem, hogy itt van, de jön a következő mondat. A jobboldali sajtó nem jelezte, hol gyengül a hitelesség, hol fárad el a narratíva, hol válik nevetségesé egy túlhasznált ellenségkép, hol kezdik a saját szavazók is megint unni a korábbi paneleket. Tehát a jobboldali sajtó nem jelezte ezt. Hát hanem szó nélkül megcsinálta. Tehát ez megint olyan furcsa. A felülről érkező álvalóság régi kommunikációs gépezet részeként megcsináltat. Most fűzöm sorba a gondolatokat.
10: Azért valamiben, ha legyek az ördög ügyvédje egy picit, azért valamiben igazuk van. Tételezzük fel, hogy ez nem egy paródia. Valamiben igazuk van. Ugye a hatalmi koncentráció, az autoriter rendszerek, azok így működnek. Létrehozzák saját maguk körül azokat a narratív buborékokat, amiken már nem látnak túl egy bizonyos idő után, és nem képesek meglátni maguk körül a valóságot. Ugye ez látható volt nem csak a fideszes médiának a működésén, hanem a fideszes politikusoknak a egyre erőltetebb, egyre inkább önmagát parodizáló megszólalásain keresztül. Tehát alapvetően ez itt ad egy jó hanyatlás diagnózist arról, hogy mi történt ebben az egész Fidesz világban. És aztán nyilván itt annyiban is még hadd legyek az...
3: Eljöttem megvilágosodás pillanat abban a pillanatban, hogy kirúgták őket.
10: Igen, érted, kirúgnak minket, és akkor hirtelen kirakunk az internetre egy ultima rációt. De az itt nagyon fontos szerintem, csak hogy empatizáljunk ezekkel az emberekkel, hogy amikor valaki azért benne van egy ilyen rendszerben, és az a megélhetése, hogy benne van egy ilyen rendszerben, ez az ő mindennapja. Az valószínűleg felőröli az önképét, felfalja az önképét, és ilyenkor az embernek ki kell pusztán szakmai ártalomból is, azért, hogy lélegezni legyen képes azon a munkahelyen, ahol van, pörgetni kell a saját fejében bizonyos narratívákat. Tehát itt nagyon-nagyon kicsi a mezgye a között, hogy valaki öntudatos propagandista, és a között, hogy pörgetem ezeket a narratívákat, amikről valójában én se tudom, hogy igazak-e. Tehát Orbán Viktorról is el tudom ezt mondani, miért van ott a Hunyadi pajzs a Karmelitában? Egyáltalán miért kellett a Karmelitába költözni? Szerintem nem kis részben azért, mert ahogy ugye a rendszer lényege egyre inkább a lopás vált, ugye a rendszer fejének, Orbán Viktornak, önmagának egy olyan közegbe kellett költözni, ahol önmagát Hunyadi Jánosként láthatta.
3: Nézzük a következő mondatot a pesti srácoknak az oldaláról. Így jutunk el a jobboldali sajtó hitelességi problémáihoz. A legsúlyosabb következmény nem az, hogy egyes cikkeket, műsorokat nem hisznek el, hanem az, hogy sokszor már az igaz történeteket sem fogják. Tehát vannak egyes cikkek, meg az igaz történetek. Tehát nem, akkor ezt fordítsuk le, az egyes azt jelenti, hogy kamu, hazugságokat. Tehát nem csak az a probléma, hogy a hazugságot nem hiszik el, hanem emiatt, mivel ilyen sok volt, az igaz történeteket sem fogják. Tehát itt azért már a teremtett valóságról van szó, kommunikációs gépezetről, felülről érkező üzenetekről, szó nélkül megcsinálni azt, amiről egyébként látható, hogy nem működik meg az, hogy nem csak a kamut nem hiszik el az emberek, hanem az igazságot. És egyébként ezek pontos és fontos gondolatok.
8: Igen, tehát hogy a magyar...
3: És politikai oldaltól függetlenül minden sajtó. Tehát az a sajtó, amelyik nem így működik.
8: Magyar kéziszótárban ez azt jelenti, hogy néha azért mondtunk igazat is.
3: Tehát de kétségtelen, hogy volt ilyen. Tehát ez...
8: De maguk mondják azt, hogy nem mindig mondtunk igazat, de még azt se hitték el, amikor igazat mondtunk. De hát a jobboldali sajtó, amit ők adnak neveznek, annak a leginkább az a probléma, hogy ez nem jobboldali sajtó. Tehát, hogy innentől kezdve áll meg az egész történet. De nekem a nézegetve ezeket az idézeteket és a bennük megfogalmazott tartalmakat, az a kérdés merül föl, és van egyfajta válasz töredék bennem, hogy ki a címzett? Tehát valószínűleg nem mi, akik ezen nagyon nem lepődünk meg ezeken az üzeneteken. Befelé akarnak üzenni? Tisztelt Orbán Viktor, kedves vagy leendő meg nem újulni képes Fidesz? Tehát kinek üzenünk? Kik vagyunk mi, akik üzenünk? Tehát önmagunkkal beszélgetünk, és világgá kiáltjuk a fájdalmat.
3: Van ilyen egyébként, azért... nem? Tehát amikor az van létezik a szembenézés. Én látok. És most mindenféle cinizmus nélkül mondom.
9: Igen, én azt gondolom, hogy itt azért egy nagyon komoly helyezkedés zajlik azért a jobboldali mindenfajta, hát nevezzük holdudvarnak, vagy ilyen rendszereken belül, és akkor most itt kifejezetten ugye a médiáról, hogyha beszélünk, azért nyilván ugye az a gépezet és az a rendszer, ami eddig működött, és azok a források, amikből ezek működtek, azok a ugye felülről lefelé érkező magyarázatok, amiket eddig közvetíteni tudtak, ezek elapadtak, és azért nyilván most megjelentek, látjuk azért párton belül is legalábbis nyomait annak, hogy azért megjelentek törésvonalak, és azért szerintem itt is nem tartom teljesen véletlennek a megafon szó beemelését ebbe a videóba, nem tartom teljesen véletlennek, most pont nem ebben a mondatban, de valahol a polgár szó elhangzik, ugye azért, hogyha figyelünk különböző fideszes politikusok, mondjuk Ferenc Orsolya megszólalásaira, akkor ugye ez a polgári konzervatív kifejezés ugye egyre inkább előtérbe kerül, és minthogyha az Orbán Viktort kritizáló politikusok újra próbálnák ezt a pozíciót elfoglalni, tehát itt én látok egy ilyen típus fejezetet.
3: Fogjuk majd folytatni a szünet után, mert most elérkeztünk, mi is elérkeztünk egy fontos szakaszhatárhoz, és szembe kell néznünk azzal a ténnyel, szükséges ténnyel, hogy muszáj reklámot is adnunk.

0: Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk, a 92.9-en. A hét minden napján.
1: Megvan írva, szentek legyetek, mert én szent vagyok. Így szólt az Úr. Péter apostol szerint pedig, mint engedelmes gyermekek, ne szabjuk magunkat a mi korábbi kívánságainkhoz, amelyek a tudatlanságunk ideje alatt voltak bennünk, hanem amiképpen az, aki elhívott minket, mi is szentek legyünk, teljes életünkben. Amen. Ja.
2: Csak az Úr.

0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Aktuál, ahol a hírek kerülnek terítékre. Bodac Balázs és vendégei következnek.
1: Önök szerint politikailag kockázatos-e Magyar Péter számára, hogy Sülyog Tamás nem mondott le a köztársasági elnöki tisztségről? 37%-a a válaszadóinak azt mondja, hogy igen, ez kockázatos, 63% pedig azt, hogy nem. Köszöntöm azokat, akik most csatlakoznak hozzánk. Virág Andreával, a Republikon Intézet stratégiai igazgatójával, Gégény Istvánnal, a Szemlélek Alapítvány kuratóriumi elnökével, valamint Béndek Ábrissal, a Konvent Könyvek kiadóvezetőjével folytatódik az Aktuál. És hogyha már a kérdést azt ebben az adásban másodjára látták, akkor nézzük meg azt is, hogy igazából miért merült ez fel.
2: A választásokat követő győzelmi beszédében Magyar Péter lemondása szólított fel több közjogi vezetőt, köztük a köztársasági elnököt, a kúria és az alkotmánybíróság elnökét, valamint más kiemelt állami intézmények vezetőit. A miniszterelnök május 31-ig adott határidőt a távozásra, a határidő lejártáig azonban egyikük sem mondott le.
3: Én még egyszer meg fogom keresni az elnök urat, és meg fogom kérni, hogy 4 szem közt üljünk le.
2: A lehetséges találkozó pontos időpontja továbbra sem ismert. A Magyar Helsinki Bizottság háttéranyagában most azt vizsgálja, milyen alkotmányos és nemzetközi jogi keretek között történhet a közjogi tisztségviselők leváltása. A szervezet társelnöke Kádár András Kristóf szerint a jogállami helyreállítás kivételes helyzetet teremthet. Ugyanakkor a közjogi vezetők leváltásának meg kell felelnie hazai és nemzetközi jogállami követelményeknek. Hangsúlyozta, a legfontosabb tisztségek köztük az államfő, a kúria elnöke és az alkotmánybírák esetében csak megfelelő garanciák mellett lehet változtatni, az ehhez szükséges szabályozást pedig alapos indoklásnak és széles társadalmi vitának kell megelőznie.
1: Jó, ez az ügynek a jogi aspektusa volt, amit az utolsó néhány mondatban hallottunk. A politikaira mennék vissza. Május 31-ig határidőt adott Sülyog Tamásnak Magyar Péter. Egy héttel ezelőtt itt ebben a stúdióban, egyébként egy légtérben vagyunk az egyenes beszéddel, ezt önök nem látják, szóval mondhatom, hogy ebben a stúdióban. Itt azt mondta, hogy még egyszer meg fogja keresni az államfőt, és azt mondja, hogy lehet, hogy új érveket is tud neki mondani. És azóta csönd. Mi az oka ennek szerintetek?
4: Szerintem azt látja Magyar Péter, illetve az egész, ugye még mindig kampányban, meg mindig stratégiában gondolkodnak, tehát ilyen értelemben...
1: Hát szerintem ne reménykedjünk abban, hogy ne gondoljuk azt, hogy ez változni fog.
4: De alapvetően azt látják, és az a múltkori 3-4 ezeres tüntetés a Sándor Palotánál ezt bizonyította be, ami egyébként teszem hozzá nem olyan kicsi szám ahhoz képest, hogy a Fidesz most milyen mobilizációs állapotban van, milyen mobilizációs képességei vannak, az a 3-4 ezer fő nem olyan kicsi szám. Tehát szerintem a Tiszában azt látják, hogy ez az ügy, ez az egyetlen, ami életben tarthatja a Fideszt. A Sülyog Tamás, illetve az állami vezetők ellen intézett tiszás politikai, jogi program, ugye a rendszerváltásnak a programja, amivel én személy szerint teljesen egyetértek ezeknek az embereknek, mielőbb távozni kell a hivatalokból, de szerintem ők azt ismerik fel, hogy ha ők nem akarják 20%-on stabilizálni a Fideszt, hanem azt akarják, hogy a Fideszből legyen egy 15-10%-os párt, ami ideálisan ketté szakad, akkor egyenlőre kissé hátrány kell menni az agarakkal.
5: Én ezt egy picit máshogy látom. Egyrészt nem gondolom, hogy ez a téma alkalmas lenne egyébként a Fidesz tábor mozgósítására, tehát azért alapvetően, hogy mondjam, amikor a Fidesz aggódik a jogállamért és a alkotmány tiszteletben tartásáért, azért az hát legalábbis azért ironikusnak lehet nevezni, és azért az ő szavazó táboruk nem feltétlenül fogékony ezekre a kérdésekre. Én inkább azt két másik okot vélek azonosítani a mögött. Az egyik az a saját szavazótábornak, tehát a Tisza mögött álló szavazótábornak a megosztottsága ebben a kérdésben, mert ugyan abban van egy nagyon széleskörű egyetértés, egyébként erről mi is csináltunk kutatást, és nagyjából tehát a teljes társadalomnak is a döntő többsége egyébként azt gondolja, hogy ezeknek a kétharmaddal kinevezett közjogi tisztségviselőknek egyébként mennie kell, és a Tisza táboron belül teljes egyetértés van, de a mód nem mindegy. Tehát az, hogy ők milyen módon lépnek fel ebben, és hogy ez mennyiben felel meg a jogállamiság normáinak, abban már a Tisza egyébként nagyon heterogén szavazóbázisában azért nagyon eltérő vélemények vannak, és ez a szavazóbázis nem úgy működik, mint a Fidesz szavazótábor működött elég sokáig, hogy mindenben egyértelműen követték azt, amit Orbán Viktor mondott, hanem képesek mást gondolni, mint amit Magyar Péter vagy egyéb tiszás politikusok gondolnak a világról. Tehát én itt látok inkább egy politikai kockázatot, illetve a másik aspektusa ennek az európai és nemzetközi megítélése ennek a folyamatnak, és azért lehetnek az Európai Unióban olyan partnerei a magyar kormánynak, akik nem feltétlenül néznék jó szemmel, hogyha ezt a lépést meglépné Magyar Péter és kormánya, és ehhez képest, mondjuk, tehát ahhoz képest, hogy megszabaduljanak Súlyog Tamástól, prioritást élvez az, hogy ápolják ezeket az Európai Uniós kapcsolatokat és az Európai Uniós
1: források. Ezt tegyünk hozzá egyébként egy körülményt. Egyfelől külön erről nem tudunk beszélni, de egyébként most ide bírjuk szerintem kapcsolni ebben a témában, hogy az Európai Bizottság az pozitív véleménnyel van arról, és a jogállamiság felé tett jelentős lépésnek tekinti a szuverenitásvédelmi hivatalnak a megszüntetését. Miért van ennek jelentősége? Mert pont jogállamisági problémák miatt elindult Magyarország ellen egy hetes cikkelyes eljárás, most ennek a részletébe végképp nem megyünk bele, egy eljárás az Európai Unióban Magyarország ellen korábbi jogállamisági kritikák miatt. Most, hogyha erre rádobnának valami ilyesmit, mint ami egy elmozdítással jár, akkor nem biztos, hogy pont akkor, amikor meg akarjuk szerezni az uniós forrásokat, akkor jó megnyitni még egy ilyen frontot.
6: Szerintem Magyar Péter nem biztos, hogy a teljes Tisza számára az így érvényes, de taktikai hibát követett el, mert hogy az, hogy Súlyog Tamás nem képviseli a nemzet egységét, az szerintem vitán felül áll. Ebben egységes talán a társadalomnak a nagy többsége, erről vannak felmérések, de nagyon nehéz is lenne őt ilyesmivel vádolni, tehát alkalmatlan jelen kialakult helyzetben. Viszont az, hogy hogyan mozdítják el, ebben látszik az, hogy engem kifejezetten személy szerint zavarta az, hogy a győzelem éjszakáján, a győzelmi beszédben sok mindenről szó volt, és aztán felszólította Magyar Péter a Súlyog Tamást, hogy engem nevezzen ki miniszterelnöknek, aztán utána gyorsan mondjon is le. És azóta is műsoron volt a következő napokban, hetekben ez a téma, és ezzel azt a erőpozíciót kommunikálta mondjuk Magyar Péter, hogy ő gyorsan el tudja távolítani a hivatalából Súlyog Tamást. És most azt látjuk, megtorpanásról beszélünk, szerintem bizonyos értelemben jogilag nincs megtorpanás, politikailag viszont egy visszacsapó hatás van, hogy a kisbika neki szaladt a falnak, és kiderült, hogy hát itt azért föl kellett volna mérni a dolgokat, mert mégsem megy ez olyan gyorsan. Tehát szerintem az nem kérdés, hogy el fogják távolítani ezeket az embereket. Én azt gondolom, hogy pontosan amit mondasz, ez a módszernek vannak jogállamilag védhető kivitelezési módszerei, csak azok időigényesebbek, mint az, hogy oda megyek, azt mondom neked, tegyek fel. És szerintem ebben ez egy a sok olyan ügy közül, ahol szerintem a kampányüzemmód és a kormányzásnak a sajátosságai, azok nem feleltethetők meg teljesen egymásnak, és ennek lehetünk a tanúi.
1: Politikai kockázat, hogyha már ez a kérdés a nézőköz, politikai kockázat a kormányra, a Tiszára, személyesen Magyar Péterre nézve van-e, vagy pedig annyira mézesetekről beszélünk, meg annyira megvannak a támogatottságok az egyik és a másik oldalon, és az egyik oldalon nagyon nagy, a másik oldalon meg rég nem látott alacsony szinten van, hogy igazából ennek nincsen jelentősége. Hogyha nem beszélünk róla, hogyha nincs elől ez a téma, akkor tulajdonképpen ezen senki nem, vagy ezzel senki nem foglalkozik otthon.
4: De nyilvánvalóan van jelentősége, tehát, hogyha rendszerváltás történik, hogyha tartjuk magunkat ahhoz, hogy rendszerváltás történik, akkor annak ki kell fejeződnie az állam építmény szívcsakrájában, ami a köztársasági elnök pozíciója. Tehát ezért ez egy nagyon fontos földrengésszerű kérdés a Magyar Péter számára, mert addig, ameddig a Súlyok Tamás hivatalban van, addig nem történik meg az, nem is a rendszerváltás, hanem az államváltás. Addig nem restaurálódik a társadalmi akarat, mint olyan a régi intézményekkel, a régi procedúrákkal szemben. Tehát ez neki lehet, hogy ezért is szaladt bele ennyire, mert érezte ezt Súlyok Tamásnak a szimbolikus fontosságát. Azt a szimbolikus fontosságot, amivel korábban Súlyok Tamás nyilván soha életében nem rendelkezett, mint köztársasági elnök, de abban a helyzetben, amikor a politikai életnek a fő tétje, a fő játszmája az új 70-80%-os rendszerváltó akarat és a régi intézmények, a régi procedúra, a régi funkcionárusok közti összecsapás, ebben a szituációban Súlyok Tamásnak valóban nagy szerepe van, és én tartanám magam ahhoz, amit korábban mondtam. Ez egy dolog, hogy amit te említettél, és ebben teljesen igazad van, hogy a Fideszes, tehát a Fidesz részéről ez finoman szólva ironikus, vagy finoman szólva cinikus most a köztársasági intézményeit, meg a procedúrát, a processzust védelmezni, de hát azért azt is tudjuk, hogy ők azért nagyon szeretik játszani az áldozatot, és minden létező lehetőséget megadnak rá, és ez nekik most a tökéletes lehetőség, hogy gyerekek, elbábozhassuk azt, hogy megint mi vagyunk az áldozatok. Úgy, ahogy mindig Magyarország volt az áldozat az ő 16 évük alatt is, most is a Magyarország, ami egyenlő a Fidesz, ők az áldozat, mert most a csúnya Tisza nem veszi figyelembe a mandátumoknak a folytonosságát, meg a köztársaság.
1: Politikai értelemben értem azt, hogy rendszerváltás történt. Gazdaságilag, alkotmányos értelemben nem történt, abban az alkotmányos keretben élünk, amelyben éltünk április 12-ig. Most egyébként, hogy ki, melyik szereplő az alkotmányos intézmények működését milyen tartalommal tölti meg, az állandóan egy vita lesz, és ezen jó is, hogyha vitázunk. De nem az, amint 90-ben, hogy egy pártrendszerből lett több pártrendszer, tehát közjogilag maradt tulajdonképpen a rendszer. Stumpf István azt mondja egyébként a Fidesz kongresszuson, hogy az Orbán rendszernek vége és a NER-nek vége, tehát ő egyébként azt mondja, hogy rendszerváltás, és ha ezt politikailag elfogadjuk, akkor az lehet egy legitim döntés, hogy a teljes alkotmányos struktúrát azt újraalkotjuk. Talán ezen a szinten kezelhető mondjuk a köztársasági elnöknek a helyzete, azért, hogy ebből ne legyen alkotmányos vagy legitimációs probléma, vagy végképp kezelhető mondjuk a köztársasági elnöknek a helyzete, azért, hogy ebből ne legyen

0: akkor tényleg ugye ez még egy vitatárgy, hogy most mi ez, egy kormányváltás, rendszerváltás, mi történt itt tulajdonképpen, ez azért szerintem nem egy lezárt vita a politika tudományban, és azért léteznek erről nagyon eltérő vélemények, de nincs erre recept, hogy ezt hogyan kell és hogyan lehet lezongorázni ezt a folyamatot, ahogy láttuk akár a kormányzati átadás átvételben is, hogy milyen nehézségek voltak, úgy nyilván szélesebb körben is előjönnek, és ugye kinyílik egy olyan kérdés, amit ugye Magyar Péter személyesen kinyitott, hogy egyébként jó-e az, hogy a köztársasági elnököt a parlament választja, hogy jó-e az Magyarországnak, hogyha megmarad egy ilyen parlamentáris rendszer, vagy érdemes-e ellépni valamilyen félprezidenciális rendszer felé, és egy közvetlenül választott köztársasági elnöki intézményt kell létrehozni, és ezek is olyan viták, és nyilván, hogyha lesz egy új alkotmányozási folyamat, akkor ezek olyan viták, amik kinyílnak, és valahol tök jó szerintem, hogy ezekről a kérdésekről és végre ilyen kérdésekről lehet vita a magyar politikában, nem pedig egy ilyen fekete-fehér kétdimenziós dolgot fogunk látni, amivé az elmúlt évtizedben már legalábbis a magyar politika silányult.
1: Nagyon egyetértek azzal, hogyha, bár lejáratott fogalom, de ha most előhozom azt, hogy nemzeti konzultáció. Tehát most konzultál igazán a nemzet, és nem is személyekről, hanem funkciókról. Mit jelent az, hogy alkotmányosság? Mit jelent az, hogy jogbiztonság? Ki is nekem az államfő? Én nekem, aki magyar állampolgár vagyok. Ki is nekünk a magyarok közösség az államfő? És elég árulkodó egyébként, hogy maga Fidesz-KDNP sem, akik odaültették ezt a bizonyos szemét, ugye Súlyog Tamást, az ő személyéről van szó, ők se Súlyog Tamás érdemeiről beszélnek, hogy hát ő mekkora dolgokat vitt végbe, és most ők el akarják távolítani, és pontosan ezzel egy beismerő vallomás, hogy az, hogy ki az, tehát kimondom Sólyom László nevét, kimondom Göncz Árpád nevét, Márl Ferenc, és nem hosszan, de azért tudjuk sorolni, tudok hozzájuk kapcsolni valamit, és a Súlyog Tamáshoz nem tudom a valamit hozzá kapcsolni, és ez pont
2: és a semmit, de közmegbecsülést azt mindenféleképpen tudsz, vagy tekintélyt azt tudsz kapcsolni mindenképpen hozzájuk. Tehát nem is intézkedés, nem konkrét megszólalás.
1: De most nem a Súlyog Tamásra mondod.
2: Nem. Sólyom Lászlóra mondom, Göncz Árpádra, Mádl Ferencre.
1: Ezért mondom,
2: van egyfajta konszenzus, ami pozitív.
1: Súlyog Tamás. Cselésű. És biztos persze tudunk egy-két dolgot, amit aláírt, nem írt alá, nem tudom micsoda, de hogy és fel tudjuk sorolni azt a 3-4 dolgot, hogy ő bár pedig visszaküldött még a Fidesz-KDNP, de hogy ez itt a probléma, és én engem választópolgárként nem érdekel bizonyos esetben a Tisza, meg a Fidesz, meg bárki véleménye. Ez most egy szégyenérzet kéne, hogy bennünk legyen, hogy ez a habitus, ez a karakter, akit Súlyog Tamás megjelenít, ő az államfőnk. Nem szégyeljük mi magunkat? És akkor aztán lehet jogilag, morálisan, politikailag kockázatokról, folyamatokról, változtatásról beszélni, de nem szégyeljük magunkat?
3: Tehát nyilvánvalóan azért szerintem teljesen helyesen látod, hogy ők sem a Súlyog Tamásnak a személyét védik, mint olyan. Súlyog Tamást, a köztársasági elnököt, mint közhivatalt védik. Most ez a magyar politikai életnek a paradigmája, ez a magyar politikai életnek a törésvonala. Intézmények, stabilitás, mandátumok folytonossága, procedúra versus a társadalmi akarat, ami megmutatkozott április 12-én. És ez az a játszma, ezért érdekel ez minket annyira, ezért beszélünk erről ennyit, mert itt van a lelkünk, tehát itt az én lelkemben speciál itt van, nem akarom tőletek számok, az én lelkemben itt van, hogy az, amit a Magyar Péter a súlyokkal csinál, azért nem konvencionális, egy normális, demokratikus rendben, ugye ez finoman szólva kivált bizonyos ellenszenvet. A kérdés az, hogy hogyan értelmezzük április 12-ét, hogyha úgy értelmezzük április 12-ét, mint amikor a társadalmi akarat egyértelműen, objektíven, vitán felül megmutatkozik a fennálló renddel szemben, hogyha így keretezzük április 12-ét, akkor Súlyog Tamásnak mennie kell. Hogyha úgy keretezzük április 12-ét, hogy ez egy olyan választás volt, mint az összes többi, eddig is kétharmadokat produkáltak a választások.
2: Lehet, hogy célokról döntenek a választók, de módszerekről is döntenek a választók, és hogyha mondjuk, amit Andi mond, hogy az ő mérései szerint ez a Tisza táborán belül is módszertani kérdésként fölmerül, és nem egységes a megítélése, akkor szerintem ez nem mond ellent annak, mint amit te társadalmi ítéletként, népítéletként megfogalmazol, mert nagyon sokan pontosan azért akartak, ha ezt nem is mondták így, de sokan egyébként ki

0: is mondták, hogy ne a személyi, vagy az egyszemélyi döntések, a totális politikai akarat átvitel legyen az elsődleges, hanem bizony legyen egy procedurális elem az állam működésében, mert azért az a kilengésektől megóv, még akkor is, hogyha nem föltétlen tetszik nekünk.
1: De a Magyar Péter, bocsáss meg, a Magyar Péter ugye pontosan így keretezi a Tiszát, meg április 12-ig.
0: Ez világos.
1: Hogy ez egy különleges választás, amikor a procedúrák elvesztették a legitimitásukat. És pontosan ez a
0: kampány lényeg.
1: Tehát azt akarom mondani, hogy a Súlyog Tamás hivatalban marad-e vagy sem, az végső soron abból a konfliktusból következtető ki, illetve annak a konfliktusnak az eredményéből, hogy hogyan értelmezzük április 12-ét. Szerintem vitán felül áll, hogy ezt a kommunikációs háborút a Magyar Péter fogja megnyerni, csak azt mondom, hogy ez nem olyan egyértelmű, Súlyog Tamásnak mennie kell-e vagy sem, ez valóban egy politikai játszma.
0: Nézzük, hogy a kommentelőink mit szólnak ehhez a kérdéshez.

0: Önök szerint politikailag kockázatos-e Magyar Péter számára, hogy Súlyog Tamás köztársasági elnök nem mondott le eddig? 37% mondja azt, hogy igen, ez kockázatos, 63% szerint nem. Nézzük a hozzászólásokat. Anna azt írta nekünk, hogy tovább mehet a harc, ami szerintem, már mint Anna szerint, a Fidesz malmára hajtja a vizet. Mihály azt írta, hogy semmilyen kockázatot nem jelent, kizárólag a késlekedés, de az nagyon. Henriett úgy fogalmaz, hogy hiba volt így elhúzni az időt, azonnal le kellett volna mondatni, mert így gyengének hat a kormány. Zsuzsa szerint valamiért habozik törvényt hozni az eltávolítására, túl sok határidőt ad, aminek valódi okát nem látjuk, és ez nem előnyös a számára. Ágnes azt írta, hogy jogállami keretek között kell megoldani. Nem kockázatos, inkább nehéz jogászi feladat. Zsuzsanna pedig úgy fogalmaz, hogy Súlyog Tamásnak nincs akkora politikai súlya, nem népszerű, és előbb-utóbb kénytelen lesz lemondani. Ez inkább Magyar Péter javára válik. Ezek voltak tehát a hozzászólások. És akkor nézzük, hogy mik a legújabb fejlemények az ukrán pénzszállítóval kapcsolatban.
1: Azonnali belső vizsgálatot rendelt el aranykonvoj ügyben Magyar Péter a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál, a Terrorelhárítási Központnál, valamint az ügyben érintett szolgálatoknál. A miniszterelnök közösségi oldalán felszólította a legfőbb ügyészt, hogy nyilvánosan ismertesse álláspontját az esettel kapcsolatban. Sajtóértesülések szerint a rajtaütés részleteivel összefüggésben a NAV egy belső jelentésben súlyos hiányosságokat, jogi és eljárási mulasztásokat is felvetett. A dokumentum a beszámolók szerint az intézkedés előkészítését és az egyes nyomozati döntéseket is vizsgálta. Sajtóhírek szerint a központi nyomozó főügyészség vezetőjének néhány napja történt lemondása összefüggésben hozható az ügy körülményeivel. Feltételezések szerint az eljárás a legfőbb ügyész elmozdítását, valamint a TEK leváltott vezetőjét is elérheti. Nem hivatalos információk szerint a szálak egészen magas politikai szintekig is vezethetnek.
2: Megerősíteni tudom azt, hogy a leváltott miniszterelnökig is eljutnak a szálak, és személyesen én abban bízom, hogy ez az ügy a legfőbb ügyész lemondásához, és talán a köztársaság elnök lemondásához is fog vezetni.
0: Horváth Lóránt, ő az ukrán félnek a képviselője ebben a kérdésben. Szóval itt azért belső dokumentumok szólnak már arról, hogy jogszerűtlenségek történhettek az eljárás során. Hatáskör, túllépések, vagy nem kellően megalapozott beavatkozások, cselekmények történtek, és arról korábban a múlt héten jelentek meg írások a sajtóban, hogy legmagasabb politikai szintről érkeztek kérések. Szerintetek hol áll meg ez a történet?
3: Hát ezt nehéz tudni, hogy hol áll meg, nyilván ebben lehet tippelgetni, és nem kell annyira szabadjára engednünk a fantáziánkat, hogy tényleg egészen magasra mehet ez a történet. Én azt gondolom, hogy amit a politikailag a lényeges szál, hogy ez tökéletesen beleillik egyébként abba a képbe, ami már a választások előtt nyilván kialakult a Fideszről és Orbán Viktorról, ami elég egyértelműen, és ugye nyilván belső információk is került ki ezzel kapcsolatban, derült ki, hogy hogyan használta fel egyébként a Fidesz a saját kampány céljaira a különböző állami hivatalokat, a titkos szolgálatokat, és hogyan próbálta ugye akár a Tiszát támadni ilyen eszközökkel, és a kampányban is ezeket hogyan használták fel.
0: És a kommunikációs gépezetbe beillesztett szerkesztőségeken keresztül ez hogy terítették?
3: Ugye?
0: Csak hogy visszatérjük a műsor első feléhez.
3: Igen, érdemes lenne megnézni, hogy milyen cikkeket hozott le a Pesti srácok az aranykonvojjal kapcsolatban.
0: Ki szóval, akarja olvasgassa?
3: Igen, hát úgyhogy nyilván ez ebbe a képbe tökéletesen beleillik, és ugye ezek pontosan olyan, na ezek a könnyű politikai győzelmek egyébként Magyar Péterék számára, nem Súlyog Tamás lemondatása, vagy az ezzel kapcsolatos vita, hanem ezek, amiben teljesen egyértelműen a Fidesz egy védekező pozícióba, és a Fidesz vezető politikusai fognak védekező pozícióba kerülni, nekik kell valahogy elmagyarázniuk azt, hogy ja, nem, ők nem használták fel ezeket az állami szerveket kampánycélokra, miközben ugye ők pont próbálják megtalálni azt a ellenzéki szerepet, amiben ők tudják támadni a kormányt, de hát jönnek ezek az ügyek a Szőlő utcától, a kegyelmi botránya, az MNB, és még sorolhatnánk.
0: Vizsgáló bizottságok előtt rendőrségi elővezetés terhe mellett.
3: Igen, azok amikben mind nekik kell majd védekezniük, és egyszerűen nem tudnak levegőhöz jutni.
0: Április.
4: Az a helyzet, hogy ez is egy nagyon szimbolikus kérdés egyébként, ez az aranykonvoj az Orbán Viktornak a hatalomgyakorlására vonatkozólag. Ugye hova jutott el a veresége előtti pillanatig az Orbán rendszer? Odáig, hogy az állami szerveket egy narratíva fenntartása és versenyeztetése és sikerre vitele érdekében mozgósítja. Tehát ez amikor a narratíva leuralja az államot. Már nem csak arról van szó, és egyébként ugye a Hannah Arendt, ugye német filozófus, ugye ezt jelölte meg az autoriter és a totalitárius rendszerek közötti fő választóvonalként. Propaganda van-e, ugye pesti srácok propagandát tálal-e nekünk a pártállam, vagy egy narratíva, egy sztori az, ami magát az államot irányítja. Tehát ez egy ilyen halmazár, narratíva van-e az államon belül, vagy az állam van-e a narratíván belül. És ugye a magyar, tehát ezért is sült ez vissza ez az egész, mert pontosan mindenki tudta április 12-én, hogy ez egy kamu, mert olyan szinten diszkreditálódtak addigra már.
5: Én látok némi párhuzamot, vagy legalábbis hasonlóságokat a kegyelmi üggyel, ahol ott is, itt is nem kell nagy jogászi tudomány ahhoz, hogy az ember érezze, hogy itt azért nagyon súlyos simlik vannak, amiknek egy jó részét nem látjuk. Például ugye megbilincselnek, meg simaszkot húznak fejére olyan embereknek, akiket aztán végül semmivel nem vádolnak meg, és nem tudom. Tehát, hogy, és a nagy különbség viszont az, ahova futhat ki, mert ez volt a kérdése, hogy amíg a kegyelmi ügy idején a Orbán kormány volt kormányon, most a magyar kormány van kormányon, és ezért azt gondolom, hogy itt súlyos következmények lehetnek, és ahogy én olvasgattam egy kicsit nem jogász szakértőként, nagyon súlyos, években mérhető büntetőjogi tételek lehetnek, hogyha ezek a sejtetések, feltételezéseknek egy része bekövetkezik, meglátjuk.
0: Ön szerint politikailag kockázatos a Magyar Péter számára, hogy Sülyök Tamás államfő nem mondott le a hivataláról? Nézzük az adás végén, mi az önök véleménye. Jó, hát majd akkor ezt megnézzük máskor. Virág Andreának, a Republikon Intézet stratégiai igazgatójának, Gégeny Istvánnak, a Szemlélek Alapítvány kuratóriumi elnökének és Bénde Kávrisnak, a Konvent könyvek kiadó vezetőjének. Köszönöm szépen, örülök, hogy itt voltatok. Önöknek köszönöm a késő estig tartó figyelmet. Holnap újra találkozunk, addig is vigyázzanak egymásra, és magukra is jó éjszakát.

Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 7:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az önműsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak.

0: rát a lánc.
1: Az ország és a világ bármely pontján szólunk. Spirit FM.hu.

Spirit FM, ahol mindenki szóhoz jut.

keserédes hétköznapok, egy igazi boldogság. Árnyékban szenvedővel, justícia, tiszta igazság. Az igazi gazság mások életével szórakozó, mélylapos, befelé forduló vakság.

0: Műsorajánló. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Jó reggelt, június 17-e van, szerda, és Egri Gábor az első vendégünk, aki a benzinkutasokat képviseli. Jó reggelt, kívánok,
2: jó reggelt, kívánok
1: a benzinkutak szövetségének szakértője.
2: Jó reggelt.
1: Ha itt az árfolyamról váltottunk pár szót kollégámmal a híradó végén, akkor kezdjük mi is azzal. Az, hogy 350 alá ment a forint euró árfolyam, az nyilván nyomja lefelé a benzin és a gázolaj árát is. Ez most hol van?
2: Igen, tehát ugye a dollár az 302 körül van, tegnap ahogy néztem. A nemzetközi jegyzések azok valóban beszakadtak, kőolajban is, tehát 78-79 dolláron mozognak.
1: Az már majdnem normális.
2: Hát 69 volt a háború előtt, de minden esetre a 120 nagyon messze vagyunk már lefelé, mint amikor a háborúnak a csúcspontján voltunk az iráni-amerikai háború során. Viszont a termékjegyzések nem ilyen mértékben csökkennek, mint ahogy az olajjegyzések, és egy nagyon érdekes szituáció van a nemzetközi piacon, mert viszont alapvetően soha nem voltak ilyen alacsonyak a terméktartalékok, tehát akár kőolajból, akár gázolajból, és ennek ellenére azért a jegyzések csökkennek, tehát én azt gondolom, hogy van benne egy kis piaci manipuláció. A forint nagyon sokat tesz azért, hogy valóban a védett ár alá tudjunk menni, és én nagyon örülnék annak, hogyha most már egyetlen miniszterelnök se foglalkozna ilyen kiemelten a üzemanyag áraival, mert ez egy piaci termék, még a piac meghatározza az árakat, nem kell hozzá a politikai befolyón. A kis benzinkutak vonatkozásában ez a három hónap kivéreztetés az olyan 16-19 milliárd forintot vitt el. Nagyon sokan az egzisztenciájuk szélére kerültek. Jelenleg is egyeztetünk a kormánnyal, hogy az elmúlt időszaknak valamilyen kompenzációját lássuk.
1: De arról is egyeztetnek, hogy mikor vezetik ki a védett árat?
2: Nem jelenleg, én úgy gondolom, hogy különböző anyagokat készítettünk már az új államtitkárságnak, illetve az új minisztériumnak. Ezeknek az elemzése folyik, és én úgy gondolom, hogy jövő héten, vagy várható jövő héten kormánydöntés született erről is.
1: Ugye azt hozzá most mennyi az átlagára a benzinnek?
2: Hát azt tudom mondani, hogy most már egyes kutakon tényleg védett ár alatt van a mai naptól, és ugyanakkor van július 1-től egy közel 30 forintos jövedéki adó. Emelés, tehát hogy fognak alakulni az árak. Mi mindig elfelejtjük azt, hogy a magyar kormány keresi a legtöbbet az üzemanyagokon, az értéknek az 50%-a az a költségvetésbe megy be. Tehát ez azt jelenti, hogy a legnagyobb meghatározója lehet az áraknak a magyar költségvetés, a magyar állam és a pénzügypolitika.
1: Mondjuk az egy vicces helyzet, amikor jövedéki adó emelkedéssel együtt megmaradnak mondjuk a védett árak, és akkor úgy védi az árat, hogy közben többet inkasszál.
2: Hát én tulajdonképpen azt mondom, hogy 22-ben is a nagyon szerencsés helyzetben voltunk olyan szempontból, hogy egyrészt a MOL-nak ellátási problémái voltak, és ezért a védett árat a politikának ki kellett vezetnie.
1: Hát azért ezt a legtöbben nem szerencsés helyzetek
2: hát
1: élték meg.
2: Igen, de utána ugye az árak stabilizálódtak és lefelé görbültek. Most is azt láttam, hogy a politika egyszerűen képtelen volt megoldani ezt a kérdést, és hajlandóság nem volt, annyira beívódott ez a politikai marketing az üzemanyagárakba, és most is a nemzetközi helyzet fogja ezt a szekciót kihozni, úgymond a nagyon nehéz gazdasági helyzetében.
1: Tudja, itt mindig vannak szociális szempontok, egyéb gazdasági szempontok, de hát nyilván a benzinkutakat üzemeltetők meg egészen másképp nézik, ők a saját vállalkozásukat tekintik. Mi okozza ezt az óriási veszteséget számukra?
2: Alapvetően az, hogy a fedezetek nem adnak lehetőséget arra, hogy a költségeinket kifizessük. Ez mind 22-ben így volt, mind most ebben a védett áras helyzetben is.
1: Tehát nincs elég tartalék ezekben a cégekben
2: ehhez? Hát tulajdonképpen ugye most az MSZKZ készletek kitárolásánál volt egy 35 forintos, 30, 30 35-40 forintos fedezet beállítva, de abból a fuvarköltség, a kiskereskedelmi adó lejött még, tehát nem maradt fedezet tulajdonképpen a munkaerő, a villany, a gázszámla, a rezsiköltségek kifizetésére, és ezért is kértünk a kormánytól kompenzációt, főleg a KKV-k részére.
1: Szerintem a legtöbb nézőnknek ez nem egészen világos, hogy ez úgy van, hogy a különbséget, ami a védett ár meg a valódi ár között van, az benyelik a benzinkutak. Hát, vagy legalábbis egy részét ők szenvedik
2: el. Az igazság, hogy sajnos azt kell mondani, hogy nem nyelünk be semmit, tehát árbevétel arányosan 1-3% között hát, van ennek a szektornak a nyeressége.
1: Az nem sok.
2: Tehát árbevétel arányosan, tehát nagyon sok gazdasági szereplő le se hajol egy 1%-os árbevétel arányos nyerességért. Mi ezt azért folyamatosan csináljuk, családi vállalkozásokról van szó, és hát az az egészben a tragédia, hogy a politika ennyire mélyen politikai marketingre használja üzemanyagárakat, és nagyon sokszor elmondtuk, ismételten elmondtuk, hogy célzottan támogatásokkal lehetne a szociálisan rászorultakat, a munkába járókat, csak az igazság, hogy ez egy munkás dolog, tehát azt meg kell komponálni, azt meg kell szerkeszteni, és nem lehet ilyen általánosan a fűnyíró elve alapján valami árat kitalálni, és akkor azon menjünk.
1: Nem akartam közbeszólni, de menet közben rájöttem, hogy félreértette, amit mondtam, hogy nem arra gondoltam, hogy a nyereségként nyelik be, hanem hogy hát itt a költségek jelentkeznek.
2: Óriási, és azok, így van. Tehát
1: ezeket terhelték ebben.
2: Ezt többszörösét, tehát az áréseknek, amik most jelen voltak, azoknak a többszörösét költségként muszáj volt elviselnünk, és hát csak azért tudnak ezek a vállalkozások felmaradni, mert ezekben a KKV-szektorban ezeknek a vállalkozásoknak vannak más vállalkozásaik is, átcsoportosítanak, de fenntarthatatlan a rendszer, tehát nagyon sok kollégával beszélünk, és 3 hónap óta, tehát nagyon-nagyon komoly gondjaink vannak.
1: Az mitől volt, hogy egy csomó kiskúton volt hiány üzemanyagból, vagy inkább gázolajból?
2: Hát ugye egyrészt elfogy a cashflow a kutakon, tehát nem tudnak vásárolni, nem tudják a számlájukat fizetni. Másik oldalon volt ugye az ellátási probléma, tehát azért azt helyre kell tenni, hogy Magyarországon jelenleg a MOL-nak van egy kéthetes leállása, van egy orosz-ukrán háború, amivel Oroszország a katona és a gazdasági összeomlás szélén van. Ukrajna kilőtte az orosz kőolaj és finomító kapacitásoknak most már közel a 28%-át dróntámadásokkal. Tehát azért van egy nagyon bizonytalan ellátási oldal, alapvetően gázolajból, tehát nagyon nehéz a piaci helyzet, nagyon feszes az ellátás, és az elmúlt időszakban voltak olyan kutak, akik kénytelenek voltak korlátozni, mert elfogyott a készpénztartalékuk, elfogytak a tartalékaik, a szállítók nem szállítottak nekik, tehát volt sok kút, aki korlátozott, főleg a magánszektorban.
1: Betáraztak a mezőgazdasági vállalkozások gázolajból?
2: Tavasszal igen, tehát ez azt lehet mondani, hogy tavasszal sokan betáraztak, most is azért figyelhető egyfajta tárazás, egyfajta bizonytalanság van a piacon, tehát én ma nem tudom azt mondani, hogy 100%-os az ellátásbiztonság Magyarországon.
1: Ez mi múlik ma?
2: Hát alapvetően...
1: Mert ugye sorolt egy csomó szempontot, de más oldalról meg ezt nem halljuk, hogy gond van.
2: Hát igen, mert tehát mi a szakmát próbáljuk megképviselni, és próbáljuk objektívan elmondani a tényeket. Mások különböző perspektívával közelítik meg ezt a kérdést rózsaszín szemüveggel.
1: Egri Gábor, a Független Benzinkutak Szövetségének elnöke, köszönöm.
2: Köszönöm szépen a lehetőséget.

Célem véletlen sem szél, csend végtelen testékszer. A szebbnél szebb festékekkel festett festlet, repkényszer. Tettek szút angyaloktól, tanult, dúdolt a hold. Ha nyitott a tudat, úgy minden úgy van, ahogy volt. Tisztán

az interneten bárhol a világon spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9-en. A nagyváros forgatagában, autóban, gyalogosan vagy otthon egy rádió készüléken. Spirit FM.

0: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en. Az egyenes beszéd ma esti témái és vendégei.
1: Aláírta a képviselői tiszteletdíjak, kiuttatások és a frakcióknak járó állami pénzek jelentős csökkentéséről szóló jogszabályt Súlyog Tamás, viszont a miniszterelnöki ciklusok számát korlátozó alaptörvény módosítást még nem írta alá. Közben több civil szervezet is kritikát fogalmazott meg a kormánnyal szemben. A helyzetet Dömsödi Gáborral és Szirmai Dáviddal értelmezzük. Megint Mészáros Lőrinc lett a leggazdagabb magyar, a vagyona egy év alatt 182 milliárd forinttal nőtt. Derül ki a frissen megjelent 100 leggazdagabb magyar 2026 című magazinból. A top 10-ben a már megszokott nevek mellett egy új szereplő is felbukkant. Szakonyi Péterrel beszélgetünk. Már a héten olcsóbb lehet a védett tárnál a benzin és a gázolaj, állítja a miniszterelnök. Magyar Péter ezt a kőolaj világpiaci árának csökkenésével és a forint erősödésével magyarázta. A Független Benzinkutak Szövetsége a védett üzemanyagár kivezetését sürgeti. Vendégünk Holoda Attila. Kifulladó növekedés jellemezte a magyar gazdaságot az elmúlt években, de ha hosszabb távra nézünk vissza, akkor is azt látjuk, hogy a növekedés átlagosan évi 1,5% volt, ami nem nevezhető felzárkózási pályának. Hangzott el a Számvetés és Újratervezés című gazdasági konferencián, hogy hogyan lehet növekedési pályára állítani a magyar gazdaságot, azt Halmai Pétertől és László Csabától kérdezzük.
2: Ez lesz a mai egyenes beszéd. Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket. A stúdióban itt van már Dömsödi Gábor újságíró és Szirmai Dávid, a Blik főszerkesztő helyettese. Jó estét, szervusztok!
3: Jó estét! Jó estét.
2: Hétfőn módosították az alaptörvényt, ugye korlátozták a miniszterelnöki ciklust két ciklusban, és a képviselői fizetésekről is döntöttek. Utóbbit aláírta Súlyog Tamás, államfőt az előbbit nem. Meglepette benneteket ez a döntés, hogy nem írta alá?
3: Én azt gondoltam, amikor elindultam hazulról, hogy mire beérünk a stúdióba, aláírja-e.
2: Nem látom.
3: Nem lepett meg, hogy nem írta alá. Tehát az ő helyzetében most ezt játsza. Tehát ez az a játék, amit ő játszik. És hogyha nem adta fel az elején, akkor most kihozza, ami ebben benne van. Hát nem könnyű a Magyar Péternek, de szerintem meg fogja oldani.
4: Hát egy újabb fejezetét láttuk annak a szkandernak, ami elindult április 12-én este a Batthyány téren, amikor is ugye bejelentette Magyar Péter, vagy megüzente a több állami vezetőnek, közjogi méltóságnak, többek között Súlyog Tamásnak, hogy távoznia kell a posztról, és mondjon le, még határidőt is szabott, és ez tulajdonképpen azóta zajlik. Most vannak már politológusi elemzések, amelyek azt mondják, hogy bizony itt a Magyar Péterre ráéghet ez a történet, mert ugye ő adott egy május 31-i határidőt, és június közepe is elmúlt, és nem történt még semmi. Nyilván Súlyog a maga eszközeivel, mindenfajta nyilatkozattal, ilyen-olyan panasszal a Velencei Bizottsághoz, stb. Próbál küzdeni magyar szándéka ellen, illetve hirtelen megjelent az alkotmányosság és a demokrácia intenzív féltése. Ennek egy újabb fejezetének tudom be azt, hogy Súlyog most nem mindent írt alá, amit a miniszterelnök odaadott.
2: Pedig hát azt
4: de én is azt gondolom,
2: lesz.
4: Igen, félig.
3: Kicsit
4: félig
3: be kell tartani, kicsit be kell tartani, de egyébként én meg azt gondolom, hogy ez Súlyog Tamásra ég rá. Tehát Magyar Péternek egy kicsit megnehezíti a dolgát, de hát ez Súlyog Tamásra ég rá. Hát
4: Súlyog Tamásra már minden ráéget.
3: Igen.
4: Súlyog Tamásra már nem tud mi ráéget.
3: Igen, de eddig csak a becenevét ismerte a magyar nép, és hogyha most még fut 3-4 kört, akkor a valódi nevét is meg fogja ismerni, és nem, tehát Nem elegáns, és azért a magyart megtévesztette azzal, hogy ráutaló magatartást tartott, tanúsított, amikor először találkoztak. Tudod, amikor megkérdezte, hogy kinél kell benyújtani a lemondását. Tehát azt hitte Magyar Péter, hogy ezt elegánsan megoldják, hát nem.
2: Hát lehet, hogy akkor még ő is úgy gondolta, mármint az államfő.
3: Akkor még
2: lehet,
3: nem hogy tudta, hogy gondolja.
2: Lehet, hogy lemond. Arról mit gondolsz, amit Dávid mondott, ugye május 31 volt a határidő, addig adott Sólyog Tamásnak határidőt Magyar Péter, aztán beszélt vele, most múlt héten itt egyébként elmondta, hogy újra kér majd egy találkozót, hogy jobb belátásra bírja, nem tudunk róla, hogy ez a találkozó megtörtént volna. Tehát elemzők szerint Somogyi Zoltán tudom idézni, például azt mondja, hogy gyengítheti Magyar Péter pozícióját, hogyha erőt akar felmutatni, majd utána nem cselekszik. És ő nem arra gondol, hogy nyilván nem csak ennyit mondott, hogy most még nem mondott le, vagy nem sikerült lemondatni, hanem nem látszik azt sem, hogy hogyan távolítanál, és ugye ott van még a többi vezető is.
3: Hát Magyar megpróbálta elegánsan csinálni, nem lehet, megcsinálja máshogy. Tehát én azért nem nagyon féltem, tehát én nézem a plenáris üléseket teljes hozban. Szóval az, amit a miniszterelnök ott produkál, az számomra egészen biztossá teszi, hogy ezt meg fogják oldani. Valahogy nem olyan szépen, nem olyan elegánsan, nem olyan elegáns jogszabálya, meg fogják oldani.
4: Hát mondjuk az elegancia az, hogy mondjam, akkor ezek szerint szubjektív dolog. Sok mindent lehet mondani Magyar Péter politikai taktikájára, de mondjuk a súlyokkal szemben az elegancia szót nem nagyon
3: használnám. Én a jogi megoldásokra gondolok, nem a verbalitásra, mert verbalitásban tényleg vannak egészen
4: hát
3: érdekes.
4: A jogi megoldást még nem látjuk, mert ugye azt mondta, annyi az ígéret, hogy megvannak egy kétharmados többségnek az jogi eszközei arra, hogy elmozdítsák. Most jövő héten újra rendkívüli ülések lesznek a parlamentben, ki tudja, hogy nem abban a csomagban lesz egy olyan törvényjavaslat, amiből majd tudjuk a részleteket. És hangsúlyozom, azért ez fontos tudni, hogy nem csak Sólyog Tamásról van szó. Szóval nyilván ő a fő trófea a kormányfő
3: számára. Szerintem nem a fő trófea.
4: Most úgy értve a felszólított, a lemondásra felszólított emberek közül, és lám, milyen érdekes, hogy a lemondásra felszólított egyébként még a korábbi kormány által kinevezett állami vezetők, bizony nem mindegyik olyan, mint Sólyog Tamás. Lássuk, nézzük az ÁSZ-nak az elnökét, aki egy váratlan húzással, ugye tulajdonképpen hogy mondjam, Magyar Péter keze alá játszik egy döntés.
2: Mindjárt kitérünk meg erre is egyébként, ha már ezt a hírt említetted, de ugye azt mondod, hogy elegáns akart.
3: Jogilag elegáns, nem vagyok
2: jogilag,
3: jogász.
2: Én sem vagyok jogász, de lehet, hogy ezt akarta megúszni, tehát a jogi formulát, mert egyébként most több kritika is éri már most a kormányt, nem csak ebben a kérdésben, az Amnesty, a Transparency, a Helsinki Bizottság, a Political Capital, nagyjából mindenkit felsoroltam, és kritikát fogalmaz meg több okból. Az egyik a migráns kérdés, arról itt egyébként tegnap beszéltünk viszonylag hosszan, hogy ugyanazt viszik tovább, mint a Fidesz. Másrészt megemelték a kivételes és sürgős eljárások számát, vagy az egyéni képviselő indítványok esetében a társadalmi vitákat kikerülik. Szóval ezekről a kritikákról mit gondoltok? Koraiak, nincs még helyük, vagy igenis idejük van, vagy mert nem attól függ, hogy hány napig kormányoznak.
3: Természetesen, hogyha van egy ilyen komoly cég, mint a Transparency, akkor ők fogalmazzanak meg kritikát, hiszen az a dolguk. Ezt tették korábban is, ezt várjuk el tőlük később is. Én, mint egyszerű közéletet kedvelő szavazó polgár, az én türelmem még tart. És én pontosan látom azt, hogy ez a sürgősséggel a házszabálymódosítás az azt a célt szolgálja, hogy ezt a töménytelen mennyiségű törvényalkotó munkát pont az ország érdekében el tudják végezni. Abban van egy olyan kritérium, hogy 27. január 1-én visszaáll a korábbi mértékrenek a módja, tehát erre az időszakra kérnek felhatalmazást, mert amit az Orbán kormány nem csinált meg éveken keresztül, azt nekik most pótolni kell augusztus végéig.
4: Szerintem ez világlátás, szubjektum az egész, például a migráns kérdésben a Tisza párt állás, vagy a kormány álláspontja, ez valóban hasonlít a Fideszéhez. Én ebben különösebb kivetnivalót nem látok. A Fidesz ebbe szerintem egy kicsit fel is sült, ugye azt mondta, hogy a migrációs paktumot biztos alá, vagy végre fogja hajtani az új kormány, hát ezt ugye már bejelentették, hogy ezt így nem. Hozzáteszem, ezzel nekem semmifajta problémám nincs, ugye itt a kritikák abból fakadtak, hogy egy meglehetősen humánus és a migránsokkal nagyon-nagyon barátságos szervezet, illetve kettő, azt mondta, hogy túlságosan sokat migránsozik jelenleg a Tisza párt, vagy a kormány, valami ez volt a lényege. Én azt gondolom, hogy ezzel kivetni való nincsen. A mostani törvénykezési dömpingben jogilag abszolút értem a kritikát. Nyilván, hogyha ez egy év múlva így zajlik, akkor a vészcsengő mindenféleképpen hangosan fog szólni. Itt akkor, amikor nem lesz nyári szünet, mert egész nyáron bennül mindenki a parlamentben, mert a Tisza át akarja verni az új magyar általa elképzelt.
3: Át akarja verni
4: a törvényeket a parlamenten, az általa elképzelt új Magyarországot létrehozni. Ennek ez az útja. Ugyanakkor meg amit nem hoznak föl, engem például sokkal jobban zavar, hogy Nagy Imre rokonát nem hívták meg az elmúlt napokban az állami ünnepségre. Vagy legalábbis 8-kor, elmondások szerint 8 órakor kaptak, hogy 9 órára legyenek ott. Ezt sokkal nagyobb problémának tartom, ez ugyanis stílusbeli probléma. Az, hogyha valakinek ez nem jut eszébe, ez szerintem sokkal nagyobb baj, mint hogy aktuál politikai kérdésekkel.
3: Bekerülsz egy ilyen hivatalba, egy miniszterelnökségbe, átadás-átvétel mérhetetlen dolgod van, potyognak ki a kifizetetlen számlák a szekrényekből, lehet, hibázni lehet, és nem is lehet
4: hiba. Nem azt mondom, ez zavar, én nem azt mondom, hogy keresztre kell feszíteni.
3: Egyébként,
4: ez sok, egyébként erre azért egyébként eszébe kéne, hogy jussonak.
3: Amihez viszont valamennyire értek az, hogy ki hogy kommunikál, és a Fidesz nagyon erősen próbálja azokat a témákat az órára húzni magyarnak, amiben azt hiszik, hogy majd hibázni fog, és akkor majd fel lehet ellen használni, mint Márki-Zay Péter ellen azt a félmondatot az interjúban, ezen igyekeznek. De hogyha az ember az egészet végignézi, akkor például olyan mondatot is meghal, amikor a miniszterelnök azt mondja a fideszes frakciónak, hogy és azért néha lehetne a migráns szó helyett a menekültet is használni. Tehát azért ez szerintem a parlament falai között egy párbeszédben ez egy nagyon fontos kijelentés, hogy egy kicsit azért ezt a szemléletet, ezt meg kell változtatni.
2: No, a legfőbb ügyész, akkor beszéljünk még erről, hogy a helyén van, és azt ugye elmondta korábban is, hogy nem akar lemondani. Ma Magyar Péter a HVG cikke után azonnali belső vizsgálatot rendelt el, egyébként ugye az aranykonvoj ügyről van szó, és közben a HVG azt is írja, hogy az ő információik szerint a legfőbb ügyész elmozdítását is elősegítheti a főügyész lemondása. Ez azt írják, hogy egy valóságos belháború tört ki az ügyészségen. Ti mit láttok ebből az ügyből?
4: Semmit, mert nem vagyunk az ügyészségen. Ezek állítások, amelyeknek a valóságtartalmát, vagy a helyzeti valóságtartalmát elég nehéz megállapítani. Nem állt még ki egyetlen egy ügyész se arccal, és mondta azt, hogy igen, itt tulajdonképpen romokban van az igazságszolgáltatás legfelsőbb szintje Magyarországon, és komoly lemondások válthatóak. Ez nem azt jelenti, hogy nem így van. Nem azt jelenti, hogy ne lennének ilyen jellegű konfliktusok. Ahogy én hallottam, vannak problémák. De itt megint az a kérdés, hogy ugye a legfőbb ügyész elmozdítása megint egy sarkalatos kérdés. Itt most, mintha valami olyasmi felé menne a történet, hogy ez az aranykonvoj ügy, ami tény és való, hogy rengeteg sok sebből vérzik. Ez majd elhozhatja a jelenlegi kormány reményei szerint azt, hogy lemondásra kényszerítik mondjuk az ügyészségnek a főnökét. Ezt nem tudjuk, hiszen Sólyog Tamás esetében is az volt, hogy hát ezt majd pillanatok alatt le lesz játszva, még ott a határidő is, eltelt a határidő, és még mindig nem történt meg. Szerintem Nostradamus az, aki ezt tudja.
3: A aranykonvojban egyébként a Sólyog Tamás rátermettsége is megkérdőjelezhető, tehát azért ez egy elég érdekes történet. Az biztos, hogy vita van a ügyészek között, ezt a lemondás is bizonyította. Az meg, hogy nem áll ki a nyilvánosság elé, az azt jelzi, hogy azért a szakma az az elsődleges számára, tehát ő a véleményét megfogalmazta, a lemondását beadta, és nem megy el nyilatkozgatni, és nem kezdi el megmondani azokat, akikkel vitája volt. Szerintem ez is ki fog derülni pillanatokon belül.
2: És abból mit látok, amit egy fél mondattal említettél, hogy az ÁSZ vezetője tegnap este érkezett egyébként adás előtt a Hír nem sokkal, az integritás hatóság elnökének a felmentését kezdeményezte. Ő egyébként mára reagált, ő úgy fogalmazott, hogy a bukott hatalom egyik utolsó embere politikai küldetést teljesít, ezért is akartam idehozni a témát. Hol ebből mit láttok? Kinek jelenti, teljesít?
4: Ez azt jelenti, ez a mondat alapján, de hogy lehet, hogy nem jól értem, hogy az ÁSZ elnöke, aki ugye Varga Judit jelenlegi párja, az elkezdett szimpatizálni Magyar Péterrel? Vagy én ezt rosszul értem? Mert ez a mondat ezt jelenti, én legalábbis úgy értem.
3: Én nem tudom ezeket a mondatokat, hogy mit jelentenek. az a mondat, azt sem tudom, hogy hogy értendő, amit Magyar Péter a parlamentben mondott, szintén a plenáris ülésen, amikor ezt szóvá tették, vagy az órára húzták, hogy pont az ÁSZ elnökének, aki szintén a listán van, annak kell elbocsátani a szóban forgó urat, akkor azt mondta, hogy jól cselekedjen. Tehát valami olyasmit nem tudom szó szerint idézni, de egy olyan szót használt, amit úgy is lehet érteni, meg így is lehet érteni, tehát a királynőt megölni nem kell, féljetek. Tehát ez egy ilyen mondat volt, nem tudtam, hogy ezt hogy gondolta Magyar Péter, és hát úgy gondolta Vind is, hogy akkor elmozdítja.
2: Akkor legyen, ne féljem, ő sem. Na, menjünk még egy témára, mert nem sok időnk van, egy-egy mondat maradt körülbelül. Tömeges elbocsátások kezdődtek a Mediaverse-nél. Ugye a médiapiac értesülései szerint már 400 felett van az elbocsátottak száma. Számítottatok-e erre ilyen gyorsan?
3: Én azt hittem, hogy tartalékoltak egy kis pénzt, ebből látszik, hogy ez csak propaganda volt, és amikor nincs szükség a propagandára, az újságírásra nincs szükség, de hát ez nem is volt újságírás.
4: Abszolút, Lávid. Számítani lehetett rá.
2: Számítani lehetett rá? Igen. Ilyen gyorsan?
4: Igen.
2: Ugye a kérdés, még azért van annyi időnk, hogy arról beszélünk, hogy ugye ők azt mondják, hogy az online jelenlét felé akarnak elmenni, meg hát nyilván az olvasókra számítanak, megéle majd a piacról, kimaradhat itt állva a piacon szerinted?
3: Aki jó, az állva maradhat, van rá példa. Ma néztem meg pont ennek az ügynek a kapcsán azt, amikor az Indextől eljöttek a telexesek és állva maradtak, ott vannak, megcsinálták, jó. Ezt javaslom a kollégáknak is.
4: Hitelességi kérdésről van szó szerintem. Tehát az olvasói táborok még akkor is, hogyha nem a mostani kormánnyal szimpatizálnak, azt fogják vizsgálni, hogy az ő jobboldali közösségükben mennyire hitelesek azok az arcok, akik bármilyen online platformon megjelennek. A választások után egy borzasztó nagy csalódás van. A Fidesz szavazók túlnyomó többsége becsapva érzi magát, és ennek a harsonája volt nagyon sok olyan jobboldali portál, aki a jövőben bizalmat kér, és azt mondja, hogy az egyetlen ellenzéki hang lesz, amiben egyébként én kétkedek, hogy az egyetlen lesz, de nagy kérdés, hogy a hitelességüket hogy tudják megőrizni, ha egyáltalán még megőrizni.
3: És jól érzi a jobboldali szavazó, mert őt becsapták, én is ezt gondolom.
2: Köszönöm, hogy jöttetek.
0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, ütjük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
2: Barassi Zsolt közgazdásszal folytatjuk a Hold alapkezelő portfólió kezelője. Jó reggelt kívánok!
3: Üdvözlök mindenkit!
2: Mindenki nagyon örül, 350 alatt az euró, 302 a dollár árfolyam, erős a forint, legalábbis szalagcímek szintjén mindenki nagyon örül. Másfelől meg úgy tűnik, hogy nem feltétlenül, rengeteg gazdálkodó szervezet kifejezetten komoly bajról számol be. Mi itt az igazi kép?
3: Hát ugye ez olyan, mint amikor a lakásár fölmegy, akkor örül az eladó, bosszankodik a vevő, tehát hogy mindig két oldala van a piacnak, és itt igen, az, aki abból él, hogy exportál magyarul, devizában értékesít, és a költségei forintban vannak, annak rossz, hogyha a forint erősödik, amiben ugye a költségei vannak, és a deviza gyengül, amiben pedig a bevétele van. Tehát ők azok, akik bosszankodnak, és ugye, de mivel a magyar gazdaságnak fontos szereplője az exportszektor, ezért ez egy olyan dolog, amire oda kell figyelni, amikor ők aggódnak, akkor valószínűleg mindenkinek aggódnia kell egy kicsit. És igazából a probléma az van ezzel a gyors erősödéssel volt. Tehát 350-en azért volt sokat az euróforint az elmúlt években.
2: 6 évvel ezelőtt, meg 5.
3: Igen, tehát az a baj...
2: Elszoktunk ettől az árfolyamtól.
3: Elszoktunk, meg az a baj nyilván, hogy akkor sokan nem fedeznek, hiszen hozzá voltak szokták. Tehát ugye fedezni ezt lehet, tehát azt lehet csinálni, hogy az ember előre eladja a devizáját, évekre, egy-két évre előre, és akkor nem érinti ez ennyire károsan. Csak az a baj, hogy hozzá lettek szoktatva az exportszektor is, hogy a forint folyamatosan gyengül, sőt, még akik a tőzsdén ügykedünk, mi is hozzá voltunk szoktatva, hogy folyamatosan gyengül a forint, és aztán ebben ugye egy éles váltás lett, hát nagyjából már egy-másfél éve, amikor ugye egyre valószínűbbé vált, hogy itt rendszerváltás lesz, vagy nem tudom, mi, hogy hívjam, aminek azt következtében aztán részben ezért elindult egy folyamatos forint erősödés, ami április 12 után aztán pedig extra sebességbe kapcsolt, és ez a sebesség, meg dinamika, tehát ez az, amihez nehéz alkalmazkodnia, például az export szektor.
2: Két évvel ezelőtt még arról beszéltünk, amikor 420 felé járt az euró árfolyam, hogy hát ezt 450-re is taksálják nagyon sokan. Most úgy hírlik, hogy arra tesznek befektetők, hogy lehet ez 330 is. Ez óriási változás, egyharmados erősödés.
3: Hát igen, de hát ilyen óriási változás történt az országban. Tehát az, hogy nyugati integráció vagy dezintegráció felé visz egy kormány egy országot, az óriási különbség. És ezért nem értem, én ezt már kétszer is elmondtam, hogy az MNB azt csinálja, igazából ez minden nagy szervezetre elmondható, hogy biztonságosan játszik. Mi azt csináljuk, mint az összes többi jegybank. Az összes többi jegybank az a kamatemelésen gondolkozik. És az MNB-nek pedig egy óriási kamatot kellett volna csökkentenie, mert a forint erősödése mögött részben az van, hogy még mindig óriási a kamat itt. Most már Lengyelországhoz képest nem, de az alapkamat még mindig jóval magasabb, mindig 250 bázisponttal magasabb. Tehát ezen óriásit lehet csökkenteni, mert ez a 250 bázisponttal magasabb kamat, ez azért volt, mert a Fidesz az egy ilyen óriási kockázati fölárat jelentett Magyarország számára, most már nem kéne fizetnünk. De az MNB ezt nem hajlandó meglépni azt, hogy ez egy ilyen...
2: Hát mert ő meg az inflációval van elfoglalva.
3: Igen, csak ugye az inflációval 100 bázisponttal alacsonyabb kamat mellett is el lehet foglalva. Tehát, hogy ugye, ha az MNB azt csinálja, mint az összes többi ország jegybankja, Amerika, LKB, lengyelek, stb., az infláció miatt aggódnak. Észre kell venni Magyarországon, és ugye Magyarországon is általában mindig azok a gazdasági folyamatok zajlanak, mint az összes többi országban. Kivéve most, mert itt volt egy óriási változás. Tehát itt volt egy az, amitől 350-ig erősödött a forint. Tehát nem én mondom, hogy itt óriási változás, hanem a piac mondja, hogy itt óriási változás történt, és erre szerintem kellett volna lépni az MNB-nek, csak ugye, ha azt csinálom, mint a többi egyben, akkor nem tudok hibázni, vagy legalább akkor van kire mutogatnom, hogy hiszen én csak azt csináltam.
2: Mert hogy az MNB most erősíti voltak éppen az árfolyamot is, miközben az inflációra figyel.
3: Azzal erősíti, hogy ilyen magasan tartja az alapkamatot.
2: Érdemes forintot venni,
3: forintot tartani, hiszen kapom ezt a magas kamatot, és nagyon vicces, mert nekem most már meggyőződésem, hogy ezzel szemben az MNB azt tudja csinálni, és csinálja is, hogy devizát vásárol. Tehát növeli folyamatosan a devizatartalékát, ami, hogyha ugye euró-dollárt vásárol, az azt jelenti, hogy forintot ad el, és amiből eladunk egyre többet, annak csökkentjük az árát. Tehát, hogyha ha nem ezt csinálná az MNB, akkor lehet, hogy már 3,40-en járna az euró-forint, de szerintem van egy ilyen és ez nem, tehát ez csinálja a svájci jegybank, csinálja a cseh jegybank. A svájci jegybanknak azért olyan óriási az devizatartaléka, mert neki folyamatosan el kell adniuk svájci frankot, hogy ne erősödjön túlságosan. És most a magyar forint is ebbe a cipőbe lépett, amit el lehetne kerülni egy egyszerű nagyobb kamatvágással, de az meg túl húszáros.
2: Hát elméletileg jövő héten van egy kamatdöntés.
3: De ott megint az
2: várható?
3: Akkor ugye most a Hormuzi szorosban jött egy nagy megoldás, idézőjelbe megoldás, aminek az az eredmény, hogy esik az olajár, és ez hirtelen kiveszi az infláció alól is a szelet, tehát sőt megfordul. És így ezzel együtt már várható, csak hát nem az a 25 bázispont kéne, ami várható, hanem 75 bázispont van beárazott. Tehát azt, hogy a következő egy év során az MNB 75 bázispontot fog vágni.
2: Nagyjából. Az 0,75-öt jelent 0%-ban.
3: Tehát 1%-ot se. És szerintem ennél jóval drasztikusabb lépésekre lenne szükség, de valószínűleg az lesz, hogy következő kamadöntő ülésen valószínűleg vágnak majd, de csak egy kicsit.
2: Az meg olyan nagyon sokat nem jelent az árfolyam szempontjából. A német autógyárak mennyire vannak most nehéz helyzetben itt Magyarországon? Ugye a német autógyárak jelenléte az nagyon fontos a magyar gazdaságnak. Hát ugye ők is exportálnak innen.
3: Ők is exportálnak. Ugye ők is az, hogy az előző kormánynak volt egy ilyen explicit célja, hogy a forintot folyamatosan gyengíti, annak az volt az oka, hogy pont az ilyen összeszerelő dolgok, ahol alacsony a hozzáadott érték, és ahol a munkabér sokat számít, ugye a munkabért euróban ezzel lehet alacsonyan tartani. Tehát hiába emelkedik a magyar munkabér, nagyon emelkedett az elmúlt években, hogyha folyamatosan gyengül mellé a forint, akkor euróban ez nem emelkedik. És igen, tehát ezt most például a német autógyártók is észreveszik, csak ők azok, akik a legkevésbé miatt a legkevésbé kell aggódni. Tehát ő náluk azért a teljes láncban nagy a hozzáadott érték, azokat a gyárakat nagyon nehéz elköltöztetni egyszer csak. Tehát, és harmadik pedig ők azok, akik képesek arra, hogy fedezzenek. Tehát, hogy ők meg tudják azt oldani, hogy ezt a gyors, meg rövid távú forint erősödést ezt kibekeljék. Tehát nem miattuk aggódnék. Én azok miatt a kis export cégek miatt aggódnék, a magyar KKV-szektor miatt, ahol ez tényleg ez ilyen élethalál harc, hogy 3,50 vagy 3,80 a forint, és most 3,50 a forint.
2: Azt mondják, hogy most itt van egy lélektani határ valahol 348 körül. Nem, érdekes módon nem 350-nél.
3: Ezt gondolom ilyen technikai jellemzés alapon. Tehát az, hogy a tőzsdén hogyan kereskedünk, két nagy iskola van. Az egyik a fundamentális kereskedés, az, hogy valaminek megmérem az értékét egy vállalatnak, mennyi profitot termel, és akkor ezért mennyit vagyok hajlandó. A másik pedig technikai kereskedés, ami viszont semmi más nem csinál, csak az árfolyamát figyeli annak a részvénynek, búzának, teljesen mindegy, hogy minek, és abból próbál leszűrni következtetést, hogy amikor a múltban valami ilyen alakzatot láttam a csárton, akkor ez is ez történt, és ezt próbálja integrálni. Ez egy ilyen kicsit inkább a misztikum kategória, az ilyen erős támaszszint, vagy az erős ellenállás. Van, aztán majd nem lesz.
2: Ha tehát, sokan mondják, akkor előbb-utóbb lesz, mert akkor elhisszük.
3: Egy darabig, igen, de aztán, hogyha a fundamentumok tovább erősödnek, tehát teszem azt, hogyha váratlanul az MNB nem csökkentene kamatot, vagy nem csökkentene elég gyorsan kamatot, akkor ez tovább erősödne, és akkor egyszer csak mégsem volt támasz, mert a fundamentumok ezt fölül tudják írni.
2: A nyaralni indulókon kívül kinek jó ez az erős árfolyam?
3: Az importőröknek. Tehát az, aki egy iPhone-t szeretne venni, annak is. Ez az iPhone az dollárban van árazva, és hogyha kevesebb forintot kell adni egy dollárért, akkor forintban annak lefog.
2: Az a tapasztalat, hogy ezt mi megkapjuk, ezt az árfolyam erősödést?
3: Verseny van. Tehát hogyha, és pont ez volt a baj az előző kormánnyal, hogy ezt verte szét, ezt a versenyt, meg a láthatatlan kezet. Tehát amikor egy Aldit meg egy Lidl-t azért cseszekedtek, hogy mennyit keresnek, és ezért aztán árréstopp van, akkor tudni kellett, hogy az Aldi, meg a Lidl, meg az összes többi kereskedelmi lánc, az 2-3%-os árréssel dolgozik. Tehát ha van 100 milliárd forint árbevétele, akkor ő 2 milliárd forint profitot keres. És az úgy, hogy el van osztva az összes termékre. Van, amiken jelenképp mesterséges, van, amiken megkeres. És ez a verseny, ez öldöklő. Tehát az Aldi, meg a Lidl, meg a Tesco, meg a satöbbi, ezek azt akarják, hogy hozzámenjenek az emberek. És ezt hogy tudja csinálni? Általában úgy jár, hogy nem drága. Aha. Tehát, hogyha ha ez a verseny megszűnik, és amikor egy kormány nagyon beavatkozik a gazdaságba, akkor meg tud szűnni, ha ez a verseny megszűnik, akkor aggódni kell amiatt, hogy megkapjuk-e. Onnantól kezdve, hogy újra működik itt a piac, a láthatatlan kéz a gazdaság, onnantól kezdve nem kell emiatt aggódni, akkor ez megoldja. Tehát ezek ilyen misztikumok, hogy hú, a Tesco, meg az Aldi, meg a Lidl, azok majd összeesküsznek a magyar ember ellen, tehát nem ez történik, meg kell nézni a világ összes országában, a Tesco, meg Aldi, meg Lidl, mindenhol ez a 2-3%-os marginjuk van. Tehát nem lehet azt mondani, hogy majd itt a magyarokkal kicsesznek. A magyarokkal egyetlen egy esetben csesznek ki, hogyha a magyar kormány kicseszik ezekkel a vállalatokkal, mert akkor valahogy, mint ahogy a benzinkutas is, amikor évekig veszteséggel kell árulni a benzint, akkor utána évekig meg extra gyereséggel fog járulni, hogy valahogy egyensúlyba jöjjön. És hogyha innentől kezdve, hogy működik a verseny, akkor onnantól kezdve azt fogja rászorítani ezeket a cégeket, hogy csak 2-3%-os árésük legyen.
2: Köszönjük ezt a reggeli lendületes előadást. Balázs is volt, köszönöm szépen.
3: Köszönöm szépen.
1: Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A

műsorokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegondal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
2: Megint Mészáros Lőrinc lett a leggazdagabb magyar. A vagyona egy év alatt 182 milliárd forinttal nőtt. Derül ki a frissen megjelent 100 leggazdagabb magyar. A vagyona egy év alatt 182 milliárd

0: Osztanám az egyik a publikus adatok, tehát amik megjelennek az elektronikus nyilvántartásokba, tehát a különböző cégek különböző adatai, nyereség, árbevétel, EBITDA, stb. A másik pedig az, amit mi személyesen kapunk, az az információ, amit személyesen kapunk az érintettektől. És ebben a történetben azt gondolom, ez utóbbi a meghatározó, ez a fontos, mert a személyes kontaktust, és ezt az elmúlt 25 év azt gondolom megerősítette, semmi sem helyettesíti.
1: Sokan nem válaszolnak, vagy sokan kérik, hogy ne legyenek benne a listában?
0: Jó, ez mindig így van. Idén különösen azért volt nagy az izgalom, mert az a vagyonadó miatt nem az, hogy benne vannak, csak hogy mennyire legyen az összeg, hogy milyen vagyonnal szerepeljenek, mert ugye ez most igen, nagy izgalomban tartja a magyar vagyonosokat, és a másik pedig az, ugye, hogyha igaz a tervezett első verziója, akkor 1 milliárd fölötti vagyont meg fogják adóztatni, tehát mindenki, aki ebbe benne van, és ugye idén 20 milliárd volt a belépési küszöb, az biztos súlyos adót fog fizetni.
1: Meg tudjuk mutatni egyébként a top 15-öt. Idén nem voltak nagy meglepetések, legalábbis az élbolyban nem, de van, amit kiemelnél, mert mondjuk meglepet vagy változott tavalyhoz képest?
0: Én azt emelném ki, hogy az első 10-be bekerült végre egy olyan ember, aki nem Magyarországon világhírű, hanem olyan terméket gyárt, ami után kapkodnak az egész világon, és ez egy high-tech termék, nem, sajnos nem a tokai bor, vagy a gyulai kolbász, hanem ez egy olyan speciális és nagy precizitással működő mérőműszer család, ha jól értettem, amit mindenki, a világ nagy chipgyártóitól kezdve az összes high-tech cég alkalmaz.
1: Ő a tizedik?
0: Ő a tizedik, igen. Dr. Pavelka Tiborról van szó. Aki 35 évig építette fizikusként a cégét.
1: Ugye összességében a 100 leggazdagabb vagyona nőtt. Ki jön őt a legjobban?
0: Hát természetesen, aki az élen áll, az én őt nagyobb mértékben 165 milliárd forinttal, de Csányi Sándorra is 115 milliárddal nőtt egy év alatt. Ez azért érdekes, mert az összvagyon növekedése idén sokkal kevesebb volt, mint egy évvel korábban. És ez azért volt szembeszökő, mert a magyar gazdaság az egyáltalán nem nőtt 4 éve, miközben a leggazdagabbak vagyona a tavalyi évben 20%-kal növekedett.
1: Hát akkor a vagyon koncentráció az tovább nőtt, vagy erősödött.
0: Így van.
1: Arról is beszélünk, hogy a kiadvány a 100 leggazdagabb magyar 25. éve jelent meg.
0: Így
1: azért
0: van.
1: Ez sok, negyed század. Mit mutat meg a negyed század a hazai tőkés osztályból? Tehát milyen tanulságokat tudsz te levonni? Mi a legszembetűnőbb az elmúlt 25 évben?
0: Én tanulságot nem tudok levonni, ez az elemzők, szociológusok, mit tudom én, kinek a feladata. Egyre mutatnék rá, ami nagyon érdekes. A 2002-es első 10-ből ma is 6-an ott vannak az élbolyban. És hogyha hozzáteszük, hogy 3-an már elhunytak, 1 külföldre költözött, akkor különösen érdekes, hogy 25 év alatt meg tudták őrizni a vezető pozíciójukat, és tudták gyarapítani legalább olyan tempóban a vagyonukat, hogy bent legyenek az élbolyban.
1: Voltak nagyobb megbicsaklások? Tehát itt tipikusan 2008-2009 ilyen válság.
0: 2008, de a Covid volt. A Covid volt az első és az egyetlen olyan év, amikor jelentősen csökkent a 100 vagyona. De utána gyorsan visszaállt a korábbi szintre, tehát ez egy időleges visszaesés volt csak.
1: Azt te látod a listán, hogy hány olyan vállalkozó került fel, aki egészen biztosan a politikának köszönheti vagyonát, és azt, hogy ott van a listán.
0: A politikának vagy a NER-nek?
1: Mit a kettőnek?
0: A politikának és a NER-nek.
1: Legyen
0: hát,
1: így.
0: Olyan 13-15, akik direkt kapcsolatban vannak, vagy voltak a NER-rel. Tehát ezért is lesz roppant érdekes a jövő évi szám, mert ugye ezek a urak, sajnos többségében urak, hiszen csak 2 van, tehát ezek az urak a NER-es pájzt telerakták befőttel. Majd meglátjuk, hogy jövőre ebből a befőttből mennyi marad.
1: De mire számít? Azt hallottam a Klubrádióban, azt mondtad, hogy az élbolyban is lehet változás.
0: Biztos.
1: De

0: miért gondolod ezt? Tehát most én megnéztem, hogy mennyire, tehát azt el tudod képzelni, hogy mondjuk Mészáros Lőrinc veszt 700 milliárd, a különbség, nagyon nagy a különbség az első és a második helyzet között is, tehát az óriási összeg.
1: Igen, de ha belegondolsz abba, hogy az első helyzet az, ha azt mondom, hogy NER-diszkontot alkalmazunk, akkor legalább 30-35%-os NER-diszkontot kellene beépítenünk a vagyonba, ezt nem tettük meg idén, a második helyzetnél pedig ilyen nem nagyon van. Tehát könnyen lehet, hogy az első 10...
0: De attól, bocsánat, hogy közben nem biztos, hogy ezt elveszti, vagy a NER-diszkont alatt pontosan mit értesz?
1: Hát azt értem, hogy, hogy állami megbízások, lezsírozott közbeszerzések nélkül mennyi lenne az árbevétele és a nyeresége. Tehát ez könnyen belátható, hogy már az elmúlt évben is ez jelentős tényező volt, mert kevesebb volt a közbeszerzés, kevesebb volt az állami pénz. Akik nem álltak közvetlen kapcsolatba a NER-rel, azoknak komoly érvágást jelentett ez.
0: Jó, hát azért, aki emlékszik rá, Mészáros Lőrinc vagyona a saját adóbevallása szerint, vagy 2011-ben volt 20 millió, 21?
1: Milliárd.
0: Milliárd, és a volt földtulajdona, volt felesben egy cége, annak volt egy milliárdos árbevétele, és abból nem tudom, 100-1000-szeres növekedés, tehát ami
1: kozmikus növekedés kozmikus volt növekedés. Valóban.
0: Még egy utolsó dolog, a kiadványban most is megjelent a legbefolyásosabb magyarok listája, hát itt viszont nagyon nagy változás van.
1: Igen, és ez az érdekes, és ez vetíti előre azt, hogy mi lesz jövőre. Hiszen az első 50 legbefolyásosabb személy közé 27 Tiszás került. Az első helyen, ami tavaly ugye az akkori miniszterelnök volt, oda Magyar Péter került, és Orbán Viktor a negyedik helyen lecsúszott még a dobogóról is. Megelőzte őt, érdekes mondom, Csányi Sándor, aki tavaly is második volt, idén is második legbefolyásosabb ember volt, és a harmadik Kapitány István lett, és csak utána következik Orbán Viktor.
0: Ezt a listát hogy állítjátok össze? Milyen szempontok
1: alapján? Ezt úgy, hogy készítünk egy 250-es listát, és ezt elküldjük szociológusoknak, üzletembereknek, közélet iránt érdeklődőknek, akik 1-100-ig szavaznak. Adnak rá, minden emberre adnak egy pontszámot. Ezt összesítjük, és így jön ki ez.
0: Hát köszönöm, hogy jöttél. Várjuk a következő év listáját. Érdekes lesz majd akkor is. Tehát addig még úgy
1: már
0: is
1: jössz. Már elkezdtünk dolgozni rajta.
0: Már elkezdtetek dolgozni. Köszönöm,
1: hogy jöttél. Én köszönöm a lehetőséget.

0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Június 17-e van, szerda reggel, jó reggelt kívánok a tévénézőknek és a Spirit FM hallgatóinak is. Horn Gáborral folytatjuk a műsort, a Republikon Alapítvány kuratóriumi elnökével. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt!
1: És hát én itt egy feltevést az előbb megfogalmaztam a híradó végén, hogy van, aki azt mondja, hogy ez egy szappanopera, amit látunk most a parlamentben. Én azt mondom, hogy valójában ez a politika. Te hogy gondolod?
2: Igen, én is azt gondolom, hogy nem szappanopera ez, és nem is sorozatműsor. Érdekes a politika, újból érdekessé vált. Én 16 évig ültem a parlament padsoraiban. Ott is voltak nagyon érdekes pillanatok, de nem volt folyamatosan izgalmas a dolog. Tehát voltak olyan fél órák, órák, amikor az ember úgy érezte, hogy itt történik valami. Most az ember úgy érzi, hogy folyamatosan a politika színterévé vált újra a parlament. Ja, Orbán nagyon tudatosan építette le ezt az egészet. Ugye nem járt be, 6 éven keresztül lényegében a rendeleti kormányzás következtében meg is szűnt a parlament működése. Talán 3 olyan alkalmat tudunk a 16 év alatt, ami emlékezetes, ugye amit az ellenzékemnek sikerült emlékezetesíteni. Most meg folyamatosan, elnézést a személyes élményért, de a feleségem évfélkor, amikor bemegyek a hálószobába, akkor nézi a Magyar Péter felszólalását, mert pedig nem érdekli őszintén a politika, már csak miattam sem, engem sose néz, mondhatom felháborodva, de hogy egyszerűen a magyar társadalomnak a politikának kevésbé elkötelezett része is úgy érzi, hogy köze van ehhez a dologhoz. Magyar és a Tisza azt az élményt adja meg, mintha rólunk szólna, sőt, mintha beleszólási lehetőség is lenne, mintha az az érzet ebben a folyamatosan látható politikai műsorban, mert ez egy műsor. Magyar elképesztő jó érzékkel csinálja ezt. Hát én nagyon sok pillanatot átéltem már a parlamentben, meg sok közvetítést néztem, de az, ami tegnap történt, ahogy felolvasta
1: a halálra ítélteket,
2: az hátborzongató volt. És olvasták már fel a parlamentbe ezt, tehát félretés ne essék, én is hallottam már, de ebben a környezetben, ahogy Orbán Balázst megszégyenítve, szerintem teljes joggal, ahogy a Fideszt helyretéve az egész álságos hazug világokkal, ahogy odahozva ennek a tegnapi napnak az emelkedettségét egy pillanat alatt, azért az egészen elképesztő volt, ahogy fölálltak ezek a fideszes képviselők, mert nem tudtak mit csinálni ugye a nevek felolvasásakor. Ezek mind olyan elemek, amik átkeretezik a politikát. Szerintem jó úton jár Magyar, nem tudom, meddig lehet ez bírni, nem tudom, mikor unja meg a közönség, egy csomó minden kérdés van. Szerintem egy idő után egy miniszterelnök nem ülhet állandóan a parlamentben, mert ugye nagyon-nagyon sok dolga van ugye egyébként, de ez itt és most szerintem hitelesíti mindazt, amit a magyarok ígértek és csinálnak.
1: Itt van az Európai Uniós ügyünk, ami ugye csak az első szinten szól arról, hogy pénz. Az alapszint az, hogy vissza kell szerezni Magyarország jogállami működését. És hát ezt követelte meg az Európai Unió, és ezzel kapcsolatosan születtek most újabb törvények. Ugye ez egy nagyon komoly törvénycsomag volt.
2: Én ezt mindig fontosnak tartom elmondani, most is elmondom neked, hogy azért az a bűn, amit Orbánék ezügyben elkövettek, az Orbán rendszer, hogy nem jöttek ezek a pénzek, hogy 2023 óta, amikor a leginkább kellett volna, akkor nem jutottunk hozzá ezekhez a forrásokhoz, ennek egy része egyébként a helyreállításhoz kapcsolódó pénz. Tehát azért lett volna, hogy ne legyen rossz az a 23, az a 24, az a 25. Ez megbocsáthatatlan bűn. Tehát nem arról van szó, hogy itt most utólag jó, most megkaptuk, mit ízéltek című történet, hanem elkövettek ténylegesen a hazánk ellen, az övé meg a miénk, tehát nem csak az övék, a közös hazánk ellen olyan bűnöket, amiket nem tud rendbehozni az, hogy most viszont megkapjuk. Ez a dolog egyik fele. A másik, hogy én tényleg azt gondolom, hogy visszamegyünk most az Európai Unióba. Az történik, hogy Orbánék lényegében tartalmilag kivezettek minket, ellenségnek tekintették az Európai Uniót, a szövetségeseinket kell úgy viselkedtek. Maga Orbán mondja, hogy én vagyok a külők között a bot, ugye ő idézi, hogy mi a feladata.
1: Na, akkor ő büszke volt erre.
2: Abszolút. És ugye elindul keleti irányba, az orosz agresszor irányába minden szempontból. Egy európai ellenes politika helyett most visszamegyünk abba a közösségbe, amit közösen vállaltunk. Tehát talán ugye két olyan sikeres, három sikeres népszavazás volt a elmúlt 31 néhány évben. Az egyik ugye a négy igenes népszavazás még a rendszerváltáskor, a másik a NATO és az Európai Uniós csatlakozás. Ezek olyan elemei a történetünknek, ahol közösen mondtuk azt, hogy mi ennek a közösségnek a tagjai vagyunk. Most az az érzetem ezzel a törvénycsomaggal, hogy visszaléptünk ebbe a közösségbe. Én ezt sokkal nagyobb jelentőségűen gondolom, mint azt, hogy jól most akkor hozzájuttok 6000 milliárdhoz, ami egyébként elképesztően sok pénz hozzátesz.
1: Azt mondja Michael McGrath, aki a demokráciáért, igazságügyért és jogállamiságért felelős Európai Uniós biztos, és pont most üléseztek kedden Luxemburgban az ezzel foglalkozó szakemberek az Európai Unióban, hogy jó az irány, de azért még várni kell arra, hogy meglássuk, hogy milyen lesz ez az új Magyarország. Ez némi bizonytalanságot is mutat, hogy végig tud-e menni a magyar kormány ezen az úton.
2: Igen, egyrészt korán sem olyan könnyű ez, mint gondolnánk, hiszen azért az a, csak hogy egy példát mondjak, a végtelen történet lenne, de nem hagyod majd, hogy ez az egész menekültügy, ahogy nem tudunk mit kezdeni, ahogy továbbra is migránsozunk, szerintem teljesen elfogadhatatlanul. Ez most a magyar Péter kormányára is igaz.
1: Ez az elmúlt 10 év hagyománya.
2: Az fölépült éve. Valami, beépült a lelkünkbe valami, amivel az új politikai elit nem tud, vagy nem akar, nem tudom szakítani. Tehát viszi tovább ezt a fajta idegen gyűlölő projektet, hogy azon vitatkozunk, hogy miért nem fogadunk be. Miközben egyrészt itt vannak, véletésnesség, hát ugye aki Budapesten él, az pontosan tudja, hogy mi a helyzet, de vidéki nagyvárosokban is ugyanezt lehet látni. Másrészt szükségünk van rájuk, harmadrészt van az Európai Uniónak egy közös problémája, amit együtt kell megoldanunk. Egyáltalán nem azt mondja az Unió, hogy be kell fogadni neked menekültet, én nem szeretem ezt a migrációt, hanem azt mondja, hogy segíts megoldani ezt a közös problémát. Megoldhatod pénzzel is, megoldhatod azzal, hogy technikai segítséget adsz azoknak, akik meg akarják ezt oldani, vagy meg kell nekik, ugye Olaszország nem tud mit kezdeni azzal, hogy nem tudja körbe keríteni a csizmát, hogy ne arra ugyatok, mindenki van egy kulcsa, aki fürödni akar a tengerbe, mert ugye kerítések vannak. Magyarországon is továbbra is átmennek menekültek évente 10000-vel. Meg kell kérdezni mondjuk az osztrák belügyminisztert erről. Tehát az sem igaz az az állítás, hogy nem mennek keresztül az országon.
1: Nem akarnak itt maradni,
2: mert nem vagyunk célállomás többek között egyébként az idegen gyűlölet okán. Tehát azt gondolom, hogy van még mit helyre tenni, ezt is helyre kell tennünk, meg kell felelnünk az elvárásnak.
1: Szerintem... Tehát Magyar Péter ebben nem árul zsákba a macskát, tehát egyrészt elmondja, igen, még a migráns szót használva, hogy Magyarország nem fog befogadni senkit, másfelől pedig arról beszél, hogy megtalálja a megoldását annak, hogy emiatt ne legyen büntetés alatt Magyarország. A lengyel példát szokta hozni, ugye a lengyelek hozzájárulnak a költségekhez, de nem fogadnak be.
2: És a lengyelek azért befogadtak millió számra ukránokat, tehát az ő helyzetük azért egy kicsit más, mert oda tényleg a ukrán menekültek elképesztő száma lehet megfigyelhető, amelyek egyébként haszonélvezője lett Lengyelország, félértés ne essék.
1: Munkaerő érkezett egy szakember.
2: Igen, igen. Azért mondom, hogy, hogy ilyen értelemben azt gondolom, hogy magyarnak ideje lenne elmondani, na de hogy hogyan. Tehát, mert hogy szükségünk van arra, hogy tudjuk, Torockai kérdezte meg ezt tőle, ritkán szoktam egyetérteni a szélsőjobbos Torockaival, de ebben igen, hogy lassan itt az ideje, hogy, hogy választ kapjunk arra, hogy na de hogyan is, mert ez, egy, ez is a közös dolgunk. Tehát van még hova lépni, de, még, de azért ez egy másik ország. Tehát abban az értelemben mégiscsak visszatért a közös gyökereinkhez, visszatértünk a 90-es rendszerváltáshoz, azt gondolom, hogy valami olyan irányba megy ez az ország, ami egy polgári demokratikus Magyarországot jelenthet, végtelenül hosszú idő, mire elérünk, mert ebből volt egy 16 éves luk az életünk történetében, ahol az ellenkező irányba mentünk.
1: Többször elhangzik az uniós biztostól, és ez mutatja azt, hogy ez mennyire szúrta a szemét az Európai Unió szakembereinek a Szuverenitásvédelmi Hivatal hétfői megszüntetése, hogy az alaptörvény módosítás kapcsán ezt is bevitték a parlament elé, és meg is szavazta a parlament. Ez Magyarországon számos jogvédőnek és civilnek, és épp ezt olyan gondolkozó embernek talán szúrta a szemét, hogy, hogy hát ennek mi dolga van itt. De az Európai Uniónak mi baja volt ezzel?
2: Hát azért az Európai Unió is szerintem nem kell annyira lebecsülnünk, hogy ne tudná, hogy mi folyt Magyarországon. A Szuverenitás Védelmi Hivatal a magyar demokrácia súlyos megsértése készült. A magyar társadalom civil részének, újságíróknak, szakmai szervezetének a vegzálására, a félelemkeltésre készült. Ezt a munkát végezte, effektíve ez történt. A fortélyos félelem eszközrendszere volt a Szuverenitás Védelmi Hivatal. Azért mondhatom büszkén, mert nem egy leíratukban magunk is, a Republikon Intézet is szerepel, ami engem kevésbé izgatott, de a kollégáimat, a fiatal kollégáim nem így voltak ezzel. Tehát azt kell mondanom, hogy bizonyos értelemben működött ez a félelemkeltő operátus. Én ismerek olyan civil szervezeteket, akik azért nem indultak el pályázatokon, mert nem akarták azt, hogy ők is belekerüljenek a nagy könyvbe. Tehát nem olyan egyszerű ez.
1: Ugye ezek külföldről finanszírozott pályázatok, igen, tehát amelyek a bűnt jelentették.
2: Igen, Európai Unió tagjaként, ha valaki elindul egy pályázaton, akkor fölkerülhet Lánci Tamás listájára, ami egy döbbenetes helyzet, azt kell mondanom, és ennek a megszüntetése az nem hogy elvárás, hanem a lehető leghamarabb megtörténő lépés. Én egyébként ugyanilyen gyorsaságot vártam volna el a média ügyben, a közmédia ügyében. Itt láthatóan egy nálam türelmesebb folyamat zajlik, de legalább most már látjuk, hogy hogyan fog meg.
1: Hát ez egy bonyolult folyamat.
2: Bonyolult, de...
1: Itt azért azt kimondani, hogy ebből elég az egyszerűbb, és megszüntetni, azt nem lehet megszüntetni.
2: Igen. Az én furcsa liberális szemléletemből akár be is lehetett volna zárni, tehát én nem tartottam valahogy tragédiának, ha mondjuk néhány hétig titeket nézünk híradóként, vagy az RTL klub híradóként, vagy akár a TV2-jét, mert azt mondjuk, hogy a királyi televíziónak az a fajta működése, ami volt, az elfogadhatatlan.
1: Hát az javarészt így is történik.
2: De mindegy, nem érdekes, csak azért mondom, hogy itt is történt lépés, itt is reményeim szerint lesz egy valódi közmédia nem sokára Magyarországon. Tehát azt kell mondanom, hogy, hogy türelmesnek kell lennünk, mert iszonyatosan nehéz ez a feladat, közben persze végtelenül türelmetlenek vagyunk, mert mindenki a saját területén szeretné, ha lenne gyorsan változás.
1: Visszakanyarodva az első felvetéshez. Igen, a pénzről beszél mindenki itt a tegnapi törvénycsomag kapcsán, de például az Európai Unió hetes cikke szerinti eljárásról, amely kapcsolatban ugyanez a szakember megfogalmazta, hogy hát azzal még várnunk kell, lássuk, hogy ez a tegnap elfogadott törvény, ez mire lesz jó.
2: Igen, tényleg azt kell mondanom, hogy, hogy a puding próbálja az evés, nem tudjuk, hogy hogyan fog ez működni. És én az Európai Unió részéről igenis fontosnak és pontosnak tartom azt, hogy, hogy nem adják bianko oda a csekket, miközben érdekeltek abba, hogy a Magyarország újból Európa részeként legyen, hogy nem mi legyünk az a minta, hogy hogyan lehet szétverni az Európai Uniót. Tehát van egyfajta komoly érdekeltség az Unió részéről Magyarország visszanyerésére, visszaszivágására, de ez egy olyan folyamat, ami azt gondolom, hogy a lépéseiben abba az irányba megyünk, de hát tényleg meg kell nézni, hogy valójában mi történik. Azért itt a szakmapolitikai viták elmaradása, az szerintem egy komoly kérdés. Tehát az, hogy van-e idő, van-e elég lehetőség arra, hogy társadalmi vita előző meg mondjuk egy ilyen típusú törvény benyújtását. Tudom, hogy minden nagyon sürgős.
1: Hát de előbb sürgetted a közmédia beszántását. Hát ott is egy társadalmi vitának kell eljönnie.
2: De szerintem egy civil szervezet éjjel kettőkor is ráér arra, mert ez a dolga, hogy megvitasson egy szakmai szervezet egy nagyon fontos törvényt. Tehát én azt gondolnám, hogy jó lenne, ha visszatérnénk például abba az irányba, hogy egy kormány úgy be egy fontos törvény előtte, ha kell, akkor éjjel, ha kell, akkor hajnalba lefolytatódik, azok a viták, ahol a érintett szakma hozzá tudja tenni a magáét, és ezután dönt a parlament. Tudom, hogy ez nehéz, de szerintem legalább menjünk ebbe az irányba.
1: Van most egy Európai Uniós nyomás a magyar kormányon?
2: Én nem látom ezt a nyomást, inkább az örömöt látom. Tehát én nem érzékel, türelmet látok az Európai Unió részéről. Amit nagyon akartak, hogy Ukrajnával elkezdődhessenek a tárgyalások, ezt megnyitotta Magyarország. Amit nagyon akartunk mi, hogy a 6000 milliárd euróhoz hozzáférjünk, ez megtörtént. Tehát azt gondolom, hogy a közös érdekek mentén megy ez a dolog. Nem lesz ez konfliktusmentes, lesznek komoly konfliktusok, de ez így van rendjén, a többi országnak is van az Unióval konfliktus.
1: Horn Gábor, köszönöm.
2: Én is köszönöm a lehetőséget.

0: sorozatokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jegerzuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en, hétfőnként 13 órakor. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Már a héten olcsóbb lehet a védett árnál a benzin és a gázolaj, állítja a miniszterelnök. Magyar Péter ezt a kőolaj világpiaci árának csökkenésével és a forint erősödésével magyarázta. A Független Benzinkutak Szövetsége a védett üzemanyagár kivezetését sürgeti. Vendégünk Holoda Attila.
2: Holoda Attila, energetikai szakértő, jó estét!
3: Köszönöm, jó
2: annyira estét. Frissek leszünk, hogy itt 25 perccel ezelőtt jelentette be Magyar Péter, hogy a védett ár kivezetését kezdeményezi a kormány, tehát hogy ez most már megtörténik az üzemanyagoknál. És azt mondja, vagy azt írja itt a közleményben, hogy mivel a héten várhatóan már 10-15 forinttal a védett ár alá csökken az üzemanyagok ára a töltőállomásokon, a kormány a mai ülésén arról döntött, hogy kezdeményezik vonatkozó jogszabályok megváltoztatását az országgyűlésnél és a védett ár kivezetését. Akkor kezdjük ezzel, hogy kommentálja ezt.
3: Hát tulajdonképpen ez egy jó döntés, hiszen látszik, hogy most a hormuzi szoros megnyitását követően azon a megnyugodtak a piacok, és ugye a nyerskőolajára is jelentősen lement. Ugye ebben az időszakban február 28-i lezárás követően azért voltunk 120 dollár környékén is az olajára.